0: Szervusztok, gyerekek! Szeretnék egy Biblia verset olvasni nektek, és aztán pedig egy pár gondolatot is hozzá majd elmondani. A példabeszédek könyvében, tudjátok, a példabeszédek könyvét kiírta? Salamon király. Ugye őt ismeritek. De János apostol is írt néhány dolgot a Bibliába. És a példabeszédek könyvében van egy ilyen gondolat, hogy a pókot kézzel megfoghatod, mégis ott van a királyok palotáiban. Ti fogtatok-e kezetekbe már pókot valamikor? Jó, hát akkor a következő kérdésemre meg is adtad a választ, hogy ki az, aki fél a póktól? Ki az, aki nem fél? És a gyülekezet, te nem félsz, Gergő, nagyon ügyes vagy. A gyülekezet felnőtt tagjai között is van valaki, aki fél? A Bertalan Lajos utcában a múltkor igencsak jelentkeztek néhányan, hogy félnek. Pedig képzeljétek el, már el kell mondjam, hogy én is azért van gyerekkoromban féltem, és hát most sem vagyok mindegyik pókfajtával túl jó barátságban, de azért, mert amikor elolvastam róluk, hogy milyen érdekesek, kicsit másként látom őket. Képzeljétek el. Élőben nem. Miért nem szeretjük a pókot, gyerekek? Hát így van. Olyan fura, ugye? Van egy csomó lába, valami kicsit szőrös, egyik ilyen színe van, egyiknek a másiknak olyan színe van. Az ember úgy nem tudja, hogy mit kezdjen vele, ráadásul, ahogy mondtad, a hálója is. Olyan, hogy olyan ragadós, beleszaladunk, akkor alig bírjuk leszedni magunkról. Képzeljétek el, hogy egyszer laktam olyan helyen, ahol a lakást, vagy a házat nem újították fel teljesen, és magából a falak mentén valahogy bebújtak a pókok, és volt olyan, hogy egy táborozás után hazamentem, és a konyhába egy keresztül kasul tele volt szőve pókhálóba, és akkor beleszaladtam a pókhálóba. Volt olyan, hogy felemeltem a paplanomat, és egy ilyen fekete pók ült ott szépen alatt, és elképzeltem, hogy milyen lenne reggel felébredni, hogyha a lábamnál ott ülne. Azért egy kicsit, hát furcsa érzés, de legtöbb pók azért ártalmatlan. Hát akármennyire néznek ilyen érdekesen, mégis ártalmatlanok, bár vannak veszélyesebbek is. Ugye ők közöttük is van, amelyik eltorzult. Igen, mondjad?
1: Például, hogy a keresztes pók, de a madárpók is csak az nem.
0: Hát igen, inkább furcsán néznek ki, meg olyan, ne valamelyik nagy, és akkor az ember fél tőle. Na, de szeretnék elmondani néhány érdekességet így a pókokkal kapcsolatban, lehet, hogy ti tudjátok, de számomra nagyon érdekes volt, hogy képzeljétek el, hogy maga a pókháló szerintetek erős vagy gyenge a pókháló? Nehezen szakad el, vagy könnyen szakad el a pók? Is. Úgy tűnik, hogy nagyon könnyen elszakad, de aztán mégis, hogyha nyújtjátok, beleszalad az ember, és nem kapálózik olyan erősen, akkor nagyon messzire nyúlik. Képzeljétek el egy pókhálót, és képzeljétek el, mondjuk, hogyha acélból csinálnának ugyanolyan kis vékony szálat, melyik szakadna el könnyebben szerintetek? Képzeljétek el, hogy könnyebben elszakad az acél, mint maga a pókháló, és hogyha lenne ilyen vastagságú pókhálunk, mint egy ceruza, akkor azt mondják a tudósok, hogy az olyan erős, hogy egy nagy repülőgépet is megbírna fogni. Hogy ne menjen el, ne repüljön el. Igen? Láttad? Ugye? Tehát, hogy ilyen különlegesen megalkotta a Jóisten a pókot, hogy lehet, hogy jól takarítunk, de mégis ott van még a királyok palotájába is. Vannak picikék, vannak nagyobbak, van amelyiket megfogjuk kezünkbe szívesen, van amelyiket nem, mert félünk, de a maga a pók a nagyon különleges kis teremtmény. Képzeljétek el, hogy a pókok a pókoknak a potrohában találhatók azok a sejemmirigyek, amelyeket a háló szövéséhez használ. Mindegyik póknak, szinte mindegyiknek, illetve hát nem mindegyiknek, de több ilyen sejemmirigye van, hétféle ilyen sejemmirigyet tudunk. Ezt akartad mondani te is? Igen?
1: A madárpók a nem szokott hálót.
0: Na, hát van kivétel. Lehetséges, de valamit azért ők is csinálnak, és különböző, ugye a filmekből mi sokat tanultunk ilyen ügyben, nem minden igazság, de különféle sejmet használnak a pókok, például a petéiknek a beburkolására, a zsákmány bebugyolására és a háló szövésére. És nagyon jól alkalmazkodnak a pókok, meg képzeljétek el, megpróbálták, hogy milyen a súlytalanságban, szőnek-e hálót, ott, ahol az emberek így lebegnek. És mit gondoltok, szőnek-e hálót a súlytalanság állapotában a pókok? Tudnak-e alkalmazkodni? Olyan, amikor hogy az űrben nem tudnak megállni, az emberek sem, a lábukon, és szőnek. Kicsit vékonyabbat, mint itt a földön, tehát ugye a normál körülmények között, de szőnek, és lesz, ami csak kicsit a nagyobbak számára lesz most érdekes. A pókoknak 3 alrendjük van, 111 családjuk, és 40 ezer fajtájuk van, azt mondják a tudósok. Nagyon érdekes, azt mondják, hogy van nekik talán 8 szemük, de nem olyan jó a látásuk a pókoknak. Nagyon érdekes, tehát Salamon azt mondta nekünk csak ebben a kicsi versben, hogy a pókot kézzel ugyan megfoghatod, törékenynek néz ki nagyon, de mégis ott van a királyok palotájában, és nagyon sok helyen, és nagyon érdekes állatuk, és ezért a legtöbbje nem ártalmas, és a Jóisten nagyon különlegesen odafigyelt arra, hogy ők is ilyen csodálatosan nézzenek ki, és ilyen érdekességeket tudjanak produkálni. Hát kívánom, gyerekek, hogy amikor találkoztok egy pókkal, akkor jusson eszetekbe, hogy ők is tudnak alkalmazkodni, nagyon érdekesen vannak tervezve, és a pókháló sem egy egyszerű anyag, és az ember nem nagyon tud ilyesmit előállítani, csak valami hasonlót, mint amit ez a picike kicsi állat tud. És kívánom, hogy ne féljetek tőlük. Köszönöm, hogy itt voltatok, és számítok a figyelmetekre a későbbiekben is. Kedves testvérem, kedves gyülekezet, szeretném elmondani előjáróban, hogy nem fogom tudni 12 órára befejezni, de szeretném nem sokkal tovább tartani a mai délelőtti alkalmat, és remélem, hogy mindenki számára áldásos lesz ez a délelőtt. Az alkalmat szeretném azzal az igei gondolattal kezdeni, bár nem ez lenne az alapszövegünk, inkább csak a gondolatnyitó, amit Jelenések könyve 21. fejezetének a 27. versében olvashatunk. Jelenések könyve 21. fejezetének a 27. versében, ugye az Isten országával kapcsolatban. És nem megy abba be semmi tisztátalan, sem aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beírattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Nagyon különleges ez a versszakasz abban is, hogy rámutat arra, hogy az Isten országára való felkészülés az egy nagyon komoly dolog a mindennapi életben, hívő emberek életében. Nem megy be abba semmi tisztátalan sem, aki utálatosságot és hazugságot cselekszik, hanem csak akik beirattak az élet könyvébe, amely a bárányé. Ezt a gondolatot egyébként a Biblia más helyén is megtalálhatjátok. Jelenések könyvének a levelei között, hogy a szárdiszi levélnél is találkozhatunk azzal, hogy azokat tudja a maga Jézus Krisztus elfogadni, majd a találkozásakor, amikor eljön erre a földre, hogy elvigye az övéit, akik beírattak, és akiknek a neve nem töröltetett ki az életnek a könyvében. De viszont mi az, ami az embert bent tartja ebbe az élet könyvébe? Mi az, ami segít abban, hogy tényleg az ember megtisztuljon, mint ahogy a Dániel könyvében olvashatjuk, hogy megtisztulnak, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. De többször olvashattátok a Biblia tanulmányban most az elmúlt negyed évben ezt a gondolatot, hogy megtisztulnak a végidőben, megfehérednek és megpróbáltatnak sokan. Hogyan tisztul meg az ember, hogyan gyógyulhat meg, hogy az Isten országába, mint tiszta, bemehessen, és az élete bent maradhasson az életnek a könyvében. És talán majd érdekesnek, vagy furcsának fogjátok találni a megközelítés, de én ezt Jézus Krisztusnak két gyógyításán keresztül szeretném szemléltetni. Hogy hogyan szeretne rajtunk segíteni, mi az, ami az ember részéről tehát szükséges ahhoz, hogy megtisztuljon, és mi az, amit az Isten maga tesz, vagy Jézus Krisztus maga tesz a mi gyógyulásunkért, a mi megtisztulásunkért, a megfehéredésünkért, hogy bemehessünk a kapukon a városban, hogy ott lehessünk a megváltottak közösségében, hogy ott lehessünk az Isten közösségében. Jézus Krisztus gyógyításával kapcsolatban előjáróban szeretnék két bibliai szakaszt idézni. Az első Máté evangélium a 9. fejezetében található. Máté evangélium a 9. fejezetének a 35. versében, hogy mi jellemezte a Jézus Krisztusnak a szolgálatát. Talán emlékeztek arra, amikor Ellen White azt írja a Jézus életével, szolgálatával kapcsolatban, hogy Krisztus többet gyógyított, mint prédikált. Tehát nagyon tudta, hogy az embereknek elsősorban erre van szükségük, mind a lelki, mind a testi vonatkozásban, hogy többet gyógyított, mint prédikált. Prédikált is, tehát tanította az embereket. De végig az evangéliumokban arról olvashatunk, hogy Jézus Krisztus hogyan gyógyította az embereket. És a bevezető gondolatokban erre szeretnék először kitérni, tehát a Máté evangélium a 9. fejezetének ez a 35. verse így hangzik. És körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, és hirdetvén az Isten országának evangéliumát, és gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Nagyon szép ez az egyetlen egy Biblia vers, mert miről szól? Körüljárta Jézus a városokat mind és a falvakat, tanítván azoknak zsinagógáiban, hirdetvén az Isten országának evangéliumát, gyógyítván mindenféle betegséget és mindenféle erőtelenséget a nép között. Nagyon sokat mondó ez, hogy mindenféle betegség és mindenféle erőtelenség, nem? De nem csak betegségekről olvashatunk, hogy meggyógyulnak emberek, akiknek valamilyen fogyatékosságuk, testi betegségük volt, hanem meggyógyultak az erőtelen emberek is. Meggyógyultak azok, akiknek problémájuk volt a jellemükkel, a hitükkel, a lelkükkel, de meggyógyultak azok, akiknek fizikai problémájuk volt, és Jézus kitűzte célként, hogy gyógyítson. Talán költői a kérdés, hogy Krisztus ma ugyanezt a célt tűzi ki? Vajon? Ugyanezt a célt tűzte ki veletek ezzel a gyülekezettel, a családjaitokkal, az egyéni életetekkel, a gyerekeitekkel kapcsolatban is? Hogy meggyógyítson. Körbejár szerintetek Krisztus házról házra most is a maga módján, lelki értelemben, és felhívja figyelmünket, hogy gyógyuljunk nála? A következő Biblia szakasz arra szeretne rámutatni, hogy milyen fajta betegségek fordultak elő abban az időben a nép között. Máté evangélium a 15. fejezetének a 39. versétől a 31. terjedő szakaszában láthatunk egy felsorolást ezzel kapcsolatban. Máté evangélium a 15. fejezetének, tehát a 29. versétől olvasom a Szentírást. És onnét távozván ment Jézus a Galilea tenger mellé, és felmenvén a hegyre ott leült. És nagy sokasság ment hozzá vivén magukkal sántákat, vakokat, némákat, csonkákat és sok egyebeket, és oda helyezték őket a Jézus lábai elé, és meggyógyította őket úgy, hogy a sokaság álmélkodott, látván, hogy a némák beszélnek, a csonkák megépülnek, a sánták járnak, a vakok látnak, és dicsőítették Izrael Istenét. Úgy szeretem ezt a felsorolást, és tudjátok, hogy mit szeretek még ebben a felsorolásban? Hogy nem csak vakokról, sántákról, csonkákról szól, hanem egyebekről. És az egyebekben annyi mindenféle van, nem? Ebben az egyebekben benne van Mária is, akihez Krisztusnak 7-szer kellett visszamenni, vagy az életéhez, hogy kiűzze belőle a tisztátalanságot, a betegségét, az erkölcsi betegségét, mert vissza-vissza esett a bűnébe. Ott vannak azok az ördöngősök, akiket édesapjuk vitt oda Jézushoz, vagy a tanítványokhoz. Tehát nem csak a csonkák, nem csak a némák, és nem csak a sánták gyógyultak meg, hanem ez a sok egyéb ember. A különböző problémákkal, gyengeségekkel, betegségekkel, hitetlenséggel. Van olyan vak, akinek a hitét kellett megépíteni, mert mikor megkérdezik Krisztus, hogy látsz-e, akkor azt mondja, látom az embereket, mint valami járkáló fákat, és aztán következő szakaszban meggyógyult. Van olyan apa, akitől megkérdezi, hogy hiszed-e, hogy meggyógyul a gyereked, és azt mondja, hogy hiszek, Uram, de légy segítségül az én hitetlenségemben. És Krisztus segít abban, hogy hívő legyen a hitetlenből. És kedves gyülekezet, én két olyan gyógyításra szeretném felhívni a figyelmeteket, ami bevezető igénkhez is kapcsolódik, mind a kettő egyfajta tisztátalanság. És ezen keresztül szemléljük majd azt, hogy milyen értelemben gyógyulhat meg az ember a lelki tisztátalanságaiból is. Hogy hogyan is gyógyult meg ez a két ember, mi kellett ahhoz, hogy meggyógyulhasson, és mi kell ahhoz, hogy mi, ami tisztátalanságainkból meg tudjunk gyógyulni. Az első történetet szintén Máté evangéliumában találhatjuk, Máté evangélium a 8. fejezetén, de első 4 versében. És szeretném, hogy miközben olvassuk ezeket a verseket, gondolkodjunk azon, hogy mi van a sorok mögött. Hogy mi az, amit nem mond el majd most az evangélista, de amit tudnunk kell erről a betegségről. Tehát Máté evangélium a 8. fejezetének az első versétől olvasom az igét. Mikor leszállt a hegyről, nagy sokaság követte őt. És íme eljövén egy bélpoklos leborult előtte, mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kinyújtván kezét, megillette őt Jézus, mondván, akarom, tisztulj meg. És azonnal eltisztult annak poklossága. És mondta néki Jézus, meglásd, senkinek se szólj, hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és vidd fel az ajándékot, amelyet Mózes rendelt bizonyságul nékik. Van, aki nem olvasta ezt a történetet még? De legtöbben olvastuk. De mi van a 4 vers mögött, Biblia vers mögött? Mi csak azt látjuk, hogy van egy bélpoklos, aki oda megy Krisztushoz, Krisztus megérinti, azt mondja, ez a bélpoklos, ha akarod, megtisztíthatsz, Krisztus azt mondja, hogy akarom, tisztulj meg, és meggyógyul. És mond még egy-két dolgot. Márk evangélista feljegyzi azt, hogy Krisztus nem csak azt mondta neki, hogy senkinek ne szólj, hanem erősen megfenyegette, hogy senkinek ne szóljon. És hogy menjen el a papokhoz, bizonyságul nekik, de erre majd a későbbiekben térnék ki. A lepra nem egy ismeretlen dolog, tudom, nagyon sokszor szoktuk említeni, szolgálatokban is hallgatjátok. A lepra az összes keleten ismert betegségek közül volt a legrettenetesebb. Tudjátok, hogy a zsidók hogy gondolkodtak a leprásról és a lepráról? És a bűn miatti ítéletnek tekintették, ezért így nevezték Isten újja, az Isten botja. Ha a Mózes 3. könyve 13. fejezetét elolvassátok, akkor odahaza, akkor átolvashatjátok, hogy milyen rendelkezések vonatkoztak a leprásra. Az az ember, aki elkapta ezt a betegséget, ezt a fertőző betegséget, és a maga is az életét, hát ugye halálos betegség volt, az ember, ha közösségbe vellett maga előtt, hogy tisztát

hamarabb eltávoztak tőle. Mert úgy gondolkodtak, hogy olyan bűnös, hogy rajta van az Isten ujja, az Isten botja. Mint egy halottat kizárták az emberi közösségekből, amit csak érintett, minden tisztátalan volt. Nem tudjuk elképzelni ezt az állapotot, hogy élek, és úgy néznek rám, mint egy halottra. Nem mehetek emberek közzé, soha nem hallgathatok meg egy ige hirdetést normálisan. Messze el kell vonuljak mindenkitől, mert ami vagyok, az egy fertőző állapot. Meg szoktam kérdezni az enyémektől a gyülekezetekben, hogy mi mennyire tudjuk értékelni, hogy mehetünk közösségbe. Semmi nem akadályoz meg minket ebben. És nagyon sokan mégsem értékeljük, és mégsem vágyunk egymás társaságába, vagy magában az Isten tiszteleti helyre. Ez az ember biztos ment volna, de nem mehetett. Nem tudjuk elképzelni, milyen az, amikor ott vannak mellettünk a szeretteink, és nem mehetek hozzá közel. Soha nem simogathatja meg egy apa a gyerekének az arcát. El tudjátok, édesapák, képzelni? Hogy nem veheti a karjára, hogy akit szeretett, az soha nem ölelheti meg? Teljesen elzártan, kizártan a közösségekből így kellett, hogy éljenek. Mi ennél sokkal kisebb dolgok miatt is el szoktunk keseredni, feladjuk az életünk harcait, elcsüggedünk, megszomorodunk, megkeseredünk és megharagszunk, csak egy pici elmarasztalásért, vagy egy pici kitaszítottságért. Édesanyám figyelmeztetett, hogy ne nagyon beszéljek így magamról, de azért ne haragudjatok, csak muszáj ezt elmondanom, hogy milyenek vagyunk. Nem? Tehát lehet, hogy ti magatokra nem tudtok így ráismerni. De annyira megszégyeltem magamat, amikor elolvastam ezt a történetet, és úgy belegondoltam, hogy milyen lehetett ennek az embernek, hogyan érezhette magát, és ennek hátterén gondolkodjatok, hogy gyógyult meg. Hogy én ennél sokkal kisebb dolgok miatt is, mellőzöttség miatt is milyen rosszul tudom érezni magam. Nem olyan túl rég, pár héttel ezelőtt volt a névnapom, és előjáróban mondanám nektek, hogy nem azért mondom el, hogy utólag is köszöngössetek, mert még volt, hogy 3 hétig is jöttek testvérek, mikor példaként elmondtam, és mondták, hogy ti mi eszemben voltál, csak hát elmaradt, hogy odafigyeljek rád. És nem ezért mondom, és én sem vagyok jó benne. De mégis belém bújt a gonosz. Akiktől úgy vártam volna, hogy odafigyelnek rám, semmi. Még a családom sem. Képzeljétek el. Este eszébe jutott valakinek, aztán továbbadták így a drótot, hogy Timinek ma van a névnapja. Egy pár hittestvér az ország különböző pontjáról, egyébként kaptam gyönyörű verset is, hát ezt nem mondhatom, de akitől úgy vártam volna. Úgy megharagudtam, hogy kikapcsoltam a telefonomat egy egész napra. Szégyeltem már este magamat, de mondom, ha aki eddig nem köszöntött, ezután se köszöntsön. Bekapcsoltam egyszer-egyszer, mondom, ha fontos üzenet legyen, akkor legalább lássam. Az a tudat, hogy nem vagyok fontos. Nem ilyen furcsa. Tehát nem vagyunk fontosak. Nem figyeltek ránk, nem szeretnek, nem vettek körül, nem ajnároznak, nem ölelgetnek. Noha nem is vagyunk még leprások, és az ember mit csinál? Dúl, fúl, megsértődik. Na ez a tisztátalan állapot, inkább mint sem az, amiben ez a leprás volt. De testvéreim, kedves gyülekezet, ez a leprás nem arra nézett, ahogy ránéznek. Ez a leprás nem arra tekintett, ahogy ő magára tekintett volna, vagy ahogy ő magát látta. Mi adott erőt ennek a leprásnak, hogy Krisztushoz menjen? Hogy a tisztátalan állapotából meggyógyulhasson? Mi adott erőt ennek az embernek? Hogy tisztátalanból tisztává válhasson? És el kell mondjam azt is, hogy nem minden leprás gyógyult meg. Krisztus tudta, hogy nem mindenki tudna élni a gyógyulással. Nem mindenkinek válik a javára. Mi adott erőt ennek az embernek? És úgy, hogy Elizeus próféta kora óta egyetlen egy leprás sem gyógyult meg.

Gondoljátok el. Mi mit csinálunk akkor, amikor olyan halál, valami nagyon nagy baj ér? Tehát mit csinálnak az emberek, hogy nincs még az ellenszer meg, halálos betegséget kaptunk, és nincs a gyógymód rá, és nincs is tapasztalat abban, hogy meggyógyult volna több száz éve bárki is. És szeretném, ha ott visszhangozna a fejetekben, hogy mi adott erőt ennek az embernek, hogy túllépjen saját magán. Mert túl kellett lépni saját magán. Túl kellett lépni azon, ahogy ő érezte magát, hogy én nem kellek senkinek, én nem vagyok jó semmire, engem senki nem szeret. Ugye? Hányszor ülünk e felett, és sírdogálunk, és kesergünk, hogy nem köszöntek nekünk, nem szeretnek, nem üdvözölnek, nem törődnek, semmi. Ugye? Én senki vagyok. És akkor ül az ember otthon, inkább nem csinál semmit sem. Kedves gyülekezet, hogyha ez az ember nem Krisztusra tekintett volna, és olyan egyszerű ez a válasz, akkor nem intett volna meg egyetlen egy lépés sem. Ha ez az ember azon gondolkodott volna, hogy hogy fognak ránézni, amikor ő közeledik ehhez a csapathoz. Ugye most vagyunk a hegyi beszéd után. Egy csomó ember ott ült, Krisztust hallgatva, nagy igazságokat hallgatva. És valahol lehet a távolba ő is hallgatta. Ha ő azon gondolkodott volna, hogy mit szólnak az emberek. Ha ő azon gondolkodott volna, hogy egyáltalán milyen a megítélése a közegének, akkor ez az ember nem tett volna egy lépés sem. De ez a tisztátalan ember, ez a halottként kezelt ember ránézett Krisztusra, figyelte, hogy mit csinál, hallgatta a szavait, és semmi mással nem foglalkozott. Tudjátok, milyen nagy dolog ez? Hogy semmi mással, és senki mással nem foglalkozott. És áttört a tömegen, odaborult Krisztushoz, és azt mondta, hogy én tudom, hogy te meggyógyíthatsz. Több száz éve nem gyógyult meg senki. Az emberek nem hisznek abban, hogy velem bármi történhet. De én tudom, hogy te meggyógyíthatsz engem. Én tudom, hogy te megváltoztathatod az állapotomat. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. És kedves gyülekezet, mi lehet erre egy krisztusi válasz? Mint az, amit a Szentírásban olvashattunk, hogy Krisztus hozzányúlt, és azt mondta, én akarom, hogy tiszt megtisztulj, és eltávozott az ő poklossága. Ilyen az ember lelki értelemben is. Ugye a lepra, és így a bűn jelképe a Bibliában. Ésaiás proféta így emlékezik meg az emberi betegségről, az ő könyve első fejezetében szeretném idézni. Az 5. vers, 2. fele és a 6. vers, első fejezet, 5. versének a 2. része és a 6. vers. Minden fejbeteg és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, amelyeket ki sem nyomtak, be sem kötöztek, olajjal sem lágyítottak. Milyen különleges, minden fejbeteg, minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs a testben épség, csupa seb és dagadás és kelevény, mintha a leprásról beszélne. Csupa seb és kelevény és kopás, amelyet ki sem nyomtak, be sem kötöztek, de hogyan kezdődik minden fejbeteg, minden szív erőtelen. Nem csak egy-egy. És sokszor gondolkodunk úgy, hogy én egészségesebb vagyok, a másik betegebb, és akkor úgy, elkezdjük egymást méricskélni, ki mennyire beteg, ki mennyire egészséges, és azt mondja, minden fejbeteg. De mi van a végidőben? Mit olvashattunk mi Dániel proféta könyve 12. fejezetében? Megtisztulnak, megfehérednek, megpróbáltatnak sokan. És bárcsak mi is ezek közé tartoznánk, hogy úgy tudnánk az életünket élni, lehet, hogy nem vagyunk testileg leprásak, de lehet, hogy a szívünk ugyanilyen beteg,
És lehet, hogy mi egymásra is úgy tudunk tekinteni, hogy egyikünk bűnösebb, mint a másik, de mire nézzünk? Mi arra nézzünk, amire ez a leprás nézett, hogy menjen Krisztushoz. Áttörve a tömegeken, mert Krisztus miért jelent meg? Hogy a mi betegségeinket elvegye. Olvasgassátok nagyon sokszor Jesajás proféta 58. fejezetét, vagy bocsánat, 53. fejezetét. A betegségeinket hordozza. Elveszi és meggyógyul. Pál apostol a Galatákhoz írt levélben, nem kell kikeresnetek, így nyilatkozik Jézus Krisztus szolgálatáról. Pál apostol Galácia beliekhez írt levele első fejezet 4. versében, hogy aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, az Istennek és a mi atyánknak akarata szerint. Krisztus azért adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, és a mi jelen való gonosz állapotunkból. Hogy mint tiszták bemehessünk az Isten országába, mert nem megy oda be semmi, ami tisztátalan. Senki és semmi. Szeretnék egy picit megállni ennél a történetnél még, és egy gondolatot idézni egy novellából. Talán valamikor, amikor itt voltam veletek, akkor említettem, hogy nagyon nagy hatást gyakorolt rám Dino Buzzettinak egy novellája, a címe az, hogy aki meg akart gyógyulni. Tudom, olvasta-e valaki? Nagyon tanácsolom, olvassátok el, nagyon sok értékes ilyen gondolata van. Olvastam róla, hogy hiszem, újságíró volt, de több könyvet is kiadott, ilyen kis novellás köteteket, és a Kolombre története, az egerek, tehát mind az istenkép, mind a bűn, és maga a gyógyulás kérdéskörét is feldolgozza, és leír egy történetet, ez a lepra telepről szól ez a történet, aki meg akart gyógyulni a leprásokról. A városon kívül van egy lepra telep, és hát oda költöznek ki a leprások, és kikerül egy fiatal ember, egy nagyon jómódú fiatal ember, aki eldönti magában, hogy ő már pedig nem fog itt meghalni, hanem gyógyultan megy haza. És hát kinevetik a környezetében, úgy hívják azt a fiatal embert, hogy Szeridon, és van a telepnek egy nagyon idős pártyákája, úgy hívják, hogy Giacomo, akiről nagyon vicces a leírás, mert azt mondja, olyan már, mint egy ilyen söprű nyél, olyan vékony, már mindennel lekopott, és hát ilyen kis búbitamán csak a hajcsomó látszik a fején, és hát így ugrál fél lábon a telepen, és minden este kimennek a bejárathoz, hogy az őrök meséljenek, mi van odakint. És ez a szórakozások, hogy mesél nekik az őr a tűzi játékról, mindenről, a külső világról, és hát hívják ezt a Szeridont is, hogy hát jöjjön velük, hát most mi más elfoglaltsága lehetne, és azt mondja, hogy Szeridon nem megy. És próbálja kérdezni, hogy miért nem megy. Ő mondta, hogy nem akarja, hogy megszokja ezt az életformát, mert ő meggyógyul. És akkor kicsit kezd viccelni vele a Giacomo, azt mondja neki, hogy hát itt már próbálkoztak többféle kenőcsem, mindenféle ilyen hitetők, de hát semmi nem jött be. És azt mondja, nem kell nekem ide kenőt, semmi nem kell, mert én imádkozom. És akkor így megáll, és először azt hiszi, hogy vicc, de aztán komolyra veszi, mert mond neki valamit. És szeretném ezt felolvasni nektek ezzel a kapcsolatban, hogy mi is az, amit az embernek komolyan kell venni, amikor ráébred egy betegségére, amikor gyógyulni kíván, hogy mit vegyen nagyon komolyan. Tehát amikor Krisztushoz közeledik, és az imádságával kapcsolatban. Először idézném a Giacomónak a gondolatait. Te Istenhez könyörögsz, hogy gyógyítson meg, és meg vagy győződve, hogy meg fogsz gyógyulni. De mit képzelsz? Mi mindnyájan imádkozunk, nem múlik el egyetlen este sem anélkül, hogy ne fohászkodnánk Istenhez mégis. És válaszol a fiatalember, mind imádkoztok, ez igaz, de nem úgy, mint én. Ti esténként kimentek, hogy meghallgassátok az őr híreit, én az alatt imádkozom. Ti dolgoztok, tanultok, kártyáztok, ti úgy éltek körülbelül, mint a többi ember, én meg mindig imádkozom, kivéve azt az időt, ami feltétlenül szükséges az evéshez, egyébként még evés közben is. Még alvás közben is olyan nagy az akarat erőm, hogy egy idő óta azt álmodom, hogy tértelek és imádkozom. A ti imátok csak játék. Az igazi ima mérhetetlen erőfeszítés, és én estére teljesen kimerült vagyok, és milyen kínszenvedés hajnalban alig, hogy felébredek, rögtön imába kezdeni, ilyenkor még a halál is elviselhetőbbnek tűnik.
De aztán erőt veszek magamon, és letérdelek. Giacomo, te öreg és bölcs vagy, tudhatnád ezt. Aztán Giacomo elsírja magát, és azt mondja, hogy neki is volt ilyen tapasztalatom, hogy majdnem meggyógyult. Nem szeretném a történetet felolvasni nektek, mert mondom, nagyon tanulságos, mert a fiatalember nem csak, hogy testileg gyógyul meg, hanem lelkileg meg később, ahol palotákat látott, hogy a vágytott ki a lányokhoz, az életéhez, a jó módhoz, és akkor kitárul a kapu, hogy hazamehet, mert meggyógyul, akkor már nem kívánkozik, mert csak bögőfelhőket lát, és rothadást, ahol eddig pompát látott, mert megváltozott a szemlélete. Nagyon tanulságos az is, hogy hónapokon át könyörög az Istenhez, hogy gyógyuljon meg, és úgy tűnik, hogy meggyógyult, és akkor elmegy az orvoshoz, akkor kiderül, hogy van egy ilyen tetű nagyságú kis seb a lábujján. És nem engedik ki, és azt mondja, hogy ez a pici folt, ez sokkal nehezebben tűnt el, mint a többi. Emlékeztek, mit mond az ige? Hogy ha megváltott, akkor mi nem látszik? Sem szeplő, sem sömörgözés, sem semmi, a féle. És Krisztus miért jött? Nem csak a sántákat gyógyítsa meg. Nem csak a vakokat, és a némákat, és a süketeket, hanem azt a sok egyebet, mint a leprások, az ördöngősök, a tisztátalanok, akiket kivetettek, akikre nem figyeltek, akiket, mint halottakról elfeledkeztek, és ezeknek az embereknek az adott erőt a gyógyulásrahoz, hogy semmi másra nem tekintettek, hanem csak Krisztusra. Olyan egyszerű ez, nem? És mégis milyen nehéz. Milyen nehéz nekünk csak Krisztusra nézni a mindennapokban. Akkor saját erőmből törekeszünk megoldani dolgokat. Én is megszoktam, én nagyon intézkedős ember vagyok, állandóan mozgásban van az életem. Már az is furcsa, hogy milyen az egy napig ülni. És mindig kell valamit csinálnom, mert úgy érzem, haszontalan vagyok. Nem szoktatok így gondolkodni? Csinálni kell, és mindig mozgásban vagyunk, felpörgünk, és az ember megszokja, hogy valamit el tud intézni. És mit mond Krisztus? Nem baj, hogy dolgozunk, csak egyről ne feledkezzünk el. Hogy le tudjuk-e venni a tekintetünket mindarról, ami körülöttünk van. Kinek akarunk megfelelni például? Egymásnak? Mondjuk nem baj, hogyha vigyázunk egymásra, de kinek feleljünk meg? Nem Krisztusnak elsősorban? És szeretnék röviden egy másik ilyen gyógyulásról is beszélni, tényleg csak nagyon röviden, hiszen ez is egy tisztátalan állapot. Lukács evangélium a 8. fejezetéből a 41-től a 48. terjedő szakaszokat olvassuk el. Csak hogy nézzétek meg, hogy leprás volt ilyen is, meg tisztátalan volt a leprás is, és volt tisztátalan más ember is. De egy asszonyról olvashatunk, ezt a történetet is elég jól ismeritek. Tehát Lukács evangélium a 8. fejezetének a 41. versétől olvasom a szakaszt. És íme eljött egy ember, kinek Jairus volt a neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén kérte őt, hogy menjen be az ő házába. Mert volt néki egy egyetlen leánya, mint egy 12 esztendős, és az halálán volt, mikor pedig ő ment, és a sokaság szorongatta őt. És egy asszony, ki vérfolyásban volt 12 esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani. Hátulról hozzájárulván illette az ő ruhájának peremét, és azonnal elállt vérének folyása. És mondta Jézus, ki az, aki engem illetett? És mikor mindnyájan tagadták, mondta Péter, és akik ő vele voltak, Mester, a sokasság nyom és szorongat téged, és azt mondod, ki az, aki engem illet? Jézus pedig mondta, illetett engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származott ki tőlem. Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjött, és előtte leesvén megjelentette néki az egész sokaság előtt, miért is illette őt, és hogy azonnal meggyógyult. És ő mondta néki, bízzál, leányom, a te hited megtartott téged. Hát igen, eredjél békességgel.
Ha elolvassátok a zsidókhoz írt levél, vagy bocsánat, a Mózes harmadik könyve 15. fejezetét, és itt a 19. verstől a 25. terjedő verseket, akkor fogjátok látni, hogy a vérfolyásra és magára a folyásokra milyen szabályok vonatkoztak. Minden, amire ült, amihez ért, bárki legyen az, akivel kapcsolatban volt, tisztátalan volt. És ha ez hosszú ideig tartott, akár meddig tartott ez az állapot, addig mind tisztátalan volt. Asszony, 12 év óta, el se tudjuk képzelni, minden vagyonát orvosokra költi, és bármit, amihez ér, tisztátalan. Cserépedény el kell törni, faldény, kimosni, kitenni a napra, a ruhákat kidobni, kimosni, szóval, amiken ül, amihez ér, ha a férjével kapcsolata volt, ő is tisztátalanná vált. Tehát minden, nem egy napra, hétre, és 12 év óta ebbe a kirekesztettségben élni. Gondoljátok el, kirekesztett állapot. A tisztátalan állapot nem csak betegség, hanem magát, az embert kirekeszti a normál életből, de hogy van visszaút. És a végéről csak annyit szeretnék feltenni kérdésként, talán ez is egy költői kérdés, hogy mi gyógyította meg ezt az asszonyt, az, hogy a ruhához ért? Mit mondott neki Krisztus? A te hited megtartott téged. Hogy félreértés ne essék, nem a ruha tesz csodát, hanem az a hit, amivel az ember az Istenhez megy. És röviden csak egy pár gondolat, amit kiemelnék, hogy nézzétek meg, hogy hogyan reagáltak a tanítványok, mikor Krisztus azt mondja, valaki érintett engem. Hát, vicces, nem? Tehát szorongat a tömeg, és te azt kérdezed, hogy ki érintett? Itt van az unokatestvérem Mónika, tudja, hogy mi álltunk kenyérsorban Kárpátalján akkor, amikor este hoztak néhány kenyeret, és falu apraja nagyja összejött a kis bolt előtt, és úgy összenyomtak, hogy volt, hogy a lábam sem érte a földet. És akkor ilyenkor megkérdezni, hogy ki érintett, hát kicsit vicces, nem? De ez nem erről szólt. Mert elmondja Krisztus, ez egy olyan érintés volt, hogy erő származott ki tőlem. Ez az asszony tudta, hogy nem mehet Krisztus közelébe, mert nem fér oda. De annyira vágyott meggyógyulni, hogy azt mondta, hogy ha csak kicsit érinthetem, tudom, hogy nincs más megoldásom. Válaszolhat-e az Isten másként a hit érintésére, a hit imádságára, mint ahogy itt válaszolt? Tehet-e az Isten mást, mint hogy gyógyít, ha valaki hittel hozzáfordul? És itt idézném a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének a 6. versét, tudjátok fejből talán, hogy hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. De mindaz, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy létezik. Különös, mert lehet úgy járulni, tehát akkor Isten elé, hogy nem hiszi, hogy létezik? Aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik, és mit kell hinnie? Hogy megjutalmazza azt, aki őt keresi. Hogy tőle nem megy el senki üres kézzel. És hogy az Isten nem tehet mást, hogyha hittel hozzáfordulok, mint azt, hogy meggyógyít, lehet, hogy nem fog minden testi bajomból. De hogy nem megyek el üres kézzel, az biztos. Egy mondatot szeretnék idézni Ellen White-tól, egy nagyon kis rövid mondat, és szeretném, ha ezt elvinnétek. Az őszinte hit élet. Egyszerű, nem? Az őszinte hit élet. Frappáns, rövid és egyszerű. És mindkét esetben ezt láthattuk, hogy az őszinte hit élet, és az Isten nem akarja visszatartani az áldásait, és ha mi rájövünk a bűneinkre, akkor se késlekedjünk. Mert tisztátalanná tesz minket a menny előtt, és semmi tisztátalan nem megy a mennybe. De itt a történetben van egy rövid gondolat. Az asszonyt Krisztus felfedte, a leprást pedig elküldte a papokhoz, ugye? Miért kellett az asszonyt leleplezni, mikor már úgyis meggyógyult? Szüksége volt az asszonynak erre a vallástételre? Szüksége volt a környezetének, az embereknek arra, hogy lássák? Szükség volt kifejezni? Aki megvall engem, nem csak beszédével ugyan, de életével, arról Krisztus is vallást tesz. És a leprás életében pedig azt is látni kell, hogy a papok
Az elején nem voltak olyan túl bizalommal Krisztus szolgálatához. És hogyha hamarabb tudják meg, hogy hogyan gyógyult meg a leprás, akkor lehet, hogy nem nyilvánítják gyógyultnak. És tudjátok, hogy ha nem nyilvánítja a pap gyógyultnak, akkor akármennyire egészséges a teste, nem mehet vissza a családja környezetébe. Tehát fontos volt, hogy a pap kimondja azt, hogy ő egészséges. De fontos volt az is, amit Márk evangélista jegyez meg, hogy bizonyságul ő nékik, hogy Krisztusnak milyen ereje van, amikor később kitudódik. Bár azt is tudjuk, hogy ez a leprás nem tudta magába tartani, és azért Krisztusnak vissza is kellett egy időre vonulni, mert olyan sokan mentek gyógyulásért. Apostolok cselekedeteiben azt olvashatjuk, hogy az apostolok idejében a papok közül igen sokan lettek hívőkké. Krisztus munkája nem csak rövid távon eredményes, hanem hosszú távon is. Hogy ezek az emberek, akik szemlélték az isteni munkát, hogy meg tudtak később változni, amikor hallottak mélyebb dolgokat, és hogy a papok, akik látták ezeket a csodákat, ők hitre jutottak. Egy igével szeretném ige szakasszal befejezni a mai délelőttöt. Zsoltárok könyvéből a 103. Zsoltár verseit olvasnám. Az első 3 verset. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. És ha hozzátesszük a 4. verset is, az így hangzik. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Én, kedves testvérem, kedves gyülekezet, kívánom, hogy így legyen. Kívánom, hogy a mi imáink ne csak játék legyen. Amiközben imádkozunk, közben az életünk minden másról szól, csak nem arról, hogy mi oda szenteltük magunkat annak, amiért imádkozunk. Hanem menjünk úgy az Isten jelenlétében, olyan hittel, csak rátekintéssel, hogy megváltozva jöjjünk el. Hogy azt tudjam mondani, Krisztus, hogy immár tiszta vagy. A menny előtt is, előttem is. És lehet, hogy nem mindenki fog így tekinteni, de nagyon sokan felfigyelnek erre a tiszta állapotra. Tisztuljunk meg, fehéredjünk meg sokan, hogy megpróbáltathassunk. És ne rostáltassunk ki, hanem mennyei lények közösségében tudjunk lenni. Legyen olyan hitünk, amiben élet van, és erő. És ez a hit biztasson másokat is arra, hogy ők is ezt az utat kövessék. Segítsen minket az Isten ebben. Amen. Szerető Istenünk, szeretnénk neked megköszönni, hogy a mai napon ilyen kegyelmes voltál hozzánk, hogy együtt lehettünk, és van szavad hozzánk. Köszönjük a szeretetet, a megváltást, a mindennapi törődést, hogy megkeresel minket testi-lelki tisztátalanságainkban, és szeretné meggyógyítani minket. Ó, Úrunk Istenünk, hálát adunk a fáradozásodért, a szüntelen munkáért, a közbenjárásért, Jézus Krisztuson közbenjárásáért. Köszönjük a bűnbocsánat lehetőségét, és itt szeretnénk megvallani neked, hogy annyiszor megszomorítottunk téged, és bocsásd meg, és bocsásd meg, hogy egymást is. Bocsásd meg azt a sok undokságot, ami a lelkünkben van, még fertelmet, ami elválaszt nagyon sokszor attól, hogy meghalljuk a te vezetésedet, és elválaszt attól, hogy mi szeretett közösségben tudnánk egymással is élni. Irgalmaz nekünk, Urunk Istenünk. És tudjuk, hogy minket is meggyógyíthatsz és megtisztíthatsz. Tedd meg ezt velünk, kérünk. És nagyon kérünk, hogy áld meg ezt a gyülekezetet, minden tagját, gyermekeket, fiatalokat, idősebbeket egyaránt, közöttünk a vendégeket. És segíts, hogy olyan áldás legyen a közösségi életünkben, hogy minél többen vágyakozzanak te hozzád. Könyörgünk, legyél a szombatnap hátralevő részében is velünk, hogy elvegyük a te áldásodat. Segíts, hogy meg tudjunk téged dicsőíteni. Jézus Krisztus Urunk szent nevében. Amen.

Szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliakörünk negyedik alkalmán, amelyen mindig egy egyórás kis bevezető előadás hangzik el, és utána egy egyórás, másfél órás beszélgetés, ami az adott témát kíséri, és azzal kapcsolatban fel lehet tenni kérdéseket. Az ezévi témánk a Jézus Krisztusnak a végidőre vonatkozó példázatai, és a mai alkalommal az adós vagy gonosz szolga példázatát fogjuk elemezni. Ahogy említettem már többször, a példázatokból arra tesszük a hangsúlyt, ami a profétikus jellege a példázatnak, tehát ami a történelemnek egy adott korszakára, a végső időre vonatkozik, de megkerülhetetlen, hogy ennek előtte az egész példázatot is elemezzük. A mai alkalommal négy kérdést vetnénk fel. Az első kérdés, hogy mikor mondta el Jézus ezt a példázatot. Bizonyára tetszenek rá emlékezni, hogy minden példázatnál ez egy alapkérdés. Mindig tisztázni kell, hogy Jézus mikor, kinek, milyen kérdésére mondott el valamit. Utána feltennénk majd azt a kérdést, hogy miért olyan nehéz megbocsátani, és mi tartotta vissza ezt a példázatbeli embert, hogy nem tudott megbocsátani a másik embernek, tehát az embertársánk. Miért folytogatta őt 100 dénárért? A harmadik kérdésünk az lesz, hogy szükségszerű volt-e ez, hogy ez az ember nem tudott megbocsátani. Más néven a mi életünkre vonatkozóan szükségszerű az, hogy nekünk olyan nehezen megy a megbocsátás az életben. Mi az, ami megkönnyíti a megbocsátást? A példázatnak az első mozzanatára, az atya megbocsátására, tehát a gazda megbocsátására helyeznénk a hangsúlyt. A harmadik nagy kérdésünk pedig az lesz, hogy mi a különbség a bűn megbocsátás és a bűn eltörlés között? A példázatnak ugyanis egy rendkívül fontos vonatkozása az, hogy a Biblia szerint Isten megbocsát, minden embernek megbocsát, aki őszintén kéri a megbocsátást, de Isten a bűnök eltörlését külön választja a bűnök megbocsátásától. Ez benne van ebben a példázatban, erre is kíváncsiak leszünk. És befejezésül azt a kérdést is szeretnénk majd felvetni, hogy ez a végső történelmi időszakra nézve milyen tanulságokkal és milyen felhívásokkal jár a hívő emberek számára. Tehát ezen a négy kérdésen kell átmennünk. Rögtön az elsőt szeretném feltenni, mielőtt felolvasnánk a példázatot, hogy mikor hangzott el ez a példázat, amely tehát Máté evangélium a 18. fejezetében a 21-től a 35. versig olvasható. Ez a példázat, ahogy egyébként a kísérő füzetünk ezeket a kérdéseket mindig fölveti, és itt részletesen válaszol is rá, két jelentősebb esemény után hangzott el, mind a két esemény Jézusnak az utolsó Jeruzsálembe vezető útja során történt meg. Az egyik a tanítványok versengése. Most a tanítványok versengéséről nagyon sok helyütt olvashatunk, de Jézusnak az utolsó jeruzsálemi útját szinte befelhőzte a tanítványainak a versengése, egészen a legvégső pillanatig, hiszen az utolsó vacsora termében is ez volt a nagy kérdés, hogy ki közülük a nagyobb. Amikor mentek az úton, egymás között azon vetekedtek, hogy ki a nagyobb, és Jézus ehhez, erre visszatérve is elmondta a példázatot. Még ezelőtt, a példázat elmondása előtt az úgynevezett egyházi rendről szóló tanítását mondta el, ez is Máté evangélium a 18. fejezetében található, hogy mit kell tenni akkor, amikor egy keresztény közösségben valaki vétkezik, és megmarad egy súlyos vétségben. Mi akkor az eljárás? Máté evangélium a 18. fejezetében azt a 3 lépcsőfokot mindenki otthon elolvashatja, hogy először személyesen kell az ilyen embert figyelmeztetni. Utána a hozzá legközelebb álló emberekkel 2-3-an keressék fel, hogy a bűnéből való szabadulásra késztessék, és hogyha erre sem hallgat az illető, akkor tegyék csak közhírré azt a vétket, tudnék a keresztény közösség nyilvánossága előtt. Jézus messze menő tapintatot írt elő a bűnöknek nem csak a megbocsátásában, de egyáltalán a bűnök kezelésében. Hogyha valakiről kiderül, hogy bűnös életmódot folytatna méghozzá úgy, hogy keresztény, hívő ember, egy megtért, megkeresztelt ember, de mégis kiderül, hogy visszaesett valami régi szokásába, vagy valami új kísértés áldozatává vált, Jézus messze menő tapintatot és messze menő körültekintést írt elő. Tehát a szeretet jegyében ne örüljünk annak, hogyha valaki rosszat tesz, hanem,
hanem azt palástoljuk, és kérleljük azt az embert, hogy jöjjön ki abból a rosszból, és hogyha ő kijön egy embernek a figyelmeztetésére, vagy két-három hozzá közel álló ember figyelmeztetése, akkor nincs értelme, hogy arról a rosszról más is tudomást szerezzen. De ha nem, akkor viszont a keresztény közösség elé kell vinni az ügyet. És miután ez a két esemény lezajlott, tehát a tanítványok versengése, illetve Jézusnak erre adott válasza, és az egyházi rendről szóló tanítás, ezután azt olvassuk Máté evangélium a 18. fejezet 21. versében, hogy a tanítványok nevében akkor Péter odament Jézushoz, és feltett neki egy kérdést. És erre a péteri kérdése hangzott el ennek az adós vagy gonosz szolgának a példázata. Tehát szeretném felolvasni a kérdést a 21. versből, ami így hangzik. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni és nékem megbocsátanom? Még hétszer is? Tudni kell ehhez a péteri kérdéshez azt, hogy a korabeli zsidó vallási hagyomány, az úgynevezett rabbinikus hagyománynak volt egy ilyen cikkeje, amelyet később a Talmudban gyűjtöttek össze a 4.-6. század során, és 20 kötetre rúgó nagy atyai hagyományok tárháza ez a Talmud. Tehát volt egy ilyen cikkely, hogy ha valaki vétkezik, akkor legfeljebb háromszor vétkezhet, a harmadik vétkezésére még meg kell bocsátani, de hogyha ugyanazt a vétket negyedszer is elköveti, akkor már nincs kötelezve egy vallásos ember, hogy megbocsásson. Tehát mondom, ezt tudni kell, mert Péter itt egy kicsit nagyot akart mondani. Péter érezte, hogy Jézus színvonala magasabb, mint a farizeusoknak a szintje, és azért mondta, hogy Uram, hányszor kell megbocsátani? Még hétszer is. Tehát Péter a hármat fölvitte hétre. És erre válaszolt így Jézus, mondta néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még 77-szer is. Tehát Jézus erre azt a választ adta, hogy a megbocsátásban nem lehet mérték. Egy igazán hívő ember mindig kell, hogy szívből megbocsásson a másiknak, még akkor is, hogyha végtelen számban elkövette volna azt a rosszat, mindig meg kell adni az esélyt a másik embernek a megbocsátással, a szeretettel, a bizalommal, hogy talán századszori vétkezés után 101-szer talán nem esik bele abba a vétekbe. De Jézus nem elégedett meg ezzel a válasszal, ugye nyilván úgy magunk előtt látjuk a helyzetet, hogy Péter meg a tanítványok úgy megvoltak ezen rökönyödve. Mert hát őnekik egész életükben ezt tanították, hogy a harmadszor meg kell bocsátani, de negyedszer már nem. Hát most azt mondják, hogy talán még hétszer is, és erre Jézus azt mondja, hogy még 77-szer is. És miközben ez a csend ott beáll, és mindenki bizonyos várakozással tekint Jézusra, Jézus most kezd bele ebbe a példázatba, és akkor olvassuk el először a példázatot. Annak okáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival, mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10,000 talentummal volt adós. Nem tudván pedig fizetni, parancsolta annak ura, hogy adják el azt és a feleségét és gyermekeit és mindenét, amie van, és fizessenek. Leborulván azért a szolga előtte könyörgött néki, mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságát is elengedte néki. Kimenvén pedig az a szolga találkozott egyel az ő szolgatársai közül, aki 100 dénárral volt néki adós, és megragadván azt folytogatta őt, mondván, fizesd meg nékem, amivel tartozol. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé könyörgött néki, mondván, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vetette őt, míg nem megfizeti, amivel tartozik. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, feletté megszomrodtak, és elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek. Akkor előhivatván őt az ő ura mondta néki, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivel hogy könyörögtél nékem. Nem kellett volna én néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem te rajtad. És megharagudván az ő ura átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizeti mind, amivel tartozik. Eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek.
ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki az ő atyafiának az ő vétkeiket. Mint minden jézusi példázat, gondolom ez is nagyon könnyen érthető. Ha valaki az ókori mértékegységeket nem ismeri, vagy pénznemeket nem ismeri, itt csak annyi utánajárásra van szükség, hogy úgy körülbelül tudjuk, mit jelent az, hogy 10 000 talentum, meg 100 dénár. De maga a szám is óriási különbség, a 10 000 meg a 100. Ha nem tudjuk, hogy mit jelent, hogy talentum, meg mit jelent, hogy dénár, akkor is látjuk, hogy két összemérhetetlen mennyiség. Amit elenged a király az ő szolgájának, a 10 000 talentum, az valami megfizethetetlen hatalmas összeg, és amit ő a maga kis szolgatásának nem enged el, az a 100 dénár, az egy jelentéktelen összeg. De azért hadd mondjam meg a mértékegységeket, hogy körülbelül mennyivel lehet számítani 10 000 talentum ma magyar forintban. Kifejezhetetlen összeg. Szóval billió vagy trillió forintokat lehetne mondani, hogy a talentum ókori mértékegység 30 és 50 kiló között volt, hogyha ezt aranyba átszámítjuk és 10 000-rel megszorozzuk, ugye ne folytassuk a matematikát, ez valami megfizethetetlen összeg. 100 dénár, ez körülbelül egy vagy két napszáma volt egy munkás embernek. Tehát nem aránylik a kettő, sehogy se aránylik egymáshoz. Az úr elenged 10 000 talentumot, mert könyörög a szolga, és mert könyörül ő is rajta, és mindenét elengedi, és ő meg kimegy a palota kapuján, és találkozik egy szolgatársával, aki ő neki csak 100 dénárral adós, és nem akarja. Nagyon érdekes a megfogalmazás, azt mondja Jézus, nem akarja neki elengedni, sőt, a másik ige is érdekes, hogy folytogatja a másik embert. Szóval nem akárhogyan, nem veszekszik vele, vagy nem lehordja, vagy nem tudom mit, hanem egyszer nekiugrik a torkának, és a 100 dénárért folytogatja a másik embert. És aztán a szolgatársak ezt felháborodva jelentik a királynak, nyilván a szolgatársakon értjük a jelképes nyelvet talán, hogy a király az az Istennel egyenlő, az adószolga az emberrel egyenlő, a másik szolga, a szolgatárs egy másik emberrel egyenlő, a szolgatársak, akik meg viszik az üzenetet, az angyalokkal egyenlő, akik ugyanolyan teremtmények, de felháborodnak az embereknek a gonoszságán. És aztán a király a végén kinyilvánítja az ítéletet, hogy bár ő elengedett mindent, de mivel az az ember nem úgy viselkedett, ahogy méltó lett volna az elengedéshez, ezért visszahivatja az embert, és amit neki megbocsátott, azt újra visszakéri. Tehát itt van a példázatnak egy nagyon nagy csattanója, erre fogjuk kihegyezni az egész példatörténetet, hogy van ez, hogy Isten meg is bocsát, meg nem is bocsát meg. Hogy megbocsát, de amikor látja, hogy visszaéltek a megbocsátással, akkor visszamenőleg is mindent elkér attól az embertől, aki a megbocsátással így visszaélt, hogy a másik emberek nem tudott megbocsátani. Ugye hóhért emleget Jézus, hogy amíg meg nem fizetik, tehát a hóhér az általában ítélet végrehajtó, tehát itt érezzük, hogy ennek a szolgának betelt a bűneinek a pohara, betelt a sorsa, és meg kell halnia. És Jézus még utána hozzáteszi a példa történethez azt a jelentőség teljes mondatot, amivel megint csak egy kis szóra hadd hívjam fel a figyelmet, ugye a 35. versben, hogy eképpen cselekszik az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok ki az ő atyafiának az ő vétkeiket, tehát szívetekből. Tehát a megbocsátás az nem akármi kell, hogy legyen, az az igazi megbocsátás, amikor az ember tényleg szívéből el tudja engedni a másik ember adósságát, tehát nem érvényes az a közmondás, amit olyan sokszor hallunk, hogy megbocsátok, de nem felejtek, ilyesmit a Biblia nem ismer. Ha valaki szívből megbocsát, az el is felejtett mindent. Ennyi lenne a példatörténet, és akkor nézzük, az első nagy kérdésünket most lezárhatjuk, hogy milyen körülmények között hangzott el, mik voltak az előzmények, miről szól a példatörténet. Nézzük most a második kérdésünket, hogy mi az emberi életben miért tartjuk nehéznek a megbocsátást. Ugye a tavalyi sorozatunkban volt erről egy külön előadás, tehát én erre nem akarok részleteiben visszatérni, különben is a mostani bibliakörünknek a kerete egészen más. Ugye a Mi Atyánkot elemezve egy külön előadás volt arról, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.
De itt újra találkozunk ezzel a jellegzetességgel, hogy egy ember, akinek nagyon sokat elengedtek, és most nem ennél az első mozzanatnál kezdem elemezni a példázatot, hanem a másodiknál, hogy lehet az, hogy kimegy a palotából, és nekiugrik a másik embernek, és folytogatni kezdi egy jelentéktelen pénzösszegért. Hogy lehet ez? Szinte ez olyan hihetetlen. Hát ha valakinek elengednek 10 000 talentumot, hát nincs magához való esze, nincs lelkiismerete, hogy az csak úgy zsebre vágta azt az elengedést, egy óriási összegért, és neki megy a másik embernek. Ugye érezzük, hogy Jézus itt ezt azért élezte ki a példázatnak ezt a részletét, mert úgy nagyon meg akarta a hallgatóinak mutatni, hogy az emberi világban, még hívő emberek között is, milyen nehéz a megbocsátás. Ezért itt a tanulmányunk úgy kezdődik a bevezető sorokban, hogy a valódi, a szívből való megbocsátás még hívő emberek között is gyakran hiány, nagyon fájó hiány. Aki képtelen a megtételére, nem gondolja meg, hogy enélkül nem lehet élni, vagy szenvedés az élet. A bűn világában a megbocsátás a szeretet és az élet lélegzetvétele. Jézus azt akarta megmutatni itt, hogy a bűn világában mitől fuldokolnak az emberek. Hát egyrészt magától, a rossztól, a bűntől, amit elkövetünk, de én azt gondolom, hogy még ennél is inkább, ami nagyon rosszul esik mindenkinek, hogy miért róják fel annyira a bűnöket, miért nem tudják az emberek megbocsátani a bűnöket. Én úgy gondolom, hogy ez az, ami nagyon nehéz helyzetbe hoz mindannyiunkat, és kivétel nélkül, ha valaki nem hívő ember, de ha valaki hívő ember is, ezzel nagyon sok küzdelme van az életben, hogy szívből megbocsátani, hát ezt a halálunk pillanatáig gyakorolni kell és tanulni kell. Miért olyan nehéz szívből megbocsátani? Én úgy gondolom, hogy azért, mert az ember keze ügyében nagyon sok érv van. Nagyon sokszor úgy gondolkozunk, hogy mi azért nem bocsátunk meg azért a másik embernek, a gyerekeinknek, vagy felnőtteknek is, mert hát az emberek hajlamosak visszaélni a megbocsátással. És mi nem fogjuk elrontani a másik embert, azért egy bizonyos mosoly szünetet tartunk, érzékeltetjük azt, hogy ami történt, az nem kis dolog, és majd, ha jól viseli magát, akkor majd megbocsátunk. Ugye ez nagyon kéznél levő érv, és ebben nagyon sok igazság is van, hogy tényleg az emberek visszaélnek a megbocsátással, nem? Tényleg azt látjuk, hogy ha embereknek elnéznek, vagy megbocsátanak, vagy kedvesek, szívélyesek emberek iránt, az emberek hajlamosak magukat elkapatni. Nem mondom a többi érvet, bizonyára mindannyian átéltük ezt, meg át is éljük most is az életben, hogy az emberi életben bizony egy nagyon komoly próbatétel mindannyiunk számára a megbocsátás. Itt van egy idézet a tanulmány füzetünk 25. oldalán, ami egy újabb érvet hoz elő, talán még ezt hadd említsem, hogy nagyon sokan úgy gondolkoznak, hogy ők azért nem bocsátanak meg másoknak, mert mi nekünk se bocsátanak meg az emberek, vagy nem is így mondjuk, hogy nem bocsátanak meg, hanem nem értékelnek bennünket az emberek. Az emberi életben félreismernek bennünket, és a legjobb barátaink is sokszor nem értékelik a küzdelmeinket, az erőfeszítéseinket, és úgy gondoljuk, hogy ha nekünk ezt adják, ha nekünk csak ez jár, hát akkor én miért adjak többet a másiknak? Hadd olvassam fel ezt a 25. oldalon levő idézetet, Ellen Gould White egyik gondolatmenetét, ami engem mindig úgy nagyon megrendít és megdöbbent, mert mindig egy kicsit önmagára ismer az ember. Mindig számíthatsz arra, hogy egyesek félre fognak érteni, hiszen lehetetlenség is, hogy mindenki éppen a leghelyesebb megvilágításban lásson minket. Nem várhatjuk el, hogy mindenki maradéktanul megértsen bennünket. Még azok is, akiket barátainknak tartunk, időnként el fognak idegenedni tőlünk. Indítékaidat félre fogják érteni, veszteségeidet, megpróbáltatásaidat, önmegtagadásodat, szenvedéseidet, küzdelmeidet pedig nem érzékelik, munkádat lebecsülik. De hát nem ugyanezt kellett-e elszenvedni Krisztusnak is? Mi, aki Krisztus követői vagyunk, jobb sorsot kívánunk magunknak, mint ami Jézusnak jutott? Részeseivé kell lennünk Krisztus szenvedéseinek, hogy vele együtt részesülhessünk az ő dicsőségében is. Azt hiszem, hogy mindannyiunk számára nagy-nagy vigasztalás szerző gondolatok ezek. Sokszor úgy vagyunk tényleg az életben, hogy a házastársunk, a gyermekünk, a barátunk, a hozzánk legközelebb álló nem tud megbocsátani igazán, vagy nem értékeli az életünket, a munkánkat igazán, és ezzel nagyon sokat durvít a lelkünkön, hogy úgy gondoljuk, hogy hát akkor mi se fogjuk ezt tenni, már miért legyek én jobb? Meg úgyis csak visszaélnek a jóságommal.
És én úgy gondolom, hogy itt is, mint az élet minden egyes helyzetében mi a megoldás? A Biblia egy megoldást állít elénk, mindig Krisztusra kell tekinteni. Hát nem ezt szenvedte el Krisztus is? Hát kitől kapta Krisztus a legtöbb rosszat? Nem annyira az ellenségeitől, saját tanítványaitól. A meg nem értést, az értetlenséget kitől kapta Jézus? Ott, akik együtt éltek vele, és akik versengtek, meg vitatkoztak, meg érzéketlenek voltak, Jézusnak mennyire fájhatott ez? És milyen szép ez a mondat is, hogy ha viszont részesülni akarunk Krisztus dicsőségében és az örök életben, akkor részesülnünk kell Jézus szenvedéseiben és megpróbáltatásaiban is. És én úgy gondolom, hogy itt ennél a második pontunknál azt kell, hogy elmondjam, hogy igenis, az emberi életben könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Az emberi életben ne fogadjuk el ezt a tapasztalatot, hogy olyan nehéz megbocsátni. Én most nem tudok túljutni valamin, mert van ember, aki nem kívül dúl-fúl meg morog, hanem nagyon jól viselkedik különben, de a lelkében olyan maradványa marad annak a rossz dolognak, amit ő kapott valakitől, hogy évekig, évtizedekig belül felhánytorgatja, és olyan is lesz a magatartása a másik emberrel szemben. Nagyon sokszor érezzük ezt ennek, nem így kell lenni, és nagyon egyszerű, nagyon könnyű dolog, hogy mi szívből meg tudjunk bocsátani. Miért? Azért, mert a példázatnak, itt érek rá a harmadik pontunkra, a példázatnak az eleje, a példázatnak a döntő fontosságú része. Mi a példázatnak az eleje? Jönnek a gazda elé az adósok, a szolgák, és rendezi a szolgákkal a dolgait. És aztán előjön ez a szolga, aki hihetetlen mennyiséggel adós neki. És a gazda először úgy lép fel a szolgával szemben, mint a puszta igazságosság és jogszerűség alapján felszoktak lépni, fizessen. Nem tud fizetni? Kiderül, nem tud fizetni. Jó, adják el feleségét, gyerekeit, házát, abból fizessen. Hát így szokták, az emberi világban így van, nem? Ha valaki nem tud fizetni, jön az adó végrehajtó, vagy a végrehajtó, vagy a nem tudom micsoda. Tehát az emberi világban, de ez jogszerű, ez igazságos dolog. Hát ha valakitől fölvett kölcsönöket, és nem tud fizetni, hát valami fedezetet kellett akkor is felmutatni, és abból a fedezetből fizessen. Hát hogyha másból nem, akkor a házát is vigyék el a feje fölül. Hát miért károsítja meg a másikat? Tehát először a példázat úgy indul, ahogy az emberi világban is indulnak ezek a dolgok. De aztán látjuk azután, hogy amikor könyörög ez a szolga, különben a könyörgés egészen képtelenség, mert hogy mondhatja ez a szolga, hogy mondjuk a könyörgése szép is, hogy könyörög, de képtelen abból a szempontból, hogy ő majd mindent meg fog fizetni. Még kapjon haladékot, mindent meg fog fizetni. Azért mondom, hogy az a 10 000 talentum, azért azt tudnunk kell, hogy mekkora összeg, mert hogyha én most 30 trilliárd forinttal lennék adós, hány élet kellene nekem, hogy azt mindazt meg tudjam fizetni? Hát nincs, hát ez képtelenség. Tehát ilyenkor szokták sajnos az emberek főbelőni magukat, ugye ez az emberi világnak az eset, amikor valaki csődbe megy, vagy iszonyú adósságukban van, hát akkor egy kiút létezik, hogy kilépni az életből. Hát ezt az újabb társadalmakban sokan is csinálják, ugye a kapitalizmus is az egyszer fönt, egyszer lent világa. Én is hallottam már sok esetről, hogy valaki kilépett az életből, mert egyszerűen nem tudott fizetni. És akkor aztán minden elsimul, ugye az elégtétel megvan, az illető nem él, kész. Ugye a híres angol újságíró tulajdonos, ugye a Maxwell is, hogy most beugrott a tengerbe, belökték a tengerbe, csődbe ment az egész birodalma, kilépett az életből. Kedves hallgatók, mit szeretnék ezzel mondani? Hogy a gazda magatartás, amikor könyörül, és nem akárhogyan könyörül, nem azt mondja, hogy majd részletfizetést is elfogadok, nem azt mondja, hogy majd így úgy, ahogy minden teljesen elenged. Se feleség, se gyerek, se ház, semmi nem kell neki. Látja annak a szolgának az őszinte könyörgését, amit behelyettesíthetünk, hogy mit jelképez a példázatban az őszinte megbánás. Ha valakiben őszinte megbánás van, az Isten mindent elenged neki, mindent megbocsát neki az életben. Mert Isten egyszerre igazság, igazságosság, de egyszerre szeretet. Ezt a kettőt a példázatban Jézus nagyon világosan mutatja, hogy Isten először az igazságosságot állítja az ember elé,
És amikor látszik az, hogy a puszta igazságosság alapján mindannyiunknak el kellene vesznünk, de az ember ezt felismeri, és ezért könyörög, mert hisz abban, hogy Isten egy magasabb rendű igazságosság, mint az emberi igazságosság, megmutatja az igazságosságot,

csak arra, hogy az életben nagyon könnyű kell, hogy legyen a megbocsátás. Mert aki az Istent megismeri, és aki látja azt, hogy az Isten mi mindenért megbocsát, és hogy az életemben már hányszor végre lehetett volna hajtani az ítéletet vagy a végrehajtást, és az Isten megint adott időt, megint adott kegyelmet, és az Isten nem gyönyörködik a meghaló halálában, hanem az Isten azt akarja, hogy az ember élvén éljen, és az ember ezt megismeri, hogy az Isten minden bűnt megbocsát, a legsúlyosabb vétkeket is, mindent, a bűnök sokaságát megbocsátja. Hát hogyha látjuk azt, hogy az Istentől én mennyi sok kegyelmet és mennyi sok haladékot kapok az életben, akkor ezzel arányba hozható az, amit mások velem szemben elkövetnek, mint rosszat. Mert a példázatnak ez az egyik felszikrázási pontja. Ha én látom azt, hogy az Isten 10 000 talentumot elenged nekem, akkor nekem a 100 dénárért folytogatni kell a másik embert? Ha valaki erre rádöbben, hogy az Isten milyen jó az életében, akkor az felrója a másik embernek azt a rosszat, amit elkövetett vele szemben. Egy másik ember nem lehet soha olyan gonosz, hogy több rosszat kövessen el velünk szemben, mint hogy mi az életben elkövettünk az Istennel szemben. Ez egy képtelenség. Aki Budán ráhajt most a Margit hídra, van egy nagy felirás ott. Sok felirás van a városban, iszonyú sok, de ott van egy érdekes felirás. Már csak az Isten kegyelme, hogy élünk. Hát még az igazságot is kírják néha napján, mondjuk nem ilyen helyre lenne való, de én azt gondolom, ez minden ember lelkiismeretében ez azért egy megszólaló valóság, hogy hát én mennyi rosszat tettem itt az életben, mennyi sok embernek szereztem fájdalmat, szomorúságot, keserűséget, és az Isten végrehajtotta rajtam az ítéletet, azt mondta, hogy akkor kiállsz az egész dologból. Az Isten hányszor és hányszor előlegezte meg a bizalmát, és ha valaki erre rádöbben, ha valaki kezdi megismerni az Istent, és kezdi a Bibliából megismerni a hiteles Isten arcot, akkor annak az embernek lehet problémája a másik emberrel úgy, hogy ne tudjon neki megbocsátani. Hogy érezzük, hogy a Biblia szerint, amit mi olyan nehéznek tartunk, az a megbocsátás, a Biblia szerint roppant könnyű dolog. Nem azért roppant könnyű, mert a mi természetünk írná elő a megbocsátást. A mi természetünk soha nem fogja előírni a megbocsátást. A mi természetünk az rideg, kemény és megbocsátásra nem képes. De a természetünket legyőzheti az a megismerés és az a hit, amivel mi az Istent megismerjük és szívünkbe fogadjuk, mert hálásak vagyunk annak, hogy Isten ennyi sok jót tett az életünkben, és ma is minden nap hogy megújul az irgalmassága és kegyelme minden ember fölött, fölöttünk is. Akkor nekem ki kell jönnöm a sodromból, mert a másik ember az ezredrész rosszat tette velem szemben, mint hogy én tettem az Istennel szemben. Tehát nem tudom, hogy világossá sikerült-e tennem, hogy a példázatban Jézus azt mondja, hogy nagyon könnyen megbocsáthatott volna az a gonosz szolga, és mindannyian azt hiszem így érezzük. Hát ha neki 10 000 talentumot elengedtek, neki mibe került volna 100 dénárt elenged? Ugye ezért nem is kellett volna ennyit beszélnem, mert ez rögtön a példázat első olvasásakor is nyilvánvaló, de mégis miért kellett ennyit beszélnem, mert az élet hétköznapjaiban mi ezt nem látjuk ennyire világosan magunk előtt. Mert az élet hétköznapjaiban mi bele vagyunk süppedve a magunk igazolásában, magunk igazságaiba, és annyira meg vagyunk győződve, hogy ebben is nekünk van igazunk, meg ebben is nekünk van igazunk, hogy a végén már kiderül, hogy szinte mi vagyunk az Isten. És ez az eredeti képlet, ugye, hogy Péter azt mondja, hogy Uram, hát még 7-szer is meg kell bocsátanom? Hát ha már 7-szer megbocsátok, akkor már én vagyok a világ legjobb embere. És én erre képes is szeretnék lenni. És erre Jézus azt mondja, hogy 7-szer, hát 77-szer. Tehát én úgy gondolom, hogy azért kellett erről ennyit beszélni, mert az élet hétköznapjai mégiscsak azt mutatják, hogy bár nekünk is a lelkiismeret sokszor mondja, hogy most miért vagy olyan kegyetlen azzal a másik emberrel? Miért vagy olyan rátarti? Miért nem tudsz neki megbocsátani? Hát te nem csináltál ugyanolyan dolgokat, mint ő? Ugye szokták mondani a felnőttek egymás között, amikor valaki igazságtanul neveli a gyerekét, hogy te is voltál gyerek. Hanem emlékezel vissza, hogy te is ugyanazokat a hibákat elkövetted. De a felnőtt világban is, hogy hát nem veszed észre, hát ha veled mindig úgy bánnának, hogy te bánsz a másik emberrel, akkor mi lenne a világból? Hát erről ennyit majd a beszélgetésben úgyis felvetődnek a problémák, nekem az egy órán belül kell maradnom, megyek rögtön már a következő kérdésünkre, tehát ez most sorrendben már azért a negyedik kérdés.

0: A példázatnak egy másik felszikrázási pontja, hogy ezek szerint Isten megbocsátása és bűn, a megbocsátása, és mondjam így most a kezdetén, hogy végleges megbocsátása között különbség van. Mert a példázatban két dologgal találkozunk. A gazda megbocsátott a 10 000 talentumnyi bűn adósságért, és szabadlábra került az adószolga. De amikor az adószolga nem úgy élt, ahogy a megbocsátáshoz illett volna, akkor visszahívatta a gazda az adószolgát. Ugye ez is mindannyiunk számára világos és egyértelmű. Tehát Jézus nem olyan példázatot mondott el, hogy Isten a szeretet, Isten mindenkinek mindent megbocsát, és hogy ha valakinek Isten megbocsátott, az azután úgy él, ahogy él, az folytogathatja a másik embert, akkor is megvan neki bocsátva minden. Hát ilyesmit, ez egy nagyon rossz pedagógia lenne. Itt találkozunk azzal a hatalmas tanítással, amit itt a táblán is nagyon egyszerűen szerettem volna úgy jelezni. És ez a hatalmas tanítás a következő, hogy az Isten valóban az őszinte megbánásra mindenkinek és mindenkor megbocsát. Tehát, hogyha itt van az emberi történelem, és emberek elkövetnek bűnöket, Isten minden bűnt megbocsát, ha az emberek őszintén kérik a bűneinek a bocsánatát. De Isten, bocsánat, még ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy ez az isteni megbocsátás, ha itt van a történelmünknek a legvége, tehát a történelmünk lezárulását ezzel a kettős vonallal jeleztem, ez az isteni megbocsátás nem fog elterjedni a történelmünknek a legvégső napjaig, hanem a történelmünk utolsó, nagyon rövid időszakában, ami pár napnyi időszak lezárul. Tudnék, az utolsó 7 csapás idején már nincs bűnökért való bocsánat. A bibliai proféciák világossá teszik, hogy Isten a történelemben egyszer az akkor érő nemzetékek számára láthatóan ítélni fog. Eddig a pillanatig, amíg el nem jön a 7 csapás, ugye a 7 csapás az emberi bűnöknek a végső kiteljesedése, addig a pillanatig mindenki kérhet az Istentől bocsánatot, és Isten bocsánatot is ad. De miután lezárul az úgynevezett kegyelmi időszak, és beleér ebbe az utolsó néhány napba a világtörténelmünk, akkor azok, akiket Isten a megbocsátásban részesített, és akik nem éltek vissza a megbocsátással, azokat a 7 csapás idejére oltalom alá helyezi, azokra a 7 csapás nem fog rázódulni. De azok az emberek, akik a megbocsátással visszaéltek, azokat Isten nem tudja megmenteni a saját bűnei következményétől, tehát a 7 csapást ők a saját életükben látni fogják, azok az emberek számára itt már a földön megszűnik a megbocsátás. Tehát azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben érvényesül az Isten megbocsátása, kivéve a történelemnek az utolsó pillanatát, utolsó pár napját, amikor azok, akik Istenben megerősödtek, nem fognak már vétkeket elkövetni, tehát nem is kell megbocsátani nekik. Azok viszont, akik visszaéltek a megbocsátásra, vagy nem is kértek bűnbocsánatot, azoknak a számára nem lesz már megbocsátás. Ezt legvilágosabban talán Jelenések könyve 15. fejezete fejezi ki egy látomásban, amelyben a mennyei megbocsátás színhelyét János apostol úgy látja, hogy ott már nincs senki se. Jézus nincs a mennyben. Jézus nincs a mennyben, nem lehet már hozzáfordulni megbocsátásért. Miért nincs a mennyben Jézus? Nagyon egyszerű dolog, mert Jézus elindul a földre. Elindul a földre angyalseregek kíséretében, hogy magához vegye azokat az embereket, akik nem éltek vissza a megbocsátással, akik élni szeretnének, akik megigazultak, megjobbultak. Ennyit erről, erre is majd vissza lehet kérdezni, csak röviden említem, nem is ez a tulajdonképpeni kifejtésünk tárgya, hanem a következő. Eddig ettől a kis pillanattól eltekintve az egész történelemben lehet Istenhez Jézus Krisztus által megbocsátásért folyamodni. És Isten mindenkinek meg is bocsát eddig a pillanatig, ha őszinte a megbánása. Ugyanakkor a Bibliának van egy másik tanítás, hogy a történelmünknek egy korábbi pontján, amely jóval megelőzi a 7 csapást, és ami már most több mint másfél évszázada a hátunk mögött van, Jézus a mennyben elkezd egy másik szolgálatot is. És ez a másik szolgálat a bűnök eltörlésének a szolgálata, magyarul az ítélet. A bűnbocsánat az, hogy egyes bűnökért bocsánatot nyerni, és egyes bűnöket elrendezni az Istennel. Ez a bűnbocsánat. Ezt így jegyezzük meg, ez nagyon könnyű megjegyezni, itt még nem is támad problémánk. A bűnbocsánat az egyes bűneink rendezése. Ha valaki egy nap csalt, vagy hazudott, vagy méregbe gurult, megbántott egy másik embert, annak az embernek, hogyha hívő ember, azt mondja a Szentírás, hogy egy nap se menjen le a haragotokon. Aznap rendezzétek el az Istennel ezt a bűnt. Aznap kérjetek bocsánatot. Aznap nyerjétek el a bűnbocsánatnak azt a megerősítését, amit egyedül Isten képes adni. Ez tehát a bűnbocsánat. A bűnbocsánat a konkrét bűnökért való megbánás és azoknak a megbocsátása Isten részéről. A bűnök eltörlése az mivel egyenlő? A bűnök eltörlése azzal egyenlő, hogy Jézus Krisztus, amikor elkezdte ezt a szolgálatát a mennyben, azt vizsgálja meg, hogy lezárt emberi életutaknál. Azok az emberek, akik már meghaltak eddig a történelemben. Mi a helyzet a lezárt emberi életutaknál? Azok az emberek, akik az életben bűnöket elkövettek, és kérték Jézustól a megbocsátást, azok a megbocsátást értékelték, vagy visszaéltek vele? Ha valaki értékeli az Isten megbocsátását, az milyen életet fog élni? Hálás és egyre tisztább és nemesebb életet. Azok, akik nem értékelik az Isten megbocsátását, mint itt a példázatbeli adószolga, az milyen életet fog élni? Könnyen veszi, hogy neki Isten megbocsát, ő nem tud megbocsátani a másik embernek, tehát visszaél az Isten megbocsátásával. Jézus Krisztus az ítéletben, a bűnök eltörlésében azt nézi meg, hogy kik azok az emberek, akiknek végleg el tudja törölni a bűneiket, mert nem éltek vissza a megbocsátással. Isten ugyanígy csak azoknak fogja eltörölni a bűneiket. Jézus csak azokat fog felmenteni az ítéletben, akik nem éltek vissza a megbocsátással. Tehát ez döntő dolog. A megbocsátás az életben hatalmas esemény, de azt lehet a javunkra fordítani, és lehet a kárunkra fordítani. Még egyszer mondom, javára fordítja az az ember, aki hálás a megbocsátásért, és komolyabban veszi az életet, mint annak előtte, és nem sétál bele olyan könnyen a bűnökbe, mert tudja, hogy azért a megbocsátásért Istennek kemény árat kellett fizetni, a saját egyszülött fia halálát. Azok az emberek, akik csak olyan könnyedén veszik a megbocsátást, akiknek a nevében Voltaire mondta ki a 18. században, hogy nagyon sok ember úgy tekint Istenre, hogy azért van az Isten, hogy megbocsásson. Az a mesterség, hogy megbocsásson. Nagyon sok ember így tekint az Istenre. Majd elkövetek egy bűnt, úgyis megbocsát az Isten. Most megbocsátott, hát majd elkövetem, megint meg fog bocsátani. Ez annál erőteljesebb, ez a rossz útja a megbocsátásnak, a megbocsátásról visszaélésnek, mennél inkább még emberi intézmények is megsegítik ezt a rossz magatartást, például az, hogy az emberi közvetítőkön keresztül való bűn elrendezés, magyarul a gyónás. Ugye a gyónás is, ami egy nagyon szép felfogás lehet, lehet elvileg egy szép felfogás a gyónás, de az teljesen biztos, hogy átkára válik minden embernek, mert felelőtlenné teszi a vétkezésben. Felelőtlenné teszi abban, hogy majd úgyis meggyónom, úgyis elmondom, majd úgyis megbocsát egy emberi közvetítőn keresztül az Isten. Nem véletlen, hogy Isten ilyen szertartást nem rendelt. Ilyen rendet az Isten nem írt elő, hanem Isten azt mondta, hogy őnála van a megbocsátás, hozzá kell mindenkinek fordulni a megbocsátásért, de aki Istenhez fordul, annak valami tudatosítania kell, hogy Isten azért az életét adta, hogy megbocsáthasson. Isten az életét adta, hogy megbocsáthasson. Ha valaki ezt mindig átérzi a megbánásánál, hogy Krisztus halálára volt szükség az én bűnöm megbocsátásához, ha ezt valaki mélyen átéli, hát akkor holnap és holnap után nem megy bele olyan vígan a bűnökbe. Mert hogyha valaki értem meghalt, az életét adta, aznak a szeretetével nem akarok visszaélni. De ha valaki ezt nem látja, és csak egy emberi intézményben gyakorolja a megbánást és a megbocsátást, az felelőtlenné teszi a bűnnel szemben, mert az nem tudatosítja ezt, hogy az Isten halálára volt szükség ahhoz, hogy nekem meg tudjon bocsátani. Mert az Isten nem úgy bocsát meg senkinek se, hogy ő most mondjuk ilyen kedve van az Istennek, már elnézést, hogy így mondom, hogy most megbocsát, vagy olyan kedve van, hogy nem bocsát meg. Az Isten a megbocsátás jogát nem aranyon vagy ezüstön váltotta meg, hanem drága vére, mint egyszülött bárányin a Krisztusén. Tehát itt a tábláról is teljesen világos, hogy a Jézus Krisztus a történelemben a megbocsátást egészen a végidő küszöbéig, a hét csapás küszöbéig gyakorolja, de emellett Jézus Krisztusnak egy másik szolgálata is életbe lép a történelemnek a végéhez, ehhez a végéhez közelítve, ez a bűnök eltörlésének a szolgálata. Hogy teljesen világossá tegyem ezt, szeretnék egy másik példázatra is hivatkozni. A Máté evangélium a 22. fejezetében van a királyi mennyegző példázata. Ha most erre utalok, és ezt a pár verset, a Máté 22:10-14-et ragadom ki ebből a példázatból, azt hiszem mindenki nagyon gyorsan megérti, hogy hol van Jézus példázataiban profécia, és a végső időkről hol vannak kijelentések. Miről szól ez a királyi mennyegző példázata? Arról szól, hogy egy király a fiának mennyegzőt készít. Jó előre értesíti az embereket, hogy lesz ez a mennyegző, amikor elkészült az előkészületekkel, kész a vacsora, akkor meghívja a meghívottakat. De azok mindenféle ürüggyel visszautasítják a meghívást, sőt bántalmazzák is a király követeit. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy ez a példázat nem cserélendő össze a Lukács 14. fejezetében a nagy vacsora példázatával, az is hasonló ehhez, de az másról szól. A Lukács 14. fejezetében van a nagy vacsora példázata, és a Máté 22. fejezetében a király mennyegző példázata. Hogy folytatódik ez a történet? Azzal folytatódik, hogy miután a meghívottak nem jöttek el. A király azt mondja a szolgáinak, hogy akkor hívjatok mindenkit a keresztutakról, a sövényekről, mindenkit, akit nem hívtam meg, de hogy tele legyen a fiam mennyegzős háza, most már mindenkit hívjatok meg. Erre meg is hívnak mindenkit, és tele van a ház. És akkor van egy jelentőségteljes mozzanat, és ez a 10-től a 14. versig tartó szakasz, amikor Jézus így folytatta a példázatot, hogy amikor tele van a ház, akkor mi következik? Rögtön kezdődik a mennyegző? Nem kezdődik a mennyegző. Hanem a király bemegy a mennyegzős terembe, és megnézi a helyzetet. És talál ott egy embert, akin nincs mennyegzői ruha. Mindenki szép fehér ruhában van, ez ismerni kell azt a korabeli szokást, hogyha valakit hirtelen hívtak meg Palesztinában egy mennyegzőre, tehát nem volt előre értesítve, hanem aznap szóltak neki, akkor a meghívónak kötelessége volt a tiszta öltözékről is gondoskodni. Tehát akit jó lehet pár órával előtte a mennyegző előtt hívtak meg, arra annak fölajánlotta a mennyegzős gazda, a király, a tiszta ruhát, a fehér ruhát. De volt ott egy ember, aki visszautasította ezt a fehér ruhát, és ő beült piszkos ruhában a mennyegzői asztal közé. És oda megy a király ehhez a piszkos ruhába öltözött emberhez, szennyes ruhába öltözött emberhez, és fölteszi a kérdést, hogy barátom, ezt hogyan gondoltad? Szóval az, hogy én mindenkit meghívok a mennyegzőre, de adok is a váratlanul meghívottaknak fehér ruhát, te miért nem kértél? Úgy gondolod, hogy egy ünnepen mindenki tisztességesen felöltözve itt ül, már kezdődnék a vacsora, te pedig itt vagy szennyesen, piszkos, ez hogy gondoltad? És nagyon érdekes, ugye Jézus ezt mondja a példázatban, hogy az az ember hallgatott. Nem szólt egy szót sem. Miért hallgatott? Mert nem tudott mit válaszolni. Nem mondta azt, hogy ő későn lett meghívva, mert hiszen mondom, hogy a késő jövőknek is járt a fehér ruha. Nem mondhatta azt, hogy ő neki nincs szükség fehér ruhára, mert mindenki fölvette a fehér ruhát. Ugye a mennyegző a Biblia szerint az ég és a föld találkozása, az örök élet, ahova csak tiszta emberek léphetnek be. A fehér ruha ugye a tiszta jellemnek a jelképe a Bibliában. Az az ember úgy gondolta, hogy én is szeretnék örökké élni, de majd besétálok az örök életbe egy kis hazugságommal, egy kis irigységemmel, egy kis lobbanékonyságommal, ez így nem megy. Tehát ez így nem megy. Mire utal az a mozzanat a királyi mennyegző példázatában, hogy a király bemegy, és mielőtt elkezdődnék a mennyegző, megtekinti a sokasságot. Ugye a mennyegző Krisztus második eljövetelével, a vacsora Krisztus második eljövetelével veszi a kezdetét, de mielőtt Krisztus másodszor eljönne, és feltámasztaná az igazakat, és elváltoztatná az élő igazakat, azelőtt az Isten meg fogja nézni, hogy kiket fog feltámasztani Krisztus. Tehát az ítéletnek meg kell előznie Krisztus második eljövetelét, de milyen ítéletnek, amit a Péter első levél 4. fejezet 17. verse mond, az igazak fölötti ítéletnek. Tehát most már ideírhatom a táblára, hogy tulajdonképpen a bűnök eltörlése ez az ítéletnek az első szakasza. Tudnélik az igazak fölötti ítélet. Kik az igazak? Akiknek Isten megbocsátott az életükben, de akiknek az élete méltó is vált a megbocsátására, tehát akiknek el tudja törölni az életüket. A bűnök eltörlése az egy egész élet igazzá nyilvánítása. Most két rövidebb definíciót is, tehát jegyezzünk meg. A bűnbocsánat, az konkrét bűnök megbocsátása és az ember igazzá nyilvánítása. A bűneltörlés az egész élet igazzá nyilvánítás. Azért nagy különbség van a kettő között, nem? Most valaki őszintén kér bocsánatot, és azt mondom a gyerekemnek, vagy egy embertársának, jó, megbocsátok. Az Isten is azt mondja neki, jó, megbocsátok. De az Isten megnézi, hogy most ez az ember mit kezd a megbocsátással. Ezzel él, vagy visszaél. És ha visszaélt az ember, akkor nem tudja az életét igazá nyilvánítani, mert aki visszaél a megbocsátással, az lehet nagyon vallásoskodó ember, lehet nagyon egyházias ember, de tulajdonképpen lépésről lépésre megy lefelé az élete. Aki viszont örömmel veszi a megbocsátást, hálás mindig az Istennek, az más embereknek is meg fog bocsátani, annak egyre inkább tisztább és nemesebb lesz az élete. Tehát az ítélet első része, hogy mondja Péter apostol első level, 4. fejezet, 15. versében, először az Isten házán kezdődik el az ítélet. Csak ennyit jegyezzük meg, nem is említem a vers további részét. Először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először Isten azoknak az életénél mutatja meg, hogy ezek igaz emberek, akik megbocsátást kértek, ő meg is bocsátott nekik, nem éltek vissza a megbocsátással, jobb emberek lettek, eltörölheti a bűneiket, egyszer s mindenkorra a bűneiket eltörölheti. Az ítélet második része kiken fog zajlódni? Az ítélet második része, hogy mondja a Jelenések könyve 20. fejezetében a 4.-6. vers közötti szakasz, csak a legrövidebb és a legegyértelműbb bibliaverseket írom fel ilyenkor a táblára, nagyon sok helyen beszél erről a Szentírás, de ha egy példázatot meg 3-4 ige helyet megjegyzünk, akkor azt hiszem mindent tudunk már. Ez is a Biblia titkához tartozik. Nem kell teológusnak lenni, nem kell, nem tudom én mennyi fáradtságba belemennünk. Egy történet és 3-4 igeversből tulajdonképpen a félvilág történelme előttünk van. Az ítélet második része kikkel fog foglalkozni? Azokkal, akik talán soha nem kértek megbocsátást, mert nem ismerték el a bűneiket, vagy azokkal, akik kértek megbocsátást, de nem éltek a szerint, hogy a megbocsátást meg is kapták. És miután Jézus Krisztus eljön másodszor, és feltámasztja az élő igazakat, a meghalt igazakat, és elváltoztatja az élő igazakat, és elviszi őket a mennybe, az emberek, az igaz emberek közreműködésével kezdődik meg az ítélet második szakasza. És az ítélet második szakaszának a vége az lesz, amit Jézus itt a példázatban így mondott, átadják majd a hóhér kezére. Mert az ítélet második szakasza után is lesz feltámadás, ahogy ez az igazak feltámadásával egyenlő Jézus második eljövetele, az 1000 éves ítélet, mert a második ítélet 1000 évig tart a Biblia szerint, erre is majd vissza lehet kérdezni, az 1000 éves ítélet vége az a nem igazak feltámadásával lesz azonos, de a nem igazak csak azért támadnak fel, hogy szembesülhessenek azzal az ítélettel, hogy ők nem élhetnek, nem lesz joguk élni. Embertársaik élnek, sőt, Krisztus bevonta magához velük őket az ítéletbe. Az 1000 éves ítélet után ők is visszakapják az életet, a nem igazak, tehát a kárhozottak, de nekik nem lesz joguk élni. Miért? Mert vagy önigazolásba rekedtek meg, és nem bánták meg a bűneiket, vagy megbánták ugyan a bűneiket, de az életük nem jobbult meg. Miért nem jobbult meg? Mert nem voltak méltók a megbocsátásra. Visszaéltek a megbocsátással. És ezért mondta Jézus a példázat végén, hogy átadják a hóhérok kezére, tudnék itt a szembesülés után teljesen visszavonja tőlük Isten az életjogát, tehát tulajdonképpen nekik meg kell halniuk egyszer s mindenkorra. Ezt mondja a Szentírás, hogy van örök élet, ha ugyan bűnöket követtek el is az igazak, de megbánták, és nem éltek vissza a megbocsátással, mert egyre jobbak és jobbak lettek, mert értékelték az Isten áldozatát, Krisztus áldozatát, és ezért örökké élhetnek kegyelemből, nekik sincs érdemük erre, de kegyelemből élhetnek, mert megmutatták, hogy az Isten szeretetére szeretettel válaszolnak. A másik embercsoport azonban szembesülni kell, hogy kell a másik embercsoportnak szembesülni kell azzal a véggel, hogy ők nem élhetnek, mert lehet, hogy ugyan megbánták a bűneiket, de igazán nem bánták meg. Mert aki megbánja a bűneit és megbocsátást kap, az annak az élete át kell, hogy alakuljon, az más emberek iránt is megbocsátó és előzékeny kell, hogy legyen. Kedves hallgatók, nem tudom, hogy hogyan hat ránk ez a példázat, most már befejezéshez kell, hogy közeledjek. A példázatnak ez a mozzanata. Hogy említettem, ezen a Biblia körünkön Jézusnak a végidőre vonatkozó példázatait tanulmányozzuk, és ebből a példázatból számunkra ma gyakorlatilag mi a fontos és mi a lényeges. Ez a példázat, ez kevéskor emberének szólt ennyire, mint a mai embernek. Azért, mert a mai ember, ha a Bibliát komolyan veszi, azt tudhatja, hogy Jézus Krisztus most nem egyszerűen a megbocsátás istene, hanem már most a bűneltörlés istene. Fölöttünk már az ítélet elkezdődött. Elkezdődött először az eddig élt emberi nemzedékek fölött, de nyilván a meghalt igazak után az ítélet átmegy az élő igazakra, hiszen vannak nagyon sokan, akik élve megérik Jézus második eljövetelét. Nem tudjuk, hogy itt mikor megy át az ítélet az élő igazakra. Ezt a Biblia nem hozza a tudomásunkra. De az biztos, hogy egy idő után, amikor Jézus a meghalt igazak ítéletét befejezte, és egyre közelebb a vég, és akik élve érik meg Jézus második eljöveteit, akkor Jézusnak a megvizsgálása átmegy azokra, akik élnek, és akkor mi rólunk teszi fel a kérdést Jézus Krisztus, hogy most itt él ez az ember, itt él a 20. század végén. Adtam neki lehetőséget az életre, adtam neki ismeretet, hitet, kegyelmet. Vajon ez az ember hogyan él, vagy visszaél a megbocsátással? Mert ennek az embernek élő állapotában kell, hogy kimondjam az életéről, hogy igaz ember. Tehát Jézus a bűn eltörlést az eddigi emberek életében úgy hozza meg, hogy már lezárt életekről van szó. Ugye ez érthető? De akik megérik Jézus második eljöveteit, ott élő emberekről kell ezt kimondani Jézusnak, hogy ezeket az embereket én magaménak nyilvánítom, igaznak nyilvánítom, bibliai jelképes szóval elpecsételem. Az elpecsételés ennyit jelent a Bibliában, hogy védelem, oltalom alá helyezem, a hét csapás idején őket nem érheti a baj, mert ők nem éltek vissza a megbocsátással, ők jobb emberek lettek, ők nem felelősek a világ mostani állapotáért. Ők nem járultak hozzá ahhoz, hogy a világ ilyen legyen, amilyen. Tehát Jézus Krisztus itt a mai kor kereszténye számára döntő fontosságú szolgálatot végez a mennyben. Végzi egyrészt a bűnök megbocsátását, ma is mindenki, aki Jézushoz fordul, őszintén Jézus megbocsátást ad, de egy mai igazán hívő kereszténynek tudatában kell lennie annak, hogy el kell készülnie Jézus második eljövetelére. Elkészülni Jézus második eljövetelére pedig egy mondatban ennyit jelent, hogy Jézus el tudja törölni a bűneinket, olyan életre kell eljutnunk, vagyis olyan életre, ami teljes szakítás, teljes hátat fordítás a rossznak, és ez, hogy teljesen hátat fordítottunk-e a rossznak, ez ebben csúcsosodik ki, hogy készek vagyunk-e akár a legnagyobb bűnért, vagy a legnagyobb ellenséges dologért is megbocsátani. Egy igazán keresztény embernek olyan szempontból nem lehetnek ellenségei, hogy miattam nem lehet ellenségem, senki se. Ha a másik ember miatt, ő miatta ellenség, sajnos az benne van az életben, de én ellenséges viszonyt senkivel nem ápolhatok. Ugye a Biblia nagyon messze menően mondja azt, például Jakab apostol levele 4. fejezetében, a 11. és 12. versben, hogyha valaki csak haragszik a másik emberre, vagy kárhoztatja a másik embert, akkor az Istent kárhoztatja. Mert az Isten mindenkinek meg akar bocsátani. Szóval, ha te nem tudsz megbocsátani a másik embernek, nem csak a másik embert kárhoztatod, az Istent kárhozhatod, aki türelmes és jóindulatú minden emberrel szemben, mert bízik abban, hogy talán a szeretet és a türelem a másik embert meglágyítja. És ezért tulajdonképpen ez a példázatnak nagyon nagy jelentősége van, talán az összes példázat közül ez az a példázat, a gonosz szolga példázata, ami a legmélyebben kell, hogy elgondolkoztasson már egy keresztényt. Mert általában mi emberek úgy gondolkozunk, hogy hát igen, azért mi bűnös emberek vagyunk, de a bűnt elkövetünk is, az Isten majd csak megbocsát. Ma talán így kellene gondolkozni, ha az Isten ennyi sok jót ad nekünk, a világ történelmében is ennyi nagy szabadságot ad, ennyire viszonylag gondtalan megélhetést az előző korokhoz képest, akkor nekünk nem az kell, hogy legyen a mércénk, hogy majd elkövetem a bűnt, de úgyis megbocsát utána az Isten, hanem olyan életre eljutni, hogy eleve ne kövessünk el bűnöket. És Isten ehhez az erőt mindinkább meg fogja adni, hiszen ha említettem azt, hogy elkövetkezik ez a hét csapás időszaka, az emberi történelem legvége, és ez visszafele számítva mondjuk hogyha majd kiírom a három számot, ez a harmadik időszak, akkor a hét csapás előtti második időszak az, amikor a végső nagy evangélium hirdetéssel átütő erejű lesz majd az Isten lénye és megbocsátásra való készsége minden ember szem előtt. Ugye a hét csapás előtt egy hatalmas dolog következik be, ez a végső nagy evangélium hirdetés. És hogyha valaki most megkérdez, hogy hol járunk, akkor azt lehet mondani, hogy itt az első és a második szakasz között járunk, mert végső nagy evangélium hirdetést még a maga teljességében nem látjuk, de azt viszont látjuk, hogy Isten hogyan készíti elő ezeket a végső eseményeket, hogyan készíti elő a búzának és a konkolynak a szétválasztását. Erről lesz szó majd két hét múlva. Hogyan készíti elő Isten azt, hogy mindenkihez eljuthasson az evangélium? Ha mindenkihez eljut az evangélium, mindenki tisztán, világosan tud dönteni, és aki elfogadja az Isten megbocsátását, és nem él vissza az Isten megbocsátásával, azt Isten elpecsételi, és az Krisztussal együtt a mennybe megy. Ez a pozitív megoldás. Aki ezt megismeri ugyan, de visszaél vele, az meghal Krisztus második eljövetelekor, és fölötte folyik majd az ezer éves ítélet, az ítélet második szakasza, ez a negatív megoldás. Ezt ma a történelemnek ezen a pontján élve keresztények számára teljesen világos kell, hogy legyen, hogy egy győzelmes kereszténységre van szükség. Ezt a győzelmes kereszténységet viszont a végső nagy evangélium hirdetés időszakában a Szentléleknek a minden eddiginél nagyobb támogatása fogja győzelmes kereszténységgé avatni. Mert a Szentlélek különleges kiáradása egy második pünkösthöz hasonló kiáradása nélkül ilyen kereszténység soha nem születne meg. De ennek az előestéjén élve most a legfontosabb dolog egy keresztény ember számára, hogy keresse az Isten útját, keresse Krisztusnak a jelenlétét, keresse azt, hogy hogyan is bízhat rá majd Isten olyas valami dolgot, ami az összes igaznak az egybegyűjtése lesz a történelmnek ebben a zaklatott utolsó hányadában. Hát ez adja ennek a gonosz szolga példázatának a fölmérhetetlen jelentőségét, és amit egy óra alatt el lehetett mondani, talán azt megpróbáltam belezsúfolni ebbe a rövid elemzésbe, de hát a bibliakörünk az bibliakör, nem előadás, tehát a lényeg ezután következik. Minden bibliakör után tartunk egy 10 perc szünetet, és akkor elkezdjük a megbeszélést. Most is így legyen, és akkor 7 óra 20-25 perckor elkezdenénk a megbeszélést. Meg tudni, hogy itt egy ilyen lelki segély telefonos szolgálat is működik a metróban. Tessék, akkor átadnám a szót a példázattal kapcsolatban, hogy hogyan történik itt a Szentlélek kiárasztása ugye a végső történelmi időben. Ezzel kapcsolatban hadd menjek le egészen az alapokig, bár nem akarok részletekbe azért nagyon belebocsátkozni, de egyáltalán az a tapasztalatom, hogy a Szentléleknek a világban való munkájáról, vagy egyáltalán Szentléleknek az embert segítő szerepéről olyan sok félreértés van, hogy talán egy nagyon rövid betekintést nyújtanék, hogy az alapján talán könnyebben megérthetjük, hogy mit jelent majd a történelem végén a Szentléleknek a kiáradása. Ugye a Bibliában lényegileg azt látjuk, hogy a Szentlélek az Isten lelkének a legfőbb jelképe a szél. A szél. Ugye a szél fú, ahol akar, mondta Jézus János evangélium a harmadik fejezetében, a szél fú, ahol akar, hallott zúgását, nem tudott honnan jön, hová megy. Ez áll mindarra, aki lélektől született. Tehát a szél egyenlő szemlélek. A Bibliának egyik nagyon csodálatos szóhasználatát vehetjük észre abban, hogy a szél különböző zúgásához, szél különböző munkájához vagy járásához hasonlítja a Szentlélek munkáját is a világban. Ugye tulajdonképpen mindenütt, ahol levegő van, valami levegő mozgás van. Tehát valami szél fúj. Ez az első része a szél mozgásának, ez, hogy a szél fúj. Ez van benne János evangélium a 3. fejezet 8. versében, amikor Jézus Nikodémusnak magyarázta a Szentlélek munkáját. Azt mondja, a szél fú, ahol akar. Ez annyit jelent, hogy a levegő a legkönnyebb elem, innen van különben a jelképnek az alapja, a legkönnyebb elem, tehát nagyon könnyen behatol mindenhova. A Szentlélek is nagyon könnyen eljut mindenhova. Miért? Mert ha csak egy ember egy résnyire is megnyitja az életében az ajtót, akkor Isten már segíti azt az embert, akár tud az Istenről, akár nem, akár hisz az Istenben, akár nem. Tehát elmondhatjuk, hogy a Szentlélek minden ember életében működik. A te Isten emberek életében is. Bűnös emberek életében is. Mert nincs olyan ember, aki az életében legalább egy-egy pillanatra jót ne szeretne, vagy jót ne akar, akkor már mindjárt a Szentlélek működésével van dolgunk. Ezt nevezi a Biblia szélfújásának. De rögtön ugyanebben a versben mondja Jézus a Szentlélek munkájának a másik szakaszát, hogy a szél fúj, ahol akar, hallod zúgását, nem tudod honnan jön, hová megy. Tehát ideírom ezt a szót, hogy zúgás. Különben az eredeti görögben is ez a pontos megkülönböztetés van, tehát itt a magyar fordítás jól adja vissza Jézus szavait. Tehát ugye a szélnek már egy nagyon komoly munkája, amikor fölkerekedik a szél, és hatalmas nagy levegő tömegeket tud megmozgatni, és eltolni a régi rossz levegőt, vagy a meleg levegőt, vagy hideg levegőt a helyéből, és akkor jön ugye egy front, jön egy hideg vagy meleg front, aminek most is a tanúi vagyunk. Ezt a szél fújása, az a Szentlélek munkájának egy ilyen pontszerű munkája, amikor minden ember életében, amikor az ember engedi, akkor a Szentlélek segít annak az embernek, ha valami jót akar. A szél zúgása ehhez képest annyiban más, hogy ez egy hosszabb tartó, a Szentléleknek egy hosszabb tartó munkája az emberben, mert az ember már igényli ezt. Tehát amikor egy ember megismeri már az Istent, és már az ember látja azt, hogy az Isten mi mindent megbocsátott neki, akkor az ember szíve egy kicsit kezd összetörni, és kezd rádöbbenni arra, hogy miért nem éltem én eddig az Istennel. Miért nem volt az én életem eddig más? És akkor az ember igényeli azt, akkor az ember már elkezd imádkozni, az ember elkezd már komolyabban kutatni Isten dolgai után. Tehát akkor már a Szentlélek, hogy úgy mondjam, hosszabb szakaszokra beleszövődhet az ember életébe. És van egy harmadik része is a Szentlélek munkájának, és itt fogjuk megérteni ezt a végső nagy Szentlélek kiárasztását, amit a magyar fordításban, mondom, ez az eredeti is, a Szentlélek mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek. Ez az Apostolok cselekedetei 2. fejezet 2. versében van megírva, a pünkösdi lélek kiárasztásakor. Ami pünköskor megvalósult, tehát Jézus mennybe menetele után az 50. nap, a 40. napon, tehát a Jézus, illetve az 50. napon, igen, mert Jézus még 10 napig együtt volt a tanítványaival, és a mennybe menetele utáni 40. napon, és összesen a feltámadás utáni 50. napon, hogy a tanítványok együtt voltak a felházban, Jeruzsálemben, és teljes egységre jutottak, ne tessenek elfelejteni azok a versengő tanítványok, akikről ma beszéltünk, teljes egységre jutottak, és Máriával, Jézus édesanyjával együtt a felházban imádkoztak, akkor mint egy sebesen zugó szélnek zendülése töltötte be a házat a Szentlélek, és a tanítványok életében az játszott le, amit már itt tudnék így mutatni, hogy már egészen nagy időkben a Szentlélek tudta vezetni az életüket, és tudta befolyásolni a gondolkodásukat, az akaratukat, az életvitelüket. Most itt a táblán, ami egyszerű vonalakkal jeleztem, tehát ide pontokat rajzoltam, ide már szakaszokat rajzoltam, ide meg már hosszabb szakaszokat rajzoltam. Ez is mutatja, hogy mennyire igaz a 2 Korintus 3:17-nek az a kijelentése, hogy ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mert Isten mindig tiszteletben tartja az ember szabadságát. Ha egy ember nem akar az Istennel foglalkozni, vagy nem akar az Isten útjain járni, akkor az Isten csak egy-egy pillanatra, vagy egy-egy órára, vagy egy-egy napra kérhet az ember életében szerepet. De hogyha az ember már kezd érdeklődni, már kezdi látni az élet összefüggését, és kezdi látni azt, hogy mennyire Istenre van szükségünk, akkor már Isten hosszú-hosszú időkön át tudja vezetni az embert, de amikor az ember nem figyel oda, vagy megint maga lesz a mérték, vagy a maga igazsága lesz a mérték, akkor a Szentléleknek távoznia kell, innen vannak ezek a hiányjelek itt is a vonalak között. De amikor az emberi életben bekövetkezik az, hogy az ember még mélyebben látja azt, hogy mennyire gyenge önmagában, és még mélyebben érzi azt, hogy én Istentől nem akarok elszakadni egy pillanatra sem, egy napra sem, akkor a Szentlélek egész hosszú időkön keresztül, sőt, nagyon kicsik itt már a kihagyások, és azok csak szinte elgyengülések, és nem olyan elfordulások az Istentől, mint mondjuk ott az első szakaszban. Nos, hogyha az egyéni életben is megvan ez, tehát mindannyiunk egyéni életében ez a három lépcsőfok képzelhető el. Tehát az első szakasz, ami minden ember életére igaz, a második szakasz már csak azoknak az életére igaz, hogy a Szentlélek ott van az életükben, akik valóban átadják az életüket, megtérnek az Istenhez, ők érzik az úgást. És azok, akik megtért emberek, hívő emberek lesznek, de az életben tovább folytatják a küzdelmet, tehát nem ülnek a babérjaikon, hogy ők most már megtért emberek, mert már hívő emberek, hanem látják, hogy most kezdődik el a tulajdonképpeni élet, az Istennel együtt élő élet. Azoknak az életében tud egyre átütőbb erővel munkálkodni a Szentlélek, azoknak az életében már ez zendülés. Ha tehát ez az egyén életben is igaz, akkor a történelem életére is ezt ki lehet vetíteni. Ugye a történelem életére is ki lehet ezt vetíteni, hogy a történelemben mindig is tevékenykedett a Szentlélek. De csak azok életében tudott igazán tevékenykedni, akik beleegyeztek és igényelték. Nem csak a zsidóknak az ókorban, hanem a Sárepta özvegyasszonya, szíriai Naamán, pogány emberek is, akik megváltoztak, megjobbultak, az életüket áthatotta a Szentlélek. Pünkösd idején jött el, hogy a Szentlélek hatalmas módon kiáradt, és a kereszténységet az egész világra elterjesztette. Ez egy rendkívüli dolog volt, szóval pünkösd ünnepén. És pünkösd ünnepe után a kereszténység kifejlődött, elterjedt egyre erőteljesebben, de ugye a kereszténység történelmében is volt egy óriási torzulás a 4. században, ami után megint a történelemben alább hagyott, hogy úgy mondjam, történeti méretekben alább hagyott a Szentléleknek a munkája. De a reformáció időszak az megint egy nagy zúgás volt, és megint egy zendülés, de aztán utána megint alább hagyott. De a történelem végén, tehát Jézus második eljövetele előtt is Isten újra elkezdi azt, amit Jézus idejében, amit a reformáció idején, amit a következő évszázadok reformációiban, és Isten ezt teljességre fogja vezetni, tehát először is, hogy a Szentléleknek ez, ugye a kérdésre most kezdek válaszolni, a Szentléleknek ezt a végső nagy kiáradását láthassuk, ez mi szükséges? Az eddig elmondottak szerint ez az szükséges, hogy az emberek tényleg tudatosan megismerjék, hogy ki az Isten, és a saját szavából ismerjék meg, hogy ki az Isten. Tehát ahhoz az evangéliumnak egy bizonyos fokú elterjedésre kell eljutnia, sőt, olyannyira el kell terjedni, hogy utána már azoknál az embereknél, akikhez elterjedt az evangélium, egy olyan nagy változást kell, hogy előidézzen, hogy ő rájuk már, amikor kiárad a Szentlélek, az egész világra mindenkinek el tudják juttatni az evangéliumot. Tehát ehhez mondjuk előzmények járulnak, tehát a Bibliának ki kell szabadulnia a középkori bezártságából, az újabbkori vallás és állam szétválasztására van szükség, alapvető emberi szabadságjogok biztosítására, szóval sok minden kell ehhez a történelemben. 300 évvel ezelőtt nem tudott volna kiáradni a Szentlélek. 50 évvel ezelőtt sem, és még most ma sem tud kiáradni. Isten készíti ennek az útját, a történelmi útját. Ez mondom, kell az, hogy a Biblia ne legyen elzárt könyv, a Bibliához hozzá lehessen férni. De hogy lehet hozzáférni a Bibliához, amikor diktatúrák voltak még a földtörténelmében? Tehát a diktatúráknak is fel kell lazulni, el kell tűnniük. Tehát ez egy csodálatos dolog, ez Jelenések könyve bepillantást enged a számunkra, hogy Isten milyen végtelen türelemmel viszi előre a jó terveket. Soha erőszakot, kényszert nem alkalmaz az Isten. Sok milliárd ember életsorsát összefony, és mindenkinél viszi előre, és a történelemben is a jó dolog megy előre. A következő előadásom majd lesz erről szó, hogy a búza és a búza, nem csak a konkoly növekszik ám ezen a földön. Mert azt mindannyian látjuk, hogy a konkoly, a gonoszság erői, hogy tobzódnak és növekszenek. Sokszor meg is rémülünk, hogy milyen világban élünk, amiben ennyi sok szenny és ennyi sok gonoszság van. De azért hadd mondjam most el, tényleg valódi vigasztalásul, nem csak a konkoly növekszik, a búza is növekszik. De az Istennek erre van szüksége. A Biblia már kikerült az elzártságból, 200 éve már a Biblia kezd eljutni a föld minden népéhez. Ez 200 éve tart, nem több ideje. A polgári szabadságjogok, hát ezek meg szinte a szemünk előtt kezdenek kialakulni, nem? Mert amíg a keleti rendszer megvolt, ameddig diktatúrák sokasága hálózta be a földet, hiába volt Biblia, nem lehetett eljutatni az emberekhez. És akkor, amikor ezek a folyamatok haladnak előre is, és ennek a, most egy harmadik dolgot is hadd mondjak, mondtam, hogy a Biblia elterjedjen, mondtam azt, hogy a politikai szabadságjog is lehetővé tegyék az embereknek az érdeklődését Isten iránt, de a harmadik és legfontosabb dolog talán az, hogy legyenek hívő emberek. Legyenek igazán mélyen hívő emberek, akikre a Szentlélek kiáradhat. Akkor fog kiáradni a Szentlélek. Tehát ez a három feltétel szükséges ahhoz, hogy a Szentlélek kiáradhasson. Pünkösd ünnepén miért áradhatott ki a Szentlélek? Mert Jézus, Keresztelő János és Jézus olyan munkát végzett, hogy legalább 12 emberben, meg 70 emberben, meg néhány ezer emberben ott volt már az élő, eleven ige ismeret, biblia ismeret. Az a 12 ember prédikált, és ezrek tértek meg a szavukra, de nem a semmiből tért meg az ezer ember, ők már hallgatták Keresztelő Jánost meg Jézus tanításait, tehát ott is ott volt az ige ismeret. Ott is ott volt egy bizonyos szabadság, ugye? Tehát, hogy nem tudták elfojtani a dolgokat. Ugyan az apostolokat be akarták börtönözni, be is börtönözték, de kiszabadította őket Isten angyala. Vissza akarták szorítani, de ők bátran azt mondták a zsidó főtanács vezetőinek, hogy inkább kell nekünk Istennek engedelmeskednünk, hogy sem mint embereknek. És ott voltak végül ezek az igazán hívő emberek, akik megértették, hogy a szeretett mesterüknek miért kellett meghalnia. Megértették Jézus halálának az okát, és az életük teljesen megváltozott, és ott is ez a három dolog ott volt, hogy kiszabadult az ige, a vallási hagyományok tömkelegéből a Biblia kiszabadult, a szabadságjogok biztosítva voltak, és volt igazi hívő közösség, és akkor áradt ki a Szentlélek. Ez most is így fog megvalósulni, és ennek az ideje nincs messze. Igen. Erről azt lehet tudni, hogy az első fokozat során, amikor fúj a Szentlélek, és mondom, minden ember életében ott van a Szentlélek, erre a Biblia egy hatalmas ígéretet tesz a Mózes első könyve 3. fejezet 15. versében. Ezt hogy lehet tudni az életünkben? Hogy ellenségeskedünk a rosszal szemben. Ez a bibliai kijelentés. Amikor egy ember már problémát csinál a bűneiből, már egyáltalán elismeri, hogy vannak bűnei, meg hibái, amikor ebben nem akar belenyugodni, amikor már egy bizonyos szempontból szenved is, hogy már miért vagyok én ilyen, vagy századszor miért vagyok már ilyen, amikor én rájöttem, hogy nem ilyennek kellenem. Tehát ezek konkrét napi fölismerések, enélkül nem történnének meg. Ez is minden ember életében megvan. Tehát hogyha ez az első szakasz, akkor az első szakaszra az jellemző, amit Isten mondott, hogy ellenségeskedés szerzek benned a bűnnel szemben. A Szentlélek nélkül nem ellenségeskednénk a bűnnel szemben, hanem belenyugodnánk a bűnbe. A második szakasz, azt meg Jelenések könyve mondja ki, a 22. fejezet 17. versében, amikor azt mondja, hogy aki szomjúhozik. Mondom, egy-egy szó világítja meg itt a lényeget. Aki szomjúhozik, jöjjön el. Tehát aki már ellenségeskedik a rosszal szemben, annak az embernek az életében egy bizonyos idő után ki kell, hogy alakuljon egy őszinte szomjúhozás a jó életre. Mert ugye az nem megoldás, hogy én állandóan látom, hogy milyen rosszakat teszek, és állandóan ott van bennem a lelkiismeret furdalás és az ellenségeskedés a rosszal szemben. Az még önmagában nem megoldás, annak tovább kell lépnie. És mi a tovább lépés? Amikor már nem csak azt látom, hogy mennyi rossz van az életemben, és ezzel be én nem akarok belenyugodni, hanem azt is látom, hogy én jó akarok lenni. Tehát, hogy lehetséges itt jó élet is ezen a földön, lehetséges szeretetben is élni. Erre mondja a Biblia, hogy ez már nem csak ellenségeskedés a rosszal szemben, hanem már szomjúhozás a jóra. Amikor az ember már utána akar járni dolgoknak, már kezébe veszi a Bibliát, már beszélget erről, már embereket így tekint, már értelmes társaságokra vágyik, és beszédtémákra, nem mindenféle locsogásra, fecsegésre, meg az élet eltöltésére, hanem hogy az életben hát valahogy megváltozzon az életem, vagy jobbá legyen az életem. És a harmadik fokozat az mivel egyenlő? Ugyanez a Biblia vers folytatja különben, Jelenések 22:17, tehát ez erre is utal, meg erre is utal. Aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Tehát itt van egy ellenségeskedés a rosszal szemben, itt van szomjúhozás a jóra, és itt van az, hogy egy ember, amikor eljut oda az életében, hogy azt mondja az ember, hogy én legfőképpen ezt akarom az életben, én szeretnék megbékülni a Teremtő Istenemmel. Én szeretnék az Istennel szövetségre lépni. Én szeretném azt, hogy az Isten legyen az én vezetőm. Ez tulajdonképpen a második és harmadik szakasz, ugye? Tehát, mert ha a másodikra azt mondtam, hogy az a megtérés, akkor valahogy ez is az, de inkább a harmadik szakasz, amikor az ember teljes mélységéből látja azt, hogy Isten nélkül én nem tudok jó életet élni, ezért én mindenestül Istenre akarok támaszkodni. Amikor az ember komolyan veszi az imádságot, itt még az ember nem is imádkozik. Itt már elkezd fohászkodni, könyörögni, viszont azt mondja az ember, hogy az életem hétköznapjaiban minden nap többször is Istenhez fordulok, mert hát ez a lélegzetvétel az életemnek. Tehát ezek így a hétköznapokban mondjuk ilyen konkrét dolgokban öltenek testet. Tessék? Hát az 1000 éves időszak ugye az a második, az ítélet második szakasza. Talán felolvasnám erre nézve a Jelenések könyvét, mert az pár versben mindennél többet mond, és meg is tudjuk jegyezni. Jelenések könyve 20. fejezet 4. versétől. És láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nékik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételért és az Isten beszédért, és akik nem imádták a fenevadat sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra és kezeikre, és éltek és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, míg nem betelt az 1000 esztendő. Ez az első feltámadás. Boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban, ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és a Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig. Ez az 1000 esztendőről szóló híradás, tehát 3 versben benne van a lényeg. Tehát azt mondja itt a Szentírás, hogy boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Tehát Jézus második eljövetele az egyenlő az első feltámadással. Miért mondja, hogy első feltámadás? Mi lesz a második feltámadás? A második feltámadás az 1000 év végén van, a kárhozottak feltámadás, akik nem kaphatnak örök életet. Tehát boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Mert ezeknek nem árt a második halál. Mi a második halál? A második halál a második feltámadáskor köszönt azokra, akiket Isten feltámaszt, de életet nem tudván nekik adni, örökre megsemmisülnek. A végső megsemmisülésnek a kifejezése a második halál. Hogy itt a Földön mindannyian meghalunk, ez az első halál. De akik feltámadnak, azoknak nem lesz részük a második halálban, mert azok mentesülnek a kárhozatítélete alól. Ugye ez érthető? Tehát mindannyian az első halállal meghalunk, de akik feltámadnak Jézus második eljövetelekor, azok üdvözülnek, a mennybe jutnak, azoknak nem árt a második halál. Kiknek árt a második halál? Akiknél az 1000 év alatt kiderül az Jézus ítéletében, hogy ők is megkapták Istentől a kegyelmet, ha úgy tetszik, nekik is megbocsátott Isten a 10 000 talentumnyi adósságukért, de ezek az emberek a megbocsátást nem fordították az életük fejlesztésére. Visszaéltek a megbocsátással. Szóval én csak így tudom ezt mondani röviden, hogy ha nekem valaki megbocsát, és én utána nem élek ahhoz méltóan, akkor csak azt tudom mondani, hogy visszaéltem a megbocsátással. És azoknak az embereknek Krisztus nem adhat életet. Mert nem is akarnak szeretetben és jóságban élni. Tehát az 1000 év alatt tulajdonképpen Krisztus azt fogja megmutatni, hogy bár ő mindenkinek meg fölajánlotta a 10 000 talentumos minden ember, az emberiség minden egyes tagjának a megbocsátást, de aki ezzel a megbocsátással vagy nem élt, vagy visszaélt, és ezt az 1000 alatt megmutatja Jézus pontosan, hogy ezt hogy kell érteni. Mert mi azt most nem látjuk egy másik ember életében, csak bizonyos jelekből látjuk, hogy most ez most jó irányba halad az élete, vagy visszaél a dolgokkal. Még az élet utolsó pillanatáig is lehetnek meglepetések, lásd ugye a Jobb Lator esete, hogy úgy látszódott talán, hogy ő visszaélt a jóval, de aztán utána mégiscsak vissza tudott lendülni oda, hogy hálás volt a megbocsátásért, és megváltozott az élete. Tehát az 1000 alatt Jézus azt fogja megmutatni, hogy ő mindenkinek felajánlotta a megbocsátást, de akik ezzel nem éltek, vagy visszaéltek, és ezt Jézus meg fogja mutatni az 1000 alatt, hogy hogyan éltek. Hogyan utasították el, hogyan nem éltek ezzel. Ugye mondom, mert ezt mi most így pontosan nem látunk bele az embertársainkba, nem is kell, hogy belelássunk, de nem látunk bele. Az 1000 ítélet azért ilyen hosszú, nem Isten miatt hosszú, hanem az emberek miatt, akik ővel együtt ítélkeznek a mennyben, mert Jézus minden egyes emberrel el fog tudni számolni, és meg fogja mutatni, hogy ő szeretné, hogyha itt lennének ezek az emberek, de ezek az emberek annyira nem akartak itt lenni, hogy akkor ő nem kényszerítheti rájuk az örök életet. Tehát ha valaki nem akar élni, és Isten erre ad lehetőséget, hogy mégis felülbírálja magát, és akarjon élni, de ha végképp nem akar élni, hát akkor Isten azt adja neki, amit ő akart. Tehát akkor Isten elfordult tőle, és ez lesz a második halál. Tehát, hogy azok az emberek nem élhetnek, és visszaköltöznek a nem létbe. Tehát olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna, hogy mondja Attiás könyve. Az 1000 az azért fontos dolog, mert az 1000 alatt a megváltottak szemében, mert ugye itt nem csak Krisztus él és az angyalok, hanem az üdvözültek is Krisztussal vannak a mennyben. És az ő szemükben világossá teszi Krisztus, hogy ő minden embert szeretett, ő minden embernél szerette volna, hogyha itt lennének a mennyben. Ha valaki nincs itt, csak a saját hibája miatt, még pedig az eltökélt hibája miatt nincs itt. Ezek külön előadás témák. Volt is az előadás az elpecsételésről, hogy ez hogyan történik, de elmondanám, hogy, hogy van az Ószövetségben ennek néhány előzménye, úgynevezett előképe. Például Mózes második könyvében a 4. fejezettől a 12. olvashatjuk az egyiptomi 10 csapást. 2 Mózes 4-től 12-ig. Az egyiptomi 10 csapás idején is azt látjuk, hogy a csapások az egész Egyiptomot érintették, kivéve Gósen földjét. Mert Gósen földjét, ahol a zsidók éltek, ott a csapások nem zúdultak le a zsidó népre. Tehát mindenhol békák jöttek, mindenhol meghaltak a jégeső következtében az állatok, kivéve a Gósen földjét. Mert Isten nem engedte azt, hogy ezek a csapások oda is elterjedjenek, hogy Isten ezt milyen titokzatos természeti törvények életbe léptetésével, vagy felhasználásával tette, természetesen abba a Biblia mélyebb belepillantást nem enged, de ez már bekövetkezett a történelemben. De megyek még előbbre. Hát Sodoma és Gomora pusztulása. Ugye? Tehát Mózes első könyvének a 17. fejezetétől. Sodoma és Gomora pusztulása. Mielőtt Isten elhozta volna az ítéletet, azelőtt lehetőséget adott azoknak az embereknek, akik igaz emberek voltak, hogy elhagyhassák a várost. Ilyen volt Lót és családjának egy része. Ádász küzdelem volt, mert a család másik része ott maradt, de Lót felesége, aki egyébként kijött, de visszavágyódva visszatekintett a városra, és kárhoztatta Isten ítéletét, tulajdonképp aki sóbálványá lett, ő is elveszett. Lót és a két lány.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

0: Testvéreim, így együtt is szeretettel köszöntelek mindannyiótokat. A Biblia utolsó könyvéből, Jelenések könyvéből hoztam most két igeverset közétek, és olvassuk ezt fel együtt, és erről szeretnék szólni a mostani Isten tiszteletünkön. Jelenések könyve vége fele 21. fejezetben találhatjuk ezt a két igeverset a 7. és a 8. versekben. Lapozzuk fel együttesen, és olvassuk el. Jelenések könyve 21. fejezetének a 7. és a 8. verse így hangzik. Aki győz, örökségül nyer mindent. Annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. A gyáváknak pedig, és hitetleneknek, utálatosoknak és gyilkosoknak, paráznáknak és bűbájosoknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Bizonyára feltűnt, és olvastátok már úgy egészében Jelenések könyve 21. fejezetét, tudnélik ebben az egész fejezetben arról a dicső és vágyott célról olvashatunk, amiben bennünket Isten hívott. Ugye máshol így mondja a Biblia, hogy az ő örökségébe és az ő országába és dicsőségébe hívott bennünket. És ebben a fejezetben bemutatja számunkra a Szentírás, hogy a mostani világhoz, a mostani életünk tapasztalataihoz, közdelmeihez, gyötrelmeihez képest miben lesz más az a világ. Mi nem lesz ott, és mi lesz ott ahhoz képest, amit mi most itt tapasztalunk és hordozunk, és ami szenvedést, fájdalmat okoz. És ez nyilván bátorít és erőt ad bennünket, kell is látni mindig a célt. Ez egy fegyver a Biblia tanítása szerint, az üdvösség sisakjának a felvétele, hogy hova is hívott bennünket az Isten, és milyen lesz az a világ a mostanihoz képest. Hát enélkül tényleg elmondhatjuk, hogy hiába való lenne az életünk minden küszködésével, gyötrelmével, ha mi ezt nem érnénk el. Az Isten kegyelmi ajándéka, az üdvösség, és ebbe hívott bennünket. Ellen White testvérünk azt mondja az egyik bizonyságtételében, hogy bármit veszítesz ide lent, tökéld el, hogy elnyered az üdvösséget. Ezt az országot, ezt az örök országot, amiről Jelenések könyve 21. fejezete beszél. És ugye ezt foglalja össze a 7. vers, hogy aki győz, és aki ezt eléri, akkor az örökségül fog nyerni mindent, annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Amivel azonban folytatódott a felolvasott ige szakasz a 8. versben, az azt mutatja, hogy ez a 21. fejezet, ez egy olyan leírás, amiből viszont nem maradhat ki az, hogy kik azok, akik kimaradnak az örök életből. Kik azok, akiknek az Isten nem tudja megadni az üdvösséget, az örök életet. Pedig nagyon szeretné mindenkinek megadni. Az Isten akarat az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, de itt felsorolja azt a 8. vers, hogy mi miatt, mi az akadály, mi miatt nem lehetséges az embereknél, hogy Isten ezt a vágyott célt, ezt tényleg megadja számukra. Ugye nagyon érdekes ez a felsorolás, mert ugye gyávák, hitetlenek, utálatosok, gyilkosok, paráznák, bűbájosok, bálványimádók és minden hazugok, és ahogy ezt a felsorolást átgondoljuk, akkor úgy gondoljuk, hogy nagyon sok dolog távol van tőlünk háza az Úrnak, tehát a gyilkosság, meg a paráznaság, meg az utálatosság, a gyilkosság, az távol van, viszont az első kettő az elgondolkodta. És az is elgondolkodtat, hogy miért ezzel kezdi. Azt mondja, hogy a gyávák és a hitetlenek. Tehát nagyon érdekes, hogy a Biblia, amikor veszi azoknak a sorát és azoknak a táborát, akik valami miatt nem részesülhetnek az üdvösségben, akkor ezzel kezdi. Mint ezzel azt mondaná, hogy a legtöbb embernek ez volt az akadály. A legtöbb embert ez választott el attól, hogy az Isten Krisztus által ezt az örök életet és az üdvösséget megadja. Azt mondja, a gyávák és a hitetlenek. És csak ezután sorolja ezeket a durvább dolgokat. Nyilván ez az első kettő, ez összefügg, a gyávaság és a hitetlenség, mert az az ember, aki gyáva és bátortalan, az nyilván azért gyáva, mert nem mer dolgokat, valahogy a hitében nem mer megragadni dolgokat, és nem mer elindulni ezekben. És aztán ezt a másik oldalról megközelítjük ugyanez a helyzet, hogy amikor az ember hitetlen, akkor tulajdonképpen sokszor azért hitetlen, mert gyáva, mert bátortalan. Inkább a gyerekkorban szokott ez olyan közmondásos lenni, illetve inkább, hogy egyik gyerek a másik rakassza, hogy most akkor ki a bátor, meg ki a gyáva. Felnőtt korban már nem biztos, hogy olyan gyakran szoktuk ezt alkalmazni, hogy lehet az ember gyáva is. A Biblia alkalmazza felnőtt korban, hogy igen, lehet az ember gyáva az ő dolgaiban, és lehet hitetlen is. Néhány területet engedjetek meg, hogy én úgy veletek együtt átgondoljak, hogy mi mindenhez kell bátorság az életben. Mi mindenhez akar Krisztus bátorságot adni az életben? Mi minden területen létkérdés és üdvösség kérdése az, hogy mi bátrak vagyunk, vagy pedig gyávák vagyunk? Tehát ezeket vizsgáljuk meg. Elsőként szeretném említeni azt, hogy bátorság kell az életünkben a döntések meghozatalához. Az, hogy mi bizonyos dolgokat megvizsgáljunk az életünkben, és ott kimondjuk azt, hogy most már pedig ez így lesz, és én emellett döntök, ehhez komoly bátorság kell. Figyeljétek meg, és bizonyára ez tapasztalat is mindannyiunkban, de általában a világot jellemzi, hogy nagyon sok embernek a változatlanság jelenti a biztonságot, hogy semmi ne változzon. Minden maradjon ugyanúgy, de a változástól félnek az emberek. Teljesen mindegy, hogy a változás az jó irányba megy, vagy nem jó. Félnek attól, hogy biztos, hogy nehezebb lesz, biztos, hogy kényelmetlen lesz, és ezért hagyjon engem végén mindenki lógni a szögön, ugye szokták mondani, nekem nagyon jó így, hogy vagyok. Emögött az emberi restség áll, és az emberi gyávaság áll, hogy fél változtatni, és fél más utakat megízlelni, és azon elindulni, ez idősen is, és fiatalon is veszély. Hadd említsek csak egy nagyon egyszerű példát. Vannak emberek, akik megkínálják őket valamilyen étellel, akkor azt mondják, hogy nem kérek. Miért nem kérsz? Mert nem finom. Még kóstoltad? Nem kóstoltam, de nem finom. Honnan tudod, hogy nem finom, nem kóstoltad? Hagyj el engem békén, nem kérek belőle. Értjük? Tehát amikor azt mondja az ige, hogy a keresztény embert mi is jellemzi, meg az igazságot kereső embert mi jellemzi, mindent megvizsgáljatok, és ami jó, azt megtartsátok. Hogyan tudom én bizonyos dolgokról, hogy jó vagy nem jó, ha meg se vizsgálom? Az emberek félnek a mástól, félnek az újtól, félnek a változástól, és azt mondják, hogy hagyjanak bennünket békén, abban meghalni, amiben mi vagyunk. Ezzel szemben azt mondja a Szentírás, hogy ahhoz, hogy mi vezethető, tanítható és formálható emberek legyünk, ennek mondhatnám a legnagyobb szükség tényezője az életünkben a bátorság és a hit. Hogy az Isten velünk meg tudja cselekedni azt, amit ő szeretne, ahhoz a bátorságra és a hitre van szükség. Jézusról azt mondja a Biblia, szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot. És nézzétek meg, hogyha ezen elgondolkodunk, az életünkben bármilyen területen vizsgálódunk, akkor azt mondjuk, hogy a megvizsgálás nyomán nekünk ki kell mondanunk bizonyos dolgokról, akár hétköznapi kérdésekről, akár nagyobb horderejű kérdésekről, hogy abban mi az igazság, és mi a hamisság. És ahogy bennünket ez érint, ki kell mondjuk azt, hogy melyikről mit gondolunk, és nyilván, ami miután kimondtuk, hát ez az azonnal érinti is az életünket, tudnélik, hát az mérlegre tesz bennünket, hogy most akkor, amit kimondtunk, akkor az hogy hatott ránk, azt hogy építettük be, azt hogy követtük, tehát komoly döntésekre van szükségünk, hogy az igazság szeretete és a bűnnek a gyűlölete, ez tényleg egy rendező elv lehessen az életünkben, aminek mentén az Isten igazgat, vezet és előre segít bennünket, mert az igazság szeretete és a gonoszság gyűlölése is cselekedetekben, az életünk formálódásában és konkrét döntésekben jut kifejezésre, hogy az ember ezt komolyan gondolja, vagy pedig csak elmondja. Mert mi emberek azért a szavakkal sokkal könnyebben bánunk, mint a döntésekkel az életünk bármely dolgában. Nézzétek meg, hogy már a megtérésnél, egy átlag ember alapos megtérésnél, ahogy az Isten szeretetét megismeri, és az befogadja, mennyire kell a bátorság. Nem tudom, gondolkodtatok ezen? Hadd kérdezzem tőletek, hogy bátorság kell-e ahhoz, hogy egy ember meglássa maga elveszettségét, felismeri a Krisztus nélküli elveszettségét, és azt mondja, hogy Uram, nekem rád van szükségem, mert nélküled semmi nem lesz az életemből. Kell-e ehhez bátorság? Én úgy gondolom, hogy nagyon is. Nagyon is, hiszen nézzétek meg, hogy a világ általában mindenki kelleti magát valamivel, mutatja magát valamivel többnek, mint a másik, és lehazudja a csillagokat is a saját maga számára is, hogy ő egy nagyon jó ember, és ő neki sikerei vannak, győzelmei vannak, és letelik így az élete. Tehát ahhoz nagyon komoly bátorság kell, hogy az ember kimondja azt, hogy Uram, amikor vizsgálom én magamat a te törvényed tükrében, én vizsgálom magamat Krisztus életének a tükrében, akkor én egy nyomorult és egy elveszett ember vagyok. Én belőlem semmi nem lesz. Ugyanakkor arra ahhoz is bátorság kell, hogy az ember hittel megragadja azt, de ha én tudom, Uram, azt is, hogy ilyen nyomorult emberként is te szeretsz, és meg akarsz engem menteni. Nagyon sok ember van, aki odáig eljut, hogy tehetetlen, de azt nem hiszi el, hogy ő nyomorult, bűnös emberként is kell az Istennek. Hogy őt elfogadja az Úr. Hogy az ő életem megmentése az egy valóság lehet. Vannak tervei az Istennek ránézve. Az ígéretei egészen bizonyosak az ember, ezt már nem hiszi el. Ehhez is bátorság kell. Ahhoz is bátorság kell, hogy én minden bűnömmel oda menjek az Istenhez, és azt mondjam, hogy Uram, én leteszem nálad. Mert én tudom, hogy te a bűnöket Krisztus által elvetted, és engem ettől meg akarsz szabadítani. És ugyanakkor szeretném nem elhagyni azt sem, hogy bátorság kell ahhoz is, hogy az ember keresztényé legyen, és amikor Krisztus azt mondja, hogy hívlak téged, gyere és kövess engem, az ember elinduljon, ehhez nagyon nagy bátorság kell. Én emlékszem, amikor már odáig elvezetett engem az Isten az életemben, hogy azt mondtam, hogy én tudom, hogy miben nem akarok élni. Én tudom, hogy nem akarok élni, és vágyom-e egy krisztusi életre. De egyre inkább azt láttam, hogy én annyira gyenge és tehetetlen ember vagyok, hogy én képtelen vagyok ezt megvalósítani, hogy én sokáig ezért nem mertem dönteni az életemben, mert magamra néztem. És engem egyedül az mert elindítani Krisztus követésében, hogy Jézus mondta azt, hogy gyere. Hogy Jézus mondta azt, hogy velem együtt ez sikerülni fog. Hogy velem együtt ez lehetséges. Nekem el kellett, hogy terelje a figyelmet önmagamról, a körülményeimről, más emberek gyengeségeiről. És azt mondja Jézus, hogy nézz rám, és figyelj rám, és higgy nekem, hogy velem lehet. Akkor ez bátorság kellett, hogy merjek elindulni. Én a legnyomorultabb, a legszerencsétlenebb, aki eddig eltolta az egész életét, én merjek? Hát ez egy lehetetlen vállalkozás. Igen az, de emberileg. Krisztus által nem. Igen, bátorság kell, és hit kell ahhoz, hogy valaki az Isten hívását, amikor bennünket az új életre hív, egy szeretetteljes életre hív, egy győztes életre hív, az ember ezt elmerje fogadni. Ezt magára nézve reálisnak merje hinni. Ez bátorság kell. De hadd mondjam nektek, testvéreim, hogy erre később is igen-igen nagy szükségünk van, mert az ember, amikor rájön arra, hogy keresztényként szövetséget kötött az Istennel, elindult, az volt az álma, hogy ő majd egy éven belül minden bűnétől szabadulni fog, és tökéletes életet él. És aztán tapasztalja, hogy telnek az évek a kereszténységében, és ugyanolyan nyomorult ember magában, mint régen volt. Amikor tapasztalja az ember, hogy századszor elesik abban, amiben ő nem akarja és gyűlöli a bűnt. Amikor tapasztalja azt, amit Ellen White testvérünk így ír, hogy sokszor kell még a térdeden sírva könyörögél az Istennek, de ne es kétségbe, mert ez a harc mindannyiunknak. Akkor én úgy gondolom, testvéreim, hogy ez is bátorság kell. Hogy a 10., 20. vagy ki tudja hányadik év kereszténysége nyomán is én ki tudjam azt mondani, hogy boldogok a lelki szegények, mert én nyomorult semmi ember vagyok, Uramat, előtted. De én akkor sem mondok le a célról. Én akkor sem mondok le arról, hogy te engem győzelemre vezetsz, és elismerem azt, hogy tehetetlen vagyok, akárhány éve vagyok keresztény. De akkor is megyek hozzád, és akkor is bízom abban, hogy a te ígéreteidet megújítod az én életem felett. És aztán valaki akárhány éve igyekszik Krisztust követni, mindig felismer az életében újabb és újabb dolgokat, amiben dönteni kell. Megfigyeltem, vannak olyan keresztények, akik, amikor megismerik az Urat, akkor tele van az életük szabadítással. És visszaemlékeznek, és elmondják, hogy 10-15 éve, amikor én megismertem az Istent, akkor megszabadított engem az italtól, a dohányzástól, a trágárbeszédtől, az indulatosságtól, ki tudja mi mindentől, és akkor eltelik 10-15 év, és akkor azt látom, hogy a keresztény ember abból él és abból merít, ami 15 éve történt, pedig ma is kellene kemény döntéseket hoznia, és nem hozza meg. Miért Jézus nem akar ma szabadítani? Krisztusban ma nincs erő. Ma nem kell bátorság döntésekhez? Ma nem kell hit a döntésekhez? Erre mindig szükség lesz. Tehát ennek nem jutunk a végére. Nagyon bátorító számomra a Bibliának azok a példái, egy József, vagy egy Dániel, vagy maga Krisztus, ami megváltónk. A két utóbbinál alkalmazza a Szentírás ezt a kifejezést, Dánielnél és Jézusnál, hogy eltökélték magukat. Én ezen a kifejezésen sokat gondolkodtam, hogy hát bocsánat, de egy ember, aki nagyon tisztában van a maga korlátaival, a maga tehetetlenségével erőtlen, mi az, amire magát eltökélheti? Hát az első lépésnél el fog bukni. És testvéreim, jöjjünk rá arra, és ismerjük azt fel, hogy ezek az emberek nem a maguk erejében bízva tökélték el magukat, hanem azt mondták, hogy az Isten velünk csodát nem csinálhat, amíg mi ki nem mondom azt, hogy ezen az úton akarok járni. Addig nem fog csodát csinálni. És ezért Józsefnek azt kellett mondani, hogy én hogy követhetném el ezt a gonoszságot, és vétkezhetném az Isten ellen, mert ez gonoszság. És amikor József ezt kimondta, akkor jött a lélek, és megerősítette őt. Akkor megerősítette ő benne a jó melletti akarást és a véghezvitelt. Dánielnek el kellett magát tökélni, és azt mondta, hogy ő nem fertőzteti meg magát a király ételével és borával. Lehet, hogy mások azt mondják, hogy a nagy dolog ez, hát most egyszer beeszel valamiből. Akkor mi van? Nem, azt mondta, mi gonoszság, az gonoszság. És én azt nem vállalom. És ezek az emberek merték magukat eltökélni a jó mellett, és az Isten hatalmasan megerősítette őket, hogy ebben ki tudjanak tartani, és végig tudják ezt csinálni. Testvéreim, az életünket komolyan érintő dolgok azok a hitnek és a bátorságnak a próbái, amik a mi életünket komolyan érintik mindennapjainkban, azok a hitnek és a bátorságnak a komoly próbái. Hadd említsek egy példát, egy másik városban szolgáltam, és volt egy nazarénus család, az egyik tagja, fiatalember, ő testvérünk volt már, az anyuka és a nővér, ő pedig, ugye a lánytestvér, ő pedig, hát ők úgy jöttek közénk, nazarénus közösségtől elszakadtak már, igazán nálunk voltak, nem is ez a lényeg. Hanem ezek az emberek vezettek egy csempevoltot. És amikor a család odaérkezett, és különösen a fiú, aki hát szerette volna követni az Urat az ige tanítása szerint, és felismerték azt, hogy a szombat az a szombat. Tehát a szombat az ott van a törvényben, és az Úr ezt kívánja tőlünk, Krisztus erre adott példát, megerősítette. Akkor összeült a családi tanács, és akkor azt mondták, most mit csináljunk, mert szombaton van a legnagyobb forgalmunk. Most mit kell csinálni? Hát, ugye ilyenkor az ember ott szoroz, összead, kivon, és akkor azt mondja, meghozták a döntést, hogy lesz, ami lesz, becsukjuk a boltot szombaton. Hát, ha egyszer az Úr ezt mondta, akkor emiatt csak nem lesz kárunk. Testvéreim, mi történt ezzel a csempevolttal? Az történt, hogy hétköznap nagyobb forgalma lett, mint korábban a szombati nyitvatartással együtt. Ugye én erre szoktam azt mondani, hogy az Úr senkinek nem marad adósa, mert amikor mi döntéseket hozunk az Isten mellett, akkor ott az Isten nem fog ám megszégyenülni. Az Isten soha nem engedi azt, hogy az ő neve megszégyenüljön, vagy mi megszégyenüljünk, hanem ott akkor ő állni fogja a szavát. Tehát ennyit szerettem volna röviden elmondani erről, és egy másik területre is térjünk, és én itt azon gondolkodtam el, hogy mennyire kell bátorság és hit a mi véleményünknek a képviseléséhez. Most akármilyen körben. A gyülekezetben valamiben nem egyezünk, vagy a családban, vagy a hitetlen rokonok között, vagy éppen a munkahelyen, bármi szóba kerül, akkor mennyire kell bátorság és hit, hogy ami bennünk van, és ami meggyőződésünké vált, amit mi fontosnak tartunk, azt mi bátran ki tudjuk mondani, és a véleményünkben ezt meg tudjuk fogalmazni. Nekem az a tapasztalatom így nyilván a magam életében is, de hogy másokra is tekinthet az ember, hogy az emberi természet számára sokkal kényelmesebb beleolvadni valami nagy átlagba, nagy átlag véleményébe, sokkal kényelmesebb hát másokra támaszkodni, mint hogy nekem külön véleményem legyen valamiről. Mert ott van az emberben a félelem, hogy vajon mi lesz a következménye annak, amikor én valamit kimondok. Mi lesz a következménye annak, ha valamit én vállalok. Ha valamiben az én véleményemet kerekperec megfogalmazom. A konfliktus kerülésnek hatalmas veszélyei vannak, illetve maga a konfliktus kerülés egy nagyon nagy veszély, nem csak házastársi kapcsolatban, hanem baráti kapcsolatban is, testvéri kapcsolatban egyaránt, amikor az ember nem vállalja a véleményét, éppen azért, mert talán ellentétben van a másikkal, és nem akar úgymond hát furcsa emberré válni a másiknak a szemében, és számára a legdrágább dolog a békesség. Félti az ember a kapcsolatait, félti a másiknak az örömét, hogy mi lesz, hogyha most szembesül ilyen különbözőségekkel. Példabeszélek könyvének 29. fejezetében van egy ige az 5. versben, ott azt olvashatjuk, hogy aki hízelkedik az ő barátjának, az hálót vet annak lábai elé. Mit mond ez az ige? Azt mondja, hogy ha egy barátságnak az az alapja, hogy én mindenben elfogadom azt, amit ő jónak lát, én mindenben hízelkedek neki abban is, amiben nincs rá alapom, és nincs rá okom, akkor azt mondja, hogy hálót vet az ember annak lábai elé, tudnilik neki tesz rosszat, neki okoz kárt, mert az igazi barátság az vállalja azt, hogy ha én megmondom a másiknak a gyengeségeit, vagy figyelmeztetem a veszélyre, hogy bele fog lépni valami gödörbe, az igazi barátság ki kell, hogy bírja ezt is. Mert milyen barátság az, hogyha nekem megmondja a barátom, hogy mire vigyázzak, és mitől őrizkedjek, és aztán nekem nem tetszik, és meg fogok rá orrolni ezért, és akkor vége a barátságnak. Ez idáig se volt akkor barátság. Ugyanezt mondhatjuk a házastársi kapcsolatban, ugyanezt mondhatjuk a testvéri kapcsolatban. Nem szeretet az, amikor mi egymást nem tudjuk helyreigazítani, nem tudjuk inteni, és értsük jól, testvéreim, a Bibliának az intésre vonatkozó tanácsát, mert amikor azt mondja, hogy intsétek egymást minden napon, míg tartom, akkor nem azt jelenti, hogy intsétek le egymást. Hanem az intés a Bibliában az azt jelenti, hogy szeretettel helyes utat mutatni a másiknak. Mindannyian emberek vagyunk, mindannyian megcsalhatók vagyunk, mindannyian tévedhetünk, és a családnak, baráti kapcsolatnak, testvéri közösségnek ezen a ponton is szerepe van és küldetése van. Merjük-e vállalni a véleményünket akkor is, hogyha nem válunk kedves emberekké? Jézusnak volt egy mondása erre, és azt mondta, hogy nem békességet bocsátani jöttem a földre, hanem fegyvert. Jézus háborúskodni akar? Vagy ez mit jelent? Jézus nem akar háborúskodni, mert azt mondta, hogy boldogok a békességre igyekezők, ugye? Mert ők mondatnak az Isten fiainak. De az az ember, aki állandóan a békességre vágyik, és mindig csak a békesség számít, az csak a megalkuvás útján lehet járni, mert az másképp nem létezik. Jézus azt mondja, hogy igen, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben legyetek, amennyire rajtatok áll, de van olyan helyzet, amikor képviselem a véleményemet egy dologról, képviselem a véleményemet egy emberről, képviselem a saját céljaimat Krisztus mellett, és nem biztos, hogy örülni fog neki az én környezetem. És akkor mit csinálok, ha nem örül? Akkor valószínű, hogy dönteni kell. Dönteni kell a békesség és mások véleménye, vagy pedig Krisztus szeretetteljes hívása között. És nyilván a természetünkben ott van annak a félelme, hogy elveszitek valamit. Igen, erre reális esély van, hogy elveszitek valamit. Péter, amikor egyszer kérdezte Jézust, azt mondta, hogy hát mester, mi mindent, mindent elhagytunk és követtünk téged. Hát mit nyerünk? Hát mi lesz nekünk? Hát azért valamit nyerjünk is. Jézus azt mondta, senki nincs, aki úgy ne lenne, hogy elveszíti érettem apját, anyját, fitestvérét, nőtestvérét, mindenét. Ne kapna százszor annyit ebben az életben, és utána örök életet. Nem lehet másképp Jézus útját járni. Nem lehet. Tehát konfliktusokat, meg nem értést, hűvösséget, emberek elfordulását vállalnunk kell mindenképp. Tehát enélkül nem lehet. A szeretethez bátorságra van szükség, és a bátorsághoz pedig hitre van szükség. Még egy területet engedjetek meg. Ez pedig arra vonatkozik, hogy Jézust megvallani az életünkkel, a beszédünkkel, a szokásainkkal, ehhez is bátorság kell. Jézus azt mondta egy helyen, Márk evangélium 8. fejezetének a 38. versében olvashatjuk, hogy ha valaki szégyelt engem és az én beszédeimet, azt az embernek fia is szégyelni fogja, mikor eljön az ő dicsőségében a szent angyalokkal. Ezen sokat gondolkodtam, hogy tényleg lehet Jézust szégyelni? Lehet az ő beszédeit szégyelni? És valószínű, hogy így van, mert bátorság kell ebben a világban Krisztust megvallani. Bátorság kell Krisztust képviselni, bátorság kell Jézus mellett kiállni, az ő életét és tanításait képviselni, magunkat ahhoz kötni, mert bolondak néznek bennünket az emberek. A Biblia azt a kérdést veti fel, hogy számít-e nekünk az, hogy az emberek bennünket minek néznek. Hihetetlen nagy súlya van egyébként az emberek véleményének, pedig az ige azért felhívja a figyelmünket arra, hogy Jézus azt mondta egy helyen, hogy én emberektől dicsőséget nem nyerek. És ezzel nem azt mondta, hogy emberek ne dicsőítsenek engem, hanem azt mondta Jézus, hogy azon túl, hogy az Atya engem elküldött, és az ő jóváhagyása, tetszése megnyugszik az én életemen, és belül nekem ez békességet ad, ehhez képest egy emberi vélemény nem ad ehhez hozzá semmit, és el se vesz. Ugye nagyon egyszerűen fogalmazva Jézus ezzel azt mondta, hogy engem nem érdekel az, hogy az emberek rólam mit gondolnak. Más helyen azt mondja a Biblia, hogy ember, te félsz más emberek haragjától, meg vélemény, hát az az ember most olyan fontos, hát egy lehelet van az orrában, hát ma van és holnap nincs. Ennyire fontos mások vélemény? És tudjátok, azért tényleg sokszor fontos az emberek véleménye. Tehát ezért ez komoly súllyal nehezedik ránk. Jézus azt mondta, hogy ha valaki szégyel engem, parázna és bűnös nemzetség előtt. Tehát hozzáteszi, hogy azok előtt, az emberek előtt szégyeljük mi Krisztust, akit értünk a legtöbbet tett, aki a világért a legtöbbet tett. Azok előtt, az emberek előtt, akik nem rendelkeznek igaz értékítélettel, akik el vannak merülve a bűnbe, akiket a bűn vakká tesz, és nyilván nem leírjuk őket, meg nem leszóljuk őket. Ők is kegyelemből tartatnak meg mi is. De miért olyan fontos az emberek véleménye, ha ők ezen az úton járnak? És aztán testvéreim, fogalmazzuk meg ezt, közelítsük meg ezt onnan is, meg arról az oldalról is, hogy hogy az Isten félelem az mit jelent számunkra, vagy a Krisztus iránti szeretet az mit jelent a mi életünkben. De azt mondja Pál apostol az egyik igében, hogy Krisztusért járunk követségben. Mi Krisztust képviseljük ebben a világban. Mi őt nem szégyeljük. Nem szégyeljük, ha úgy viselkedünk, mint Jézus, pedig nagyon ki fogunk lógni, elhiszitek? Nem szégyeljünk, ha maradinak fognak bennünket tekinteni, mert nem úgy öltözködünk, meg nem úgy viselkedünk, meg nem úgy élünk, nem azok a céljaink, nem úgy bánunk a pénzünkkel, rettenetesen kilógunk. De mi Jézust képviseljük. Jézust is kinevették, nem? Sokan kinevették őt, meg az apostolokat is sokan kinevették. Azt mondja Pál, hogy a világ szemetjévé lettünk, meg bolondjai lettünk. Na és? Mit változtat ez azon, hogy meg kell halnunk, meg fel kell támadnunk? Meg üdvösségünk lehet. Mit változtat, hogy most ki minek mond? Semmit nem változtat. Voltak az életemben helyzetek, amikor meg kellett volna Krisztust valljam, és hallgattam. Volt ilyen tapasztalatotok? Meg kellett volna Krisztust vallani, és hallgattunk. Milyen érzés volt nektek utána? Nekem olyan érzés volt, mint Péternek, mint aki elárulta a mesterét, nem? Körülbelül olyan. De milyen érzés az, amikor Krisztust megvallottam? Hadd kérdezlek benneteket, az, hogy mi Krisztust képviseljük az életmódunkkal, a beszédünkkel, a viselkedésünkkel, a szokásainkkal, van ennek köze a belső békességünkhöz és örömünkhöz? Nagyon is. Azt mondja a Római Levél 10. fejezete, hogy ha te száddal vallást teszel Krisztusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta őt a haláltól, akkor megtartatsz. Ez a megtartás útja, hogy te Krisztust képviseled, és érte élsz. Hatalmas öröm ez. És nyilván erre a felkészítettséget is megadja az Úr, de azt mondja Péter első levelében az ige, hogy legyetek készek mindig számot adni a bennetek lévő reménységről, amikor emberek kérdeznek. De ez a legnagyobb öröm, hogy mi Krisztust megvallhatjuk. Hiszen Krisztustól kaptunk mindent ebben a földi életben. És nyilván ahhoz is bátorság kell, hogy mi ezt figyelemmel és tapintattal tegyük. Hogy ne sémák legyenek, hogy mindenkinek el kell mondjam ugyanazt. Minden helyzetben ezt és ezt kell csináljam. A szeretethez is bátorság kell, hogy a lélek mutassa meg azt, hogy kinek mire van szüksége, ki mennyit hordozhat el. Jézus szerette a tanítványait, és Krisztus mindig kiállt az igazság mellett, de volt, amikor azt mondta a tanítványnak, hogy sok mondani valóm lenne, de most nem mondom el, mert akkor baj lesz, nem tudjátok elhordozni. De amit viszont el tudtok hordozni, azt elmondom, és Jézus mindig elmondta. Bátorság kell ahhoz, hogy mi képviseljük azt, amit Krisztus ránk bíz, de aszerint képviseljük, ami az emberek számára elviselhető, és ami építi őket, tehát ehhez a figyelmességhez, tapinthathoz, ehhez is a szeretetnek és a hitnek bátorsága szükséges. És nem csak szavakban, magatartásban is, hiszen Jézus azt mondja, hogy engem és az én beszédeimet, amikor emberek körülvesznek bennünket, és égtelen, és ízléstelen, és undorító vicceket mondanak, akkor megmerjük-e tenni, hogy mi nem nevetünk? Megmerjük-e tenni? Mert az ember úgy van vele, hogy most, hát most ki fognak nézni, nem? Merjünk-e mi azok lenni, hogy mi a Krisztuséi vagyunk, és őt képviseljük? Amikor emberek együtt emberek gyűlölnek valakit, és ócsárolják a háta mögött, akkor mi mennyire vagyunk bátrak, hogy ezt meghallgatjuk, jókat bólogatunk, hogy igen, úgy van, vagy azt mondjuk, hogy bocsánat, de ehhez nekem nincs közöm. Megmerjük ezt tenni, hogy valakit védelmünkbe veszünk, és akkor azt mondjuk, hogy persze lehet, hogy neked ilyen tapasztalatod volt azzal a másikkal, de nekem volt pozitív is. Én ismerem őt más oldaláról is. Megmerjük-e tenni? Megmerjük-e tenni, hogy hogy mi az igazság és a szeretet képviselésében élünk. Szeretném azt is feltenni, így most az ige tanulmány vége fele közeledve, hogy hogyan lehetünk mi bátrak. Hogyan lehetünk mi bátor és hívő emberek. Mert azt olvashattuk Jelenések könyvében, hogy a gyávák és a hitetlenek azok lemaradnak a nagy ajándékról. Pál apostol Efézus beliekhez írt leveléből olvasom zárásul az igét, a 3. fejezet 11. és 12. verseit. Az efézusi levél 3. fejezetének a 11. és 12. verseit olvasom. Amaz örök eleve elvégzés szerint, amelyet megcselekedett Krisztus Jézusban, a mi Urunkban, akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az ő benne való hitáltal. Testvérei, mit mond itt az ige? Azt mondja, hogy Krisztusban, a megváltóban rejlik a mi bátorságunk is, hogy mi bátor emberek lehessünk. Azt mondja, ő benne van a mi bátorságunk, és utána hozzáteszi azt is, hogy ő benne van a mi hitünk is. Krisztusi hitre és krisztusi bátorságra van szükségünk. Jézus, amikor elküldte az ő lelkét, és azt mondta, hogy ő elmegy vissza az atyához, de elküldi az ő lelkét, akkor ezzel azt mondta Jézus, hogy a lélek által én leszek itt jelen, és amikor mi a lélek munkáját befogadjuk, akkor magát, Krisztust fogadjuk be. Olyan szép az igében, a római levélben, amikor azt mondja Pál, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, tudjátok folytatni, mi módon ne ajándékozott volna vele együtt mindent, minékünk. És testvéreim, ez a minden, ez nem csak azt jelenti, hogy bűnök bocsánatát kapod, örök életet kapsz, a földi életben mindened meg lesz, család, meg munkahely, meg ész, meg ügyesség, meg milyen, ez is benne van. Hanem ez azt is jelenti, hogy mindaz, ami Krisztusban van, mindaz, amit Jézus megharcolt, mindaz, amiben ő diadalmat aratott, az ő lelke által ezt nekünk adja. És mi hit által részesülhetünk ebben. Mi úgy nem lehetünk bátrabb emberek, hogy Urunk, holnaptól én bátrabb leszek. Ne, nincs ilyen. Sose lesz ilyen. De olyan lesz, hogy Urunk, mi gyengék vagyunk, erőtelenek vagyunk, semmik vagyunk, de Krisztus által, a te lelked által megadhatod nekünk ezt a hitet és ezt a bátorságot. Akik befogadják Jézust, hatalmat kapnak arra, hogy az Isten fiai legyenek. Ebben is. A hitben is, és a bátorságban is. Az Úr adja meg ezt mindannyiunknak, hogy lássuk nagyon komolyan az életünk dolgaiban. Most az, hogy melyikünkre ezek az igék, hogy érvényesek, ezt mindannyiunknak, magunknak kell az Úr szűn előtt megvizsgálni. De amilyen formában, mérték szerint vagy dolgokban ez alkalmazható ránk, testvéreim, ismerjük fel, hogy a bátorság és a hit fontos dolog. És ne felejtsük el, hogy előtte áll az utálatosoknak, a gyilkosoknak és a paráznak. Mert a legtöbb ember emiatt veszíti el az üdvösségét, hogy bátortalan és hitetlen. És vizsgáljuk ezt meg, és segítsen az Isten ezeket felismerni, és Krisztusba úgy kapaszkodni, hogy amit kimondott is az ige, hogy ő benne van az én bátorságom. Sok dolog nekünk Krisztusban, mindenünk Krisztusban van. A hitünk, a szeretet, a békesség, az igazság, minden. Tehát amennyire Krisztus az enyém, és én az övé, és vele közösségben élhetek, annyiban van megoldás erre is. Áldja meg az Úr ezeket az igéket, és legyünk testvéreim győzelmesek, és azok között valók, akiknek majd az Isten kimondhatja azt, hogy aki győz, örökségül nyer mindent. Annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Legyen ebben részünk mindannyiunknak. Amen. Édesatyánk, együtt keresünk téged megváltónk nevében, és köszönjük, hogy őrzöl bennünket, hogy vigyázol ránk, hogy a te igéd mindig tükör előttünk.
1: Köszönjük, hogy megláthatjuk a veszélyeket, megláthatjuk, Urunk, önmagunkat. És köszönjük neked, hogy te találtál megoldást arra, hogy a gyenge, nyomorult, magában bízni nem tudó ember átadhatja magát neked, és mi a te nyomodba szegődhetünk, mert nem csak kegyelmet, bocsánatot ígértél, hanem segítséget is, hogy mi más emberekké legyünk Krisztus által, az ő lelk által. Urunk, könyörögve kérünk téged, hogy segíts nekünk abban, hogy mi nem szeretnénk megelégedni azzal, hogy nem vagyunk gyilkosok, paráznák vagy lopók, nem vagyunk a világ tisztátalanságával élő emberek, hanem szeretnénk, Urunk, bátor emberek lenni, értet kiállva, érettet küzdve, téged képviselve ebben a világban. Könyörögve kérünk, hogy segíts bennünket, hogy ne legyünk bátortlanok, gyávák, ne legyünk hitetlenek, és köszönjük, hogy te sok dologban, az életünk sok területén megmérsz bennünket így. Segíts, Urunk, hogy látni tudjunk önmagunkat, és látni tudjunk téged. Köszönjük, hogy Krisztus által te megadtad a megoldást erre is, hogy ő által a bátorság is a miénk lett, és amit Józsuénak mondtál, hogy légy bátor és igen erős, mert te vele leszel mindenben, amiben jár. Urunk, kérve kérünk, hogy segíts nekünk is bíznunk ebben, mert ha ez bizonyossággal a miénk, akkor nem félhetünk bátorsággal dönteni dolgok mellett, nem félhetünk bűneinket felismerni, nem félhetünk véleményünket képviselni bármilyen körben, és nem félhetünk téged bemutatni és téged hirdetni ennek a világnak. Kérve kérünk, Istenünk, hogy mi ilyen embereid legyünk, szeretnénk szívünket megnyitni és lelkedet befogadni, hogy te munkálkodj bennünk ezekben a kérdésekben is. Rád bízunk így magunkat, Urunk, és mi bízunk a te szeretetedben, bízunk kegyelmedben, tartsd meg mindannyiunk életét, és a szombatnapot áld meg további óráiban is, drága jelenléteddel, hallgass meg ezekben, ami megváltunk érdemeiért. Amen.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet ismételten, és ezt a zenét hallva, bárcsak ez a szelid, kedves öröm járná át a szívünket, majd a Biblia tanulmányozás közben is. Lehet, hogy azok a szavak, az a szakasz, amit most fogok tárgyalni, ez nem ilyen örömöt képvisel legelőször is, de látni fogjátok, hogy végül is arról szól, hogy Jézus tett értünk valami csodálatosat, valami felfoghatatlant, felbecsületetlent, és ezt mi oly könnyen elfelejtjük, mi oly könnyen magunkra nézünk. És hogyha Jézusnak az édes áldozata bennünk élne folyamatosan, ugyanúgy ezek a zenének a hangjai a szívünket megbelengetik, akkor nem lennénk depressziósok, akkor nem félnénk attól, hogy mi vár ránk a nagy napon, amikor Jézus eljön az összes angyallal, ami oly sokunkra jellemző. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszt választottam ki, ami elsősorban azoknak szól, akik már régóta ismerik Krisztust. Elsősorban azoknak szól, akik Isten választott népe. De azoknak is szól, akik csak nemrég találkoztak Krisztussal. És talán meglepő az igeszakasz Mózes 4. könyvéből származik, és mindenki nagyon jól ismeri, a könyv nélkül is, arról szól, amikor a tüzes kígyók megmardosták Izrael népét, és sokan meghaltak, elhultak a pusztában. Arról szól, hogy a zsidók, ahogy a pusztában vándoroltak, egyszer csak szembe találkoztak óriási problémával. A halálos méreggel a szervezetükben, ami ott megy az erekben, és tudják azt, hogy bizonyos idő eltelik, és hogyha nincsen ellenszérum, és nincsen, abban az időben nem volt, akkor minden bizonnyal halál a vége. És hányan vagyunk olyanok, akik bár adventistának hívnak bennünket, ami azt jelenti, hogy Jézus visszatérésében reménykedünk. A hitvallásunk szerint öröm tölti el a szívünket, hogy Jézus már minden előbb jöjjön. Mosolyra derít bennünket az, hogy siettethetjük, ahogy Péter apostol mondja, siettethetjük Jézus visszajövetelét. Ezt mondjuk a szánkkal. De közben a titkos szobáinkban, ha a Szentlélek megérint bennünket, akkor remegő szívvel gondolunk arra, hogy most még csak ne. Emlékeztek a múlt alkalommal is, ez volt az apropója annak a témának, amikor a vérfolyásos asszonyról beszéltünk. Ugyanez volt az oka. Évek óta benne járunk abban, amit így nevez a Biblia, a halál árnyékában járok. És olvasom, hogy a halál árnyékában járok is, én tudom, hogy te velem vagy. De kedves testvéreim, hányan tudjátok ti ezt, hogy ő velünk van a szívetekből? Elmentek emberekhez? Postán elküldtök lapokat? Beszéltek nekik arról, hogy Krisztus mindenből ki tud szabadítani? És közben nem látjuk azt, amit az első evangelistákkal láttunk, hogy ezrek, 3000-en, 5000-en és többen csatlakoztak. Pedig mi mondjuk az örökkévaló evangéliumot, de valami hiányzik a mi üzenetünkből. És pontosan ez hiányzik, amit a titkos szobáinkban érzünk. Pontosan ez hiányzik, hogy az életünk tegyen bizonyságot arról, hogy kicsoda Krisztus. Látni fogjátok ebben a történetben is, hogy személyes megváltóra van szükség. A személyes megváltóval való személyes ismeretségre van szükség. És amikor Nikodémusz, a fő adventista, aki teológus professzor volt, tudta az írásokat, de oda ment hozzá Jézushoz éjszaka, mert hiába volt valaminek. Kereste azt, amit mi keresünk, amit csak egyedül Jézus tud adni. És Jézus ugyan ezt a történetet idézte a farizeus emlékezetébe. Ugyanezzel a történettel próbálta gyógyítani az idős, kiválasztott embert. A választott néphez tartozót, akit 8 napos korában körülmetéltek, aki járt a zsinagógába, aki megtanulta az összes hittételt, ismerte az írásokat. De valami mégis hiányzott az életéből, amit csak Krisztus tudott neki adni, ami nekünk is hiányzik. Azt mondta neki Krisztus, ha majd engem is felemelnek, ahogyan
a részkígyót felemelték a pusztában, akkor mindenkit magamhoz fogok vonzani. Ugyanerre a pusztai történetre utalt vissza Krisztus, mert ő tudta, hogy egyedül ez a történet, ami ebben a történetben van, egyedül ez a történet tud bennünket meggyógyítani. Te gyógyultnak érzed magad? Úgy érzed, hogy Krisztus elhozta neked azt, hogy most már elmondhatod, hogy te Isten leánya és fia vagy? Egyéni tapasztalatod van arról, mit jelent az felnézni a keresztre,

életében. Mit tud nekünk adni ez a szakasz? Hogyan tudnánk vajon meggyógyulni mindnyájan? 5. fejezet. 21. fejezet, 5. verse. Kezdhetem a 4. verstől is. És elindultak a Hor hegyétől, az én Bibliámban a 165. oldal, Mózes 4. könyve, 21. fejezete, 4. verse. És elindultak a Hor hegyétől a veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. Itt van mindjárt a diagnózis, a korkép. Itt van a választott nép, elindulnak, vándorok ezen a földön, megyünk valami jobb felé. És vajon mi nem ugyanezt érezzük? És megkeseredett a mi lelkünk. Megkeseredett a nép lelke. Miben keseredett meg a nép lelke? Abban keseredett meg, amit a következő versben mondnak. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Kedves testvéreim, ennél pontosabb leírás nem lehet adni azokról, akik csak a nevükben keresztények. Ennél pontosabb leírás nem lehet mondani azokról, akinek csak a ruhája ünnepi, de közben a szívük fertelmes. Azt mondják itt, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk itt a pusztában? Hányszor halljuk azt, minek prédikáltok nekünk, hogy legyetek tökéletesek? Minek mondjátok el minden alkalommal, hogy ez sem elég, még jobbnak kell lenni, még jobbnak kell lenni. Utálja a lelkünk. Nem tudjuk megcsinálni. Meg fogunk halni. Azért hoztatok ide ebbe a pusztába, hogy meghalljunk? Nem tudjuk a lelkünkbe fogadni ezt a követelményt. Vándoroljunk, és legyünk egyre jobbak, és egyre jobbak? Utálja a szívünk ezt, az eledelt. És mondják, mert nincsen kenyér, és víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Gondoljátok el, a felhő oszlopott volt velük, a tűz oszlopott volt velük, Isten mindenről gondoskodott, és ők ezt mondták, ezt érezték, meg voltak győződve róla. Nem hazudtak ők, ezt mondták. Utáljuk már ezt, unjuk már ezt, beleuntunk. Nem ad életet a számunkra azt, amit itt kapunk. Nekünk valami más kell. Lehet, hogy ez távolnak tűnik több ezer éve távlatából, hogy hogy merték ők az Istent becsmérelni. Hogy mertek ők szembeszegülni Istennel, ilyen hatalmas bizonyságok mellett. Nem? Látták a felhőoszlopot, látták a tűzoszlopot, bezzek, ha mi lennénk ott. Ha ott lettünk volna, akkor mi biztos Mózesek lettünk volna. Nem gondolom, hogy sokan hiszitek ezt. Mert nagyon hasonlóak vagyunk hozzájuk. Most nem akarom az Új Szövetség szavjel, hogy minket a bizonyságok nagy fellege vesz körül, ezt már tudjuk, ezt már hallottuk sokszor. Hanem csak gondoljon mindenki a saját életére. Mi nem mondhatjuk el azt, hogy hányszor menekített meg ki bennünket Isten a legborzasztóbb helyzetekből. Elmondhatjuk ezt? Mindenki egyénileg elmondhatja, hogy borzasztó állapotba kerültem, borzasztó veszélyben voltam, nagy kísértésekben, vagy elbuktam, és a mocsokban voltam, és Isten nem hagyott ott, a megváltó kiemelt engem. Tudtok ilyet felidézni a szívetekben, a gondolataitokban? Mert ha tudtok, akkor sohasem szabad arra gondolni, hogy miért vagyok én itt, miért ismertem meg ezt a hatalmas világosságot, hiszen még mindig csak itt topogok. Miért hoztál ki a pusztában? Nem vagyok boldog keresztény. Pedig azt ígérted, hogy boldog keresztény leszek. Nem? Ez ugyanaz? Utálja a lelkünk. Boldogságot ígértél, békességet ígértél, és most pedig itt vagyok, és ezeket nem élem minden nap. Nincsen se kenyér, se víz. És mi volt Istennek a válasza erre a vádra? 6. vers. Bocsátott azért az Úr népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet. Ez milyen más világképet alakít ki bennünk a próbákról, a szenvedésekről, nem? Amikor valaki azt mondja, mint keresztény, 5 éve, 10 éve, 20 éve, nem tudom mióta próbálom követni az Urat, és nem az enyém a boldogság, nem az enyém a békesség, nem az enyém az igazi hit, valahol céltévesztek,
És akkor

0: még jön valami próba, jön valami betegség, jön valami nyomorúság. De abban a próbában, abban a nyomorúságban, abban a betegségben azt kéne meglátnunk, hogy a Jóisten valahogyan ki akar bennünket hozni ebből. Amikor téged nyomorúságok érnek, akkor azt mondja Jakab apostol, hogy örüljünk, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle megpróbáltatásokba estek. Van valamilyen betegséged ma? Valami a szívedet aggodalommal tölti el? Van valami, akiért aggódsz? Ebben a pillanatban van? Ha van, az azt jelenti, hogy Isten nem akar abban az állapotban hagyni ki téged, ahol most vagy. Fel akar téged emelni. Azt akarja, hogy a betegségben meglásd az egyedüli gyógyszert, az egyedüli orvost. Hetedik vers. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szóltunk az Úr ellen, és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Milyen érdekes ez, nem? Hogy rájuk jött a veszedelem, többen meghaltak, és akkor azonnal eszükbe jutott, hogy az Úrhoz kell fordulni. Hogyha azt mondták volna végig az úton, hogy ebben is megőrzött minket az Úr, abban is megőrzött minket az Úr, van ruhánk, van cipőnk, van eledelünk, mindig valahogy van víz is, és dicsérjük az Úrt, és örömmel éljük a mi földi életünket, a pusztai vándorlásunkat, akkor nem jöttek volna a kígyók, akkor nem hoztak volna magukra még nagyobb veszedelmet, még nagyobb problémát. De kellett a még nagyobb pofon, hogy valahogyan visszatérjenek Istenhez. És akkor mondták, hogy segítsen rajtunk. Én nem gondolom, hogy mindenki hitből mondta ezt. Csak egyszerűen oda mentek Mózeshez, imádkozzál az Istenhez, hogy segítsen mi rajtunk. Itt is látszik az állapot, nem? Hányan vagyunk mi is olyanok? Milyen jó az én barátomnak, akit ismerek. Ő a hit embere. Látom rajta, hogy neki sikerül. Mindegy, milyen helyzetben van, látom, hogy a jelleme egyre kedvesebb. Látom rajta, hogy a próbákból úgy kerül ki, hogy egyre barátságosabb, egyre szeretetreméltóbb, egyre jobban visszatükrözi Krisztust. Hát neki. Neki ez megadatott. Talán beszélnem kéne vele, hogy imádkozzon értem. Szólni kéne Mózesnek, hogy imádkozzon értünk. Szólni kéne a gyülekezet vezetőinek, hogy tegyenek már valamit a gyülekezetért, mert nagy bajban vagyunk. Őnekik mégiscsak lehet kapcsolatuk Istennel. Nem vagyunk mi is ilyenek? Ugyanilyenek vagyunk. Emberekre tekintünk, emberektől várjuk a segítséget. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt a póznára. És történt, hogy ha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Nagyon jól ismert történet. Mindenki fejből tudja. Milyen érdekes ez, hogy azt mondta Isten Mózesnek, én meg fogom gyógyítani a halálos betegségben lévő embereket, azt mondja nekünk, hogy ő meggyógyít bennünket, egy dolgot kell csak tennie a gyülekezet vezetőjének. És mi ez az egy dolog? Mit kellett Mózesnek tennie, hogy a nép meggyógyuljon? Mózesnek fel kellett emelnie a részkígyót. Mózesnek a nagy betegségben nem kellett beszélnie a törvényről. Nem kellett beszélni a proféciákról, nem kellett beszélni a szombatról, nem kellett beszélni a tiszta ételekről, nem kellett beszélni, hogy hogyan öltözködjünk, nem kellett beszélni, hogy ékszereket hordjunk, vagy nem, nem kellett beszélni arról, hogy fizessünk tizedet, vagy nem. Nem kellett beszélni arról, hogy milyen szabályok vannak. Egy dolgot kellett tennie, fel kellett emelnie a részkígyót. Azt írja Ellen White valahol, kedves prédikátor testvéreim, hiányzik a prédikációtokból Krisztus. Emeljétek fel a nép fölé Krisztust. Egyedül csak ő tud meggyógyítani minket, senki más. Csak róla beszéljetek. Minden egyes üzenetben csak ő legyen a központi téma. És Mózes ezt tette. Nem kérdezett vissza Istenhez. Hát de ha valakit megmarak így, akkor a testben van a probléma. Akkor a szervezet változik meg. A bűnbetegség átalakítja a fajt. Ezek már nem a te általad elgondolt teremtmények, bennük már a halál dolgozik. Mit akarsz te ezzel a részkígyóval? Nem mondott ilyet. Nem mondta azt, hogy meg kéne nekik magyarázni egy kicsit jobban, hogy értsék, hogy miért fognak meggyógyulni. Nem volt ilyen se. Azt mondta, megcsinálja a részkígyót. És megcsinálta a részkígyót, és felemelte magasra. Nekünk ugyan ez a feladatunk. Nem kell ezt prédikátornak lenni. Ha te keresztény vagy, akkor próbáld meg felemelni Krisztust a családodban, a szomszédodban, a szomszédságban, a munkatársaid között. Azért nem gyógyulnak a betegek, azért halnak meg a bűneikben. Mert nem láthatják Krisztust. Lehetetlen nekik. És azok, akiket keresztényeknek hívnak, azok eltakarják Krisztust. Egészen másról beszélnek. Ott van valahol mögöttük a kereszt, ott van valahol mögöttük a kígyó felszögezve a keresztfára, de nem látják, mert közben másról kell hallaniuk. Mondhatod nekem, Józsi, hát nem lehet odavinni a keresztet minden egyes házhoz. Leszúrni a kertbe, hogy nézzék. Ezt csak nem kívánhatod. Hát hogy lehet felemelni Krisztust? Hogy lehet felemelni Krisztust? Azt mondta Mózes, mondta nekem az Úr, hogy csináljam meg a részkígyót, és mondta nekem, hogy mondjam nektek, hogy nézzetek föl és éltek. Mózesnek egyetlen egy feladata volt. Egyetlen egy motiváció, egyetlen egy eszmény hajtotta, hogy az emberek tekintetét Krisztusra irányítsa valamilyen módon. Nem törődött azzal, hogy ki milyen mértékig érti meg Krisztust. Nem az volt a kérdés, hogy hol tart a keresztségi tanítás kátéjában. Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, vajon Krisztus szemléli, vagy nem? De mondhatod, hát hogyan szemlélje Krisztust? Hogyan szemlélje Krisztus? Hát mégiscsak mennem kell, és beszélnem kell Krisztusról. Hát lehet, hogy beszélt Krisztusról, de az még nem biztos, hogy Krisztus bemutatása. Miért mentek Mózeshez ezek az emberek? Miért Mózesnek mondták, hogy most imádkozz Istenhez? Azért, mert Mózes úgy élt, hogy ő kívánatossá tette Krisztust a többiek számára. Mózesnek olyan volt az élete, hogy oda mertek hozzá jönni, és kérték őt, hogy akkor járjál közben az Istenhez. Vajon a mi életünk is ilyen? Bemutatjuk Krisztust azoknak, akik körülöttünk vannak? Akik ránk néznek, azok látják Krisztust? Itt csak zárójelben jegyzem meg. Hogyha a te életed az motiválja, hogyha bárki rád néz, ha téged hall a szavaidat, a hanglejtésedet, a nézésedet, a mozdulataidat, a tetteidet, hogy akkor Krisztus látja, hogyha téged ez hajt, akkor te nem fogsz a saját bűn állapodod fölött lamentálni, siránkozni, gondolkodni. Akkor egy-egy dolog hajt, hogy úgy viselkedjek, úgy éljek, úgy szóljak, ahogy Krisztus. És abban a pillanatban el fogsz feledkezni magadról. Na de még itt nem tartunk. Még csak ott tartunk, hogy ott fekszünk a pusztában, mert mi vagyunk azok. Mi nem vagyunk Mózes. Mi vagyunk azok, akik ott fekszünk a pusztában, és megmart minket a kígyó. Benne van az ereinkben a halálnak a mérge. Benne van? Benne van. A bűn. A bűn átjár bennünket teljes egészében. És félünk, hogy a bűn zsoldja a halál rajtunk is érvényesülni fog. És akkor azt mondja valaki nekünk, ne félj, csak nézz föl Krisztusra. Neked egyetlen egy gyógymód van, hogyha Krisztusra emeled a tekintetedet. Elszadatod. Hát Krisztus nézem 20 éve. Krisztus nézem 20 éve, és mégsem vagyok gyógyult. Igaz ez az állítás? Valaki nézheti Krisztust 20 éve, és nem gyógyult? Mi itt a probléma? Mi itt a probléma? Az a probléma, ami itt a pusztában is történt. Voltak olyanok, akik nem néztek Krisztusra. Ez tiszta állapot, nem? Nem nézek Krisztusra, Nem érdekel, meghalok a bűneimben. Tiszta pogányság. Rendben van. A másik, a mai pusztában élő nép másik fele, az azt mondja, hogy én Krisztusra nézek. De valójában nem látja a személyes megváltót. Nem látja a részkígyót. Nem látja a bűnnek a jelképét. Miért pont egy kígyó? Ez tényleg aztán minden határon túlmegy. Megmondja Isten, hogy ne csináljál faragott képeket, az kígyót megátkozza, és akkor most, amikor halálos bajban vannak, meg fognak halni, azt mondja Mózesnek, hogy emelj föl egy kígyót, ami ráadásul a bűnnek a jelképe, meg a szenvedés van, és arra kell feltekinteni. Hát ha ez nem, ez mindenkit kiforgat saját magából, nem? Hát legalább egy angyalt kéne föltenni, hogy arra kelljen nézni. Vagy valahogy az Istennek a nevét, Jahve, és akkor arra kelljen nézni. De nem, hanem egy kígyót kell nézni. Hallatlan. De ebben van az örömhír, nem? Nézik, de nem látják. Nézik, de nem járja át őket az a tudat, hogy az a kígyó az én vagyok. Az a kígyó az, akinek az összes bűn, amelyre engem hajtott, az összes bűn ott van fönn, az én bűnöm. És fel van szegezve a keresztfára. Nem érzem. Azt érzem, hogy egyre nehezebben veszem a levegőt. Azt érzem, hogy az izmaim egyre merevebbek, mert a méreg dolgozik a testemben. Hogyha a zsidók közül bármelyik az érzéseire hivatkozott volna, akkor meghal. Ha te is az érzéseidre hivatkozol, nem érzem, hogy jobb állapotban lennék, akkor azt mondja a Jóisten, nem mondtam, hogy érezni kell. Nem mondtam, hogy érezni kell. Azt mondtam, nézz föl a kígyóra, és hidd el, hogy érted halt meg. Nézz föl Krisztusra, és hidd el, hogy személyesen te érted halt meg. Nem tudom, hányan vagyunk itt a teremben, akik személyesen tudjuk azt, hogy Jézus meghalt értünk. És a személyes bűneink fönn vannak a keresztfán. Nem tudom, hányan vagyunk. És mindenkinek magától kell megkérdeznie. Csak egy történelmi Krisztust hiszek? Aki 2000 évvel ezelőtt a proféciák szerint megjelent, és végigcsinálta a 33 és fél évet, és meghalt. Hiszem, tudom, hogy ő van, de személyesen vajon elhiszem-e, hogy semmilyen bűnnek a károsztatása, az ítélete, a haragja nincsen rajtam, mert fönn van a keresztfám. Elhiszem-e, hogy azt a kígyót, amelyik engem megmart, és a bűn bennem járt, azt Isten annak a fejére tamosított, és fönn van a keresztfán, és nekem semmilyen károsztatásom nincsen. Elhisszük ezt? Ez a kulcsa, mindennek ez a kulcsa. Lehetünk adventisták, lehetünk bármik, ha ezt az egyet nem hisszük el érzéseink ellenére, akkor menthetetlenek vagyunk. Azt mondod, jaj, de szeretnék én is hinni. Mennyire szeretném, hogyha annak a biztos tudata lenne a fejemben, hogy Krisztus a személyes megváltóm. De nem érzem. Sőt, mivel nem érzem, valahogy nem is vagyok benne biztos, hogy a hitem igazi. Nem is tudom azt, hogy vajon ez megmentő hit-e, amit én gyakorlok. Ez a kulcsfontosságú kérdés a számomra. Hogyan tehetek szert megmentő hitre? Nézd fel a részkígyóra. Azt mondta Mózesen keresztül az Úr, ne fontolgasd azt, hogy mit érzel, ne fontolgasd azt, hogy milyen szinten van a hited. Ezek nem a te kérdéseid. A te kérdése csak ez. Nézd föl Krisztusra. Róla többet és többet tudni. Hogy hasonl rád. Szemléld őt. Ez a megmentő erő. És akkor lesz hited. Akkor át fog alakulni a szíved. Nagyon-nagyon sokan, és nagyon-nagyon sokszor elhibázzuk ezt. Arra várunk, hogy majd, hogyha a hit megfogam bennem, akkor majd felnézek Krisztusra. Értitek ezt? A sorrendet megcseréljük. Nem azt mondta Isten a felhőoszlopból, hogy csinálj egy részkígyót, várd meg, amíg érzed, vagy legalábbis hiszed, és ha ez megvan, akkor nézz föl. Nem mondott ilyet. Azt mondta mindnyájunknak, úgy, ahogy vagy, ebben a borzasztó állapotban nézz föl rám, és én mindent elintézek. És én mindent elintézek. Fogjul tudja ejteni ez a gondolkodás az elméteket, az elménket? Ezen gondolkoztok minden nap Krisztuson? Ne gondolkozz azon, hogy milyen borzalmas állapotban vagy. Hidd el nekem, hogy még a bűn bánat is majd csak azután jön, hogyha fölnéztél Krisztusra. Sokakat úgy tanítottak, vagy azt tanulták, hogy jön majd a bűnbánat, és ha megvan a bűnbánat, akkor elkezdem keresni azt, aki a bűnöknek az orvoslója. Amíg nincsen igazi bűnbánat, addig nem találhatom meg a nagy megmentőt. Ezt a Biblia nem ismeri. A Biblia azt mondja, akit megmart a kígyó, aki szomjúhozik, az jöjjön Krisztushoz. Nézze Krisztust. Egyedül ő a lényeges. Nem tudom ezt többször és többször ismételni. Értedek, ugye? Ne engedjétek azt, hogy bármi elválasszon benneteket Krisztustól. Egyedül csak az a lényeges, hogy mennyit szemlélek Krisztust. És mit mondott János Evangélium 7. fejezetében? Ott a sok kritikus között, akik lesték, hogy mikor tudnák őt megölni, aki tudni akarja, hogy Istentől van ez a tudomány, azt csinálja, és majd látja. Lehet, hogy most nem hiszel nekem. Lehet, hogy azt mondod, hogy ne. A megváltás másképpen működik. Istenről egy kép, bűnbánat, aztán a bűnöknek a bocsánata, és így megyek előre és előre. Nem. Azt mondta Krisztus, aki ismerni akarja, mármint, hogy őt, az megismerje tudományról, hogyha cselekszi. Próbáld ki. Próbáljatok meg engem, ezt mondja az Úr. Próbáld ki. Kísérletképpen nézzél föl Krisztusra. Emeld fel a szemed Krisztusra, és foglalkozzanak a gondolataid ő vele. És azt mondja Krisztus, és meg fogod látni, hogy működik. Nem tudod, hogy miért. Nikodémus is egyből megkérdezte, hát hogy van ez, Uram? Nem a te dolgod. Nem az én dolgom az, hogy tudjam, hogy hogyan gyógyulok meg. Hát azt se tudom, hogy egy fűszál hogyan jön ki a ledöngölt földből. Nem? A fű teljesen gyenge. Képtelen arra. És akkor egy kicsike gyenge fűszál, hogy én az ujjaimmal szétmorzsolok, ledöngölöm a földet, és kijön a földből. Hogy van ez? Hogy tud a tehetetlen, gyenge teremtmény áthatolni a lehetetlenem? Kérdezheted. Kérdezheted. Nyugodtan kérdezheted. De nem az a lényeg. A lényeg az, hogy növekszik. A lényeg az, hogy kijön. Isten ugyanezt akarja velünk. Ugyanezt. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan működik a hit. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan fogunk kibújni a föld alól. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan fogunk növekedni. Kérdezhetjük. De csak azt mondja, a szél fúj, ahol akar. Hallod az zúgását. Nem tudod, honnan jön és hová megy. De látod az eredményeit. És ugyanígy van nálunk is. És még egy gondolat, még mielőtt elfelejteném. Krisztus ugyanúgy lejött, és nem hatalmas templomokban, gondoljátok el, nem hatalmas teológiai beszédekben, hanem a legegyszerűbb szavakkal, a legegyszerűbb embereknek, a mező füvében, az egyszerű, szegény, halszagú, halász emberek bárkájában ülve mondta el a világ legnagyobb dolgait, ami egyedül megmentheti a bűnös lelket. Pedig elmondhatott volna mindent. Olyan titkokat tudott volna kinyitni, tudjátok jól a tudományból, hogy máig is a tudomány azóta 2000 éven keresztül azt írhatná le, és fejtegethetné. De nem ez a fontos. A tudás felfogalkodottá tesz. Egyedül csak Krisztus szeretete ment meg. És vajon mi? Vajon mi? Elmegyünk-e ugyanúgy, mint Krisztus a szegényekhez? Elmegyünk ugyanúgy a egyszerű emberekhez? Vagy csak a jól műveltek, a gazdagok, a szépen öltözöttek, akikhez elér az evangélium? Ott a pusztában, kik voltak ott a pusztában? Volt közöttük professzor? Nem volt, ugye? A pusztában a beteg lealjasult, a halál felé menetelő, emberek voltak, akiken egyedül azt tud segíteni, hogyha felemeljük Krisztust, és semmi más. És mekkora a mi felelősségünk? Gondoljátok el, hogy többen elhullottak, és hány ember van ilyen? Azt mondják, hogy hát a többség nem hisz, halljuk az evangéliumot, beszélnek Krisztusról, de aztán a világ úgy megy tovább egyedig, és sokan meghalnak. Pedig ott, mint ahogy a pusztában egy-kettő mondja, én már feltekintettem, és meggyógyultam, te is tekints fel. Vagy hány olyan családtag volt, gondoljátok el, akik megfogták a beteg családtagot, aki már kezdett lebénulni, és ott van mögötte a részkígyó, és valahogy a fejét arra fordítani, hogy egy pillantást tudjon vetni, mert ők tudták, hogy meggyógyul a betegségéből. Bennünk van ilyen? Bennünk van ez a megmentő szeretet, hogy csak minden áron megfogni a másik beteg ember fejét, és Krisztus felé valahogy odafordítani, hogy egy picit az a fény, az a szeretet megérintse őt. Van bennünk ilyen. Csak abban lehet ilyen, akit valaha megérintett ez a szeretet. Sőt, azt mondja a Laodíciának, pontosabban a hét gyülekezet egyikének, az a panaszom ellened, hogy a te első szeretetedet elhagytad. Ez azt jelenti, hogy már bevilágított a szívébe ez a fény, ő már látta fönt a kereszten a részkígyót, és tudja, hogy oda kell a többi embert vinni, de a világnak a forgataga elfeledteti vele. Nekünk minden nap szemlélni kell a részkígyót. Milyen megdöbbentő ez, hogy milyen gyalázatos, nem tudom hányan vagyunk. Azt írja a Nagy Küzdelem című könyvben a szerző, nekünk naponta kéne fél órát csak a kereszt témájával foglalkoznunk. Naponta fél órát. Többen vagyunk annak, akik naponta nem foglalkozunk fél órát semmivel sem, az írással, nem hogy Krisztussal a kereszten. Ha mi nem szemléljük a részkígyót, ha nem foglalkozunk naponta vele, nem fogunk meggyógyulni. Nem visszük a többieket, hogy meggyógyuljon. És még egy lelki tanúság. Nagy dolgot kellett tennie a halál torkában fekvő, haldokló embereknek? Nagy dolgot kell nekünk tennünk, akit a bűn halálos bére már megérintett, és mi is haldoklunk? Nagy dolgot kell tennünk? Egy dolgot kell tenniük, elhatározni, hogy oda fordítják a fejüket. Ez volt a nagy dolog, amit az Isten kért. És az összes többit ő teszi. Az összes többit ő teszi. Úgyhogy zárásképpen szeretném mondani, hogy nem szabad elkeserednünk. A jó Isten annyira szépen megszerkesztette ezt, hogy nekünk nagyon-nagyon kicsi teendőnk van. És az egész Bibliában ez volt. Toljátok arrébb a követ, amely a hatalmas sziklát, ami elzárja a sírnak a száját, én majd feltámasztom a halottat. Utána vegyétek le róla ezeket a megkötözött célket. Csupa egyszerű feladat. Az övé a nagy, a halottat élővé tenni. Itt is fordítsd a fejed felém, tudakozzál rólam, olvas rólam, gondolkozz rólam, és a többit én elintézem. Ilyen szerető a mi Istenünk. Hogy lehetett sátán annyira gonosz, hogy megfordította? Hogy úgy gondolkozunk ma, hogy micsoda nehéz kereszténynek lenni, lehetetlen. Lehetetlen eljutni a tökéletességre. És akkor azt mondja Isten, én tökéletességre viszlek téged, csak egyet kérek, fordítsd a fejedet felém. A nyak nem olyan nagy dolog. Csak fordítsd felém, és foglalkozz velem, és az összes többit megteszem. Mindent elintéztem. A vacsora készen van. A lakhelyek készen vannak, csak téged várunk, csak nézz felém. Ilyen egyszerű az evangélium. Ilyen egyszerű az örömhír. Kifejezhetjük bonyolultabban is. Amikor még ellenségei voltunk, akkor ő már meghalt értünk, és békességet kötött velünk, és ránk bízta, hogy a többi emberek mondjuk el, hogy már béke van. Már nem haragszik ránk. Már semmi nem ítél el bennünket, csak nézz a keresztre. És ott a pusztában csak arról volt szó, hogy ne halljanak meg az első halállal. Hogy ne halljanak meg most, ne aludjanak a föld porába. Úgyis majd később fel kell támadniuk. Kinek erre, kinek arra? De nekünk, akik megértettünk, hogy ez a részkígyó Krisztus jelképezte. Nekünk olyan hatalmas a felelősségünk, a munkánk, és olyan magasztos, hogy ott nem az első halálról van szó, hanem aki odafordítja a fejét Krisztusra, vagy odafordítja a másik fejét Krisztusra, az az örök életre ment meg embereket. Gondoljátok el, micsoda megtiszteltetés. És ott igaz, hogy annak a részkígyónak, akire ők tekintettek, semmilyen ereje nem volt. Semmilyen hatalma nem volt. Semmi nem volt abban a fában és abban a részben, ami rajtunk tudott volna segíteni. Egyedül mi segített rajtuk? A hit. A hit pedig abban, igen, a hit pedig abban nyilvánult meg, hogy ők hajlandók voltak ennyit csinálni, hogy oda néztek a keresztre. Gondold el, milyen egyszerű a hit. Ilyen egyszerű. Csak fordítsd oda a fejedet. És mi van most? Arra, akire mi fordítjuk ma a fejünket. Amikor azt kérjük emberektől, hogy fordítsd oda a fejedet, az nem élettelen fa meg réz, az maga az élet. Akinek önmagában élete van. Aki arra néz rá, a valódira, nem a szimbólumra, az abban a pillanatban életet nyer. Értitek ezt? Hát persze, hogy értitek. Mit lehetne tenni, hogy a fejünkről a sötétség elhúzódna? Mit lehetne tenni, hogy megértsük ezt a gyermeki egyszerűséget, hogy egyedül csak Krisztussal foglalkozzunk, hogy ő betöltsön bennünket örömmel, és mindent rábízzunk. És csodálkozva nézzük azt, amit Péter is nézett, hogy nicsak alattam a víz, és nem süllyedek és járok. Ő csak Krisztus nézte, mint ahogy nekünk is csak Krisztus kell nézni, és nicsak, hát látom, hogy a bűneim egyre tisztábbak előttem. Látom, hogy utálom ezt, nem akarok így élni tovább. Látom azt, hogy még közelebb akarok kerülni a megváltóhoz. Hát ez nem lehet igaz. Hát én nem az vagyok, aki voltam egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, hiszen vízen járok, és csak Jézust kell nézni. Óriási örömhír. Nektek akarom adni az én békességemet, az én biztonságomat. Értitek már? Egyedül csak ez ment meg valamennyiünket. Semmi más. Semmi más. És amikor Krisztusnak a csodálatos jelleme, Krisztusnak a szépsége rabulejt téged, akkor már te keresni fogod azt, hogy mikor tudok leülni, olvasni újra a Bibliát, mert csak a Biblia érdekel. Mikor tudom újra kezembe venni Jézusról szóló könyveket, mert ez tölti be örömmel a lelkemet. Mit érdekel engem a televízió? Hát nevetségem, mert összehasonlítani a kettőt. Az egyik üres és fáradtságos és időpazarló, a másik pedig felemelő és gyógyító, és arra vágyok mindig. Fordítsuk fejünket Krisztushoz. Róla elmélkedjünk, és bízzuk rá a mi megváltásunkat teljes egészében. Ne azzal foglalkozunk, amivel a haldoklók és a végül, akik meghaltak, hogy a sebeiket nézték, a marást nézték, hogy bennem dolgozik, a bűn és végem van, hanem el akarja a tekintetünket vezetni saját magunkról, saját alapotunkról a gyönyörű Jézusra. Erről szól a kereszténység. Bárcsak ez az üzenet mindannyiunk szívét átalakítaná. Bárcsak mi is tudnánk embereket az életünkön keresztül, a kisugárzásunkkal megmenteni. És bárcsak az egész gyülekezet számára Krisztus lenne a legfontosabb. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük néked, hogy minden állapotunkban, minden esendőségünkben hívsz magadhoz bennünket. Szívünkhöz akarsz szólni, hogy te mindent elrendeztél, és a mennyei hajlékok várnak ránk. Csak azt kéred tőlünk, hogy ismerjünk meg téged, hogy nézzünk rád. Segíts nekünk, mennyei jó atyánk, hogy ne a magunk elesettségével legyen telve a mi gondolkodásvilágunk, ne a magunk gyengeségeit, bűneit szemléljük, hanem te hozzád menjünk. Erősíts bennünk ezt a meggyőződést, hogy személyes megváltónk vagy, aki lefizetted értünk egyen-egyenként az árat. Bocsásd meg nekünk, hogy oly sokszor hitetlenkedünk, bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor a próbákat nem annak látjuk, hogy te küzdesz értünk, és ki akarsz emelni bennünket a magunk börtönéből,
1: és magadra akarod terelni a figyelmünket. Segíts nekünk, hogy egyedül téged keressünk. Segíts nekünk, hogy szent elhatározás szülessen a szívünkben, hogy mi akarjunk téged szemlélni, hogy mi akarjunk rólad tudakozni, hogy mi akarjunk te rólad gondolkozni, hogy mi akarjunk te hozzád imádkozni, hogy mi akarjunk rólad olvasni, és akarjunk egy képet kialakítani magunkban te rólad. Mert ez a mi feladatunk, és a többit azt bízzuk rád, és add nekünk, hogy az a csodálatos, az a nagy csoda végbe menjen bennünk, hogy látjuk azt, hogy te átalakítasz bennünket, hogy mi növekedhetünk, és téged dicsérhessünk ezért, mert egyedül te vagy ezért a felelős, és te vagy az, akinek mindezt köszönhetjük. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te ilyen szerető Istenünk vagy, és köszönjük, hogy te bevégzed rajtunk azt, amit elkezdtél, hogyha mi hülyen csak te rád tekintünk Jézusunkért. Amen.

Kedves gyerekek, egy nagyon rövid történetet, egy rövid kis epizódot szeretnék Jézus életéből feleleveníteni. Biztos jól ismeritek, de mint minden történetnek, ennek a történetnek is nagyon nagy tanulsága van. Jézus egyik alkalommal, amikor egész nap tanított, nagyon elfáradt. És beültek a hajóba a tanítványokkal, és Jézus a hajóban elaludt. Aludt a fejaljon, de úgy aludt, hogy szinte semmi nem tudta fölkölteni. Aludtatok már ilyen mélyen, hogy döröghet az ég, bármi történhet, körülöttetek, ti nem ébredtek föl, alusztok. Jézus is nagyon fáradt volt, és nagyon mélyen aludt. És közben lecsapott egy hatalmas vihar a tóra. Óriási volt a vihar. És a tanítványok mindent megtettek, megpróbáltak mindent megtenni, lapátolták ki a vizet, a csónak, mindent megtettek, hogy nehogy elsüllyedjenek. De a vihar nem csökkent, és ők egyre nagyobb veszélyben voltak. És akkor oda mennek Jézushoz, aki még mindig alszik, és nem ébredt fel erre a hatalmas viharra sem. És akkor fölkeltették Jézust, és az ige ezt mondja, ezt hadd olvassam. Tudjátok, mit mondanak Jézusnak? Azt mondják neki, Mester, nem törődöl vele, hogy mi elveszünk? Nem törődsz azzal, hogy milyen helyzetben vagyunk, mi mindjárt el fogunk veszni? Szerintetek a tanítványok mikor mentek Jézushoz? Mikor mentek oda ezzel a kéréssel, és ezzel a megjegyzéssel, hogy nem törődsz vele, hogy mi elveszünk? Szerintetek a vihar kitörésekor, vagy pedig már javában tartott a vihar, amikor oda mentek? Szerintetek mikor? Már biztos, hogy javában tartott a vihar. Már ők minden erőfeszítést latba vetettek, megpróbáltak mindent, hogy elhárítsák a veszedelmet, és mikor maguk már látták, hogy végképp nem boldogulnak ezzel a helyzettel, akkor mentek oda Jézushoz, hogy hát nem törődsz vele, hogy el fogunk veszni. És Jézus a következőt mondja, azt olvassuk, felkelvén Jézus megdorgálta a szelet, és mondta a tengernek, hallgass, és némulj el. És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta nékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? Ebből a történetből mit tanulhatunk? Bármilyen nehézség van az életben, bármilyen veszedelembe kerülünk, bármi baj történik. Ne az legyen az első, hogy megpróbálunk valamit tenni, meg megjedünk, meg kétségbe esünk, hanem mit tegyünk? Azonnal Jézushoz forduljunk, abban a pillanatban. Ne próbáljunk meg magunk bármit tenni. Veszély van, nehéz helyzet van, abban a pillanatban kérjük az ő segítségét. És ne csak akkor hívjuk őt már, amikor azt látjuk, hogy már végleg akkora a baj, hogy már mindjárt el fog süllyedni a hajó. Bármikor, amikor nehéz helyzet van, azonnal hívjuk őt, mert ő azonnal meghallja a mi kérésünket, és segít nekünk, és nem akarja, hogy mi magunk próbáljunk a nagy széllel és az árral szembeszállni. Ő segíteni fog. És akkor meg fogjuk látni, hogy eláll a szél, és lesz nagy csendesség. De ugyanakkor hallhatjuk a szívünkben is, hogy Jézus megdorgál bennünket. Hogy van, hogy nincsen hitetek? Hol van a ti hitetek? Adja meg az Úr nektek is, és mindannyiunknak is, hogy hitünk legyen a nehézségek és a próbák idején is. Menjetek a helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én egy igével szeretnék foglalkozni, egy olyan igével, amit nagyon sokszor idézünk, legalábbis sokszor valamilyen formában, vagy valamilyen összefüggésben meg szoktunk említeni, de úgy gondolom, hogy nem értjük igazából a lényegét. Vagy legalábbis nem mindent értettünk meg igazából belőle, mert hatalmas és mély mondani valójú kijelentése Jézus Krisztusnak. És ez az ige nem más, mint mikor Jézus azt mondja, hogy sok elsőkből lesznek utolsók, és sok utolsókból elsők. Nem tudom, értjük-e, hogy mit jelent ez a kifejezése Jézusnak? Mit jelent, hogy sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első? Egyáltalán nem tudom, hogy arra emlékszünk-e, hogy milyen körülmények között mondta el Jézus Krisztus ezt a tanítását. Mikor mondta el, mire felmondta el, mit akart Jézus Krisztus ezzel a tanítással mondani, kiknek a lelkében akart egy alapvető változást elérni ezzel a mondással,
És mivel magyarázza meg Jézus Krisztus ennek a kijelentésének az értelmét? Kezdjük is mindjárt az elején. Jézus Krisztusnak ez a gondolata és ez a tanítása a júdeai szolgálat idején hangzik el, és ezt közvetlenül megelőzi a gazdag ifjúval való párbeszéde Jézusnak. Én ezt nem szeretném idézni, ezt a történetet, hiszen mindannyian jól ismerjük, tehát nem szeretném szóról-szóra felolvasni, csak bizonyos részeket szeretnék majd kiragadni belőle, de először szeretném, hogyha kívülről megemlítenénk és elmondanánk, nyugodtan, bátran válaszoljatok, családiasan vagyunk, tehát nyugodtan válaszoljatok bátran, hogy a gazdag ifjú milyen kérdéssel ment oda Jézushoz? Mit tett föl a gazdag ifjú? Milyen kérdést tett fel Jézusnak? Jó mester? Igen, kétféle választ hallottam, és az egyik volt a jó, és óriási különbség van a kettő között. Mert a gazdag ifjú azt kérdezi Jézustól, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Nagyon sokan azt válaszoltátok, hogy mit cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem. Szerintetek van-e különbség a két kérdés között? Van-e különbség? Nem mindegy, hogy azt kérdezi a gazdag ifjú, hogy mit cselekedjem, vagy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem? Óriási különbség van a kettő között. Szerintetek az a kifejezés, amikor azt kérdezi, és úgy kérdezi, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor ebben a kérdésben mi van benne? Milyen gondolat, milyen felfogást tükröz ez a kérdés? Igen. Ez a kérdés azt tükrözi, hogy jogok és érdemek azok, amelyek számítanak az üdvösség elnyerésénél. Ki kell nekünk érdemelni, mi jót kell ahhoz cselekednem? Ha ez a gazdag ifjú azt kérdezte volna, hogy mit cselekedjem, uram, hogy örök életet nyerjek, egészen másképp hangzott volna. De ez a kérdés azt a gondolatot tükrözi, ami a korabeli felfogás volt, mert hadd mondjuk, Jézus idejében a választott nép nagyon szem elől tévesztette az ingyen kegyelemből való üdvösségnek a tanítását. Hogy az üdvösséget nem lehet kiérdemelni, hanem ingyen Jézus Krisztus által kegyelemből nyerhető el. A tanítványok is bizonyos értelemben meg voltak fertőződve ettől a tanítástól, és Jézus ezért, amikor a gazdag ifjúval beszélt, Jézus utána mondott ki olyan tanításokat, amelyben rávilágított ennek a gondolkodásmódnak a helytelen voltára, és így akarta segíteni őket, hogy helyesen lássák az isteni elveket, az Istennek az emberrel való bánásmódját. De amikor föltette ez az ifjú a kérdést, hogy jó mester, mi jót cselekedjem, hogy az örök életet elnyerjem, akkor Jézus mit válaszolt? Elmondta ugye, hogy tartsa meg a parancsolatokat, melyre ez az ifjú azt mondta, hogy ő gyermeksége óta, ifjúsága óta megtartja ezeket.

kell mondani, hogy igen, szükséges a parancsolatok megtartása, de van egy másik szükséges dolog, ami ugyanilyen fontos. Mi van az emberi szívben? Van-e bennem önzés? Van-e bennem szeretetlenség? Van-e bennem kapzsiság? Van-e bennem ragaszkodás valamihez jobban, mint Istenhez? És lehet ez bármi. Hogyha valaki a vagyonát nem úgy használja, hanem valóban úgy, az Isten szerinti módon használja, odafigyelve minden szükségletre, amiben segíteni tud, ezzel nincs probléma. Hanem ennek az ifjúnak ott volt a mérhetetlen önzés a szívében, a kapzsiság. És éppen ezért Jézus ezt mondta neki, hogy tedd ezt. És hogyha nem tudod megtenni, akkor mit fogsz meglátni magadban? Hogy a szíved másé. Hogy ott van a szívedben valami olyan akadály, az érzéseidben, a gondolatvilágodban, a jellemedben belül ott van valami akadály, ami köztem és közötted áll. És ez megakadályoz téged abban, hogy az örök életet elnyerjed. És Jézus ezért mondta ennek az ifjúnak, mert ez volt az akadály közte és ő közötte. És ezek után, amikor Jézus rávilágított, hogy a kettő együtt, a törvényeinek a megtartása, de hogy mi van a szívünkben belül, az érzésünk, a belső gondolatvilágunk együttese, ez az, ami fontos az Isten előtt, akkor ezek után még Jézus valamit mondott, és Máté evangéliuma 19. fejezetét lapozzuk fel. Máté evangéliuma 19. fejezet 23-24. Versében Jézus a következőt fogalmazza meg. Jézus ezt mondta az ő tanítványainak, bizony mondom néktek, hogy a gazdag nehezen megy be a mennyeknek országába. Ismét mondom pedig néktek, könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, hogy nem a gazdagnak az Isten országába bejutni. Szerintetek a tanítványok hogy értékelték Jézusnak ezt a gondolatát? A tanítványok szerintetek gazdagok vagy szegények voltak? Szegények voltak. De akkor nézzük meg, hogy akkor miért van ez a következő versben, hogy a tanítványok pedig ezeket halván felettébb álmélkodtak, és ezt mondták, kicsoda üdvözülhet tehát. Akkor miért lepte meg a tanítványokat Jézusnak ez a kijelentése? Miért nem helyeseltek, és miért nem örültek együtt, hogy ja igen, hát mi úgyse vagyunk gazdagok? Akkor miért reagáltak így a tanítványok? Azért, mert ki kell, hogy mondjuk azt, hogy az egész korabeli tanítás, azt mondtam, ugye amire az előbb is beszéltünk, hogy a mennyet ki kell érdemelni, de azon túlmenően azt tanították, hogy a gazdagok az Isten kegyeltjei. Ugye a gazdagok ugye különleges kiváltságokban részesülnek, az Isten kegyeltjei, és hogyha a gazdagok nem jutnak be az Isten országába, hát akkor mi lesz ővelük? És hadd mondjam, a tanítványokat is megrontotta a pénz szeretetének a vágya. Mert amikor ők nagyok akartak lenni az Isten országában, Jézus földi országában, akkor ők nem csak rangot akartak, hanem titokban vagyont és gazdagságot is reméltek. Ő bennük is bennük volt a sóvárgás, a gazdagság, a földi javak után. És Jézus ezt a lelkületet fette meg, és Jézus erre világított rá, és amikor Jézus ezt kimondta, akkor érezték, hogy igen, ők is vétkesek ebben, mert a szívükben ők is azután vágyódnak, az ő gondolataik sem egészen tiszták és mentesek mindettől, mindattól, amiben a gazdag ifjú kimondottan vétkes volt. És igen, ezért tették fel Jézusnak ezt a kérdést, hogy hát akkor kicsoda üdvözülhet. És Jézus a következőt mondja, hogy igen, ez a nagyon ismert Biblia vers, embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges, ő vele együtt, az ő segítségével minden lehetséges. És Jézus ezzel kimondja azt, hogy a mennyet nem lehet kiérdemelni, a mennyet nem lehet semmilyen jó cselekedetekkel biztosítani magunknak, se vagyonnal, se gazdagsággal, se semmivel. Mindenki üdvözülni ingyen, az Isten kegyelméből üdvözülhet. Istennél minden lehetséges, Jézus Krisztus áldozata által. De ezek után jön a történetnek egy egészen különleges része, és innen szeretném igazából azt az alapvető, bevezető gondolatot, amit említettem, innen szeretném igazából majd, vagy ezzel a Biblia verssel szeretném megalapozni, mert erre Péter ocsúdik föl leghamarabb, ugye, amikor Jézus tanítása elhangzik, és ő az, aki először megszólal, mint annyiszor a tanítványok közül. És emlékeztek, hogy erre Péter mit mond, amikor Jézus ezt a tanítást elmondja? Azt

0: olvassuk a 27. versben, ekkor felelvén Péter mondta néki, imé mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mink lesz hát mi nekünk? Szerintetek ebben a kérdésben mi van? Mi mindent elhagytunk. Jólesően gondol Péter arra, hogy hát igen, hát ő nem gazdag, neki nincs mit eladni, mi mindent elhagytunk, mindent. De akkor mi lesz nekünk? Szerintetek mi van ebben a kérdésben? Ebben a kérdésben megint ott van a jutalomvágy, a sóvárgás a jutalomra. Na és erre Jézus hogy válaszol? Erre Jézus mit mond? Jézus valami olyat mond erre, amely a legmerészebb vágyaikat is megvalósítani és betölteni látszik. Mert Jézus hogy válaszol, mikor megkérdezi, hogy mi lesz akkor nekünk? És Jézus ezt mondja a 28-29. Versben. Bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét. És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjét az én nevemért, mind a 100 annyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet. Szerintetek lehetett volna Jézusnak olyan válasza, ami még ezt is felülmúlja az ő reményeikbe? A hatalom benne van, ugye? Amit ő úgy vágyakoztak. Beülnek majd 12 királyi székbe, és ítélik az Izrael nemzetségeit, és 100 annyit fognak helyette kapni, tehát gazdagság is lesz. Tehát a tanítványok valóban örömmel hallgatták Jézusnak ezeket a szavait. De Jézus pontosan ismerte a szívüket, a jutalom utáni sóvárgást, a kiérdemlést, mi lesz nekünk. És Jézus ezért a következőt mondja ezek után a 30. versben, sok elsők pedig lesznek utolsók, és sok utolsók elsők. Jézus elmondja nekik, figyelmezteti őket, vigyázz, mert sok elsőből utolsó lesz, és sok utolsóból első. És Jézus ezek után megmagyarázza a szőlő munkások példázatában, hogy lehet valaki elsőből utolsó, és hogy lehet valaki utolsóból első. És olvassuk el a példázatot, ezzel a példázattal foglalkoztunk már az év utolsó szombatján is, csak akkor egy másik vonatkozását emeltük ki. Most azt nem említjük ki, mert ugye erről már beszéltünk, nem emeljük ki, mert erről már beszéltünk, de most ebből a szempontból, hogy lehet valaki elsőből utolsó és utolsóból első, ebből a szempontból olvassuk el még egyszer a példázatot, az egész példázatot, a 20. fejezet első 16 versét. Mert hasonlatos a mennyeknek országa a gazda emberhez, aki jó reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon az ő szőlőjébe. Megszerződvén pedig a munkásokkal napi 10 pénzben elküldte őket az ő szőlőjébe. És kimenvén 3 óra tájban látott másokat, akik hivalkodván a piacon álltak, és mondta nékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megadom néktek. Azok pedig elmentek. 6 és 9 óra tájban ismét kimenvén ugyanazonképpen cselekedett. 11 óra tájban is kimenvén talált másokat, akik hivalkodva állottak, és mondta nékik, miért álltok itt egész napon át hivalkodván? Mondták néki, mert senki sem fogadott meg minket. Mondanékik, menjetek el ti is a szőlőbe, és ami igazságos, megkapjátok. Mikor pedig beesteledett, mondta a szőlőnek ura az ő vincellérjének, hívd elő a munkásokat, és add ki nekik a bért, az utolsóktól kezdve mind az elsőkig. És eljöttek a 11 órások, fejenként 10-10 pénzt vettek. Jöttek azután az elsők, azt gondolták, hogy ők többet kapnak, de ők is 10-10 pénzt kaptak fejenként. Amint pedig felvették, zúgolódtak a házigazda ellen, ezt mondván. Azokat utolsók egyetlen egy óráig munkálkodtak, és egyenlőké tetted azokat velünk, akik a napnak terhét és hőségét szenvedtük. Ő pedig felelvén mondta azok közül egynek. Barátom, nem cselekszem igazságtalanul veled, avagy nem 10 pénzben szerződtél-e meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Én pedig ennek az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Avagy nem szabad én nékem a magaméval azt tennem, amit akarok? Avagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? És nézzük meg, Jézus ezek után mondja ki, ekképpen. Tehát itt magyarázta meg, Ekképpen lesznek az utolsók elsők, és az elsők utolsók. És utána még hozzátesz valamit, mert sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. Tehát Jézus azt akarja, hogy mi ezt a példázatot úgy olvassuk, és úgy gondolkodjunk erről a példázatról, hogy Jézus valami hatalmas nagy tanítást akar mindenki lelkére helyezni, de különösen az ő tanítványai lelkére. Azoknak a lelkére, akik ismerik az ige tanítását, régóta ismerik az ige tanítását, és régóta dolgoznak az Úr szőlőskertjében, ugye, ennek a példázatnak a szavaival élve. Jézus ezzel a példázattal akarta felhívni erre a figyelmet, hogy vigyázz, nehogy elsőből utolsó légy. Utolsóból lehet első, de elsőből lehet utolsó. Nézzük meg, hogy milyen módon. Először tegyük fel azt a kérdést, hogy lehetnek az utolsókból elsők. Mit jelent az, hogy valaki az utolsóból első lett? Szeretnék egy-egy rövid idézetet olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, az erre vonatkozó példázatból. Egy-egy rövid részletet szeretnék olvasni. Nem is mondom az én kiadásomban hanyadik oldal, mert ugye más kiadásonként más a szőlőmunkásokról szóló példázat című fejezetből olvasnék egy rövid részletet. Akik 11 órakor jöttek a szőlőbe, köszönettel vették, hogy dolgozhatnak. Szívük hálával telt meg az őket felfogadó gazda iránt, és igen elcsodálkoztak, hogy estére kelve a gazda egész napi bért fizetett nekik. Tudták, hogy ekkora összeget nem szolgáltak meg, és munkaadójuk jósága örömmel töltötte el őket. A gazda jó indulatát és nagy lelkűségét sohasem felejtették el. És most figyeljük! Így van sorsa az érdemtelenségét elismerő bűnösnek is, aki 11 órakor ment ura szőlőjébe. Ideje rövidnek tűnik, és ő érzi, hogy jutalmat nem érdemel, de végtelenül örül annak, hogy Isten elfogadta őt. Alázattal és bizalommal végzi munkáját, és mindig hálás az előjogért, hogy Krisztus munkatársa lehet. Az ilyen lelkületet becsüli az Isten. Igen, az utolsó pillanatban állt munkába. Lehet, hogy az egész napot eltékozolta, henyélte. Lehet, hogy a gyülekezetben henyélte végig a napot. Lehet, hogy nem is ismerte a Biblia tiszta tanítását. De észbe kapott. Rosszul fejezem ki magam, elnézést, az Isten lelkének a sürgető késztetésére munkába állt az utolsó rövid időben még. De az a lelkület, amivel végezte a munkát, amivel érezte azt, hogy semmi jutalomra nem méltó, semmi jutalomra nem méltó, és mégis ilyen kegyben részesül, az igazi hálát mélyítette el a szívében, és örömmel végezte a munkát, örömmel dolgozott a mesterjét, ha csak egy órát is, de teljes szívvel, teljes odaadással, teljes buzgó, hálás lelkülettel. És az ilyen, noha utolsó volt, első lett. Olyan, mintha az egész napot végig dolgozta volna. Az Isten ugyanazt a 10 pénzt adja, örökség szerint örök életet, kegyelemből örök életet. De nézzük meg, és a nagyobb tanítás most ennek a gondolatnak a kapcsán a másik esetben van, amikor valaki elsőből utolsó lesz. Nézzük meg, hogy lett valaki az elsőből utolsó. Amikor látták az elsők, akik végig dolgozták mind a 12 órát, mit láttak? Azt látták, hogy azok, akik összesen egy órát dolgoznak, ugyanannyit kapnak, mint ők. És ez mivel töltötte el a szívüket? Keserű irítséggel. Keserű irítséggel, féltékenységgel, és a gazdát, aki ennyire jó akaratú és ennyire nagy lelkű volt az egy órát dolgozott munkáshoz, igazságtalannak tartották, mert őket nem emelte ki, és nem adott nekik többet, mint azoknak, akik valóban csak egy órát dolgoztak. De szeretnék azért itt megállni, és mielőtt tovább mennénk, és végig gondolnánk a nekünk szóló tanulságot ebből, szeretnék azért itt megállni, és két dolgot elmondani. Az egyik, amit szeretnék elmondani, hogy mit jelent az, hogy az elsőből utolsó lesz. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az Isten országába bejut, de csak a legkisebb lesz? Nem. Ez ugyanaz a gondolat, amikor Jézus azt mondja, hogy ha valaki megront egyet a parancsolatok közül, és úgy tanítja, a mennyek országában a legkisebb részen. Ami nem azt jelenti, hogy oda kerül csak a legkisebbként, hanem hogy a mennyek országában a legkisebbnek tekintetik, tehát nem kerül be oda. Tehát az elsőkből utolsók az azt jelenti, hogy nem kerül be az Isten országába. Ez az egyik, amit szeretnék mondani. A másik dolog, még mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy ez a példázat nem azt tanítja, hogy minden első utolsó lesz. Hogy aki az egész napot végig dolgozta, az kimarad az Isten országából. Tehát félre ne értsük, a példázat nem ezt akarja tanítani. A példázat egy valamire akar tanítást adni, mélységes tanítást, és ezzel szeretnék foglalkozni. Röviden, mindjárt részletezni fogjuk, röviden, tömören mondjuk ki, hogy lehet valaki elsőből utolsó? Hogy lehet az, hogy valaki az egész napot végig dolgozta az Úr művében, és mégis utolsó lesz? Hogy a lelkülete nem olyan. Nem Krisztusi a lelkülete. Majd látni fogjuk, részletezni fogjuk. De hiába a cselekedetek, hiába a fáradozás, hiába minden, hogyha valaki nem a krisztusi lelkülettel rendelkezik, akkor nem mehet be az Isten országába. Ez mindannyiunk számára hatalmas tanítás. Szeretnék egy Biblia verset idézni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 22. és 23. versben Jézus mire hívja fel a figyelmünket? Jézus azt mondja, hogy ama napon majd sokan fognak jönni, akik Jézus bal keze felől állóknak találtatnak, és azt fogják mondani, hogy Uram, nem a te nevedben profétáltunk, és tettünk sok hatalmas dolgot. És Jézus mit fog nekik mondani? Soha nem ismertelek titeket. Tehát Jézus egyértelműen felhívja a figyelmet arra, hogy ember vigyázz, mert óriási veszély leselkedik rád. És hadd kérdezzem meg, ez a veszély, amiről most beszélünk, hogy az elsőkből utolsónak lenni, kit érint? Mindannyiunkat, akik itt ülünk. Mindannyiunkat. Mert hadd kérdezzem meg, mióta ismerjük az Isten igéjét? Mióta ismerjük? Ugye nyilván erre különböző évszámokat mondunk, de nem egy napja vagy két napja. Hány éve vagy évtizede ismerjük az Isten tiszta beszédét? És dolgozunk az Isten művében, és próbáljuk az evangéliumot terjeszteni, és az ismerőseink körében, és a gyülekezetben végezzük a munkát. Mindenki a maga területén, amit az Úr adott. De hadd kérdezzem meg, nem vagyunk abban a veszélyben, hogy akik még most esetleg nem is ismerik a Biblia tanítását, de majd az utolsó pillanatban bejönnek, megelőznek bennünket, és mi kimaradunk, akik már hány éve vagy évtizede az Isten útjain jártunk. Igen, ki kell, hogy mondjuk, hogy óriási veszély. Óriási veszély, mert igen, amikor még a világnak egy hatalmas része nem is ismeri a tiszta evangéliumot, és bejönnek az utolsó pillanatban, és örömmel, hálás szívvel fogadják, és üdvözülnek, és mi, akik mióta itt ülünk, és a szívünkben ki tudja, hogy mit melengetünk a másik ember iránt, külsőleg az igazság nálunk van, mert hadd kérdezzem meg, ez elvitatható, hogy Isten az advent népre bízta az utolsó időknek az üzenetét? Nem, bibliai proféciák beszélnek erről. De milyen a lelkületünk? Végezzük a munkát, de milyen lelkülettel? Mi van a szívünkben? És Jézus felhívja a figyelmet, vigyázz, itt vagy, hallod az igét, hány éve vagy évtizede, de vigyázz, nehogy az következzen be, hogy elsőből utolsó leszel, mert nem az a lelkület van benned, amelyet Jézus Krisztus mutatott az ő életében. Szeretnék egy-egy gondolatot megint a Krisztus példázatai című könyvből olvasni. Tényleg csak kivonatosan érdemes az egészet elolvasni. Én csak néhány gondolatot olvasnék. Az egyik így hangzik, aki a más jutalmát irigyli, elfelejti, hogy ő maga is kegyelemből tartatik meg. Akkor egy másik idézet, tényleg csak törekszem arra, hogy egy-egy gondolatot, a legfontosabbakat idézzem, hogy igen, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden fáradozás értéktelen. Figyeljük, atyafiúi szeretet és alázatosság nélkül minden, de minden értéktelen. Utána megint nagyon sok mindent leír, és azt mondja, hogy elelkület hiányában pedig sok elsőknek látszók lesznek utolsók, ellenben a vele bírók, mármint ezzel a lelkülettel bírók, bár utolsóknak állítattak, elsőkké lesznek. Tehát hatalmas a felhívás, ember vigyázz, mi van a szívedben? Ne gondold, hogy ki lehet érdemelni bármivel, hatalmas erőfeszítéssel, hatalmas munkával, ki lehet érdemelni a mennyet. Nem lehet kiérdemelni. Szeretnék olvasni egy igét a Római Levél 5. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezetéből, a Római Levél 4. fejezet, szeretném olvasni a 3-tól terjedő verseket. Vagy talán olvassuk el az első 5 verset. Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, ami atyánk, nyert volna te szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult volna meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt. Mert mit mond az írás? Hit pedig Ábrahám az Istennek, és tulajdonítaték az ő néki igazságul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, az ő hite tulajdonítatik igazságul. Figyeljük meg ezt az igét, és figyeljük meg Pál apostol, mit mond el ebben az igében. Mindenek előtt arról beszél, és az egész gondolatmenetben ez van benne, ami az egész Bibliának a tanítása, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és az Isten előtt szennyes ruhában állunk. Mindannyiunknak megigazításra, bűnbocsánatra van szüksége. Ha az Isten nem lenne irgalmas hozzánk Jézus Krisztus áldozata által, akkor ki az az ember, aki üdvözülhetne? Senki. Senki nem nyerhetne bűnbocsánatot, és senki nem üdvözülhetne. És azt mondja Ábrahámról, hogy Ábrahám hit az Istennek, és az ő hite tulajdonítatott igazságul. Kegyelemből az Isten megbocsátotta a bűnét, és ezért válhatott igazzá az Isten előtt, és így nyerhet majd örök életet. És figyeljük meg, ezek után a 4. versben egy olyan gondolatot mond, az ige szokott ilyen fordulatokat használni, valami lehetetlen helyzetet mond el. Mi ez a lehetetlen helyzet? Nézzük meg a 4. verset. Figyeljük. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Mit jelent ez a munkálkodás? Mi ez a munkálkodás? Akkor ez azt jelenti, hogy nekünk semmit nem kell tenni, hanem csak ülnünk kell, mert Isten mindent elvégez helyettünk. Ez nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ha valaki ki akarja érdemelni a saját cselekedetei által az Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot el akarja nyerni, az ő jó cselekedetei által. Mi jót cselekedjem, hogy kiérdemeljem, hogy ezt tegyem, vagy azt tegyem. És erre vonatkozik, amikor azt mondja, hogy annak, aki munkálkodik, a jutalom, és most figyeljük, azt mondja, a jutalom nem tulajdonítatik kegyelemből, hanem tartozás szerint. Ha a mennyet ki lehetne valamivel érdemelni, akkor ezt az ellentmondást mondja itt Pál apostol, akkor kvázi az Isten le lenne kötelezve az embernek, hogy tartozik neki, hát megtette, hát akkor meg kell neki adni. De ugye a Biblia nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy ingyen kegyelemből, mert nem tudjuk kiérdemelni az örök életet, a mennyet. És ezért mondja, hogy ellenben annak, aki nem munkálkodik, aki nem ki akarja érdemelni, hanem elismeri a maga semmi voltát, és könyörög Istenhez az irgalomért, a kegyelemért, az bűnbocsánatot is fog kapni, és erőt is fog kapni a jóban való előrehaladáshoz, és nem a saját maga dicsőségéből, hanem az Isten végtelen kegyelméből fogja majd az Isten tulajdonítani neki az igazságot, és részesíteni is majd a Krisztus jellemében, és örök életet fog nyerni, hogy egy testen dicsekedjék ő előtte. De nézzük tovább, és még egy-két gondolatot szeretnék ezzel a gondolattal kapcsolatban megemlíteni, hogy éppen ezért, mert a Biblia Jézus Krisztus ennyire hangsúlyosan felhívja a figyelmünket, hogy vigyázzunk elsőkből, nehogy utolsók legyünk. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy van valami, amit egyetlen egy hívő ember el nem kerülhet, és méghozzá a rendszeres önvizsgálat. Mi van az én szívemben? Milyen érzések vannak bennem? Vizsgáljuk önmagunkat. De milyen módon, kinek a segítségével, nem a magunk segítségével. Nem a magunk ítélő képességére hagyatva, mert a Biblia azt mondja, hogy csalárdabb a szív mindennél és gonosz az. Kicsoda ismerhetné azt? Én magamtól nem fogom tudni megállapítani, hogy mi van a szívemben. Kedves testvérek, hadd mondjuk ki, hogy mi nagyon sokszor teszünk dolgokat, amit megmagyarázunk, megideologizálunk, hogy mit miért teszünk. És sokszor nem látjuk, hogy a mi cselekedetünknek a titkos mozgató rugója nem valami fenkölt dolog, hanem egyszerűen egy ellenszenv, egy harag, egy rossz érzés, bármi, ami ott meghúzódhat az ember szívében. És az ember elvakulhat, és azt mondhatja, hogy nem, én helyesen járok el valamiben, mert én ezt így látom, vagy úgy látom. És az ember elvakult, és nem veszi észre, hogy milyen indulat van benne igazából, vagy mi motiválja a szavait, vagy a cselekedeteit. És éppen ezért egyikünk se bízzon magában. Egyikünk se legyen olyan, aki azt mondja, hogy igen, én a jó úton vagyok, én a helyeset teszem, hanem naponta könyörögjünk az Istenhez, hogy adjon nekünk igazi önvizsgálatot. Mutasson rá a mi bűneinkre, mutasson rá arra, hogy mi az, ami életünkben, ami olyan jellemvonás, olyan fogyatékosság, ami kizár az Isten országából. Hadd kérdezzem meg, és most tudom, hogy nagyon furcsa, amit kérdezni fogok. Ezek az emberek, az egész napot végig dolgozó emberek az Úr szőlőjében valami rosszat csináltak? Helytelenül metszették a szőlőt, és nagy kárt okoztak a szőlőben, vagy valami rosszat csináltak, ott nem dolgoztak. Az Isten művében dolgoztak. És mégis azt mondja, hogy elsőkből utolsók lesznek. Azért, mert a lelkületük nem volt helyes. Éppen ezért vigyázzunk arra, hogy milyen a lelkületünk, mi van a szívünkben, amit magunktól nem tudunk megállapítani. Nem tudunk megállapítani. Mert hadd kérdezze meg, hogy ha a bűn mindent átjárt bennünk, akkor miért pontosan ez a terület lenne érintetlen? Miért gondoljuk, hogy akkor pontosan az önismeretünkkel nincs baj? Azzal az egyen nincs baj, minden mással baj van, de az önismeretünk az rendben van. Nem, helytelenül látjuk magunkat. És az egyedüli biztos dolog, amit tehetünk, hogy az Istent kérjük, mint Dávid, hogy vizsgálj meg engem, Uram. Vizsgálj meg, és lásd meg, hogy van-e nálam a hamisságnak valamilyen útja. És ha mi ezt kérjük, akkor az Úr rá fog bennünket vezetni arra, hogy mi van a szívünkben, akkor meg fogja mutatni. De hadd mondjam, csak akkor, ha én ezt igazából vágyódom megismerni. Ha én tényleg szembesülni akarok azzal, hogy én milyen vagyok. Ha én vállalom a leleplezést önmagam előtt. Ha én vállalom azt, hogy igen, amit az Úr megmutat nekem, ha ő mutatja meg, akkor igazából készséges vagyok elfogadni. Akkor az Úr meg fogja mutatni, hogy mi van az én szívemen belül. Olyan elgondolkodtató, hogy amikor a Biblia arról beszél, hogy ember vigyázz, mert amilyen te vagy, azt nem a cselekedeteid határozzák meg, hanem a benned lévő indulatok, a benned lévő érzések, gondolatok, akkor a Biblia mindig figyelmeztet bennünket példákkal, képletes példákkal, nem csak elméletben mondja el, hanem Jézus példázatot is mondott erre vonatkozóan, példatörténetet Lukács evangéliumában, amikor két ember felmegy a templomba imádkozni. És ugye a farizeusra hányszor hivatkozunk, mit csinál a farizeus? A farizeus az Isten előtt önvizsgálatot tart. Nem tartott önvizsgálatot? Dehogy nem. Mert elmondta, hogy ő mi mindent cselekszik. És kérdezem, ez a farizeus hazugságokat mondott? Biztos vagyok benne, hogy nem. Biztos vagyok benne, hogy igazat mondott, amikor azt mondta, hogy hetente kétszer böjtölt. Biztos vagyok benne. Nem volt úgy, hogy csak egyszer böjtölt, de most ő mégis azt mondta, hogy kétszer. Nem. Biztos vagyok benne, hogy mindenből tizedet adott. Biztosak lehetünk benne, hogy nem volt parázna a szónak az elsődleges értelmében, tehát fizikailag nem rontotta meg ezt a parancsot, az igazakat mondott. De mi volt a lelkülete? Nem olyan volt, amilyennek elgondolta önmagát, vagy amilyenről azt hitte, hogy ő maga. Vagy Jézus Krisztus, amikor Pál apostolt ihleti, az Úr adja ugye ezt a csodálatos, a Szentírásnak az egyik legismertebb szakasza, ugye a korintusi első levélben a szeretet himnusza. Nem csak arról beszél egyből, hogy a szeretet milyen, hanem mire figyelmeztet, hogy vigyázat, ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok. De szeretet nincs bennem, mondja ugye tovább, hogyha vagyonomat felétetem, tűzre adom, de szeretet nincs bennem. Ugye mondja, hogy mi hasznom van belőle. Tehát figyelmeztet bennünket az ige, hogy önvizsgálat, önvizsgálat. És miért szükséges nekünk az önvizsgálatot tartani? Mert a Biblia felhívja a figyelmünket arra, hogy nem a cselekedeteink határozzák meg a mi igazi énünket, hanem a gondolataink, az érzéseink. És éppen ezért felhívja a figyelmünket a Szentírás arra, Joel próféta könyvében azt mondja, hogy fel kell tennünk ezt a kérdést most mindannyiunknak, látva az eseményeket, az idők jeleit, föl kell tenni azt a kérdést, hogy közel van az Úrnak a ma nagy napja, és kicsoda állhat meg. Hadd mondjam nekünk, a legfontosabb kérdésnek ennek kell lenni, meg tudok-e állni? Van-e bennem igazából szeretet? Van-e bennem krisztusi türelem? Van-e bennem igazi szelídség? Olyan vagyok-e, mint Krisztus? Meg tudnék most előtte állni? Ha Jézus most visszajönne, fel tudna engem vállalni, hogy igen, ez a gyermekem az én jellememet tükrözi vissza? Így állunk most Krisztus előtt? Vagy pedig csak van igazságunk? Krisztusi jellem és krisztusi szelídség nélkül. Hadd mondjam, ez a kérdés egyikünk számára sem megkerülhető. Mi van bennem? Van bennem igaz szeretet? Nem akarom még egyszer sorolni. Jó néhány szempontot írtam ki az ige alapján, hogy milyen érzésbeli bűnökre világít rá a Szentírás, aminek alapján leleplezhetjük magunkat, hogy igazából milyen lelkület is van bennünk, de olvassuk példabeszédek könyvét, rávilágít a szívnek a legmélyebb érzéseire is, és ne a cselekedetek szintjén próbáljunk vizsgálódni önmagunk felől, hanem mi van a szívünkben. És azért is fontos ezt a kérdést feltenni, mert Jézus egyik alkalommal nagyon határozott tanítást adott arra vonatkozóan, hogy ha nincs nálam ez az igazi lelkület, ez a krisztusi lelkület, akkor azt is elvesztem egy idő után, amivel már korábban rendelkeztem és bírtam. Emlékszünk arra, amikor a tanítványoknak Jézus adott hatalmat arra, hogy ördögöket üzzenek és gyógyítsanak. Emlékszünk rá? És a tanítványok visszajönnek, és mit újságolnak Jézusnak? Hogy még az ördögök is engednek nekünk. Boldogan mondták, hogy micsoda hatalmas dolgokat cselekedtek Jézus nevében. És ilyen háttéren, egyik alkalommal oda megy Jézus tanítványaihoz, egy apa odahozva az ő beteg gyermekét. És a tanítványok meg tudták gyógyítani a gyermeket? Nem tudták meggyógyítani. És miért nem tudták meggyógyítani? Nem tudom, emlékszünk a történetre, nem akarom most már felolvasni, de emlékszünk a történetre? A tanítványok nem tudják meggyógyítani. Miért nem? Azok, akik korábban ezt meg tudták tenni, ördögöket űztek, hatalmuk volt Jézus által a gyógyításra. Azért, mert hányan voltak ott akkor a 12-ből? 9-en. És miért voltak csak 9-en? Mert Jézus a másik 3-mal, Péterrel, Jakabbal és Jánossal hol volt? A megdicsőülés hegyén. Jézus kiválasztotta a 3 tanítványt, elment velük, a többi 9 ott maradt. És a többi 9-ben milyen lelkület uralkodott el? Az irigységnek a lelkülete, a féltékenység lelkülete. Őket Jézus nem vitte magával, csak azt a másik 3-at. És mi volt ennek az eredménye? Amit korábban meg tudtak tenni, most nem tudtak megtenni. És amikor Jézus jön a 3 tanítvánnyal együtt, és megdorgálja, ugye meghallgatja a történetet, nem olvasom a történet részleteit, nem csak kívülről idézem, meggyógyítja a beteg gyermeket, utána a tanítványok megkérdezik Jézustól, hogy mi miért nem tudtuk meggyógyítani, miért? És Jézus mit mondott? Ez a fajzat nem megy ki, csak könyörgés és böjtölés által. De hadd kérdezzem meg, az Isten mikor hallgatja meg az ember könyörgését és böjtölését? Hogyha nincs bennünk olyan indulat és olyan érzés, amit ő nem tud jóvá hagyni. Mi könyöröghetünk, böjtölhetünk az ő szabadításáért, de ha az ő jelleme nem válik valóra a mi életünkben, nem látszik meg az ő jelleme a mi mindennapjainkban, akkor minden mi imánk, böjtölésünk, könyörgésünk hiába való, és nem menthet meg bennünket. És annyira szeretném, hogyha ezek a felhívások, ezek a Jézusi felhívások, ezek úgy lennének a szívünkben, és ne haragudjatok, gondolkodtam rajta, hogy kimondjam, vagy nem mondjam, de kimondom. Annyira szeretném, hogyha úgy érintenének bennünket, mint a tanítványokat, amikor Jézus azt mondta, hogy ma egy vagy ezen az éjszakán egy közületek ugye elárul engem. És akkor a tanítványok mit mondtak? Csak nem én, Uram, csak nem én, Uram. Szinte kétségbe estek, és kérdezték, hogy én leszek az. Olyan jó lenne, ha így érintene bennünket, és nem úgy érintene, hogy ja igen, én tudom, hogy ez most kire szólt, én tudom, hogy ez most kire vonatkozott. Nem, rám vonatkozik, mindannyiunkra vonatkozik. És hadd mondjam, hogyha ez a lelkület nincs bennünk, és ez az alázat Isten előtt, és ez az őszinte vágy, hogy mutassa meg, hogy jellememben hol van, még érzéseimben, gondolataimban hiba és hiányosság, ha ez nincs bennem, akkor ott van az óriási veszély, hogy elsőből lehetek utolsó, kimaradhatok az Isten országából, óriási veszély ez mindannyiunkra nézve. És hadd mondjam, hogy a Biblia azt tanítja, hogy ezt a kérdést, hogy itt van az Úr napja, és kiállhat meg ő előtte, ezt a kérdést mindenki fel fogja tenni. Mindenki fel fogja tenni. De a Biblia arra hív fel bennünket, hogy mi abba a csoportba legyünk, akik a Jóel könyvében található időben, és módon teszik fel ezt a kérdést. Mert hogy hangzik ez a kérdés? Jóel könyve 2:11. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, kiállhatja ki azt. De utána mit olvasunk? De még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, figyeljük, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát ezt a kérdést most tegyük fel, amikor még az Úr most is így szól erre a kérdésre, ha föltesszük őszintén ezt a kérdést, hogy én így megállhatok-e előtte, akkor felhívja a figyelmet, hogy térj hozzám sírással, kesergéssel, böjtöléssel, szívedet szaggasd meg, ne ruháidat. És ennek mi lesz az eredménye? Mit mond Jóel próféta a 18. versben, a 2. fejezetben? Erre buzgó lőn az Úrnak szeretete az ő földe iránt, és kegyelmezett az ő népének. Erre az ilyen önvizsgálatra, az ilyen őszinte vágyódásra, hogy Uram, én alkalmas akarok lenni érzéseimben, gondolataimban, szívemben, jellememben, te hozzád a te országod számára, az ilyen könyörgésre buzgó lesz az Úr szerelme, és kitölti az ő lelkét, és ad igazi megtisztulást, és a késői eső ajándékában részesíti azokat, akik ezt a küzdelmet most fölveszik önmagukkal szemben. De ha ebbe a csoportba nem tartozunk, és nem most harcoljuk meg mindezt, akkor elkerülhetetlenül a másik csoportban leszünk, akik mikor fogják ezt a kérdést feltenni. Jelenések könyve 6:17. Amikor a kegyelemidő lejárul, amikor Jézus eljövetele fizikálisan is bekövetkezik, és akkor megint elhangzik a kérdés a 17. versben, mert eljött az ő haragjának a nagy napja. És kiállhat meg? Ugyanaz a kérdés, kiállhat meg? De akkor ez a kérdés már egy elkésett segélykiáltás, amire nincs válasz, nincs kegyelem, mert lejárt a kegyelmi idő. És éppen ezért szeretném mindannyiunk szívét, és mindannyiunk értelmét az ige alapján ezzel az igével kérlelni, hogy még most is itt van a kegyelmi idő. Kérdezzük az Urat, megállhatok-e előtte, vagy nem? És kérjük az Urat, hogy adjon nekünk krisztusi jellemet, krisztusi indulatokat, az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban, hogy amikor ő visszajön nem sokára, akkor ne szégyenjen bennünket az övéinek tudni. Amen.
1: Isten tiszteletünk záró énekeként a 301-es ének 1. és 2. verszakát énekeljük el, utána imádság után pedig a 3.

0: Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönetet és hálát szeretnénk mondani neked azért, hogy te olyan kegyelmes és hosszú tűrő vagy irántunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyan mérhetetlenül szeretsz bennünket, hogy te minden szenvedést válasz mi érettünk, hiszen, Urunk, neked milyen szenvedés lehet azt látni, hogy azok, akik a te nevedet vallják, tőled idegen lelkülettel cselekszenek olyan sokszor. Bocsássad meg, Istenünk, hogy olyan sokszor tettünk, szóltunk olyat, ami nem a te akaratoddal van, és Urunk, olyan sokszor melengetünk olyan érzéseket a szívünkben, amelyek egyáltalán nem tőled származnak. Istenünk, kérünk téged, segítsél, hogy felismerjük magunkban a bűnt, a rosszat. Urunk, segítsél, hogy felismerjük magunkban a szeretetlenséget, felismerjük magunkban az alázat hiányát, felismerjük magunkban az irigységet, a féltékenységet. Ki tudja, hogy milyen jellembeli és érzésbeli bűneink vannak. Urunk, kérünk téged, könyörüljél mi rajtunk, és adjad, hogy vágyódjunk arra, hogy te világítsál rá a mi életünk bűneire és hibáira, és ne engedd, Istenünk, hogy olyan ismeretnek a birtokában, és annyi kegyelem hátterén, és annyi idő hátterén, amennyiért ma amennyi időt a munkálkodsz értünk, mégis az elsőbből utolsók legyünk. Urunk, de köszönjük neked a figyelmet, hogy ránk irányítod, hogy ez egy valóságos veszély, ez egy hatalmas veszély mindannyiunk életében. Istenünk, adjál nekünk igaz alázatot beismerni, ami jellemünk bűnös voltát, és kérünk téged, adjad, hogy fel tudjuk tenni azt a kérdést, hogy így elfogadhatóak vagyunk-e te előtted. És Urunk, kérünk téged, adjad, hogy amikor megmutatsz bennünket önmagunknak, akkor ne elcsüggedjünk, hanem annál inkább keressünk téged igazi bűnvallomással, bőjtel, imában, keseregbe a mi szívünk állapota miatt. És köszönjük neked az ígéretet, hogyha mi így megalázzuk magunkat előtted, akkor erre buzgó lesz a te szereteted irántunk, és kegyelmezel a te népednek. Istenünk, adjad ezt a lelkületet mindannyiunk szívében, és Urunk, adjad, hogy így tudjunk téged megdicsőíteni. És köszönjük neked, Istenünk, a kijelentést, és köszönjük neked az igéd tanúságát és ígéretét, hogy ha a bűn eltávolítatik az útból, akkor te hatalmasan meg tudsz bennünket áldani. Könyörüljél rajtunk, Istenünk, hogy a bűneinkkel szembeforduljunk, hogy mi magunk ne legyünk gátjai annak, hogy a te áldásait hatalmas erővel áradhassanak ki. Istenünk, így szeretnénk teljesen magunkat te reád bízni, és kérünk téged, cselekedjél értünk többet, mint kérni tudnánk a te kegyelmedből. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként a megkezdett 301-es ének utolsó versszakát énekeljük.

0: Kedves gyülekezet, úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét a korintusiakhoz írt első levélből olvassuk, az első levél 10. fejezetéből a 16. verset. Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetéből a 16. verset olvasom. Tehát Korintusiakhoz írt első levél 10. fejezetéből olvasom a 16. verset. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e? Kedves gyülekezet! Ez az ige, amit felolvastunk, tudatosítani akarja számunkra, hogy mi is történik az úrvacsorán, mit is teszünk az úrvacsorán. Szeretném még egyszer elolvasni ezt az igét, hogy mindnyájan gondolkodjunk felőle. A hálaadásnak pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünkkel. Kedves gyülekezet, amikor így olvassuk, hogy az úrvacsorán a hálaadás poharát vesszük magunkhoz, és tudjuk jól, hogy mind a kenyér megtörése és szétosztása, mind pedig a pohár előtt mindig egy hálaadó imádság hangzik el. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy az úrvacsorának a legdöntőbb áldása, vagy a legdöntőbb célja az, hogy igazi hálaadásra késztessen bennünket. Sokszor tapasztalom, hogy nem látjuk át eléggé annak a hálaadó imádságnak a jelentőségét. Az nem olyan, mint mikor étkezés előtt hálát adunk, hiszen itt nem a fizikai kenyérért és nem a szőlőért adunk hálát, hanem azért, amit jelképez. A Krisztus megtört testéért, a Krisztus kiontott vérért, a Krisztus értünk történt helyettes áldozatáért. Éppen ezért az úrvacsora nem egy komor gyász alkalom. A hálaadás poharát emeljük föl. A hálaadásnak az ünnepe. Tehát nem arról van szó, amikor Pál apostol azt mondja, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, hogy valamiféle mártír kultusz lenne az, hogy úrvacsoráról úrvacsorára megemlékezünk Krisztus haláláról. Az ószövetségi időkben a pogányok között például nagyon ismert volt, a Biblia is említi a Tammuz siratását, ugye egy mitológikus istenségnek a halálát siratták újra és újra, az úrvacsora nem ilyen gyászünne. Az úrvacsora a hálaadás, az örömteljes hálaadásnak az alkalma. És miért van az, hogy mielőtt erre a hálaadó imára sor kerülne, és magunkhoz vennénk a Krisztus áldozatát szimbolizáló jegyeket, előbb a lábmosás Krisztus által rendelt cselekedete által rendezzük a bűneinket. Egyrészt azért van, mert ahogy olvastuk is, a Krisztussal való közösségünk, annak a megerősítése, a Krisztussal való szövetségünknek az újbóli megerősítése az úrvacsora, és lehet-e Istenhez járulni megbánatlan, rendezetlen bűnökkel. Csak azt tudom mondani, hogy ez egy megbántása Istennek, egy sértés Istennel szemben, hogyha mi közönyös lélekkel, formálisan, gépiesen akarjuk venni az úrvacsorát. Ha ezt olyan szimplán képzeljük el, hogy a tagságunk, vagy megerősítése, vagy valami ilyesmi. Nem, az úrvacsora az a Krisztussal való közösségünk, ahogy olvastuk. A hálaadás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. A kenyér, amelyet megszegünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e. Istennél bűnnel együtt nem lakik, Isten bűngyűlölő. Ezért kell megelőznie az úrvacsora szent jegyeinek a kiosztását, a bűnök lemosásának, a bűnök rendezésének. Ezért mondja azt az ige, hogy próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Mert nem csak az Isten megbántása, ha mi meg nem bánt bűnökkel a vállunkon akarunk hozzá közeledni, hanem a saját magunkra eszünk, iszunk ítéletet, ahogy az írás mondja, mert a szívünk megkeményedik. Hogyha merészkedünk arra, hogy próbáljuk Istennel való szövetségünket bűnökkel való kiegyezéssel megkötni, ezt nem tehetjük meg. És testvéreim, én nem tudom, hogy ki mennyi nyugodt időt tudott szánni az úrvacsorát megelőző héten, napokban, hogy egy igazán komoly önvizsgálatot tartsunk, és most úgy jöjjünk ide, hogy tudjuk, hogy mi minden az, amit kérünk, hogy Krisztus mosson le rólunk. Nem feltétlenül tételes bűnök ezek. Lehet egy langyosság, lehet egy szeretetlenség, lehet jó cselekedeteknek az elmulasztása, amelyet tudtunk volna tenni, és nem tettük. Én azért mégis szeretnélek titeket bátorítani. Nem azért mondom ezeket, hogyha valaki most ebben a pillanatban úgy érzi, hogy ő nem végezte el a megfelelő előkészületet, most visszajöjjön az úrvacsorától, hanem arra szeretnélek titeket emlékeztetni, hogy amikor a tanítványok összegyűltek az utolsó vacsorára, bizony nem volt a szívük kész. Még azon viaskodtak egymás között, hogy kitekinthető közöttük nagyobbnak. És mindenki csak a maga szívét ismeri. Nincs valakiben még ellenszerv, nincs-e valakiben versengés, nincs-e valakiben neheztelés valamely testvérével szemben. De hogyan az Úr Jézus Krisztus ott meg tudta tenni, hogy megtisztította a szívüket és feloldotta mindezt bennük, most is meg tudja tenni, de csak ha igényeljük. Ha nem emelt fővel akarunk úrvacsorát venni, nem megkeményedett szívvel akarunk, hanem használjuk föl a lábmosás alatti éneklés, elmélkedés perceit arra, hogy mielőtt a szent jegyekhez járulnánk, mindannyian fohászkodjunk magunkban. Uram, mit látsz te bennem, amit én nem láttam meg? Amiben hiányos volt a felkészülésem, ami egy akadály lenne közted és közöttem, hogy én közösségre léphessek veled, ami a te szemedben egy utálatos bűn, ami a te szemedben egy olyan valami, ami a te szent erkölcsi lényeddel össze nem egyeztethető. Add, hogy elevenem megjelenjék a gondolataimban, és add, hogy én most szívemből bízni tudjak, és kérni tudjak, hogy te ezen oldozz fel. És ismétlem azokból is, hogy itt ne legyen egymás között semmi megterhelődés, neheztelés, előítélet, ellenérzés, mert az Isten bocsánatának mindig ez a feltétele, hogy mi is megbocsássunk egymásnak, és befogadjuk egymást. Ugye ezért mondta Jézus az utolsó vacsorán, hogy én kész vagyok megmosni titeket, de ha én, az Úr, a Mester megmostom a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. Mindnyájan értjük, hogy ez jelképes beszéd, de nem azt jelenti, hogy fizikailag végezzük el ezt a cselekedetet, hanem mi is legyünk képesek lemosni a másikról szeretettel mindent. Ugyanúgy, mint hogy a Krisztus szeretettel lemos rólunk mindent. És ez egy szükséges előkészület az úrvacsorához. De ugyanakkor előkészíti a hálaadást is. Mert ha most arra gondolunk, hogy milyen kegyelem az, hogy Krisztus Uralam kész mindent lemosni, ha én érzem azt, hogy most nekem mi mindent bocsát meg, és velem kész újra kezdeni, és újra megerősíteni a szövetséget, akkor ez a hálaadást hatalmasan megerősíti a szívünkben. Ugye, amikor befejeződik a lábmosás, és a szent jegyekhez járulunk, akkor már nekünk nem szabad keseregni, akkor már nekünk nem szabad leszegzett fejjel lenni, mert amennyire fontos a mélységes, önmagunkat nem kímélő, igaz, becsületes bűnbánat, olyan fontos a hit abban, hogy Krisztus kész megmosni bennünket, megbocsátja bűneinket, és kész egy új kezdetet ajándékozni nekünk. Ez a kettő, mind a kettő nagyon erős kell, hogy legyen az életünkben. Én annyira csodálom azt az ígét, és olyan nagy ígéretnek tartom, amit Máté evangélium a 12. fejezetében találunk, amikor Jézus ezt mondja, erről biztosít minket, minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek. Még ha valaki az emberfia ellen szól káromlást, az is. Testvéreim, nem csodálatos dolog, hogy biztos, hogy mindent kész lemosni, mindegy, hogy milyen bűn az, mindegy, hogy mennyire bántja, sérti őt. Ha mi megnyitjuk a szívünket az igaz bűnbánatra, ha mi ezzel szembefordulunk, és kérünk, hogy ő ne csak megbocsássa, de tisztítsa ki az életünkből, ha mi ezt teljes szívünkből kérjük, akkor minden bűn is káromlás megbocsátatik nékünk. És Isten kész megint tiszta lappal újonnan kezdeni velünk a közösséget, és mi egy új erővel és új reménységgel indulhatunk el. Van egy nagyon szép mondat Ellen White Jézus élete című könyvében, én az eredeti szöveg szerint idézem, így hangzik: azért vagyunk az úrvacsorán, hogy találkozzunk Krisztussal, de most már nem a kereszt árnyékában, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Testvérem, milyen csodálatos bátorítás ez. Most azért jövünk, hogy találkozzunk Krisztussal, nem a kereszt árnyékában, nem azért, hogy sírassuk őt, nem azért, hogy a bűneink miatt marcangoljuk magunkat, hanem azért, miután azokkal szembenéztük, megítéltük, nagy hálát érezzünk azért, hogy minden bűn megbocsáttatik nékünk, hogy mi a kereszt üdvhozó világosságában találkozzunk Krisztussal, és felbuzduljon a szívünkben a hála azért, hogy ő kegyelmesen kész mindent lemosni rólunk. A kezdő énekünket hogy is énekeltük? Örülj szívem, vigadj lelkem, ékességet tett a hit. Vacsorához, még Jézushoz, hivatalos vagy te itt. Ha bűnödért, halálos bért érdemlettél lelkedre, e szent asztal megvigasztal, s válik üdvösségedre. És milyen szépen folytatódik az ének, amit most nem énekeltünk, csak hogy bűntől immár elválj, s légy hűséggel Jézushoz. És így fejeződik be: ez örömben, reménységben, Jézus, ma hozzád megyek, asztalodnál lábam megáll, testem, lelkem újítsd meg. Testvérem, olvassátok el ennek az éneknek a szövegét, gondolkozzatok felette. Nagyon pontosan fejezi ki azt, ami az úrvacsora áldása és ajándéka. Asztalodnál lábam megáll, ez örömben, reménységben, és ezt kérem, hogy testem, lelkem újítsd meg. De a hálaadást alapozza meg az is, hogy nem csak arról kell megemlékeznünk, hogy minket milyen bűnök, hűtlenségek, szeretetlenségek terhelnek, és hogy ezekért Isten bocsánatát kérjük, hanem arra is szükség van, hogy megemlékezünk arról, hogy ennek a bocsánatnak mi az ára, és hogy ezért Krisztusnak igazán hálát adjunk. Én szeretném olvasni Ézsaiás könyve 53. fejezetéből azt a rövid néhány sort, amiről én mindig azt gondolom, hogy a megváltás csodáját, a megváltás titkát rövidebben, tömörebben, csodálatosabban kifejezni nem lehet. Ézsaiás könyve 53. fejezetéből olvasom a 4., 5. verset, majd a 7. Ezt mondja Jézus Krisztusról: hogyan fizette meg ő az árát annak, hogy Isten nekünk minden bűnt megbocsásson, hogy bármilyen bűnt lemosson rólunk, és újra és újra kegyelmébe fogadjon. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínosztatik Istentől. És ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyultunk meg. Kínosztatott pedig alázatos volt, és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszikre vitetik, és mint jó, amely megnémul az őt nyírők előtt, és száját nem nyitotta meg. Azt mondja Jézusról, hogy ő végig, amíg a földön élt, neki a pusztán az emberi létele is kimondhatatlan áldozat volt. És mivel az ő erkölcsi lénye magasan a miénk felett állt, ő egész földi életében betegségeinket viselte, fájdalmainkat hordozta. Azért is, mert a mi bűnrehajló természetünket is magára vette, és azért, mert együtt érzett minden emberi testi-lelki betegséggel és nyomorúsággal. Hogy ez milyen teherként nyomta Jézus lelkét, itt köztünk élve, köztünk lakva, ezt mi soha nem tudjuk teljesen felfogni. Ugye, és mennyire nyomta őt a hitetlenség, a visszaélések, az emberi útságok. Ugye csak egyszer szakadt föl Jézus szájából a sóhaj. Ó, hitetlen és parázna nemzetség, meddig leszek még veletek, meddig szenvedlek titeket. De ez nem megvetés volt. Ez a fájdalomnak a kiáltása volt. És Jézus viselte betegségeinket és fájdalmainkat hordozta. És elviselte azt az értetlenséget is, ami különösképpen a keresztnél nyilvánult meg, hogy emberek azt hitték, hogy ő rajta Isten átka van, miközben értük és helyettük szenvedett. Testvérem, ezt nem tudjuk, akárhogy erőltetjük a gondolatainkat, nem tudjuk teljesen felfogni. Milyen valakinek nem csak abszolút együttérzés nélkül szenvedni, de úgy, hogy gúnyözön, gyűlölet árad felé, és azt a meggyőződést sugallják, hogy megérdemli a büntetését, Isten is azért nem siet a segítségére, mert ő a kártevője, ő egy csalója, egy hitetője az Isten népének. Testvérem, azt a lelki szenvedést, amit Jézusnak ez jelentett, hogy ő önként vállalt, kimondhatatlan szenvedéssel értünk szenved, és közben néznek rá értetlenül, és gonoszul. És azt mondják, hogy lám-lám, ostoroztatik, verettetik, kínosztatik Istentől, megérdemli a büntetését. Ezt némán elhordozni, ennek a lelki szenvedését elviselni, csak erőlködünk a gondolatainkkal, a képzeletünket próbáljuk megfeszíteni, hogy valamelyest meg tudjuk érteni ezt a szenvedést. Így olvastuk az 5. versben, megsebesítetett bűneinkért, úgy mondja az eredeti szöveg, átszúrták a bűneinkért, a mi bűneinkért. Hiszen önmaga a gondolatnak, az érzelemnek egy árnyalatával sem válaszolt soha az önzés kísértéseire. Önmagáért nem volt mit szenvednie. Ő visszamehetett volna a földi életéből diadallal ártatlanul, büntelenül a mennybe. Bármikor visszaveszi az ő isteni életét és visszatér a mennybe. És ehelyett őt átszúrták a mi bűneinkért, ő ezt önként vállalta. Megrontatott a mi vétkeinkért. Békességünknek büntetése rajta van. Milyen csodálatos kifejezés ez, nem? Miénk az Istennel való békesség, miénk a büntetéstől való szabadság, ő meg elviszi a büntetést. Testvérem, ekkora felszabadítást, ekkora kegyelmet, ilyen csodálatos helyettestést fel lehet fogni, amit ő önként vállalt. Ő elviseli a büntetésünket, miénk a békesség. Az Istennel való békesség, a bűnbocsánat teljessége, a szabadság, nem kell a bűnünk legsúlyosabb büntetését, a kárhozat ítéletét, az utolsó ítéletkor elviselni. Testvérem, gondolunk mi igazán erre, hogy mit jelent ez, hogy az Istennek az ítélőszéke hajszál pontosan működik. Azt mondja Jeremiás próféta, még ha lúgban mosakodnál is, az álnokságot feljegyezve marad én előttem. Azt mondja, Isten minden cselekedetet ítéletre előhoz, minden titkos dologgal együtt. És milyen dolog az, hogy az utolsó ítéletkor nem kell vádlottként megállni az Isten ítélőszék előtt, nem kell hallani az ítélethirdetést, és nem jönnek nyilvánosságra a titkos dolgok, a törvényszegések sokasága. De ez csak azért lehet, mert mindezért járó jogos büntetést ő viselt el helyettünk. És így mondja, az ő sebeivel gyógyultunk meg. Milyen csodálatos kifejezés, nem a seb önmagában, meg a gyógyulás az egy ellentétes kifejezés, de az ő sebei nekünk gyógyulás. Ővé a seb, miénk a gyógyulás. És ez azt mondja, hogy az lelkünkben is ki tudunk gyógyulni a bűnbetegségből. Ha valóban megbecsüljük ezt az áldozatot, ha valóban felfogjuk, amennyire ember képes, és megbecsüljük ezt az áldozatot, és igazán itt az úrvacsorán szívünk mélyéből adunk hálát érte, mint akik felfogtuk, mint akik átéltük, hogy mekkora hálára van okunk ezért, akkor meg is gyógyulunk. Akkor az Isten meg is tudja a szívünket tisztítani az önzésnek a gyökerétől is, az önzésnek az írmagjától is. Akkor egy új lelket tud adni nekünk, és egy új szívet tud adni, új indítékot és új gondolkodásmódot. És így olvastuk a 7. versben, kínosztatott pedig alázatos volt. Nagyon mély hatással volt rá, mikor az eredeti szövegében néztem ezt a szakaszt, úgy lehetne visszaadni, iszonyatos nyomás nehezedett rá, de ő megalázta magát. És száját nem nyitotta meg, mint bárány, amely mészesszikre vitetik, és mint jó, amely megnémul az őt nyírők előtt. Gondoljuk csak át ezt a hasonlatot, milyen egy bárány, amikor viszik a vágóhitra, amikor a nyírják, és nem tudja, hogy ebből nyírás lesz, vagy halál lesz, és ott hosszan éli át a halál félelmet, hiszen az állatoknak is van életösztönük, és tudnak félni. Ez a hasonlat fejezi ki, hogy ott vergődött a kínzói kezében, és ott volt teljesen kiszolgáltatottan, és mint aki tudta, hogy a vége pedig mi, hogy viszik a megöletésre. És ő eközben a száját nem nyitotta meg, nem panaszkodott, nem tiltakozott, nem mondta, hogy ártatlan vagyok. Mert ha egyetlen egy ilyen szóra nyitotta volna a száját, megtagadta volna az értünk való helyettesítést. Testvérem, értékelni tudjuk ezt a hallatlan szeretetet, ezt a hallatlan önfegyelmet. Ilyen iszonyatos nyomás alatt, hogy vádolják, kárhoztatják, amit soha nem tett, hogy vérlázító hazugság, igazságtalanság, aljasság veszi körül, miközben ő teljesen ártatlan. És eközben száját nem nyitotta meg, megalázta magát, megadással viselte a mi büntetésünket, mintha ő megérdemelné, mintha jogos lenne mindazt, amit vele tesznek. Lehet ezért hálát adni? Hogy lehet ezért hálát adni? Milyen szavakat lehet találni, hogy hálát adjunk egy ilyen helyettesítésért, egy ilyen önkéntes áldozatvállalásért? És én testvéreim szívemből kívánom, hogy amikor hálát adunk a kenyérért és a pohárért, ami szívünkben valóban felfakadjon az igazi mélységes hálaadás. És amikor magunkhoz vesszük a szent jegyeket, akkor pedig tudatosuljon bennünk, hogy mi is ez, hogy a megtört testét jelképező kenyeret magamhoz veszem, a kiontott vérét jelképező poharat. Így mondja az írás, nem tudjátok-e, hogy ez a Krisztus testével és a Krisztus vérével való közösségünk-e? Vajon tényleg közösségre lépünk-e Krisztussal? Mit jelent közösségre lépünk Krisztussal? Azt jelenti, hogy mi a tanítványságunkról, a vele való közösségvállalásról egy pillanatra sem feledkezünk el. Hogy ez, ami tudatunkból egy pillanatra sem tűnik el, és akár eszünk, akár iszunk, akármit csinálunk, ahogy az írás mondja. Mi mindenkor a vele való közösségben teszünk mindent, az ő akarata szerint, az ő lelkülete szerint, az ő tetszésére és az ő örömére. Testvérem, nagy elkötelezés az, amit az úrvacsorán teszünk, mikor magunkhoz vesszük a kenyeret, és iszunk a pohárból, hálaadással, szent erkölcsi elkötelezéssel. Mint akik felfogtuk, hogy ilyen áldozatvállalásra mi az egyetlen méltó erkölcsi válasz. Az, hogy ezentúl közösségben maradunk vele. És ez azt jelenti, hogy ugyanolyan határtalan megbocsátó készséget nyilvánítunk mindenki iránt, amely őt jellemezte. Ugyanúgy szeretjük a testvéreinket és fele barátainkat, mint ahogy ő mindvégig szerette az övéit. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy szolgálatra elkötelezettek vagyunk mindenki iránt, mint ahogy ő az volt. Folytatjuk azt a munkát, amit ő ezen a földön végzett. Az egész életünknek ez a célja, hogy ezt a szolgálatot végezzük. És azt jelenti, hogy mi ugyanúgy a mindvégig való teljes szeretetre kötelezzük el magunkat, és még a Krisztusért és a Krisztussal együtt való szenvedést is vállaljuk. Közösségvállalás Krisztussal. Testvérem, fontolgassuk a szavakat. A szent jegyek magunkhoz vétele hálaadással azt jelenti, hogy tudjuk, hogy mekkora hálára vagyunk kötelezve, és ezt szívből tesszük, hogy elkötelezzük magunkat a vele való közösségvállalásra, hogy az életünkben mindent ez fog meghatározni. Én szeretném még az igehirdetés lezárásaképpen olvasni a Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezetéből a 17. verset. Mit jelent igazán a közösség Krisztussal? Kolossi beliekhez írt levél 3. fejezete 17. verse.
1: és mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Mennyire kifejezi ez az ige is, hogy mit jelent a hálaadásból fakadó közösségvállalás Krisztussal. Mindent, amit cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézus nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Testvéreim, én szívemből kívánom, hogy valóban a hálaadás kenyerét és poharát vegyük magunkhoz, és tudjuk azt, hogy a hála és a szeretet az nagyon közel van egymáshoz. Az gyakorlatilag azonos. Lehet valaki iránt hálát érezni, anélkül, hogy szeretnénk. Lehet ekkora hálát érezni, mint amire Krisztus méltó, anélkül, hogy a mi abszolút szeretetünk, a mi teljes szeretetünk ne lenne az övé. És a Jóisten őrizzen meg minket attól, hogy formálisan vagy gépiesen vegyük az úrvacsorát. Újra bátorítalak titeket, nyissuk meg a szívünket az énekek, az imádság alatt. Fohászkodjunk magunkban, Uram, munkálkodj a szívemen, a gondolataimon. Hogy elmondhassa Krisztus mindnyájunkról a lábmosás végén, most már tiszták vagytok. És mi pedig érezzünk kimondhatatlan hálát azért, hogy megint kész megbocsátani, mennyi mindent kész megbocsátani nekünk, megint kész újat kezdeni velünk. És érezzük át, mikor magunkhoz vesszük a szent jegyeket, hogy most közösséget vállalunk Krisztussal. Nem erre a napra, nem erre az órára, hanem az életünk további szakaszára. És a Jóisten adja meg, hogy ez a belső átalakulás, amit ez jelent, valóban végbe menjen mindnyájunkkal. És ez az úrvacsora gyógyulás legyen. Miközben az ő helyettes halálára emlékezünk, az ő sebeivel mindannyian gyógyulást nyerjünk a szívünkben. Amen.

George Herbert, Szeretet. Kis Zsuzsa fordítása. Szeretet várt rám, s lelkem megriadt vétkében szennyesen, de ő meglátta mindjárt, emiatlan kadok szüntelen. S kedvesen tudakolni sietett, óhajom mi lehet. Küszöböd, méltóbb vendég lépje át. S ő szólt, más ne legyen. Én a galád? Ó, legdrágább, te rád nem vedhetem szemem. Kézen fog ő, és mosolyog nagyot. Szemet ki más adott? Uram, jaj, meggyaláztam! Elbocsáss, vétkem elrejteném! S ő szólt, a vétket kiviselte más. Úgy hát szolgállak én. Ülj le, szólt rám, húsom, oszd meg velem. S leültem, hogy egyem.

Mindenkit szeretettel köszöntök, folytatjuk tovább apostolok cselekedetei folyamatos tanulmányozását, és a 19. fejezetnél elérkezünk Pál harmadik missziós útjának egy rendkívül hosszantartó állomására, ez Efézus, ahol Pál két esztendei küzdelmes munkát folytat, és ennek az áttekintését kezdjük el most, a 19. fejezet első versétől. Efézusban Pál már többször is járt, de nézzük csak meg az eddigi missziós utakat most egy kicsit visszatekintve. Az első missziós út ennek a rövid kis útszakasznak a megtételét jelentette, tehát Pál kiindult Antiókiából, Cipruson keresztül a mai Törökország területének belső részére Dél-Anatóliába ment, és Derbéből visszafordulva szinte ugyanazon az úton visszatért Antiókiába. Ez az első missziós út egyrészt rövid volt, kezdeti próbálkozó jellegű missziós út volt, Pál munkatársa Barnabás,

Pás másik munkatársa, ugye Márk, az evangélista visszafordult, mivel félt. Pált ezen a missziós úton egyszer kövezték meg, és tűnt úgy, hogy meghal, de aztán életre kelt. És ennek a missziós útnak lesz majd a gyümölcse Timóteus, aki végignézte Pál megkövezését és csodával határos életben maradását. Az Antiókia volt, ahol először a keresztényeket keresztényeknek nevezték. Látjuk a térképünkön, hogy két Antiókia van, ezt jól jegyezzük meg, hogy van a szíriai Antiókia, az itt van keleten, innen indult ki a missziós út, és van a pizídiai Antiókia, az ott van a mai Törökország területén. Ugyanaz a városnév, de egyik szíriai Antiókia, másik pizídiai Antiókia névre hallgat. A második missziós útra Jeruzsálemből indult el Pál, de lényegileg ugyanúgy Antiókián keresztül, végiglátogatta egyrészt azokat a városokat, némelyeket, ahol már volt az első úton. Ott látjuk, hogy észak-nyugatra áttért Európába. Az első európai város, ahol fellépett, ugye Filippi volt, ahol rögtön börtönbe is került, majd Tesszalonika, Bérea, Atén és Korintus, aztán áthajóztak Efézusba, és Efézusból újra visszatérve Jeruzsálembe. Ez már jóval nagyobb út volt, és hát formálisan egy újabb földrészre is rátette a lábát, ez Európa. A harmadik missziós útra Pál közvetlenül Efézusba megy, úgy érzi, hogy ebbe a városba vissza kell mennie, itt ki kell fejteni a tevékenységét komolyabban. Ott látjuk, hogy hol van Efézus, a mai Törökország nyugati részén, ott középütől találkozik a két útvonal. Efézus az ókori világnak egyik hatalmas városa volt. Több százezres nagy kikötőváros, jelentősége még nagyobb volt, mint Korintus. Az ókori világnak a nagyvárosa, kulturális fővárosa Atén volt, de a kereskedelmi központok szempontjából Korintus, Efézus és Antiókia. Mind a három helyen keresztény közösség jött létre, és Antiókiában nevezték először a keresztényeket keresztényeknek, krisztiánoinak. Efézusban viszont egy nagyon fontos támaszpontja épült ki a kereszténységnek, úgyhogy például a Jelenések könyve első három fejezetében az Efézus környéki hat város is fel van sorolva, mert Efézusból kiindulva a mai Törökország nyugati részén nagyon elterjedt a kereszténység. Köszönöm szépen, akkor nézhetjük is az Apostolok cselekedetei 19. fejezet első versét, hogy milyen állapotokat talált Pál Efézusban. Lőn pedig azon közben, míg Apollós Korintusban volt, hogy Pál eljárván a felsőbb tartományokat Efézusba érkezett. És mikor némely tanítványokra talált, mondta nékik: vajon vettetek-e szent lelket, minek utána hívőkké lettetek? Azok pedig mondták néki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. És mondta nékik: mire keresztelkedtetek meg tehát? Azok pedig mondták, a János keresztségére. Mondta pedig Pál: János megtérésnek keresztségével keresztelt, azt mondván a népnek, hogy aki az ő utána eljövendő, abban higgyenek, tudnélik a Krisztus Jézusban. Mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. És mikor Pál reájuk vetette kezét, szállt a Szentlélek ő reájuk, és szóltak nyelveken, és profétáltak. Voltak pedig a férfiak összesen mintegy 12-en. Idáig olvasom először a történetet. Ugye láttuk előbb a térképünkről, hogy Efézus azért messze van Jeruzsálemtől. Keresztelő Jánosnak az ige hirdetése azonban eljutott idáig. Tehát Palesztinából Kis-Ázsiába, és Keresztelő János fellépése nyomán nagyon sokan megtértek. De nyilván Keresztelő János, aki Jézus útkészítője volt, mindenre az embereket még nem tudta felkészíteni. Minden tanítást még nem tudott maga se, és még kevésbé elmondani. Így például a Szentlélekről szóló tanítást is később kellett megismerni, mert János a Szentlélekről külön így részleteiben nem beszélt. Ne lepődjünk meg ezen, hogy így kezdődött a második versben a leírás, hogy Pál megkérdezi tőlük, hogy vettetek-e szent lelket, minek utána hívőké lettetek, azok pedig mondták neki, sőt, inkább azt sem hallottuk, hogy van-e szent lélek. Ugye, tehát ez egy érdekes beszélgetés, de ebből ne azt vonjuk le, hogy milyen tudatlanok voltak, hanem azt vonjuk le először is, hogy a szent lélek az az isteni személy, aki a legvisszafogottabban, legtapintatosabban működik. Jézus a széljárásához hasonlította a működését.
Tehát a Szentlélek soha nem harsányan, soha nem emberi látszatok előtérbe tolásával működik, hanem jó megegyezni a Királyok első könyve 19. fejezetéből, hogy a Szentlélek szelíd és halk hang. És a Szentlélek mindig az Atyától jön, és a Fiúhoz vezeti az embereket, tehát a Szentlélek az az isteni személy, aki teljesen visszahúzódik, és úgy végzi a maga munkáját. Ezért ezek az emberek Efézusban Páltól nyertek részletesebb tanítást a Szentlélekről, erre viszont szükség volt, mert a kereszténységnek mi is a lényege? A kereszténység lényege az Isten és ember együtt munkálkodása. Hogy tudjuk, hogy ki az Isten, kik az isteni személyek, hogyan tudunk együtt munkálkodni Istennel, mert az Isten nem egyoldalúvá teszi a megváltás tervét, Isten nem lenyúl értünk és kiemel, Isten lenyúl értünk és a mi beleegyezésünkkel emel ki, és a mi közreműködésünkkel emel ki. Tehát ezért Isten és ember együttműködésében a Szentlélekről szóló tanításnak is nagyobb mélységére van szükség. Pál ezért tárt fel újabb és újabb dolgokat ezeknek az embereknek a szeme előtt. Nagyon érdekes, hogy a Biblia ezen a helyén, tehát érdemes megjegyezni, a 19. fejezet első 7 versében beszél az újrakerességről. Újrakeresség. Ez nem ugyanaz, mint a 16. században az anabaptizmus, mert ugye ott az anabaptisták arra hívták fel a figyelmet, hogy a csecsemőkeresség az érvénytelen. Az nem bibliai tanítás. Mégis ők is azt mondták, hogy újrakeresség, mert felnőtt korban megkeresztelték az embereket. Itt azonban a szó kimondott formájában újrakerességgel van dolgunk, mert itt felnőttként keresztelkedtek meg először, és felnőttként keresztelkedtek meg másodszor is. Erre miért volt szükség? Meg egyáltalán ez hogy van megalapozva a Bibliában? Hiszen ha a keresség Jézussal való szövetségkötés, akkor azt miért kell újra megkötni, ha magasabb ismeretek birtokába kerül az ember? Ez az igehely azért maradjon meg bennünk, mert azt hiszem, hogy a korunkban is ugyanerről van szó, hogy a mi korunkban is nagyon sok keresztény felekezet van, aki felnőtteket keresztel. Anabaptisták, baptisták, metodisták, nazarénusok, és még lehet sorolni tovább a közösségeket, de én úgy gondolom, hogy aki a Bibliából megismeri azokat a mélyebb és a végidőre vonatkozó proféciákat, tanításokat, életmódbeli sajátosságokat, az a szükségét fogja érezni annak, hogy újra keresztelkedjék. Mert a második keresség, felnőtt keresség, az nem az első felnőtt keresztségnek a meghazudtolása. Nem arról van szó, hogy az nem lett volna hiteles. Ezek az emberek, ez a 12 férfi ember hiteles keresztségen ment át. Keresztelő János tanítása nyomán ők eldöntötték azt, hogy erre az útra lépnek. Az egy hiteles keresztség volt. De amennyire többet tárt elébük Pál, és amennyire jobban tudatosították a kötelezettségeiket, ők azt érezték, hogy nekik újra keresztségre van szükségük. A Biblia szerint egyébként újra keresztelkedésre csak akkor van szükség, ha valaki a keresztséggel kötött szövetségkötést Jézussal durván felbontja a későbbiekben. Tehát ha mondjuk valaki felnőttként megkeresztelkedik, de utána a 10 parancsolatnak az egyes törvényeibe ütköző dolgokat tesz, súlyos dolgokat, tehát nem tényleg elhagyja a családját, lop, öl, vagy nem tudom, tehát nagyon súlyos dolgokat, akkor az újrakeresség elkerülhetetlen, mert akkor ő maga olyan durván felbontotta azt a keresztséget, megtörte a szövetséget, hogy utána újra kell keresztelkednie, nem elég egyszerűen egy úrvacsorában ezt rendeznie az úrral, hanem akkor újrakerességre van szükség. Viszont ez a másik eset, amiről itt beszélünk, ez egy rendkívüli ritka eset, de talán a mi korunkban a reményeink szerint nem is lesz olyan ritka. Mert nagyon sokan a mi korunkban is megkeresztelkednek felnőttként, de nem kapnak tanítást, nem készítik fel a Jézus Krisztussal való szövetségkötésre, gyorsan érzelmi alapon viszik bele a keresztségekbe az embereket, amikor aztán az emberek megismerik a mai kornak szóló időszerű profétikus tanításokat, megismerik, hogy most milyen győzelemre van szükség Jézus második eljövetel előtt, hogyan kell Jézushoz hasonlóvá válnia annak, aki Jézust fogadja és az útját készíti. Én úgy gondolom, hogy természetesen fognak az emberek újra keresztelkedni, mint itt az 5. vers is olyan egyszerűen mondja, mikor pedig ezt hallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézusnak nevére. Tehát ők maguk érezték, belülről érezték igénynek ezt, nem Pál apostol erőltette rájuk ezt, ők maguk érezték.
Aztán Pál, amikor megkeresztelte őket a Szentlélek adományai közül, megkapták a prófétálás és a nyelveken szólás adományát. Itt a nyelveken szólásról csak röviden mondom el, hogy természetesen az értelmes nyelveken szólás adományát, hogy hirdetessék az evangéliumot, és nem valami transz állapot adományát kapták itt meg. Elmondja még itt a Szentírás, hogy 12-en voltak ezek a férfiak, tehát egy kis közösség volt, de ez az efézusi kis közösség aztán bámulatos módon fejlődött, és látjuk Pál apostolnak az efézusbeliekhez írott leveléből, amit ajánlok elolvasásra, hogy milyen komoly közösség volt, mennyire jószívű, segítőkész közösség volt, és ajánlom elolvasásra Jézusnak is az efézusi levelét, a Jelenések könyve második fejezet első versétől, ahol olyan dicséretek halmozódnak fel, amelyeket szempárjukat ritkítják. Noha az is igaz, hogy az efézusi gyülekezetnek azt rója fel Jézus, hogy az első szeretetét kezdte elhagyni. Nos, hát akkor menjünk tovább, hogy Pál apostollal ezután mi történt, a 8. verstől folytatódik a leírás. Bemenvén pedig a zsinagógába bátorsággal szólt, 3 hónapon át vetekedvén és igyekezvén meggyőzni az Isten országáról tartozó dolgokról. Mikor pedig némelyek megkeményítették magukat és nem hittek, gonoszul szólván az Úrnak útjáról a sokasság előtt, azoktól eltávozván, elszakította a tanítványokat, minden nap egy bizonyos Tirannusz iskolájában prédikálván. Ez pedig lőn 2 esztendeig. Úgy annyira, hogy mindazok, akik lakoztak Ázsiában, mármint ez a provincia neve, tehát nem a mai Nagy-Ázsia, hanem az Ázsia provinciában, mind zsidók, mind görögök, hallgatták az Úr Jézusnak igéjét. És nem közönséges csodákat cselekedett az Isten Pál keze által. Annyira, hogy a betegekhez is elvitték az ő testéről a keszkenőket vagy kötényeket, és eltávoztak azoktól a betegségek, és a gonosz lelkek kimentek belőlük. Elkezdtek pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz lelkek voltak mondván, kényszerítünk titeket a Jézussal, akit Pál prédikál. Voltak pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai 7, akik ezt művelték. Felelvén pedig a gonosz lélek mondta, Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kicsodák vagytok. És rájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz lélek volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból. Ez pedig tudtukra lőn mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, akik Efézusban laktak, és félelem szállt mindnyájukra, és magasztalták az Úr Jézusnak nevét. És sokan a hívők közül eljöttek, és megvalván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindeneknek szeme láttára megégették. És összeszámlálták azoknak árát, és találták 50 000 ezüstpénznek. Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett, és hatalmat vett. Lőn pedig ezek elteltek, elvégezte Pál magában, hogy Macedóniát és Akháját eljárván, Jeruzsálembe megy mondván, ott létem után Rómát is meg kell nékem látnom. Elküldén pedig Macedóniába 2 azok közül, akik néki szolgáltak, Timóteust és Erasztuszt, ő maga egy ideig Ázsiában maradt. Hát küzdelmes volt ez az efézusi tartózkodás, nem? Ugye először beszéljünk a tanításról. Tanításnál rögtön az emberek megoszlottak. Voltak, akik szembefordultak Pállal. Pál ezért átvitte őket egy másik helyre. Ez a bizonyos Tirannusz iskolája, amit a 9. versben olvastunk, ennek az a magyarázata, hogy az ókorban nagyon sokan magániskolákat, hát ma az elmúlt másfél évtizedben ez mi is hozzászokhattunk, ilyen alapítványiskolákat indítottak, és akkor termeket lehetett bérelni, házakat építettek erre a célra, és Pál is kibérelt egy ilyen iskolát, és ott tanította az embereket 2 évig. Tehát a 3 hónapos megoszlás után, akik megmaradtak, azokat 2 évig további oktatásban, tanításban részesítette. Aztán nagyon munkálkodott a Szentlélek Pál által úgy, hogy betegségekből meggyógyultak emberek, csodák lettek. Akkor azért jöttek emberek, mások is, akik igyekeztek hasonló dolgokat művelni. Tehát látjuk azt, hogy az ördög egyrészt megoszlás szül, megkeményedésbe visz embereket, másrészt botrányokat szül, össze-vissza akar kavarni embereket.
De olyan jó olvasni az apostolok cselekedeteiben, amit itt a 20. versben olvasunk, és az a 20. versben található igez háromszor tér vissza ebben a könyvben. Hogy szól ez? Eképpen az Úrnak igéje erősen növekedett és hatalmat vett. Ez a leghatalmasabb dolog, amit az evangélium terjedéséről el lehet mondani. Amikor emberek nem a tanítókra figyelnek, nem pára figyelnek, nem tekintélyekre figyelnek, hanem személyesen utána járnak annak, hogy mit is mond az Isten. És ezt ma is hangsúlyozni kell. Ma az emberek nagyon sokan azt mondják, hogy ide megyek, oda megyek, ezt követem, azt követem, ezt nézem meg, azt nézem meg. Kiben leli kedvét az Isten? Ezt Jézus világosan megmondta a samáriai asszonnyal folytatott beszélgetésben. Az Isten lélek. És akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják, mert ilyeneket keres Isten is az ő imádójul. Isten azokat keresi, akik személyes keresésre hajlandók. Ha valaki nem személyesen teszi fel a kérdéseket, nem személyesen jár utána a dolgoknak, az mindig meg fog botránkozni emberekben, meg fog botránkozni gyülekezetekben, mert rossz a szempontja. Rossz a szempontja. Mi nem emberekre nézve kell, hogy kövessük a keresztény hitet. Mi nekünk nem egy egyház vagy gyülekezet áll előttünk példaképként. Nekünk élő Istenünk van, aki elküldte Jézus Krisztust, és ezt a Krisztust kell megismernünk, hogy mondta Jézus mielőtt a mennybe ment volna, hogy te kövess engem. Te személyesen ismerje meg és kövess engem. És hogy mondta Jézus Máté evangélium a 11. fejezetében? Hogy boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. Aki engem megismer, az nem fog megbotránkozni. Az boldog emberi életet fog élni. És Pál apostol ezt hirdette, láttuk már a második missziós útján is, külön kiemelte Lukács, hogy a bére a beliek mennyire nemesebbek voltak a tesszalonikaiaknál, ők naponként utakozták az írásokat, hogy úgy vannak ezek. De az ördög nem nyughatott, mert ha Pállal szembefordított sok embert, akik megkeményedtek, ha jött ennek a Skévának is ugye a fiai és a többiek, de itt Efézusban egy óriási lázadást szított a gonosz. És ez a Bibliának egy nagyon megrendítő története. A tavalyi évben én ezt sokat idéztem, talán itt ezen a helyen is, mert Magyarország is tele volt tüntetésekkel és mindenféle népi, félnépi vagy politikai megmozdulásokkal. Amikor nálunk is ugye a Kossuth térre mentek, meg útlezárások voltak, meg vidéki városokban tüntettek, és sokszor magukat keresztényeknek valló pártok ezeket támogatták, akkor helyén való volt rámutatni arra, hogy volt ilyen az apostolok történetében is, csődület, tömegtüntetés, stb. Mit kell, hogy kell ilyenkor viselkedni, és mit kell ilyenkor csinálni. Ezért kell nagyon nagy figyelemmel elolvasnunk, ami most a 23. verstől következik. Sajnos ez ma is fog folytatódni, egyre több ilyen dolog lesz a mai világban is, ami Efézusban megtörtént. Támadt azonban azon időtájban nem csekély háborúság az Úrnak útjáért. Mert egy Demeter nevű ötvös, ezüstből diána templomokat csinálván, a mesterembereknek nem csekély nyereséget adott. Kiket egybegyűjtvén az ilyenfélékkel foglalkozó mévesekkel egybe mondta, férfiak, tudjátok, hogy ebből a mesterségből van a mi jólétünk. Látjátok pedig és halljátok, hogy ez a Pál nem csak Efézusnak, hanem közel az egész Ázsiának sok népét elálltatván elfordította, mivel hogy azt mondja, hogy nem istenek azok, hanem kézzel csináltatnak. Hadd álljak meg itt egy pillanatra. Ki volt ez a Demeter nevű ötvös? Akinek ez az egész nagy kereskedés a kezébe volt. Ő volt a monopól helyzetben, kitalálták, hogy ilyen diána, Isten szobrokat, meg templomokat csinálnak, mai szóval csecsebecséket, bizsukat vagy gicseket. Ezeket ma így tudnánk mondani. De ezekből mindig nagy üzlet van. Ezekből mindig nagy üzlet van. Ugye, mert a mennyiség az fölviszi a hasznot, és sajnos az emberek többsége a gicsnek, a bóvlinak, az üres sportékáknak a hódoló, és azokra áldoz pénzt. És az a Demeter nevű ötvös előszólítja ugye a többi művest, és azt mondja, hogy ebből a mesterségből valami jólétünk. Hát ennek köszönhetjük, hogy ilyen jól és ilyen gazdagon élünk. Tehát az embereknek a leggyengébb pontjára utal, mi az embereknek a leggyengébb pontjuk? A kényelem és a jólét. Ma sokszor azt mondják, hogy a megélhetés, az ugyanaz, kényelem, jólét, megélhetés,
azért mindent szabad, ott ne legyenek erkölcsi feltételek, ott mindent szabad, elkezdi rágalmazni Pált, hogy elrontja az üzletünket. Hát most Pál itt beszél, hirdeti az evangéliumot, és azt mondja, hogy nem a Diana Isten, meg nem ezek a görög istenvilág istenei hozták létre a földünket, és azt mondja, Pál becsapja az embereket, és azt mondja, hogy nem istenek azok, amelyek kézzel csináltatnak. Efézusban, ugye az előző versekben is olvastuk, hogy nagyon nagy keletje volt ezeknek a bálvány imádáson alapuló és okkult jelenségeknek. Ha belenézzünk a Bibliánkba, a 19. vers már hírul attól, hogy amikor összegyűjtötték ott a könyveket, amelyek mai szóval ilyen okkult könyvek, mennyi ezüstpénzt ára volt ezeknek a könyveknek? 50 000 ezüstpénz. Hát azért ez ma ilyen milliókra, vagy több millióra rugó összeg. Gondoljuk meg, hogyha azt mondanám, hogy most Budapestről gyűjtsük össze azokat a köteteket, amik az okkult dolgokkal foglalkoznak, és ezeket népszerűsítik. Fehér mágia, fekete mágia, tenyérjóslás, horoszkópok, minden. Most is összegyűlne szerintem még milliárdokra nevezett összeg is. Ennyit kidobnak az emberek, ennyi pénzt kidobnak ilyen dolgokért. Sajnos akkor is ilyenek voltak az emberek. Sajnos tömegméretekben mindig azt mondhatjuk, hogy az emberek hiába valóságért, amik tönkre is teszik őket, még óriási pénzt is fizetnek. Ennél jobban nem írható le az emberi történelemnek az értelmetlensége és hiába valósága, hogy ami rossz, azért még pénzt is adunk. Saját magunkat fordítjuk magunkkal szembe, és akkor még vannak ilyen árusok, meg mesterek, akik mindig gondoskodnak arról, hogy azért el lehessen adni ezeket a dolgokat, és itt is fellép, és figyeljük meg, hogy hogyan folytatja a beszédét. Nem csak az a veszély fenyeget pedig bennünket, hogy ez a mesterség tönkre jut, hanem hogy a nagy Isten asszonynak, Diánának temploma is semmibe vétetik, és el is vész az ő nagysága, kit az egész Ázsia és világ tisztel. Ó, milyen erkölcsös, ugye? Azt mondja, nem is arról van szó, hogy nekünk nem lesz annyi hasznunk, de mi lesz akkor, hogyha a Diána Isten asszonyt egész Ázsia nem fogja tisztelni? Hát akkor össze fog roppanni a világ. Úgyhogy figyeljük meg, hogy ez az úgynevezett ideológia képzés, amit ma így mondunk, hogy mindenhoz megtalálják az ideológiát. Régen is ugyanez volt. És ugye rájátszani az embereknek a kapzsiságára, rájátszani az emberek kényelem szeretetére, na hát valamit oda lötyintünk a vallásból is, mert a vallásnál az emberek semmiből nem csinálnak problémát, hogy csak valami érv, valami gyöngén összetákolt érv is elég. És mi volt erre az ötös mestereknek a válasza, a 28. vers szerint, mikor pedig ezeket hallották és haraggal megteltek, kiáltottak mondván, nagy az efézusi Diána. A Demeter beszéde nélkül kiáltoztak volna ilyesmit, hadd tegyen fel a kérdést. Talán nem. Nem lebecsülendő a demagógok szónoki beszéde. Ez folyik nálunk is, Magyarországon is jó néhány hónapja, hogy emberek kiállnak, mondanak egy demagóg beszédet, és akkor utána már mindenki kiáltja és skandálja, nagy az efézusi Diána. Sajnos a tömegek mindig a leggyengébb láncszem. A tömegeket mindig nagyon könnyű becsapni. Csak rá kell játszani megint mire pénz, haszon, kényelem szeretet, egy kis vallás is legyen benne. A recept újra és újra így van felírva, és az ördög ezt árusítja, és nagy pénzért az emberek megveszik családjukat és országukat is tönkre téve, és így Efézusban tulajdonképpen elkezd dagadni a botrány. És betelt az egész város háborúsággal, és egy akarattal a színházba rohantak, megfogván Gájust és Arisztárkust, akik Macedóniából valók és Pálnak utitársai voltak, Pál pedig, mikor a nép közé akart menni, nem eresztették őt a tanítványok. Minden mozzanat nagyon fontos. Figyeljük meg, hogy a tömeghangulat hogy dagad. Kell egy gyújtó beszéd, rá kell játszani az emberi természet gyenge pontjaira, akkor egy csoport elkezdi kiabálni, hogy nagy az efézusi Diána. A kiabálásnak, hangzavarnak mindig következménye van, az olyan, mint a futótűz, ekkor az egész város betelik nyomorúsággal, milyen gyorsan megtalálják a keresztényeket. Nem rögtön megragadják Gájust és Arisztarkuszt, nyilván Pál is úgy gondolja, hogy neki becsületbeli kötelessége föllépni, ő is a nép közé akar menni, de milyen bölcsek a tanítványok nem engedik.
mi lett volna Pállal, hogyha oda elegyedik? Azt hiszem, széttépték volna. Szóval félelmetes a tömeghangulat, ezért mondtuk mi tavaly, hogy ott, ahol az utcán kiabálnak, beszédeket mondanak egy kereszténynek, semmi helye nincsen. Semmi helye nincsen. Itt nincs megalkuvás. Hogy de jó cél, meg a nemzet, meg a kereszténység, ó kérem. Ezért kell a Bibliát ismerni, mert aki a Bibliát ismeri, az ilyeneknek nem fog felülni. És majd meglátjuk, hogy az egész dolog hogy zajlódik le, és meglátjuk, hogy egy az egyben a mostani helyzetre, mostani sok európai tüntetésre, és a Magyarországon is a puskaporos hordó állandóan ott van a kanóc meggyújtás közelében, ugyanúgy ráillik. Az egész történetnek minden egyes részlete rendkívül fontos, és csak dicsérhetjük az efézusi tanítványokat, hogy a nagy Pált, aki ebben a helyzetben lehetséges, hogy a lelkiismeretétől vezéreltetve oda akart menni, de nem engedték, nagyon jól tették, hogy nem engedték. És az ázsiai főpapok közül is némelyek, akik barátai voltak néki, küldvén óhozzá kérték, hogy ne menjen a színházba. Már most ki egyet, ki mást kiáltozott, mert a népgyűlés összezavarodott volt, és a többség nem tudta, miért gyűltek össze. Körülbelül mindig ez játszódik le. A többség nem tudja, hogy miért gyűlnek össze. De hát olyan jó, ugye mindig a botrányok jók, akkor történik valami. Nekem is ott kell lenni. Még a gyerekeket is elvitték, pedig tudták, hogy lovas rendőrök lesznek, meg nem tudom mi, még a gyerekeket is elvitték. Volt is erről elég sok vita tavaly, hogy ugye, meg most március 15-én is, hogy mit keres ott egy 1-2 éves gyerek egy utcai tünde? Mit keres ott? Meg milyen szülő az, aki úgy gondolkozik, hát talán nem valami látványturizmusra akarja vinni a gyerekét, mint a cunami után az európai gazdagok, hogy hogyan omlott össze ottan a Dél-Kelet-Ázsia. Borzalmas, az emberek állandóan keresik a botrányt, és nem tudják, hogy az életükkel játszanak. És akkor mindenki össze-vissza kiabál persze, összezavarodik, és azt se tudják, hogy miért rohantak a színházba. Csak hát tudjuk, hogy a görög színház az milyen. Ugye a görög színházba azért 20-30 epidaurusban 40 ezer ember is befért, és ott rettentően felerősíti, ugye olyan az akusztikája, hogy ott aztán egy páni zűrzavar veszi a kezdetét, és ott már aztán leszerelhetetlen a dolog. A sokaság közül pedig előállították Alexandert, mint hogy előre tuszkolták őt a zsidók, Alexander pedig kezével intén védekezni akarta a nép előtt. Megismervén azonban, hogy zsidó, egy kiáltás tört ki minnyájukból, mint egy 2 óra hosszáig kiáltozván, nagy az efézusi Diána. Hát volt tüdejük meg torkuk, nem? 2 óra hosszú ideig ottan kiáltozni. Micsoda nagy dolog volt, nagy az efézusi Diána. Hát ez kellett 2 órán át kiabálni, ugye? Nálunk is körülbelül valamikor egy szót skandálnak percekig, és azt gondolják, hogy ezzel a világot váltják meg. Egyszerűen az ember megzavarodottsága, ha tömegbe kerül, akkor fékezhetetlen. A tömegben minden felerősödik, senki nem ura önmagának. Azt szokták mondani, hogy a legveszedelmesebb szörny a tömeg. És ezt tényleg érdemes végig gondolni, mert sokszor úgy látják az emberek, hogy az egyes ember a legtörékenyebb. A Bibliából a fordítottját tanuljuk meg. Az egyes ember, ha gondolkodik és keres, a legbiztosabb. Aztán a 2 ember már bizonyta, a 10, 20, 100 az már egyre inkább veszít eléből, hogyha ezrek összegyűlnek, azzal azt csinálnak meg, amit akarnak. Ott elég csak 2 órán át kiáltozni, hogy nagy az efézusi Diána. Ott szegény Alexander nem tudott védekezni, meg hát ugye, hogy látták, hogy zsidó, nem is voltak rá kíváncsiak. És milyen érdekes, hogyha itt Isten közben nem lép, akkor itt mi történt volna? Lehet, hogy Alexander, Trufuszt meg előhozták volna Pált, széttépték volna. Hát elveszi a pénzünket, elveszi a kenyerünket. Széttépték volna. De a Jóisten hogyan lépett közbe? És nekünk is kikre kell figyelnünk a mai világban is. Nagyon sok ember, aki nem tartozik egyházakhoz, semmilyen valláshoz nem tartozik, se egyházhoz, de van jóra való szíve, magáért való esze, és ha tetejében még tisztségben is van, nagyon sokszor az ilyen emberekre hagyatkozhatunk. Ez jelen pillanatban a városi jegyző volt. A városi jegyző mentette meg a helyzetet. Sajnos Magyarországon kevés városi jegyző volt.
Bár néhányat hallottam, aki előállt, és azt mondta, hogy kérem, hát ha valaki tüntetni akar, akkor tüntessen, de ha valakinek komoly sérelme van, forduljon bírósághoz. Hát utcán nem lehet megoldani a dolgokat, mert akkor fölakasztani a fára azokat, akiket a tömeg mondjuk hibásnak tart. Ez se egy méltányos megoldás. Hát ha valakinek panasza van, forduljon bírósághoz. És figyeljük meg, hogy az efézusi városi edző is ezt mondja. Miután pedig a városi edző lecsendesítette a sokasságot, mondta: Efézusbeli férfiak, ugyan kicsoda az az ember, aki ne tudná, hogy Efézus városa a nagy Diana istenasszonynak és a Jupitertől esett képnek templomőrzője. Mivel hogy azért ezeknek senki ellene nem szólhat, szükség, hogy megcsendesedjetek, és semmi vakmerő dolgot ne cselekedjetek. Mert idehoztátok ez embereket, kik sem nem szentségrontók, sem a ti Isten asszonyatok ellen káromlást nem szóltak. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak, tehát bíróságok vannak, és tisztartók vannak, tehát bírák vannak, pereljenek egymással. Ha pedig egyéb dolgok felől van valami panaszotok, a törvényes népgyűlésen majd elintéztetik. Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk a mai napért, mivel hogy semmi ok nincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. És ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Ugye milyen csodálatos az Isten közbeavatkozása. Nem úgy, hogy az égből lenyúlt volna a Jóisten, hanem egy higgadt, józan ember kiáll, és elkezd az emberekkel beszélni. És elkezd a szívükre hatni, és azt mondja, hogy emberek, most idehoztátok ezeket a keresztényeket. Ezek a pénz ellen szólnak? Az ötös mestereket támadják? A Diana istenasszonyt támadják? Nem. Csak hirdetnek valami mást, amit a Demeter meg a többiek nem akarnak elfogadni, és közvetlen összefüggésbe hoznak a hasznukkal és a mesterségükkel. Azért nagy lélek jelenlétre volt itt szükség, mert egy kicsit rossz hiszemű lett volna ez a jegyző, akkor azt mondta volna, hogy igen, hát ezek hirdetik az evangéliumot, és az evangéliumban az van, hogy bálványok nincsenek, ezek nincsenek, tehát akkor nem hirdethetik az evangéliumot. Nem, de szabadság volt, polgári szabadság volt, bárki hirdetette a maga vallási meggyőződését. Az apostolok közvetlenül nem támadták a Diana kultuszt, sem az ötös mestereket nem támadták, ők hirdették Krisztust, hirdették Isten igéjét. Az egy másik dolog, hogy ez ellene szól ennek és annak. Na, de hát akkor csak azt lehet hirdetni, ami nem szól ellene a másiknak? Ez szabadság lenne? Hogy én csak azt mondhatnám, amit a másik is mond? Ez a szabadság? Ugye milyen fontos dolog ez? Ma szabadságjogok vannak Magyarországon is, nagyon szépen előre haladott szabadságjogok, de elkészülhetünk arra, hogy ezeknek a szabadságjogoknak az ideje lejár. És majd elhangzik olyan szó, hogy aki nem azt mondja, amit mi mondunk, az hallgasson. És akkor valóban beáll egy olyan helyzet, hogy a keresztényeknek, ha kell, az életükkel felelni kell azért, amit hirdetnek. Ma még nem ez a helyzet, de nagyon rohamosan megyünk ehhez az állapothoz. Addig is azonban tanuljuk meg, hogy az evangéliumot úgy kell hirdetni, hogy közvetlenül senkit nem szabad támadni. Az egy más dolog, hogy közvetett módon az evangélium leleplez. Közvetett módon igenis megtámad gonosz jelenségeket. De közvetett módon én nem támadok. Én csak az evangéliumot az emberek elé állítom, és az emberek meghallgatják az evangéliumot, le tudják szűrni azt, hogy bálványok nincsenek, efézusi Diana nincs, de ez mindenkinek a személyes meggyőződésére bízom. Nem én mondom, hogy emberek, micsoda sötétségben vagytok, hogy ilyen efézusi diánákat. Nagyon visszataszító volt egyébként ez a Diana kultusz. Megmaradtak szobrok is ebből az időből, abból is nagy pénzük volt, hogy ugye ez egy ilyen termékenységistennő volt. És ugye úgy ábrázolták, hogy hát milyen, ugye a nemiségnek az ilyen ábrázolás, nem két mellett, hanem volt, amikor 7-9 mellel ábrázolták, mert úgy akarták felajzani a szexuális vágyat, amit ma is csinálnak egyébként, csak újságok címoldalán, pornófilmekben, hát akkor csak szobrok voltak erre alkalmasok, és akkor meg lehetett venni az efézusi Diana szobrot, mondom, meg is maradt ilyen ábrázolás, hogy kimondottan pornográf ábrázolások, és ebből keresték ők a nagy pénzt.
Apostolok nem azt mondták, hogy kérem, van olyan, hogy ne paráználkodjál, van olyan, hogy közszemérem elleni sérelem, mert hogyha ezt mondták volna, akkor talán a mondat végére se jutottak volna. Mi nekünk se kell sokat foglalkozni azzal, hogy mi van most kinn az utcai árusoknál, milyen filmeket adnak. Bemegyünk egy benzinkuthoz fizetni, nézzük meg, hogy milyen videók, meg CD-k, meg egyéb más DVD-k vannak ott, miféle tárgyakról. Mi nekünk hirdetni kell az evangéliumot, és majd aki az evangéliumot befogadja, az ezekre a szörnyűségekre és utálatosságukra nemet fog mondani. Aki meg nem fogadja be az evangéliumot, hiába mondom el neki, hogy ezek kérem ember ellenesek, nő ellenesek, ugyanúgy férfi ellenesek is. Nem tudok vele mit csinálni, mert ha az egész világ rohan ezen az úton, nem tudod visszatartóztatni az embereket. Az apostolok azonban az evangéliumot hirdették, és ezt a jegyző is elismerte, hogy ők nem lázítottak, nem uszítottak, ők hirdették az evangéliumot, tehát a törvényes kereteken belül maradtak. Ahol lázítanak, uszítanak, ahogy az elmúlt hónapokban Magyarországon is láttuk, ott vannak a problémák. Ha valaki fölállna és elmondaná normálisan, amiből rábízná a hallgatókra, hogy mindenki vonja le a tanulságot, de a mostani népszónokok legalábbis itt nálunk nem ezt teszik, hanem azt teszik, hogy bele akarják injekciózni az emberekre, hogy most állj mellém, most ebbe a pillanatban állj mellém, és az én hívem legyél. És ezt természetesen még kereszténynek és nemzetinek is mondják, hogy még hatásosabb legyen. Úgyhogy nagyon tisztességes volt a városi jegyző, Demeterhez is odafordult, olvassuk a 38. versben. Ha tehát Demeternek és a hozzátartozó mesterembereknek valaki ellen panaszuk van, törvényszékek vannak és tisztartók vannak, pereljenek egymással. De ha nekem eszmeileg perem van a másik emberrel, azt nem az utcán akarom megoldani, vagy nem a kiáltozással, a lincs hangulat megteremtésével akarom megoldani, akkor menjek el a bíróságra, és a bíróság előtt védjen meg az ügyemet. Tudom jól azt, hogy most valaki azt mondja, hogy milyenek ezek a bíróságok. Hát ezek is tehetetlenek. Ugye nálunk is már az egyik legnagyobb botrányos ügy, a úgynevezett Tocsik ügy már 11 éve folyik. Most hoznak harmadik, negyedik ítéletet, de még ez se jogerős. Sokan mondták nekem, hogy én nem megyek bíróságra, ott már ugyan semmi igazságot nem derítenek ki. Hát itt a magam kezével kell érvényt szereznem a dolgaimnak. Ezt mégsem lehet aláírni, ha valakit károsodás ért, ha valakit megloptak vagy megcsaltak. Ne ugyanazzal az eszközzel adja vissza a dolgot, ugye, mert ez erkölcstelen. Ha a bíróság lassú is, vagy nem hoz méltányos ítéletet, hogy beszél erről Pál apostol a korintusi első levélben? Van ilyen téma a Bibliában, hogy például, hogy szerezzünk érvényt az igazunknak? Lapozzuk fel csak egy pillanatra a korintusi első levél 6. fejezetét, mert ez a Bibliában egy külön téma. Sajnos Korintusban odáig ment a dolog, a korintusi első levél 6. fejezetében, hogy már keresztények is elmentek bíróságra egymás ellen, ugye törvénykezni, és ez itt olyan biblia versek vannak, amelyeket nem szabad elfelejteni, ezért is olvasnám fel ezt a szakaszt részletesen. Korintusi első levél 6. fejezet első versétől: merészel valaki ti közületek, ha peres dolga van a másikkal, az igaztalanok előtt törvénykezni, és nem a szentek előtt? Nem tudjátok-e, hogy a szentek a világot ítélik meg? És ha ti ítélitek meg a világot, méltatlanok vagytok-e a legkisebb dolgokban való ítéletre? Nem tudjátok-e, hogy angyalokat fogunk ítélni, nem hogy életszükségre való dolgokat? Azért, ha életszükségre való dolgok felől van törvénykezésetek, akik a gyülekezetben legalább valók, azokat ültessétek le. Megszégyenítésetekre mondom, hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, aki ítéletet tehetne az ő atyafiai között? Hanem atyafi atyafival törvénykezik, mégpedig hitetlenek előtt? Egyáltalán már az is gyarlóság ti bennetek, hogy törvénykeztek egymással. Miért nem szenveditek el inkább a bántalmazást? Miért nem tűritek inkább a kárt? Sőt, ti okoztok bántalmazást és kárt, mégpedig atyátok fiainak is. Különösen a 7. verset szeretném, hogyha nem felejtenénk el. Keresztény közösségben is lehetnek nézeteltérések, komoly problémák. Én is tapasztaltam már ilyet, örökösödési problémáktól kezdve más egyéb családi problémákig. Miért nem szenveditek
inkább a bántalmazást, miért nem tűritek inkább a kárt? Azt mondja itt a Szentírás, hogy van, amikor el kell szenvedni a kárt és a bántalmazást, én akkor sem fogok menni világi bíróság elé, ha két kereszténynek problémája van, inkább én veszem rajta, inkább én veszítsek. Nem fogok a hívő testvéremmel világi bíróság elé menni. Nem csak Pál apostol mondta ezt és a korintusbelieknek, ha valaki elolvassa Péter első levele, 3. fejezet 13. versét, ott is ez áll. Kicsoda bántalmaz titeket, ha a jónak követői lesztek. Ha ti követitek a jót, követitek Isten útját, ha valaki megrövidít benneteket, megkárosít benneteket, ki fogjátok bírni? Az Isten százszor többet ad cserébe. Ezt mondja a Biblia hívő és hívő közötti nézeteltérés esetén. De hogyha a világban itt ilyen demeterekről van szó, akik csak a pénzükért loholnak, és nem riadnak vissza demagóg szónoklatoktól, izgatástól, uszítástól, akkor még inkább igaz ez, amit itt a jegyzőit megtestesít, azt mondja, mégse gondoljátok, hogy az utcán fogjuk megoldani a dolgokat, menjetek el a bíróság, jelentsétek fel Pált. És akkor majd Pál ott megfelel előttetek, és majd elintézhetitek egymással a dolgot. Azért a görög-római világban egy nagyon magasrendű szabadság érvényesült, és ezen főleg azt értem, hogy például kimondták azt, hogy eszmei kérdésekben a bíróságnak nem joga ítélkezni. Például van két vallás felekezet, az egyik ezt mondja, a másik azt mondja. Ez például sem a görög ítélkezés, sem a római jog nem utalta olyan mezőnybe, hogy majd a bírák döntsék el, hogy melyiknek van igaza. Ezt nem engedte meg. Azt mondta, hogy ez azt mondja, hogy Jupiter, ez azt mondja, hogy Zeus, ez azt mondja, hogy Jézus Krisztus. Mindegy mást mond. De én a bíró nem rendelkezhetem, hogy melyiknek van igaza. Én csak abban rendelkezem, hogy törvényes módon adta elő a tanítását. Ha nem uszított, nem lázított, közvetlenül nem támadott senkit, kérem, akkor szabadsága van mindenki. Mindenki mondja el. Mert ha nem mondja el, akkor hogyan tanuljam meg, hogy mit mond? Ha nem mondja el, hogyan szembesítsem vele a magamért? És ez mind a mai napig igaz. Magyarországon is, amikor 1990-ben jött a rendszerváltás, egy normális törvényt hoztak. Ez a 90/4-es törvénycikk. A lelkiismereti és vallásszabadságra. Az kimondja, hogy minden közösség, akinek 100 természetes tagja van, nyilvántartásba vétethetik. A nyilvántartásba vétel a cégbíróságok dolga. A cégbíróságnak nem feladata az, hogy belenézzen, hogy ki mit mond. Adják be, hogy mit hirdetnek, a tantételeket adják be, de az nem a bíróság dolga, hogy egy világi bíróság elkezdjen vallási ügyekben mondani, hogy most ez nem úgy van, ez meg úgy van. Ha ő úgy gondolja, hogy úgy van, akkor, és ezt le is írta, és ezt vállalja, meg kell adni a működési engedélyt. A probléma akkor kezdődik, amikor nyíltan, közvetlenül sértegeti a másikat, bántja, úszít a másik ellen, hagyja a másikat szintén, hogy fejtse ki a véleményt, és majd aki hallgatja ezt is, meg azt is, majd el tudja dönteni, hogy ő ki mellett lesz. Én azt gondolom, hogy a jognak ez a magasrendű igazságossága megőrzendő és megbecsülendő, mert sokszor azt látjuk, hogy sajnos a jogszolgáltatásban minden megvan, csak egy valami hiányzik, az igazságszolgáltatás. Néhány évvel ezelőtt egy bírónő a szemem elé nyomott egy érdekes iratot. Magyarországi jogszabályok gyűjteménye 1950-ből, és magyarországi jogszabályok gyűjtemény a 90-es évekből. Azt mondta, olvassam az első mondatot. Nagyon megdöbbentem. 1950-ben a legsötétebb diktatúra idején az első mondat így hangzott, hogy a jognak feladata az, hogy jogszerűen cselekedjék, és ha lehet, derítse ki az igazságot. Ez 40 évvel később így hangzik, a jognak a feladata az, hogy jogszerűen cselekedjék, de nem köteles az igazságot kideríteni. Tegyük a kettőt a mérleg két serpenyőjéből, hogy előttünk mi áll meg. A jog elvileg igazságszolgáltatás. Most meg azt mondják, hogy nem igazságszolgáltatás, csak jogszerűség. Ne lehessen belekötni semmibe, minden jogi kázus a helyén van, hogy az igazság más, mondjuk Móron nem az ölte meg az embert. Aztán nem tudom, 9 embert a bankban nem az ölte meg?
most már ül a börtönben, de most előkerült, hogy talán egy másik vagy egy harmadik ölte meg. Jogszerűek voltunk, több ezer anyagot átolvastunk, 77 tárgyalást lefolytattunk, lehet, hogy most a börtönben az ül, akinek köze nincs ahhoz, de jogszerűek voltunk. És hány ilyen dolog van? Ezt azért mondtam el ezt a történetet, mert a jogot egyre inkább nyomás éri, támadások érik, és ez már be is került az első mondat, hogy nem föltétlenül kell az igazságot kideríteni, a jog csak arra vonatkozik, hogy jogszerű legyen, ne lehessen a paragrafusokba belekötni. Sok-sok sérelmezett emberrel találkozom az országjárásom során, hallok ilyen eseteket, hogy ügyvédek oda mennek az illetőköz, és azt mondják, hogy vegye tudomásul a jognak, nem az a feladat, hogy igazságot osszon. Az a feladata, hogy maga elveszítse a pert, mert mi nálunk jobb ügyvédek vannak. És ezt így ki is mondják. Ez félelmetes dolog. Ez félelmetes dolog. Ezért a Bibliából ezt a részletet úgy őrizzük meg, hogy egy városi jegyző, aki kikupált volt a jogban, a lelkiismerete is működött, egy ilyen csődület. Azért gondoljuk meg, hogy oda mező a szerencsétlen jegyző, két órája már kiabálják, hogy nagy az Efézusi Diána. Már mindenki így, ilyen transzba van. Ha mindenki csak azt várja, hogy valaki azt mondja, hogy öljük meg Pált. Rögtön megölik. És egy ilyen nehéz helyzetben, egy ilyen nemes viselkedés, valóban ilyenkor látjuk, hogy a Biblia sokszor miért nevez embereket is angyaloknak. Mert az Isten küldöttei, mert Isten küldte ezt az embert, és ez akadályozta meg, hogy Pál és a munkatársai rosszabb bánásmódban erészesüljenek, és figyeljük meg, hogy milyen döbbenetes a lezárása is, hogy arra is figyelmezteti őket, hogy nem tudjátok, hogy mivel játszotok. Itt Magyarországon alig merték figyelmeztetni az embereket, hogy nem tudjátok, hogy mivel játszhatok, és játszhatott 100-200 ember azzal játszott, amivel akart. Itt sokkal nagyobb csődület volt, de mit mond a jegyző a negyedik versben? Mert félő, hogy lázadással vádoltatunk-e mai napért, mivel hogy semmi ok sincs, amellyel számot tudnánk adni ezért a csődületért. Van okunk, hogy itten ti ordibáltok? Milyen okunk van? Miért nem mentek a bíróságra? Hangzavar nélkül is meg lehet oldani a dolgokat. És tudjátok, hogy mivel játszol? A lázadás? Akkor ti börtönbe kerültök. Na erre az emberek mit tettek, és ezeket mondván feloszlatta a gyűlést. Az emberek hazamentek. Mert a józan, higgadt, de határozott fellépés mindig képes helyre tenni, még tömegeket is. Ezért ne habozzunk, és ne vonjuk ki magunkat a feladatunk és a kötelezettségünk alól, mert nagyon sokszor mi elkerülhetnénk olyan dolgokat, amelyeket meghunyászkodással, visszahúzódással nem tudunk megakadályozni. Szólni kell, és az emberek elé határozott tilalomfát kell állítani. Nem, hogy nincs igazatok, de még azt kockáztatjátok, hogy az egész város, ha ennek híre megy, és megjelenik a római katonaság, vagy valami, akkor aztán itt lesz retorzió is lesz nemulas. Tehát tulajdonképpen ez a jegyző tökéletesen elvégezte a feladatát, jogszerű is volt, meg igazságos is volt. Ne mondjunk le erről, mind a kettő lehetséges. Jogszerűnek is lehet lenni, és igazságosnak is lehet lenni, ha valóban az Isten lelke indít bennünket. És utána aztán már csak olvasom a következő verset, a 20. fejezet első versét, minek utána pedig megszűnt a háborúság, magához híván Pál a tanítványokat, és tőlük búcsút vévén elindult, hogy Macedóniába menjen. Isten csodálatos módon elcsitította ezt a dolgot. Ahogy szokták mondani az emberek, a pénzről van szó, vére mennek. Hozzá még nem csak Demeter, hanem még több árusnak is. Gondoljuk meg, hogy micsoda pénzérdekelség fűződött ehhez. És nem véletlenül mondtam ezt a hasonlatot, hogy a mai világban is így van. Ha elolvassuk Jelenések könyve 18. fejezetét, azt láthatjuk, mai világról egy döbbenetes profécia, hogy a mai világban is mindennel kereskednek az emberek, és mindenki hasznot akar. És mindenki munkanélkül akar hasznot tetejébe. Sőt, munka nélkül akar nagy hasznot. Vége van már annak a világnak, hogy az emberek szépen dolgoznak, és a becsületes járandóságot vegyék csak fel. Nemrég mondta nekem egy édesapa,
azt mondta, hogy azért vagyok kétségbeesve, mert a kamasz gyerekeim nem csak látják, de még minden nap ezt, még az iskolában is ezt pumpálják beléjük, hogy más a munka, más a pénz. A pénzt nem okvetlenül munkával kell előállítani. Munkából kevés, pénzből sok. A munka az minimum, a pénz az maximum, és ne a munkából szerezzétek meg, mert abból úgyse lehet. Ez egy félelmetes világ. Ez egy félelmetes világ, és ebben a világban az emberek a pénzért mindenre képesek. Van egy erőteljes magyar közmondás, de nagyon igaznak tartom, hogy ebből szerzett pénz vagy vagyon ebből is vész el. Nincs köszönet a gyorsan szerzett pénzben. Nincs köszönet abban, hogy munkanélkül szereznek emberek pénzt. Ennek a levét isszuk, főleg most a fiatalabb nemzedékek esetében. Nekünk keresztényeknek erről is bizonyságot kell tennünk. Nyilván mi nem használhatunk nemtelen eszközöket, de egy keresztény ember megbecsüli a pénzt, megdolgozik a pénzért, és az nem ebből szerzett pénz, amit én munkával szerzek, és amit az Isten ad nekem, arra úgy vigyázok majd, mint a szemem világára, míg mások 10-szer, 20-szor ennyi pénzre nem tudnak vigyázni, mert nem tudják, hogy mi az értéke, nem munkával szerezték. Úgyhogy az apostolok cselekedeteinek ezek a fejezete is rendkívül időszerűek és aktuálisak, és ezután azért is hagytuk meg a 20. fejezettől a végéig az áttekintést, mert most jön az apostolok cselekedetének legdrámaibb része. Ezt már többször jeleztem előre. Már többször beharangoztam, hogy a 20. fejezettől kezdve nézzük meg. Ha ismét visszakérhetném befejezésül a térképet, el is mondanám, hogy mi ez a legdrámaibb rész, hogy Pál apostol olyan csodálatosan működött a missziós útjai során, gyülekezetek tucatjait hozta létre. Gyülekezetek sokassága jött létre. És Pál apostol annyira hatásosan munkálkodott, és egy keresztény embernek ez a célja, hogy emberek megismerjék Krisztust, és a Krisztust megismerő emberek közösségekké álljanak össze, és vigyék tovább azon a területen a Krisztus ismeretét. Most ennek híre ment, Pál munkájának híre ment. És mit gondolunk, hogy kik lettek Pál legnagyobb ellenségei? A pogányok? Más vallásúak? Vagy a jeruzsálemi gyülekezet, keresztény gyülekezet be először talán megtért, de a maguk farizeus múltját teljesen le nem vetkőző zsidók. Most jön a dráma, hogy Pálnak miért kellett börtönbe jutnia, miért kellett az életéből elmennie éveknek arra, hogy egyik börtönből a másikba, miért nem tudott szabad lábon még egy negyedik, ötödik, hatodik missziós utat is elvégezni, azért, mert Pál, amikor hírét vette, hogy a jeruzsálemi keresztény gyülekezetbe megtért farizeus társai, régi farizeus társai, mennyire irigykednek rá, hogy ő a pogányok apostola, Pál szeretettől vezérelve úgy gondolta, hogy ő visszamegy Jeruzsálembe, nem csak a második, a harmadik útja után visszament Jeruzsálembe, és ő megbékíti ezeket az embereket, és a maga oldalára állítja, bizonyítja nekik, hogy én Krisztus ügyért harcoltam, nem a magam dicsőségét kerestem az evangélium hirdetésében, ne haragudjatok rám, és ne legyen félreértés és egyenetlenség köztetek és köztem. Majd látni fogjuk a következő előadásokon, mennyi sok bölcs keresztény jut előnkbe. Most is ne felejtsük el a 19. fejezetben, hogy voltak keresztények, akik Pált nem engedték a színházba. Nagyon megköszönhetjük nekik. Lesz majd egy újabb keresztény, Agabus, aki összekötötte így a kezét, és így mutatta, hogy Pál, így fognak téged összekötözni. Ne menj Jeruzsálembe. Ne menj őket, ne menj, mert így fognak téged bilincsbe verve elvinni. Pál hallgatott Efézusban a tanítványokra, nem hallgatott Agabusra, és Pál börtönbe került, és most következik el, mondom, az apostolok cselekedetének utolsó egyharmada, vagy egynegyede, egy drámai végső felvonása ennek a könyvnek, hogy Pál apostol ezt a gyötrelmes véget miért kellett, ezt a gyötrelmes poharat miért kellett, hogy kiürítse. Túlságosan messzire ment az engedékenységben,
túlságosan messzire ment az alkalmazkodásban, túlságosan messzire ment a szeretetben, átlépte azt a határt, ami már az igazságon túli határ. Nem szabadott volna neki ezt megtennie. De hogy ennek milyen összetevői voltak, mi volt az a nazíreusi fogadalom, miért volt valami templomban, hogy

mint a népen vesszen el. Mind a kettő szívvel, lélekkel szolgálta az Urat, de még az ilyen hatalmas nagy igehirdető is, mint Pál, tovább ment a kelleténél. Nem csak ott tévedhetünk, hogy szigorúak vagyunk, és túl határozottak, ott is tévedhetünk, hogy túl engedékenyek vagyunk, túlságosan, gyorsan igyekezünk megegyezni olyanokkal, akiknek először meg kellene várni, hogy a szívük kitisztuljon, mert ilyen állapotban nem méltók arra, hogy az Isten népét vezessék. Az jeruzsálemi ősgyülekezetben nagyon sok ilyen ember volt. És Pálnak ezért nem szabadott volna elmennie ebben az alkalmazkodásban. Ez már azonban egy későbbi téma, aki szeretne ezekre fel...

Olvassuk pedig most a mai igehirdetés alapigéjét, a zsidókhoz írt levél 9. fejezetének a 14. versét. A zsidókhoz írt levél 9. fejezetében a 14. vers a következőképpen hangzik. Tehát a zsidókhoz írt levél 9. fejezetéből a 14. verset idézem. Mennyivel inkább Krisztusnak vére, aki örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Ez a bibliai ige egy állítást tartalmaz, amit megpróbálok egész röviden leegyszerűsítve megfogalmazni. Ez az állítás így hangzik. Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Az egész rövid leglényege így hangzik. Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Ugye a Biblia nagyon tartalmas, és az apostoli levelekben különösen sokszor találunk olyan nagyon tömör igéket, ami úgy tűnik nekünk, mint egy nagy sziklatömb, amit mi, mintha meg se tudnánk mozdítani, mert nehezen tudunk az értelmébe belehatolni. Én is emlékszem rá, hogy sokszor olvastam a zsidókhoz írt levélben ezt az ígét, és úgy mindig megálltam mellette, és mindig arra gondoltam, hogy ennek valami nagyon fontos mondani valója van ennek a Biblia versnek, de sajnos én még nem értem. És mindig úgy számon tartottam, hogy ezt a Biblia verset egyszer valahogy ezt a sziklatömböt úgy körül kéne járni, és megpróbálni jobban megérteni. Még egyszer elolvasom, nézzük csak meg, milyen súlyos tartalom van ebben a versben. Krisztusnak vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul Istennek, megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. Most próbáljunk egy kicsit gondolkozni azon, hogy mit kéne megérteni ebből az ígéből, hogy egészében felfogjuk, hogy mit is mond. Hát először is arra a kérdésre keressük a választ, hogy miért szükséges megtisztítani a mi lelkiismeretünket. Hát sokszor úgy gondolkozunk, hogy a lelkiismeret az erkölcsi bíró az életünkben, a lelkiismeret az a jó erkölcsi mérce. Hát akkor miről beszél az ige, vagy miért mondja ezt, hogy a mi lelkiismeretünket meg kell tisztítani? Aztán ha tovább figyeljük, hogy mit mond ez az ige, azt mondja, hogy a holt cselekedetektől megtisztítja a mi lelkiismeretünket. Gondolom, hogy eléggé ismert egy ilyen fogalom, hogy holt hit. Ugye a Jakab apostol levelében mondja azt, hogy a hit, amelynek nincsenek cselekedetei, az halott, az holt hit. De találkoztunk már ezzel a fogalommal, vagy gondolkoztunk arról, hogy mi az, hogy holt cselekedet? Mit ért az ige azon, hogy holt cselekedet? Nem csak ezen az egyetlen helyen fordul elő, mert így olvasom a zsidókhoz írt levél 6. fejezetében, az első verset. Annak okáért elhagyván a Krisztusról való kezdetleges beszédet, törekedjünk tökéletességre, nem rakosgatván le újra alapját a holt cselekedetekből való megtérésnek és az Istenben való hitnek. Tehát itt azt mondja, hogy a holt cselekedetekből meg kell térni, ráadásul még azt mondja, hogy ez valami elemi alapja a kereszténységnek, a holt cselekedetekből való megtérés és az Istenben való hit. Összekapcsolja a kettőt. Tehát ezt is meg kellene értenünk, hogy mik azok a holt cselekedetektől, amelyektől a mi lelkiismeretünknek megtisztulásra van szüksége. Azután, hogy függ össze a kettő? Mert hogyha azt mondaná az ige, még ha nem is értjük egészen, hogy mi az a holt cselekedet azonnal, de tudjuk, hogy valami rossz dolog, és mondjuk, ha az ige azt mondaná, hogy hát Krisztus vére megtisztítja a mi életünket, vagy a mi jellemünket a holt cselekedetektől, ez talán még valahogy kézenfekvőbb, de mit kell érteni azon, hogy a lelkiismeretünket tisztítja meg a holt cselekedetektől. És azután végül, hogy kell értenünk azt, hogy azt mondja, egyetlen hatalom van, ami a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől meg tudja tisztítani, Krisztus vére, és ehhez még hozzáfűzi magyarázatul, hogy örökké való lélek által ártatlanul áldozta fel magát Istennek. Mit kell érteni azon, hogy Jézus örökké való lélek által áldozta fel magát?
Tehát látjuk, hogy a Biblia kutatása az valóban komoly figyelmet és gondolkodást érdemel, mert sokszor egy ilyen tömör Biblia vers mellett csak úgy elszaladunk. Hát nekem ez magas, ezt nem értem. És akár meddig csak ott van a Bibliákban, és nem hatolunk bele jobban az értelmébe. Feltenném akkor azt a kérdést, mindjárt nézzük az első gondolatot, hogy miért kell a mi lelkiismeretünket megtisztítani. Említettem, hogy keresztény emberek is, átlag emberek is, sokan úgy gondolják, hogy hát egy jó erkölcsi vezető van ez a lelkiismeret, ez egy megbízható erkölcsi vezető. Ugye az ókorban a görög filozófusok közül, ugye Szokratész is nagyra becsülte a lelkiismeretet, pozitív értelemben nevezte daimóniónak, tehát azt értette rajta, hogy ez egy valami természet feletti, valami szinte valami istenségnek a megnyilatkozása az emberben. És valóban mondja az írás, hogy a lelkiismeret nem korlátozódik a működése a hívő emberekre. Ugye Pál apostol írja, hogy a pogányok is ismerik ezt az érdekes jelenséget, hogy a gondolataink kölcsönösen vádolják vagy mentegetik egymást, hogy szinte egy párbeszéd jelenik meg az emberben, a lelkiismeret szól, a lelkiismeret működik a lelki világunkban. Egészen biztos, hogy a lelkiismeret tényleg nagy érték. A lelkiismeret az a csodálatos képességünk, hogy tudunk így is gondolkozni, hogy valami jó vagy rossz. Sokszor mi ezt nagyon természetesnek tartjuk, de tulajdonképpen egy csoda. Nem csak azt tudjuk mondani, úgy tudunk gondolkozni, hogy valami van vagy nincs, valami logikus vagy nem logikus, hanem úgy is tudunk gondolkozni, hogy így mondjam, ilyen síkban is tudunk gondolkozni, hogy valami igazságos vagy igazságtalan, valami az erkölcsi mérték szerint helyes vagy helytelen. Luther Márton nagyon szellemesen mondta, azt mondja, akár meddig beszélhetnék nekünk az Isten törvényét, mint egy szamárnak. Ha nem lenne a lelkiismeretünk, amely azt mondja, hogy úgy van, igaz, akkor mi nem tudnánk fölfogni az erkölcsi törvényt. Mert van bennünk egy ilyen képesség, hogy így is tudunk gondolkozni, hogy érzékelni tudjuk, hogy ez most igaz, ez pedig igazságtalan. De feltenném azt a kérdést, hogy vajon a bűneset után, a bűneset óta a lelkiismeretünket kikerült-e teljesen az a romlás, ami az emberre elhatott? Mert ugye a Szentírás azt mondja, hogy úgy születünk, hogy örököljük az én középpontuságra, a bűnre való hajlamot, és akkor úgy kell ezt tekinteni, hogy ez megrontotta az ember természetét, de mondjuk a lelkiismeret az egy olyan szent hely, az egy olyan szentélye az embernek, amit kikerült a bűnnek a rontása, és az éppen is tökéletesen működik. Sokan gondolják ezt így. Különösen például a római katolikus teológiában jellemző ez a gondolkozásmód, ugye a teológusok sora fejtette ki, és még a legfrissebb, legmagasabb rendű nyilatkozatok is arról szólnak, hogy a lelkiismeret az Isten hangja az emberben, és hogyha az ember a lelkiismeretével megegyezik, akkor ez teljesen elégséges és biztos. Ugye, tehát az a gondolkozásmód érvényesül, amit a híres középkori teológus Aquinói Tamás így fogalmazott meg, hogy a kegyelem az nem eltörli a természetet, tehát az öröklött, megromlott természetet, hanem csak tökéletesíti. Tehát az a gondolkozásmód uralkodik, hogy az ember ugyan gyengébb, az ember nem olyan tökéletes, mint mikor Isten megteremtette, de nem romlott meg mindenestől. Csak tökéletesíteni kell a természetnek az embert, és legfőképpen a lelkiismeret. A lelkiismeret az biztos, a lelkiismeret az hibátlan. De azt kell mondanom, hogy nem muszáj a vallásos területen körülnézni, különösen a felvilágosodás óta. Nagyon sok egyáltalán nem vallásos, hanem gyakorlatilag vallástalan ember is így gondolkozik, hogy én nekem, ha a lelkiismeretem rendben van, én egy jó ember vagyok, én egy igaz ember vagyok akkor, és én nekem nem kell más erkölcsi mérce, nekem a lelkiismeretem teljesen elégséges, hogy én mit teszek jól, és én mit teszek rosszul. Nagyon általános gondolkozásmód ez az emberek között. Ugye miért mondom, hogy a felvilágosodás óta, hogy akkor született meg a modern ateizmus, és nagyon sok ember elvesztett minden ilyen Isten tudatot, vagy ilyen tudatos, őszinte vallásosságot, magára maradt. És a magára maradt ember azt mondja, hogy az én erkölcsi vezetőm a lelkiismeret. És ha én a lelkiismeretemben rendben vagyok, akkor minden rendben van, akkor itt aggodalomra nincsen ok. És akkor most szeretném, ha egy kicsit ugye a hétköznapi élet felől gondolkodnánk el a lelkiismeretről. Ugye az emberi nyelv, az emberi szólásmódok nagyon sok mindent elárulnak. Például hányszor mondja valaki azt, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem.
És te ott vagy a környezetében ennek az embernek, aki ezt mondja, és mondjuk történetesen ismered őt, vagy ismered azt a dolgot, amivel kapcsolatban azt mondja, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem, és akkor az ember valósággal megretten, azt mondja, hogy is tud ez az ember ilyet mondani, hogy nekem tiszta a lelkiismeretem. Mert mi kívülről úgy látjuk, hogy igazából nincsen oka arra, hogy tiszta legyen a lelkiismerete. De megkérdezem, gyakran hangzik el az a szólásmód? Nekem tiszta a lelkiismeretem. És ezt távolról sem mondhatjuk, hogy ez mindig indokolt. Aztán van, amikor valaki azt mondja, hogy én nekem a lelkiismeretem nem tiltakozik ez ellen a dolog ellen. Tehát én nem érzek semmiféle lelkiismereti nyugtalanságot, hogy ezt vagy azt megtegyem. És amikor ezt valaki mondja, akkor egy másik ember, akinek érzékenyebb vagy világosabb az erkölcsi mércéje, kicsit úgy elszomorodik, és vagy nagyon elszomorodik ezen, mert úgy érzi, hogy nagyon is tiltakozni kéne a lelkiismeretnek az ellen, amit az illető azt mondja, hogy semmi problémát nem lát benne. Aztán mondanék egy nagyon jellegzetes szólásmondot, ez így hangzik, hogy megnyugtatja a lelkiismeretét. Érdekes kifejezés? Valaki megnyugtatja a lelkiismeretét. Mire utal ez? Az, hogy az embert legjobban alakító, legjobban mozgató lelki képesség a szabad választási képesség, az akaratunk. És ez azt mondja, hogy a lelkiismeretünk nem független az akaratunktól, nem független a szabad választási képességünktől. Mi tudunk hatni a saját lelkiismeretünkre. Az akaratunk tud úgy működni, hogy elhallgattatjuk, megnyugtatjuk a lelkiismeretünket, megbeszéljük vele, rábeszéljük a lelkiismeretünket, hogy minden rendben van, nincsen semmi gond. Tehát akkor csak ezek után, az egyszerű szólás mondások után felteszem a kérdést, biztos az, hogy a lelkiismeretünk hibátlan, a lelkiismeretünknek nincs szüksége megtisztulásra? Én azt hiszem, hogy ebben egyáltalán nem lehetünk biztosak, sőt. Azt kell mondanom, hogy a lelkiismeretünk egyenesen az önigazolás eszközévé lehet a bűneset utáni világban. És milyen szomorú dolog ez, hogy az, ami arra szolgálna, hogy egy jó, világos erkölcsi mérce legyen, sokszor éppen az önigazolásnak a szolgálatába tudjuk állítani. Az elbizakodottság egyik legsúlyosabb formája, ha jó lelkiismerettel élünk olyan dolgokban, amelyek pedig Isten előtt megítéltek. Gondoljunk csak a laodiceai gyülekezetre. A laodiceai gyülekezethez írt levél úgy szól, hogy egy olyan gyülekezetet mutat be, akik vallásosak, és akik azt mondják, hogy gazdag vagyok, meggazdagodtam, és semmire nincs szükségem. Tehát teljesen megbékélt, nyugodt és jó a lelkiismeretük, miközben a Jóisten pontosan az ellenkezőnek látja az állapotukat. Szeretném idézni a zsidókhoz írt levél 10. fejezetének a 22. versét, ahol egy meglepő jelző kapcsolódik a lelkiismerethez. Így olvasom a 10. fejezet 22. versében. Ezt mondja, hogy mi járuljunk Istenhez igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Hát nem tudom, valaki már fontolgatta ezt, hogy a Biblia ilyen kifejezést is használ. Egyik helyen azt mondja, hogy beszél emberekről, Pál apostol például a Tituszhoz írt levélben, azt mondja, ezeknek megfertőztetett mind elméjük, mind lelkiismeretük. De ezt talán még súlyosabb kifejezést használt itt a zsidókhoz írt levélben, azt mondja, úgy járuljunk Istenhez, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. És Pál apostol ezt azért hívőknek írta. Én nem tudom, hogy most mi elkönyvelhetjük-e, hogy ehhez nekünk semmi közünk. Vajon minket nem érinte az apostoli intelem, hogy mi Istenhez mindig úgy járuljunk, mint akiknek szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tehát a Szentírás azt mondja, hogy nekünk Isten igéjére van szükségünk, hogy a lelkiismeretünk éppen működjék. Ugye éppen a zsidókhoz írt levélben mondja az Isten igéjéről, a 4. fejezet 12.-13. versét olvasom, azt mondja, Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél, elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És utána folytatja, mert mindenek mezítelenek és leplezetlenek azok előtt, akinek mi szolgálunk. Hát ilyen hatalmas dolgot a lelkiismeretről nem mond a Biblia. Ez csak az Isten igéje tudja, hogy elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait, mert az Isten előtt mi abszolút mezítelenek és leplezetlenek vagyunk.
Tehát ilyen tévedhetetlen erkölcsi mérce csak az Isten igéje, ami ilyen biztosan meg tudja ítélni a gondolatokat és a szívnek indulatait. A saját lelkiismeretünk nem ilyen biztos mérce, mert arra hatnak, hat a mi saját akaratunk, mivel mi én középpontúak vagyunk, ami ez kihat még arra is, ahogyan a lelkiismeretünkhöz viszonyunk, és meg tudjuk nyugtatni a lelkiismeretünket, el tudjuk kábítani a lelkiismeretünket, és ezáltal be tudjuk csapni sajnos önmagunkat. De akkor lépjünk egy kicsit tovább, és tegyük fel azt a kérdést, hogy mik viszont azok a holt cselekedetek, mert azt mondja, hogy Krisztus vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Ugye említettük, hogy a holt hitnek a Szentírás azt nevezi, aminek nincsenek cselekedetei. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy az a hit csak egy elméleti ismeret, de hiányzik belőle az a mélységes bizalom és szeretet, hogy az ember cselekedni is akarja az Isten akaratát, és nem áll meg a cselekvés nélkül. Akkor próbáljunk innét következtetni, hogy mi lehet a holt cselekedet. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan megfordíthatjuk, hogy ahogyan a holt hit a cselekedet nélküli hit, a holt cselekedet meg a hit nélküli cselekedet. Tehát egyszerűen csak meg kell fordítani a dolgot. A holt cselekedet az a hit nélküli cselekedet. Emlékszünk egy ilyen mondatra Pál apostol levelében, hogy ami hitből nincs bűn az? De az a következő kérdésem, hogy értjük, hogy mit akar ezzel az apostol mondani? Tulajdonképpen mi a hit a Biblia értelmében? A hit az a rendíthetetlen bizalom az Isten iránt, és a tökéletes egyetértés az ő gondolataival és az ő akaratával, és tulajdonképpen a mély szeretet is Isten iránt. Mert ezt már a mély, akit én annyira ismerek, hogy abszolút bízom benne, azt szeretem is. A hitben, az igazi élő hitben benne foglaltatik a szeretet fogalma is. Tehát azt mondja ez az ige, hogy mindazok a cselekedetek, még ha vallásos cselekedetek is, még ha jótékony cselekedetek is, de amelyek nem hitből vannak, azokon rajta van az önzésnek a pacája, az önzésnek a foltja. Amelyek nem abból az indítékból fakadnak, hogy az Isten iránt, és ami ettől szétválasztatatlan, a fele barát iránt is szeretet. Az Isten iránti tökéletes bizalom, az Istennel való teljes egyetértés, ahol ő tisztította meg a gondolkozásunkat is. És ő formálta át a lelki világunkat, és az iránta és a fele barát iránti szeretetből nem fakad, akkor azt holt cselekedet. Még közelebb kerül hozzánk ez a dolog, hogyha eszünkbe jut a szeretet himnusza, a híres szeretet himnusza. Ugye azt mondja, hogy olyan nagy cselekedeteink lehetnek, hogy fölétetjük a vagyonunkat. Hogy minden jövendőt és minden titkot ismerünk. És olyan, hogy olyan tudományunk van, hogy csodálatos, és sorolhatnám tovább. De azt mondja, de a szeretet nincs benne, semmit nem ér. Holt cselekedetek, a szeretet nélküli cselekedetek, holt cselekedetek. Ugye Jézus azt mondta, hogy aki hisz bennem, és hisz az én beszédeimnek, az átment a halálból az életre. Annak élő az élete, élők a cselekedetei. Még konkrétabban mondja János apostol, János első levele, 3. fejezetének a 14. versét, hadd idézzem egy pillanatra, János első levele, 3. fejezetéből a 14. verset, ahol ezt olvassuk. Ezt írja az apostol. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Testvérem, János apostolra jellemző, hogy hihetetlenül egyszerűen fogalmaz. De ezek az egyszerű fogalmazások valósággal megrendítenek minket. Nézzünk csak egy pillanatra ebbe a tükörbe. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Átmentünk a halálból az életre? Szeretjük a mi atyánk fiait? És utána így folytatja, aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Még csak azt sem mondja, hogy aki gyűlöli. Csak elég az, hogy nem szereti. Aki nem szereti az ő atya fiát, akiben ez az isteni indíték nem született meg, az a halálban marad. Nos, az életre átmentünk, vagy a halálban vagyunk. A cselekedeteink élő cselekedetek, vagy holt cselekedetek. Hit nélküli cselekedetek, szeretet nélküli cselekedetek. És azt mondja, egyedül Krisztusnak a vére tudja megtisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Vagyis ezt tud úgy megváltoztatni minket, hogy a lelkiismeretünk nem bírja el a holt cselekedeteket.
hogy a lelkiismeretünk tiltakozik a holt cselekedetek ellen. Ne felejtsük el, az ember önbecsülésből is, vagy mások megbecsülésének a megnyerése miatt is cselekedhet relatív jót, viszonylagos jót, más emberek szemében tiszteletre méltót, csak az Isten szemét azt nem lehet megtéveszteni. És még egyszer kérdezem, mennyi bennünk az élet és mennyi a halál? És a cselekedeteink élő vagy holt cselekedetek? Legnagyobb részt milyenek? És azt mondja, csak egyetlen hatalom van, ami ezen a dolgon igazán változtatni tud. Azt mondja, a Krisztusnak a vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől. Hogy mi ezekkel nem tudunk többé megelégedni. A mi lelkiismeretünk nem tudja elviselni ezt az ilyen látszatokat. Nem tudja elviselni ezt a valamennyire megfelelő kegyes látszatot. A lelkiismeretünk nem tudja elviselni azt, hogy külsőleg sokszor, hogy úgy mondja, megteszünk valamit, de a szívünk kóng a szeretetnek a hiányától. És akkor úgy érezzük, hogy valami újjászületésre van szükségünk, valami egészen mélyre ható változásra a szívünkben, lelkünkben. És Krisztusról pedig hogy beszél, a Krisztusnak az áldozatáról? Mondja, hogy ő önmagát áldozta fel örökkévaló lélek által az Istennek. Ha megnézzük a Bibliákban, nagy betűvel írja a lélek szót. Ugye a legrégibb újszövetségi kéziratok az csupa nagybetű, tehát az értelmezéssel kell eldönteni, hogy nagybetűvel vagy kisbetűvel érdemes írni, vagy helyes írni. Tehát ebben az esetben biztos, hogy nem helyes a Szentlélekre értelmezni a dolgot. Még ráadásul nincs is határozott névelő az eredeti szöveg, mert nem így hangzik, hogy az örökké való lélek által önmagát áldozta föl Istennek, hanem csak így egyszerűen örökké való lélek által, és itt a pneuma szó szerepel, ez ugye egy ismerős szó, még annak is, aki nem nagyon jártas a Biblia eredeti nyelvében, ez egyszerűen az életerőt jelenti, a magát, az életnek a csodálatos ajándékát, ez az egyik döntő és alapvető jelentése. Tehát azt mondja, hogy Jézus önmagát áldozta föl örökké való lélek által, vagyis az azt jelenti, hogy neki élete van önmagában, és ezért ő valóban oda tudta áldozni az életét mi érettünk. Nagyon sokszor elgondolkoztam arról, hogy amikor Jézus utolsót kiáltotta kereszten, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, és itt is ez a bizonyos pneuma szó van, ami az élet lehelete, maga az élet, a megfoghatatlan, csodálatos élet, akkor ezzel Jézus nem csak azt fejezte ki, hogy annak ellenére, hogy neki kimondhatatlanul fáj, hogy az Atya nem felel az imádságára, mégis bízik benne, hogy az igazságos Isten őt végül igazolni fogja, hanem ez Jézus részéről egy döntés volt. Jézusnak tökéletes, világos értelme volt, öntudatánál volt, és viszont érezte azt, számolt azzal, hogy néhány perc és az élete befejeződik. És Jézus azt mérte fel ezekben a pillanatokban, hogy ha ő most nem él azzal a lehetőséggel, amivel egész életében élhetett volna, hogy magához veszi, visszaveszi az ő isteni életét, az ő önmagában való isteni életét, akkor ő kiszolgáltatja magát a halálnak. És ugyanúgy nem létezik, mint egyetlen ember sem létezik abban a pillanatban, amikor meghal, attól a pillanattól fogva. És ő még egyszer élni, létezni csak akkor fog, ha az az Atya, aki most elfordult tőle, aki nem válaszolt az imádságára, akinek semmiféle tapasztalati tény nem mutat arra, hogy ő ezt meg fogja tenni, ha ez az Atya őt még egyszer ki fogja hozni, föl fogja ébreszteni a halálból. Ha fölébreszti a halálból, akkor Jézus már magához tudja venni az örökké való életét, de a halálból felébreszteni csak az Atya tudja. Akkor ő teljesen ki lesz szolgáltatva a halálnak. Nem tudom, testvéreim, hogy belegondoltunk-e erre. Jézus Isten fia maga hallatlan intelligenciájával és értelmével, ő tudja, mi az, hogy lenni, létezni, élni, és mi az, hogy elveszni és meghalni. Ő tudja ezeknek a súlyát. És hogy Jézus megtette ezt érettünk, ő tényleg örökké való lélek által, azért mondja, mert neki örökké való lelke van, és ő önként üresítette magát meg az ő saját életétől, az ő halhatatlan isteni életétől. És ő visszavehette volna, ezt nem véletlenül sugalmazta sátán, hogy szállj le a keresztül, ha Istenfél vagy, szállj le a keresztül, és majd hiszünk néki.
És mi emberek, mi nem tehetjük meg, hogy odaáldozzuk az életünket valamiért, valakiért, mert nem rendelkezünk az életünkkel. Mi csak átvitt értelemben mondhatjuk, hogy valaki rááldozza az életét valamire. Ugye az energiáit, a cselekvését, nehézségeket vállal valakiért, de az életünkkel nem tudunk rendelkezni. Akik az igazság mártirei voltak, azokkal is az történt, hogy erőszakosan elvették az életüket. De mivel nem volt életük önmagukban, nem tudták odaadni. De Jézusnak élete volt önmagában, és amikor azt mondta, atyám, a te kezedbe teszem le az én életemet, akkor ő örökkévaló lélek által, mivel élete van önmagában, mivel rendelkezett az élettel, mivel azt is elmondta földi életében, hogy azért szeret engem az atya, mert én leteszem az én életemet. Van hatalmam letenni, van hatalmam felvenni, és senki se veszi el azt én tőlem. Jézus ezért tudta valóban letenni az életét érettünk. És ha az ember ebbe igazán mélyen belegondol, hogy milyen hallatlan önzetlenség volt ez Jézus részéről, fel sem tudjuk fogni. Én nagyon sokszor próbáltam így összegyűjteni és átgondolni azokat az ígéket is, amelyek arra volnának, hogy Jézusnak milyen lelki küzdelembe került egyáltalán emberré lenni, emberként itt közöttünk kitartani, és végül az egész szenvedés történeten végighaladni. Nem tudom, töprengtünk-e azon, hogy ahányszor Jézus tanítványainak arról beszélt, hogy az emberfia bűnösök kezébe adatik. Sokat kell neki szenvednie a főpapoktól és a vénektől, és megöletnie, és harmadnapon feltámadni. Gondoltunk arra, hogy mikor ezt tanítványainak mondta, ez őt belülről nem hagyta hidegen? Gondoltunk arra, hogy ő végig gondolta, hogy hozzánk hasonló szenvedéstől visszariadó, gyenge, törékeny emberként, emberi mi voltában, ő azzal áll szembe, hogy ezt önként vállalja. El tudjuk ezt fogni? Ő pontosan tudta, miről van szó. Szóval azt mondta, hogy sokat kell neki szenvedni a vénektől és a papoktól is, és megvettetni, és megöletni, és ő tudatosan készült erre. De olvastuk a Bibliában, hogy mikor elindult az utolsó útjára Jeruzsálem felé, akkor így mondja a Biblia, hogy eltökélte magát, hogy Jeruzsálembe megy. Mi van e mögött? Emellett az egy szó mögött, hogy neki önmagával egy meg kellett küzdeni. Eldöntötte, megy, halott felé. Aztán egy másik helyen, ugyancsak már ezen az utolsó úton megszólal Jézus, és azt mondja, kerességgel kell nékem megkeresztelkednem. És a szöveg összefüggésből kiderül, hogy a tűzkerességről beszél, a megpróbáltatások, a szenvedések kerességéről. És azt mondja, mely igen szorongattatom, míg len az elvégeztetik. Nem tudom, úgy átérezzük ezeket a szavakat. Jézus nem sok szót mondott, de mi van emögött? Azt mondta, hogy mely igen szorongattatom, míg az elvégeztetik. Amikor Jézus elvonult magányos imádságaiba reggel este, ő előtte mindig ez volt, hogy ez az ő földi pályájának a vége, a végcélja, és hogy ő neki ezt önként kell vállalni, és ebben önként végig kitartani. És azt mondta, mely igen szorongattatom, míg ez elvégeztetik. János evangélium a 12. fejezetében olvassuk, hogy Jézus röviddel, napokkal a halála előtt, már a jeruzsálemi templomban azt mondta, hogy a földbe esett gabonamag, ha el nem hal, csak egymaga maradt. Tehát utalt az ő halálára, és utána hozzátette, és most mit mondjak? Most az én lelkem háborog. És rögtön helyesbíti magát, így van pontosan az eredeti szöveg, de ezért az óráért jöttem a világra. Megértjük ezt, hogy Jézus ezt mondta, hogy az ő lelke háborog. Az ő lelke szorongattatik, az ő lelke háborog. Amikor ő azzal a gondolattal foglalkozik, hogy ő ezt végigcsinálja, ezt vállalja ezen, hogy önként végighaladjon. Valahogy mi emberek olyan tompák vagyunk Krisztus áldozatával szemben, és annyira nem fogjuk fel, hogy ő lelke szorongattatásában, lelke háborgása, emberi természete tiltakozása ellenére haladt végig ezen az úton. És végül tudjuk, hogy mindez beleturkolott az utolsó drámai küzdelembe a Getsemáné kertben, ahol Jézus könyörög, múljék el tőle a pohár, mint aki elviselhetetlennek érzi ezt, és aki képtelen az utolsó percben mégis rászánni magát a megvalósításra. És akkor az a megadás, az a könyörgés, de erősíts meg, mert ne az legyen, amit én akarok. Ez világos ebből, hogy én mit akarnék. Így mondja az ige, hogy Jézus sem önmagának kedvezett. Mert neki is az lett volna a kézenfekvő és a természetes, hogy önmagának kedvezzen. Minden földre született embernek ez az ösztönös hajlama. És Jézus a vérverítékezésig elmenő küzdelmet vívott, hogy atyám erősíts meg, hogy ne az legyen, amit én akarok. Mert minden ösztön, minden idegszál azt erősíti bennem, hogy én ezt nem akarom, én ezt nem tudom vállalni, múljék el tőlem a pohár.
és Jézus mégis kitartott. Szeretnék összefoglalásul egy proféciát idézni Jézus áldozatával kapcsolatban, Ézsaiás könyve 50. fejezetéből. Ézsaiás könyve 50. fejezetéből idézem a következő verseket. Így olvasom. Az 5. és a 6. verset. Sokszor idézzük a 6-at, de figyeljük meg, hogy ez összefügg, az 5. és a 6. vers szétválasztatatlan. Ezt mondja. Az Úristen megnyitotta a fülemet, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. Hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, képemet nem födöztem be a gyalázás és a köbdösés elől. Kedves gyülekezet, gondolkozzunk csak el egy kicsit, egy ilyen úton hátra nem fordulni. Annak, aki minden percben szabad lett volna, és hátra fordulhatott volna. Mi gyalázás, köbdösés, hátamat szaggatás, és a többi. Meg tudtuk volna tenni, hogy nem fordulunk vissza egy ilyen úton, mikor megtehetnénk? És így szól a Messiás, azt mondja, én nem fordultam hátra. Én hátamat odaadtam a verőknek, orcámat a szaggatóknak, és képemet nem fedeztem be a gyalázat és a köbdösés elől. Megkérdezem, ha mindezt felfogjuk, mert ebben röviden bele van sűrítve abba, amikor azt mondja, hogy Krisztus vére, Krisztus áldozata. Ezzel a kifejezéssel utal a Krisztus áldozatára. Azt mondja, ez meg tudja tisztítani a mi lelkismeretünket a holt cselekedetektől. Azt is hozzáteszi, hogy ő ártatlanul áldozta föl magát Istennek. Tehát ő semmilyen formában nem volt kötelezett arra, hogy ezt elviselje. Egyszer ártatlan volt, nem volt emberfiaként sem követett el semmi bűnt, hogy a halál ítélete rá érvényes lett volna. Kettő, örökké való élettel rendelkezett, ezért se lett volna a halálnak hatalma rajta. De ő ártatlanul, úgyhogy semmi törvénye és ereje a halálnak fölötte nem volt, és örökké való lélek által, úgyhogy élete volt önmagában, és szabad volt, ő mégis hátra nem fordult. Ő mégis feláldozta magát azért, hogyha csak egy is van, az megszabaduljon. Ahogy mondja a Biblia főigéje, ha csak valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mikor Jézus ezt az áldozatot meghozta, olyan reménytelennek látszott, hogy egyetlen ember is ezt felfogja, vagy egyetlen emberen is segít, még akár a tanítványai közül is. És Jézus nem azt nézte, hogy hány embernek fog segíteni, nem azt számolta, hogy hánynak, hanem ha csak valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ha mi ezekbe egy kicsit mélyebben belegondolunk, akkor megkérdezem, nem érezzük úgy, hogy igazából az lenne a helyes válasz Krisztusnak az áldozatára, amit Pál olyan csodálatosan fogalmazott meg, amikor azt mondta, Krisztussal együtt megfeszítettem. És ezen azt értette, a nagy énem, az önző énem vele együtt megfeszítetett. Azt mondta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nekem sokszor az jut eszembe, hogy ha csak valaki egy közönséges fizikai halállal meghalt volna helyettünk. Ugye, mint van egy magyar regény, ugyan nagy részt fantázia, ugye, de sokan ismerik, hogy a Jókai kőszívű emberfiait, hogy kivégezteti magát az egyik testtől, hogy a másikat megmentse. Ha csak egy ilyen közönséges fizikai halált, olyan kimondhatatlan lelki szenvedések, olyan kimondhatatlan összefüggések nélkül, csak úgy szenvedett volna el valaki helyettünk, akiben egy parányi, egy körömnyi erkölcsiség van. Egy pillanatra el tudja felejteni annak az embernek az emlékét, vagy nem érzi úgy, hogy az abszolút elkötelezi őt, hogy ő úgy éljen is ahhoz méltóan, hogy ő így kapott ajándék vagy életet. Krisztus pedig örökkévaló lélek által ártatlanul áldozta föl magát Istennek, és hátra nem fordult, és szorongattatott, és háborgott az ő lelke, és vért verítékezett, és mégis kitartott. Hát akkor nem érthető, amit Pál apostol mond, hogy Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És én ebből csak azt a következtetést vonhatom le, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És hogy ezután én többé nem élhetek önmagamnak. Kedves gyülekezet, mondjátok, nem az lenne a természetes, ha minket abszolút szeretet hatna át Krisztus iránt. És ezzel együtt tőle elnyerjük az abszolút szeretetet egymás iránt. Minden cselekedet, ami nem ebből fakad, az holt cselekedet.
Amin hitből nincs, az bűn. Bűn az. Azon rajta van az önzésnek a foltja. Az nem értékes. Az nem áll meg az Istennek az ítéletében. És bárcsak mi igazán felfognánk, hogy a mi lelkiismeretünk most nagyon sokat elvisel. A mi lelkiismeretünk elvisel nagyon sok képmutatást. A mi lelkiismeretünk elvisel nagyon sok látszatot. Ami lelkiismeretünk az önmagában kevés. De ennek a lelkiismeretnek jól kéne működni. És Krisztus vére meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket. Olyan lelkiismereté, amely csenget, amely azonnal tiltakozik, amikor mi szeretet nélkül, hit nélkül teszünk valamit. Amely mindig jelzi a mi lelki hiányosságainkat. Amely nem hagy nyugtot nékünk, hogy mi, hogy is mondja az apostol? Azt mondja, hogy megtisztítja lelkünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Hogy érezzük magunkat elkötelezettnek arra, hogy az élő Istennek szolgáljunk. Sokszor elgondolom, ha Krisztus csak teremtett és fenntart volna minket, és fenntartaná az életünket. Ha csak annyit tett volna, a megváltásról szó se lenne, akkor is nem természetes lenne, hogy úgy gondolkozunk, nem úgy van, hogy az én életem, azt csinálok, amit akarok. Hanem azt mondanám, én nekem szolgálnom kell őt. Nekem nagyon gyakran kell megkérdeznem, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek. Ugye ezt kérdezte Pál a damaszkuszi úton. Egy pillanat alatt ez világosodott meg néki, hogy az ő élete döntő vezérelve, és a döntő kérdés számára élete minden lépésében ezt kell, hogy legyen. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen? De miután Krisztus nem csak teremtett minket, nem csak fenntart minket, hanem megváltott minket. Így váltott meg, ahogy az előbb vázoltuk. Ártatlanul, örökkévaló lélek által önmagát áldozta fel érettünk. Akkor megkérdezem, nem kellene éreznünk azt, hogy nekünk szolgálnunk kell az élő Istent, szolgálnunk kell a mi teremtőnket, fenntartónkat és megváltónkat. Gondoljuk meg, az életünk nagyobb részében úgy gondolkozom, hát élek, ahogy tudok, élek, ahogy én jónak látom, és időnként, mikor bajba vagyok, vagy szükségem van rá, vagy mikor egy kis eszembe jut valami kötelezettség iránt, akkor az én olvasom a Bibliát, akkor én cselekszem valamit érte. De az életünk nem egészében szolgálat az élő Istennek. Nem ez van, hogy minden percben megkérdezzük, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjen. Nos, tehát akkor rájöttünk arra, hogy mit jelent, hogy a Krisztus vére megtisztítja a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Egy új lelkiismeret, egy új látást ad nekünk, hogy mi annak éljünk, aki szeretett minket és önmagát adta érettünk, és megkapjuk tőle azt az igazi, azt a felülről való szeretetet egymás iránt. És hogy az mi egész életünk szolgálat az élő Istennek, a megváltó Istennek. És nekünk mindig csak ez a kérdés, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Sokszor az ember olyan fizikai fáradtságot érez, vagy már fizikai fáradtságból akarattanul is adódó fásultságot. Olyan sokszor kapom magam rajta azon, hogy felsóhajtok a jó Istenhez, hogy Istenem, adj szeretetet ehhez a feladatot, adj szeretetet ehhez az emberhez. Mert ha nem úgy teszed, akkor hol cselekedet? Annak az égi világon semmi értelme nincs. Sokszor sóhajtsunk fel a jó Istenhez, Uram, adj szeretetet ehhez a feladathoz, adj szeretetet ehhez az emberhez. Önts belém a te szeretetedből, mert nem akarunk holt cselekedetekben élni, hanem olyan lelkiismeretre van szükségünk, amely megtisztult a holt cselekedetektől, és hogy mi valóban az élő Istennek szolgáljunk egész életünkkel. Kedves gyülekezet, azzal zárnám ezt az ige hirdetést, hogy nem szoktunk hivatkozni imádságra, de engem úgy érintett a testvérünknek a kezdő imádsága, amikor utalta arra, hogy kis lépésekben, de folyton haladnak előre az idők jelei, és hogy nekünk szünet nélkül érezni kellene azt, hogy itt vannak körülöttünk mérhetetlen, itt van körülöttünk mérhetetlen szenvedés, itt van körülöttünk mérhetetlen lelki sötétség, mérhetetlen tudatlanság. És mi tudjuk azt, hogy már az Isten országa, ha csak beszédben áll, ezzel mi már semmire nem megyünk. Nekünk mindannyiunknak azt kell élni, hogy élő, szerető, nem holt cselekedeteket mutató, hanem a szeretet élő cselekedeteiben gazdag gyülekezetté kell válnunk, hogy beteljesedjék Jézus szava rajtunk, hogy ti vagytok a világ világossága, nem a beszédetek, nem a tanításotok, ti. Egyénileg is a közösségetek, ti vagytok a világ világossága. A Jóisten segítse az átalakulást.

Urunk, belátjuk, hogy a mi lelkiismeretünk nekünk sokszor nyugtot hagy, amikor nem volna szabad, hogy nyugodtak legyünk. Nagyon sok mindent elbír a lelkiismeretünk, és békében vagyunk önmagunkkal, pedig nem felelünk meg a te erkölcsi mércédnek. Ezért köszönjük, Urunk, a te ígédet, amely valóban elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Add, hogy mindig kinyissuk a szívünket az ige két élő éles fegyvere előtt, hogy csak hadd világítson rá mindenre, amire szükséges. Urunk, belátjuk, hogy a mi életünk tele van holt cselekedetekkel. Sokkal több a holt cselekedet, mint az élő. Megrettenünk attól a gondolattól, hogy talán mi még nem is mentünk át igazán a halálból az életre. Talán nagyrészt a halálban vagyunk még, mert olyan kevés az igazi irántad és fele barátaink iránt való szeretet az életünkben. Ezért könyörgünk, Urunk, te hozzád, hogy tedd valóságá számunkra Krisztus emberi lételét, Krisztus áldozatát. Könyörgünk, hogy Krisztus vére által tisztítsd meg a mi lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy a mi életünk valóban szolgálat legyen néked az élő Istennek, amit teremtőnknek, fenntartónknak és megváltónknak. Segíts, Urunk, hogy a mi életünk vezérelve legyen, és mindig tudjuk kérdezni, mit akarsz, hogy cselekedjen. Hogy ezzel legyünk elfoglalva, ne pedig azzal, hogy mi a mi akaratunk, és folyvást azt kérjük tőled, hogy a mi akaratunk teljesüljön. Urunk, taníts meg szeretni, taníts meg az igazi önzetlenségre, ami a legnagyobb szükségletünk. És köszönjük, hogy te megígérted az újjászületés csodáját.

Kedves gyülekezet, szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai óránkon. Kérem a gyülekezetet, nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliuma 5. fejezeténél, és a 17. verstől a 26. verssel bezárólag olvasnám az Úr igéjét. Lukács evangéliuma 5. fejezet 17. versszaktól a 26. versszakkal bezárólag. A butaütött gyógyítása. És lőn egy napon, hogy Jézus tanított, és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből, és az Úrnak hatalma volt ő vele, hogy gyógyítson. És íme valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt, és igyekeztek azt bevinni és ő elébe tenni. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt másképp vigyék őt be, felhágtak a háztetőre, és a cserép híjazaton át bocsátották őt alá, ágyastól Jézus elé, középre. És látván azoknak hitét, mondta, ember, megbocsátottak néked a te bűneid. Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván, kicsoda ez, aki így káromlás szól, ki bocsáthatja meg a bűnt, hanem ha egyedül az Isten. Jézus pedig észrevette az ő tanakodásukat, felelvén mondta nékik, mit tanakodtok a ti szívetekben? Melyik könnyebb azt mondani, megbocsátottak néked a te bűneid, vagy azt mondani, kelj fel és járj? Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön megbocsátani a bűnöket, mondta a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel, és fölvevén nyoszolyádat, eredj haza. És rögtön felkelt azok szeme láttára, felvette, amint feküdt, és elment haza, dicsőítvén az Istent. És az álmélkodás elfogta minnyájukat, és dicsőítették az Istent. És beteltek félelemmel, mondván, bizony, csoda dolgokat láttunk ma. Talán nagyon sokunknak ismert ez a történet. Valószínűleg a gyerekeknek is, a gutaütött története. Mindannyian hallottuk, tudjuk, ez egy gyógyulásról szól, egy gyógyításról. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, itt egy rendelőben vagyunk, egy kórházban, és ebben a rendelőben, amely Péternél volt, Kapernaumban, egy halászház volt ez a rendelő, a többi evangéliumokból is tudjuk, itt történik ez az eset. A rendelőben szoktak lenni emberek. Vannak asszisztensek, itt volt a 12 tanítvány, aztán vannak még sokan itt ebben a rendelőben. Ahogy itt olvassuk, ott voltak az írástudók, a farizeusok, és ott volt a tömeg, sokaság. Sok-sok ember. Ezek az emberek különbözőek voltak, különböző rendű, rangú emberek és korúak, de volt bennük egy közös tulajdonság, hogy betegek voltak. Csak a különbség az volt köztük, hogy volt, aki tudta, hogy beteg, volt, aki nem tudta. Nem érezte, hogy szüksége van a gyógyulásra. Pedig évekkel, évszázadokkal ezelőtt, előtte ennek a történetnek, Ézsaiás próféta által a Teremtőnk elmondta a diagnózist az emberről. Ézsaiás könyve első fejezete tartalmazza, amikor azt mondja az Úr, minden fej beteg, és minden szív erőtelen. Tetőtől talpig nincs testben épség. Ezt mondja az Úr. És azt gondolom, hogy ha volt idő, amikor ezt nem kell bizonyítani, hogy ez így van, akkor ez a mai nap, a mai világban, itt a 21. században,
hiszen tapasztaljuk, hogy mindenhol nagyon sok a beteg ember. Nagy a világ nyomora és fájdalma. Ki az orvos? Beszéltünk az asszisztensekről, beszéltünk betegekről, orvosnak is kell lenni. Ki gyógyít? Mózes második könyvében, 15. fejezetében így hangzik a kinyilatkoztatás. Én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Igen, a nagy orvos, ahogy ebben a történetben is, Jézus Krisztus. Ő a nagy orvos. Persze ez nem zárja ki, hogy itt a földön vannak munkatársai, orvosok és ápolók. Ők azok, akik segítik Krisztus munkáját. Ők azok, akik törekednek az élet megtartására. De az életet Krisztus adja. Krisztus hatalma van minden gyógyító folyamat mögött és hátterében. De segítői emberek. Ebben a rendelőben történt ez a gyógyulás. Föltettem azt a kérdést, és itt is föl szeretném tenni, hogy miért íratta le Isten ezt a történetet. És egyáltalán az evangéliumok miért vannak tele a gyógyítás történeteivel? Tudjuk, nagyon sok van leírva. Biztos, hogy ennek nagyon-nagyon sok oka van. Én csupán kettőt szeretnék kiemelni. Az egyik ok, hogy azt gondolom, nagyon nagy szükségünk van, és azt tapasztalom, amikor beteg az ember, nekem is nagyon nagy szükség van arra, hogy újra megerősödjem abban. Most, ebben a században, az orvostudomány csúcs technológiája idején, a táplálék kiegészítők és gyógyszerek világában éppen most kell Isten népének megerősödni abban, hogy a nagy orvos az Krisztus. Nem a világnak van erre szüksége elsősorban, hanem azt tapasztalom, hogy nekünk. De van egy másik ok is, amiért Isten ezt leíratta, ezt a történetet, és a többi gyógyítást is. Mert ez a leírás egy hiteles és mértékadó tananyag számunkra, a követői számára. Hiteles és mértékadó tananyag. Miért mondom ezt, hogy tananyag, tankönyv? János evangélium a 20. fejezetében Jézus Krisztus ezt mondta tanítványainak. Amiként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. 20. fejezet 21. versében ezt mondja Krisztus. Amiként az Atya küldött engem, én is aképpen küldelek titeket. Mit mond ez az ige? Mit mond Jézus? Az Atya küldte Jézust ide, ebbe a nyomorba, erre a földre, hogy gyógyítson, hogy megkönnyebbülést hozzon, hogy a fájdalmat enyhítse ebbe a kórházba, hiszen ez a föld, ez az. De ugyanígy küld Jézus Krisztus bennünket is, hogy mi is azt tegyük és úgy tegyük, ahogy ő. Küld bennünket, a tanítványait, a gyógyítás szolgálatába, a nyomort enyhíteni, a fájdalmat enyhíteni. És ehhez a gyógyító szolgálathoz, amire elhív bennünket, mindannyiunkat, kivétel nélkül, ehhez ad az Isten számunkra tananyagot, ihletett, Istentől származó tananyagot, tankönyvet. Ez persze nem azt jelenti, hogy én lebecsülném az orvosi könyveket és a szakkönyveket. Az Isten által adott hiteles tankönyvek, mit értek ez alatt? Hát elsősorban ezeket a történeteket, ezeket a tanításokat, gyógyításokat az evangéliumból, de a Biblia többi történeteiben is.
De a Biblia mellett van egy másik tananyagunk és tankönyvünk, sőt nem is egy, és ez Ellen White irodalma, amely nagyon sok van bizonyságtételek a nagy orvos lábnyomában, a hogyan étkezzünk, a boldog otthon. A könyvek és bizonyságtételek garmadáját adta az Isten számunkra, hitelesül és mértékadóul. Elgondolkoztam azon, hogy tudjuk-e, mi van a kezünkben ezzel az irodalommal, az Istentől származó irodalommal. Tudjuk-e, hogy mit jelent az, hogy ezek rendelkezésünkre állnak, ott vannak a polcainkon. Egy mondatot szeretnék felolvasni, amely így hangzik, Ellen White-tól származik. Hallatlan horderejű, különleges igazságok vannak a szombattartó adventisták kezébe. Hallatlan horderejű, különleges igazságok. Ezt mondja arról az egészségügyi világosságról, életmódra vonatkozó igazságokról, amit az Úr adott nekünk. Igen, ez az irodalom a Bibliával együtt a menny pecsétjét hordozza. Ez az az irodalom, amely miatt soha nem kellett a tanítványoknak szégyenkezni. Nem kellett úttörőinknek sem, amikor az 1800-as években látomás formájában megkapták ezeket. Nem kellett szégyenkezni, de nem kell nekünk sem. Ezek a mai nap, amikor az orvostudomány nagyon fejlett, mai nap is ezek korszerűek, korszerű táplálkozástudományi és életmódbeli elveket és tanácsokat adnak követői számára és minden ember számára. És úgy gondolom, hogy a mai nap ennek az irodalomnak még van egy különleges jelentősége. Hisz Jézus Krisztus ezt mondta erről az időszakról. Hamis Krisztusok és hamis proféták támadnak, és csodákat tesznek. Azért, hogy elhitessék, ha lehet, a választottakat is. És elgondolkoztam azon, hogy komolyan vesszük-e Jézusnak ezt a figyelmeztetését, hisz ezek a csodák, a csodagyógyítók, ezek a mai nap is vannak. Vajon tudunk-e különbséget tenni az igazi gyógyítás és a hamis gyógyítás között? Fel tudjuk-e ismerni a hamis gyógyítókat, akik vannak? Én azt tapasztalom, hogy nem vesszük komolyan ezt az irodalmat. Nem vesszük komolyan ezt a figyelmeztetést, mert úgy gondoljuk, hogy mi tudjuk, mi megállunk. És amikor jön egy adott helyzet, akkor mindannyian megyünk utána, és nem tudjuk, hogy mit teszünk, és mibe hiszünk. Ha ez az irodalom, amit az Isten ad, ezek a tankönyvek, nincsenek az értelmünkbe és szívünkbe, ezután sem és most sem fogunk tudni különbséget tenni az igazi és a hamis között. Ezért iratta le Isten ezt a történetet is, és a többi gyógyítás történetét, hogy legyen alapunk különbséget tenni. A nagy orvos gyógyítását, a gutaütött történetét én ezután három szempont alapján szeretném megvizsgálni. És egyáltalán Jézus gyógyításait. Nagyon egyszerűek lesznek ezek a szempontok. Az első, hogy mi volt az oka, hogy Jézus gyógyított. A második, hogyan, milyen módszerrel gyógyított. És a harmadik, hogy miért gyógyított. Mi volt a célja ennek? Az első kérdés tehát, amire a választ keresem, hogy mi volt az oka, hogy ezt a gutaütöttet is meggyógyította. És egyáltalán Jézus Krisztus nagyon sokat gyógyított. Tudjuk, hogy többet, mint amennyit prédikált. Én egyetlen egy igét, egy proféciát szeretnék csak válaszként felolvasni, amely így hangzik.
Ézsaiás könyvéből ismert ige. Betegségeinket ő viselte, fájdalmainkat hordozta. A mi megváltónk nem közömbösen néz bennünket, hanem ő is szenved. Ő nem volt beteg, de úgy együtt érez az emberiség minden tagjával, hogy neki is fáj. Szinte ő is beteg. A mi betegségeinktől és fájdalmainktól. És hogy mit jelentett ez az ő életében? Ehhez elég elővenni az evangéliumot. Látjuk, hogy, és tudjuk azt, hogy az egész életét ő erre tette fel. És hogy mindezt örömmel, és nem kötelességből, ahogy tanultuk szombatiskolán. Egész életében fáradozott és küzdött emberekért. Egész életében ezt a fájdalmat és betegségeket enyhítette. Sokszor erőt nem kímélve, hiába aggódtak családtagjai és tanítványai érte. És akkor, hogyha Jézusnak ez volt az indoka, amiért ő ezt tette, én a tanítvány, nekem vajon milyen indokot fogad el az Isten? Mikor mondja azt az Isten, hogy igen, gyermekem, te tényleg szolgálsz engem? Természetesen, ha ugyanígy, ugyanez az indok van a lelkünkben, a szívünkben, ahogy Jézusnak. És nem csak a szívemben van, hanem ugyanazt a munkát tudom végezni, ahogy Jézus Krisztus is. Honnan tudom ezt leellenőrizni önmagamon? Ezt is beszéltük a szombatiskolán, amikor ez már nem csak a szavak szintjén van. Amikor erre már tevőlegesen is tenni akarok. Amikor nem kérdés az, hogy elmenjek egy előadásra. Lehet, hogy csak azért megyek, mert érdekel. De amikor már nem azért megyek, hanem emberekért, hogy megismerkedjem velük, hogy találkozhassam velük. Akkor fáj ez nekünk, ha mindezt a szolgálatot én tudom, úgy, mint Jézus, jó szó, hála és köszönet nélkül végezni. Amikor nem akarom mindenáron önmagamat előtérbe helyezni. Amikor tudom ezt mindenféle anyagi haszon nélkül tenni. Ha ezt így élek, akkor tényleg fáj a világ. A világ betegsége és nyomora. És nézzük meg a történetben is, ahogy Jézus Krisztus ezt a szolgálatot végezte. Nézzük meg a történetben, hogy az emberek, mikor meggyógyult Jézus, nem őt dicsőítették. Sem a beteg, sem a tömeg. Ő volt a gyógyító, ő volt a középpontban, és mégis elhárította, mégis zavarta, sőt, ahol őt dicsőítették, elment onnan, máshová ment. Nem akart csodagyógyító lenni. Volt ebből haszna neki? Tudjuk, hogy semmi. Semmi haszna. Hiszen csak barátai szeretetéből élt, amit kapott, azzal tartotta el magát. Ilyen volt a mi megváltunk. Így végezte ezt a gyógyító szolgálatot. A második kérdés, amire választ keresek, és kerestem, amikor gondolkoztam, és gondolkozzunk Jézus gyógyításairól, hogy milyen módszerrel gyógyított Jézus. Az okot megérthettük. Önzetlen volt ez az ok. Nem önmagát keresve, hanem a másikat. De mi volt a módszere? Én azt gondolom, nagyon sokféle módszert ki tudnánk emelni a történetekből. Én egyetlen egy módszert szeretnék kiemelni. Ha nem is a legfontosabb, de mindenképpen nagyon fontos. Ez a módszer, ez így szól, nem ebben a történetben, hanem Péteri levélben így hangzik. Hibátlan, szeplőtlen bárány volt Jézus Krisztus. A gyógyító, a nagy orvos hibátlan és szeplőtlen volt.
feltehetjük a kérdést, hogy milyen módszer van itt ebben a gondolatban, amit Péter leírt. Az a módszer, hogy Jézus Krisztus egészségesen élt. Élte azt, amit az atyától tanult. Élte az atya egészségügyi törvényeit, testi parancsolatait, és az erkölcsit is természetesen. Élte azt, amit tanított. Egészséges élet. Én is úgy voltam ezzel, és vagyok is, de nem szeretnék, ahogy legtöbb ember. Á, ez egy úri hóbort. Ezt a mai világban nem lehet megtenni. Hiszen olyan kevés az a 24 óra, és nincs pénzem, és sok a munkám, és sorolhatnám. Ez nem nekem találták ki. Aztán a nagyorvos lábnyomában találtam egy bizonyságtételt, amely úgy elhallgattatott. Ezt mondja Jézusról. Soha emberre nem súlyosodott akkora felelősség, mint reá. Soha senki nem hordozott ilyen nehéz terhet a világ fájdalmának és bűnének súlyát. Soha senki nem fáradozott olyan önemésztő buzgalommal az emberért, mint ő. De ő egészségesen élt. Testben és lélekben példázta, milyen életformát vár el az Isten az egész emberiségtől, amely életforma csak a menny törvényei iránti engedelmességgel valósítható meg. A menny törvényei iránti engedelmességgel tudott egészségesen élni. Mit is jelent ez? Milyen mennyei törvényeknek engedelmeskedett Krisztus? Nyilván a 10 parancsolatnak, az erkölcsi parancsolatoknak, és az egészségügyieknek is, a testi parancsolatoknak is. Mik a legfontosabbak? Mik azok a legfontosabb egészségügyi törvények, azok az elvek, azok az alapkövek, amit az Isten adott a számunkra, amit Jézus Krisztus is betartott? Ismerjük ezeket az alapelveket. 8 darab van belőle. A mozgás, a pihenés, a mértékletesség, a víz, a napfény, a levegő, a táplálkozás és az Istenbe vetett bizalom. Ezek az Isten örök és megváltozhatatlan alapelvei. Örök, mert nincs jobb. A mai napig sincs jobb. És a betegség? Igen, ezeknek az áthágása. Ezt az orvostudomány a mai nap is elfogadja már, illetve ma egyre inkább elfogadja, hogy a betegségek zöme az életmódból erednek. A betegségek 70-80%-a életmód eredetű. Ezek az Isten elvei, egészségügyi elvei két dologra valók. Egyrészt a megelőzésre, a betegségek megelőzésére. Igen, a fiatalok talán nem érzik még azt, hogy mi az, hogy betegség, mert fiatalok. De rájuk különösen vonatkozik, hogy majd egyszer őnekik is benyújtják a számlát. Nekik ugyanúgy fontosak ezek az alapelvek, hogy komolyan vegyék. És amire még jó ez a gyógyítás. Tapasztaljuk magunkon is, hogy jó pár betegséget mi is begyűjtöttünk a tudatlanság idejéből, amikor nem ismertük ezeket az egészségügyi törvényeket. Ha ezek az alapelvek, ahogy mondtam, alapok, fundamentumok az ember életében, ha ezek az alapelvek örök és változatlanok, és Istentől erednek, elgondolkoztam azon, hogy akkor miért nem terjedtek el? Nem csak a világban nem terjedtek el,
hanem sajnos a köreinkben sem. És ezt ugyanezt mondhatjuk el, amit az úttörőinknél láttunk. Igen, volt egy Béc kapitány, aki megismerte a világosságot, és azonnal alkalmazta az életére. Aztán volt az Ellen White családja, de nagyon sokan nem, vagy csak lassan, és betegesek voltak. Isten népe beteg. Miért nem vesszük ezeket komolyan? Van hátrányuk? Van. Persze ezt idézőjelbe teszem. Néhányat összegyűjtöttem, hogy miért is nem, nem szeretjük ezeket. Az egyik az, hogy lassan hatnak. A ma embere azt szeretné, ha bevesszük a gyógyszert, és másnapra már elmúljon minden. Ezek a dolgok, az életmódbeli dolgok, ezek nem így működnek. Amit évtizedeken át elrontottunk, az csak nagyon lassan fognak helyre jönni. De ez a javulás, ez ugyanolyan isteni csoda, mint itt a gutaütött gyógyítása, noha az egy pillanat alatt történt. Ha az életmódunkat igazítjuk az Isten törvényeihez, ugyanilyen csoda lesz, csak lassabban, de biztosabban. De én azt gondolom, jó ez, hogy nem gyógyulunk meg így. Mert lehet, mi is úgy járjánk, mint az a 9 leprás. A 10 közül nem mentek vissza Jézushoz. Nem köszönték meg neki. A másik dolog, amiért talán jó, hogy nincs ilyen csoda az életünkben, az az, hogyha meggyógyulnánk, nem ott folytatnánk, ahol abba hagytuk a helytelen életmódot. Valószínű, hogy ugyanott. A másik hátránya ennek a világosságnak, a Biblia és Ellen White egészségügyi elveinek az, hogy túlságosan egyszerűek. Túlságosan egyszerűek, szinte gyermek ilyen egyszerűek. És ez nem mindig jó. Sajnos az ember néha abban a tudományban hisz, ami olyan bonyolult, olyan misztikus, olyan különleges, és amely persze drága, az biztos jó gyógyszer. Isten gyógyszerei nem drágák, nem a kiváltságosaknak adatott. Az Isten módszerei minden embernek szólnak, ahogy felolvastam a nagyorvos lábnyomában. Nem lehet bonyolult, nem lehet különleges. És számomra az, hogy isteni eredetűek ezek az alapelvek, a 8 alapelv és egyáltalán az egészségügyi világosság, számomra ez a legnagyobb bizonyítéka, hogy Istentől jövőek. Mindenkinek meg kell érteni, nem lehet, hogy nem értjük meg. A harmadik ok, amiért nem szeretik, nem terjed el, az, hogy nem dicsőítik az embert. Nem lehet pénzre váltani, nem lehet nagy üzletet csinálni belőle. Az emberek szeretik a csodagyógyítókat, de Isten nem ilyen akar. Jézus Krisztus sem ilyen volt, és nem akar most sem csodagyógyítókat. És utoljára hagytam, hogy van még egy ok, és ezt magamon is tapasztaltam, amiért nem szeretjük ezeket az elveket. Amiért itt van ez a roppant nagy világosság, de nem olvassuk, nem kutatjuk. Mégpedig az az ok, hogy nagyon sokat kérnek tőlünk. Az ember nagyon nehezen adja fel a finom falatokat, a kényelmességét, az évtizedek óta megrögzött kis szokásainkat. Nagyon nehezen, nem akarjuk. Ezek az elvek mindent kérnek tőlünk. Mindent. Önmagunkat. A Hogyan étkezzünkből egyetlen egy idézetet szeretnék felolvasni ezzel kapcsolatban. Így szól. Belebotlottál az egészségügyi megújulásba? Az igazság fölösleges függelékének tűnik előtted? Pedig ez nem így van. Ez az igazság része.
Ez az a kötelesség, amely mélyebben vág a húsodba, és jobban megpróbál majd, mint idáig bármi, ami rád következett. Míg habozol és visszahúzódsz, amíg elmulasztod azt az áldást, ami előjogod, addig veszteség ér. Sátán tette azt, hogy amit Isten számunkra áldásul adott, azt mi abba mi belebotlunk. Azt mi nem szívleljük és nem szeretjük. Ez a gonosz munkája. Pedig azt olvastam, hogy áldást akar adni az Isten. Rá kellett jönnöm, hogy ez önmagamért kell ezeket az elveket tanulmányoznom és magamévá tenni. Nem az Istennek van erre szüksége. Ha nem teszem, elsősorban önmagamat fogom megbüntetni, és büntetem is. Megértettem azt, hogy gyökeresen meg kell változni gondolkodásunknak az egészségügyi világosságot illetően. Nem értjük, de meg kell értenünk, hogy mit bízott ránk az Isten. Meg kell értenünk, hogy elmulasztom az áldást, pedig Isten két kézzel adja számunkra, ezen világosságon keresztül. És Isten munkatársa, a gyógyítás szolgálatába hogy állhatok? Ha ez a gondolkodásban megtörténik ez a változás, ha más lesz a viszonyom, hogyha kutatom és tanulom, ha előveszem a hogyan étkezzünket, a nagy orvos lábnyomában és a többi könyvet, kutatom, de nem csak kutatom, hanem élem, ahogy Jézus Krisztus. Élem és tanítom. Élni és tanítani. Ez a gyógyító szolgálatnak az alfája és omegája. Élni és tanítani. És azt értettem meg, hogy nekünk az Isten erre ad megbízatást. Erre szól a mi megbízó levelünk, a mi gyógyító szolgálatunk, ezt az irodalmat megismerni, ezeket a törvényeket tanulmányozni, megélni, és az életünkkel tanítani. Tóth Gábor könyvében olvastam egy hasonlatot, ha mi nem éljük ezt meg, akkor olyanok vagyunk, mint a téli napfény. A süt, szikrázik, de nem melegíti fel a havat. Nem tudjuk az emberi szíveket felmelegíteni, ha csak pusztán elmondunk valamit. Igen, az Isten azért hívta el az úttörőinket, és azért hív ma is minket, mindannyiunkat, tanítványokat, hogy élő képviselői, élő tanítói legyünk ezeknek az alapelveknek, bemutassuk az életünkkel, hogyan is működnek ezek. Nem nagy dolgot kér, csak az egész lényünket, önmagunkat. És nem ez volt a terve az ősi Izraellel is? Ugyanez volt a terve, hogy éljék, amit tanítottak. És méltó ez az ige, hogy felolvassam most már Mózes második könyvéből, amikor a kivonuláskor az Isten elmondta az ígéretét, hatalmas ígéretet. Így hangzik: ha a te uradnak, Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő rendeléseire, az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Nyilván, hogy itt a Jóisten Izraelnek is egészségügyi törvényeket adott a kivonuláskor is. Erre szólt az ígéret. Az Isten csak ezt várja tőlünk. Nem többet. Ő nem kívánja, hogy feljebb bölcselkedjünk. Olyan tudományt vegyünk át, amit nem az Isten adott. Ő ezt az egyszerű, világos, mindenki által megérthető tudományt adja számunkra. És ezt kéri, hogy ezt képviseljük. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb módszer, az egyik legfontosabb módszere Krisztusnak. És a harmadik dolog, a harmadik szempont,
hogy mi volt a célja Krisztus gyógyításának. Miért gyógyította meg ezt a gutaütöttet? És miért gyógyította meg a többi embert? A nagy orvos lábnyomából egyetlen egy idézetet szeretnék felolvasni, egy rövid idézetet, amely így hangzik. A megváltó minden egyes gyógyítását felhasználta arra, hogy mennyei alapelveket ültessen az emberek értelmi és lelki világába. Ez volt munkájának a célja. Földi áldásokat hintett, hogy az emberek szívét kegyelme evangéliumának befogadására késztesse. Amikor Jézus Krisztus kiküldte a 12 apostolt, amikor Jézus Krisztus a 70 tanítványt útra bocsátotta, mit mondott nekik? Prédikáljatok és gyógyítsatok. Mózisra

hogy Jézus tanított és gyógyított. Tanította a gondolkodást, hiszen ki más, ki az a lény, aki az ember önzőségét meggyógyíthatná? A szívét. Csak az Isten. És gyógyította a gutaütött testét is. De mi volt az első? Olvashatjuk a történetben, a 20. verszakban azt mondja Jézus: ember, megbocsátottak a te bűneid. Jézus élete könyvben olvashatjuk, a beteg nem vágyott másra, és ezzel ő tökéletesen megelégedett. Ő az Istennel akarta rendezni a kapcsolatot. Meg akart békélni az Istennel. És Krisztus ezt adta meg neki legelőször. Eleken Horthy doktortól hallottam egy történetet, egy buddhista papról szólt. Ez a papot rákos beteg volt. A gyerekei elvitték a Juchipánz intézetben, Amerikában, ahol a 8 alapelv szerint gyógyítanak. És ez az idős pap meggyógyult. Nem fizikailag, meghalt ugyanis, de elfogadta Krisztus megváltójának. És ott, a vízterápiás medencébe, ott keresztelte meg Horthy doktort. Hát mi is a gyógyulás? És a történetben tovább felteszi Krisztus is. Melyik könnyebb? A lelket meggyógyítani, vagy a testet meggyógyítani? Megbocsátani, vagy azt mondani, hogy kelj fel és járj? És nézzük meg, mit válaszol Jézus 24. verszakban. Hogy pedig megtudjátok, hogy az emberfiának van hatalma a földön megbocsátani, és azt mondani, hogy kelj fel és járj. Nem az a kérdés, hogy melyik a nehezebb és melyik könnyebb. Mindegyiknek csak Istenre van, Istennek van hatalma mindegyikre. Csak Jézus hatalma az, amely meggyógyítja a lelkünket és a testünket egyaránt. És Jézus élete könyvből tudjuk azt, hogy ez a beteg Jézus követője lett. De nem csak ő, hanem az egész családja. Ez az ember meggyógyult, teljes egészében meggyógyult. És ezt azért emeltem ki ilyen részletesen, mert ahogy Jézus Krisztus nem tudta elkülöníteni, nem tehette a lelki és a testi gyógyulást, ugye mi egészségügyi gyógyító szolgálatunkban mi se tudjuk külön választani, nem lehet külön választani. Hiszen ha külön választjuk, és csak az egészségügyi törvényekről beszélünk az embereknek, ahogy mondták, ahogy olvastam, gyakorlatilag egészséges bűnözőket viszünk és adunk a világnak, hogy aztán majd egyszer a kárhoztatásba jussanak. Amikor én csak recepteket adok, jó recepteket, vegán recepteket, amikor én csak gyógymódokról beszélek az embereknek, vagy pusztán csak az egészségügy tudományáról beszélek, akkor én nemhogy nem használok az embereknek, hanem ártok. Mert mi van a lelkükkel? És ez azért nem is lehet másképp, hiszen mindannyian tudjuk, tanultuk, az ember pszichoszomatikus lény. Ez Pál sokkal szebben fogalmazta meg a Korintus levél, első korintusi levél 6. fejezetében, amikor azt mondja, hogy a test az Úrnak van rendelve. A testünk a Szentlélek temploma, mondja néhány verssel később. Igen, a testünk van ránk bízva. Ez az, amit az Isten a mi felelősségünk alá helyez, hogy az 8 alapelv segítségével én befogadóvá tegyem ezt a testet, hogy be tudja fogadni az ő lelkét, hogy bennünk tudjon lakozni, hogy templom legyen a testünk. És ehhez kapcsolódóan Ellen White-nak szintén egy mondatát szeretném hozzátenni, hogy bármilyen egészségtelen szokás mind a jó és rossz közötti különbségtételt rontja az emberben, az ember gondolkodásában.

0: Tehát minden az agy munkáját gátolja, a Szentlélek munkáját gátolja. Minden, a túlmunka, az összevisszaevés, a mozgáshiány, és még sorolhatnám, mi minden, ami az életünkben sajnos van. Azt érthetjük meg mindezekből, hogy ez a 8 alapelv, ezek az egészségügyi törvények, nem ez a célunk, hogy ezt tanítsuk az embereknek. Ezek csak eszközök, hogy a célhoz elérjünk, hogy a szívükbe Krisztust tudjuk kiformálni Isten által. A 8 alapelv megélése. Én azt tapasztaltam, hogy ez lehetetlen betartani emberi erővel. Ebből a történetből azt értettem meg, hogy ezt csak úgy lehet betartani, ahogy a guta ütött ment Krisztushoz és a barátai. Mit olvasunk itt? Azt mondja, Jézus látta azok hitét. És azt olvastuk 19. verszakban, hogy nem találtak módot, hogy a nagy orvoshoz menjenek. És elmentek haza. Azt mondták, hogy Uram, ez nem megy. Nem tudom betartani. Nem azt olvassuk. Azt olvassuk, hogy a héjazatot megbontották. Azt érthetjük meg ebből, hogy nekünk is úgy kell ehhez az egészhez hozzáállni, hogy nekünk is a héjazatot kell lebontani. Nekünk is Istentől olyan hitet, olyan odaszánást, olyan akaratot és erőt kell kérnünk, amilyen a gutaütöttnek is és barátainak is készségesen megadott az Isten. És nekünk is készségesen megadja. Hiszen minden törvényét az Istennek csak hitáltal lehet. És minden törvénye, és minden világosság, amit az Isten a javunkra és áldásunkra ad, nem szabad elfelejteni, hogy minden áldozatvállalást is kér. És álhatatosságot, ami nagyon nehéz nekünk, sőt lehetetlen saját erőből. Ez csak Istennel lehetséges. És a családban milyen ezt megélni? Azért jó ez, mert a szeretetünkről bizonyságát adhatjuk szülőknek, egymásnak, hogy szeretünk téged úgy, hogy te is tudd élni ezeket. Csak egymás segítve tudjuk, hogy időnk legyen az igére, a pihenésre, a mozgásra és a többire. A szeretetünket egymás iránt gyakorlatban meg tudjuk mutatni. És hogy erre miért van szükség? Igen, azért, mert nagyon megtisztelő feladat vár ránk az Isten népre, az advent népre, hogy az utolsó evangélium hirdetésnek ez lesz majd a jobb keze, és ez is ma is, ez az egészségügyi üzenet, ezt képviselni. A kéz csupán, nem a fej. Az a kéz, amely nélkül a test nem tud élni. Az a kéz, amely kinyitja az emberek szívét. De az emberek szívéhez majd Krisztus tud hozzájutni, és megváltoztatni. És az Isten erre hív bennünket munkatársul. Ez a megtisztelő, nemes feladat vár mindannyiunkra. Adja meg az Isten, hogy ez valóság és gyakorlat legyen az életünkben. Amen. Teremtő Istenünk, hálás szívvel megköszönjük néked, Urunk, hogy te nem csak megalkottál bennünket, elindítottál ebbe az életbe, hanem azt szeretnéd, hogy mi egészségesen és boldogan élnénk ezen a földön, és dicsőítenénk és szolgálnánk téged. Köszönjük, Urunk, hogy nem hagytál bennünket sötétségben, és kiváltságos, nagyszerű és igaz világosságot adtál számunkra. Azt akarod, hogy ez mindannyiunk számára áldás legyen, és így adjunk áldást az embereknek, és így tudjál az életünkön keresztül megmutatkozni bennünk. Istenünk, köszönjük néked, hogy elhívtál erre. Urunk, szeretnénk a szolgálatodba szegődni. Szeretnénk, hogy alkalmas eszközeid legyünk, hogy tényleg úgy tudjunk élni, ahogy Krisztus. Úgy tudjunk munkálkodni a magunk talentumaival, ahogy Krisztus. Szeretnénk, Urunk, a te szolgád lenni. Istenünk, megértettük azt, hogy mindezt a világosságot te nem azt akarod, hogy önerőből tartsuk meg. Nem azt akarod, hogy belerokkanjunk. Te szemrehányás nélkül adod nekünk az erőt, a hitet, az álhatatosságot. Te csak azt kéred tőlünk, hogy szánjuk oda magunkat, hogy akarjunk a tieid lenni. Hogy értsük meg, hogy ez is a te törvényed, ez is a te igazságod. Ne engedjük, hogy Sátán szétromboljon mindent, és hamisítványokkal eltérítsen bennünket tőled. Urunk, segíts, hogy tiszta legyen az gondolkodásunk, és tiszta legyen a jellemünk. Áld meg ezt a küzdelmünket mindannyiunknak, hiszen ez küzdelem. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgattál. Jézus Krisztus nevében jöttünk hozzád. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Szeretettel köszöntlek benneteket. Először az ifjakhoz szólnék egy rövid illusztrációval és igeverssel. Az igevers első hallásra talán nem annyira könnyen érthető. Jézus mondta ezt a gondolatot, ami itt szól a Bibliából az ő szavai által konkrétan, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. Nem tudom, hogy ki az, aki értette ezt az igeverset, amikor először hallotta, bevallom őszintén, én nem értettem. Úgyhogy elmondom nektek még egyszer, ezt mondta Jézus, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti az ő életét, én értem, megtalálja azt. És gondolkodtam erről az igeversről, és eszembe jutott, illetve találtam az interneten böngészgetve egy olyan történetet, az egyik ilyen keresztény honlapon, ami engem elgondolkodtatott, és azért is jó történet, mert szerintem a felnőtteknek is szól. És a gyerekeknek is. Mindenkinek talán egy kicsikét mást mond el. Nekünk felnőttek azt mondhatja el, hogy talán azért is olyan eredménytelen, és azért sem mindig gyümölcsöző a gyülekezeti életünk, mert sokszor úgy viselkedünk, mint a példázatbeli három ember majd, akiről szó lesz. A gyerekeknek meg talán azért lehet hasznos ez a kis történet, mert jól példázza azt, hogy mit jelent úgy élni, hogy magamnak akarom megtartani a dolgaimat, és hogy nincs rajta áldás. Elmondom még harmadszor is az igét, aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Aki pedig elveszíti, én érettem, megtalálja azt, mondta Jézus. A történet pedig egyszerű, és így szól. Volt egy városkának, kisvároskának három koldusa, de mind a három koldus úgy élte és tengette az életét, hogy hát nem túl sok jövedelme járt ez a szakma nekik, elég nyomorúságosan tengették az életüket, és elhatározta ez a három koldus, hogy alakítanak egy szakszervezetet. Tulajdonképpen összetömörültek így hárman együtt, és azt mondták, hogy ha együtt dolgozunk, akkor biztos több fog maradni majd mindannyiunknak, és megosztjuk azt, amit szerzünk egy-egy nap folyamán. Ez a vállalkozás körülbelül egy napig tartott, majd elmondom, hogy miért. Tehát megbeszélték, jó reggel összeültek, hogy mindenki koldul a város különböző pontjain, ahol sokan járnak az emberek, és este majd találkoznak egy megadott helyen, és összerakják azt, amiük van. Hát nem volt túl sikeres nap, de valamit mindegyik szerzett. Az első koldus szerzett egy krumplit. A másik koldus szerzett egész napi kemény munkával egy tál rizst. A harmadik pedig egy pár csontot. És azt mondták, hogy hát ebből kéne valamit csinálni, mi is legyen. Kitalálták, hogy csinálnak belőle egy ilyen csontlevest, amiben tesznek egy kis krumpit meg rizst, és akkor majd így jól megeszik. Szereztek is egy üstöt valahonnan, raktak egy nagy tüzet, vizet is valami közkútról húztak, és beletették az üstbe a vizet, alágyújtottak, és kezdett a víz forni. Igen, ám, de a helyük, ahol letelepedtek, az messze volt egy ilyen szélvédett hely, és mindenkinek oda kellett menni az üsthöz, és beletenni azt, amilyen volt. És először ment az első koldus, ott szorongatta a krumplit a kezében, és magában így morfondírozott. Hát ez a krumpli azért kell nekem. Jó, hogy itt van most az a másik két ember itt mellettem, de hát ki tudja, hogy meddig leszünk együtt. Lehet, hogy holnap már szanaszét vagyunk, és nem lesz mit ennem. Hogy lehetne megoldani ezt a dolgot? Hát végül is ott lesz a levesben a rizs, meg benne lesz a csont. Ez tulajdonképpen elég. Az én kis krumplim úgyis szétfűlne benne, észre sem fogják venni, nem rakom bele. Oda ment, úgysem, mint ha belerakta volna, de gyorsan zsebre csúsztatta. Aztán ment vissza a többiekhez. Hát fölkelt a második koldus, nála volt a rizs, ő is magában morfondírozott, hát azért ez a rizs jól jönne nekem. Ott van már a levesben a krumpli, az megadja az alapízét, a csont, vagy nagyszerű. Ez a kis rizs, iszas vagyok venni, szétfő, és annyira nem érezhető az íze, ő is zsebe tette, és ment vissza a többiekhez. Ment a harmadik koldus is, ő pedig így morfondírozott, hát a csontot úgysem eszik meg az emberek, az csak valami kis alapízt adna, de úgy ott lesz a leves alján, mert benne van a krumpli, meg a rizs, elég lesz az nekünk. És zsebre vágta ő is a csontot. De aztán nyilván akkor jött a probléma, amikor mindenhában oda mentek, hogy akkor esznek egy jót, és ott volt a forró víz önmagában. Tehát nyilván hajba kaptak, és a társulás eddig tartott. És sokszor ezt látom egyébként a saját életünkön is, hogy úgy nincs időnk is elkeljenek arra, hogy igazán olyan dolgokból is áldozunk egymásra, amit esetleg azt gondolunk, hogy ez már nem a fölöslegünk. És ezt történt ezzel a három koldussal, hogyha belegondoltok, és azért is jó ez az alapige, és ez a történet, mert jól illusztrálja azt, hogy ha valaki meg akarja tartani azt, ami az övé,
akkor el fogja veszteni. Annyi értelemben, hogy ezek a koldusok igazán nem nyertek semmit. Csak békétlenséget is, és haragot azzal, hogy így viselkedtek. És Jézus azt mondta, hogy aki viszont elveszíti az ő életét, én érettem, az megtalálja azt. Nem mindegy, hogy mire nézve osztjuk meg a javainkat másokkal, vagy kire nézve. Hogyha ott van a háttérben az, hogy én is kaptam valakitől, az Istentől, és ha én neki visszaadom, akkor az csak megszaporodik, akkor az életünk egészen más irányt vesz. Én azt javaslom nektek, hogy ezen gondolkodjatok, hogy mit is adhatnátok ti másoknak. Mi az, amit ti tudtok adni, amiről ti tudtok lemondani, mert van egy törvényszerűség az életben. Minél több dologról tudok lemondani, annál gazdagabb leszek. Minél több dolgot tudok adni másoknak, annál többet fog az Isten nekem adni. Ez egy olyan alapszabály az életnek, amit érdemes gyakorolni. És az élet legkisebb helyzetekben is lehet gyakorolni. Miről tudok lemondani, amit aztán az Isten megszaporítva visszaad nekem. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszíti azt. Aki pedig elveszíti én érettem, megtalálja azt. Ezek Jézus szavai. Köszönöm a figyelmet. A továbbiakban egy olyan konkrét ige szakasz kapcsán szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami nekem sokat adott az elmúlt héten, illetve két héttel ezelőtt, azóta is gondolkodom rajta. Siófokon egy olyan sorozatunk van, aminek az a címe, hogy a végidő a Bibliában, és nagyon sok olyan konkrét helyet találunk az Újszövetségben, akár az Ószövetségben is, amik a Jézus visszajövetel előtti világot ábrázolják számunkra. Az egyik legkonkrétabb kijelentés Jézus szájából hangzott el, több helyen is. Én most Lukács evangélium a 17. fejezete alapján szeretném nektek idézni, azután pedig megosztani veletek azokat a felismeréseket, gondolatokat, amiket a Jóisten nekem adott. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetéből olvasok 6 verset, a 20-tól a 26. versekig. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezet 20. versétől olvasom a 26. versig Jézus szavait. Megkérdeztetvén pedig a farizeusoktól, mikor jöv el az Isten országa, felelt nekik és mondta, az Isten országa nem szemmel láthatólag jön el. Sem azt nem mondják, íme itt, vagy íme amott van, mert íme az Isten országa ti bennetek van. Mondta pedig a tanítványoknak, eljó az idő, mikor kívántok látni egyet az ember fiának napjai közül, és nem láttok. És mondják majd nektek, íme itt, vagy íme amott van, de ne menjetek el, és ne kövessétek. Mert miként a felvillanó villámlás az ég aljától, az ég aljáig fénylik, úgy lesz az embernek fia is az ő napján. De előbb sokat kell néki szenvednie, és megvettetnie a nemzetségtől. Mielőtt folytatom, én 3 dolgot szeretnék kiemelni ebből az igéből. Az első az, ami furcsa hangozhat, pláne a Bibliát nem alaposabban ismerők számára, az, hogy Jézus azt mondja, hogy az Isten országa nem szemmel láthatólag jöv el. Márpedig egy ilyen országot várunk, nem? Ami szemmel láthatólag el fog jönni, és valódi ország lesz. De nyilván fontos látnunk azt, hogy Jézus mikor és kiknek mondta. Azoknak a farizeusoknak, akik egészen más országot vártak. Egészen más jövőképük volt. És Jézus arra mutatott rá, hogy az Isten ország azok számára fog tudni eljönni igazán, mert arról is beszél, hogy el fog jönni, akiknek először a legkisebb területen valósul meg az Isten országa, az emberi szívben. Sőt, az Isten országa megvalósul, az ilyen emberek számára el fog jönni majd látható módon is. És beszél ebben a párbeszédben is Jézus arról, hogy lesz megtévesztés. Íme itt, íme amott. Itt az idők végén is látjuk és érezzük és érzékeljük, hogy hogyan építik emberek emberi eszközökkel az idézőjeles Isten országát, ami megtévesztés, ami félrevezetés. És arról is beszél itt Jézus, hogy az ő országa váratlanul fog eljönni. Ugye itt van a felvillanó villámlásnak a példája. El fog jönni ez az ország, de az emberek nagyobb része nem fogja várni azt az országot. Váratlan lesz számukra. És ezután, a pár bevezető gondolat után Jézus mond egy konkrét hasonlatot is. A 26. verstől folytatom az ige olvasását. Így folytatta Jézus, és miként a Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férjhez mentek, minden a napig,
melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elvesztett. Hasonlóképpen, mint a Lót napjaiban is lett, ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek, de amely napon kiment Lót Szodomából, tűz és kénkű esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. De két konkrét példa, Lót kora, Noé kora, Lót esete, Noé esete. Mind a kettőről szeretnék szólni. Azt hiszem, hogy ahogy átgondoljuk a Biblia tanításait, három fajta képen fognak az emberek hozzáállni Jézus eljövetelhez, illetve három jövőképük lehet. Az egyik az elveszők. Ugye Lót és Noé kortársai is megsemmisültek, meghaltak. Az Isten országát a legszűkebb területen a szívükben nem valósult meg. Isten nem tudta őket tovább éltetni és fenntartani, mert az életük az egy merő lázadás volt az Isten ellen. Lesznek ilyen típusú emberek Jézus visszajövetelekor. Aztán lesznek olyan típusú emberek, én ebben biztos vagyok, mint amilyen Lót is volt, akiről azt olvassuk, hogy igaz ember volt. De azt is olvassuk róla, hogy kompromisszumokat kötött az életében, és nem tudott az Isten műve teljesen kiteljesedni az életében. Isten kimentette őt, de úgy, ahogy a tűzbe kikapják az üszögöt. Már szenes, már fekete, még belül van értékes része, ezért nem értéktelen. Az Isten így is ki fog menteni embereket. Meg úgy is, ez a harmadik csoport, mint Lót, vagy mint Noé, tehát Lótnak, vagy Lót mellett a másik idézett személy, akiről azt olvassuk, hogy igaz istenfélő ember volt, olyan ember, aki Istennel járt. És az ő élete egészen más bizonság tudott lenni a kortársaik számára, mint például Lóté. Tehát nyilván az a kérdés, hogy mi melyik csoportba szeretnénk tartozni. Azok közé, akik elvesznek, nyilván nem. Azok közé, akiket épp hogy megment Isten, mint Lótot. Vagy azok közé, akiről azt olvassuk, hogy igaz istenfélő ember és Istennel járó ember. Nyilván mind a háromra most fogunk példákat látni a következő fél órában. Először arról szeretnék veletek csak röviden gondolkodni, illetve átgondolni, hogy mik Sátánnak a tipikus munkamódszerei arra, hogy elfordítsa a tekintetünket Istenről. Hogyha a Bibliát átgondoljuk ilyen szemszögből, illetve a Biblia tanításait, akkor láthatjuk, hogy Sátánnak a legtipikusabb módszere a pusztítás, a gyilkosság, az erőszak. Számtalan esetet látunk a Bibliában, amikor ez az eszközhöz folyamodik. Akár gondolhatunk Jézus születésére és Heródes gonoszságaira. Akár gondolhatunk az Ószövetség számtalan olyan helyzetére, amikor ez megnyilvánult. Akár gondolhatunk Jézus szavaira, amikor azt mondja, hogy Sátán az ordító oroszlánként szerte járó fennevad, aki azt lesz, hogy kiket nyelhetne el. Tehát az erőszak az egyik legnyilvánvalóbb fegyvere Sátánnak. De ezen kívül vannak olyan bújtatott próbálkozásai, amik nagyon sokszor célt érnek a mi életünkben. Az egyik ilyen tipikus sátáni módszer az elkeserítés, elcsüggesztés. Megyünk valamerre az életbe, és jönnek azok a körülmények, amik elveszik a mi kedvünket, vagy amik lelohasszák a lelkesedésünket. És sokszor a reform törekvéseink is így szépen lassan leülnek. A sátán le tudja venni a tekintetünket a célról, ha nézzük csak a körülöttünk levő akadályokat, nagyon sokszor leülünk az életben. És azt mondjuk, hogy mindegy. Aztán van egy olyan próbálkozás a sátánnak, amit Laodiceánál tipikusan megfigyelhetünk, és maga Pál apostol is mondja az utolsó időkben élő emberekre egy tipikus jellemző, a kegyesség látszata annak ereje nélkül. Az utánzás. Amikor azt mondja, hogy nem baj, hogyha te keresztényként éled az életedet, nem a véletlen látszat, még föl is veszed Krisztusnak a nevét, és ott ne legyen ennek ereje számodra. Ne legyen ennek tartalma és mélysége. Sátán ezt el tudja írni, hogy emberek névlegesen kövessék ugyan Isten, de valóságban Sátánnak szolgáljanak, már győzött. És van egy negyedik lehetősége. Ez a negyedik lehetőség pedig az, hogy kompromisszumokat köttet velünk. Tehát az erőszak, az elkeserítéssel nem érnek célt. Hogyha nem sikerül bennünket arra rávennie, hogy felvegyük a vallásosság látszatát annak az eleje nélkül, akkor mindig van egy lehetősége Sátánnak. Persze nyilván több is, én ezt a négyet figyeltem meg konkrétan. Ez pedig az, hogy kössünk bizonyos kompromisszumokat, melyek által az életünk céltéveszt, vagy nem tudja elérni azt a hatást. Nem tudja azt a jóiratot terjeszteni, amit Krisztus szeretne általunk. Lót példa egyébként erre egy tipikus példa, azt gondolom.
Csak az első kérdést így föltenném, hogy gondolkodtassal a benneteket, és ki volt Lót? Mit tudunk róla a Bibliából? Ábrahámnak az unokaöccse volt, így van, tehát Ábrahám testvérétől származó fiúgyermek volt, és azért azt olvasok róla, hogy amikor Ábrahám elköltözik a szülőföldjéről, és több ezer kilométert utazik, akkor ez az unokaöccse elkíséri őt. Hát azt mondom, hogy neki is volt hite, neki is volt áldozatvállalása, ő is ismerte az Istent, és ő is vállalta azt a küldetést, amit Ábrahám indított el, illetve Ábrahámon keresztül indított el Isten abban a korban. És azt is olvassuk, hogy egy ideig együtt is élnek. És nyilván ez is egy köztudott dolog, van egy konkrét esemény, egy konkrét helyzet, amely következtében az ő útjaik ketté válnak. És nyilván tudjátok azt is, hogy mi ez a helyzet, mert szeretném, hogyha megvizsgálnak a Bibliából, és egy-két kifejezést szeretnék kiemelni. Mózes első könyve 13. fejezetéből. Most a 8-tól a 10. versig, és aztán a 11-től a 13-ig. Tehát Mózes első könyve 13. fejezetéből a 8. verstől olvasom az igét. Az előzmény az, hogy versengés támad a kettőjük pásztorai között. Mondta azért Ábrám Lótnak, ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között, hiszen atyafiak vagyunk. Avagy nincsen előtted mind az egész föld. Váljál kérlek tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra mész, én balra térek. Felemelte azért Lót az ő szemeit, és látta, hogy a Jordán egész melléke bővízű föld. Most csak ideig olvasom, és a 11. verstől. És választotta Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözött Lót kelet felé, és elváltak egymástól. Ábrám lakozott Kánaán földjén, Lót pedig lakozott a Jordán melléki városokban, és sátorozott Szodomáig. Szodoma lakosai pedig nagyon gonoszok és bűnösök voltak az Úr előtt. Ennyit olvasunk. És most nem is arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, ami köztudott, hogy például Lót nem volt tiszteletteljes az ő nagybátyjával, mert hát nyilván neki kellett volna felajánlani a választás lehetőségét, mint fiatalabbnak az idősebb felé, hanem az alapkérdés, hogy mi alapján választott Lót. Itt egy élethelyzet. Választhatok. Hogy merre haladjak az életben. Ugye mit nézett Lót? Azt nézte, hogy mi az, ami látszólag jó. Mi az, ami szép. Mi az, ami lehetőség. És hogy tudnám ezt megragadni. És hogy azt látta, hogy az egy gazdag vidék. Hogy azt is olvassuk róla, hogy olyan volt, mint az Úr kertje, tehát egy fantasztikusan szép hely lehetett a Jordán melléke abban a korban. És hát Lót azt mondta, hogy ez nekem tetszik. Hogy egy dolgot nem mérlegelt, amit kiemel az ige is, hogy az pedig nagyon gonosz vidék volt. Olyan emberek laktak ott, amik bűnösök voltak az Úr előtt. És az első dolog, amit én megfigyeltem, és nem csak az én megfigyelésem, Ellen White is többször ír róla, hogy a jólét és a bűnök elszaporodása szinte mindig kéz a kézben jár. Érdemes megfigyelni azt, hogy például mi, akik fejlődő, és illetve nem fejlődő, hanem fejlett országban élünk, ez a Földnek mindössze az 1/5, akik ilyen körülmények között élhetnek, mint mi, figyeljük meg, hogy milyen különbségek vannak akár a nagyvárosok, meg a kisebb falusi életközösségek között. Ahol valami jól megy, ahol jó körülmények túlzottan mértékben adottak, ott nagyon sokszor az ember elkényelmesedik, hátradől, és olyan élvezeteket enged be az életében, vagy az életébe, amelyek által Sátán képes óriási ékeket vonni Isten és az egyén közé. És Szodoma vétkerül egyébként konkrétan szól Ezékiel proféta is, azért lehet fontos számunkra ez az ige szakasz, mert azt olvashatjuk ki belőle, hogy mi volt az Istennek a véleménye Szodomáról, miért is pusztította el. Ezékiel könyve 16. fejezetéből szeretnék olvasni két verset. Tehát Ezékiel könyve 16. fejezetéből olvasom a 49. és 50. verseket. Ezékiel 16, 49 és 50. versek így szólnak. Íme ez volt vétke Szodomának a te öcsédnek. Kevésség, eledelbősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Kevésség, eledelbősége, gondtalan békesség. De a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. Összevethetnénk ezeket a jellemzőket akár a laodicei üzenettel is.
hogy a kevésség, eledelbűség, a gondtalan békesség, ez laudicáros jellemző Jézus ítélete szerint. De a gyakorlati életben nyilvánuló kegyesség és szeretet, az nem volt meg Szodománál, sőt, az önző, a felfúvalkodott, utálatosságot cselekedő magatartás volt a jellemző Szodoma és Gomora népességére. És Istennek el kellett veszíteni a Szodomát, mert nem volt már reménység a felől, hogy ők megváltozzanak. Ennyit tudunk Lót az igék alapján, tehát elköltözik oda Jordán mellékére, Szodoma városa mellé, azt olvasok, tehát odáig sátorozott, később már Szodomában él. És a 19. fejezetből szeretnék felolvasni egy hosszabb szakaszt, amit aztán megvizsgálnánk veletek együtt. Jól ismert szakasz a Bibliának, mégis szeretnék olyan gondolatokat kiemelni, ami reményem szerint újszerűen hat, nem biztos, hogy fog is, de remélem, hogy ad új gondolatokat, nekem adott sokat, és engem megszerenített bizonyos szempontból. A 19. fejezetet olvasom, ahol már azzal találkozunk, hogy két angyal érkezik a városba, és találkoznak Lóttal, az ő családjával. De így olvasom a 19. fejezet első versétől. Mikor a két angyal estére Szodomába jutott, Lót szobapujában ült, és amint meglátta őket, Lót felkelt eléjük, és arccal a földre borult. És mondta, ímé, én uraim, kérlek, térjetek be a ti szolgátok házához, és hájatok ott, és mossátok meg lábaitokat. Reggelkorán felkelhettek, és indulhattak útatokra. Azok pedig mondták, nem, hanem az utcán hálunk meg. De nagyon unszolta őket, és betértek hozzá, és bementek az ő házába. Ő pedig szerzett nekik vendégséget, és pogácsát is sütött, és ettek. Lefekvésük előtt a város férfiai, Szodoma férfiai körülvették a házat, ifja, örege, mind az egész község egytől egyig. És szólították Lótot, mondván neki, hol vannak a férfiak, akik te hozzád jöttek az éjjel? Hozd ki azokat mi hozzánk, hadd ismerjük őket. És kiment Lót ő hozzájuk az ajtó elé, és bezárta maga után az ajtót, és mondta, kérlek, atyám fiai, ne cselekedjetek gonoszságot. Ímé, van én nekem két leányom, akik még nem ismertek férfiat, kihozom azokat ti hozzá, és cselekedjetek velük, ami nektek tetszik, csak hogy ezekkel az emberekkel ne csináljatok semmit, mivel hogy az én hajlékom árnyéka alá jöttek. Azok pedig mondták, eredj el innen, ismét mondták, ez egymaga nálunk a jövevény, és ő szabja a törvényt, majd gonoszabbul cselekszünk veled, hogy nem azokkal. És rárohantak a férfiak Lótra, felette igen, és azon voltak, hogy betörik az ajtót. De kinyújtották azok a férfiak kezeiket, és bevonták Lótot magukhoz a ház, és bezárták az ajtót. Az embereket pedig, akik a ház ajtaja előtt álltak, illetve voltak, vaksággal verték meg, kicsintől nagyig, annyira, hogy elfáradtak az ajtó keresésében. És mondták a férfiak Lótnak, ki van még hozzád tartozó? Vődet, fiaidat, és leányaidat, és mindenedet, ami a tiéd a városban, vidd ki a helyből. Mert mi elveszítjük a helyet, mivel hogy ezek kiáltása nagyra nőtt az Úr előtt, és az Úr küldött minket, hogy elveszítsük ezt. Kiment azért Lót, és szólt az ő vőinek, kik az ő leányait elvették, és mondta, keljetek fel, menjetek ki a helyből, mert elveszíti a várost. De az ő vőinek úgy tetszett, mintha tréfálna. És mikor a hajnal feljött, sürgették az angyalok Lótot mondván, kelj fel, vedd a te feleségedet és jelenlévő két leányodat, hogy el ne vesz a városnak bűne miatt. Mikor pedig késedelmeskedett, megragadták a férfiak az ő kezét és az ő feleségének kezét, és két leánya kezét az Úrnak iránta való irgalmából, és kivitték, ott hagyták a városon kívül. És történt, mikor kivitték őket, mondta az egyik, mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints, és meg ne állj a környéken, a hegyre menekülj, hogy el ne vesz. És mondta Lót nekik, ne Úram, ímé a te szolgád kegyelmet talált te előtted, és nagy a te irgalmasságod, melyet mutattál irántam, hogy életemet megtartottad, de én nem ülhetek a hegyre, nehogy utolérjen a veszedelem, és meghalljak. Ímhol az a város közel van, hogy oda fussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. Mondta azért neki, én tekintek rád a dologban is, és nem pusztítom el a várost, amelyről szóltál. Siess, menekülj oda, mert semmit sem tehetek addig, míg oda nem érsz. Azért nevezték annak a városnak nevét Coárnak. A nap feljött a földre, mikor Lót Coárba ért, és bocsátott az Úr Szodomára és Gomorára kénköves és tüzes esőt az Úrtól az égből.
És elsüllyesztettem a városokat, és azt az egész vidéket, és a városok minden lakosait, és a föld növényeit is. És hátra tekintett az ő felesége, és sóbálvánnyá lett. Ideig a történet. Az első kérdés talán az lehetne, hogy mit tudunk meg Lót koráról. Jézus azt mondta, hogy olyan lesz a Jézus visszajövetel előtti időszak, mint Lót és Noé nemzetségének a napjai. És látjuk, hogy nagyon romlott volt ez a nemzetség. Olyannyira, hogy például a homoszexualitás az egy alap dolog volt. Hogy az, hogy hadd ismerj ezeket a férfiakat, ahogy Lótot felszólítják, hogy add ki őket, az mutatja, hogy el voltak torzulva ezek az emberek teljesen. Azt is látjuk, hogy Lót ebben a közegben idegenül mozgott. Hogy a maga, a csőcselék mondja, aki körbeveszi a házat, hogy egyedül ez jövény közöttünk, és ő szabja meg a törvényt. Jövevénynek tartották Lótot. Nem maguk közé tartozónak. És olvasok egyébként Péter apostol második levelében, hogy megszabadította Isten az igaz Lótot, ki az istentelennek fajtalanságában való fordása miatt elfáradt. Lót naponként szemlélte a gonoszságot, és belefáradt az ő lelke. De Lót elkövetett egy nagy hibát. Szóval a hiba az volt, hogy nem különült el a gonoszságtól. Benne maradt. Ott élt, abban a bűnös városban, ami folyamatosan az ő lelkét is fárasztotta, és olyan befolyást állított az egész családjára, hogy tulajdonképpen elpusztult a felesége, meghaltak a fiai, a lányai, akik a városban voltak, mert kiderül a történetből, hogy nem csak a két leánygyermeke volt vele, akik még ugye nem ismertek férfiút, hanem neki már voltak leányai, családos lányai, voltak fiai, akik mind ott pusztultak a városban. Azt is a történetből megláthatjuk, hogy Lót a város előjárója volt. Tehát annak ellenére, hogy jövevénynek tartották, azért az erkölcsi hozzáállása miatt, ő a város egyik főembere volt. Hisz a kapuban csak azok az emberek ülhettek az ókorban, akik a város előjárói voltak. Oda mentek hozzájuk a peresügyeikben mások, ott szolgáltattak igazságot, ott adtak tanácsot az embereknek. Tehát Lót így találkozik a két angyallal, jönnek közéjük. De Lót hiába értelme a dolgokat ebben a városban, el kellett volna különülnie a gonoszságtól teljesen. Így a kompromisszum készsége miatt, kompromisszum kötései miatt ő is nagyon sokat szenvedett, a családja is elpusztult részben, és a jövőképe is, ha ismeritek a történet folytatását, hát mindenképpen nagyon szomorú jövőkép. Én olvastam az egyik bibliai kommentárban egy olyan mondatot, illetve kettő olyan mondatot, ami engem megdöbbentett. Így szól ez a két mondat. Amíg az Úr hagyta, hogy Lót azt csináljon, amit akar, Lót igyekezett kimutatni tét, de úgy, hogy közben Szodomában élt. Egy idő után nem lehetett a kettőt együtt folytatni. Szodoma elpusztította volna őt, ha az Úr nem pusztította volna el Szodomát. Szodoma elpusztította volna Lótot, ha Isten nem pusztítja el Szodomát. Isten csak így tudta kimenteni Lót lelkét, életét is. Az ők lányát, és nyilván ez az a fajta megmentettség, amit a jobblator él meg Jézus mellett a kereszten, vagy amit Manassé király élt meg az Ószövetség, vagy megmenekül az élete, de az, ami az élete munkája lett volna, az elveszett. És ilyen szempontból sajnos Lót élete is egy reményteli jövőképpel zárul, mert Isten kimentés, és igaznak mondja még Péter apostol is az Új Szövetségben, de olyan következményekkel kellett számolni a kompromisszumkészsége miatt, amik nagyon drasztikus következmények. Például, ami még a felületes olvasónak is felszokott tűnni és megdöbbentően hat, ez az, hogy Lót a saját leányait feláldozta volna idegen férfiaknak. Azt mondta, hogy bármit tegyetek, csak a vendégeimet ne kíméljétek. Hát ez milyen apai szeretetről tesz tanúbizonyságot? Nyilván szerette a lányait. És nyilván, hogyha nem ott él Szodomában, nem kellett volna ilyen kompromisszumokat kötni, és kiszolgáltatni a saját gyermekeit egy bűnös nemzetségnek. Tehát feláldozta volna a saját lányait. Aztán, ha emlékeztek a történetre, amikor az angyalok mondják neki, hogy kelj fel, menekülj, és vedd a te családot, és szólj, akinek csak tudsz, és elmondja a vejeinek, mi a reakció. Emlékeztek a akcióra? Azt olvasok, hogy úgy vették, mintha csak tréfálna. Lót szavainak nem volt igazán súlya a saját családján belül. Azért, mert szinte egyedül volt. És talán a hitelét is azáltal vesztette el, hogy ott egy gonosz városban. És nem tudott elszakadni. Ki tudja miért? Ki tudja, milyen szálak kötötték oda?
Gondolom, hogy a gyermekei is, érzelmi szálak is. Gondolom, a vagyon, amit felhalmozott, a háza, amit felépített. És ilyen felmerül a kérdés, hogy minket mit tart, ahol vagyunk, ahol élünk. Ellen White nem véletlenül szól arról, az idők végén különösen fontos lesz az, hogy elkülönüljünk a gonoszságtól. Akár még úgy is, hogy földrajzilag különülünk el. Nem véletlenül mondja Ellen White, hogy költözünk ki a nagyvárosokból. Nem véletlenül mondja, hogy nagyon sok a csábítás az idők végén. Sátán annyi új eszköz és lehetőséget hoz be az életünkbe, amik teljesen elvisznek bennünket. A fogyasztóságadalomnak a meg annyi vívmánya, ami itt van körülöttünk, ez szépen lassan pókhálószerűen, de megkötöz minket. És azt is látjuk, hogy Istennek erőnek erejével kellett megmenteni a Lótot. Úgy kellett megragadni, mert Lót késedelmeskedett. És amikor várt és nem tudott lépni, pedig döntenie kellett volna, úgy olvassuk, hogy megragadták az angyalok az ő kezét, a feleségkezet és két lányokat is kivonszolták a várról. Aztán azt is látjuk, és ez volt számomra egy megdöbbentő gondolat, és magamra is ismertem, hogy Lót, amikor átél egy ilyen szabadítást, illetve az angyalok segítségét, hogy mi történik. Kiviszik a városból, és Lót nem azt mondja, hogy én bízom bennetek, eddig is.

nem tudja megtenni, amit kérnek tőle. Félt, hogy valami rossz éri és halál fenyegeti. Amíg a gonosz városban hitetlenek között élt, hite meggyengült. A menny fejedelme mellette volt, mégis úgy könyörgött életéért, mintha Isten, aki figyelmet és szeretetet tanúsított iránta, nem őrizné meg továbbra is. Teljesen a mennyei követre kellett volna bíznia magát, minden kérdés és kétel nélkül az Úr kezébe kellett volna tennie akaratát és életét. De ahogyan oly sokan mások is, saját elképzelését akarta követni. Imhol az a város, közel van, hogy odafussak, kicsiny is, hadd meneküljek kérlek oda, lám kicsiny az, és én életben maradok. De Lót késedelmeskedik. Nem azonnal elengedelmeskedik, hanem vár. Itt már másodszor. És Ellen White azt írja, hogy Lótnak a késedelmeskedése, az, hogy hitben nem volt elég erős, ez azt okozta, azt eredményezte, hogy meghalt a felesége. Mert ha erősebb a hitében, Lót bízik az Istenben, és engedelmeskedik, és rögtön azonnal megy, amikor a felhívás érkezik, akkor a feleség is érezte volna, hogy itt komoly dolgok fordulnak, aztán is ment volna vele. De mivel Lót nem tudta letenni mindazt, amit le kellett volna tenni, nem tudta elengedni, hogy ennek az lett a következmény, hogy a rossz befolyása átragadt az ő feleségére is. És ami még szomorúbb, nyilván ismeritek a történet folytatását, a kompromisszumok miatt történik meg az is, hogy Lót ott egyedül a két lányával, a két szűzlányával, akik úgy okoskodnak, hogy valószínűleg így nem lesz jövendőbeli, nem lesz férjünk, és mégis szeretnénk gyermeket, leitatják a saját apjukat, és teherbe esnek a saját édesapjuktól, és két nemzetség, úgyis mondjuk, fejei születnek, meg a moábiták és ammonitáknak a fejei, akik aztán a zsidó nép esküt ellenségévé válnak a későbbiekben. Ez a következmény. És mindez onnan indul, hogy azt mondja Lót, hova is költözzem? Itt van ez a vidék, itt van az a vidék. Itt sok lehetőség van. Itt jó dolgokat látok. Menjünk oda. És nem mérlegelte azt, amit kellett volna mérlegelnie. És nem vette figyelembe azt, amit figyelembe kellett volna venni. És felmerül a kérdést, tényleg mi befolyásol bennünket akkor, amikor az életkörülményeinket választjuk, vagy amikor a jövőnket tervezzük. Szép termékeny föld. Jól fejlődő területek. Biztos egzisztencia. Jó megélhetés, jó körülmények, akár jó barátok. Csak kérdés, hogy figyelembe veszük a következő szempontokat is. Esetlegesen folyamatosan kísértések. Hogy milyen hatást gyakorol a környezetünkre mindaz, amiben mondjuk élnünk kell. Hogy a mi hatásunk is csökkenhet akkor, hogyha kompromisszumokat kötünk. Hogy az élet szentség, az életemesen fog megvalósulni igazán, hogyha beengedem a bűnt. A kompromisszumok ilyen szempontból nagyon drasztikus hathatnak a jövőképünkre. Megint csak idézem Ellen White-ot, ki kellett onnan jönniük, teljesen el kellett különülniük a gonoszoktól, menteni életüket. Így volt Noé napjaiban is, és Lót korában is. A tanítványokkal is, Jeruzsálem pusztulása előtt, és így lesz az utolsó napokban is. Most is hallható Isten hangja, figyelmeztető üzenetben kérve népét, hogy különüljön el az eluralkodó gonoszságtól. Aztán azt is írja Ellen White, kicsit később ugyanebben a fejezetben, Isten azt akarja, hogy amikor otthont választunk, elsősorban azt vegyük figyelembe, hogy környezetünk milyen erkölcsi és vallási befolyást fog árasztani, gyakorolni ránk és családunkra. Sokan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert nem tudják megválasztani környezetüket úgy, ahogy akarják. De amikor a kötelesség Isten segít romlatlanul megállnunk, ha Krisztus kegyelmében vízben vigyázunk és imádkozunk. És még két mondat, de ne tegyük ki magunkat szükségtelenül a keresztény jellem kialakításához kedvezőtlen hatásoknak, megbántjuk Istent, és elűzzük a szent angyalokat otthonunkból, ha önként világias és hitetlen környezetet választunk. Szeretném kiemelni azt, hogy a Biblia szerint Lót igaz ember volt, nem volt hitetlen ember. Én magamnál mindenképpen értékesebb embernek tartom Lótot, jóval különbnek. Mert azt olvasok, hogy ő naponta szemlélve a gonoszságot, ő nem úgy élte meg a mindennap körülötte a gonoszságot, hogy ez van, és közömbössé válik, mint én sokszor. Hanem azt olvasok, hogy naponta gyötrődött, de mégis ott maradt. Mégsem különült el. És azt gondolom, hogy azt a kérdést kell felnünk nekünk magunknak is, hogy hol kötünk mi kompromisszumot. Hol hagyjuk, hogy sátán elhitesse velünk azt, hogy ez nem olyan nagy probléma. Ez még belefér. Mert sátán mindig így tud bennünket megkötözni, apró dolgokkal. És mondok egy pár területet, a teljesség igénye nélkül, ahol kompromisszumot kötött velünk sátán. Az időnk felhasználásában. Mire, hogyan használjuk az időnk?

időnket mivel töltjük meg? A munkavégzésünkkel, az indulatainknak a levezetésében, az érzelmeink állapotában, a pihenésben. Vagy úgy, hogy nem pihenünk, vagy úgy, hogy a pihenésünket olyan szórakozásokkal töltjük meg, amiket a világ kínál. Vagy a gondolatvilágunk tisztán tartásában. Ezt beengedjük, azt beengedjük. Lehetne sem, hogy milyen forrásokból támad sátán. Azt gondolom, hogy nagyon sok mindenről lehetne még beszélgetni a témával kapcsolatban, de mivel az időm az lassan lejár, annyit szeretnék még kiemelni, hogy Jézus megemlítette Noé korát is, nem csak Lót korát. És Noénak a történetét egy verset idézek, Mózes első könyve 6. fejezetéből a 9. verset, ami itt szól. És így kezdődik ez az egyik legkedvesebb ige versem az első mózesi könyvből. Noénak pedig ez a története, kettős pont, és elmond egy mondatot Noéról a Biblia. Ha ez lehetne a sírfájú, akkor én lennék az egyik leghálásabb ember a Földön. Így szól ez a mondat, vagy ez a két rövid mondat. Noé igaz, tökéletes férfi volt a vele egykorúak között. Istennel járt Noé. Noé Istennel járt. Ennyi. A kedvesség titka az összefoglalható két szóban. Istennel járás. Mivel Noé Istennel járt, és Noé nem kötött kompromisszumot az életében, pedig Noé kora sem volt jobb, sőt, talán még sokkal gonoszabb volt bizonyos szempontból, mint Lótnak a kora. Mivel nem kötött kompromisszumot, nem szégyelte a hitét, sőt a cselekedetével folyamatosan bizonyságot tett, ugye 120 évig épült az a bizonyos bárka. Fölmerül egy kérdés, amit én felvetnék így a vége felé, és magamnak is föltettem kérdésnek, hogy én hasonlulok a világhoz, vagy a világnak kell az én életemet szemlélve meghasonulnia önmagában. Környezetemet érte most a világ alatt. Hogyan látnak engem mások? Milyen embernek? Tudok-e példamutató lenni, vagy pedig azt látják, hogy hát jó, próbálkozik, de ez inkább olyan izzadságszagú és olyan küszködés ízű. Nem azt látom, hogy örömmel lenne a szénségében, és számomra nem példa az, ahogy él. És tényleg egy záró kérdés, amit már fel is tettem kérdésként, így szól, hogy mi milyen jövőt képzelünk magunk elé. Mit szeretnénk az életben? Nyilván nem Noé és Lót korának embereinek a helyzete az, ami számunkra vonzó. De hogy Lót sorsa lesz a miénk, vagy Noé sorsa, üdvözülendők között leszünk, azt mondom, nem mindegy. És abban is biztos vagyok, hogy mindannyian tudjátok, hogy mik azok a területek, ahol sátán kompromisszumokat köttetett veletek. Amivel tudjátok, hogy itt el kell különülnöm a világtól. Itt közelebb kéne húzódnom az Istenhez, itt kell kérnem az ő kedvemét, mert én gyenge vagyok, és sátán el tud ejteni. Ha tudom, hogy mi az igazság, ha tudom, hogy Isten mellé akar vezetni, akkor ne érjen be kevesebbel annál, mint a teljes és tökéletes engedelmessel. Kompromisszummentes élettel. A Bibliából azt tűnik ki számunkra, hogy Isten ott beszél hithősökről, ahol ez a kompromisszum, ez nem született meg. Nem tökéletes emberekről beszél a Biblia sem. Olyan emberekről, akik számtalan helyzetben kötöttek kompromisszumot, de az életük végső kiértékelésénél azt látjuk, hogy mégsem voltak hajlandóak sátának engedni ilyen szempontból, és azt mondták ki, hogy én a teljes és tökéletes célt tudom csak magam előtt elfogadhatónak megélni, ez pedig az, hogy az Isten teljesen követni akarom. És amit ő megmutat, abban engedelmeskedni. Én azt kívánom, hogy mi is átérhessük azt, amit Noé élt át, mi is megtapasztaljuk azt, hogy mit jelent az Istennel járás, és mit jelent a kompromisszumok nélkül élet, és ennek az öröme is a sajátunk lehessen. Amen.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntelek benneteket. Kérlek, hogy nyissátok meg velem az igét Máté evangéliumánál. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 16. versét fogjuk olvasni ma, mint az ige hirdetésünk, ige tanulmányunk alapigéjét. Így hangzik Krisztus nagyon ismert gondolata a hegyi beszédből. Tehát az 5. fejezet 16. verse. Úgy fénylék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Nagyon ismert ez az ige, és ennek ellenére számomra az utóbbi hónapokban új tartalommal telt meg. Ugyanis az ember, mikor arra gondol, hogy jó cselekedet, akkor valamiféle karitatív dologra gondol, hogy valaki nehézségben van, segítünk, egy bűnös, akit meg kell látogatnunk, vagy egy beteg, akit fel kell karolnunk. És valóban az Úr is szól erről. Emlékeztek, amikor a nagy beszédében a végidő eseményeiről beszél, akkor tényleg ilyen eseteket, ilyen eseményeket sorol, éhes voltam, ennem adtatok, szomjas voltam, innom adtatok, beteg voltam, fogoly voltam, meglátogattatok engem. Azonban az elmúlt időszakban azt látom, hogy nem pusztán kiragadott jó cselekedetekről van szó, amikor az Isten igéje erről szól, ismeritek azt a kijelentést is, hogy az Úr maga előkészítette a jó cselekedeteket, hogy azokban járjunk. Nem arról szól pusztán az ige, hogy elénk vet egy hajléktalant, vagy egy idős asszonyt, egy idős embert, aki segítségre szorul, hanem hogy ez a gondolkodásmód, ez a lelkület, ami ebben az igében megnyilvánul, ez az életünk minden napján érvényesüljön. Pista bácsinak olyan szép volt az imádságában, hogyan is pont a testvérünk emlékeztek, hogy az életünknek milyen dolgaiban vezessen bennünket a Jóisten. Figyeltétek az imájban? Apró cseprő dolgokban. Hatalmas volt, nagyon köszönöm neki, mert igazából erről szeretnék szólni, hogy az életünk apró cseprő dolgaiban készítél az Úr minden egyes napon, szinte minden egyes lépésben, hogy valóban azokban járjunk. És azt mondja itt az ige, hogy az emberek előtt a világosságunk az ne szavakban legyen. Beszélhetünk mi az igéről, Isten gondolatairól az embereknek, de ha ez nem megy át az életünkbe, van egy hozzátartozom, aki ezt úgy szokta mondani, hogy ne prédikáljak. Amikor mi csak pusztán szólunk, de nincs mögötte töltés, nincs mögötte az életünknek a mindennapi, kitartó, szüntelen való gyakorlata, akkor ez csak prédikálás, tartalom nélkül. Krisztus, amikor prédikált, amikor hirdette az igét, emlékeztek, hogy mitől volt hatalmasabb, mint az írástudók? Azt mondja, hogy úgy beszélt, mint akinek hatalma van. És miért volt hatalma? Mert mindaz, ami a szájából elhangzott, az a saját jelleme volt. Az az élethosszig tartó szüntelen gyakorlat, amelyet ő követett. Ettől lesz az életünk olyan, amilyen ebben az igében megfogalmazásra kerül. Hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Nem mindenki fog megtérni. Nem mindenki fog megváltozni, de mi az elvárás, amit az Úristen elénk tár? Azt, hogy a jó cselekedeteink, az életünk láttán mit tegyenek? Isten iránti dicsőítés fakadjon a szívükben. Ez az, ami átformáló erő egy ember életére nézve. A mai napon három hitben ősünknek az életét szeretném e tekintetben összehasonlítani egymással. Három hatalmas bibliai személy, mindkettő kedvencem, az első József, a második Mózes, a harmadik pedig Dániel. És szeretném ennek a három embernek az élettörténetét áttekinteni veletek ennek az igének a fényében.
hogyan lett ezeknek az embereknek az élete olyan, hogy látták a jó cselekedeteiket, és dicsőítették mennyei atyukat. Kezdjük a legelején. Mindhárom fiatalember esetében valami hatalmas dolog az, ami alapvetésként szolgált. Ugye a legnagyobb részünknek itt már a teremben vannak gyermekeink, kisebbek, nagyobbak, itt van három egészen fiatal, vagy vannak köztünk olyan fiatalok, akik éppen nemrégiben házasodtak össze, például Csongor és Karolin. Itt van Mihály Petra, egy hamarosan egybekelő pár Máté és a mennyasszonya. Testvéreim, nektek is szól. Mindhárom fiatal esetében mi volt az az alapvetés, ami ennek a három óriásnak az életét meghatározta? József, Mózes és Dániel. Hogyan szól ez az ige hozzánk, mindnyájunkhoz és hozzátok? Mindhárom fiatal esetében meghatározó döntőfontosságú tény volt a szülői házban szerzett Istennel való tapasztalat. Hogyan érvényesült József életében az Istennel való tapasztalat? Ha kérhetlek benneteket, tudjátok, mindig szoktam házi feladatot adni nektek. Néhány gondolatot olvasok majd Ellen White Pátriárkák és Proféták című könyvéből, József életére nézve. József életében hogyan érvényesült a hitbeli tapasztalat? Olvassátok majd el, hogy Jákob nem elméleteket tárt a fiai elé, hanem majd, ha elolvassátok, Jákob szájából számtalanszor elhangzott az a tapasztalat, amit ő az Istennel szerzett. Elmondta a fiainak azt, amikor elindult a szülői házból, emlékeztek, Ézsau elől menekülve, hogy az Isten egy bottal a kezében, és párnaként egy követ használva a nyomorúság útján haladó fiatalembernek mit ígért? Azt ígérte, hogy vele lesz és megőrzi az úton. És amikor Jákob tért vissza a családjával, és elközelgettek ehhez a helyhez, és megérkeztek, akkor Jákob mit tapasztalt? Olvassátok el, milyen gyönyörűen szól, és ezt megosztotta a fiaival, megosztotta a gyermekeivel, hogy Uram, Te ezen a folyón engem egy szál bottal engedtél át, és emlékeztek rá, amikor Ézsauhoz ment, akkor egy egész sereggel érkezik. Emlékeztek rá, hogy csak a kiválogatott állatok, a fiatalokkal erről beszélgettünk két héttel ezelőtt, csak a kiválogatott állatok, amelyeket Ézsaunak ajándékként küldött az embereivel. Emlékeztek, milyen számosak voltak? Százával küldte az ajándékot. Azt mondja, hogy Uram, csak egy bottal mentem át, és most két sereggé lettem. Emlékeztek, hogy Ézsau elől menekítve a családját két csoportra osztja, hogyha az egyik sereget majd Ézsau elpusztítja, akkor a másik életben marad. És Jákob családjában ez a tapasztalat, az Isten gondoskodásában szerzett tapasztalat átlengte az egész családnak a légkörét. És emlékezzetek rá, hogy amikor a fiúk Józseffel elkövették azt a borzalmat. Az apai példaadás az életüknek a végére, mire Józsefhez elkerülnek Egyiptomba, már mit érlelt? Bűnbánatot, Isten előtti megalázkodást, bocsánatkérést egymás iránt, a dolgaik lerendezését. Tehát József életét meghatározta ez az atyai példaadás. Olvassátok el, majd én is el fogom olvasni nektek, hogy hogyan gondolt vissza József erre a tanításra, és hogyan szentelte az életét az apja nyomdokaiba lépve az Istennek, hogy ő az Isten szolgája lesz. József életét így alapozta meg az atyai ház tanítása. A következő Mózes. Hogyan volt Mózes esetében az atyai ház, az anyai ház tanítása mérvadó? Emlékeztek, Mózest eltették a nádasba, és amikor a fáraó leánya megtalálta, akkor a testvér nővére, a nővérkéje odament, hogy szerezze ki egy szoptatós asszonyt, aki majd neked felneveli. Hány évet töltött Mózes az anyai gondoskodás alatt?
Hány évesek vagytok most, Danikám? Te 16 vagy, igaz? Tehát Mózes 4 évvel fiatalabb volt, mint most te. Ti hány évesek vagytok, gyerekek? 8, te? 10, 10. Na, akkor már közel olyan vagy, mint Mózes. És te? 6 éves. Tehát 10, 8 és 6. Gondoljatok bele, még Mózes ebben a korban ott volt a szülői házban, és emlékeztek, hogy Jókéved az édesanyja mire használta föl ezt az időt? Hogy megismertesse Istennel, hogy ennek a fiatalembernek a szívében, ennek a kicsin gyermeknek a szívében olyan mélyen gyökerezzen az Isten melletti odaadás, hogy meg tudja őrizni Egyiptomnak a nehéz körülményei között. Hatalmas befolyás volt 12 éves koráig. Jön a következő emberünk, Dániel. Dániel esetében semmit nem tudunk a szülői házról. Így van? Mi mondatja mégis azt, hogy valami hatalmas szülői házbeli példa kellett álljon ezelőtt a fiatal ember előtt? Igen. Na de milyen állapotok uralkodhattak Jeruzsálemben, hogyha az Úr ítéletét vonták magukra? Borzalmas állapotok kellett uralkodjanak, mégis abban a családban, ahol Dániel nevekedett, valami mélységes Isten iránti ragaszkodás és odaadás érvényesült. Nem egyszerű az a fiatal kor, amiben Dánielék voltak. Nyilván már felnőttebb ifjak lehettek, amikor a babiloni fogságba kerülhettek, hiszen a birodalomnak a képzését kaphatták meg, ilyen felsőfokú képzést, ami már a birodalom munkatársaivá, komoly adminisztrátív embereivé tehette őket. Minden esetre azt látjuk, hogy amikor egy fiatal ember kikerül az otthoni élet szorításából, és már nincs rajta a szülői kontroll, akkor, hogyha nincsen megtanítva az önfegyelemnek, az isteni Istenhez való ragaszkodásnak a tanulságaira, akkor, amikor egy fiatalember kikerül, akkor, mintha az istrángot leszakított ménes szabadjára szalad, és teszi az életben mindazt, amire a szíve vágya hajtja. De Dániel, emlékeztek, hogy hogyan viselkedett? Mi az a fantasztikus kifejezés, ami megmutatja, hogy ő milyen volt az Isten törvénye iránt? Eltökélte a szívében. Eltökélte a szívében. Az a fantasztikus, emlékezzetek rá, Ellen White-nak vannak ezek az elképesztő mondatai, hogy a legkisebb gyermekeknél az az első 3 év, a leglényegesebb idő, emlékeztek rá? Amikor a benyomásokat szerzi a gyermek, amikor elveti egy édesanyja az Istenben vetett bizalomnak a magjait. Testvéreim, szerintem mind 3 férfi, akiről beszélünk ma, ezt az alapot megkapta a szülői házban. És amikor az ember a saját munkájára gondol, akkor hát nem egyszerű végignézni a saját gyermekeit. Nézzük tovább. Mózes, József és Dániel esetében. Mind a 3 férfi esetében egy nagyon érdekes dolgot látunk, amikor az ember nekiindul az életének, ami rá következik, akkor örömteli lelkesedéssel veti magát az élet dolgaiba, mert hát egyikünk sem abban reménykedik, hogy rossz lesz, nehézségekkel teli lesz az élet. Csongoréknak is mondtam egy verset az esküvőn, amelyben van egy ilyen nagyon szép mondat, hogy most 100 örömmel kecsegtet az élet, és mi álmokat hordunk a szívünk rejtekén. Ki tudja, hány válik valóra az úton, és hányszor csal meg az eltűnő remény. Ki tudja, nyári verőfénybe hány vihar ront majd bele vadul, ki tudja két ember sorsát úgy előre, mint az Isten, ki minden felett úr. És valóban az ember így indul neki az életének, hogy úgy lelkesen, örömmel, és nyilván reménykedve a Jóistennek a segítségében. Ha ennek a 3 férfinak az életét megnézzük, milyen volt az az élet, amiben ők belekerültek? Benne maradtak-e ezek az emberek a komfortzónájukban? Próbáljuk meg így megközelíteni ezt a dolgot. József benne maradt a komfortzónájában? Józsefnek mi volt a komfortzónája?
Zsóka néni már mondja is, egy elkényeztetett legényke volt, a szülői szeretet ne továbbja. Az édesapja nyilván egy csomó nyikhaj, bocsánat a kifejezésért, testvérrel, gyermekkel körülvéve emlékeztek, Ruben mit csinált? Felhágott az atyai ágyba. Simeon és Lévi mit műveltek? Megszegték a Jákobi ígéretet, a szerződést, amit Sikemmel, a királlyal kötött, és lemészárolták Sikem lakóit. Menekülésre kényszerültek. Tehát a három legidősebb fiú, mondhatni, alkalmatlanná vált, hogy elsőszülött legyen. És ráadásul József, ez a gyermek mely feleségétől született Jákobnak? Ráheltől, a kedves, legszeretettebb asszonytól. Emlékezzetek rá, amikor Józsefnek meg a testvéreknek visszaemlékezik az úton, az egész 130 éves életére hogy emlékezik vissza? Egy dolgot mond. Emlékeztek rá? Meghalt mellettem Ráhel. Ennyire szerette. És ráadásul időskorában született a gyermek, és amikor a testvérbátyai elkövették ezeket a gazemberségeket, akkor József iránti megbecsülését mivel tette még nyilvánvalóbbá? Egy fejedelmi köntöst csináltatott a gyermeknek, és ezzel őt a többiek fölé emelte. És József hogyan került ki a komfortzónából? Borzasztó kemény zuhanás. Tehát számunkra, tessék? A saját testvérei. És ha visszaemlékeztek rá, mikor a testvérek már Egyiptomban József kegyetlenkedései alatt vannak, és úgy beszélgetnek egymás között titokban, úgy gondolva, hogy József nem érti őket, mit mondanak a testvérek? Biztos azért, de mit mondanak az esetről? Mert láttuk az ő lelki szorongását. Képzeljétek el, hogy ott volt a szemük előtt az a kép, amikor József könyörgött, és nem irgalmaztak neki. Gondoljátok meg, talán olvassuk is el, figyeljétek meg, mit ír a 177. oldalán ennek a könyvnek József odakerüléséről. Azt mondja, hogy József ez alatt útban volt rabtartóival Egyiptom felé. Mi alatt a testvére ugye széttépik a ruhát, bemártják vérbe. Így olvasom tovább. Miközben a karaván délnek Kánoán határa felé tartott, a fiú felismerte a távoli dombokat, amelyek között atya sátorozott. Gondoljátok meg ezt az érzést? Mikor mi közeledünk, mondjuk Moson-Magyaróvár irányából, látjuk a gyönyörű győrőbaráti dombokat, már látjuk az otthonunkat, és öröm tölti el a szívünket. Milyen érzést tölthette el József szívét, amikor látta a dombokat, amelyek között az atya sátrai feküdtek, és nem volt mód, hogy jelezzen, hogy szóljon. Belegondolni is iszonyat. Van egy nagyszerű film József életéről, nagyon kedves alkotás, kiváló színészekkel, és abban is megdöbbentő, amikor Józsefet elviszik, és ahogy a testvérei eladják, megrendítő. Így olvasom tovább. Keservesen sírt, amikor megpróbáltatásában szerető atyára gondolt. Ismét felidéződött benne a dótáni jelenet. Látta maga előtt haragos fivéreit, és érezte vad gyűlölködő pillantásaikat. Könyörgéseire adott durva, sértő feleletük még mindig fülében csengett. Remegő szívvel gondolt a jövőre. Micsoda változás, a forrón szeretett, dédelgetett fiúból megvetett, tehetetlen rabszolga lett. Mi lesz majd sorsa egyedül és barátok nélkül abban az idegen országban, ahova hurcolják? És figyeljétek meg most ezt a döbbenetes mondatot. Józsefen egy ideig a rémület és rettegés lett úrrá. Rémület és rettegés. Teljesen kikerült abból a komfortzónából, amelyet elképzelt magának. Figyeljétek meg Mózesnek az életében. Egy kicsi gyermek számára mi a helyes, mi a jó? Ha a szülei körül nőhet föl. Jókébednek 12 esztendeje volt arra, hogy megerősítse Mózesben az isteni iránti ragaszkodást. De utána Mózes, mondhatni, bekerült egy fantasztikus helyre, nem de? Úgy olvassuk, majd fel is olvasom nektek Mózessel kapcsolatban, hogy megtanított az egyiptomiak minden bölcsességére. Ha elolvassuk a pátriárkák és prófétákból, hogy Mózes minek szánta a nagyapja?
Emlékeztek rá? Olyan tehetséges volt, annyira kiváló volt ez a fiatalember, hogy Mózest az uralkodói tisztre szánta a nagyapa. Annak ellenére, hogy vér szerint nem ő lett volna nyilván az, aki erre a tisztre a legméltóbb lett volna, de a kiválósága ezt eredményezte. Úgy olvassuk, gyönyörű szép, olvassátok el István vértanúnak a leírásában, hogy megtanított mindenben az egyiptomiak bölcsességére. Kiváló hadvezér volt, figyeljétek meg majd a pátriárkák és profétákban. A sereg előtt a nagyszerű tettei hatalmassá növelték a tekintélyét. Tehát Mózes egy olyan valakiként állt ott a saját szemében, aki jogosan várhatta azt, hogy majd ő lesz Isten népének a megszabadítója. Mózes hogyan esett ki a komfortzónájából? Agyonütötte az egyiptomit, és az Isten kiszakította arról a helyről, ahol volt, és elküldte egy teljesen idegen országba, ahol 40 esztendőt töltött. 40 esztendőt késlekedett az isteni tervek megvalósulása Mózes miatt. Nézzük Dánielt. Dániel hogyan esett ki a komfortzónájából? Úgy, hogy jöttek a babiloniak, és a szülői háznak abból a szép békességéből. Nyilván úgy érzékelem, hogy egy komolyan istenfélő család kellett legyen, aki Dániel mögött állt. Emlékeztek rá a babiloniakkal kapcsolatos fogságra, az Úr mit mondott? Az, hogy hajtsátok magatokat a babiloni király jármába. Babilon nem akarta elpusztítani Jeruzsálemet. Arra bátorította Jeremiás próféta az aktuális királyt, ugye Sedekiást, hogy hajoljon meg a babiloni király előtt, ne vegyen fel vele a kesztyűt, és az Úr megirgalmazni fog a városnak. Dániel elkerült egy teljesen idegen országba. Emlékeztek rá, mi volt éppen az a probléma miatt el kellett tökélje magát Dániel a szívében? Hogy az isteni törvényekkel ellentétes dolgot kellett volna csináljanak. És szerintetek milyen következményekkel fenyegetett az, hogyha ők megtagadják az engedelmességet Babilonban? Élet-halál kérdése volt. Emlékeztek, maga az a tisztartó, akit kértek, hogy más étellel táplálja őket, ő maga is félt attól, hogy ha nem táplálja őket úgy, ahogy a király megkívánja, akkor még az ő állása, sőt az élete is veszélybe kerülhet. Tehát mind a három férfi esetében azt látjuk, hogy a Jóisten kiszakította őket abból a helyzetből, amiben úgy eltervezték magukat az életben. Testvéreim, mit mond ez számunkra? Ha magunk életét nézzük, akkor mi elképzelünk egy bizonyos, nagyon kellemes, ilyen autópályaszerű életutat, ami az Isten országába vezet bennünket, de a Jóisten mást akar. Hogyan akar mást? Ugye a mi elgondolásunk szerint két pont között a legrövidebb út, ugyebár az egyenes. Az Isten pedig valami más egyenest képzel el. És úgy vélem, hogy az Isten útja, amin vezet bennünket, ténylegesen az az egyenes, és amit mi elképzelünk magunknak, az mindenfelé másfelé vezetne bennünket, csak nem arra, merre a jó Isten akar. Úgyhogy én azt látom a magam életében is, hogy azok a kitérők, azok a nehézségek, amelyeket a Jóisten megengedett az életemben, az mind-mind azt a célt szolgálta, hogy valahová eljuttasson. És ide szeretnék majd eljutni a mai ige tanulmánynak a végére. Legyetek nyugodtak! Bármerre vezet bennünket az Isten, megmutatja, hogy merre kell lépnünk. Biztosan ti is hallottátok már, ismeritek azt a gondolatot. Édesanyámmal szoktunk így megállapodni ebben, hogy van egy, mintha egy ajtókkal teli folyosón haladna az ember, és a Jóisten bezárja az összes ajtót, ami előttünk van, de egy ajtót mindig nyitva hagy. Emlékeztek, az Isten igéjében is így olvassuk Jelenések könyvében, hogy adtam eléd egy nyitott ajtót, amit senkiben nem zárhat. Az az ajtó nyitva van. Volt eset nektek már az életetekben, amikor az bezárt ajtónak mentetek neki fejjel? Hát én el tudom mondani nektek, hogy bizony volt. És utána, amikor beütöttem a fejemet, akkor 10 évekbe tellett, mire a Jóisten helyre tudta hozni azt a kárt, amit én csináltam. Mert úgy véltem, hogy az az út, amin ő vezet, az nem feltétlenül az a komfortzóna-szerű, amit én elképzelek, és másfele léptem, mint amelyet a Jóisten előirányzott volna, és bizony, mire ő azt helyrehozza, nagyon nehéznek tűnik. Szerintetek József úgy képzelte, hogy rabszolga lesz? Szerintetek Mózes, amikor a Fáraó palotájában tudatosan készült ő Izrael megszabadítására?
Dehogy nem. Olyannyira, gondoljatok bele, maga az Úr kijelentette Mózesnek, hogy ő lesz az, aki által megszabadítja. Amikor Mózes agyonütötte az egyiptomit, úgy vélte, hogy neki erre Izrael megszabadítójaként joga van. Dániel, ugye az ő élete egy kicsit másabb, mert valahogy valami fantasztikus módon egy olyan lelki tisztaságú embert látunk az ő személyében, mindesetre az ő komfortzónája is nagyon komolyan sérült, hiszen egy idegen országban, idegen emberek között, idegen Isten tisztelet között találta magát. Tehát legyünk nyugodtak, az Isten vezérlete kacskaringósnak tűnik, de az a legegyenesebb. Nézzük a következőt. Mindhárom férfi esetében valami elképesztő dolgot látunk. Az első történet, ugye Józsefnek a története. A fiatalokkal erről beszélgettünk több héten át, hogy hogyan vált ezeknek az embereknek az életében, mondjuk József életében az, amit Jézus mond, hogy úgy fényjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy látva jó cselekedeteiteket dicsőítsék mennyei atyátokat. Meg tudjátok mondani? Olvassuk fel ezzel kapcsolatban Mózes első könyvéből a 40. fejezetnek az első néhány versét. Mózes első könyve 40. fejezetének az első néhány versét keressétek meg. Bocsánat, szerintem a 40. fejezet helyett csak kettőt kerestem meg, a 39-est, bocsánat. 39-es fejezet első versei. Így olvasom. József pedig alávitették Egyiptomba, és megvette őt az izmálitáktól, kik őt odavitték, egy egyiptomi ember, Potifár, a fáraó főembere, a testőrök főhadnagya. És az Úr Józseffel volt, és szerencsés ember volt, és az ő egyiptomi urának házában volt. Látta pedig az ő ura, hogy az Úr van ő vele, és hogy valamit cselekszik, az Úr mindent szerencsésé tesz kezében. Kedvessé lett azért József az ő ura előtt, és szolgált néki, és háza felvigyázójává tette, és mindenét, amije volt, kezére bízta. Mondjátok, betöltötte József a jézusi gondolatot? Azt olvasok itt az igében, hogy József, mivel az Úr vele volt, ezért az Úr megáldotta. Nézzük meg a pátriárkák és prófétákból, hogy József hogyan változott meg röpke néhány pillanat alatt. Figyeljetek, így olvasom tehát Ellen Gould White szavait. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot, folytatás az előző után, tudjátok, ahol József átadta magát a rettegésnek és a félelemnek, ez a következő mondat. Az isteni gondviselés azonban még ezt a tapasztalatot is áldássá változtatta. Néhány óra leforgása alatt megtanulta azt, amit egyébként évek folyamán sem érthetett volna meg. Atya noha gyengéden és forrón szerette, dédelgetésével és kényeztető kivételezésével mégis ártott neki. Ez a szerencsétlen megkülönböztetés szította fel fivérei haragját és hívta ki ellenségeskedésüket, mely végül is otthonától elszakította, s kegyetlen rabszolgasorsra juttatta. De az atyai részrehajlás következményei jellemében is megmutatkoztak. Kezdett önelégült és követelődző lenni. Jellemében jó néhány kijavítandó hiba volt, mivel hozzászokott a gyengéd atyai gondviseléshez, úgy érezte, nem tud majd megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, amelyeket kitaszított idegen rabszolga keserves sorsa tartogatott számára. És most figyeljétek, mi okozta a változást? Gondolatai ezután Atya Istene felé fordultak. Gyermekkorában megtanulta, hogy szeresse és félje őt, Atya sátrában gyakran hallgatta a látomás történetét, amelyet Jákob akkor élt át, amikor otthonából menekülnie kellett. Elmondták neki, milyen ígéreteket nyert Atya az Úrtól, és azok hogyan teljesedtek. A szükség óráiben Isten angyalai mellé álltak, hogy oktassák. Most ezek az értékes tanítások mind felelevenedtek emlékezetében. József hitt abban, hogy atyái Istene lesz az ő Istene is. Akkor és ott teljesen átadta magát az Úrnak,
és imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele, számüzetése földjén is. És figyeljétek meg, milyen érdekes, Mózes, illetve Józsefről azt mondja az ige, hogy szerencsés volt, hogy az Úr megáldotta őt. Először is mi kellett ahhoz, hogy Józsefet megáldja az Úr? Isten kezére kellett bízza magát. Elhatározta, hogy teljesen átadja magát Isten gondviselésére. És szerintetek, József miért volt olyan szerencsés Potifárnak a házában? Hallgassátok meg, mit mond erről Ellen Gould White. A szemmel látható eredményesség, ami József munkáját és intézkedéseit kísérte, nem közvetlen isteni csoda következménye volt. Figyelitek? Szerintetek minek a következménye? Figyeljétek meg, ezt mondja, hanem szorgalmát, gondosságát és kitartását koronázta Isten áldása. Figyelitek a különbséget? Józsefről mit mond az ige? Azt mondja, hogy nem várta, hogy a sürgalamba szájába repüljön, hanem mit tett? Gondos volt, szorgalmas és kitartó. Amikor Isten gyermeke elkerül egy munkahelyre, testvéreim, mi kell jellemezzen bennünket? Gondosság, szorgalom és kitartás. Pál mit mond, gyönyörű szép ez az ige, sokáig ki volt téve a monitoromra, jelmondatként sajnos ezek a jó nagy monitorok már megszűntek, nem tudom kiírni, de ott dobog mindig a szívemben, a fejemben. Pál a következőt mondja, bármit dolgozol, úgy szolgálj, mintha kinek szolgálnál? Istennek szolgálnál, és nem embereknek. Az az ember, aki Istent, a mennyei atyát tekinti például, hogyan gondolkodik? Emlékeztek Jézus, mit mond a mennyei atyáról? Az én atyám mit csinál folyton? Hogy mondja? Az én atyám szüntelenül munkálkodik. És Jézus hogy folytatja? Én is munkálkodom. A hívő ember, testvéreim, ezt a példát kell leutánozza, úgymond. Józsefről így olvastuk, gondosságát, szorgalmát és kitartását koronázta Isten áldása. És így folytatja. Sikerességét pedig nem magának, hanem Isten kegyelmének tulajdonította, és még bálványimádó ura is ezt tartotta a páratlan eredményesség titkának. Testvéreim, úgy higgyétek el, hogy ez saját tapasztalatom. Most a vállalatnál egy új munkát kaptam, és ezen való gondolkodás keltette föl ezek iránt a történetek iránt a figyelmemet. Egy olyan munkát kaptam, testvéreim, ahol a Jóisten eredményességet ad. Az énekarnak már beszámoltam ezekről az eredményességeimről, és megkérdezték a kollégáim 2 hétnyi munka után, hogy mi a titka a sikerességnek. És képzeljétek el, mit tudtam mondani a vezetőimnek, egy egész dunántúlnyi embernek, azt, hogy én Jézus elveit alkalmazom a munkámban. Nagyon sokszor elmondtam már nektek Jézusnak azt az 5 lépéses figyelmeztetési rendszerét, emlékeztek? Bemutatkozás, dicséret, feddés, tanács és ígéret. És mondtam, hogy gyerekek, én ezt az 5-öt alkalmazom. És fantasztikus volt, egy olyan értekezleten ültünk, ahol a gyengén teljesítőknek a felzárkóztatásáról volt szó, és az anyagban, amit a vezetőnk készített erre az értekezletre, úgy szólt volna, hogy először el kell mondani, hogy mi a rossz. Jézus meg mit mond először? Mutatkozz be, és mit csinálj? 2. lépésként dicsérd meg. És amikor már elmondtam ezt a dolgot így a vezetőimnek, hogy én először a dicsérettel kezdem, mikor a főnökünk elkezdte tartani az értekezletnek az anyagát, nem volt ugyanott a táblán, hogy dicséret, de ő is mivel kezdte? Dicsérd meg! És utána a szituációs játékban le kellett játszani ugyanezt a dolgot, és amikor a 2 szereplő, ugye az egyik a vezetőt, a másik a beosztottat játszotta, a vezető mit gondoltok, mivel kezdte? Dicsérettel. Testvéreim, hatalmas dolog ez. A saját életünkben, Jóisten, mondtam nektek, hogy nagyon komoly vargabetűknek látszó dolgokon vezetett el ehhez a munkához, amit most kaptam, de amikor a vezetőimnek elmondtam, hogy én nem a magam sikerének tulajdonítom ezt, hanem Isten áldásának, mit gondoltok, mit csináltak rá az Isten áldása kifejezésre? Bólogattak. Bólogattak. Testvéreim, ez az, amit a Jóisten szeretne általunk megvalósítatni.
Titeket azért helyezett a munkahelyetekre, minden egyes helyre, ahol vagytok, hogy az emberek a ti életeteken keresztül, ahogy Pista bácsinak az imádságában hallottuk, az életetek apró cseprő dolgaiban az Isten úgy vezessen benneteket, hogy látva a gondosságotokat, a szorgalmatokat, a kitartásotokat, és az ezen megnyugvó isteni áldást, látva a ti jó cselekedeteiteket, dicsőítsék a mennyei atyátokat. Józsefen megvalósult? Teljes mértékben. Mózes esetében hogyan dicsőítették a mennyei atyát? Ugye az ő esetében, olvassátok majd el, vitatkozott az egyiptomi papsággal a bálványimádás és az élőisten szolgálata között. Ért el Mózes valamit ezekkel a szavaival? Amikor az egyiptomi udvarban volt? Semmit az ég adta világon, sőt, kiváltotta az ellenségeskedésüket. Úgy olvassuk, a testvérünk leírja, hogy mivel Mózesnek rendkívül magas volt a rangja, ezeket a stiklijeit úgymond elnézték. De rögtön, mihelyt találtak rajta egy fogást, és agyonütötte az egyiptomit, azonnal ellene fordult a hangulat, emlékeztek rá, amikor a király fülébe jutott, hogy gyilkosságot követett el, hát egy trónörökösnek már bocsánat, de ha agyonüt egy munkafelügyelőt, hát tudjátok, a mai világban is úgy elsikálják, vagy hogy szokták ezt mondani. De Józsefet azonnal, vagyis Mózest azonnal elővették, emlékeztek, és menekülnie kellett. Hogyan tudott Mózes életében kikristályosodni az, hogy mégiscsak a cselekedetein dicsőítették a mennyei atyát? Az Úr kiragadta a komfortzónájából, 40 évig képezte. Mivé képezte az Úr? Pásztorrá. Mit kellett megtanuljon Mózes, gondoljatok bele, egy ember öltőnyi idő alatt? A türelmet és a szeretetteljes gondoskodást. És a szelídséget. És mit mond róla az élete végén az Úr? Hogy nem volt ennél az embernél szelidebb ember. De Mózesnek tényleg ez volt az alaptermészete? Honnan tudjuk? Mert amikor kicsúszott ebből a jóistenben való nyugalomból, akkor rögtön odavágott. Testvéreim, mekkora hatalmas erő volt az, amit az Isten 40 év alatt elért Mózesnél. És amikor visszamennek Egyiptomba, ezt most olvastam a Biblia sorbaolvasásában, feleségemmel együtt olvastuk, emlékeztek rá, hogy mit mondanak, amikor már jön a békás meg a tetves történet a csapásoknál? Egyiptomi varázsló.

Amikor Izrael elhagyja Egyiptomot, mit olvasunk? Ez kevés. Emlékeztek, mi történik? Figyeljétek meg az egyiptomi kivonulást. Azt mondja, hogy csatlakoztak hozzájuk az egyiptombeliek közül. Nem tudjuk, de azt mondja, hogy sok elegyvel egy nép, így fogalmaz. Sok elegyvel egy nép csatlakozott. Voltak emberek, akiket magukkal ragadott Izrael Istenben való bizodalma, és látva az ő jó cselekedeteiket. Elmentek, és követték őket. Nézzük Dániel esetében. Dániel milyen volt? Emlékeztek arra a döbbenetes 6. fejezetre, erről is beszélgettünk a fiúkkal, mikor van az oroszlánok verme történet. Hogyan érvényesül József életében ugyanez, ami Józsefnél? Emlékezzetek rá, lapozzunk oda, mert fantasztikus, szép ez a fejezet. Dániel könyve 6. fejezetében van két nagyon fontos kifejezés, szerintem már szóltunk erről nemrégiben. Így olvassuk a 6. fejezetben, hogy Dániel próféta, emlékeztek rá, bekerül az új birodalomnak a vezető testületébe, és azt olvassuk róla, hogy a király őt szándékozott a 3 igazgató fölé emelni, hogy az egész uradalmat, az egész királyságot ő vezérelje. És akkor az egész társaság, az egész igazgató tanács mit próbál meg Dániel életében találni? Emlékeztek rá? Valahol az ügyvezetésben hibát találni. És figyeljétek meg, hogy emberek, akik keresnek, szerintetek egy egész gépezet rá lett állítva, hogy Dánielben valami hibát találjanak, nem? Zsolka Néni, gondolj bele, hogy egy egész élet. Dániel nem fiatal ember volt már ekkor, hanem 70 éves fogság után a végén vagyunk. Testvéreim, iszonyatos távolság. És az egész birodalmi tevékenységében egy szálkát nem találtak. Érvényesült ugyanaz, mint József esetében? Szorgalom, gondosság, kitartás. És még egy nagyon fontos kifejezést tegyünk hozzá, a hűség. Azt mondja Dánielről, hogy mert hűséges volt. Testvéreim, legyünk mi a hűségességnek, a szorgalomnak, a kitartásnak az emberei, és ezt az Isten megáldja. És figyeljétek meg, Dárius a király milyen Isten hitre jutott. Emlékezzetek Krisztus szavaira? Lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Hogy szól a király kétszer is Dánielhez? Emlékeztek, a múltkor erről már szóltunk. Dániel az élő Istennek szolgálja. Mondjátok, hogy hangzik a következő mondat? Nem emlékeztek rá? Két hatalmas mondat. Dániel az élő Istennek szolgálja, mondja a király. Pista bátyám, megtaláltad? Akinek szüntelen szolgálsz. Testvéreim, figyeljétek meg ezt, Dániel. Emlékeztek, mit mondtam az elején? Hogy életünk minden lépésében, az apró cseprő csípcsú dolgokban is, Dánielnek az életében volt-e kivétel, amikor nem az élő Istennek szolgált? Mit mond a király? Aki idegen istenek követője volt, aki sose látott még Isten gyermekét, de egy rövid, néhány hónapos tapasztalat azt mutatta erről a Dánielről, hogy ez a Dániel olyan, hogy ő az élő Isten szolgálja, akinek ő szüntelen szolgál. És egy olyan ember, akire rá lehetett bízni, aki hűséges volt. Most beszélgettem az egyik friss munkatársammal, akinek az édesapja komoly vállalkozást vitt, és elmondta, hogy azért hagyta ott a vendéglátóipart, amiben az édesapja több üzletet épített föl, mert egyszerűen belefáradt. Volt néhány ilyen büféjük, ilyesmik, tudjátok, amikor embereket kiflévittél, hot dog, hamburger, stb. Azt mondja, hogy éjjel-nappal dolgoztam. Vasárnaptól szombatig. Reggel 8-tól este 8-ig. Miért nem lehetett ott maradni az üzletnek, nélkülem, mint tulajdonos nélkül? Mert az emberek, akiket alkalmaztunk, nem voltak hűségesek. Nem lehet rábízni. Testvéreim, ez az általános tendencia az emberek között. Vannak becsületes emberek még. De figyeljétek meg, ma beszéltünk a fiatalokkal ezekről a broker botrányokról, te is halljátok, biztosan a híreket olvassátok. Miről szól ez a történet? Vannak emberek, akik nem a becsületességből élnek. Nem attól félnek, hogy embereket megkárosítanak, hanem egy dolog, ami rettegteti a szívüket. Nehogy lebukjanak, csak a büntetés. De a hívő ember miben különbözik attól a világtól, amely körülveszi?

0: A hívő ember abban különbözik, testvéreim, hogy míg őket erőszak szervezetek kényszerítik rá arra, hogy becsületesek legyenek, és ezt megpróbálják kijátszani, a hívő embernek hol van a törvény? Ebben különbözünk, testvéreim. Lássák az emberek a jó cselekedeteinket, az életünk épp apró cseprő dolgaiban, mint Dánielnél, hogy ne lehessen hibát találni. Nyilván tévedni lehet, de amikor valaki szándékkal rendetlenkedik, azzal szemben nincs mit tenni. Testvéreim, itt van József, itt van Mózes, itt van Dániel. Látjátok, az Isten áldása nyugodott meg rajtuk, betelt az, hogy látva a jó cselekedeteiket, a munkájukban való precizitást, álhatatosságot, szorgalmat, kitartást, az emberek dicsőítették mennyei atyukat. Látjátok, József esetében Potifár. És aztán a végén, amikor József felkerül, olvassátok el, fantasztikus, azt olvassuk, hogy amikor a fáraó meghozza a döntését, és azt mondja, hogy nincs más ember, akiben az Isteneknek a szent lelke van, mint te benned, József, akkor mit hall? Utána néz és megkérdezi, hogy milyen volt József előélete. És hallja, hogy mit tett József Potifár házában. Megszerezte az információt, hogy mit tett József a börtönben. És ezek az információk és az a bölcsesség, amely Józsefről sugárzott, meghozta a döntést, hogy felkerüljön arra a pozícióra, amelyet az Isten szánt neki. Testvéreim, erről szól. És most jön a legérdekesebb tanulság, ami számomra a legmegdöbbentőbb volt, hogy a Jóisten adhat nekünk sikert a mindennapi életben. A szorgalmunkat, a kitartásunkat, az álhatatosságunkat koronázhatja siker. De ennek a három embernek az életében, testvéreim, mi volt, amit az Isten legfőképpen szánt? Józsefet nem pusztán Potifár házában, a börtönben és a fáraó házában akarta sikerre vezetni. Mózessel az egyiptomiak bölcsességére való megtanítatás nem azt a célt szolgálta, hogy Mózes egy sikeres hadvezér legyen Egyiptomban. Dániel esetében nem az volt a cél, hogy egy remek hivatalnok legyen a babiloni, majd a méd-perzsa birodalmi gépezetben, hanem mi volt a célja mindhárom embernek az életével? Hogy az Isten munkáját erősegítsék. És ezzel teljesedjen ki az életük. Emlékezzetek vissza, József nem azt mondta, hogy az Úr azért tartott meg, hogy én nagy emberré legyek, hanem amikor a testvéreinek összefoglalja az életét, azt mondja, hogy a ti gonoszságotok az Isten jóra fordította, azért, hogy titeket el tudjanak látni. És azt mondja József, olvassátok el a Pátriárkák és Prófétákban, visszaemlékezett arra, hogy az atyáknak, Ábrahámnak emlékeztek rá? Megadja az Úr az ígéretet, hogy elviszi őket egy olyan földre, ahol majd nagy népé leszek, és visszahozlak. És amikor József behunja a szemét, emlékeztek az élete végén, mit mond? Hogy az Isten bizonnyal meglátogat titeket, és ahogy az atyáinknak megígérte, majd elvisz, vigyetek engem vissza. És fantasztikus, amikor a mózesi történetről írja a testvérünk, leírja, hogy Józsefnek ezek a szavai örök bizonyságként ott lüktettek az izraelitáknak a fülében és a szívében, hogy igen, József, akit az Isten ilyen nagyjá tett, nem abban hit, hogy itt kell nagyjá lennünk, hanem az Isten országában. Józsefnek az életében ez volt az isteni cél, hogy az Úr népe nagyjá legyen, majd visszavihesse őket Egyiptom földjére. Mózes esetében ugye azt mondhatjuk, hogy az Úr erre szánta őt, hogy kivezesse az ő népét Egyiptomból, és elvezesse egészen a megígért föld határáig. Testvéreim, látjátok, Mózesnél nem is kérdés. Dániel és esetében mi volt a helyzet? Hogyan munkálta az Úr az ő munkáját Dániel által? Emlékeztek, erről már szóltunk egyszer ige hirdetésben. Lapozzunk ennek a megtudakolásáig Dániel könyve első fejezetének a végére. Dániel első fejezete utolsó verséig lapozzatok vissza, a 21-es verset így olvasom. Ugye ez az első fejezet, emlékeztek, amikor elhatározza, eltökélte, hogy nem eszik a király ételéből, és így fejezi be a fejezetet az ige, és ott volt Dániel Círusz király első esztendejéig. Emlékeztek, mi történt Círusz király első esztendejében? Círusz, olvassátok el Esdrás könyvét, Királyok, Krónikák könyvének a végét, Így szólt Círus a perzsa király. Az egek istene azt mondta nekem, hogy építsek néki házat Jeruzsálemben. És ki volt az, aki bemutatta az igét Círusnak? Testvéreim, azt akarja az Úr, hogy ebben az életben sikeresek legyünk. Szorgalommal, kitartással, az ő áldása megnyugszik rajtunk. De nem ragadhat le a tekintetünk, a szemünk ennek az életnek a dolgainál. Az Isten szolgáit, akik az ő útján akarnak járni, ezek a dolgok igazából csak eszközök ahhoz, hogy mi legfőképpen Isten munkáját végezzük. És ez lesz majd igazán az, ami az Isten dicsőíti. Emlékezzetek rá, Círus mit mond, az Isten parancsot adott nekem. Mózes, amikor kivezeti Izraelből Egyiptom, illetve Izraelt Egyiptomból, akkor az egyiptomiak végig látják, hogy igen, ez az Isten keze. József pedig, emlékeztek gyönyörűen, ahogy megjósolja az isteni ígéretben, végig megtörténnek gyönyörű szépen a hét kemény esztendő, két drága jó esztendő, utána a hét kemény esztendő. Testvéreim, legyünk mi az Isten emberei. Az életünk csip-csup, apró cseprő dolgaiban, mert az Úr azt mondja nekünk, emlékeztek a talentumok példázatának a végére, melyik mondat hangzik el minden egyes alkalommal az Úr szájából, mikor az ő szolgája hűséges volt? Jól vagyon jó és hű szolgám? Kevesen voltál hű, és? Sokra bízlak ezután. Testvéreim, amit kicsiben csinálunk, ezt mondja az igenem, de az nagyban ugyanúgy megvalósul általunk. Legyünk hűségesek az életünk mindennapi kicsi dolgaiban. Itt van ez a három hitbeli elődünk, József, Mózes, Dániel. Hatalmasan látszik a szülői háznak, az atyai, anyai nevelésnek a hatalmas eredménye. Látszik, hogy az Úr nem arra vezette őket, amerre ők szerették volna. Nem így van a mi életünkben is sokszor. Nem minden úgy lesz, ahogy szeretnénk, nem? De amikor visszanézünk, én még csak 50 éves vagyok, de hogy visszanézek, látom, hogy javamra vált, amikor az Úr kemény dolgokkal látogatott meg. Testvéreim, megáld az Úr bennünket ebben az életben, hogyha szorgalom, kitartás, gondosság jellemez bennünket, az Isten áldása megnyugszik rajtunk. Dicsőítik mennyei atyánkat, és azt mondják, hogy igen, te az Isten áldott embere vagy, ezt várja el az Úr tőletek. De mindez az eszköz csak arra való, hogy Isten munkája megvalósuljon általunk. Testvéreim, adja meg az Isten mindnyájunknak ezeket a tapasztalatokat. A gondosság, a szorgalom, a kitartás munkáját, és majdan az, hogy az Isten munkájában a legfényesebbet tehessük. Az Isten hallgasson meg bennünket, hogy ezért kérhessük őt, és valóban az emberek lássák jó cselekedeteinket, és dicsőítsék őt. Amen.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteleten. És mielőtt felolvastam nektek a mai gondolatunk kiinduló igéjét, szeretném nektek elmondani, hogy megértsétek, hogy miért is ezzel az igével és ezzel a témával foglalkozom a mai alkalommal. A mértékletesség témát választottam. Én pontosabban így fogalmaznék, csak ezt tudtam választani. Egy tapasztalatot szeretnék nektek megosztani veletek nagyon röviden. Évekkel ezelőtt a gyülekezetünk egészségügyi előadásokat és főzőköröket szervezett. Nagyon sokan voltak ismert előadókkal, és utána hosszú-hosszú főzőkörök kezdődtek. És ezekből a főzőkörökből és egyáltalán az egészségügyi előadásokból nagyon kiábrándultam. Nagyon kiábrándultam, mert úgy éreztem, hogy nem tölti be azt a célt, aminek annak lennie kellene. És valahogy úgy éreztem, hogy nyitottunk egy büfét, ami nem tesz jót senkinek. Mert valahol az ige, az evangélium nem hangzott el ezeken az alkalmakon, és egészen más célra fordították az emberek. És nagyon sokáig elzárkóztunk velem az élen, határozottan ezelől a bármilyen ilyen irányú kezdeményezés elől, és tavaly fordult újra Edina hozzám, hogy hát kezdjünk el újra, és mondtam, hogy nem, mert nem jó, valami nem jó. És mondta nekem egy mondatot, hogy az Istennek az a parancsa, hogy tanítsuk meg az embereket egészségesen élni. És fölolvasta nekem ezt, és újra elkezdtük. És először Sárváron, aztán az elmúlt november, október végén, november elején Celldömölkön. És az a gondolatunk támad, hogy tényleg ezekbe a konyhai alkalmak, ma vigyük bele, és hogyan, és ennek is megadta Jóisten a módját, hogy hogyan vigyük bele az evangéliumot, az isteni elveket, az Ellen White-i elveket, persze nem kimondva. És ez körülbelül 2,5 hónapja készülünk erre, vagy készültünk erre, és teljesen a gondolatainkat, és az én gondolataimat is ezek az elvek foglalkoztatják. És én azt gondolom, hogy enélkül az előzmény nélkül én nem mertem volna elétek kiállni, mert nem lenne mivel. Ugyanis ezeken az alkalmakon rájöttem arra, amit sejtettem, de most úgy kristálytisztán, hogy igazából én nem vagyok különb, nem vagyok feljebb, nem állok feljebb azoknál az embereknél, akik ott ülnek velem szemben, akik talán semmit nem hallottak ezekről. Nagyon nagy szükség volt rá az én életemben is, meg azt gondolom a testvérek életében is. És azon imádkozunk, hogy hogyan tovább. És nagyon fontosnak látom, most már megváltozott a nézőpontom, és teljesen ezek az elvek töltik be a gondolataimat, hogy mi az, amit átadjunk az embereknek, mi az, amivel ezen az úton Krisztushoz vezessük őket ebbe a mai világba. És tulajdonképpen ezért született, nem tudok másról most gondolkodni. Ezért született meg bennem, hogy elétek tárom azokat, amiket engem is megszólítottak ebben a témakörbe. Hogy így értsétek meg azt, hogy itt nem csizma van az asztalon. Noha tudom, hogy szombatnap van, én nem a konyháról fogok nektek beszélni, de a mértékletesség témaköréből. És most nyissátok meg a Bibliátokat, Prédikátor könyve 10. fejezeténél. És a 13 és a 14. verszakot olvasnám föl nektek, és indítanám ezt a gondolatsort a mértékletesség tárgykörében. Prédikátor könyve 10. fejezet 13 és 14. verszakát olvasnám fel. Jaj néked, ország,
akinek a te királyod gyermek, és a te fejedelmid reggel lesznek. Boldog vagy te ország, kinek a te királyod nemes ember, és a te fejedelmeid idejében esznek, a testnek erejéért, és nem az italért. Nem tudom, hogy találkoztatok-e már ezzel az igével, de ha először olvastátok volna most, akkor azonban mindannyian látjuk, hogy itt az Isten a királyokhoz szól, az ország mai szóval vezető embereihez. Régen nemes emberek, fejedelmekhez szól, és hát az evésről van szó. És hát nagyon elgondolkoztató, és sokáig nem értettem ezt az igét. És hogyha ez az ige nem a Bibliában lenne, én azt gondolom, hogy becsaptam volna ezt a könyvet. Mert azt mondtam volna, hogy ennek itt semmi keresni valója nincs. Valahol a két téma, a király meg az evése, most ez miért tartozik rám magánügy, nem? Mivel mit eszik a király, meg hogy eszik. Akkor én most miért foglalkozzam ezzel? De mivel az Isten igéjében van, ezért azt gondolom, hogy meg kell ezt a kérdést vizsgálnunk, akkor is, hogyha furcsa párosítás. Mai szóval azt mondhatnám, és így nézzétek ezt a témát, hogy arról beszél az ige, hogy ma a vezetők, gondoljátok csak el, ma a vezetőink, a politikusaink, a kormányzatban ülők, hogyan étkeznek. És képzeljétek el, hogy a választásoknál egy ilyen kérdéseket tette volna föl valaki. Hát azt hiszem, hogy mindenki körbe nevette volna a kérdezőt, mert ennek itt igazából nincsen helye. De az Isten meg mégiscsak beszél erről. Az Isten meg mégiscsak terítékre teszi ezt, és egy verszakba hozza az evést és a vezető embert. És hát ezt a kérdést tettem fel, hogy miért iratta az Isten bele ezt a Bibliába. Ő úgy látja, hogy fontos kérdés ez egy vezető embertől. Ő úgy látja, hogy ez nem magánügy, hogy egy vezető ember hogyan él az élet ezen területén. Van valami összefüggés talán az ő királysága és az asztala között? És hát első neki rugaszkodása azt a választ kell, hogy adjuk, hogy igen, azért iratta fel a Bibliában, mert kell erről beszélni. Azért van benne a Bibliában, mert az Isten ezt fontosnak találta. Azért iratta meg az Isten, mert fontos van valami összefüggés a fontosság mellett a munkája és az élet ezen területe között. Nyilván. És föltettem azt a kérdést, hogy ha a királynak fontos, ha a királynak kell erről beszélni, akkor vajon nekem, 21. század kis porszeméhez és nem fejedelméhez, nekem vajon kell erről beszélnem, nekem fontos-e? Én nem vagyok király, az nem, de az univerzum gyermeke, az univerzum királyának a gyermeke vagyok. Én nem döntök országok fontos dolgairól, az igaz. De döntök, hogy a jót vagy a rosszat választom-e. Tehát fontos. Én nem vállalok felelősséget egy egész országért. De eljutottam oda, hogy de felelősséget vállalok, kell vállalnom önmagamért. A körülöttem élőkért. Tehát akkor fontos számomra is. Azt a gondolatot szeretném most előttetek kibontani, hogy miért is fontos. Fontos azért, mert a politikusok példái egy országnak. A vezetők, igaz? És mi nem vagyunk példák. A mi életünk nem példa. Isten nem azért ad bennünket, hogy küldöttei legyünk. Hát akkor azt gondolom, és ide jutottam el a gondolatmenetben, mikor ezt az igét olvastam, hogy akkor ez az én életemben ugyanúgy fontos kérdés, csak meg kell vizsgálnom, hogy miben, és hogy miről is szól ez az ige. Az igét nézitek,
talán nem érthető először. 13. verszak. Nagyon jól elhatárolható a két gondolat. 13. verszakban arról ír, hogy mi nem jó, mikor van jaj egy országban, 14. verszakban pedig arról ír, hogy mikor jó egy országnak. Tehát egymással szembe állítja a két helyzetet, vagy hogy mondjam, a két hozzáállást. És azt fogalmazza meg, hogy jaj az országnak, amikor a te fejedelmeid reggel eszik. Hát mi a gond ezzel? Másik fordítást is megnéztem, mert hát reggel jó enni, meg kell is. Még a mondás is ezt tartja. És azt olvastam, hogy már reggel lakmározik. Tehát jaj annak az országnak, akinek a fejedelme, vezetője már reggel lakmározik. Talán így akkor érthetőbb. A 14. verszak pedig jó annak az országnak, boldog az az ország, amikor a királyember, nemes ember, és a vezetője és a királya is rendes időben esznek, egy másik fordítás szerint rendes időben esznek, a testnek erejéért, más fordításban önuralommal, de azt gondolom a test erejéért enni, ugye ez dőlbetűvel van, csak ezért mondtam egy másik fordítást, és nem az italért esznek. Tehát magáért, a test erejéért akkor boldog egy ország. Hogy mit is jelent ez? Mert nyilván itt az a kérdés, hogy mikor legyünk mi boldogok, nem csak a királyok és az ország, hanem mikor jó nekünk. Hogy mit is jelent ez, hogy rendes időben enni, és a test erejéért enni? Nagyon szemléletesen, nem mondom el, de meg fogjátok érteni egy példából, amit Jézus Krisztus bemutatott. Ugyanis ti is tudjátok, és nem fogom itt idézni, egy evangéliumi részletben, sőt nem is egyszer, beszél arról az evangélium, hogy Krisztus megvendégelte a népét. Ugye az 5000-eknek a jól tartása. 5000 férfi és gyerekek. Jézus Krisztus bemutatta gyakorlatban azt, hogy igenis fontos kérdés ez, és mit is jelent a test erejéért tenni. És ti is tudjátok, hogy mit kínált föl Krisztus az éhező embereknek, árpa kenyeret és halat. Ti is tudjátok, hogy az árpából készült kenyér a leggyengébb kenyér. Jézus élete könyvben 3 jelzőt találtam erre az ételre. Egyszerű, mindennapi és szegényes. Ezt a harmadikat egy kicsit zárójelbe tenném, hogy félre ne értsétek ezt a szegényest. Ez nem azt jelenti, hogy egy igénytelen, egy egyhangú, egy egysíkú, egy nem. Inkább ezt emelném ki, hogy egyszerű és mindennapos, és értsétek jól ezt a szegényest, és azért ezt, mert ez volt az akkori halászoknak az étele. Ezzel ezt tettek minden nap. És azt olvastam, és így is lehet ezt elképzelni, hogy nagyon nagy örömmel fogyasztották ezt az ételt, és igen megelégedettek voltak, írja az írója ebbe a könyvbe. És feltettem a kérdést, hogy miért tudtak, noha ez egyszerű, szegényes volt ez az étel, miért tudtak ilyen megelégedettek, és ilyen örömmel enni mindezt. És hát olvastam ebben a könyvben, hogy ezt az ételt megelőzte valami, az, hogy ők jártak, mentek Jézus után, egész nap álltak karukon a csecsemőkkel, akinek volt, és este volt. És azt írja az író, Ellen White, hogy Jézus Krisztus sápat volt az éhségtől és a fáradtságtól. És az emberek is. Ez este fele történt, amikor feltette a kérdést, hogy mit adjunk nekik enni. Tehát tulajdonképpen friss levegőn voltak, dolgoztak, mozogtak, magyarul jól megéheztek. És ennek mi a következménye? Nagyon egyszerű volt az étel, de az nagyon jól esett. Így szoktuk ezt mondani, hogy nincs rossz étel, csak nincs éhes gyomor, ugye? Gyerekekre, válogatós gyerekekre szoktuk. Tehát tulajdonképpen Jézus Krisztus az embereknek a valódi, Isten adta természetes szükségleteiket töltötte be ezzel az egyszerű, szegényes és mindennapi ételükkel.
a valódi szükségletüket, amit az Isten adott nekünk, mindannyiunknak, a legelemük szükségletet, és tulajdonképpen ez az embereknek, testének az erejét szolgálta. Ez az, amit a 14. versszakban olvastunk, ez az az étel, Krisztus szerint, ami a test erejéért adatot. Belegondoltok abban, hogy tulajdonképpen ő adhatott volna mondjuk búzából is kenyeret, tehetett volna ilyen csodát, vagy valami, most nem tudom milyen halételt mondjak, valami, nem tudom milyen különleges pezsgőbe sült, vagy nem tudom mi roston sült, mondjatok valami különleges hal, megtehette volna, nem? Örültek volna neki az emberek? Mit gondoltok? Hát biztos, de mégse adta ezt, hanem ezt a mindennapi ételüket adta, és mégis örültek. És jól esett neki. Na most Jézus az, aki ezt megvalósította, amit a fejedelmeknek kíván, hogy akkor egyenek, és azt tegyenek, ami a test erejét szolgálja. És tulajdonképpen nem pusztán az élvezetért. Tehát tulajdonképpen itt Prédikátor könyve a két verszak két utat mutat az evésbe. Az egyik, amikor a test erejéért teszünk, és azt mondja az Isten, ha a király így eszik, akkor boldog az ország. Nem a király, az ország boldog. Tehát nagyon érdekes. A másik pedig, hogyha az csak csupán az élvezetek miatt, tehát azért eszünk, mert finom, mert ez gyakorlatilag azt jelenti, tehát az a mérce számunkra, hogy finom vagy nem finom, akkor gyakorlatilag azt mondja az Isten, hogy jaj annak az országnak, ha a királya így eszik. Tulajdonképpen erről beszél ez a két út, és ezt mutatja be Jézus Krisztus. És azt a kérdést vizsgálva tovább is, mit mond a Biblia, mert itt arról olvastunk, hogy igen, egy ország életében ez nagyon fontos kérdés, hogy a király és a vezetők a test erejéért tegyenek. És kutakodtam tovább a Bibliában, hogy vajon fontos kérdése tovább, mit mond máshol a Biblia erről. Fontos kérdése az, hogy a test erejéért eszünk-e, vagy pusztán az élvezetért eszünk. És római levél jutott az eszemben, az 5. fejezetben két sorsdöntő, nem kell kinyitni, emlékeztek ti erre, az emberiség történetének két sorsdöntő alakját, személyét mondja el Pál apostol, és mutatja be, és meg is nevezi, hogy mi volt az a két sorsdöntő esemény, amely gyökeresen megváltoztatta az emberiségnek a történetét. Az egyik volt a bűneset, a másik volt Jézus Krisztus keresztáldozata. Tehát Ádám és a második Ádámnak az élete pontosabban egy-egy cselekedetét helyezi szembe ott Pál apostol a római levél 5. fejezetében. És bűnesetet, ha megvizsgáljuk. Emlékeztek, és itt sem kell kinyitni a Bibliát. Amikor Éva odament a fához, aminek nem tudjuk milyen gyümölcse volt, azt olvassuk Mózes könyvéből, hogy kívánatos volt a fa gyümölcse. Kívánatos volt a szemnek. Jónak látszott az a fa gyümölcse. Gondolkozzatok csak el, hogy vajon Éva éhes volt-e? Vajon a többi gyümölcs, a többi 600 millió gyümölcs, ami az édenkertben volt, az nem volt kívánatos? Az nem látszott jónak? Miért pont az? A többi rossz volt? Azt mondja a Biblia ezzel tulajdonképpen, és azért mondja ezt Mózes is, hogy Éva ezt látta, mert gyakorlatilag az emberiség történelmének a nagy bukását az önuralom hiánya okozta. Az az a mértékletesség, amiről itt Prédikátor könyvében is ír Salamon. Tulajdonképpen Ádám és Éva a mértéktelen étvágy miatt vesztette el az Édent. Én azt gondolom, hogy ez nagyon súlyos kijelentés, és ha nem a Bibliában lenne, akkor
akkor nem hinném el, hogy ez így van. Azt a tényt, hogy pusztán az evés miatt az örök életet el lehet veszíteni. És tulajdonképpen a mi gondolkodásunkban látok hasonlóságot, hogy én az elmúlt évek alatt nagyon-nagyon sokszor hallottam egy mondatot. Az evés nem üdvösség kérdése. A következő egy mondatot szeretném nektek felolvasni. Ellen White-tól mindig ebből fogok idézni, ha idézek a Hogyan étkezzünkből. Őszüleink előtt jelentéktelennek tűnt, hogy ezen az egyetlen ponton hágják át az Isten parancsát. Mégis a szövetség megszegése volt a következmény. Újra fölteszem a kérdést, elgondolkozni fontos kérdés ez. Ádám és Éva a mértéktelenség az evés miatt veszítette el az Édent. Mi lett a következménye ennek a látszólag jelentéktelen pici dolognak? Nyissuk meg Bibliánkat Lukács evangéliumánál, és maga a Teremtőnk és Megváltónk fogja elmondani személyesen a választ. Lukács evangéliuma 17. fejezetének a 26. versszakától olvasnám egészen a 30-ig. 30-al bezárólag. Az Új Szövetség 96. oldalán. Lukács evangéliuma 17. fejezet 26-tól a 30. versszakig olvasnám. És amiként Noé napjaiban lett, úgy lesz az ember fiának napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, mindam a napig, melyen Noé a bárkába bement, és eljött az özönvíz, és mindeneket elveszített. Hasonlóképpen, mint Lót napjaiban is lett. Ettek, ittak, vettek, adtak, ültettek, építettek. De amely napon kiment Lót Sodomából, tűz és kénkő esett az égből, és mindenkit elvesztett. Ezenképpen lesz azon a napon, melyen az embernek fia megjelenik. Eddig olvasnám. Tulajdonképpen Krisztusunk itt három jellegzetes, három kort idézve, és három kornak közös tulajdonságait, közös jellegzetességeit tárja elénk. Mi ez a három kor? Noé napja, özönvíz.

ugyanazok voltak a jellemzőek. Na most én ezt szeretném kicsit nagyító alá venni, hogy mik voltak ezeknek a koroknak a jellegzetességei. Egy piciből indultunk ki, egy jelentéktelennek látszó dologból, az édenbe, hogy vett annak a gyümölcsnek a fájából, és mire jutott a világ. Az első jellegzetesség, azt hiszem, ti is felfigyeltek rá, ez az ettek-ittak szó, ez mindenhol ott van. Na most lehet erre mondani, tudom, hogy ti nem mondjátok, de lehet arra mondani, hát persze, hogy ettek-ittak, hát mi is eszünk, iszunk. De ugye így fogalmaz Jézus, hogy hasonlóképpen, ezen képen lesz azon a napon is, amikor Jézus eljön. Hát persze, hogy ettek-ittak. Hát ez egy elemi szükséglet, ahogy mondtam. Hát akkor mi a gond ebbe? Hát nyilván ti is érzitek ezt, hogy ezzel az a gond, hogy ezt Jézus kiemeli. Ennek nem kellene kiemelkedni egy kornak a jellemzéséből. Tulajdonképpen itt Jézusunk azt mondja, hogy ezeknek a koroknak, ezeknek a városoknak, ugye Szodoma Gomorának, az volt a jellegzetessége, és a mai kornak is, hogy központja az evés. Na most így érthető most már, azt hiszem, a Prédikátor könyvének az ige is, mikor azt mondja, hogy jaj annak az országnak, akinek a királya már reggel lakmározik. Gyakorlatilag ugyanezt mondja arról a királyról, hogy már reggel, mert neki fontos, már neki köz, már lakmározást csap a reggelből, és reggeltől elkezdi a lakmározást. Mert jaj annak az országnak, akinek a királyának is központi kérdés az evés. És ezekre a korokra is azt mondja, hogy ez a egyik fő jellegzetessége, persze itt van még, és én ezt most nem szeretném kiemelni, de itt van a házasodás, férhez menés, stb., tehát a testi élvezetek, de ezzel, ezeknek a sorát az evéssel és az ivással kezdi Jézusunk. Úgy is fogalmaztam, hogy gyakorlatilag divattá lett az étvágy kielégítése. Divat lett. Hogy minél pazarabb módon az emberek ki akarják ezt az igényüket szolgálni. Gondoljatok az ünnepekre. Nézzetek be a boltokba, mindannyian ezen a földön járunk, nézzétek meg, hogy mennyi nyalánkság van. Mennyi olyan élvezeti cikk van, ami tényleg csak az élvezetet szolgálja, ami nem a test erejét, hanem csak arra szolgál, mert finom. És nézzétek meg az embereknek, mi az ételek megválasztásának az oka. Miért ezt veszem? Mert finom. Ez az egyetlen indok. Hogy finom. És az anyukámmal beszélgettem valamelyik nap, és nem tudom, hogy került a szó erről, de elkezdett mesélni a gyerekkoráról. 30-ba született, tehát 30-40-es években volt ő gyerek. És elmesélte nekem, hogy télen körülbelül egy mázsa káposztát megsavanyítottak. Megtaposták lábbal, jó megmosott lábbal, ez volt a saláta. Alma volt. Azt olvastam, hogyan étkezzünk be, ha van almátok, elégedjetek meg. Volt almátok. Volt almájuk. Mi volt a sütemény? Kukoricalisztet öntöttek le vízzel, tettek bele egy csipet sót. Cukor nem volt. És amikor kisült, megkenték lekvárral. Mi volt a lekvárba? Lekvár. Szilva. Semmi több. Semmi több. 10 óraira mit vettek? Szilva lekváros kenyeret. Nem volt más. De volt egy gyönyörű kertjük. Tele volt gyümölccsel. És nagyon gondozott volt és szép volt. Nyáron mentek libát őrizni a tarlón. Tudjátok mi ez a tarló? Mezitláb. Ja, a cipő az nem volt. Tudjátok mi a tarló, ugye? És tudjátok milyen buták a libák, mennek mint a bolond. És mit csinálnak a gyerek? Mit kell nekik csinálni? Futni a tarlón. És amikor megéheztek nyáron, akkor ott volt a kukorica a kertbe, és minden reggel eltettek maguknak 2-3 cső kukoricát, és azt megsütötték a testvérével. És az volt az ebéd. És hús, igen, volt hús, vasárnap délben volt hús. Ez volt, vásárfia volt cukor,
Az a bocskor szín, nem tudom, ki emlékszik.

0: emlékszik arra, az a fekete, de tudjátok, azért vásár nem gyakran volt. Na, akkor kaptak egy csomagot az apukától, ez volt az édesség. Hát így nőtt fel az anyukám, természetesen borsó, bab, krumpli, stb. Stb. Ezeket ették. Hát, ha összehasonlítjátok, és ezt azért mondtam el, hogy talán érzékeltessem, tudom, hogy mindenki tudja ezeket, érzékeltessem, hogy a világ nagyon elment a józanságtól ezen a területen is. Mégpedig abban az irányban, hogy az élvezetekért enni. Imádjuk az étvágy kielégítését. Imádjuk az evést, imádják az emberek az evést. Tudjátok, ezt hogy mondja a Biblia? Bálvány. Igen. Tehát az étvágy, az bálvány lett. Bálvány lett. Ellen White így írja egy mondatát, idézem. Az emberiség csaknem valamennyi tagja többet eszik, mint amennyit a szervezete megkövetel. Így fogalmazza, ezzel a jelzővel illeti korunk bűne az evés. Korunk bűne. Divatja. És egy másik mondat. Az ördög résen áll, hogy teljes uralma alatt tartsa fajunkat. Legerősebb kötele az étvágy, és ezt igyekszik felszítani minden elképzelhető módon. Felszítani az étvágyat. Hát a reklámok kiválóan értenek ehhez. Lágy zene, világítás és a többi. Azt hiszem nem kell a marketing munkáról beszélni. Tudjátok, ti is részesei vantak ennek. Igyekszik felszítani. Nagyon megdöbbentett, és ne keressétek ki, hanem majd otthon. Mózes könyvében van egy nagyon érdekes ige. Én nagyon megdöbbentem, és talán lehet, hogy szélsőségnek fogjátok tartani, de hiszem, hogy hisztek a Bibliába, és talán nem fogjátok mégsem szélsőségnek. Mózes könyvében azt mondja Mózes, hogy azt a gyereket, aki részeges és falánk, az kövezzék meg a falu vénei. Tehát a részegséget és a falánkságot azt egy szintre helyezi a Biblia. És azt mondja, hogy meg kell kövezni. Igen, nagyon megdöbbentett. Azért ez egy nagyon kemény dolog. És itt azért szeretném újra, tudom, hogy értitek, hogy itt nem a természetes éhség kielégítéséről beszél a Biblia, nem az a bűn. Ez nem bűn. Isten adta nekünk az éhséget, hát táplálnunk kell, energiát adnunk, fehérjét adnunk, hanem amikor pusztán csak az élvezetért enni, és ez már betegessé fajul. És nézzétek meg majd, 5. Mózes 21. fejezet 20-21-ben nézzétek meg, hogy az atyáknak szól Mózes, hogy ti mondjátok meg, menjetek a falu elé, vénei elé, ha a fiatok ilyen. Ez már jobban ránk tartozik, ami ekkor eszembe jutott, a szombati étkezések. Nagyon sokszor, és a gyereknevelés könyvben is azt olvastam, hogy készítsetek valami különlegeset. De egy valamiről azonban elfeledkezünk, még valamit írott Ellen White. Még egyszerűbben és még kevesebbet együnk szombaton, mint hétköznap szoktunk. Ott a különleges, az is egy bizonyságtétel, de van egy ilyen is. Volt egy hely, nem mondom meg a gyülekezetet, délutáni órát tartottam, több mint 10 voltak, rajtam kívül mindenki bóbiskolt. A gyerekeim föltették a kérdést, anya, Lábújhegyen miért nem mosonták ki? Megtörtént. Rólunk szól. Rólam szól. A másik jellegzetessége ezeknek a koroknak, az első tehát, hogy a bálvány az evés, a második jellegzetesség ebből következik. Mégpedig az, hogy nem hallották az Isten kérlelését. Tudjátok, Noé 120 évig kérlelte az embereket. Hányan mentek be a bárkába? Csak 80, ugye?
1: Igen.
0: Elbizonytalanodtam. Csak Noé családja. És a többi ember? Biztos volt, aki elhitte, csak meghalt előtte, de nem hallották. Aztán Noé napjaiban, után Lót napjai. Lót könyörgött az embereknek, ott emlékeztek rá, mikor jönnek az angyalok? Emlékeztek? Még a lányát, a lányait is fölajánlja Lót. Csak hagyjátok a vendégeimet. Emlékeztek, ott mi volt a gond? Nem szükséges erről beszélnünk. Nagyon csúnya világ volt. Kérlelte, könyörgött nekik Lót. Hallgattak rá? Sőt, azt írja a Biblia, hogy amikor vaksággal verte őket az Isten, emlékeztek, mit csináltak? Elmentek? Nem. Még ha megbüntette az Isten vaksággal, az emberek akkor is tovább keresték az ajtót, hogy betörjenek és elvigyék az idegeneket. Aztán a mai világról, a harmadik korszak. Ismerős ezek az igék, nem kell kikeresni. 2 Timóteus 4. Az egészséges tudományt el nem szenvedik az utolsó idők népe. Az igazságtól elfordítják a fejüket, viszket a fülük, a mesékhez hajtják a fülüket az emberek. Általánosságban tömegesen ez a jellemző. Tapasztaljuk? Péter íge. Kifejezetten az utolsó időkről beszél, ugyanarról, mint Jézus beszél. Támadnak csúfolkodók, akik készakarva nem hiszik el, hogy teremtés által lett a föld. Készakarva. Valahol a lelkük mélyén tudják, de nem akarják. Nem akarnak a kérleléssel szóba állni. Azt mondtam, hogy az elsőből következik a második, hogy akinek ez a bálvány az evés, és amikor bálvány az evés, akkor nem halljuk, és nem hallják az emberek az Isten kérlelését, az Isten hangját. És amikor erre a főzőkörre készültem, tudjátok, azon döbbentem le, hogy olvastam a bizonyságtételeket, olvastam a vacsoránál kapcsolatban például a késői evésről, vagy a sok evésről, vagy az össze-vissza evésről, vagy a zöldség-gyümölcsnek a keveredéséről. És én nem mondom most azt el, mert ez főzőköri téma, hogy ennek mi a fizikai következménye. De amin ledöbbentem az az, hogy mindegyiknek ugyanaz a lelki következménye, mindegyik a gondolkodás tompítja. A sok evés, az összevisszaevés, a nassolás, a késői vacsora, zöldséggyümölcs keverése, tehát minden rossz szokás az étkezésben, mondjam így, az étkezésünk, a vízfogyasztásunk rossz szokásai, amivel én is felnőttem. Anyukámnak volt egy mondata, mai napig tartja, kislányom, én egyszer eszek reggeltől estig. Én ugyanebben nőttem föl. És ezek mind-mind az agy működését tompítják. A lelki felfogó képességeinket tompítják. Természetesen különböző mértékben, attól függ, mennyire vétünk. Mindegyik zavart agyműködés, tompultságot, a felfogó készség tompulását hozza magával. Így írja Ellen White, hogy képtelenek legyünk a szent és örökké való dolgokat felfogni. Az erkölcsi tisztánlátásunk, a lelki érzékenységünk mind-mind, ami az asztalból következik. Na akkor most itt visszacsatolok a prédikátor ígére, hogy akkor a király, aki nagyon fontos, hogy mit dönt, hogy gondolkodik, nagyon fontos, hogy milyen törvényeket mond. Na most képzeljétek el mindegy annak, hogy az agya hogy működik. Hát nem mindegy. Ugyanúgy, ahogy a mi agyunk sem mindegy. És itt két idézetet szeretnék. Remélem ebben a salátában megtalálom. 117. oldalon van a Hogyan étkezzünk bele egyébként. Pillanat, csak remeg a kezem is. Egy ez a második. Azt mondja, azt írja a próféta, az agyunk nem merül ki, és nem mondja fel a szolgálatot olyan gyakran a szorgos foglalkoztatottságtól, vagy a kemény tanulástól, mint a meg nem felelő ételeknek. mint a meg nem felelő ételeknek és a meg nem felelő időben és a meg nem felelő időben való fogyasztásától és a természet törvényeinek a hanyag semmibe vevésétől. A fordítás azért ilyen, azért néztem rá, mert ezt tudjátok, ez egy régi kiadás, romániai vagy déli fordítás, és azért nem egészen olyan magyaros. Tehát azt mondja itt Ellen White, most lefordítom, hogy az agy nem merül ki a sok tanulástól annyira, mint a rossz étkezéstől, és nem csak az ételek, rossz ételektől, hanem amikor rossz időben fogyasztjuk az ételeket. Nem a szorgalmas tanulás a szellemi képességek elgyengülésének fő oka. A legfőbb oka a helytelen étrend, az össze-vissza evés és a testmozgás hiánya. A rendszertelen időközökben való táplálkozás és alvás kiszipolyozza az erőt. Hát ahogy szokták mondani, itt én is megkapaszkodtam. Következőt mondja, tehát a helytelen étrend, hogy mit eszünk, az össze-vissza evés, tehát hogy mikor eszünk, megint Prédikátor könyvére emlékezzetek, mikor azt mondja, hogy a boldog az az ország, ahol a király rendes időben étkezik, és a testmozgás hiánya az, amely az agyunkat legjobban leterheli, sokkal jobban, mint a sok tanulás. És a mozgás hiány persze. És még egy idézetet szeretnék olvasni. Tudomásul kell vennünk, írja a próféta, hogy szellemi fejlődésünk és lelkünk megszentelődésének legfőbb akadálya a bűnös étvágy kielégítése. Sokat beszélünk ugyan az egészségügy megújulásáról, mégis sokan étkeznek helytelenül. A testi és szellemi erőtlenség fő oka az étvágy kielégítése. Ez a gyökere a betegségeknek és a korai halálnak is. Aki tisztult lélekre törekszik, ne feledje, hogy Krisztus hatalma megbírja fékezni az étvágyat. A megszentelődésnek és szellemi fejlődésnek a legfőbb akadálya és legfőbb kérdése és területe az étkezés, és ezért beszél, újra Prédikátor könyvéről beszélek, ezért beszél a király esetében is erről a területről. És akkor itt újra feltenném nektek azt a kérdést. Fontos kérdése az evés. Üdvösség kérdése az evés. És még egy kérdésem lenne, hogy vajon a világra vonatkozik-e ez, vagy ránk is. Ugyanis eszembe jutott Laodícia üzenete. Tudjátok, Laodíciának is mi a gondja. Azt hiszi magáról, és mire van szüksége? Szemgyógyító írra. Az ige világos megértésére van szükségünk. Mi az, amire legjobban vágyunk? Az ige megértésére és a Szentlélek vezetésére. Ez egy nagyon finom vezetés, ez egy halkszelíd hang, amihez az Isten népe részéről is kitisztult gondolkodásra van szükség, kitisztult fejre. Azt gondolom, hogy ez az a pont, ami az Isten tiszteletnek a fő mondani valója lenne. Ez az, amire azt gondolom, hogy a legmarkánsabb tanítása, legalábbis számomra ez volt ebből az egész témakörből. De a harmadik jellegzetességet is hagyd mondjam el Lukács evangéliumából, pontosabban nem én, hanem az Úr mondja el. Az első tehát az étvágynak a bálványozása, második az, hogy nem halljuk az Istennek a vezetését, és ebből a harmadik probléma következik. Azt hiszem mindannyian tudjuk, ismerve ezeket a korokat, az erkölcsi bűnök. Az erkölcsi elzűlöttség, fogalmazzak így. Ismerjük Noé napjait, azt mondja az ige, hogy szívének, szíve gondolatának, igen, ez olyan nehezen jegyzem meg, szíve gondolatának minden alkotása szüntelen csak gonosz. Nézzétek ezt a mélységet? Nem tud jót gondolni, nem tud jót ebből következők alkotni. Noé napjai mellett ott van Szodoma, említettem, erkölcsi bűnök. Aztán a mai világ, Timóteus. Ismeritek azt az ige szakaszt, 2 Timóteus 3, mikor azt mondja, hogy az utolsó időben pedig lesznek az emberek. Emlékeztek rá? Fölsorolja. Luca itt már mondja, fölsorolja, hagyd ne soroljam. Az engedetlenség, stb. Stb. És még mi van a hozzá téve? De a kegyesség látszata meg lesz. Ezt írja a mai időkről. És egy mondat, szintén a hogyan étkezünkből. Az Úr egész városokat törölt el a föld színéről, mert aljas büntetteik és undorító vétkeik a világegyetem szégyen foltjaivá züllesztették őket. Valamennyi bűneiknek a falánkság kielégítése volt az alapja. A világegyetem szégyen foltjai lett a világ. Nekem ez olyan súlyos kijelentés. Hát ez az a három jellegzetesség, amik egyik láncolatból következik a másik. Kiindul az étvágyjal, és eljut a bűnökig. És ezután egyetlen logikus kérdést tehetünk mi fel, akik hisszük, üdvbizonyosságunk van, tanultuk szombatiskolán, akkor mi az én feladatom? Van feladatom? Két kérdést tett fel Ellen White. Mit teszünk, hogy kimentsük az embereket a kísértő fogságából? Megteszünk-e mindent, hogy ne csak hallják az igét, hanem fel is fogják az igét? Van-e egyáltalán nekem személy szerint feladatom? Én 4 pontba soroltam a feladatunkat, nagyon részletezve. Az első, azt gondolom, legelőször az a fontos dolog, hogy egyáltalán álljunk szóba, hogy ezek a bizonyságtételek nem csak a világnak szólnak, hanem nekünk is. Nem olyan mértékben, nem úgy természetesen, nálunk finomabb hangolás kell, ahogy szombatiskolán elhangzott. Álljunk szóba azzal, hogy az egészségügyi üzenet, az Istennek az egészségügyi törvényei is az Isten törvényei, ugyanúgy, ahogy az erkölcsi törvények. Nem alárendelve, hanem mellé rendelve. Jobb keze, nem a feje, a jobb keze, de a keze az ott van. Jobb kézzel csinálunk mi is mindent. Azt gondolom, hogy ez a legelső és legfontosabb dolog, hogy ezt ne söpörjük le az asztalról, ahogy én is lesöpörtem. Egy mondatot idéznék, aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni a szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogó fényt is. Nem akarta az ördög, hogy felolvassam, de még egyszer felolvasom. Aki hátat fordít a fénynek egyik dologban, az meg fogja keményíteni szívét, hogy semmibe vegye a más ügyekre ragyogó fényt is. Hát, ha én lesöpröm az egyik oldalt, azt mondom, hogy nagyon köszönöm. Tehát ha én azt mondom, hogy ez nem kérdés, nem üdvösség kérdése, akkor eljukatok oda a bizonyságtételek szerint, hogy az erkölcsi törvényeket is szépen meg fogom keményíteni a szívemet. Erről szól az ige. Ha ez már megtörtént, a következő feladat, hogy kutassuk, mi az, ami rám vonatkozik. Van bőségesen irodalom. Nem jutottam én se a végére, közel sem. Kutassuk az ige és a bizonyságtételek, arra figyeljetek. Ezt mondja számunkra az ige. A harmadik pont, hogy éljük. Hogy éljük ezeket az Isten egészségügyi törvényeit, a testi törvényeit. Enélkül nem megy a negyedik pont se. Éljük. És hogy mindezek mellett, mikor egy ilyen nehéz világban növünk fel, hogy ez a jellemző, akkor azt kell, hogy mondjam, amit gondolom ti is tapasztaltok, hogy ez nagyon nehéz. És itt szeretném elétek hozni Jézus Krisztust. Jézus Krisztus példája, olvasom, hirdeti, hogy egyedüli reményünk az örök életre, hogy az Isten akarata alá rendeljük az étvágyunkat és a szenvedélyünket. Tehát Krisztus megkísértése élete áldozata hirdeti, hogy egyedüli reményünk az örök életre, hogy Isten akarata alá rendeljük az étvágyunkat és minden szenvedélyünket. És Krisztusunk első megkísértésére szeretném, ha gondolnátok, és már ez is mutat valamit, hogy miért az első, amikor az ördög azt mondta neki, hogy változtasd a köveket kenyerekké. Most gondoljátok csak bele, 40 napig nem evett, csontbőr volt, elgyengülve, hogy elgondolom, hogy én milyen könnyen belemegyek abba, hogy föladjam, ő 40 nap után, amikor az ördög azt mondta neki, hogy ha az Isten fia vagy, változtasd a köveket kenyerekké. És hogy Jézusunk a gyengesége és a 40 nap ellenére azt tudta mondani, hogy nem. Sátán, nem fogom az elveimet feladni az éhségem miatt. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Az Isten minden igéje, az Isten minden elvei fontosabb számomra, mint az evés. Nem, sátán, nem fogom feladni az Isten törvényeit, hogy a hasamat megtöltsem. Akkor se, ha 40 napig nem ettem, és iszonyú gyenge vagyok, és csontbőr vagyok. Én azt gondolom, hogy abba kapaszkodhatunk, hogy nekünk ilyen megpróbáltatásunk nem lesz. És Jézus Krisztus miértünk ezt a nagyon szélsőséges körülményt, ezt legyőzte. Az Isten akarata alá rendelte az étvágyát, hogy ezt mi is meg tudjuk tenni. Azt gondolom, hogy enélkül nem tudjuk élni ezeket. És a negyedik pont, álljunk szóba, kutassunk, éljük, és a negyedik az, hogy tanítsuk. Ezek az előzményei annak, hogy tanítsuk az embereket. Ezért tette fel Ellen White ezt a kérdést, hogy mit teszünk az emberekért. Tanítsuk az embereket, segítsünk nekik abba, hogy felfogják az igét, hogy könnyebben megértsék az evangélium üzenetét, ezért a jobb keze. Ha kitisztultabb lesz az agyuk, a gondolkodásuk és a miénk is, meglátjuk, meglátják ők is, hogy az Isten szól hozzájuk, és az Isten kérleli őket. És zárásul Pál apostolnak egy vallomásával szeretném befejezni. Nyissátok ki a Bibliát, 1 Korintus 9.24-27, ismerős az ige, de számomra nagyon sokat mondott, és a főzőkört is ezzel fejeztük be, Celldömölkön ezzel az igével, noha nem mondtam el az igét, nem hangzott el az ige, nem baj, csak a gondolat. 202. oldalon található 1 Korintus 9.24 a 202. oldalon. Nem tudjátok é, hogy akik a versenypályán futnak, mindnyájan futnak ugyan, de egy veszi el jutalmát. Úgy fussatok, hogy elvegyétek. Mindaz pedig, aki a pályafutásban tusakodik, mindenben maga tűrtető, itt önuralom szó van, mindenki önuralommal bíró legyen, hogy a romlandók, hogy mindenben magatűrtető, azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyeljenek, mi pedig, hogy romolhatatlant. Én azért, vallja Pál, úgy futok, mint nem bizonytalanra, úgy viaskodom, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgálvá teszem, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. Hanem megsanyargatom a testemet, mert ezt a verszakot szeretném kiemelni, szolgálvá teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlan ne legyek. korintusi futóversenyekhez hasonlítja a mi pályafutásunkat, a mi küzdelmeinket az örök élet felé. És csak azt az egy gondolatot szeretném ebből az önvallomásból kiemelni, hogy azt mondja Pál, hogy én egyetlen egy útja van, hogy méltó legyek a prédikátori munkához. Mondja másképp, mert én nem vagyok prédikátor, ti se. Egyetlen egy út van, hogy méltó legyek az Isten képviselésére, hogy Isten tanítványa legyek, mégpedig az, hogyha az étvágyamat, a testemet megzabolázom és szolgálvá teszem. Egyetlen útja van, hogy a szolgálatot, bármilyen szolgálatot én el tudjak végezni az Istenért. Hogy az elvek szerint tudjak élni az, hogy megsanyargatom a testemet, szolgálvá teszem, mégpedig Isten elveinek szolgájává teszem a testemet. Azt mondja Pál, hogy ez az egyetlen út, ez az egyetlen lehetőség, hogy én méltó legyek, hogy Krisztus tanítványa legyek. Én azt kívánom mindannyiunknak, hogy tudjunk ezért küzdeni, ahogy Pál apostol nem szégyelte küzdeni, mert én azt gondolom, neki is küzdelem volt, ő is emberi természettel bírt. Mindannyiunknak küzdelem, teljesen mindegy az, hogy mennyire ismerjük az igét. Ez küzdelem nekünk is, akiknek már talán régebb óta, mert az emberi természet az mindvégig megmarad, de Jézus Krisztus és Pál apostol példája az bizonyítja, hogy ez a kísértés legyőzhető. Amen.
2: Teremtő Urunk, hálás szívvel mondunk, Urunk, köszönetet, hogy nem csak megteremtettél bennünket, hanem megadtad annak is a módját, hogy mi hogyan lehetünk boldogok. Hogy te törvényeket hoztál számunkra, testi és lelki törvényeket. És azt kéred tőled, tőlünk, hogy mi ezt tartsuk be, mert így meg tudunk téged ismerni. Így teljes lesz az életünk, és majd be tudsz bennünket fogadni az örök honba. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy te nem csak leírattad, megadtad ezeket a törvényeket, hanem te mindent meg is tettél, hogy mi ezt meg is tudjuk valósítani. Köszönjük, Urunk, Krisztusunk kereszt áldozatát a Golgotán, amely segít nekünk felfogni, hogy milyen értékesek számodra ezek a törvények, milyen fontosak, mert ezek az élet törvényei. És még te a fiad áldozatával, áldozata árán sem tudod azt, hogy te felrúgod ezeket. És tudjuk, Urunk, Krisztus életéből, hogy ő is hibátlan és szeplőtlen bárány volt, megtartotta a te parancsolataidat. Nem csak a lelki parancsolatokat, hanem a testieket is. Köszönjük, Urunk, hogy legyőzted ott a pusztában, miértünk. Azt a 40 napos kínzó éhséget, ami a böjt után támadt, és Sátán gonosz kísértésének ellenálltál, miértünk, hogy mi is ellen tudjunk állni, hogy ne vegyük a bűnt könnyedén, hogy ne tartsunk kicsinek valamit, hanem lássuk meg, hogy minek súlyos ára volt, súlyos következménye van. Urunk, ezért adtad elénk a bűneset történetét is, hogy ne vegyük könnyedén a bűnt. Urunk, megköszönjük néked a figyelmeztetéseket, a kérleléseket, amit ma adtál nekünk. Megköszönjük Pál apostolnak a hittel teli bizonyságát, ami számunkra is Krisztus példamutatása és szavai mellett ezek is erőt adóak és hitet adóak. Urunk, köszönjük néked, hogy bátorítasz és buzdítasz bennünket, mert tudod, hogy milyen világban élünk, és te azt akarod, hogy mi ebben a nehéz körülmények között győzünk, és hisszük azt, Urunk, hogy győzni is fogunk te veled. Jézus Krisztus nevében mondunk köszönetet. Amen. Amen.

Nyissuk meg Bibliánkat, és olvassuk a ma délelőtti igehirdetés alapigéjét Jób könyve 42. fejezetéből. Jób könyve 42. fejezetéből olvasom az igét az első verstől a 10. vers első részéig. Így olvasom. Jób pedig felelt az Úrnak és mondta: tudom, hogy te mindent megtehetsz, és senki téged el nem fordíthat attól, amit elgondoltál. Ki az, mondod, aki gáncsolja az örök rendet tudatlanul? Megvallom azért, hogy nem értettem. Csoda dolgok ezek nékem, és fel nem foghatom. Hallgass hát, kérlek, én hadd beszéljek, én kérdezlek, te pedig taníts meg engem. Én fülemnek hallásával hallottam felőled, most pedig szemeimmel látlak téged. Ezért hibáztatom magam, és bánkódom porban és hamuban. Miután pedig e szavakat mondotta az Úr Jóbnak, szólt a témánból való Elifáznak: haragom felgerjedt ellened és a két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Most azért vegyetek magatoknak 7 tulkot és 7 kost, és menjetek el az én szolgámhoz, Jóbhoz, és áldozzatok magatokért égő áldozatot, Jób pedig az én szolgám imádkozzék ti érettetek, mert csak az ő személyére tekintek, hogy rettenetesetne cselekedjen veletek, mivel hogy nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Elmentek azért a Témánból való Elifáz, a Súkból való Bildád, a Naamánból való Cófár, és úgy cselekedtek, amiként mondotta nékik az Úr, és az Úr tekintett Jóbnak személyére. Azután eltávolította Isten a Jóbról a csapást, miután imádkozott az ő barátaiért. Kedves gyülekezet, én nem tudom, melyikünk hol tart Jób könyve megértésében. Mert azt hiszem, minnyájan felfedeztük, hogy ez egy igen gazdag tartalmú, csodálatosan szép könyv, költőileg is nagyon szép, és nagyon magasrendű Isten ismeretet közvetít. De mégis sokszor olyan bizonytalanok vagyunk a könyv teljes megértésében. Most a könyvnek a végéről olvastunk fel egy szakaszt, ami bizonyos értelemben egy értékelése a könyvben foglaltaknak, és itt fölmerül néhány kérdés. De mielőtt ezeket a kérdéseket összegezném, egész röviden, hogy mindenki követni tudja a témánkat, megemlítem, hogy Jób időszámításunk előtt 2000 körül élt, abban az évszázadban, amikor Ábrahám született. Akkor Izrael népe, mint nép, nem létezett még sehol. Ugye ezt a bibliai adatokból pontosan ki lehetett közvetíteni, ki lehet következtetni, és Jób kora még közel van a vízözönhöz, mint egy 400 évnyi távolságban. Ezért is érdekes, hogy Jób könyvében van Mózes első könyvén kívül egyedül nagyon érdekes megemlékezés, feljegyzés a vízözönről, és egyáltalán még ennek a nagyon régi világnak az emlékét idézi föl, és sok mindent tudhatunk meg belőle. Úz földjén játszódik a történet, ez Arábia egy része, és Jób azok közé, az istenfélő emberek közé tartozott, akik a vízözön után még őrizték, ápolták azt az Isten ismeretet, amit az előző világból, az úgynevezett ős világból Jób és fiai közvetítettek a későbbi nemzedékeknek. Jóbnak a barátai szintén istenfélő és köztiszteletben álló bölcs emberek voltak. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Jóbnak azt mondták a barátai egy alkalommal, hogy te sokakat oktattál. És ahogyan Jób visszaemlékezett az ő istenfélő korábbi életére, ebből arra lehet következtetni, hogy Jób lehetett a központja egy ilyen hívő közösségnek, egy ilyen hívő baráti körnek, akik nagyon, nagyon komolyan ápolták az igaz Isten ismeretét, és követték őt, és nagyon magasrendű nem kereszténységük, de Isten hitük volt, és Isten ismeretük. Tehát visszatérve most ahhoz a kiértékeléshez, amit alapigeként felolvastunk, a következő kérdések fogalmazódnak meg bennünk.
Mire mondta Isten azt, hogy az én szolgám Jób igazán szólt felőlem? Másrészt pedig Jób miért bánkódott mégis, és miért mondta azt, hogy én viszont hibáztatom magamat? Miért hibáztatta magát? Az egész történetnek a végén. Azután miért mondta, olvastuk a Bibliában, hogy az Úr haragja felgerjedt Jób barátai ellen. Az egész Bibliában azt olvastuk Istenről, hogy Isten késedelmes a haragra. Nagyon súlyos szó ez, hogy felgerjedt a haragja a barátok ellen. És ők, akik olyan magabiztosan kárhoztatták Jóbot, most egy, hogy így mondjam, komoly alázatra késztette az Úr őket, mert, hogy így mondjam, ezt az ítéletet hozta felőlük, hogy mutassanak be bűnért való áldozatot, és Jóbot kérjék meg, hogy imádkozzék értük. Azt a Jóbot, akik őt elítéltek és kárhoztattak, és a Jób imádságáért fog az Úr megkegyelmezni nékik, mert nem szóltak felőle igazán. Próbáljunk csak ezekre a kérdésekre választ találni, mert ezek nagyon komoly tanításokat közvetítenek számunkra. Miben szólt igazán az Úr felől Jób az ő rendkívüli megpróbáltatásában? Hát először, ahogyan a hirtelen sebességgel egy sorozatban érték őket a döbbenetes megpróbáltatások, Jób mindenre csodálatosan reagált. Azt hiszem, mindnyájan ismerjük az igéből, hogy mit mondott. Mikor megtudta, hogy az összes gyermekeit elvesztette, akkor azt mondta, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Mikor minden vagyona elveszett, magát is súlyos betegség sújtotta, akkor azt mondta, mezítelenen jöttem ki az én anyám méhéből, mezítelenen térek vissza, és amikor a felesége feneketlen elkeseredésében, fölindultságában azt mondta, hogy átkozd meg az Istent és hallj meg, akkor ő azt mondta, hogy úgy szólsz, mint a bolondok közül egy. Ha már a jót elvettük Istentől, a rosszat ne vennénk el. Csodálatos mély hitre, emberi nagyságra vallanak ezek a nyilatkozatok. De amint a megpróbáltatás tovább tartott, Jób nem halt meg, hanem a keserves betegségben és a gyötrő mélyértekkel vívódva teltek a napjai, akkor ebben az állapotban Jóból mégiscsak kitört egy mély keserűség. Úgy olvassuk a 6. fejezetben, a 11. és a 12. versben, hogy Jób ezt mondta: micsoda az én erőm, hogy várakozzam, mi az én végem, hogy tűrtőztessem magam. Kövek ereje az én erőm, avagy az én testem acélból van-e? Tehát ez a mélyen istenfélő ember is megtört egy idő múlva, semmi miértre nem jött felelet, nem világosodott ki az ég, nem bontakozott ki a történetből semmi, és milyen szemléletesen fogalmazza meg, a kövek ereje az én erőm, és acélból van-e a testem, nem bírom tovább, és ekkor Jób elengedte a panaszát. Így olvasom Jób könyvének a 10. fejezetében, az első versben, ugye ez volt az a lelki magatartás, amiben ekkor Jób belekerült. A 10. fejezet első verse így szól, ezt mondta: lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Kedves gyülekezet, megkérdezem, ismerős? Van, aki már egyszer belekerült ebbe a lelki állapotba, vagy ebbe a magatartásba? Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Míg előzőleg a 9. versben olvassuk, a 21. versben ezt mondta: nem törődöm a lelkemmel, utálom az életemet, és utána még további keserű szavak következnek. Azért kicsit megdöbbenünk, ugye, hogy ez a Jób, aki olyan csodálatosan viselkedett először, most azért ilyet mond, hogy nem törődöm a lelkemmel, mintha azt mondaná, nem törődöm az üdvösségemmel, utálom az életemet. Azért ez közvetve, ugye a Jóisten ellen is szól, aki az embernek az életet adta, és aki az életet fenntartja.
lelkemből utálom az életemet, most már nem törődöm semmivel, ahogy a számon kifér, kiöntöm az én keserűségemet, megeresztem a panaszomat. És ennek a során jutott el Jób odáig, hogy végül keserűségében, ahogy később a Jóisten mondta is, és minősítette a magatartását, azt mondta, aki pert kezd a mindenhatóval, cáfolja meg. Végül Jób már kifejezetten perbe szállt a Jóistennel, és ilyeneket mondott. Például olvasom a 9. fejezetnek a 23. versében, még a 22-et is. Azért azt mondom, elveszítő, ártatlant és gonoszt, ha ostorával hirtelen megöl, neveti a bűntelenek megpróbáltatását. És a 24. vers végén, kicsoda hát ő. Ugye milyen meddig jutott a keserűségében a Jóistennel perlekedve? Azt mondta, hogy ha ostorával hirtelen megöl, ő neveti a bűntelenek megpróbáltatását, mindegy, hogy ártatlan vagy bűnös, nincs Istennél különbségtétel. És azt mondta, kicsoda hát ő, már elbizonytalanodtam abban, hogy kicsoda ő. Így olvasom aztán a 10. fejezetben, a 12. 13. versben, visszaemlékezik Isten korábbi magatartására, és ezt mondja, életet és kegyelmet szereztél számomra, a te gondviselésed őrizte az én lelkemet. De ezeket elrejtetted a te szívedben, és tudom, hogy ezt tökélted el magadban. Végül addig a feltételezésig jutott, hogy Isten elrejtette, eltökélte magában, elrejtette a szeretetét, a kegyelmét. A 10. fejezet 3. versében ezt mondja, jó-e neked, hogy nyomorgatsz, hogy megutálod kezed munkáját, és a gonoszok tanácsát támogatod. Azt hiszem, mikor ezeket olvassuk, akkor megértjük, hogy Jób miért hibáztatta magát. Azért egy percre se felejtsük el, hogy talán nem is volt a földön ember, aki gyors egymás utánban ilyen végsőkig menő megpróbáltatást élt volna át, vagy legalábbis nem haladta meg senki. És ilyen megpróbáltatásban, a várakozás idejében, a kilátástalanságban fakadtak fel az ajkán ezek a keserűségek. És ez az elbizonytalanodás abban, hogy kicsoda is az Isten. És ezért hibáztatta magát, mondta, bánkódom a porban és a hamuban. Azt mondta, én csak füleimnek hallásával hallottam felőled, de most ebben a megpróbáltatásban, ennek a kibontakozásában, ennek a megoldásában igazán megismertelek téged is. Szégyellem magam, és hibáztatom magamat. De miért tette a Jóisten olyan kegyelmesen, hogy még csak egy szót se szólt akkor közvetlenül Jóbnak ebből a kifakadásáról, aztán a végén szépen mondta neki, hogy ki az, aki gáncsolja az örökrendet tudatlan beszéddel, és aki perkezd a mindenhatóval. De amellett, hogy ezért megintette Jóbot, mégis azt mondta, hogy Jób igazán szólt felőlem. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy miben szólt Jób igazán, nem csak az első percben, később is. Soha ne felejtsük el, hogy azért Sátán azt nem tudta elérni, hiába tett fogadást Jób fejére, hogy beteljesítse azt, hogy megátkozza az Istent. Ezt nem. Isten így, hogy ő az Istent káromolja, ezt nem tudta elérni. Azt sem tudta elérni, hogy Jób olyat mondjon, hogy megveti az igaz életet és az Isten félő életet, mert ha eddig igazán élt, és ez a vége, akkor igazán nem érdemes, akkor olyan lesz, mint a gonoszok. Jób ebben a mély keserűségben is hálával és örömmel emlékezett vissza a korábbi életére, és egy szóval sem mondta, hogy megbántam, hogy így éltem, vagy most inkább másképp élnék, mert az üdvösebb vagy jobb. Ezt sem tudta Sátán elérni. És még egy csodálatos dolog volt Jób magatartásában. Átment ugyan ezeken a szörnyű hullámvölgyeken, belecsúszott abba, hogy pert kezdjen a Jóistennel. De utoljára mindig oda jutott, a hullámhegyekből mindig fölemelkedett oda, hogy végül megvallotta a bizalmát a Jóistenben. És hiába akartak a barátai rábizonyítani mindenképpen valami büntettet, hogy csak az lehet a háttere annak, ami vele most történik. Jób azt mondta, ha azért elmehetnék a székéig, végül tudom, hogy igazságos ő, végül tudom, hogy ő lenne, aki az igazságot kideríti. Tehát ugyan már oda jutott, hogy Istennél nincs különbség igaz és hamis között, de amikor ezek a szörnyű érzelmi kitöréseken túljutott és elgondolkodott,
akkor, hogy így mondjam, helyesbítette magát, és a végén mégis megvallotta, hogy mégis az az egyetlen reménye, hogyha az Isten színe elé eljutna, és hogyha az Isten megvizsgálja az ügyét, az Isten igazságos. És ha embereknél nincs igazságszolgáltatás, az Istennél biztos van. És az Istenbe vetett végső bizalma is mindig visszatért, mindig felé lett, és megvallotta ezt a keserű kifakadások után. Az egyik legcsodálatosabb vallomása a 13. fejezet 15. verse. A mi Bibliánk fordításából sajnos ez nem tűnik ki, de a héber szöveg szó szerint így szól, ha megöl is, mégis benne bízom én. Kedves gyülekezet, ez a leghatalmasabb vallomás. Azt mondta Jób, mindig ide jutott végül. Mégis lehetetlen kitörölni az ő előző élete emlékeit, lehetetlen kitörölni azt az Isten ismeretet. Nem, lehetetlen, hogy az Isten más, lehetetlen, hogy az Isten nem igaz. Azt mondta, ha megöl is, benne bízom én. Olyan, mint mikor a héber ifjak azt mondták, ha nem szabadít meg, akkor is benne bízunk. És a másik vallomása sokkal ismertebb. Amikor minden elveszettnek látszott, akkor azt mondta, még ha ezt a bőrömet megrágják is, tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll, és végül magam látom meg őt magamnak. Ezért igazította helyre Isten Jóbot így, hogy egyrészt megintette őt azért, ami keserűségében kifakadt, de másrészt azt mondta, hogy Jób az én szolgám, igazán szólt felőlem. És szeretném ebből, ha mindnyájan levonnánk azt a tanulságot, hogy soha ne tegyük meg azt, hogy belecsúszunk abba a lelki magatartásba, amit a 10. fejezet első verse olyan nagyon találóan jellemez. Lelkemből utálom az életemet, megeresztem felőle panaszomat, szólok az én lelkem keserűségében. Ez a magatartás hihetetlenül veszélyes három okból. Egyrészt a saját szavaink visszahatnak ránk, megerősítenek bennünket az elkeseredésben, a Jóistennel való perlekedésben. Kettő, egy olyan, mintha meghívót nyújtanánk hát Sátánnak, hogy még jobban gyötörjön bennünket, és még jobban provokáljon, hogy még messzebb menjünk az elkeseredésben való szembefordulásra.

szerez. És az Istennél mindig pozitív kibontakozása van, mert lehetetlen, hogy az Istennek ne legyenek jó gondolatai felőlünk. Olyan csodálatos az az ige Jeremiás könyvében, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Kedves gyülekezet, gondoljunk arra, hogy nincs az életnek olyan megpróbáltatása, ahol az Istennél ne lennének gondolatai felőlünk. Ő ne tudná az ő gondolataid, és ne tudná, hogy abból a válságból minket hogyan fog kihozni igazságra, örömre. Ő neki végére mehetetlen a bölcsessége és a szeretete, hogy ezt tudja és megoldja. És azután térjünk át a barátoknak a magatartására. Egy pillanatig se gondoljuk ezekről a barátokról, hogy ezek valami semmire kellő, érzéketlen, gonosz emberek voltak. Ha elolvassuk a három barátnak a beszédeit, akkor úgy látjuk, hogy igen kifinomult, magasrendű istenismeretük volt. Az időnk egy kicsit rövidre van szabva, azért nem olvasok részleteket. Talán csak egyetlen egyet az egyik barátéból. Az 5. fejezet 17-től 19. versét olvasom. A mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, a kezei meg is gyógyítanak. 6 bajodból megszabadít, és a 7. sem illet a veszedelem téged. Ez az egyik barát az Elifáznál. Másik kettőtől ugyanígy idézhetnék olyan igéket, amelyek tökéletesen megállják a helyüket. Ugye azt mondja, hogy Ő mindig meg tud gyógyítani, ő mindig ki tud hozni minden nyomorúságból bennünket. És hogy történt mégis, hogy ezekre a barátokra ellen végül Istennek a haragja fölgerjedt? Azt sem mondhatjuk, hogy ezek a barátok érzéketlen, együttérzés nélküli emberek voltak, mert mikor meghallották Jób nyomorúságát, elutaztak hozzá. És azt olvassuk, hogy 7 napig meg se szólaltak, mert látták, hogy nagy az ő fájdalma. Amíg Jób meg nem szólalt, ott ültek vele együtt megrendülve. Akkor mi történt ezekkel a barátokkal? Mi okozta a magatartásukat? És egyáltalán mi volt a magatartásukban a kivetnivaló? Tulajdonképpen azt láthatjuk meg, hogy ezek a nagyon komoly hívő emberek egyébként. És nagyon tisztelnivaló hívő emberek. Ezek belecsúsztak egy magatartásba, aminek a titka, ahogyan elemezzük a beszédeiket, egyetlen egy dolog lehetett, valahol belopódzott a lelkükbe az önhitség. Ez egy nagyon-nagyon észrevétlenül az embert meglepni tudó magatartás, önhitség. Amikor az ember akár úgy gondolja, hogy egy jól álló hívő ember, aki mindent meg tud magyarázni, akirőlnek mindenről van helyes ítélete, már csak ennyi is elég. Az önhitség ebben is megnyilatkozhat, és megfertőzi az embernek az egész gondolkozását és másokhoz való viszonyát. Szeretném idézni egy pillanatra, hogy ez a kicsi kis rossz kovász, ez az önhitség, ez a magabiztosság, ami ezeknek a kiváló embereknek a lelkébe azért valahol belopózott, milyen károkat okozott, és milyen magatartás tanúsítottak Jobbal szemben ennek hatására. Úgy olvasom a Bibliában, hogy megszólalt az első barát Bildád, illetve a második barát Bildád, és például ezt mondta, így olvasom a 8. fejezetben a 4. verset. Ahogyan elemezgette Jób nyomorúságát, ezt mondta. Ha a te fiaid vétkeztek ellene, úgy az ő gonoszságuk miatt vesztette el őket. Egy gyermekeit elvesztett apának, ahogy ezt úgy keményen oda mondta. Ha te fiaid vétkeztek ellene, az ő gonoszságuk miatt vesztette el őket. Majdnem az volt, mert jól tette, igazságos ítélet volt. Fogadd el. Tehát kíméletlenné vált a beszédük Jóbbal szemben. Azon kívül tudni vélték, hogy a gyermekei miért vesztek el pontosan. Azután a másik barátnak a szavaiból is szeretnék pár sort idézni. Így olvasom Cófárnak a szavaiból a 11. fejezet elején. Miután Jób elmondta maga keserveit, panaszait, így olvasom a 2. verstől. A sok beszédre ne legyen-e feleled, avagy a csácsogó embernek

0: legyen-e igaza? Fecsegéseid elnémítják az embereket, és csúfolódsz is, és ne legyen, aki megszégyenítsen. Azt mondod, értelmes az én beszédem, tiszta vagyok a te szemeid előtt. De vaj, ha szólna meg maga az Isten, és nyitná meg a te ajkait te ellened. Kedves gyülekezet, ne felejtjük el, hogy Jób, akihez ezeket a szavakat intézte, egy cseréppel vakargatta magát kínjában, sebek borították el a testét, lázban égett a lelke. És mit mondott ez a barát neki? A sok beszéd itt csak csácsog, és csúfolódik, és nincs, aki megszégyenítsen. És azt mondta, bár csak maga az Isten nyitná meg ajkait te ellened. Megkérdezem, nem jobban hangzott volna meg, bár csak az Isten könyörülne rajtad, és nyitná meg az ő száját, hogy vigasztaljon téged, és segítsen rajtad. Ugye megrendülünk rajta, hogy egy barát, egy ilyen szenvedés szemtől szembe látva arról kezd beszélni, hogy bár csak az Isten fölnyitná a száját ellened, és elnémítana téged, és valakinek már meg kell szégyeníteni téged, hogy itt miket beszélsz. Kedves gyülekezet, így tudja megrontani az egymáshoz való viszonyunkat, az önhitségnek, a magabiztosságnak, a szeretet nélküliségnek csak egy parányi kis kovásza is. És Jobbnak a szavaiból érdemes valamit megszívleni, amit fájdalmában a barátainak a bántó, éles, ítélkező szavaira mondott. A 6. fejezet 14. versét idézem. A következőt mondta nékik Jób. És azt mondhatjuk, minden fájdalmában is ő szólt igazán, amikor ezt mondta. Így hangzik a 6. fejezet 14. verse. Mit mondott? A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Kedves gyülekezet, próbáljuk ezt a verset valahol belevésni a szívünkbe. A szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Hadd kérdezze meg, mindig így bánunk a tévelygőkkel? Mindig így viszonyulunk azokhoz, akik hibáznak? Mindig így viszonyulunk azokhoz, akik gyengék, vagy valahol valami törvényszegést követnek el? Nagyon tartózkodnunk kell a Jób magatartásától, mert azt olvassuk a Bibliában, hogy az Úr haragja felgerjedt ellene, ami nem kis dolog. És azt mondta, nem szóltatok felőle igazán. Azután idézné még a 26. verset is. Ezt is mondta a barátainak Jób. Szavak ostorozására készültök-e? Hiszen a célnek valók a kétségbe esetnek szavai. Hát mit ostorozati ostorozásotok, mondta. Hogy szeretnek emberek pillanatok alatt egy elkeseredett embert helyreigazítani, és jól megmondogatni neki, hogy mondhatsz ilyet, miért nem fegyelmezed magadat. A szó sincs róla, hogy ez helyes lenne. Az előbb elmondtuk, hogy nem jó, mikor valaki megereszti a panaszát, és a lelke keserűségében mondja, ami száján kifér. De ennél is rosszabb, mint valaki, aki nincs abban a helyzetben, magabiztosan oktatja őt. És pontosan tudja a baja okát, és megszólja őt, és tördöv belé az ítélkezésével. Jób azt mondta, mit ostorozati ostorozástotok? Hát nincs ennyi intelligenciátok, nincs ennyi együttérző készségetek, képességetek, hogy szélnek valók a kétségbe esett embernek a szavai. Kedves gyülekezet, egy pillanatra állítsuk csak mellé, hogy hogyan bánt Isten Illéssel, amikor elkeseredett. Illés nagy proféta volt. És az Úr sokat várhatott tőle. És ráadásul pont azután keseredett el, hogy látta, hogy tűz szállt alá az égből, és megemésztette az áldozatot az oltárból. A legnagyobb oltáron a lehető legnagyobb csodát tette az Isten. Egy hatalmas, diadalmas nap volt a háta mögött. Mégis annyira elkeseredett, hogy elfutott a pusztába, leroskadt egy bokor alatt, és azt mondta, elég, hadd halljak meg. És a Jóisten jött, és oktatta, hogy mondhatsz ilyet, hogy feledkeztehettél el az előző napnak a győzelméről, az Isten segítségéről, hogy futhattál el, hogy félhettél te, milyen kárt okoztál. Így oktatta a Jóisten, és elhalmozta szemrehányásokkal. Azt olvassuk, hogy Isten angyala kétszer is enni, inni adott neki szerető, együttérző részvétel. és még mikor fölment a Hórep hegyére, ahova a Jóisten fölhívta, és még mindig tele volt keserűséggel, csak úgy kizuhant belőle a szó, hogy nagy búsulásom van az Úrért. A Jóisten milyen szangon szólította meg, nem a mennydörgés szavával, hanem halk és szelíd hangon kérdezte, mit csinálsz itt, Illés, és próbálta rávezetni őt a helyes megoldásra, és újra reményt és bátorságot önteni belé. Testvéreim, ezt nagyon komolyan tanuljuk meg, az Úr haragja fölgerjedt jó barátai ellen, és arra ítélte őket, hogy akit ők kárhoztattak és megítéltek, és aki fölött önhitten és magabiztosan ítélkeztek, ő imádkozzék érettük, hogy az Isten megbocsásson nekik, mert így ezt a magatartást tanúsították. Szeretnék egy másik idézetet is olvasni a korintusiakhoz írt második levél második fejezetéből, hogy a Jóistennek a magatartása mennyire ellentétes azzal, ahogyan a barátok is itt viselkedtek. Így olvasom a korintusiakhoz írt második levél második fejezetében. Valaki nagyon csúnyán fellépett az apostol ellen távol létében a korintusiakhoz a gyülekezetben, és sok bajt okozott a gyülekezetben. Pál apostol ezzel kapcsolatban írt az előző levelében, hogy hogyan tegyenek rendet és oldják meg a problémát, de nézzük meg a második levelében, mit ír a gyülekezetnek. Olvasom a második fejezetből, az ötödik verstől. Ha pedig valaki megszomorított, nem engem szomorított meg, hanem részben, hogy azt ne terheljem titeket, mindnyájatokat. Elég az ilyennek a többség részéről való ilyen megbüntetése. Annyira, hogy éppen ellenkezőleg ti inkább bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek titeket, hogy tanúsítsatok iránt a szeretetet. Kedves gyülekezet, kiszívlel meg ilyen szavakat. Jellemzi ez a mi magatartásunkat, ha valaki hibázik közöttünk, környezetünkben, így viszonyulunk hozzá? Ezt mondta az apostol. Éppen ellenkezőleg, ha helytelenítitek is a tettét, ti bocsássatok meg néki, és vigasztaljátok, hogy valamiképpen a felettébb való bánat meg ne emészze az ilyet. Azért kérlek, tanúsítsatok iránt a szeretetet. Ez az Istennek a lelkülete. És én szeretném még befejezésül idézni Lukács evangélium a 12. fejezetéből az első verset. Lukács evangélium a 12. fejezetében így szól az első vers. Az utolsó részét olvasom csak. Jézus kezdte az ő tanítványainak mondani, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Az a megdöbbentő ebben az igében két szó. Az egyik az, hogy mindenek előtt, azt mondta Jézus, ez mindenek előtt ettől oltalmazzátok meg magatokat, mert ez a legnagyobb baj. A másik pedig, hogy kovász, ezt a kifejezést használta. Tudjuk, mi a kovásznak a természet, hogy kicsi kovász az egész tésztát megkeleszti, mondta Jézus. Azt mondja, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat attól a magatartástól, hogy miközben hivatalosan szeretjük egymást, miközben az Isten nevét emlegetjük, akközben a valóságban egy önhitség belelopódzik a szívünkbe, és felvegyük magunkra a kemény, a rideg, az ítélkező magatartást fele barátaink iránt. Emlékezzünk arra, ami Ellen White is ír, azt írja, az összes bűn között Istent legjobban sértő és legnehezebben gyógyítható a rideg, engesztelhetetlen, ítélkező lelkület. És amikor azt mondja erről Jézus, hogy oltalmazzátok magatokat ettől a kovásztól, erre arra utal, hogy egész keresztény közösséget is megkeleszthet egy ilyen gondolkozásmód, vagy egy ilyen lelkület. Ragad egyik ember a másikra, egyik ember átveszi a másiktól. És Jézus azt mondja, mindenek előtt oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, amely a képmutatás. Most ne valami sötét, gonosz emberekre gondoljunk jó barátaira. Nemes lelkű, bölcs, magasrendű, Isten ismerettel rendelkező emberek voltak. De az önhitség, mint a kicsiny kovász, pillanatok alatt észrevétlenül belopódzik az ember lelkébe, és megkeleszti az egész tésztát, de még a környezetét is. És az ember észre se veszi magát, és egy olyan magatartást tanúsít, amely az Isten lelkével és az Isten magatartásával teljességgel ellentétes. Emlékezzünk arra, amivel Pál apostol a korintusi első levelet befejezi, a 16. fejezet 14. versére. Testvérem, ez olyan, mint az iránytű. Ahogy az iránytű mindig pontosan mutatja az északi sarkot, ez az ige mindig pontosan mutatja a helyes irányt. Nagyon egyszerű ige. Álmunkban fölkeltve is tudhatjuk. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Testvérem, használjuk ezt, mint a mércét. Minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Amikor valamilyen álláspontot foglalunk el, amikor valamilyen magatartást tanúsítunk bárki iránt, kérdezzük meg, megfelel ennek a mércének, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Félreértés ne essék, az igazságban benne van a szeretet is, illetve az igazság is. Tehát én helyteleníthetem bárkinek a tettét, a kötelességem is. De ha csak ítélkezés van benne, csak az igazság bárgyának a lesújtása van benne, abban a pillanatban minket is megerjesztette az a kovász, amiről Jézus azt mondta, hogy mindenek előtt oltalmazzátok meg ettől, magatokat ettől a kovásztól, mert akkor ugyan igazságosak vagyunk, és azt mondjuk, jó keresztények vagyunk, és védelmezzük az Istent és az Isten beszédét, de abban a pillanatban az önhitség, az ítélkezés észrevétlenül belénk jött, és nem vettük észre azt, hogy nem felel meg a magatartásunk ennek a mércének, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Kedves testvéreim, ha az isteni szeretetnek ezzel a mércéjével mindig szembesítjük magunkat, minden tettünknél, minden viselkedésünknél, minden emberi kapcsolatunkban, akkor nagyon sokszor lelepleződünk magunk előtt, és mielőtt valamiben megkeményednénk, vagy valamit kifejezésre juttatnánk, helyesbíteni tudjuk a saját magatartásunkat, álláspontunkat, lelkületünket. Az idők végén élünk, nagy szükség van arra, hogy szeressük egymást, és támogassuk egymást a hitharcunkban. Én szívemből kívánom, hogy Jób könyvének ezek a tanításai gyökeret verjenek bennünk, és legyen tökéletes a mi küzdelmünk, és tökéletes a győzelmünk. És mindenek előtt oltalmazzuk meg magunkat attól a kovásztól, amiről ezeknek a barátoknak a magatartása is tanúskodik. És életünknek a sokkal kisebb megpróbáltatásaiban, mint amely Jobot érte, ne engedjük meg magunknak a panaszkodást, a kitörést. Ezek azok, amiket a mai napon tanultunk, és a Jóisten pedig őrizze meg az igéjét a mi szívünkben. Amen. Szerető Istenünk, hozzád jövünk az Úr Jézus Krisztus nevében, és nagyon szépen köszönjük néked Jób könyve tanításait. Urunk, szeretnénk megalázni a mi szívünket te előtted, és bocsánatot kérni azért, amikor elveszítettük ezt az iránytűt, és úgy jártunk, mint jó barátai, hogy jót akarunk, és elvben szeretjük egymást, mégis kárt teszünk egymásnak. És miközben úgy tűnik, hogy az igazságért hadakozunk, mégis eltávolodunk lelkünkben tőled. Urunk, mi ezt sokszor csak olyan semmiségnek vesszük, de köszönjük, hogy megérteted velünk, hogy a te haragod fölgerjedt jó barátai ellen, amikor így nyilatkoztak meg. És ezért kérünk, vésd szívünkbe mélyen a te igéidet, hogy hibázó, tévedő emberekkel, testvéreinkkel szemben is mindig ez legyen a magatartásunk, hogy a szerencsétlent részvét illeti meg barátjától, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Kérünk, Urunk, adj nekünk bölcsességet, hogy mindig megtaláljuk az igazság és az irgalmasság egyensúlyát, ami magatartásunkban, beszédünkben, viselkedésünkben, úgy, mint ahogyan, Urunk, ez nálad mindig tökéletes harmóniában és egységben van. Kérünk, oltalmazd meg bennünket az önhitségnek, a magabiztos ítélkezésnek a rejtett, észrevétlenül a szívünkbe lopózó kovászától. És kérünk, önts a mi szívünkbe igazi szeretetet, valódi mennyből való szeretetet. Segíts, hogy nagyon mélyen belevésődjék a lelkünkbe ez az ige, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe. Add meg, kérünk, szerető Istenünk, hogy mintha lángbetűkkel lenne írva, vagy fénylő aranybetűkkel írva, úgy jelenjen meg előttünk ez az ige, amikor szólunk, ahogyan egymással bánunk, ahogy egymással viselkedünk. Urunkat, hogy mindinkább összetartsunk, minél inkább nehezednek körülöttünk az idők, és sűrűsödnek a mi megpróbáltatásaink,
1: annál inkább összekovácsoljon bennünket az egymásért küzdő, megmentő, valódi testvéri szeretet. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg imánkat, és maradj velünk. Amen.

Hát hogyan lehet egyáltalán vállalkozni arra, hogy az emberi történelem végkifejletéről beszéljünk? Hiszen a jövő, a történelmi jövő teljesen ismeretlen az emberiség számára. Nekem sokszor jut eszembe olyan hasonlat, hogy olyanok vagyunk itt mi az egész embervilág, az egész bolygónk, mint egy végtelen óceánban úszó nagy hajó, vagy egy úszó sziget, ahol teljesen el lehet merülni abba, ami ezen a szigeten vagy ezen a hajón folyik, és semmiről nem gondolkozni, de hogy a végtelen óceánban ez hova merre tart, ezt senki nem tudja. Ugye hát körülbelül ilyen abszurd a mi helyzetünk. A történelem filozófusok se tudnak erre válaszolni, hogy hát igazából mi a történelem végcélja, vagy mi a történelem végkifejlete, vagy egyáltalán, ugye az is kérdés, hogy a történelem tényleg lineáris-e, hogy valahonnét tart valahová, vagy úgynevezett ciklikus, mindig önmagába visszatérő körökbe zajlik a történelem. Nagyon érdekes, hogy például ugye történelem filozófus volt Engels is például, és tudjuk, hogy ugye ez az ideológia azt állította annak idején, hogy megoldja a történelem problémáját, és őt, mikor megkérdezték, hogy mi a történelem végcélja, akkor egy bizonytalan választ adott. Azt mondta, hogy hát valami a kommunizmuson túl. De ez már nem került közelebbi meghatározás. Aztán még hozzátette. Hát ez így van, hogy az élet időnként föllobban egy bolygón, akkor kifejlődik egy civilizáció, hogy aztán könyörtelenül kipusztuljon, aztán megint kezdődik előről az egész. Ugye ez egy ilyen ciklikus történelem szemlélete lett volna így. És eszembe jut az a nyilatkozat is, amit még szintén az előző rendszerben hallottam, ami akkor elég különleges volt. A Magyar Távirati Iroda külpolitikai főszerkesztő helyettese tartotta, és soha nem felejtem el ezt a mondatát. Olyan meggyőzően mondta, hogy kérem, nehogy azt higgyék, hogy létezik egyetlen államférfi, egyetlen tájékozott politikus, aki nem irányítani, de áttekinteni tudná mindazt, ami a világon zajlik. Tehát tényleg azt mondhatjuk, hogy olyan abszurd helyzetben vagyunk, hogy itt van ez a Föld nevű bolygó, ezen ugye itt zajlik az élet, zajlik a történelem, de hogy ez hova megy, hova tart, és mi a végkifejlete, senki nem tudja. Ez egy kiszolgáltatott helyzet. Tehát, hogy mi mertünk ilyen címet adni a mai előadásnak, hogy a történelem végkifejlete, ami ugye eleve feltételez egy lineáris történelem szemléletet, hogy valahonnét valahova tart a történelem, ezt kizárólag csak a Biblia alapján merészkedhetünk erre. Mert a Biblia isteni kinyilatkoztatásnak vallja magát, és ezt az állítását messze menően hitelesítik a napjainkig beteljesedett proféciák, történelmi proféciák. Ugye erről mondta azt Pascal, hogy sokszor összehasonlítgatta a világ vallásait. Azt mondta, egy van, ami egyetlen más vallás sem találok. Tudnélik, hogy a kereszténységben beteljesedett történelmi jövendőlések vannak. Ezt láttuk ugye a francia forradalomnál is. Úgyhogy egyébként is azt mondhatjuk, hogy a Biblia a világ legkülönlegesebb könyve. Azzal, hogy határozott állításokkal szól arról, hogy kezdetben ez volt, és elkezdi a földi élet kezdeténél, és befejezi a jelen történelem végénél, és mindenről nem sejtésekkel bizonytalankodva, hanem határozott állításokban és kijelentésekben szól. Ugye, ahogy olvassuk is Jelenések könyve első fejezete, 8. versében, ott bemutatkozik az az Isten, aki a Jelenések könyve proféciáit közvetíti, és így szól, én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, a kezdet és a vég. Vagyis a Teremtő Isten szól, akiről azt mondja a Biblia, hogy ő mindöröktől fogva tudja minden gondolatát, és igaz, hogy a teremtményeinek szabad választást adott, és ezt ő soha át nem hágja, de olyan végére mehetetlen a bölcsesség, hogy ezt is tudja. És még azt is tudja, hogy a maga terveit és az emberek szabadságának a sértetlenül hagyását hogy tudja összeszerkeszteni úgy, hogy sehol erőszakot nem gyakorol, és mégis az ő tervei valósulnak meg, és végül mégis ahhoz a célhoz érkezik minden, amit ő elgondolt, és azokat a szabadító terveit valósítja meg. Nagy szükség van rá, hogy ma feltegyük ezt a kérdést, hogy mi a történelem végkifejlete, mert ezt biztosan mondhatjuk, hogy emberek soha nem szorongtak jobban a történelmi jövő miatt, mint ma.
Sajnos nincs itt nálam egy újságcikk, nem tudom, a jelenlévő közül valaki olvasta-e, én kölcsönadtam valakinek, és még nem került vissza hozzám, de szívesen idézném szó szerint, mert valószínűleg nem is tudom annyira pontosan, és mint amilyen megdöbbentő ez a cikk volt. Április közepe táján jelent meg az Egyesült Királyság külügyminisztere, tehát a brit külügyminiszter írta, Margaret Beckett, és arról szólt, hogy április első hetében volt egy ENSZ biztonsági konferencia, amely először a történelemben, és ő így mondta, ez fordulópont, a klímaváltozásnak nem az ökológiai meg a gazdasági következményeivel foglalkozott, hanem a biztonságpolitikai következményeivel. És olyan drámai mondatokat írt le ez a Margaret Beckett, hogy minden, amit eddig átéltünk a történelemben, semmi ahhoz képest, ami következik, és ezt realizálta ez az értekezlet, és kimondták azt, hogy minden nemzetnek teljesen újra kell gondolni a biztonságpolitikáját, és a globális biztonságpolitikát is, mert itt olyan népvándorlások lesznek, amelyek az ókor óta nem ismertek, mert olyan veszély fenyeget, hogy a világgazdaság úgy összeomlik, amilyet a második világháború óta nem ismertünk, mert folytatta tovább vízért, élelmiszerért, energia készletekért olyan háborúk törhetnek ki, amiket szintén nem ismertünk. Szóval, és még a cikknek a címe is jellegzetes volt, ez volt a cikknek a címe, meghúzták a vészharangot. Tehát, hogy ezen az ENSZ biztonsági konferencián meghúzták a vészharangot, realitásokként kezdtek számolni a klímaváltozásnak ezekkel a következményeivel. Hát egy ilyen háttéren, amikor ráadásul minden hír eljut hozzánk, szóval most nem lehet úgy elmerülni a mi kis életünkbe, vagy a mi városunk életébe, vagy a mi hazánknak az életébe, hogy a többi nem gondolkozunk. Most a hírek is mindenhonnét, a globális hírek eljutnak hozzánk, és soha nem volt ennyire aggasztó az emberi jövőnek a kérdése. Tehát ezért fordulunk a Bibliához, hogy a Biblia, mely merészkedik arra, hogy a kezdettől a végig határozott állításokkal szóljon az emberi történelemről, mit mond az emberi történelem végkifejletéről. Nézzük legelőször azt az igen egyszerű vázlatot, annak is csak a legutolsó részével foglalkozunk részletesen, amit a Biblia első nagy történelmi vázlat proféciájának nevezhetünk, amely Dániel könyve második fejezetében van. Nem gondolom, hogy minden jelenlévő számára részleteiben ismert, és most is csak nagyon vázlatosan szólok róla, de azért szeretném ezt közérthetővé tenni. Ez a kinyilatkoztatás időszámításunk előtti 6. századba visz vissza bennünket. Ez azt jelenti, hogy mindegy 2600 évvel ezelőtt hangzott el. Isten egy profétikus álomban mutatta meg az ókor egyik tehetséges uralkodójának, Nabukodonozornak, a választ arra a kérdésre, hogy mik lesznek ezután. Tudnélik, ez foglalkoztatta elalvás előtt a királyt intenzíven, és biztos, hogy ebben benne volt az egész történelem értelme, meg az ő nagy birodalom építő erőfeszítéseinek mi lesz a jövője, ezek mind benne voltak ebben a tömören fogalmazott kérdésben, mik lesznek ezután. És Isten aztán Dániel próféta által magyarázta meg a jelképes ábrázolást, mert a jelképes ábrázolás egy monumentális emberszobor volt, amely különböző fémekből volt összerakva, és a végén aztán ugye már a lábujjai az vas és cserép volt, és aztán látott egy követ, ami kéz érintése nélkül, tehát emberi beavatkozás nélkül egyszerre csak jött, leütötte ezt a hatalmas emberszobrot, ezeket a nehéz fémeket úgy összezúzta, mint a nyári szélűn a polyva, jött egy óriási szél, elvitte az egészet, az a kő meg nőni kezdett, és betöltötte a földet. És ennek az ábrázolásnak a legfőbb tanulságai a következők, ami válaszolt arra, hogy mik lesznek ezután. Aztán kapott még magyarázatot is ez a kijelentéshez a király, majd arra is utalunk egy részére legalábbis. Tehát az egyik döbbenetes dolog az, amit itt olvasunk, hogy úgy látta ezt az ember szobrot, Nabukodonozor és aztán Dániel proféta is, hogy kiváló volt a fényessége, de rettenetes az arca. Sokszor láttam, hogy lerajzolták ezt a híres, nagy emberszobrot, de egyszer sem láttam, hogy valaki visszaadta volna, hogy rettenetes arcú volt. Pedig ez nagyon fontos. Az is, hogy kiváló volt a fényessége, meg az is, hogy rettenetes arcú volt. Mert az volt a válasz, a kérdés, hogy mik lesznek ezután, hogy lesznek kiváló fényes emberi teljesítmények,
Lesz egyfajta civilizációs előrehaladás, de rettenetes lesz az arca az egésznek mindvégig. Nem hiszem, hogy bármelyikünk száfolná ezt a tömör jellemzést, hogy időszámításunk előtt 2600 óta sok minden kiváló fényességű dolog született a történelemben, de az arca az egész emberi történelmek rettenetes volt mind a mai napig. Ez nem változott, ez beteljesedett. A másik nagy mondani valója ennek az ábrázolásnak az volt, amit aztán a magyarázat is hangsúlyozott, hogy a Nabukodonozor azt szerette volna hallani, hogy az ő birodalma örök, hogy amit ő épített, amit ő összehozott a maga zsenialitásával és nagy erőfeszítésekkel az örökre megmarad a történelemben, ehelyett azt hallotta, hogy utánad más birodalom támad, és azután megint más támad, és aztán megint más támad, vagyis azt a kijelentést hallotta, hogy nem lesz állandóság a történelemben. A vezér hatalmak a történelem színpadán állandóan váltják egymást, és természetesen ezek nem békés váltások lesznek, hanem örökké harcok és háborúk és versengés a főhelyért és az első helyért, és állandó változásnak van alávetve a történelem. Végül azonban meghallotta a magyarázatot a király is arról, hogy a Dániel proféta közvetítette, hogy az a kő viszont mit jelképez, az a kő, ami leüti majd ezt a szobrot, és majd nőni kezd, és nagy heggyé lesz, és betölti a földet, hogy ezt pedig azt jelképezi, hogy végül támaszt az egek Istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és más népre nem száll át. Tehát egy nagyon fontos állítás, a történelemben nem lesz állandóság, nem lesz megállapodás, nem tud célba érkezni a történelem, hogy egy üdvös megoldás minden embernek és egy stabil emberi társadalom, ez soha se sikerül elérni a történelemben, csak egy isteni beavatkozás fog majd létrehozni egy olyan birodalmat, amely megáll örökké. Feltetnénk azt a kérdést, hogy miért nincs állandóság a történelemben. A válasz tulajdonképpen nagyon kézenfekvő, az önzés miatt, amely törvénye a bűneset óta az embernek. Vannak az embernek nagyszerű képességei, amelyek abból származnak, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. De mivel az önzés gondolkodás módja tartja hatalmában, ez olyan, mint a centrifugális erő. Ez örökös harcot, örökös egyenetlenséget, örökös konfliktust hoz, ezért nincs állandóság a történelemben. Ha az emberek önző mentalitása a gyökereiben megváltoznék, akkor lehetne mást remélni. De mivel ez látjuk, hogy ez mozdulatlan, ez inkább romlik, ahogy mondja is a Biblia, hogy az utolsó időben az emberek legfőbb jellemző, hogy lesznek magukat szeretők, jobban magukat szeretők, mint valaha, ezért itt szó nincs arról, hogy az emberi történelemben megoldás születhetne, egy stabil, egy tartós, egy ideális emberi társadalom. És az Isten országa, amit az egek Istene támaszt birodalmat, az meg miért lesz örök? Azért, mert ott pedig teljesen kiküszöbölt az önzés. Az írás így mondja, hogy ez majd egy új ég és új föld lesz, amelyben igazság lakozik. Ugye ezért lesz ez állandó. De nézzük meg egy kicsit azért közelebbről, hogy ez a Dániel könyve második fejezetében található profétikus kijelentést mit mond kifejezetten csak a történelem végéről. Ugye vázoltuk, hogy egészében milyen alapvető kijelentéseket tesz róla, de nézzük meg Dániel könyve második fejezetében a magyarázatnak azt a szakaszát, tehát ez is Isten által adott magyarázat volt, amit ugye említettem, Dániel proféta közvetített. Nézzük meg, hogy ez a magyarázat mit mondott az utolsó napokról. Tegyük hozzá, hogy amikor Dániel elkezdte ezt a magyarázatot mondani Nabukodonozornak, akkor maga is így mondta, így olvasom a második fejezetben, a 28. versben. De van Isten az égben, aki a titkokat megjelenti, ő tudtára adta Nabukodonozor királynak, mi lesz az utolsó napokban. Sokszor hallottam én is előadást Dániel könyve második fejezetéről, de rendszerint hosszan elmerült a magyarázat abban, hogy az első birodalom, a második, a harmadik, a negyedik, és már olyan gyorsabb véget ért a dolog. Pedig itt azt olvassuk, hogy különösképpen arra szolgál ez a profécia, hogy megmutassa, hogy mi lesz az utolsó napokban. Tehát nem egyszerűen Nabukodonozornak szólt, vagy Dánielnek,
hanem a Isten, aki mindöröktől fogva tudja az ő gondolatait, ő különösképpen a végidőben élők számára foglaltatta írásba ezt a kijelentést, hogy mi tudjuk, hogy mi lesz az utolsó napokban. És ebből már is rájöhetünk arra, hogy valami különleges végkifejlete lesz a történelemnek. Én egyszer gondoltam, ha valaki ráérő lenne, a statisztikailag is kiszámíthatná, hogy a Biblia mekkora részében, arányaiban, az összes Biblia szöveghez viszonyítva, mekkora része szól a Bibliának az utolsó napokról, a végidőről. Óriási százalékban. Tehát azt láthatjuk, hogy ez önmagában tanúskodik, ez a nagy hangsúly, ahogyan a Biblia az utolsó napokról beszél, hogy igazi nagy dráma bontakozik ki az emberi történelem végén, fantasztikus dráma bontakozik ki, és ezért szentel a Biblia ennek annyi figyelmet és annyi kinyilatkoztatást azért ad erre vonatkozóan. Szeretném tehát olvasni csak a 40. verstől a 44-ig. Tehát ez a magyarázat hangzott a szoborhoz. A negyedik birodalom erős lesz, mint a vas, mert miként a vas széttör és összezúz mindent, bizony, mint a vas pusztít, mind amazokat szétzúzza és elpusztítja. Hogy pedig lábakat és ujjakat részint cserépből, részint vasból valónak láttál, a birodalom két felé oszol, de lesz benne a vasnak erejéből, amint láttad, hogy a vas elegy volt az agyas cseréppel. És hogy a lába ujjai részint vas, részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Hogy pedig vasat elegyülve láttál agyak cseréppel, azok emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek, mint hogy a vas nem egyesül a cseréppel. És azoknak a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétszúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké. Így hangzott a magyarázat. Ugye ezt kiszámíthatjuk, hogy ez egy 30 méter magas szobor volt, erre a következő fejezetből lehet következtetni, és 3 méter széles, mert aztán Nabukodonozor ugye megcsináltatta ennek az álombeli szobornak a mását tiszta aranyból, dacolva a kinyilatkoztatással, hogy az ő birodalma örök lesz, és ebből következtetünk arra, hogy mi az, amit álmában látod. Most képzeljük el, hogy egy ilyen szobor kolosszusnak a viszont a lábfeje és a lábujjai részben vas, részint cserép. Megkérdezem, stabil lábakon állt? És ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy arany, ezüst, réz, vas, így ment lefelé a fémek értéke, és a végén már félig vas, végig cserép, ez önmagában azt mondja, hogy a legkevésbé stabil az emberi történelem a végén lesz. Mert ugye onnét indult a kinyilatkoztatás idejétől a végéig, akkor lesz a legbizonytalanabb, a legkönnyebben összeomló ez az egész emberi történelem. Azután tegyük fel azt a kérdést, hogy mit ábrázolt az, hogy a negyedik birodalom után, amit ugye a vas lábszárak jelképeztek, a lábfejben már maradt a vasból, de beleelegyedett a cserép. És ami a döbbenetes, azt mondja, hogy ezeknek a királyoknak az idejében támaszt az egek istene birodalmat, vagyis azt állítja, hogy ez a vas elegy cserép állapot fog fennállni egészen addig, míg az egek istene támaszt birodalmat. És azt is állítja, hogy ezek nem egyesülnek egymással, mint a vas nem egyesül a cseréppel. De ebbe közben bele van rejtve az, hogy azért állandóan próbálják egyesíteni, azért nem tűnik el az eszme, hogy visszaállítani a nagy birodalmak egységét, és újra ilyen óriási, stabil birodalmas és stabil társadalmat létrehozni, de azt mondja, hogy ahogy a vasat lehetetlen, abszolút lehetetlen a cseréppel ötvözni, ezeket sem lehet ötvözni egymással. Itt ez áll fönn egészen addig, amíg az egek istene támaszt birodalmat. Akkor viszont feltenném azt a kérdést, hogy mit jelképez el is a vas, és mit a cserép. Hát, hogy a vas mit, azt nem nehéz kikövetkeztetni, mert a vas lábszárak jelképezték a Nabukodonozor örökösének számító negyedik nagy birodalmat, és ez volt a római birodalom. Tehát akkor ez a római birodalomból megmaradó vas, amit a lábfejekben látott, és mi volt az agyagcserép? Megint azt mondhatjuk, hogy hihetetlenül egyszerű, de hihetetlenül pontos eszközöket alkalmaz a Biblia, amikor jelképes nyelven beszél, mert ugye mindnyájan tudjuk, hogy mi döntötte romba a nyugat-római birodalmat. Jöttek Ázsia belsejéből,
ezek a titokzatos néphándorló népek, egyik lökte maga előtt a másikat, és amit senki nem hitt volna, hogy a civilizált és erős római birodalmat ilyen barbár támadások rendítik meg, és végül döntik romba. Lehetne ezeket jobban jelképezni, hogy ezek cserép civilizációk, agyag civilizációk voltak a Vasrómához képest, nem? Hát ez tökéletes jelkép. Ugye ezeknek nem volt fejlett civilizációjuk, nomád, lovas népek voltak, és tényleg cserépkultúrájuk volt még csak, és ezek jöttek, és elegyedtek bele, beleharaptak észak felől, mindig jobban a római birodalomba, betelepedtek végül mindenütt. Letelepedtek a római birodalomban, és így jött létre a vas és az agyag cserép elegy állapot. És volt itt egy nagyon érdekes megjegyzés, így olvastuk, és hogy a 42. versben is, hogy a lábai, ujjai részint, vas részint cserép, az a birodalom részint erős, részint pedig törékeny lesz. Én nem tudom, ki mennyit gondolkozott ezen, egy nagyon titokzatos kis mondat ez, hogy részint erős, részint törékeny lesz. Hát egyrészt a jelképből következik, mert hát a vas az egy erős, kemény fény, a cserép meg törékeny, de azt mondja, hogy vele ábrázolt állapot is részint erős, azok a társadalmak, amelyek aztán fennmaradnak addig, míg az egek istene támaszt birodalmat, részint erős, részint törékeny. Ezt akkor értjük meg jobban, ha elgondolkodunk arról, hogy a római vas hogyan maradt meg a továbbiakra. Ugye a római birodalomnak, mint egy politikai szervezetnek, mint egy államalakulatnak, minden része tönkrement, teljesen széthullott, szétszilálódott. Ugye így emlegetjük, hogy 476-ban ugye Odoaker, egy herul, germán hadvezér lemondatta az utolsó római császárt, és ezzel a római birodalom megszűnt létezni. De hogy maradt meg a római vas? Úgy, hogy egy valami megmaradt a római birodalomból, az egyház. De ez már nem az az egyház volt, amelyet Krisztus alapított egyszerűen, hanem az az egyház, amely a konstantinuszi fordulat nyomán, majd a 380-ban megszületett római törvény szerint, amely államvallásra tette a kereszténységet, ez már, hogy így mondjam, nem a Krisztus alapította ősi kereszténység volt, hanem egy jócskán elváltozott kereszténység, a birodalmi egyház. Ez a birodalmi egyház volt. Ez a birodalmi egyház annyira összeelegyedett a római birodalommal előzőleg, ugye, hiszen a IV. Század volt a nagy átalakulás százada, a nyugat-római birodalom meg 476-ban omlott össze, hogy átvett rengeteget az ókori római birodalom pogányvallásaiból, és mivel annyira szoros szövetségese volt a római hatalomnak, a birodalmi egyházba teljesen átment a római jogrendszer, teljesen átment a szervezeti struktúráiba a római gondolkozás, a római rendszer, a római szervezeti típusok, ez mind átment a birodalmi egyházba. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a vasnak és a cserépnek van egy másodlagos jelentése is. Az elsődleges jelentése az, hogy maradott a római őslakosságból, és jönnek hozzá a barbárok, de a másodlagos jelentése az, hogy a vas az a birodalmi egyház, ami megmaradt a Rómából, a cserép meg azok a barbár királyságok, amelyeket a római birodalomban betelepedő barbár népek hoztak létre. És a profécia azt mondja, hogy ezeket állandóan próbálják egyesíteni, de egészen sose egyesülnek egymással, mint ahogy a vas nem egyesül a cseréppel. És még mindig tartozunk azzal, mit jelent az, hogy részint erős, részint törékeny. Mert ez nagyon titokzatos. Hosszú időn át áll fönn ez az állapot. Azt mondhatjuk tehát, hogy a vas és a cserép egyesítésére mind a két vonatkozásban próbálkoztak. Mondja is a 43. vers, hogy emberi magáltal vegyülnek össze, de egymással nem egyesülnek. Mindenki gondoljon arra, hogy hát az eltelt sok-sok időben, ugye ha mondjuk számoljuk az 5. század végétől ugye a napjainkig, hát akkor az egy 1500 esztendő, ugye a római birodalom bukásától mostanáig, és ez alatt hányféleképpen keveredtek egymással Európa népei, és hányszor költöztették is őket, uralkodók is ide és oda, és telepítettek be ide és oda olyan nációkat, emberi magáltal vegyültek, de mégis megmaradt a nemzettudat. A nemzettudat az egyrészt egy pozitív dolog, mert hogy akik egy nyelvet beszélnek, akiknek egy történelmük van,
akik bizonyos értelemben egy mentalitásuk alakul ki a történelmi, földrajzi körülményeik révén, vagy azok egy tágabb családot alkotnak, és a szívük összenő azzal a nyelvvel, azzal a tájjal, és azokkal az emberekkel, akik annak az örökségnek a részese, és ugyanúgy gondolkoznak, ez nagyon szép és jó dolog. De a nemzettudat a másik oldalról az emberi önzés miatt romboló, mert örökös versengés, örökös konfliktus. Ha valaki csak arra gondol, hogy mondjuk franciák meg angolok mennyit gyilkolták egymást a történelem folyamán, és ha végig gondolnánk, hogy a nacionalizmus nevében mennyi iszonyú háború zajlott véges végig Európában, akkor látjuk ennek az igazságát, hogy ezek emberi magáltal vegyülnek össze, és mégis egymással nem egyesülnek. A nemzettudat egyrészt pozitív, de másrészt negatív, és örökös viszályoknak a forrása. De a másik dolog is igaz, hogy az egyházi és a világi elemet is próbálták egyesíteni, hiszen a római birodalomban is nem együtt volt. És ott volt, ott maradt az a római szellem, ott maradt az az eszme. A római császárok is együtt voltak az államvallás főpapjai és a legfőbb világi hatalom birtokosai. És amikor a birodalmi egyház találkozott, a megmaradt birodalmi egyház találkozott ezekkel a barbár királyságokkal, akkor kezdődött megint előről a kettő összeolvasztása. De igazán össze tudtak olvadni? Aki a történelemre visszaemlékszik, az tudja, hogy a német-római császárok és a pápaság harca volt az első robbanás. Amikor ugye az volt a kérdés, hogy a két szövetséges közül ki van fölül. Ugye? Ki az, aki a legfelső hatalom? Aztán megint megszilárdult, ugye, ahogy szokták mondani, a trón és az oltár szövetsége. Aztán a nagy francia forradalom idején felvilágosodás, nagy francia forradalom, tehát megint szétrobbant az egész. Ugye, erről beszéltünk a múltkor. És amikor a profécia azt mondja, hogy ez az egyesítés, de mégsem egyesülés feláll egészen Krisztus eljöveteléig, ez sejteti, hogy a nagy francia forradalom utáni szétrobbanás után megint lesz próbálkozás a kettőnek az egyesítésére. A nemzeteknek az egyesítésére is, és az egyházi és a világi elem egyesítésére is van próbálkozás. De amivel a profécia kimondja, egy hasonlata, egy abszolút hasonlattal kimondja, hogy ahogy a vasat abszolút lehetetlen ötvözni a cseréppel, úgy nem lehet ezeket összeötvözni, ez ekkor is igaznak fog bizonyulni. És mint látni fogjuk, az emberi történelem végkifejleténél ennek nagy szerepe van. És amikor azt olvastuk, hogy csak az egek estene támaszt majd végül olyan birodalmat, amely soha örökké meg nem romol, és hogy előbb elrontja azokat, és elviszi a szél a porát is, ebből megérthetjük azt, ezt a profécia egyértelműen kimondja, hogy véges végig kudarcot vallanak tehát az ideális társadalom létrehozására irányuló törekvések, és hogy az Isten nem tud másképpen megoldást hozni, csak úgy, hogy egy ítéletes beavatkozással elsöpri ezeket az önző struktúrákat, és ahogy az írás mondja, új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. Ezt fejezi ki azt, hogy az a bizonyos leszakadó kő összemorzsolja a szobrot, a nehéz fémeket, elviszi a szél, és aztán a kő kezd nőni, és nagy hegyé lesz, és betölti a földet. De tegyük fel azt a kérdést, mindeddig csak egy ószövetségi proféciáról beszéltünk. Beszél a Biblia erről másutt is, erről a végső drámáról, az új szövetségben is? Szeretnék az Új Szövetség nagy profétikus könyvéből, Jelenések könyvéből is idézni. Ugye még emlékszünk a 10 lábújra, ugye ennek a nagy ember szobornak a lábfején, amely cserép és vas. És most itt olvasunk megint 10-ről, de most nem 10 lábúj a szimbólum, hanem 10 szarv. Ugyanis Dániel könyve második fejezete után, a Dániel könyve 7. fejezete bemutatja megint a történelem vázlatát, a Nabukodonozor utáni történelem vázlatát, de ott már nem ilyen különböző fémekben vagy testrészekben mutatja be, hanem egymást követő, a viharzó tengerből kiemelkedő vadállatoknak a képében mutatja be, és ott a negyedik vadállat, ami megfelel ugye a vas lábszáraknak, Rómának, amiről ott is mondja, azonosítja az, hogy vasfogai voltak, iszonyú volt és erős volt, annak a fején nőtt 10 szarv. És erről a 10 szarvról, ami párhuzamba állítható a 10 lábújjal, a nagy emberszobor 10 lábújával, Jelenések könyve 17. fejezetében
Így olvasom a 12. verstől. De előbb szeretném megemlíteni, hogyha egy pillantást vetünk a 17. fejezet első versére, ott azt látjuk, hogy János apostolnak ezt a szimbolikus ábrázolást, amit ez a fejezet tartalmaz, annak a 7 angyalnak az egyike mutatta meg, akik majd a 7 utolsó csapást kitöltik a földre, amikor annak a legkritikusabb szakaszba érkezik. Tehát ebbenek az a jelentősége, hogy nem időtlen jelenet ez itt, hanem ez az angyal az emberi történelem végidejében lévő állapotokat mutat. Akkor

Izraeliaknak királya, és a vele való hivatalosak és választottak is hívek is. Eddig olvasom először. Tehát, mikor azt mondja, hogy a 10 király olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, akkor utal arra, hogy ugye ennek a 10 lábújnak, vagy 10 szarvnak az ideje az tart a nyugat-római birodalom uralkodása, vagy hanyatlása, vagy összeomlása óta, de most itt nem a középkori 10 lábújról, vagy a 10 szarvról van szó, hanem azokról, amelyek ugyan a római birodalomból nőnek ki, de amelyek a vég idején szereznek hatalmat. És azt mondja, hogy ezeknek egy lesz a szándékuk, hogy erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják. Na hát ki ez a fenevad? Ez már nem egyszerűen a negyedik vadállat, amelyet látott Dániel próféta kiemelkedni a viharzó tengelyből, amely a pogány római birodalmat ábrázolta, hanem ha 12. 13. fejezetben ott szerepel először, elolvassuk ezt a itt már 7 fejű, nem csak 10 szarva van, hanem 7 feje is van, és azt mondja, hogy a Dániel könyve 7. fejezetében bemutatott vadállatok mindegyikéből őriz valami jellegzetességet. Ez a tömör szimbólum ábrázolja mindazokat a földi hatalmakat, mint egy egységet, mint amely jogfolytonosságban, különböző átalakulásokban végig jelen van a történelemben, amelyen keresztül Sátán fejti ki a maga tevékenységét, és harcol az Isten országa ellen. És még az is nagyon érdekes volt, hogy úgy látta, hogy ennek a fenevadnak a hátán egy asszony ül, amelynek a homlokára van írva, hogy titok a nagy Babilon, vagyis a titok szó szerint jelképes, nem szó szerinti. És a Bibliában a parázna asszony az mindig a megromlott egyháznak a jelképe. Tehát mivel ez a 10 király a római birodalom utódállamait jelképezi, épp úgy, mint a 10 lábúj, amelyek származnak az egykori római birodalomból, most azt mondja, hogy ezek egy ilyen globális hatalomnak fogják adni az erejüket és a hatalmukat, egyesülni fognak vele, bele fognak olvadni, és ennek a globális világi hatalomnak, ami mindezeknek a történelmi múltból, mindezeknek a hatalmaknak a jellegzetességeiből őriz valamit, olyan, mintha gyűjtő csatornája lenne mindezeknek, ennek a hátán a megromlott egyház, a parázna asszonyként ábrázolt egyház ül, és így olvassuk még a 15. versben, mondta nékem a vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, mert úgy látta, hogy egyrészt a fenevadon ül, másrészt sok vízen ül ez az asszony, népek azok, sokasságok, nemzetek és nyelvek. Tehát a profécia mit is ábrázol? Azt ábrázolja, hogy az egység törekvések a világon, amelyek végig jellemzőek voltak a nyugat-római birodalom bukása óta, ezek valami csúcspontra jutnak Jézus eljövetele előtt. És pedig úgy, hogy megint egyesülni fog a világi és az egyházi hatalom, és nemzetek is egyesülni fognak egymással, egy lesz a szándékuk, erejüket és hatalmukat összeadják, egybeolvasztják. Tehát úgy fog tűnni, hogy most sikerül olyan egységet megvalósítani, mint soha azelőtt, és bizonyosak lehetünk abban, hogy ezeket az egységterekvéseket ösztönzik a végidő körülményei. Említettük röviden ugye a globális felmelegedést, ami egy ilyen külső fenyegető veszedelem, ez is ösztönzi, szorítja a nemzeteket, hogy közös megoldást keressenek ezeknek a végzetes folyamatoknak a megállítására. De a másik oldalon nagyon világosan látjuk azt, hogy miért kapaszkodnak a világi társadalmak az egyházakba. Ma miért? Valósággal keresik az egyházaknak a segítségét. Mert az embereknek nincs eszményük, nincs erkölcsi alapjuk. Kétségtelen igaz az, hogy nincs jogrend erkölcsi alap nélkül, eszmények nélkül az emberek tömegesen depressziósok lesznek, erkölcs nélkül tömegesen korruptak lesznek, és egyszerűen egy kormányozhatatlanná válik az emberi közösség, működésképtelenné válik az emberi közösség. De hát mögöttünk egy hosszú történelem, kihábrándulás sok-sok mindenből. És most azt mondhatom, hogy tényleg kapaszkodnak bele a világi hatalmak az egyházba, mint szövetségesbe, mert mindenki látja azt, az embereknek valami eszményt kell adni, az embereknek valami erkölcsöt kell adni, mert különben az emberi társadalom nem áll fönn tovább. És az egyházakkal mi a helyzet? Az egyházak pedig soha nem dolgozták föl a konstantinuszi fordulatot. Soha nem

történt meg ennek egy igazi biblikus kiértékelése. Annak tudnélik, hogy Krisztus tényleg arra szánta a keresztény egyházat, hogy a világi hatalomnak a szövetségese legyen, hogy a világi hatalom struktúráit vegye át, hogy a világi hatalom mellett, mint egy kötelező ideológiát képviselje, hogy a világi hatalom erős karjával terjessze a kereszténységet. Tényleg erre szánta Krisztus? Vagy nem erre szánta? Ez soha se tisztázódott. Sajnos a keresztény egyházak nagyon úgy gondolkoznak, a túlnyomó többségükben manapság is, hogy a kereszténység felvirágzása attól várható, ha a világi hatalom anyagi és törvényi és presztízsbeli támogatást ad az egyházaknak. Hogy a világi hatalom tudja oda emelni az egyházakat, hogy a küldetésüket betöltsék, és az embereket erkölcsössé tegyék. És az embereknek eszményt és ideált adjanak. Ez a közmeggyőződés. De én csak egy rövid kérdést teszek föl, hogy a kereszténység mikor volt a legerősebb, mikor hatott a legjobban, mint kovász, mint só az emberi társadalomra? Akkor, amikor a világi hatalom szövetségese volt? Mikor terjedt a leggyorsabban? Pont az ős keresztény időkben, amikor semmi köze nem volt a világi hatalomhoz. Amikor csak a keresztényeknek az életpéldája és a krisztusi tanítások, amiket képviseltek, az hatotta át a társadalmat. Akkor kizárólag ez a tiszta ereje a kereszténységnek, ez dolgozott. Akkor terjedt káprázatos gyorsasággal, akkor alakította át döbbenetesen mélyen az egész, a római erkölcsöket és az egész római társadalmat. Például megszüntette a rabszolgaságot, és hatalmas belülről, erőszak nélkül, belülről fölbomlasztotta. Akkor volt a legerősebb. És most így egymásra talál. A világi hatalom és az egyházi hatalom egymásra talál. Nem tudom, megfigyeljük ezt világszerte, hogy megy. Amerikában ma már tudjuk, hogy a legfontosabb választótömeg, amivel minden elnök jelöltnek számolni kell, az úgynevezett evangelical protestánsok, a legaktívabb vallási réteg Amerikában. Most már a választásoknál döntő az ő szerepük. És ezt már egyik elnök sem tudja megváltoztatni. Európában nagyon jól látjuk, hogy küzd egymással még a régi szekuláris liberális szellem, és hogyan az új konzervativizmus. Ugye, amikor mosolygunk azon, hogy Lengyelországban jelképesen királyá, benyújtottak egy törvényjavaslatot a parlamentben, hogy jelképesen királyá koronázzák Jézust, de ez egy jelzésértékű dolog. Itt éppen a közép-európai államokban halad ez a folyamat a legjobban előre, és Oroszország, hát nézzük meg, szinte káprázatos, szinte emberi aggyal felfoghatatlan a drámai változás. Az az Oroszország, az a hatalmas Oroszország, ahol évtizedeken át az ateizmus uralkodott, ahol a vallás teljesen számízva a társadalomból, ma államegyházi szinten van szinte az ortodoxia. Ugye, most megint éppen a külföldre menekült, az emigráns oroszok alakítottak egy ortodox egyházat külföldön, ez most egyesült a moszkvai pátriárkátussal, és Putyin elnök adta állását erre a menyegzőre. Ő működött közre benne. Tehát világviszonylatban jobbra nézel, balra nézel, ezt látod, hogy ez a tendencia erősödik. Mindig ez a mentalitás váltás a legérdekesebb, a korszakváltás, ahogyan az emberi történelemben lezajlik. És azt értjük meg a bibliai proféciák alapján, hogy egy rövid ideig úgy fog tönni, hogy most sikerült a történelemben megoldani valamit. Mert így olvassuk a Tesszalonikai első levél 5. fejezetében, hogy azt fogják mondani, béke és biztonság. Nem azt mondja, hogy ténylegesen lesz, de azt mondják és hiszik, hogy ezzel a szövetséggel sikerül megállítani a borzasztóan romboló folyamatokat. És én azt hiszem, hogy a közeljövőben az emberek egészen szokványosan fognak Istenről beszélni, ahogy az úgynevezett modern korszakban, hát Istenről beszélni, mint magától értetődő dologról nem volt szokás, mert hát Isten vagy létezik, vagy nem. Én azt hiszem, hogy amikor bekövetkezik ez a szövetségre jutás világviszonylatban, akkor nagyon sokat fognak az emberek magától értetődően beszélni Istenről megint. És majd elhangzik az, hogy hát az Isten kegyelmét kell megnyerni ahhoz, hogy a klímaváltozás drámai következményei megálljanak, megváltozzanak, meg ehhez hasonlók. Csak az lesz a kérdés, hogy ki lesz ez az Isten.
Csak az lesz ez a kérdés, hogy ki fogja megmondani, hogy mi a helyes és mi az igaz vallásosság. Mert hogy ehhez a Biblia mércéjét nem fogják használni, az biztos. És az is a kérdés, hogy az emberek erkölcseit meg lehet-e változtatni úgy, hogyha a világi hatalom támogatja az egyházi hatalmat, és az emberekre törvényhozással, fölülről, a hatalom kényszerével akarják elfogadtatni velük a keresztény ideológiát és a keresztény vallás erkölcsöt. A Timóteushoz írt második levél harmadik fejezete nagyon világosan írja le, hogy mi lesz ennek az eredmény. Engem mindig megdöbbent ez a bibliai szakasz, hogy 2000 évvel ezelőtt milyen hihetetlenül pontosan fogalmaz. Azt írja le, hogy amikor az utolsó időben az emberek magukat szeretők, és inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, egyszer csak egy fordulat, és így fogalmaz szó szerint, felveszik a kegyesség látszatát, de megtagadják annak erejét. Ez egy hihetetlenül fontos mondat. Azt mert csak a kegyesség látszatának a felvétele fog megtörténni, de az ereje, a kovásza, mint a só nem tudja áthatni. Az úgynevezett világgal, ugye a nagy V betűvel írt világgal, az a bűntörvényével átszőtt világgal, vagy a politikai hatalommal való szövetségben egyáltalán nem maradhat olyan tiszta az egyház, hogy képes legyen belső erőt és erkölcsi erőt képviselni. El tudja valaki képzelni, hogy az egyház nem korrumpálódik egy ilyen szövetségben? Teljességgel kizárt dolog. Teljességgel kizárt dolog. És így vázolja föl előttünk a Biblia az emberi történelemnek a végső drámáját, hogy úgy tűnik, hogy egy ideig egy szándékon lesznek. Úgy tűnik, egy ideig vas és cserép egyesül egymással. Úgy tűnik, hogy nemzetek egyesülnek, úgy tűnik, hogy világi és egyházi hatalom egyesül. Mondani fogják, hogy béke és biztonság, de ebben nincsen belső erkölcsi erő. Ez változatlan marad, mindez az erkölcsi elfajulás, amely a végidőt jellemzi. És valójában nem ezek tartják vissza a végső összeomlást, hanem a Biblia így mondja, hogy kegyelmesen Isten tartja vissza a háttérből a pusztító társadalmi és természeti erőket, mert ő még akarja, hogy egy végső evangélium hirdetés bejárja a világot. De amikor az Isten elengedi ezeket a szeleket, amikor az Isten nem fékezi az emberek szívében a gyűlöletet, az emberek szívében a viszályt, ami olyan szinte akkumulálódik a végidején, és nem fékezi a természeti erőket sem, azt mondta Jézus, akkor lesz olyan nyomorúság, amilyen nem volt a világon, mióta nép kezdett lenni. De milyen jó, hogy azt mondja, és nem is lesz soha. És hogy ha ezek a napok meg nem rövidítetnének, egy ember sem maradhatna meg, de a választottakért megrövidítetnek azok a napok. Tehát ezt a látszólagos béke és látszólagos egység idejét, az nagyon rövid ideig tart, utána egy rettenetes robbanás következik. Itt, ha Jelenések könyve 17. fejezetét tovább olvasnánk, ott is azt olvassuk, hogy egymásnak esnek az egymással és ezzel a bizonyos asszonnyal szövetkezett 10 király, és gyűlölködve esnek egymásnak. A viszály minden eleme elszabadul, és ez az egyetlen vigasztalás, hogy az a bizonyos kő leszakad, amiről Dániel próféta is beszél, hogy egy természet feletti isteni közbeavatkozás megrövidíti ezeket a napokat, az agyag és a cserép látszólagos összeolvadásának a rövid idejét, amikor az egész szövetség szétrobban, és a viszály poklává változik a föld, és úgy tűnik, hogy minden megsemmisül, akkor jelenik meg Krisztus, a maga ítélő, de egyben szabadító és újat teremtő eljövetelével. Szeretném csak befejezésül idézni Hóseás könyve 3. fejezetéből azt a látomást, ahogyan a próféta leírja, hogy milyen lesz ez a végső szabadító isteni közbeavatkozás. Ez egy tényleg megragadó leírás. Sok van ilyen a Szentírásban, de ez az egyik legkülönösebb közöttük. Tehát Habakuk könyve 3. fejezetéből olvasom. Habakuk könyve 3. fejezetéből, csak részleteket olvasok. Habakuk könyve 3. fejezetében a 6. verstől olvasom. Ugye talán még előbb a 3. verset először. Tehát a végső isteni közbeavatkozás leírása. Isten a Témán felől jön, és a Szent Párán hegyéről. Dicsősége elborítja az egeket, dicséretével megtelik a föld. 6. vers.
Megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporladnak, elsüllyednek az örökkévaló halmok. Ugye milyen megrendítő ez a megfogalmazás? Isten érkezik, dicsősége elborítja az egeket, megáll és méregeti a földet, pillant és megrendíti a népeket. Az örökkévaló hegyek szétporlannak, elsüllyednek az örökkévaló halmok. Olvasom a 11. verset, a nap és hold megállnak helyükön cikázó nyilait fényétől és ragyogó kopját villanásától. És a 13. vers eleje, kiszállsz népet szabadítására. És így olvasom a 16. verstől, hogy hatott a prófétára mindez, hallám és reszket a bensőm, a szózatra remegnek csontjaim, porladni kezdenek csontjaim, reszketnek lábaim, hogy nyugton legyek a nyomorúság napján, amely feljön a népre, amely megsanyargatja azt. Mert a fügafa nem fog virágozni, a szőlőkben nem részen gyümölcs, megcsal az olajfa termése, a szántóföldek sem teremnek eleséget, kivész a juh az akolból, és nem lesz ökör az istálóban. De én örvendezni fogok az Úrban, és vigadok az én szabadító Istenemben. Eddig olvastam az ígét. Ugye érezzük ennek a prófétai leírásnak az erejét, ahol azt láthatjuk, hogy ugyan a Biblia nem egy realitásoktól távol álló, csak bátorító képet rajzol elénk, hanem a realitásokkal szembesít. Azt mondja, hogy egy igazi nagyívű drámával ér véget az emberi történelem, mert az emberek megpróbálnak egyesülni, mindent beleadni, hogy megállítsák a szétesésnek, a pusztulásnak, a rombolásnak a folyamatait, de ugyanaz, ami a dolgoknak a végső lényege, hogy ha az önzés gyökerében meg nem szűnik, nincsen megoldás, és egyedül csak az Isten elvei azok, amelyek segíthetnek, és mivel az emberek csak a kegyesség látszatát veszik fel, de annak az erejét megtagadják, ellehetetlenül a történelem. Olyan állapotba kerül, hogy nincsen megoldása. Szükség lenne eszmékre, szükség lenne erkölcsi erőre, de nincs, aki adja. Nincs, aki azt tisztán az igazi mi voltában adja. És nincsenek emberek, akik ezt igazán és őszintén befogadják. És az eredmény csak az, hogy Istennek kell közbelépni egy részben ítélettel, másrészt pedig egy csodálatos szabadítással. És ez a vigasztaló, hogy míg a különböző futurológiák és a különböző pesszimista, tudós vagy politikus kijelentések azok kétségbe ejtenek minket, a Biblia egy hatalmas reménységet is ad. És azt mondja, igen, valahova tart ez a hajó, vagy valahova tart ez a sziget, és ez egy pozitív végcél, mert Isten új eget és új földet teremt, amelyben igazság lakozik. És ő nem engedi meg, hogy az legyen, amit még 19. századi költőink is sejtettek, balsejtelemként írtak le, hogy sötét és semmi lesznek, kietlen, csendes lény nem lakta éj ezen a földön. Nem ez lesz. Mert egy szabadító isteni közbelépés ezt megelőzi, nem hagyja eddig fajulni az eseményeket. Igazságot szolgáltat, és újat teremt. Szívemből kívánom, hogy egy ilyen tömör vázlatnál mélyebben és részletesebben legyen az igényünk megismerni a bibliai kijelentéseket, mert igaz az a mondás, hogy előre tájékozottnak lenni annyi, mint előre felkészültnek lenni, és lélekben erősnek lenni, és mindig magunk előtt látni azt a csodálatos és elveszíthetetlen reménységet, amit a bibliai proféciák elénk vázolnak. Azt, hogy aki az alfa volt, ő lesz az omega is. És ez a legnagyobb vigasztalásunk.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szombat délelőttön. A mai alkalommal Pál apostol egyik igéjét szeretném, ha tanulmányoznánk egy kicsit részletesebben. Méghozzá Timóteushoz írt első levelének második fejezetében találjuk az igét, a 8. vers. Timóteushoz írt első levél, 2. fejezet, 8. vers. Alapvetően ismert ige, így szól. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl harag és versengés nélkül. Nagyon érdekes ez a ige. Mit jelenthet ez, hogy tiszta kezeket emelvén föl? De aztán majd ki is egészíti még, hogy harag és versengés nélkül. De igazából mit jelenthet az ember életében az, hogy tiszta kezeket emelvén föl? Ugye a karizmatikus mozgalmakban elég gyakori, hogy az emberek úgy imádkoznak, hogy így föltartják a kezüket, és így imádkoznak. A kereszténység inkább történelmi irányzatában, ugye a nagy történelmi vallásoknál, ott meg általában bevett gyakorlat a kéz összefonás, a kéz összetevés. A két különböző gondolkodás, vagy a két különböző módszert a keleti filozófia egyébként jellemzéssel látja el. Azt mondja, hogy a felemelt kezek, ugye az a kitárulkozás, a nyitottságot jelképezi. Az összekulcsolt kezek azok meg egy ilyen bezárt dolgot. Egy kicsit ilyen magunkba fordulás, bezártságot. Most igazából nem abba szeretnék belemenni, hogy hogyan imádkozzunk most kitárt kézzel, vagy nem. Mert látunk a Bibliában példát arra, amikor Mózes fölemelte a kezét, ugye a málekiták ellen, és még tartani is kellett, hogy nehogy leengedje. De nem célom most az, hogy eldöntsük, hogy milyen módszerrel kell imádkozni, hanem mit jelent az a Biblia szóhasználatában, hogy tiszta kezeket emelvén föl. Ugye, vagy tiszta kezeket emelvén az Úrnak, más helyen így is lehet olvasni. A kezeink, azt tudjuk, az egy nagyon ismert bibliai jelkép, ugye a cselekedeteink. A tiszta cselekedetek, ugye a tiszta kezek, ez ilyen váltó fogalom is a Bibliában, azt mondja, hogy tiszta kezeket, tehát tiszta cselekedeteket emelvén föl. Tehát tiszta cselekedeteket téve, tiszta cselekedeteket gyakorolva az Úrnak, azt mondja, hogy harag és versengés nélkül. Lehet versengeni a jó cselekedetekkel? Ugye? Hogy ne lehetne? Hogy én mennyi mindent elvégeztem az Úrért? Én mennyi mindent tettem? Bezzeg, te! Te mennyit tettél? De azt mondja itt az igénk, hogy mindenki gondolkozzon el azon az ő életében, hogy tud-e az adott pillanatban, tehát most például a jelen pillanatunkban tiszta kezeket emelvén az Úrnak. Az én cselekedeteim, az én gondolkodásom tiszta-e? Én mondhatom-e, hogy most, ebben a pillanatban, ha számot kérnek az én életemről, akkor tényleg tiszta kezeket tudok emelni az Úrnak. Tényleg olyan az életem, ami megfelel az isteni mércének. Ugye azért ezzel már nehezebb lenne erre azt mondani, hogy igen. De nem lehetetlen. Ismerjük a Pál apostol történetét, el tudta mondani az élete végén, hogy félretétetett néki az üdvösség koronája, tehát el tudta mondani, hogy tiszta az ő élete. És szerintem mi is ismerünk nagyon sok olyan embert, aki eljut olyan állapotba, hogy el tudja magáról mondani, hogy ő tiszta. Nézzünk meg, hogy milyen ilyen embereket ismerünk. Először is napjainkban biztosan voltak az ismeretségi körünkben olyan hívő emberek, akik nagyon, itt Szombatiskán lehetett is hallani, hogy nagyon súlyos betegek, a halál szélén állnak. Ők vajon hogyan tekintenek az életükre? Hogyan gondolkodnak arról, hogy a jövőben mit szeretnének csinálni? Ugye mi még tele vagyunk tervekkel, hogy a jövő héten ezt meg azt el akarjuk intézni, még ezeket a dolgokat mindenképpen elolvasom, megcsinálom, megteszem. De a haldokló ember nem foglalkozik ezekkel. A haldokló ember egyetlen egy dologgal foglalkozik.
főleg ugye, hogyha hívő ember, de szerintem egyébként a nem hívő is, hogy vajon meg fog-e tudni állni az Isten előtt az ítéletben? Vajon fog-e tudni üdvözülni? És az egész életét, a napjainak a fennmaradó részét ezt tölti ki. Önvizsgálat, bűnök elrendezése, mire oda kerül, addigra tényleg úgy tudjon meghalni, hogy tiszta lehessen az ő élete. A halálra menő ember gyakorlatilag egy zsákutcában van, nem? Tehát számára nincs más, amivel foglalkozhatna, hiszen tudja, hogy rövide vannak szabva a napjai. Tehát nem mondhatja azt, hogy hát, ha amit nem tudok befejezni a következő egy-két napba, azt majd a jövő héten befejezem. Mert közel sem biztos, hogy van ennyi ideje. Ez ilyen szempontból egy kicsit kényszer, nem? Kényszer az ember életén. Hogy akár tetszik, akár nem, foglalkozzál azzal, hogy megállj az ítéletben. De nem mindig kell ám az embernek kényszer alatt lenni ahhoz, hogy ugyanígy meg tudjon tisztulni. Az apostoli korban szintén láttunk erre példákat, nem? Szintén láttuk azt, hogy az apostolok ilyen-olyan állapotból jöttek, Krisztus kereszthalálakor még nem voltak igazából megtisztulva, de látjuk azt, hogy pünköstkor készen voltak, hiszen az Isten bizonyítékát adta annak, hogy ők valóban megtisztultak, hiszen a Szentlélek kiáradása által ugye bizonyította azt, hogy alkalmasak arra, hogy az Isten lelkét hordozzák, és olyan hatalommal cselekedjenek. Megint mondhatjuk azt, hogy bizonyos szempontból kényszer alatt voltak, azért Krisztus kereszthalála, a környező zsidóságnak ugye azért a Krisztus ellenessége azért az ott volt, de el tudtak ide jutni, és igazából csak szóbelileg voltak megfenyegetve azzal, hogy halál fiai, mert nem mindegyiknek következett be rövid időn belül a halála. De tudunk más olyan csoportokról is, akik szintén eljutnak erre a megtisztulási állapotra. Ha visszaemlékszünk az 1800-as évek elejére, akkor megint van egy nagyobb néptömeg, aki Krisztus eljövetelét várja, és a korabeli beszámolók, főleg ami már a 40-es évek elejéről szóló beszámolók, tehát nem a 20-as, 30-as, hanem a 40-es évek elejéről szóló beszámolók, azt mondják, hogy a korabeli hívők úgy feküdtek le, hogy ha éjjel eljönne Krisztus, akkor meg tudjanak állni. Akkor elnyerhessék az örök életet. Úgy keltek föl, és úgy végezték minden nap a feladataikat, hogy ha eljön Krisztus, meg tudjanak állni az ítéletben. Ők el tudták azt mondani, szinte napról napra, hogy tiszta kezeket tudtak emelni az Úrnak, az ő életük tiszta volt. Aztán jön a csalódás, nagyon sok minden változás. Ezeket az embereket egy dolog motiválta. Ugyanúgy, mint a haldoklót. Rettentően közel volt hozzájuk az ítélet. Rettentően közel volt hozzájuk az a pont, hogy meg kell állni az ítéletben. Ugye a 44-es események miatt. Ugye ott egy adott dátumhoz képest várták, a haldokló ugye a saját fizikai állapota alapján várja, más körülmények az apostoloknál pedig ugye a környező nyomás, illetve a szerzett tapasztalatok adták. A mi esetünket nézzük meg ezeknek a fényében. Éppenséggel most még mi nem mondhatjuk el, hogy tényleg haldoklunk és napjaink vannak hátra, de senki se tudhatja, hogy mikor üt el egy autó, tényleg meddig tart fizikailag az életem. Ezt senki nem tudja előre megmondani. Tehát nézhetnénk így is az életünket. De vajon az ítélet az hozzánk távolabb van-e, mint a 44-es eseményekben azok az emberek, akik ott voltak, és készültek Krisztus eljövetelére. Ők komolyan vették azt, hogy az ítélet itt van előttük záros határidőn belül. A mi esetünkben mi ezt komolyan tudjuk venni? Itt láttam, hogy ezekről a témákról lesz most előadás sorozat. Megpróbáljuk felhívni a világ figyelmét arra, hogy az Úr eljövetele rettentően közel van. Miskolcon is hasonló előadás zajlik éppenséggel most. És vajon mi, akik akár tartjuk az előadásokat, akár ezekben részt veszünk, akár csak szombatonként itt ülünk és
és az Isten törvényét ismerjük, vagy az ő eljövetelének a közelségét, valóban komolyan vesszük, hogy ennyire közel van? Vagy csak beszélünk róla? Mert az nagyon nagy kérdés, hogy a mi életünkben ez mennyi változást hoz az Úr eljövetelének közelsége. Biztosan mindannyian tudjuk, hogy ugye hogyan is zajlik az ítélet lezárulása. Ugye le fog záródni egy ponton az egész világ fölött. Ugye? De előzőleg, ezt megelőzően, a hívő nép fölött. Nem tudjuk mennyivel hamarabb. A világ még él. Teszi a dolgát. De a hívő nép fölött mikor záródik le az ítélet, azt nem tudjuk megmondani. De hogy jóval hamarabb, mint az egész világ fölött, ez biztos. Hiszen ugye a lélek második esője, a késő esőnek be kell következni, ahhoz pedig a megszentelt embereknek ott kell állni. Tehát a mi életünkben az ítélet sokkal hamarabb lezáródik, mint a világ életében. Én tudok úgy lefeküdni, és felkelni, hogy tiszta kezeket emelek az Úrnak. Hogy az én életem olyan, hogyha most este eljönne az Úr, akkor meg tudok állni. Vagy hogy most napközben eljönne az Úr, meg tudok állni. Munkahelyemen tudom így végezni a feladataimat? Mert azért abban az időszakban is dolgoztak az emberek, sőt, Jézus maga mondja, hogy addig a pillanatig az egész világ észesen veszi, hogy el fog jönni Jézus, mert lesz aratás, vetés, minden munkák lesznek, amik tényleg lezárja és eljön. De az életünket úgy éljük el, hogy itt van a küszöbön, itt van a sarkunkban. Mennyire van a mi életünkben szükség a külső, kényszerítő körülményekre? Az Isten mindig fog hozni valamit, ha nem tudunk elég jó ütemben haladni azon az úton, amelyen elindultunk. Fog hozni különböző próbákat, körülményeket, hogy gyorsabban tudjunk tisztulni. A kérdés, hogy ezt mennyire vesszük örömmel. Mert ugye, ha állandóan ellene vagyunk, ha állandóan ellene megyünk, akkor az Isten egy idő után már nem fog tudni olyan intenzíven beleavatkozni a mi életünkbe, ahogyan ő azt szeretné. Maga az Isten ígérte meg azt, hogy azt a munkát, amelyet elkezdett bennünk, az be fogja fejezni az ő eljövetelére. Nem mi kezdtük a munkát, az Isten kezdte. Nem mi fogjuk befejezni a munkát, az Isten fejezi be. A kérdés, hogy ebben a folyamatban mennyi helyet hagyunk az Istennek. Ő kezdte, ő akarja befejezni, a mi életünkben mennyi helyet hagyunk ennek. Maga a főpap íma pont egy ilyen felhívás, ott megmondja az örök életnek az egyik titkát. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, ugye az atyát, hogy megismerjenek téged. Mint egy matematikai képlet, nem? Örök élet egyenlő megismerni az atyát. Mit jelent az a kifejezés, hogy megismerni az atyát? Ez egy nagyon érdekes dolog. Vannak nekünk ismerőseink? Igen. Vannak munkatársaink, aztán vannak közelebbi ismerőseink, akik már barátaink, és vannak egészen közeli ismerőseink, a családtagjaink. Kire tudom elmondani azt, hogy azt az adott embert megismertem? Tudunk ilyen embereket mondani a mi életünkből? Hogy ezt az embert megismertem. Na? Tudunk vagy nem tudunk? Mondhatnám, hogy költői kérdés, de erre mindenkinek igazából választ kéne magának adni. Ha nem tudunk adni ilyen választ, hogy nincsenek ilyen emberek az életünkben, akkor szerintem elég nagy probléma. Mert akkor milyen világban élünk? Nézzünk meg például egy férjet, feleséget. Egy igazi jó kapcsolatban a feleség vagy a férj elkezd egy mondatot, a másik be tudja fejezni szinte, nem? Történik egy esemény, arról tudja a másik,
mondjuk Jelzsebet, mondjuk a férj tudja, hogy a feleség mit gondol róla, arra az adott dologról. Vagy fordítva. Amikor megismerünk valakit, akkor szinte fél szavakból értjük egymást. Ha megismerjük az Istent, akkor erre mondják azt, hogy fél szavakból értjük egymást. Hogyan szól az Isten az emberekhez? Halk, szelíd hangon. Csak tanácsolja az embereket. Ha nem figyelünk oda, sose fogjuk meghallani. Honnan vagyunk biztosak, hogy ilyen el lehet jutni erre az állapotra? Sőt, nem csak el lehet, el kell jutnunk erre az állapotra. Nézzük meg egy Ábrahám esetében. Ábrahámot ismerte az Isten, és Ábrahám ismerte az Istent. Alaposan megismerte. Mert amikor egy olyan kéréssel jön az Isten, ami igazából ellenkezett minden tanulmánnyal, minden létező dologgal, amit ő megismert, akkor is tudta jól, hogy az az Isten, aki ezt mondja. Különböző hangokat mondhatott volna a sátán is. Mindenféle démoni hangokat hallanak emberek, nem? Tudhatta, illetve hallhatott volna démoni kérést is, de tudta, mert megismerte az Istent, és tudta, hogy ez az Isten hangja. De nem azért, mert ott bemutatkozott neki és aláírásával hitelesítette a kérést, hanem azért, mert az elmúlt hónapokban, években annyi és annyi tapasztalata volt az Istennel szerezve, amiből egyértelműen meg tudta állapítani, hogy most ki szól hozzá, hogy most kinek a kérését kell neki követni. A gyakorlat az, ami megmutatta. Az Istennel szerzett tapasztalatok sokasága volt az, ami képessé tette őt arra, hogy meghallja az Isten szavát, és el tudja dönteni, hogy ez tényleg az övé. Ő megismerte az Istent. Voltak mások is, az apostoli korból is lehetne példákat hozni, most nem sorolnám végig ezeket, amikor látjuk azt, hogy tényleg megismerték az Istent, és az Istennel jártak. Egyébként maga az Isten mondta Ábrahámnak, hogy járj én előttem, tehát velem járj az én fényemben. Az Istennel járás, az Isten igazi megismerése az egyik kulcsa annak, hogy az ember megtisztuljon, megtisztuljon az élete minden bűnétől. Mert az Isten velem fog lakni. És ha velem lakik, ott nem fog megtűrni más rossz szokást, más rossz gondolatot, más rossz dolgokat. Ezeket ki fogja vetni, ha velem akar lakni. És én hagyom, hogy velem lakjon. Nagyon érdekes, hogy vannak emberek, akik szereznek az Istennel tapasztalatokat, eljutnak addig, hogy valamilyen szinten ismerik az Istent, az Isten tud cselekedni az ő életükön keresztül, és mégsem jutnak el soha az igazi megismerés állapotába. Egy alapvetően ismert embert szeretnék itt példának hozni, Kellogot. Kellogg ugye az 1800-as évek nagy advent ébredésének egyik jelentős alakja, orvos, misszionárius. Ellen White nagyon sok gondolatot ír Kelloggal kapcsolatosan. Leírja, hogy hát nem tudod, hogy angyalok vezetik a te kezedet, amikor műtesz, amikor gyógyítasz. Ilyen szinten tudott Kelloggra hatni az Isten. És Kellogg, ismerjük az életét, hogy igazából eltér az Istentől, szembefordul igazából az egész adventizmussal, kiszakad, elvisz intézményeket, nagyon sok csúnya dolgot csinál aztán az élete vége fele, és gyakorlatilag egy Isten elleni lázadásban fejezi be az életét. Nem mondhatjuk azt, hogy nem ismerte az Istent. Mert ismerte. Rengeteg tanulmányt írt, aztán ellentanulmányt. Rengeteg dologban tudott az Isten hatni, olyan felfedezéseket tudott rajta keresztül adni az egészséges életmódról, aminél látszik, hogy jó eszköze volt az Istennek. De mégsem akarta az Istent igazán megismerni. Megelégedett az ismerni szinttel.
Megelégedett azzal, hogy nagyon sok elméleti tudása volt az Istenről. De nem voltak meg azok a gyakorlati ismeretei, nem voltak az a igazi megismerés, ami különbséget tesz a házastárs és a jó barát között. Nagy különbség van. Akik házasságban élünk, ezt tudjuk. Akik jó házasságban élünk, azok már aztán végképp tudják, hogy őrült nagy különbség van egy házastárs és egy jó barát között. Az Isten nem csak a jó barátunk akar lenni. Nem véletlenül mondja a Bibliában annyi sokszor a mennyasszony vőlegényképpel, a házasság képével példázva az ő és a gyermekei, az ő és az egyháza kapcsolatát. Mert több, mint csak simán ismerni az Istent. A mi életünknek ezt a megismert Istent kellene visszatükröznie valamilyen szinten. A mi életünknek ezt kéne sugároznia, hogy mi nem csak ismerjük az Istent, mert azt tudjuk, tehát a sugároz az életünk, mert nagyon sok mindenről tudunk beszélni, ami az Istenről szól. Törvényéről, proféciáiról, nagyon-nagyon sok mindenről. De vajon tényleg az életünk az Istent mutatja-e be? Olvastam nemrégiben egy kis történetet a zebrákról. Hogy vannak ám a zebrák között is különlegesek. Ha egy nagy csordába bekerül, ahol lovak vannak, és bekerülnek a zebrák, akkor messziről ránézünk a zebrákra, és mit látunk? Illetve magára a csordára. Rögtön látjuk a zebrákat, nem? Tehát jellegzetes ez a csíkosságuk, mindenhonnan feltűnő, bármilyen lovak közé keverednek. Méretük, alakjuk közel hasonló a lovakhoz, de a csíkosságuk miatt olyanok. Amit olvastam róluk az, hogy vannak ám albínó zebrák. Az albínó zebrák, azok totál fehérek. Totál fehérek az albínó zebrák. Ha bekerülnek ezek a lovak közé, akkor vajon egy külső szemlélő, egy átlag külső szemlélő meg tudja állapítani, hogy hol vannak a zebrák? Az a szerencsétlen zebra tudja magáról, hogy ő zebra. A szülei zebrák voltak, a gondolkodás a zebrai, de senki nem látja rajta, hogy ő zebra. Úgy fog kinézni, mint egy hófehér ló. Mint egy hófehér ló. Sok keresztény működik ugyanígy a világban. Mi vagyunk az albinó zebrák. Benn vagyunk a világban, mi tudjunk magunkról, hogy mi különlegesek vagyunk, mi ismerjük az Isten törvényeit, mi megtartjuk az Isten törvényeit, lehet, hogy sokaknak már a szülei is ilyenek voltak, mi mindent tudunk, mi nekünk gyülekezetünk van, csak rajtunk kívül ezt senki más nem tudja. Mi vagyunk az igazi albínó adventisták. Mert a világ nem látja rajtunk, hogy mi ilyenek vagyunk, pedig ismerjük az igéket is, amik erről szólnak, hogy nem rejthetik el a hegyen épített város, a gyertyát sem a vék alá rejtjük. Ismerjük az igéket. Az életünk mégis olyan, hogy bele tud olvadni a környezetünkbe. Jézus élete, amikor itt járt, beleolvadt a környezetébe? Beleolvadt? Vagy az apostolok élete? Ugye? Két lehetőség volt. A. Vagy felfigyeltek az ő beszédére, tanítására, jöttek hozzá, hallgatták, tanulni akartak tőle, vagy mi volt a másik lehetőség? Meg akarták kövezni, ugye? Szembe fordultak vele. Tehát Krisztus is, a tanítványa is, akik igazán a tanítványai voltak, azok általában mindig megoszlást hoztak a maguk környezetében. Mindig megosztották a gondolatokat, az életeket, a viszonyulásokat, mert sosem lehetett csak úgy beleidomulni a környezetbe. Az apostolok mentek, valahol a Pál apostolat is, vagy elfogadták, vagy elüldözték, vagy megkövezték, vagy tanultak tőle. Nem volt, hogy az apostol kényelmesen leült valahova, és éveken keresztül ott volt, és senki igazából nem jött hozzá, vagy nem akart elüldözni. Nem? De ugyanez a történetben nagyon sokszor látjuk, hogy akik tényleg következetesen kiállnak az Isten igéje mellett, azok általában vagy üldözések, vagy reformmozgalmakat indítanak el. Tehát valamilyen megosztást okoznak. Ugye Jézus maga ígérte meg, hogy nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, vagy békességet adjak a Földnek, ugye?
hanem tüzet, megosztást. Az én igém két éles kard. Ugye? Tehát megoszlást hoz mindenképpen az az ember, és az az életvitel, amely kitart következetesen az Isten mellett. Aki olyan állapotba kerül az Istennel, hogy valóban nem csak ismeri, hanem megismerte az Istent. Mindenképpen valahol meg fogja osztani a környezetét, meg fogja osztani mindenkit, akivel kapcsolatba fog kerülni. A kérdés ugye ezek után, hogy vajon a mi életünk mennyire megosztó élet? A mi életünk mennyire van közel az Istenhez? Én most nem azt kérem, hogy kössünk bele mindenkibe, és ezért legyünk megosztóak, hanem vajon át tud-e sütni rajtunk olyan szinten az Isten jelleme, hogy ez nem hagyja semlegesnek lenni a környezetünket. Laodice nem pont erről szól? Hogy mi azt hiszük, hogy átsüt rajtunk, pedig nem. Laodice üzenet pont erről szól, hogy mi csak ismerjük az Istent. Mert azért hidegek nem vagyunk, tehát nem vagyunk teljesen ateisták, de nem is süt át rajtunk semmi, ami a mennyből jön. Mert nem tudunk égetni, nem tudunk tűz lenni. Félúton vagyunk. El kéne mozdulni valamilyen irányba. Ahhoz, hogy el tudjunk mozdulni, ahhoz viszont minden lehetőséget megadott az Isten. Emlékszünk Zakariás, hogy ír Jósua fő papról? Emlékszünk róla? Ugye? Azt mondja, hogy levettem rólad a bűneid ruháját, ugye? Tehát új ruhába, tiszta ruhába öltöztette. A mi életünkben vajon ez hogyan zajlik, hogyan történik? Hoztam egy történetet, az interneten találtam, ezt felolvasnám. Szerintem nagyon tanulságos. Hogyan viszonyuljunk ehhez a új ruhához? Királyi öltözék a címe. Élt a király palotája mellett egy koldus. Egyik nap meglátott egy hirdetést kifüggesztve a palota kapuja mellett, a király nagy vacsorát rendez. Mindenki, aki királyi ruhába öltözik, bemehet az ünnepségre. A koldus továbbment, végignézett a rongyain és felsóhajtott. Biztos, hogy csak a királyok és családtagjaik hordhatnak királyi ruhát, gondolta. Lassan megfogant benne egy gondolat. Annyira merész gondolat volt, hogy szinte beleremegett. Megmeri-e próbálni? Visszament a palotához, odalépett a kapuőrhöz. Kérem, uram, szeretnék a királlyal beszélni a vacsora kapcsán. Várjon itt, felelte az őr. Pár perc múlva visszajött. Ő felsége fogadja önt, mondta és beengedte a koldust. Mit szeretnél, kedves koldus? Kérdezte a király. Felség, ne haragudjon, hogy zavarni merem. Köszönöm, hogy fogadott engem, egyszerű szegény koldust. Kérem, felség, el szeretnék menni a megtisztelő vacsorájára, de nincsen ruhám, amit illendően felvehetnék. Legyen szíve, segítsen rajtam, mondta félő hangon a koldus. A király elmosolyodott, és ezt mondta, bölcs dolog volt tőled, hogy hozzám fordultál. Ezután a király magához hívta az ifjú herceget. Vezesd el ezt az embert a szobádba, és öltöztest fel valamelyik ruhádba. A királyfi úgy is tett, és a koldus hamarosan olyan ruhában állt a tükör előtt, amit még álmában sem mert remélni. Most már méltóképpen tudsz eljönni a vacsorámra. De ami a legfontosabb, hogy most már sohasem lesz szükséged rongyaidra. Ez a ruha, amit tőlem kaptál, sohasem fog tönkre menni, mondta a király. Eddig elég ismerős, ugye a történet? A koldus térdre hullott, és hálásan megköszönte. Ahogy indulni készült, visszanézett koszos rongyaira, amik ott hevertek a padlón. Habozott, majd végül úgy döntött, megtartja a koszos ruhákat, hát ha mégis szüksége lesz rájuk. Az ünnepség sokkal pompásabb volt, mint ahogy azt a koldus elképzelte. Viszont mégsem tudta annyira élvezni, mert egy zsákban magánál tartotta régi rongyait. Az idő igazolta, hogy a királynak volt igaza. És a ruha, amit adott, tényleg elnyűhetetlen. Mégis a koldus mindig magánál tartotta régi rongyait, nem akart megválni tőlük. Az emberek rongyos batyusnak kezdték gúnyolni a háta mögött. Egy nap
Amikor már haldoklott, a király meglátogatta. A koldus látta a szomorúságot a király szemében, amikor az ágy mellett lévő rongyaira tekintett. A koldusnak hirtelen eszébe jutottak a király szavai, és felismerte, hogy rongyai megfosztották attól, hogy úgy járjon, mint egy király egész életében. Keserves sírása fakadt ostobasága miatt. A király pedig vele sírt. Elég tanulságos a történet. Nézzük meg, hogy ebben a történetben hogyan is tudjuk a mi életünkkel párhuzamba hozni ezt a történetet. Ebben a történetben hogyan jelenik meg a hívő keresztény. Az, hogy új ruhát ad a király, az elég egyértelmű. Mikor történik meg a mi életünkben ez az új ruhaadás, ami elnyűhetetlen? Az Isten mikor ígérte meg, hogy új ruhát kapunk? Ugye Józsua pap esetét ezt ismerjük, de az új szövetségben is ez megvan. Mikor történik meg a mai keresztény ember életében, hogy új ruhát kap? Ami elméletileg elnyűhetetlen, meg gyakorlatilag is. Nem ilyen bonyolult a kérdés. Keresztségkor, így van. Meghalunk a régi életnek, feltámadunk egy újra. Új ruhát, új jellemet kapunk az Istentől. Azért, hogy ebben járjunk. Hogy az Isten jelleme betakarja a mi régi életünket, eltüntesse a mi hibáinkat, új életben járva az egész világnak megmutassuk az Isten jellemét, ugye? Erről szól a keresztség. Erről szól az újjászületés. Kaptunk egy új királyi ruhát. Na, akkor mi a batyu? Mi a rongyos batyu? Ugye? A régi életünk bűnei. A kérdés az, hogy ezt a rongyos batyut meddig akarjuk vinni magunkkal? Embertelenül föltehetném a kérdést, hogy vajon ki az, aki viszi magával a rongyos batyut? De teljesen fölösleges feltennem a kérdést. Nagyon egyszerű prózai oka van, mert mindnyájan visszük magunkkal a rongyos batyut. Mert ha nem vinnénk magunkkal a rongyos batyut, akkor mit látna rajtunk a világ? A királyi öltözetünket, nem? Márpedig, ha a világ a királyi öltözetünket látna, az egyértelműen bizonyítaná, hogy nincs rajtunk a batyu. De nem, mert mi visszük magunkkal. Mindannyian visszük magunkkal. De minek? Ez a nagy kérdés. De minek? Azt mondta, hogy nem akarta elhagyni. Vinni, hát, ha még egyszer. Vannak olyan dolgok az életünkben, amiről úgy gondoljuk, hogy hát, ha még egyszer szükségünk lesz arra a jellemtulajdonságunkra, arra a dolgunkra, és nem merjük odaadni az Istennek, hogy vigye. Vegye és vigye. Hogy ott hagyjuk a kereszt tövében. Mi ezt a rongyos batyút szeretjük hordozni. De a világ mit lát rólunk? Mit látott erről a királyi ruhába öltözött koldusról? A világ azt mondta, hogy rongyos batyusnak kezdte gúnyolni ezt az embert. És nagyon tanulságos a végén. Nem tudom, ki írta, mert névtelen volt a szerző. De belegondoltunk a legvégébe, amikor azt mondja, hogy végig tekintett az életén, a rongyain, és sírt a koldus, és mit csinált a király? Sírt vele. Mert a király már tehetetlen volt. Mit mutat ez a kis kép? Ez az ítéletet mutatja meg nagyon röviden. Ha úgy megyünk az ítéletre, hogy a batyunk ott van, visszanézünk és sírunk, mert látjuk, hogy miért nem nyerhetünk örök életet. És az Isten nem fog tudni, a király nem fog tudni más csinálni. Velünk együtt sír. Mert már nem tud mit csinálni az életünkben, már mindent megpróbált. Adott új ruhát, adott rengeteg lehetőséget, adott időt, hogy felkészüljünk az ítéletre. De mi vittük magunkkal a királyi ruhánk tetején a batyunkat. És nem akartuk eldobni. És nem akartuk letenni. És nem fog tudni más csinálni. Csak sírni velünk.
Csak azt fogja tudni, hogy én mindent meg, te mit tehettem volna még érted? Mit meg ne tettem volna? Kim fog múlni? Nem az Istenem.

Szem meg. Az az igazi keresztény, aki megtesz olyan dolgokat, amik nem történnének meg, ha nem az Isten cselekedni rajta keresztül. Ő se tudná megtenni, mert nem tudná, nem jutna az eszébe, hanem hagyja, hogy az Isten rajta keresztül megtegyen dolgokat. Az az igazi keresztény. Nem az, hogy nem teszek meg rossz dolgokat. Az kevés. Egy gentleman, egy úriember sem tesz meg ilyeneket. Nem, az igazi keresztény az az, aki olyan dolgokat tud megtenni, ami soha nem jöttne létre, soha nem lenne megcsinálva a világban, hogyha nem az Isten vezetné őt arra az adott dologra. Ő maga se tudná megcsinálni az Isten nélkül. Az az igazi keresztény. És hogy a mi életünkben ez hogyan zajlik és hogyan mozog, azt kinek-kinek kívánom, hogy végig tudja vizsgálni nap mint nap. Mert az igehirdetés elején beszéltünk az 1800-as évekbeli hívő emberekről, és a korabeli írások, ugye felemlítettük azt, hogy úgy feküdtek le, olyan önvizsgálatot tartottak, hogy ha akkor eljön az Úr, meg tudjanak állni. Úgy végezték a dolgokat. Rendszeresen imádkoztak, rendszeresen könyörögtek mindenért, amit tettek. De ha megnézzük, ugyanezt csinálta valaki más is itt a Földön, aki erre, mindenre példát adott. Jézus nem ugyanezt csinálta? Hogy már kora reggel az atyával volt, késő este még az atyával volt, napközben hányszor olvasuk, hogy elvonul a tömegtől, elvonul a tanításból, és az atyával van, mert szüksége volt ezekre a közösségekre. Vajon nekünk ugyanilyen igényünk, ugyanilyen vágyunk-e az, hogy az Istennel, az atyával ilyen közösségben legyünk? Vagy megelégszünk az ismeretekkel, megelégszünk bizonyos szintű ima élettel, de a közösségre, az igazi megismerésre már nem vágyunk annyira. Ugye akik annak idején megnősültek, azok amikor udvaroltak, vágytak arra, hogy a másikkal legyenek. De ugyanilyen vágy éle bennünk az Istennel szemben. Hogy ugyanígy nem csak kötelességtudóan reggel, este, akármikor imádkozom, hanem vágyok imádkozni. Vágyok az Istennel lenni. És itt most az egész gondolatmenetet össze lehetne azzal foglalni, hogy vágyok-e vajon tiszta kezeket emelni az Úrnak. Mert tudom, hogy mi minden feltétele van a tiszta kezeknek. Vágyom-e arra, hogy így tudjak megállni az Isten előtt? És komolyan veszem-e azt, hogy én ugyanúgy haldoklom abban, hogy nem azt az életet élem, amit az Isten nekem adott. És komolyan veszem-e a haldoklásom idejét? Komolyan veszem-e azt, hogy mennyi időm van hátra? Az eljövetelig, az ítélet lezárulásáig, vagy az életem lezárulásáig. Mennyi időm van még vajon hátra? És ezt úgy élem-e? Itt egyébként Timóteushoz írt levélben van egy másik nagyon érdekes gondolat, ezt majd délután foglalkoznánk kicsit részletesebben vele. A 4. fejezet 8. versében az van, hogy mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, meglévén benne a jelenvaló és a jövő életnek ígérete. Azt mondja, hogy a jelenvaló életnek is az ígérete. Nem élünk az Isten mércéje szerint, azt az Isten nem tekinti életnek. Ugye? Ha nem olyan életet élünk, amilyet az Isten nekünk akar adni, azt az Isten sem tekint életnek. Ugye ez a tipikus élő-holt állapot, hogy holtak vagytok a ti bűneitek miatt, ezt az életet az Isten nem tekinti életnek, ha nem tudunk tisztán megállni, és a bűntől elszakadni. Ez nem igazi élet. De az ígérete ott van, hogy itt tudunk igazán élni ebben az életben. Én kívánom, hogy nap mint nap az életünk olyanná alakuljon, hogy tiszta kezeket tudjunk bármely pillanatban emelni az Úrnak, és a mi cselekedeteink tényleg kövessenek minket
az igaz cselekvés.

0: keretek, mert abban van az örök élet, hogy az Istennel úgy járunk, hogy ezek a tetteink messze világítanak, megosztják a világot, de messze világítanak, és nem csak ilyen albinóként éljük az életünket, hanem igazi csíkos zebraként. Kívánom, hogy legyen benne részünk. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből olvasom. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből. A 11., a 24. és a 25. verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből olvasom az ígét. Így olvasom a 11. verset. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. És olvasom utána a 22. verstől a 25. És mégsem hívtál segítségül engem, Jákob, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. 24. vers vége. Csak bűneiddel terheltél, és régteiddel fárasztál engem. Én vagyok az Úr, aki eltörnöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. És szeretném olvasni a 44. fejezetből is a 21. és a 22. verset. Ó, emlékezzél meg, Jákob, ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kedves gyülekezet, mi mindannyian tudjuk, hogy az úrvacsora a Krisztussal kötött szövetségünk megerősítésének az alkalma. És hogy életünk folyamán erre nekünk ismételten lehetőségünk van, ez önmagában kimondhatatlan kegyelem. Isten irántunk való türelmes, hűséges, vagy így is mondhatnánk, hozzánk ragaszkodó szeretetének a bizonysága. Mert valami különös szövetség az Isten és a közöttünk lévő szövetség. Azért különös szövetség, mert igen egyoldalú. Isten a hatalmas, és ő az, aki mindig erkölcsileg fedhetetlen ebben a szövetségben, ő az, aki mindig hűséges hozzánk. Ahogy oly szépen mondja a Pál apostol a Timóteushoz írt levélben, még ha mi hitetlenkedünk is, hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Micsoda döbbenetes érv, ő önmagát meg nem tagadhatja, még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És ezzel szemben ott vagyunk a másik oldalon mi, akik gyengék vagyunk, akik erőtlenek vagyunk, akik nagyon rászorulnánk az ő kegyelmére és segítségére, és mégis mi vagyunk a hűtlenek, mégis mi vagyunk olyanok ebben a szövetségben, ahogy egy helyen jellemzi az Úr Hóseás könyvében, szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat, és az ember az örökké hűtlenkedő, ingadozó, bizonytalankodó, törvényszegéseket elkövető szövetséges. És ha ebbe belegondolunk, akkor tényleg óriási kérdés az, hogy mit tesz Isten ebben a helyzetben. Ő a Szent Isten, az igaz Isten. Nem teszi azt, hogy fölbontja velünk a szövetséget. Jogszerűen megtehetné. Mondhatná azt, hogy hát ha ti ebben a szövetségben ennyire álhatatlanok, és ennyire komolytalanok, és ennyire hűtlenek vagytok, ha az én szavam nem törvény a ti számotokra, amire pedig szövetséget kötöttetek és elfogadtatok, akkor hát ezt a szövetséget fölbontottátok, és ezt a szövetség érvénytelen. Nem mondja ezt. De azt sem mondja, hogy akármit teszünk, ez a szövetség érvényben van, azért, mert ő szeret és mert ő hűséges. Mert ahogy nagyon szépen mondja a 10 parancsolat második parancsolatánál, Isten féltőn szerető Isten. Olyan Isten, aki igazi szövetséges társaknak akar minket. Azt akarja, hogy mi fölemelkedjünk ő hozzá, azt akarja, hogy méltókká legyünk ő hozzá.
Ő szövetségébe, szeretetébe fogad erőtlenül, gyengén, méltatlanul, de ennek a szövetségnek az a rendeltetése, hogy ebben megtisztuljunk és felemelkedjünk, és az Isten ennél felesebbet nem fogad el. Tehát nem bontja föl a szövetséget, nem mondja azt, hogy érvénytelen a mi hűtlenségünk és álhatatlanságunk miatt, de azt sem mondja, hogy ez a szövetség mindenképpen érvényben van az ő szeretete miatt, hanem egy harmadik megoldást követ Isten. Ő azt teszi, hogy időről időre meghív minket a szövetség megújítására. És ilyenkor azt mondja, hogy gondold végig a múltat, rendezd el a múltat, felkínálom neked a lehetőséget, és felajánlom neked, hogy térj én hozzám, újítsd meg ezt a szövetséget igazi szeretetben, igazi hűségben. Milyen csodálatos, hogy Isten meg annyiszor kész megtenni egy élet folyamán. Nem alkuszik meg a bűneinkkel, nem köt veli kompromisszumot, nem mond le arról a szándékáról, hogy mi megtisztuljunk és felemelkedjünk, de azt sem teszi, hogy lead minket is. Lemond rólunk, mivel mi olyan álhatatlanok vagyunk ebben a szövetségben. Ezért mondtam azt, hogy az, hogy ő újra és újra felajánlja ennek a szövetségnek a megújítását, de igazi, megtisztult alapon, megújított alapon való újbóli megerősítését. Ez önmagában egy kimondhatatlan kegyelem. Az Isten hozzánk való hűséges, ragaszkodó, le nem mondó kegyelmének a bizonysága. A Szentírás nagyon sokszor hasonlítja a házassági szövetséghez, Krisztus és az egyes hívők, illetve Krisztus és az egyház szövetségét. A Biblia egyik legmegindítóbb igéjét találjuk Hóseás próféta könyvében, hogy a prófétának volt egy szerencsétlen házassága, és az Úr még ezt is példázatként használta föl, hogy a próféta az ő ütlen feleségét szerette és ragaszkodott hozzá, és az Úr ezt is példázattá tette az ő népe és a hívő ember kapcsolatára. Így olvasom Hóseás könyve a harmadik fejezetéből az első verset. Mondja a próféta, és mondta az Úr nékem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő. Amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordultak. Ugye milyen döbbenetes hasonlat. Azt mondja, ahhoz hasonlít Isten és az egyes hívő ember kapcsolata, mint mikor van egy házasság, és valaki szeret az ő társa, mégis házasságtörő. Ilyenek vagyunk mi az Istennel való kapcsolatunkban. Ő szeret minket, ő abszolút hű hozzánk, és mi mégis házasságtörőek vagyunk, mi mégis szövetségtörőek vagyunk az Isten iránt. És mégis azt mondja az Úr, szeresd ezt a házasságtörőt, ezt a hűtlent, mint hogy az Úr is szereti az ő szövetségtörő gyermekeit. Noha ő idegen istenekhez fordulnak, és méltatlanok az ő szeretetére. Így érthetjük meg, hogy az Úr vacsora szövetség megerősítése előtt felszólít bennünket, de így mondja a Biblia ünnepélyesen, hogy vizsgálja meg magát az ember, próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. És ezt az önvizsgálatot mi sokszor helytelenül értjük, két vonatkozásban is helytelenül értjük. Mert egyszer úgy gondoljuk sokszor, hogy mintha valami tételes, gyónásszerű bűnbánatot vagy bűnvallomást kellene összehoznunk az úrvacsorára is. Hát így összeszedegetni a mi kézzel fogható, néven nevezhető törvényszegéseinket is. Jönni az úrvacsorára, hogy az Úr azokat bocsássa meg. De testvérem, soha ne felejtsük el, hogy az Úrnál nincsen kettős bűnbocsánat, nincs rá szükség. Hiszen most is hallottuk az igében, hogy az Isten a tenger mélységébe veti minden bűnünket, és az Úr arra bozdít, hogy naponta rendezzük el ezeket. Amit aznap teljes szívből elrendeztünk, azt az Úr eltaposta, azt az Úr a tenger mélységébe vetette, azt az Úr soha többi az örökké valóságban nem emelgeti. Nem ezeket kell fölmelegíteni, hogy így mondjam ezeket a bűnöket, hogy összegyűjtsük a bűnvallomást, hanem ami ezen kívül van, ami nem ennyire megfogható és átlátható dolgok, egyáltalán a mi szövetségi magatartásunk Krisztus iránt milyen volt. Magában ebben a szövetségben való magatartásunkat, és mindenek előtt az Úr iránt való magatartásunkat.
Nem csak azt, hogy egymáshoz milyenek voltunk, és hol sértettük meg a felebaráti szeretet törvényét, ugye ezt tagadjuk meg a legjobban, hanem az Isten iránti szeretetünk és a hűségünk, az Istennel való közösségünk, az Isten iránti magatartásunk milyen volt ebben az időszakban. És melyek azok a titkos bűneink, amelyeket talán észre sem vettünk, és melyek azok a dolgok, amelyeken hanyagul túlléptünk. És most azt kell kérnünk, hogy az Isten hozza az emlékezetünkbe is, hozza a szemünk elé, hogy benne következzék az, amit a lábmosás szereztetés igény között hallunk majd ma is, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Ugyanilyen döbbenetes ez a szó. Azt mondja Jézus, hogy szeretlek téged, meg akarom újítani a szövetséget, de bűnnel együtt nem fogadhatlak el. Ha nem igényeled, ha nem fogadod el, hogy megmossalak téged, semmi között nincs én hozzám. Az Isten és az ember szövetségében a bűn nem fér bele. Ő így mondja, ugye tudjuk, hogy hangzik az írás, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívvel is, a töredelmes szívvel is, a bűnbánóval is. De amíg a bűnt őrzi a szívünk, és ragaszkodunk hozzá, és magabiztosan kitartunk benne, ez akadály. Akkor nem lehet közünk Krisztushoz, ha ebben maradnánk. Másrészt azért is fogjuk föl sokszor helytelenül az önvizsgálatot, mert úgy gondoljuk, hogy ezt olyan egy oldalon kell elvégezni, hogy én leülök, és én átgondolom, hogy én mit hibáztam az Úr ellen egy úrvacsora előtt. De megint csak gondoljunk a házassági szövetségre. Ha egy házaspár rendezni akarja egymás között a dolgokat, akkor azt egy oldalon kell megtenni, hogy az egyik magában gondolkozik. És hát én úgy gondolom, számba veszem, hogy én szerintem én mit hibáztam, az az igazi. Hogyha ugye így szokták ezt tenni a keresztény szellemmel gyakorolt házasságban, megkérdezi a másikat is. Te hogy látod? Te mit érzel? Neked mi fáj? Te mit látsz problémának? És így zajlik az önvizsgálat, és így rendeződik, így történik a múltnak a rendezése és egy újnak a felépítése. És amikor ami a Jóistennel való szövetségeket akarjuk megújítani, akkor nem elég az, hogy mi egyoldalúan gondolkozunk, hogy szerintünk mi miben vétkeztünk, hanem meg kell kérdeznünk az Urat, hogy Uram, ebben a szövetségben Te hogy látod, én hol vétkeztem ellened, miben vétkeztem ellened, Te mit kívánsz, Te mit társz elém, hogy milyen legyen az igazi szeretett szövetség, miben kell nekem megváltoznom és megújulnom. És az az alapige, amit most felolvastam, az egy kicsit úgy tükröt tar elénk, mert itt most az Úr szólítja meg az ő népét Ézsaiás könyvében, és nyilván nem csak az Ószövetségi népét, hanem ugyanúgy bennünket is. És hadd olvassam még egyszer Ézsaiás könyve 43. fejezetéből, és figyeljük meg, hogy amikor az Úr mondja el, hogy ő hogy lát minket, a szövetséges társakat, akkor melyek azok a dolgok, amelyeket ő mond el. És akkor gondolkozzunk el, vajon személy szerint nem illenek-e ránk is. Az Úrnak ezek az észrevételi, ezek a szelíd szeretettel elénk tárt panaszai, hogy miben voltunk mi fogyatékosak a vele való szövetségünkben. Így olvastuk a 43. fejezet 11. versében, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. És a 22. versben, és mégsem hívtál segítségül Jákob. Ez az első panasz. A második. Hanem megfáradtál én bennem, Izrael. A harmadik. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. És a negyedik. A 24. vers végén csak bűneiddel terheltél és vétkeiddel fárasztottál engem. Íme most az Úr mondja el, hogy az ő szövetséges népe, vagy az ő szövetséges tanítványai, vagy szemben ő neki mi fáj, ő mit észrevétel, ez mit tart hiányosságnak. És testvérek, gondolkozzunk el mi is erről egyenként egy kicsit. Azt mondja, és nem hívtál engem segítségül, pedig tudtad, hogy én vagyok a szabadító, és rajtam kívül nincsen szabadító. Testvérek, ha csak úgy egy oldalon tartunk önvizsgálatot, hogy úgy mi szemléljük magunkat, eszünkbe se jutna, hogy például ilyen súlyos fogyatékosság, hogy nem hívtuk őt segítségül. Mintha azt mondaná az Úr, te szövetséget kötöttél velem, de aztán kihagytál engem az életedből.
Aztán te csináltad a dolgaidat, ahogy jónak látod, és a te életed ennyi és ennyi problémájához, ilyen és ilyen döntéseidhez, te nem hívtál engem segítségül. Tetted, ahogy te jónak láttad, nem hívtál engem segítségül. Testvéreim, milyen elgondolkoztató volt. Gondoljunk csak vissza az előző úrvacsora óta eltelt időszakra. Mennyi mindenbe voltunk bele az Urat az életünkben? Mennyi minden volt az, amihez ragaszkodtunk, hogy csak ahogy a Jóisten akarja. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hányszor kérdeztük meg? Fontos döntéseknél, egész komolyan, de úgy, hogy akármit mond az Úr, csak úgy, ahogy ő válaszol nekünk. Mennyiben érvényesítettük elszántan a magunk elgondolását, és mennyiben hívtuk őt segítségül. És mi mindent cselekedtünk, próbáltunk jót cselekedni csak az emberi igyekezetünkből, csak az önerőnkből, és nem hívtuk őt segítségül. Tehát ez az Úr egyik panasza. És vajon nem kell ezt rendeznünk az Úrral? Nem kell azt mondanunk, hogy Istenem, én szövetséget kötöttem valamikor veled, de bizony csak magam erejéből próbáltam, és csak a magam elgondolása szerint vittem az életemet. Nem hívtalak téged segítségül. És konkrét mozzanatokra is rájöhetünk az életünkben, hogy ebben és ebben és ebben sem hívtalak segítségül. És természetes volt az eredmény, hogy kudarcot vallottam, mert más nem is történhetett. De én ezzel vétkeztem, mert segítségül hívhattalak volna téged. És akkor te csodálatos győzelembe segítettél volna, és megdicsőült volna a te neved. És nézzük a következőt, amit az Úr mond. Hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez. Szinte annak a párja, mint mikor azt mondja az Új Szövetségben, az első szeretetedet elhagytad. Ugye, amikor azt mondja, hogy megfáradtál én bennem, az nem azt jelenti, hogy az ember megtagadja az Urat, ez nem azt jelenti, hogy elfordult tőle, ez nem azt jelenti, hogy ő föl akarja bontani ezt a szövetséget, csak annyi, hogy megfáradtál én bennem. Mintha azt mondaná, nem találod örömödet a velem való közösségben, nem vágyakozol, nem szorgalmazod az Istennel való kapcsolatot, és egy olyan langyos, kicsit fásult, kicsit kötelességszerű kereszténységben mozdulod a napjaidat. Kicsit talán egy kicsit nyomott lelkiismerettel, és csak úgy éled a mindennapi életet, de megfáradtál én bennem. Nincs az a buzgóság, nincs az a szeretet, nincs az az odaadás, ami ebben a szövetségben méltó is természetes lenne. Kedves testvéreim, van közöttünk egyetlen egy is, aki nem érzi találva magát az első két panasz által. Van közöttünk, akinek nem volt az életében olyan, amikor nem hívtuk segítségül az Urat, amikor csak önfejűen vagy önerőből tettünk valamit. Van közöttünk, akire nem igaz ez, hogy megfáradtál én bennem. Hogy nem az az igazi buzgó első szeretet jellemzett minket minden nap és minden dologban, mint amire szükség lett volna. És hadd olvassam a harmadikat. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Ez pedig a hálaadásnak a hiánya. Nem is gondolnánk arra, hogy ezzel mi vétkezünk az Úr ellen. De emlékszünk arra az esetre, amikor egyszer Jézus meggyógyított 10 leprást, nem helyszínen, hanem menet közben a templomhoz mellett gyógyultak meg, és mikor visszatértek, illetve egy kért vissza, csak egyetlen egy, és ő nagy szóval dicsérte az Istent, és hálát adott a gyógyulásért, azért ugye Jézus szóvá tette, megkérdezte, nem 10 gyógyultak meg, és a többi 9 hol van? Nem tartotta fontosnak, hogy dicsőséget adjon az Istennek? Vagy emlékezzünk a betániai Mária esetére, aki azt a nagy értékű illatszert Jézus lábára töltötte. És Jézusnak fájt, hogy a tanítványok, akik pedig hozzá a legközelebb voltak, még ők sem értették, hogy a hála, a hálás szeretet kifejezése milyen fontos Isten és az ember szövetségében. Ők csak olyan kötelességszerűen voltak ebben a szövetségben, és úgy gondolták, hogy ez pazarlás, amit ez az asszony tesz. Hogy a legértékesebben akarta kifejezni az Úr iránti háláját és szeretetét. Testvéreim, nem mondhatja nekünk is az Úr, hogy igenis ez is panaszom ellened, hogy ebben a valódi szeretet szövetségben te nem veszed észre az Úr sok-sok jó tétheményét. Mint ahogy egy házassági szövetségben is mondhatja az egyik a másiknak, te nem veszed észre,
az igyekezetemet, nem veszed észre a kezdeményező gesztusaimat, nem veszed észre az igyekezetemet, hogy a te örömödre és igazi szeretetben cselekedjem irántad. És ugyanígy mondhatja az Úr is nekünk, hogy te nem veszed észre az én kegyelmem megnyilatkozásait, nem veszed észre az én jótéteményeimet, nem fejezed ki érte a hálát és a szeretetet. Hányszor felejtjük el a köszönömöt mondani az Úrnak? Azt hiszem, nagyon sokszor. Nagyon sok köszönöm marad el. Pedig még emberek között is érezzük az a helyes, hogyha a köszönömet soha egyetlen egyszer sem hagyjuk el. És az ige azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Nem azért, mert az Úrnak van szüksége rá, hanem azért, de azzal együtt hadd mondjuk ki, Isten érző, szerető lény, az Úrnak örömet szerez, amikor mi észrevesztjük és értékeljük az ő adományait és kegyelmét. De mindenek előtt nekünk van rá szükségünk. Az Úrnak örömet szerzünk, de szükségünk meg nekünk van rá, hogy a hálás szeretet szorosabbra vonja Isten között és közöttünk lévő szövetséget, és örülni tudjunk az ő ajándékainak. És ezek után mi lehet a negyedik észrevétele az Úrnak? Ez már csak következik az előzőkből, hanem csak vétkeiddel terheltél és bűneiddel fárasztottál engem. Testvérem, milyen különös fogalmazás, terheltél engem, fárasztottál engem. Van egy teljesen téves Isten kép, nagyon sok emberben él. Úgy gondoljuk, hogy Isten szenvedni nem tud. Ő valami mozdíthatatlan, sérthetetlen örök boldogságban ül a mennyei világnak a trónusán. De hát Isten a szeretet, Isten egy abszolút érzékeny és érző lény. Ugye emlékszünk, hogy mit mond Ézsaiás könyve elején is? Azt mondta, hogy elfáradtam, terhemre van viselni a ti ünnepeiteket, ahol együtt van a bűn és az ünneplés. És a Jóisten komolyan azt mondja, hogy terheltél engem a bűneiddel, fárasztottál engem a vétkeiddel. Az Istennek rosszul esik ez a bűnt bűnre halmozás. Igen, fájdalmat okozunk neki, mert ő valóban szeret minket. És hogy mi ahelyett, hogy mi igazi hűséggel, igazi buzgó szeretettel válaszolnánk az ő kegyelmére, állandóan vétkekkel terheljük és fárasztjuk őt, ez egy nagyon méltatlan szövetség. De ha az előzőeket elhanyagoljuk, ha nem hívjuk őt segítségül, ha megfáradunk ő benne, ha nem adunk hálát néki, akkor az eredmény nem lehet más, csak az, hogy ehelyett vétkeinkkel terheljük és fárasztjuk őt. És testvéreim, ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt kérdezzük, hogy ha az Úr így lát minket, és így szembesít minket, hogy ő hogy értékeli ki a közte és köztünk lévő szövetséget, akkor ezután mi következik? Az Úr azt mondja, hogy akkor most magunkra hagy bennünket, legalább egy jó időre magunkra hagy, vagy pedig azt mondja, hogy egyenesen felbontja a szövetséget, vagy pedig azt mondja, hogy valami vezeklés szab ki ránk, egyiket sem. Hanem valami csodálatos ajánlat következik ezután. Nézzük meg a 25. versben, rögtön azután, hogy az Úr kimondja, mindazok helyett, amiket felsoroltam, csak bűneiddel terheltél és vétkeiddel fárasztál engem. És ezután egy teljesen meglepetésszerű fordulat, mivel felel az Úr? Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. A Jóisten elénk megy, mindezek után, hogy szembesít minket ezzel, elénk jön, és tulajdonképpen minden úrvacsora alkalma ezt jelenti, elénk jön, és azt mondja, ajánlatot teszek neked, újból kegyelmi ajánlatot teszek neked. Én eltörlöm bűneidet önmagamért, neked nincs érdemed, vagy nem vagy méltó erre, önmagamért, a Krisztus áldozatáért, a megváltó áldozatért eltörlöm bűneidet, és nem emlékezem meg bűneidről. Mintha azt mondaná, hogy teljesen zárjuk le a múltat. Semmire nem akarok emlékezni ezekből a fájdalmas dolgokból. Egészen újat, én eltörlöm a bűneidet, vétkeidet, bűneidről nem emlékezem meg. És még egészítsük ki ezt azzal, amit a 44. vers fejezetben olvasunk. A 44. fejezet 21. és 22. versében. Ó, emlékezzél meg, Jákob, ezekről is, Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el.
Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Mintha az Úr azt mondaná, hogy én szeretlek téged, én azért teszem ezt az ajánlatot, mert én változatlanul szeretlek téged. Az én szolgám vagy, mondaná, az én tanítványom vagy. Én alkottalak téged, én vagyok a teremtőd és a megváltód, és én egyoldalúan is szeretlek téged, és én azt mondom néked, itt az ajánlatom. Én eltörlöm bűneidet, álnokságaidról nem emlékezem meg. Emlékezz meg arról, hogy én szeretlek téged, én tanítványomnak tekintelek, én teremtőd és megváltód, maradtam változatlanul. És megint ezt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Milyenek a felhők, vagy kiürítik az esőtartalmokat és eltűnnek, vagy elfújja őket a szél, a felhő eltűnik, szétoszlik, és a Jóisten azt mondja, hogy így, mint a felhőt, mint a felleget eltűröltem bűneidet, és utána jön egy határozott felhívás, térj én hozzám, mert megváltottalak. Tehát most az Úr azt mondja, én eltöröltem mindent a múltad, de most térj én hozzám. Most újítsuk meg ezt a szeretett szövetséget igazán, méltóképpen, és most térj én hozzám, mert én megváltottalak téged. Mert az én szeretetem változatlan, mert én a megváltás árát megadtam érted. De mégis az Úr milyen érdekes, nem így szólít bennünket, azt mondja, hogy én megvásároltalak téged, én a megváltás árát megfizettem, az enyém vagy, az én szolgám vagy, nem. Nincs ebben semmi erőszak, nincs ebben semmi követelés, hanem csak egy szívélyes és szeretetteljes felszólítás, ez csak önkéntes lehet. Azt mondja, én megtettem, tőled függetlenül megtettem, a megváltottalak téged, a kimondhatatlan váltságdíjat odaadtam érted. Kész vagyok eltörölni a te bűneidet, de a választás a tiéd. Én szeretettel hívlak, térj én hozzám, mert megváltottalak, de a szabadság a tiéd, a választás a tiéd, hogy mit fogsz cselekedni. Kedves gyülekezet, vajon így fogjuk-e fel az Úr vacsorát? És megértjük el, hogy az a kereszténység, amit mi gyakorolunk, az igen-igen távol van, sajnos, ahogy pillanatnyilag gyakoroljuk, az még igen-igen távol van a Krisztus kimondhatatlan áldozatához méltó, személyes, élő, szeretett kapcsolaton alapuló szövetséghez, amit az Úr velünk fenntartani szeretne. És azt kívánom, hogy nagyon sokszor csengjen fülünkben, hogy az Úr miket vár tőlünk, és miket panaszol, amikor azt mondja, nem hívtál engem segítségül, megfáradtál én bennem, nem adtál hálát, nem dicsőítettél engem, és vétkeiddel és bűneiddel fárasztottál és terheltél engem. És legyen bennünk az a vágy, hogy ne érkezzék el még egy úrvacsora, hogy az Úrnak. Ragadjuk meg ezt a hívást, térj én hozzám, mert megváltottalak, nem kötelező, szabad vagy. De én eltörlöm, mint a felhőt bűneidet, nem emlékezem meg a múltról, de most térj én hozzám igazán. Mert a szövetséget csak ezen az alapon lehet megújítani. És kedves testvéreim, ha egészen gyakorlatiasak akarunk lenni, akkor most hadd fordítsam a szót egészen a mindennapi élet szintjére. Mit jelent ezt a szeretett szövetséget egy tiszta lappal, egy új lappal megújítani? Megvallom nektek, hogy már jó-jó néhány, sok-sok úrvacsora óta, én mindig azzal fogászkodom magamban az úrvacsorán, hogy Istenem segíts, hogy egyetlen egy nap ki ne maradjon az az igazi lelkileg táplálkozó ideolvasás. Amikor a te beszédedet leül az ember, sietségvélkül leül, hogy a te beszédedet hallgassa. Amikor az ember úgy gondolkozik, ahogy az ige mondja, szeretek az ő árnyékában időzni. Vagy ahogy a Zsoltáros mondja, te szárnyaid árnyékában menekülök. Amikor az ember valóban az élő Istennel való közösségig akar eljutni. És hogy ne maradjon ki nap az életünkből, amikor kiöntjük szívünket az Úr előtt, és befogadjuk az ő ihletéseit, az ő tanácsait, az ő késztetéseit, amikor úgy imádkozunk, hogy az imádságot csak akkor fejezzük be, és akkor eredményes,
amikor tudjuk, hogy abszolút összhangba jutottunk az Úr akaratával, és mikor az imádságtól felkelünk, énekelni volna kedvünk, mert tudjuk, hogy most nem egyedül megyünk az utunkra, tudjuk, hogy ez a szövetség élő lesz, eleven lesz. Ő velünk lesz, ő velünk jár, ő mindenben támogat. És hogy ne veszítsük el egy egész nap folyamán az Úr jelenlétét. Testvérem, szoktátok úgy megfigyelni magatokat, hogy reggel elindulunk imádsággal, és este egész nap töretlenül megőriztük az Úr jelenlétét. Mindig az ő láthatatlan jelenlétében voltunk. A szívünkben mindig rátámaszkodtunk. Vagy este valahonnét messziről, távolról kell visszajönni, bánkodva a kudarcainkon és az eltávolodásunkon. És mindenért hálát adunk az Úrnak. Olyan nagyon áldott jó dolog az, próbáljuk ezt egész komolyan gyakorolni mindnyájan. Én sem olyan nagyon régen teszem ezt, egy ige hirdetés, amire készültem, az késztetett rá, és rájöttem, hogy ez egy igen áldott és igen jó gyakorlat. Hogy az ember mielőtt elalszik, gondolja végig, hogy mit köszönhet meg arról a napról. Ne csak a vétkeinket gondoljuk végig, és akkor sokszor, ha nem nyertük el az igazi bűnbocsánatot, akkor ilyen komoran megterhelten térünk nyugovóra. Hanem gondoljuk végig, hogy mi mindent van okunk megköszönni az Istennek, az apró mozzanatokat is, mint aki semmit nem akar kihagyni. Itt is megsegítettünk kicsiny segítséggel, itt is az Úr támogatott, itt is az Úr segített. És mi egyetlen dologgal kapcsolatban se hagyjuk ki, és nem ulasztjuk el azt a hálás köszönömöt. És így tudjuk fenntartani az Istennel való valódi szeretett szövetséget. Testvérem, ne felejtsétek el, négy dolgot említettem. És hogyha most mi azt akarjuk, hogy igazi szeretett szövetségünk legyen, erre a négy dologra ügyeljünk. Mert amikor magunkhoz vesszük a Krisztus megtört testét jelképező és bűntelen életét jelképező megtört kovásztalan kenyeret, és amikor magunkhoz vesszük a Krisztus kiontott vérét jelképező poharat, mint egy eljegyezzük magunkat ezzel, mint egy elkötelezzük magunkat egy ünnepélyes Isten színe előtti erkölcsi elkötelezettséggel, mire? Arra, amit a jelkép ábrázol, amit Jézus mondott, hogy a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet, hogy mi enni és inni fogjuk az Isten beszédét, mi azzal valósággal táplálkozni fogunk, úgyhogy beépítjük a sejtjeinkbe, a gondolatvilágunkba. Erre kötelezzük el magunkat. Testvérem, nem szomorú az, hogyha megkötjük az úrvacsorán a szövetséget az Úrral, és egy-két nap is már meg is szegjük, már megint nem ettük és ittuk az ő igéjét, már nem ápoltuk vele a közösséget ismét. Ne tegyük ezt. Ne legyünk ennyire szeszélyes, ne legyünk ennyire könnyelmű és ennyire felületes szövetségesei az Úrnak. Hanem ha ez Isten színe előtti szövetség, hát van annál komolyabb dolog, mint hogy az ember Istennel köt szövetséget. Akkor ennek legyen ereje, akkor ennek legyen valósága. Én ünnepélyesen elköteleztem magamat. Most a szombatiskolánk arról szól, hogy a sorrend, a fontossági sorrend, erről szólt a heti. Akkor fontossági sorrend. Akkor én az Úrral kötöttem szövetséget. Nekem ez szent dolog, hogy ez nem maradhat ki a napomból. Ugye, hiszen Jézus mi megrindítóan mondta, ha ezt nem teszitek, nincs élet bennetek. Én csak ezen az úton tudok segíteni rajtatok. Én csak ezen az úton tudok életet adni belétek. Én csak ezen az úton tudlak titeket hűségben és szeretetben megtartani. És a harmadik dolog, amit említettem, az ígén és az imádságon kívül, amire ünnepélyesen elkötelezzük magunkat az úrvacsora szent jegyeinek a magunkhoz vételével. A harmadik dolog, hogy vigyázzunk is abban a dologban, amiért imádkoztunk, és amit az ígéből magunkba szívtunk, hogy egész nap igyekezzünk megőrizni Isten jelenlétét, hogy a napközben is ellenőrizzük magunkat, és a gondolataink mindig időzzenek Istennél. Mindig kettős életet éljünk, az egyik a cselekvő, tevékeny élet az emberek között, de belül a szívünk mindig beszélgessen az Istennel. Belül a lelkünkben mindig támaszkodjunk az Istenre. Mindent az ő jelenlétében tegyünk. Nem így mondja az ige, mindent, amit csak tesztek, az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Az ugyanaz, az ő jelenlétében, az ő segítségével, az ő elvei szerint, amit csak teszünk, mindent így tegyünk. És a negyedik dolog, hogy mindenért hálát adjunk, mindenért. Egyetlen köszönömöt se hagyjunk ki.
őrizzük a szívünkben és értékeljük az Úr jó tételményeit és az ő kegyelmének megnyilatkozásait. És ha ezt tesszük, akkor ez igazi szeretett szövetség lesz. És ebben a szeretett szövetségben csodálatos győzelmek, csodálatos eredmények és csodálatos áldások fognak kibírulni, hogyha valóban ezt cselekedjük. Egy igét idéznék befejezésül, ami összhangban van az alapigénkkel, a 104. Zsoltár 5. verse, amikor ezt mondja, erre szólít fel minket a Zsoltáros a maga tapasztalatai alapján: kívánjátok az Urat és az ő erejét, és keressétek az ő orcáját szünten. A 105. Zsoltár 4. verse. 105. Zsoltár 4. verse. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Mondjátok, testvérem, eleget teszünk ennek a felhívásnak? Kívánjuk az Isten segítségét, hogy tisztes távolból. De azt mondja, kívánjátok az Urat. Személyes, élő, közvetlen szeretett szövetség legyen. És az ő erejét. Mennyire beérjük mi azzal, hogy az Isten ereje nem nyilatkozik meg köztünk? Mennyivel hatalmasabban nyilatkozhatna meg az Isten ereje az életünkben és az életünk által? És azt mondja, kívánjátok az Urat és az ő erejét. Az ő erejét más emberek javára, az Isten műve előre meletelére, az Isten dicsőségére, szívek örömére. Hogy tényleg az Isten ereje nyilatkozzék meg bennünk és általunk. És azt mondja, keressétek az ő arcát szüntelen. Keressétek az Istennel való személyes találkozást, az Istennel való személyes közösséget szüntelen. A Jóisten tegye az ő igéjét élővé és elevenni a mi szívünkben. És adja meg, hogy miközben folyik a lábmosás, és énekeljük az énekeket, és magunkhoz vesszük a szent jegyeket, a szent lélek mindegyikünk szívében komoly és mély munkát tudjon végezni. Bárcsak mikor az úrvacsora, a lábmosás véget ér, akkor elhangozhatna az Úr szava fölöttünk, ti pedig tiszták vagytok. Bárcsak azt mondhatnám, mindnyájan tiszták vagytok. Mert eltörölhette a mi bűneinket, mint a felleget és a felhőt, mert elfogadtuk valóban az ő kegyelmi ajánlatát. És bárcsak ezután egy egészen új kezdődnék, egy valódi, érzékeny, hálás, hűséges, szeretett szövetség Isten között és közöttünk. Csengjen a fülünkben az Úr meghívása, amit az úrvacsora által közvetít nékünk. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Személyesen hozzá térjünk meg, de személyesen ővele erősítsük meg a szövetséget. A Jóisten legyen ebben kegyelmes hozzánk, és árassza az ő áldását miránk. Amen.

Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Olyan jó látni hosszú idő óta nem látott kedves testvéreimet, és azokat a testvéreket is, akiket talán még nem láttam, mikor még itt dolgoztunk, itt szolgáltunk ebben a gyülekezetben. Töprengtem, hogy a mai alkalommal milyen igei gondolatot hozzak magammal, és valahogy a Jóisten abba az irányba vezetett, hogy a E4-edévi szombatiskolánk gondolatai mentén szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, ami ugyan nem ugyanaz, mint a szombatiskolai tanulmány, más aspektusból, más látószögből szeretném az isteni gondolatot megosztani, de én hiszem azt, hogy a Jóisten segíteni fog, hogy ezek a gondolatok még inkább segítenek elmélyíteni az isteni szeretet nagyságáról szóló meggyőződésünket. Alapigeként szeretném, hogyha együttesen elolvasnánk Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből az 5. és 6. verset. Tehát Pál apostolnak az Efézus beliekhez írt leveléből, az első fejezetből az 5. és a 6. verset olvasom. Eleve elhatározván, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Kegyelme dicsőségének magasztalására, amellyel megajándékozott minket a ma szerelmesben. Kedves gyülekezet, a felolvasott igeversek alapján a mai alkalommal tehát arról szeretnénk szólni, hogy mi hogyan válhatunk igazából az Isten gyermekeivé, az Isten fiaivá, illetve Isten hogyan tudja kiégetni belőlünk mind azokat a dolgokat, ezen igék alapján a lelki salakot, ami elválaszt bennünket a jó Istentől. Gondolkodtam ezen az igén, és megnéztem más bibliafordításokat is. Az új bibliafordítás ezt a két igét talán érthetőbben adja vissza. Az új bibliafordítás így adja vissza. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Mit érthetünk meg ebből az igéből? Egyértelműen kiderül, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, és Isten elhatározta, előre eltervezte, hogy az ő maga fiaivá fogad bennünket Jézus által, az ő akarata és az ő tetszése szerint. Már a Biblia első lapjain olvashatunk arról a történetről, ami mindannyiunk előtt ismerős történet, hogy Isten az embert, mármint bennünket a maga képére, a maga hasonlatosságára teremtett. És ha ő a maga képére, hasonlatosságára teremtett, akkor úgy teremtett meg bennünket, mint az ő gyermekeit. A teremtés jogán és a megváltás jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Azért, ahogy említettem, mert a maga képér és hasonlatosságára teremtett. Például megfigyelhetjük a teremtett világban ma is, hogy a gyermek a szüleit tükrözi vissza. Nem csupán külsejében tükrözi vissza a szülőt, hanem a belső megnyilatkozásaiban, jellemtulajdonságaiban is felfedezhetők az utódokban a szülők tulajdonságai. A régi keleti gondolkodás szerint például az első szülöttet tekintették az apja képmásának, az apja képmása továbbivőjének. Tehát a teremtés jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, és ha így van, már pedig így van, akkor bátorsággal közeledhetünk a Jóistenhez, mint gyermekek, és nem kell félni attól, hogy ő vissza fog utasítani bennünket, hiszen ő elhatározta, hogy fiává fogad minket a Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint. Kedves testvéreim, ha most bármelyikőtöket megkérdezném, én azt a kérdést tenném fel, hogy te hogyan váltál a te szülőd gyermekévé, a te apukádnak vagy anyukádnak a gyermekévé.
vagy mit tettél érte, vagy mit kell tenned neked azért, hogy te az édesanyádnak, vagy az édesapádnak a gyermeke lehess. Mit válaszolnánk egy ilyen kérdésre? Nem értem, mit kérdezel. Nem értem, hogy kérdezhetsz egyáltalán ilyet. Az én és az én apámnak és az anyámnak a gyermeke vagyok, és kész. Én az ő gyermekük vagyok, ők az én szüleim. És ezért gondolkodásra kész ez az alapigénkben olvasható megállapítás. Minket a maga fiaivá fogad a Jézus Krisztus által. Nem ellentmondás ez? Isten megteremtett, gyermekévé teremtett, a maga képére, a maga hasonlatosságára, és az ige mégis azt mondja, hogy maga fiává fogad, a Jézus Krisztus által. Csak fiának nyilvánít? Azt hiszem, hogy egyértelművé kell tennünk, hogy a teremtés jogán mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk. És ezért nem kell kiharcolnunk nekünk az Istennél a mi gyermeki mi voltunkat, hanem Istenhez csak vissza kell térnünk. A szeretet Istenéhez vissza kell térnünk, mint atyánkhoz, aki szeret és vár ránk. De nagy kérdés, hogy hogyan? Ha mi Isten gyermekei vagyunk, és vissza kell hozzá térnünk, akkor ez azt jelenti, hogy mi az Istentől eltávolodtunk. A bűn eltávolít bennünket az Istentől. Isten az ő saját fiaivá teremtett bennünket, és mint fiait váltott meg. És ezért van óriási jelentősége ennek az igének. Ez az ige arra is rávezet bennünket, hogy nekünk nem lehet a bűnnel játszani. Nem szabad félváról venni. Azt tudjuk, hogy az Isten szeret bennünket, de azt is tudjuk, hogy egy bűnt pedig gyűlöli. És ha mi a bűnhöz ragaszkodunk, legyen a mi bűnünk kicsi vagy nagy, nem láthatjuk meg az Istent. Azonban Isten fiúságunkból fakad, hogy nem kell félni senkinek attól, hogy ő túl messzire ment, túl messzire távozott el az Istentől, hiszen ha megbánja az ő bűneit, és vissza akar térni, akkor ő újból fiává fogad bennünket. Jézus így fogalmazta meg ezt János evangélium a 6. fejezetében, a 37. versben, mindenki, akit nékem ad az Atya, én hozzám jön. És aki hozzám jön, azt én semmiképpen ki nem vetem. Testvéreim, legyünk bármilyen bűnösök. Lehet, hogy messzire elmentünk, az Istentől eltávolodtunk. Láthatjuk magunkat szennyesnek, Istentől távollevőnek, de úgy, ahogy vagyunk, úgy mehetünk Istenhez, úgy mehetünk Jézus Krisztushoz, hiszen ő megváltott bennünket. Jézus Krisztus által a maga fiává fogadott bennünket, és kérhetjük, hogy ő tisztítson meg, és ő biztos, hogy megbocsájt, és megtisztít. És miért? Azért, mert szeret bennünket. Azért, mert gyermekei vagyunk. Azért, mert szeretett gyermekei vagyunk. Kimondhatjuk azt, hogy mi, mivel vétkeztünk, mivel szembefordultunk Istennel, ezért elveszett fiak vagyunk, de nem ördög fiak. Ez egy nagyon fontos. Elveszett gyermekek, de nem ördög fiak. Jézus az ő atyát elhagyó gyermek példázatával, a tékozó fiú példázatával szemléltette ezt a helyzetet. Lukács evangélium a 15. fejezetében találunk 3 példázatot, és ez a 3. példázatot úgy ismerjük, mint a tékozó fiú példázata. De ez a példázat tényleg a tékozlásról szól? Amikor elolvassuk először a példázatot, úgy gondolkodunk róla, hogy ez a példázatnak a legfőbb szempontja. Pedig a példázatban az atya számára az volt a leglényegesebb szempont, hogy az ő gyermeke elkóborolt tőle. Talán nem olvassuk el a példázatot, mert azt gondolom, hogy akik itt vagyunk, mindannyian ismerjük ezt a példázatot, úgy kicsit, mint nagyok.
Egy apának volt két gyermeke, az egyik kikért apjától a vagyomból a ráeső részt, elment az atyai háztól, eltékozolt mindent. Majd pedig, amikor kiszolgáltatottá vált, szinte minden életlehetőségtől megfosztott lett, akkor visszatért az atyához, és az atya visszafogadta. És az ő testvére, az ő bátyja, aki ugyan nem ment el az atyai háztól, az pedig haragudott érte, hogy miért fogadta őt vissza az atya. Hiszen ő eltékozott mindent, ő pedig ott volt az atyai háznál, és őt nem szereti, akkor úgy az atya. És a Jézus példázata szerint ez az apa, ez az ő otthon levő, de mégis tőle távol levő gyermekét is vigasztalta, arról sem mondott le. Őt is hívta vissza. És itt azt a kérdést kell a példázat alapján feltennünk először, hogy az elveszett fiú, aki kikérte az atyától az atyai részt, mikor vált elveszetté? Amikor elment, és szétszórta a vagyonát, vagy abban a pillanatban, amikor az atyai házban volt még, de lélekben hátat fordított az ő atyának, és lélekben hátat fordítva elhatározta, hogy ő egy döntést hoz, meghozza azt a döntést, hogy ő tovább nem marad ebbe a házba, ő a maga útján szeretne járni. Azt gondolom, hogy többetek számára költői a kérdés. Mint hogy az első bűnbeesésnél nem az a bizonyos gyümölcsnek a leszakítása volt a fő probléma. Előtte, amikor már Éva szóba állt a bűnös bűnt a kígyóval, aki bűnre csábította, Istennel már akkor fordult szembe az első emberpár. A gyümölcs leszakítás már csak következmény volt. Amikor ez a tékozló fiú elhatározta, hogy elmegy, mert ő unja az atyai házat, akkor már távol került, elveszetté vált. Atyai háznál lakott még, de mégsem volt otthon. És még egy momentumát szeretném kiemelni Jézus ezen tanításának. A gazdagság vagy szegénység kérdését. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Az elveszett fiú, ez a tékozló fiú, akkor is tékozló fiú lett volna-e, ha mondjuk nem eltékozolja az ő vagyonát, hanem ügyesen kereskedik az ő vagyonával, és mondjuk megduplázza az atyai örökséget. Mit gondolunk? Akkor is elveszett fiú lett volna? Akkor is elveszett volna? Egyértelmű, hogy lehet valaki, hogy nem tékozolja el az ő életerejét, de az Istentől való távollét, az eltékozolt élet, az Isten nélküli élet egy eltékozolt élet. És élhetek ilyen eltékozolt életet, látszólag az atyai ház fedele alatt is. Az atyai ház fedele alatt vagyok. Járok egy hívő gyülekezetbe. Egy keresztény közösségnek a tagja vagyok. És mégsem vagyok otthon. Mégsem vagyok Krisztussal megbékélve. A fő kérdés az, hogy én, ahol milyen életet élek, ahova az Isten helyezett, én hogyan viszonyulok az Istenhez, hogyan viszonyulok az Atyához, és majd később látni fogjuk, ebből akad egy következő kérdés, hogy én hogyan viszonyulok embertársaimhoz, hogyan viszonyulok testvéreimhez. Először arról a kérdésre próbáljuk a választ adni. Kérdés, hogy én hogyan viszonyulok az én szerető Istenemhez, aki szeretetből szeretetre teremtett engem, aki megváltott engem, aki adta az ő egyszülött fiát, hogy el ne vesszek, hanem örök életem legyen. Én menekülök tőle? Én távol akarok lenni tőle? Vagy pedig elfogadom az én szerető Istenemnek, az én szerető atyámnak a jóságát, és vágyom az ő közelében? Milyen találó ebben a Jézusi példázatban, hogy a szerető Isten minden embert, téged és engem körülvesz az ő áldásaival.
és minden ember, kimondhatjuk, még azok az emberek is, akik menekülnek az Istentől, akik az Istent, Istennek azt mondják, ahogy Jób könyve megfogalmazta, hogy távozzál el tőlünk. Minden ember jogot formál az áldásokra, és lehet, hogy mi is így vagyunk, hogy természetesnek vesszük, hogy az Isten körülvesz az ő szeretetével, az ő áldásaival, és azt megkapjuk, és valahogy mégsem tudunk mindig hálásak lenni érte. Mi mindig hálával telik meg a mi szívünk Isten iránt, testvéreink, fele barátaink iránt. Milyen hálátlan tud lenni az emberi szív? Természetes, hogy én kapok valamit, de mégse tudok az Istennek hálát adni. Szeretnék csak utalni egy úrvacsora előtti gondolkodásra. Bizonyára mindannyian, amikor meghirdetik a gyülekezetben, egy hét múlva, két hét múlva úrvacsorai istentisztelet lesz, akkor tartunk bizonyos önvizsgálatot, és eljön az úrvacsora ideje, és érzem, hogy nekem most hálásnak kellene lennem az Istennek. Igazán sírni kellene a bűneim miatt, és azt érzem, hogy a szívem kemény és érintetlen. Nem voltatok ti ilyen helyzetben? Most mit tegyek? Vegyek ítéletet magamhoz? Vagy távol maradjak az úrvacsorától? De ha távol maradok, mit mondanak az én testvéreim? Bocsánat, hogy ezeket a gyakorlati kérdéseket teszem fel, de ezekkel a kérdésekkel szembe kell nézni. Ez az emberi természet. A természetes ember az semmit sem kíván jobban, mint az Istentől függetlenül élni. És mi a legfurcsább ebben a példázatban? A fiú kikéri a vagyomból az örökségként első részt. Mi azt a részét el szoktuk mondani, amikor erről a példázatról gondolkodunk. Hát ez a fiú csak akkor kérhette volna el az atyai részt, a ráeső részt, ha az atya meghal. De mivel életében elkérte, mit fejezett ki ezzel? Atyám, bárcsak ne élnél. Szeretném, ha nem élnél. És szeretnék megszabadulni tőled. És legyünk őszinték, a sokszor még vallásos emberek is, akik nem hitben járnak, valahogy úgy vannak, hogy félnek az Isten lététől. Miért? Hogy gondolkodnak így? Hogy bárcsak ne lenne Isten. Mert ha van Isten, akkor nekem valakinek hálát kell adni. Ha van Isten, akkor majd lesz ítélet. Bárcsak ne lenne Isten, mert én azon az úton akarok járni, amin éppen járok. Ez az egyik része a példázatnak. A másik ebben a példázatban ennek az ellentéte, hogy a szerető atya elébe fut a fiának. Elébe megy az ő gyermekének. Keleten a férfiak, a családfők nem futkároznak, családbíli rangjuknak megfelelően méltóság teljesen vonulnak egyik helyről a másikra. És ez az atya, Jézus szavai szerint elébe futott az ő tékozló fiának, és még valamit. És elébe ment annak a gyermekének is, aki fel volt háborodva az ő lelkében, és amikor meghallotta, hogy az ő atya visszafogadta az ő tékozló testvérét, nem akart bemenni az atyai házhoz. Elébe ment az idősebb fiúnak is, és kérlelte: fiam, tiéd mindenem. Neked örülnöd kellene, hogy a te testvéred, aki elveszett, megtaláltatott, aki meghalt, azt feltámadott. Kérlelte azt a gyermekét is. Ennek az atyának, és tudjuk, hogy ez a mi szerető Istenünket példázza, nem volt fontosabb dolga, hogy figyelje az ő gyermekeit. Akár valóságosan távol voltak az atyai háztól, akár csak lélekben voltak távol az atyai háztól. Már messziről meglátta, és megesett a szíve. Miért esett meg a szíve? Mert látta az ő valóságos állapotukat.
és emiatt megszánta őket. És testvéreim, az Isten szíve nem esik meg rajtunk. Akár látmányosan elmentünk távolra az atyai háztól, akár látmányosan azt mondtuk, hogy én nekem elég a vallásosság, elég a hívő élet, nekem elég a gyülekezet, én akarok menni a magam útján, vagy akár valaki a gyülekezetben van, de csak testben van ott, lélekben pedig távol van az Istentől. Isten megszánja az embert, akár valóságban, akár csak lélekben van távol az Istentől. Mert az Istentől való távollétnek a következménye, hogy az ember hiányt szenved, eltékozolja az életét, élete egy kényszerpályára kerül, és ilyen kudarcokkal teljes életút után, és azonban olyan szép ennek a példázatnak a tanítása, ami kapcsolatban van, ami alapigénkkel, ahogyan olvastuk az alapigében, hogy Jézus Krisztus által ő eltervezte, hogy visszafogad, fiává tesz, újból gyermekévé tesz, örök életre alkalmas gyermekévé tesz bennünket, mindannyiunkat. És amikor ennek a gyermeknek, a Jézus példázata,

elmondani, hogy ő szolgának ajánlkozzon, hanem az atya azonnal magához ölelte, mert ő az atyának gyermeke. És elhalmozták őt a ház legértékesebb dolgaival, teljes jogú fiúként fogadták őt vissza. A szeretetnek ilyen gyógyító hatalma van. A szeretet hatalma megnyilatkozott, de hogyan nyilatkozott ez meg? Szerintem ez a fiú nem vágyott jobban másra, mint hogy az atya közelségébe kerüljön. Ez volt számára a legfontosabb. És egy ilyen változásnak a lehetőségét ígéri a mi alapigénk. Elhatározta, hogy ő fiává fogad bennünket. Ellenbert olyan csodálatosan fogalmazza meg a Krisztus példázatai című könyvben, a tékozlóról szóló magyarázatban, ami így hangzik: nincs egyetlen ima, ha dadogva hangzik is. Nincs egyetlen könycsepp, ha titkon hull is. Nincs egyetlen őszinte vágy Isten után, ha gyenge is, amellyel ő ne azonosulna. Sőt, még mielőtt az ima felhangzik, vagy a szív sóvágása kifejezésre jut, Krisztus lelki erőt küld annak az embernek, akinek a szívét megérintette. Igen, Isten szeretné megérinteni a mi szívünket. Ő a szeretet Istene, Isten a szeretet, és ő a ma is szeretné megérinteni a mi szívünket. Szeretné, hogy az a vágy költözön a mi szívünkbe, ami volt a tékozló fiúban, az elveszett fiúban, hogy mindegy, hogy hogyan, de az én atyámnak a közelébe lehessek. Azonban ne felejtsük el, hogy ez nem egy érzelmi állapot. Bagonner testvér a Római Levél magyarázatában a következőt írja ezzel kapcsolatban. Nem azért vagyunk mi Isten gyermekei, mert így érezzük, és ez nem egy bizonyos extatikus érzés, és nem azért tudjuk, hogy fiak vagyunk, mert valami ilyesmit érzünk, hanem azért, mert az Úr ezt mondja nekünk. Ez nagyon elgondolkodtató. Nem mindig vagyok feldobva. Nem mindig vagyok érzelmileg olyan állapotban, olyan feltöltött állapotban. De Isten, ennek a tudatában lehetünk, hogy mi Isten fiai, Isten gyermekei vagyunk. És ezért soha ne feledjük, hogy mi mindannyian, akik itt vagyunk egytől egyig, Isten szeretett gyermekei vagyunk. Hiszen mindannyian Isten szemében ugyan egyediek vagyunk, és Isten számára mindenki, aki elveszik, az megismételhetetlen veszteség, és ez egy örök veszteség marad. Ezért mi az Isten vágya, mi az Isten akarata? Ezt Pál apostol nagyon szépen megfogalmazta, mert az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Testvérem, te érték vagy, és egyedül az Isten szemében. Isten téged nem megsemmisíteni akar. Isten téged nem elítélni, megítélni akar, hanem megtisztítani, megnemesíteni, és örök élet számára alkalmassá tenni. Ismét az ő fiává akar fogadni téged. Rendkívül romboló hatása van annak a gondolkodásnak, amit sajnos a sátán nagyon sokszor sugall nekünk, hogy ha én értéktelennek érzem magam, elégtelennek érzem magam, szerethetetlennek érzem magamat, akkor én távol kerülök attól a gondolkodástól, vagy nem értem meg, vagy elfelejtem azt, hogy milyen az Isten az én számomra. Az Isten szeret minket. Az egész mai tanulmányunk erről szólt. Gyönyörködik bennünk, és ha vele járunk, ha vele akarunk lenni, akkor ő értékel bennünket. Szeretnék pár mondatot felolvasni szintén Vagoner testvérnek a Római Levél magyarázatából, ezzel a gondolattal összefüggésben. Nem is kell gyermekednek semmit sem tennie sokszor, hogy örömet találj benne. Puszta léte, hogy ő van, mosolyra és örömre indít téged, mert szereted őt. És nyilván a maga módján ő is szeret téged. Vajon Isten másképp érezne? Nem hiszem.
Ahogyan te értékeled gyermeked legkisebb előrehaladását,

tehát fejlődését is. Isten ugyanígy a legkisebb dolgot is értékeli az életünkben. A gyereket, ha odavisz hozzád egy rajzot, akár egy ákombákom is lehet, de akkor is szép, mert ő csinálta, és neked készült. A gyermeked nem tud csúnyát rajzolni. A szép mindenkor szép. Szülők átérzik ennek az igazságát. A gyermekednek tudsz örülni. Szereted őt, és mert ő is szeret téged. És az Isten így van velünk is. Isten szeret téged, és örül, amikor te a legkisebb jelét adod annak, hogy te vissza akarsz térni hozzá, hogy őt újból megtalálod. Isten szemében mi szeretett gyermekek vagyunk. Isten szeretett, de, és itt szeretném hozzátenni, és itt változik meg Isten különbség az emberi szeretet és isteni szeretet között, de nevelt gyermekeivé akar tenni a Jézus Krisztus által. Én azt gondolom, hogy a szülő szereti az ő gyermekét, ahogy az imént az idézetben is olvastuk. De nem hagyja meg a rosszban. Nincs belenyugodva, ha az ő gyermeke megy a rossz útján, ami az ő kárára van neki. Ahogy egy szerető szülő ezt megteszi, mert felelősséget érez a gyermeke felé, Isten mindannyiunk irányában, mindannyiunk felé ilyen szeretetet érzez, felelősséget érez. Ő ki akarja, és ami legfontosabb, ki tudja égetni a salakot az életedből, és ő a Szent Lelke által egybe tud, és egybe akar forrasztani Krisztussal és önmagával. De hogyan tudja ezt megtenni? Milyen eszközei vannak az Istennek? A ma reggeli dicséret, a kék reggeli dicséretes könyvben olvastuk éppen, valami erről beszél nekünk. Hogyan teszi az Isten? Példabeszédek könyvében ezt olvashatjuk, az Úrnak fenyítését, fiam, ne utáld meg, ne utáld az ő dorgálását. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és pedig, mint az atya, aki a fiút kedveli. Hogyan teszi az Isten? Enged bennünket a magunk útján. Isten mindent megtesz, és akkor segít, amikor az ő beavatkozása az emberi életben, a mi életünkben eredményes lehet, eredményes lesz. Amikor olvassuk ezt a szót, ahogy példabeszédek könyvében Salamon megfogalmazta a dorgálást vagy megostorozást, akkor furcsa gondolatok jutnak eszünkbe. Hajlamosak vagyunk bosszúval párosított verésre gondolni. Hányszor halljuk az emberi társadalomban emberektől, akik úgy vannak, hogy járják a maguk útját, és nehéz helyzetbe kerülnek, akkor azt mondja, hogy az Isten ver. Ha az Isten egy szerető Isten volna, akkor nem engedne engem ilyen helyzetbe. És az Isten, amikor ostoroz vagy megdorgál, akkor nem bosszúval párosított verésre kell gondolni, hanem az Isten, mint hogy a gyermeket fenyítjük és neveljük, és a jó tulajdonságait ki akarjuk hozni belőle, ugyanúgy nevel Isten, fegyelmez, helyreigazít és figyelmeztet. Az Isten célja a keresztény erényeknek a kifejlesztése bennünk, és a rossznak az eltávolítása. És egy valamit kell megértenünk, hogyha még hajlamosak is vagyunk, annak a gondolatnak helyt adni. Hogy most valami rosszat tettem, és az Isten most megfenyít és megverérte. Szoktuk ezt tenni? Az Isten most megvert ezért vagy azért. Isten fenyítése, ez nem valamilyen szeszélynek az eredménye. Az Isten fenyítéke mindig tökéletes. De ő mindig kérlel, hogy mi a jó úton menjünk. Sohasem valami szeszély érdekében fenyít bennünket, hanem jó útra akar vezetni bennünket. És ezért, mint a
ahogy ki akarja égetni az életünkből a salakot, ezért mondta Jézus, mint egy kérlelést, az ő hegyi beszédének, az első, legnagyobb, legátfogóbb Isten országáról szóló beszédének a záró gondolatai között azt a felhívást, amit azt gondolom mindannyian ismerünk jól, Máté evangélium 7. fejezetéből, a 13. 14. versben, amikor azt mondja Jézus az ő hallgatóinak, menjetek be a szoros kapun, mert a tágas kapu az széles, az az út, amely a veszedelemre visz, sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, ami az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Ha az emberiség, a teremtett ember, akit az ő saját képére teremtett, az ő gyermeke, akkor miért van az, hogy sokan vannak, akik a veszedelemre mennek, és kevesen az életre? Miért szoros az életre vezető út? Miért behatárolt számunkra az Isten által elkészített út, ami által Isten ki tudja és ki akarja írtani a salakot a mi életünkből? A széles út lehet a vallásos embereknek az útja is. És testvérem, megmerem kockáztatni, még mi is járhatunk a széles úton, noha valljuk, hogy mi a keskeny úton akarunk haladni, és talán úgy is gondoljuk magunkról, hogy a keskeny úton haladunk. A Jézus példázata szerinti idősebb testvér, az az atyai háznál volt, és mégis lélekben távol volt az ő atyától. Sőt, lázadt az atya ellen, igazságtalannak tartotta. És vajon ki volt a nehezebb helyzetben? Az a fiú, aki élte az ő életét, aki eltékozott mindenét, aki nyilvános, nyílt bűnökben élt, vagy az, aki ott volt az atyai háznál, aki a gyülekezetben van, és éli az ő képmutató életét, mint ez az Isten, ez a fiú. Testvérem, lehet a nevem a gyülekezet név sorában, mégis lehetek távol az atyai háztól. Sőt, lehetek még az igazságnak, a hitnek a bajnoka is. És mégis nem vagyok igazából Isten közelségében. Isten azt szeretné, hogy én az ő közelébe kerüljek. De hogyan? Melyik úton járok? Érdemes elgondolkodni azon. Az életre vezető út küzdelemmel, nem kis küzdelemmel, hitküzdelemmel, imaküzdelemmel jár. Úgy gondolom, hogy akik itt vagyunk, legtöbben ismerjük Ellen White-nek az egyik látomását, ami a Kürtszó legutóbbi számában le is van írva, ez a látomás, a vándorlás a keskeny úton. Mit olvashatunk ebben a látomásban? Hogy egy csoport, egy csapat elindultak egy úton szekerekkel, csomagokkal felpakolva, mentek egy emelkedő úton, az út szűkült, aztán a csomagokat, szekereket el kellett hagyni, aztán utána jöttek a lóra, pakoltak fel, amit fel tudtak, aztán azt is el kellett hagyni, aztán minden csomagtól meg kellett válni, sőt a saját cipőiktől is meg kellett válni, amiben jártak, és egy kötélben, a hit kötelébe kapaszkodva tudtak eljutni egy nagyon szép helyre. Vajon ennek a látomásnak a gondolatain szabad-e gondolkodni? És ennek a látomásnak a gondolatait szabad esetleg, hogy mondjam, aktualizálni a mi számunkra? Amikor olvashatjuk ebben a látomásban, hogy szekerekkel, csomagokkal felrakva mentek, és el kellett hagyni a szekereket és a csomagokat. Vajon hogyan tudjuk ezt aktualizálni? Isten azt szeretné, és nem a jövőben, hanem most, hogy amikor a mi házi bálványainkat, a mi modern bálványainkat rakjuk le, úgy gondolom nem erőltetett a hasonlat, ha azt mondjuk, hogy a szekerek, a csomagok, amiket a hátunkon viszünk, vagy azt mi szekereinken viszünk, azok nem mások, mint azok a rossz, szerzett, vagy örökölt jellemtulajdonságaink, amelyek bennünket elválasztanak az Istentől.
ezeket először le kell raknunk. Le kell raknunk a féltékenységet, hiúságot, és sorolhatnánk, mindannyiunkban van valami. Én azt gondolom, hogy olyan ember nincs, akiben ezek közül valamelyik ne lenne meg, mert a sátán nagyon jól tudja ezt, és kísért bennünket. Vajon mi lehet a lovaknak az elhagyása? Hogyan tudnánk ezt aktualizálni? A Biblia jelkép rendszerében a ló az az erő, a biztonságnak a jelképe, igaz? Zsoltárok könyvében is olvashatjuk a 37. Zsoltárban. Amikor azt mondja, hogy a lovakat is elhagyták, amikor az emberi biztonságot, az emberi erőt, valami olyan dolgot, ami előttünk az alagút végén a fényt mutatja, ezt is el kell hagyni. Milyen sokszor van, hogy mondjuk, hogy bizonyos nehéz helyzetekben, amikor nem látjuk a kiútat, hogy én nem látom az alagút végén a fényt. Be kell menni egy sötét alagútba, de nem tudom, hogy ez hová vezet. Valahol Isten mégis azt mondja, hogy be kell menni a sötétbe. Be kell menni az alagútba, akkor is, ha én nem látom, hogy hová a fényt a végén, mert azt tudom, hogy ahova Isten vezet, ha ő vezet, ha keskeny úton járok, akkor a vége a megpróbáltatásokkal teli is, de mégis az Isten útja lehet. És itt felmerült lehet még egy kérdés, hogy a keskeny úton vándorlók kerülhetnek-e válságba, akik vonultak. És olyan döbbenetes ebben a látomásban, hogy amikor elhagynak valamit, amikor a szekereket el kell hagyni, akkor vannak, akik a szekerekkel együtt ott maradnak, nem mennek tovább a keskeny úton tovább. Vajon ezek a keskeny úton vándorlók nem kerülhetnek olyan válságba, és olyan kérdések nem jöhetnek fel, hogy mikor kell a szekereket elhagyni, vagy mikor kell a lovaktól megszabadulni? Úgy gondolom, hogy ezek is olyan kérdések, amiket mindenkinek saját magának kell elgondolkodni. Ha az út elfogy, más pedig az út elfogyása felé tartunk, akkor egyetlen lehetőség a hit kötelékébe kapaszkodni. Drága testvéreim, úgy gondolom, hogy mindannyian érezzük azt, hogy az út szűkülésének idején járunk. A terhek lerakásának az időszakában, és a mi apró döntéseink, ezek fogják meghatározni továbbra is, hogy én a keskeny úton akarunk-e járni. Hogy mi az atyánk háza felé tartunk-e, vagy éppen távozunk el az atyai háztól. Isten vissza akar fogadni a maga fiaivá, így olvastuk az alapigénkben. A széles útra való térés az nem feltétlen látványosan, amikor valaki a széles útra tér, nem feltétlen látványosan következik be. Miben tükröződik vissza az, hogy én elfogadtam az én atyám jóságát, és az atyám visszafogadni akarását? Ahogy olvastuk az alapigében, mivel magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket a szeretett fiúban? És ezt egy nagyon egyszerű dologra lehet leegyszerűsíteni, hogy megtanulok szeretni. Hogyan tudok én megtanulni szeretni? Mai szombatiskolai tanulmányunk is foglalkozott ezzel a kérdéssel. Tudok én magamtól szeretni? Vagy pedig az Isten az, aki engem megtanít szeretni, megtanít és megajándékoz azzal a szeretettel, amivel a szerető Isten szeretett és szeret bennünket. Már az időnk egy eléggé végére jár, csak mégis egy mozzanatot szeretnék megemlíteni. Egy gyülekezetünkben Dél-Dunántúlon történt, egy szombatiskolai tanulmány kapcsán ezekről a szeretett kérdésről tanultunk, és az egyik szombatiskolai csoportban egyik testvér nagyon megindítóan, és nem olyan típus, aki könnyen elsírja magát, de mégis majdnem sírva mondta, hogy testvéreim, én most nem tudok szeretni. Én nem tudom szeretni az embereket. Én szeretném szeretni, de én nem tudom szeretni az embereket. És ez valahol, ahogy ő elmondta, ez olyan megindító volt, szinte akik ott voltunk, az volt, hogy na akkor testvérem, most ne folytassuk tovább a tanulmányt, hanem ott letérdeltünk, és olyan testvérek is imádkoztak, de úgy, hogy most is a hátam úgy beleremeg, amikor visszagondolok erre az esetre, akik a gyülekezetben
soha meg nem szóltak, meg nem szólaltak. Csendes testvérek voltak, és tényleg olyan szépen mondták el az ő gondolataikat, kívánságaikat. Valahol a Szentlélek ott volt, és a Szentlélek valahol megmutatta. Valami ilyesmi az, amikor én vágyom arra, hogy én megtanuljak szeretni, elfogadni szeretni azt az embert, akit Jézus meghalt. És nem csupán azt látom meg benne, aki most ő, hanem aki lesz majd, amivé majd ő fog válni. És ezért elgondolkodtatóak János apostol szavai az ő első levelében, a 3. fejezet 14. versében olvashatjuk. Így írja az ige, mert tudjuk, hogy által mentünk a halálból az életre, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, a halálban marad. Döbbenetes dolog, nem? Által mentünk a halálból az életre. Mikor? Ha szeretjük a mi atyánk fiait. Ha ezt nem tesszük, akkor a halálban vagyunk. Ha nem tudom elfogadni az én felebarátomat, testvéremet, ha mindenben nem is úgy lát, ahogy én látok, akkor bizony olyan vagyok, mint a Jézus példázatában az idősebb testvér. Isten azt várja, hogy fogadjuk el egymást, bár csak visszatalálnánk a mi atyánkhoz, ahogy az alapigénkben is olvastuk. Isten szeret bennünket. És az Isten szeretete miben nyilatkozik meg? Így olvastuk, hogy elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad a Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint. Az Isten segítsen, hogy mi meg is tudjuk ezt élni. És ez a szeretet, ez járja át a mi mindennapjainkat. És én hiszem azt, hogy az Isten akkor nem csak szeretetben fog vezetni, hanem akkor az ő igazságában is fog vezetni. És akkor megvalósul az, hogy a szeretet és az igazság csókolgatják egymást. Az Isten vezessen erre bennünket, mindannyiunkat, az ő kegyelméből. Ezt kívánom nektek is, és ezt kívánom saját magamnak is. Amen.

0: az előadó Szabó Attila, biológia rajzszakos tanár és bibliaoktató. Előadásának címe: Kire vagy mire utal a természet szépsége?
1: Szeretettel köszöntök mindenkit, és már tudom, hogy egy kicsit fáradtok, úgyhogy egy kicsit más vizekre evezünk, de azért az alapkérdésünkből indulunk ki. Kire vagy mire utal a természet szépsége? Engedjék meg, hogy az előadás címéről szóljak néhány szót, hiszen talán úgy érezzük, hogy hogy kerül ez a kérdés ide, de mielőtt még erre rátérnék, a kire vagy a mire szó utal arra az alapkérdésre, amit már kedves előadatársaim feszegettek, nem is akarnék különösképpen kitérni rá, hanem csak épp egy villanás erejéig feltesszük mi is a kérdést, hogy vajon az anyag, vagy egy személy, egy értelem áll-e a világnak a szépsége mögött. Az evolúció szerint, mint hallottuk, az életnek, a világnak nincs értelme, se indítóka, se célja, ahogy Salvador E. Luria az Élet befejezetlen kísérlet című könyvében leírja. A véletlen és a szükségszerűség határozzák meg a biológiai haladás két arcát, és amikor Darwin beleillesztette az embert a biológiai evolúció átfogó keretei közé, szertefoszlatta azt a reményt, hogy a történelemnek bárminő immanens célja van. Bármennyire egyedülállóvá teszi is az embert a tudata, múltja és jövője nem jelent többet, mint egy faj földi pályafutását, és kimondja a végső következtetést: a létnek tehát nincs oka, nincs célja és nincs értelme. Meggyőződésünk szerint, a mi csoportunk szerint valaki áll a világ mögött, ez a valaki értelmes kell, hogy legyen, és a világban tapasztalható személyességből, hiszen önök is személyek, fölötte kell, hogy álljon, de minimum személynek kell lennie ennek a valakinek. Meggyőződésünk szerint a világ szövetéből, arculatából ennek a személynek az arculata kirajzolódik, és ennek a valakinek a szépsége is. A világ ugyanis szép. Hogy hogyan kerül ez a kérdés egy tudományos konferenciára? Nagyon sok szempontot felidézhetnénk, talán csak annyit mondanék, hogy a tudomány exakt kérdésekre exakt válaszokat vár, viszont a szépség sokszor úgy érezzük, hogy szubjektív megítélés alá esik, és valóban lehetséges, mint az emberi műalkotásoknál oly sokszor tapasztaljuk, hogy egyik műalkotás tetszik, a másik nem, de hogyha egy virágra, egy sziklára, egy szép hegyre, az óceánra, vagy valami különleges természeti alakulatra nézünk, akkor azt hiszem, hogy egyöntetű az állításunk, hogy szép. Tehát képesek vagyunk esztétikai értékítéletet kimondani, és ez tovább viszi a mi gondolatainkat, mindannyiunkat megragad a szépség, és a szépség összefügg az élő lényekkel. Ápril Lajos a Természet című versében azt mondja: szépségedből örök lázban ezer szemmel lakomáztam, és te mind az ezer szemnek megmaradtál rejtelemnek. A szépségből lakomázhatunk, gyönyörködhetünk benne, befogadhatjuk, és üzenettel is rendelkezik a szépség, ugyanis a szépségnek is vannak törvényei, mint majd látni fogjuk. Mit tudunk vajon kiolvasni a szépségből, a természet szépségéből? Van-e valami közvetítő szerepe ennek a szépségnek? Meggyőződésem szerint igen. A szépség tudománya az esztétika. Láthatjuk a tudományok rendszerét, itt jobbra a gyakorlati tudományokat, közép nagy sorban a társadalomtudományokat, természettudományokat és művészeteket, és ezt megelőző kategóriák között filozófiai tudományként jelenik meg az esztétika, amely a szépség törvényeivel foglalkozik, többek között az esztétikum miben létével, de természetesen más kérdések is ide kerülnek, de ennek is van tudománya. És mivel a szépség jegyét viselik magukon a növények, állatok, akkor jogunk van ezt a kérdést is feltenni, esztétikai értékítélet felől megközelíteni a világ tárgyait, az élő lényeket. Ez a szó, hogy esztétika, a görög aesztézi szóból ered, érzékelés, észlelés ezt jelenti, arra utal, hogy mindaz, ami a világban érzékelhető, látható, hallható, akár tapintható, esztétikai értékítélet alakítható ki róla. Sokféle fajta esztétikai értékítélet lehet valami szép, rút, fenséges, rettenetes, borzalmas, tragikus, komikus, és így tovább. Számtalan ilyen esztétikai minőség van. Mindegyiknek megvan a maga sajátsága és törvénye. Ebben most nem szeretnék belemenni, ez egy külön tudományág, tankönyvben kifejtették, le vannak írva. Én inkább arra a kérdésre keresném a választ, és abba az irányba mennénk tovább, hogy vajon mit üzennek az élőlények, a szépségük, az élőlények szépsége, mit üzen számunkra az alkotóról? Mit közvetít számunkra? Értelmet, értelmességet, intelligenciát, vagy pedig értelmetlenséget, vakvéletlent. Itt látunk egy törvényt, az esztetikumnak egy törvénye az antropomorfizmus, ami annyit jelent, hogy az antroposz és a morfé görög szavakból, hogy emberre vonatkoztatás. Goethe szerint minden hasonlat és a természetben található összes jelenséget az ember úgy értelmezi, hogy önmagára nézve valami üzenetet sejt benne, és lát meg benne, és ebből következően joga van az embernek magára vonatkoztatni azokat az üzeneteket, amelyeket kiolvas a természetből. Szinte kiáltja felénk a természet minden tárgya, jelensége, értelmez, alkos ítéletet rólam, fedezd fel üzenetemet. Ha szép dolgokat látunk, virágokat, egy naplementét, akkor érezzük, hogy valamit közöl számunkra. Mit közöl vajon számunkra? Sokat gondolkodtak ezen költők, írók. Puskin például azt mondta a virágról, égből szállt gondolat, földön nyíló álom. Ilyen költő ilyen közelítette meg ezt a kérdést. Byron is mondott egy gondolatot, ami tovább vitte az én következtetéseimet. 19. századi költő azt mondja, amikor látja a hegyeket, hányszor felejtem az időt, ha nézlek egyedül, ó világtrónus természet. Fák, állatok, hegyek, hatalmas az a válasz, mit értelmünknek te adsz. Tehát úgy tűnik, hogy a költő valami értelmes dolgot fedezett fel a szépségből, a hegyek, a fák, az állatok, a növények üzenetéből. Tehát többlet van benne, és érdekes ezért az esztétika tudománya, mert az esztétikum nem csak pusztán arról szól, hogy valamit mond a szépről, hanem átfogó módon rákérdezhet a szépség alkotójára is. Ugyanis szépséget alkotni, létrehozni valamit, ugye művészettel foglalkoztam egész életemben, rajzot, művészettörténetet tanítottam gyerekeknek, és oktattam is hosszú időn keresztül, tehát szépséget alkotni értelem nélkül teljes képtelenség. Többek között ezért is fordulunk az esztétikához és az esztétikai értékítélethez, mert a természettudománynak a jellegzetessége, hogy szétszedi, analizálja, boncolja a dolgokat, a tényeket, az exakt tényeket próbálja rendezni, az esztétika ellenben összerakja a világ dolgait, és sokkal nagyobb hatókörrel kijelentéseket is mond, és következtetéseket levon ránézve. Ezzel természetesen nem azt mondom, hogy egyik értékesebb a másiknál, csak ez másfajta. A gondolkodók, írók, ugye hallottuk, a görögök mindig mondtak valami értelmeset, szerintem is Platón értelmes gondolata volt az, amikor azt mondta, hogy a természet Istennek az emberhez írott levele. Ő ezt így fogalmazta meg. A természet Istennek az emberhez írott levele. A könyvek könyvében azt olvashatjuk, hogy menjünk nyugodtan csak az élőlényekhez, megkérdezhetjük a madarakat, a barmokat, a halakat, ők válaszolnak. Így mondja Jobb könyve, egyéb iránt kérdezz meg csak a barmokat, majd megtanítanak. Az égnek madarait is, azok megmondják néked. Avagy beszélj a földdel, és az megtanít téged. A tengernek halai is elbeszélik néked. Mindezek közül melyik nem tudja, hogy az Úrnak keze cselekszi ezt, akinek kezében van minden élő állatnak élete, és minden egyes embernek a lelke. De egy mai költőhöz is forduljunk, Rónai György a Jelenlét című versében így zárja a versét, mindenütt láthatatlan, mindenben látható. Tehát kiolvasható a természetből a szépség, és a római levélben, a Bibliában található római levélben olvasható egy nagyon frappáns, tömör gondolat az alkotóról, mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökkévaló hatalma és istensége, az ő alkotásaiból megérthető és meglátható. Tehát valami a természetből, a teremtő lényegéből tükröződik, mégpedig olyan valami, amit igazából másképp nem tudunk felfogni, amire nem tudunk tudományos következtetésekkel eljutni, vagy más formájában az ismeretszerzésnek. Ez a természetben felfedezhető. Induljunk ki egy esztétikai törvényből, ami egyben az egész világ mindenség törvénye is, a tartalom és a forma egységének a törvénye. Kivétel nélkül minden tárgyra, jelenségre, ami a világban fellelhető, érvényes a tartalom és a forma egységének a törvénye. Forduljunk most egy kicsit a mi kérdésfelvetésünkhöz, hogy kire vagy mire utal a természet, például az élővilág, az állatvilág, akkor a formájából, például mondjuk egy madárnak a formájából, felépítéséből, és annak a formának a működéséből, funkciójából kiolvashatunk üzeneteket. A gyakorlati alkotásoknak, műalkotásoknak jellegzetessége az anyag forma és a funkció egysége. Ez csak úgy működik jól, és akkor van egységben, hogyha ezek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Nézzünk egy igen hétköznapi példát. Mindannyian ismerjük a verebet, ugye házi veréb vagy mezei veréb, nem sokban különböznek egymástól. Kicsi, egyszerű kis állat, nem különösebb, de mégis az áramvonalas, arányos kis teste, fürgesége, az életmódja csodálkozásunkat vívja ki, és nézzük meg, hogy ez a kis madárka hogyan működik, és mit üzen számunkra az alkotóról. Werner Gitt, ha az állatok beszélni tudnának című kis könyvében, megkérdezi az állatokat, a különben sok fokozattal rendelkező tudós, gyereknyelven, de mégis abszolút tudományosság, hitelesség szintjén ír erről a kérdésről, és megkérdezi a verebet, és mondja, hogy mondd el nekünk, hogy mit tudsz te a teremtődről. És a következő érdekességet írja. Egy figyelemre méltó lyuk. Úgy tűnik, hogy érdemes felfigyelni egy kis lyukra, mely felkarcsontom izületi felszínén található. Ez nem hiányosság, ezen keresztül vezet az az in, mely kis mellizmomat a vállizületen felső részével köti össze. Ezáltal tudom a szárnyamat felemelni és egyáltalán repülni. Ha a hüllőktől származom, kifurta az izületen felszínére azt a lyukat. És ki volt, aki utána még az inat is belefűzte? Ilyen lyukakat a krokodilnál hiába keresnél. Praktikus? Funkció teljes? Működik? Rendkívüli. Egy csontot átfúrni és a mellizomnak a inát összekötni a vállizülethez kapcsolódó szerkezettel, és ezt még mozgatni is, ez egyszerűen döbbenetes. Azt üzeni a kis veréb számunkra, hogy nekem minden csontom üreges. Légzsákokat tartalmaz, és hogyha a hüllőkhöz hasonlóan csontvelő töltené ki a mi csontjainkat, sohasem lennénk képesek repülni. Ezen kívül a gyíkokéval ellentétben medencecsontunk a gerincünkkel mereven összenőtt, csontozatunk így éppen eléggé meleg és rugalmas ahhoz, hogy tudjunk repülni. Tudtad, szól hozzánk egy kis veréb, hogy a 7x8x annyi látósejtem van, mint neked? Emellett a teremtő még egy egészen különleges szerkezettel is megajándékozta ezt a kis verebet. Behajlított lábbal képes úgy ülni órákon keresztül egy faágon, hogy nem esik le, sőt, még aludni is képes, és ezt egy olyan szerkezettel élt erre a teremtő, hogy behajlított állapotban egy kis bütyök van egy bizonyos helyen a lábánál, és beleakaszkodik a csont, és így tud mozdulatlanul úgy ülni, hogy közben ez a bütyök húzza össze a lábujjakat. És amikor fel akar emelkedni kell, repülni kell, abban a pillanatban kikattan ez a kis szerv, véletlenül jött ez létre. Kiszámolták, hogy szaru csörkávám szakadási hossza körülbelül 31 kilométer. Ez azt jelenti, hogy ha ebből az anyagból huzalt állítanának elő, és valahova odaerősítenék, csak egy 31 kilométer hosszú szaruhuzal szakadna el saját súlyától. Annak az anyagnak, melyet repüléshez használnak, csak körülbelül 18 kilométer a szakadási hossza. Kétszer többet tud a veréb. Ha magától tudja, mint mi. Tehát ez az egyszerű kis csőr, semmit mondó kis szerkezetnek tűnik, és nézzük meg, hogy milyen csodára képes. Na de hát mehetünk tovább, és a szerző a könyvében azt is írja, hogy rendkívül bonyolult belső mechanizmus kell a szervezetében ahhoz, hogy egyáltalán ki tudja költeni a tojását, a megfelelő hőmérséklet, páratartalom és szabad gázcserét is biztosítani kell a tojás számára, és ezt írja. Teremtőnek zseniális gondolata támadt, amit a következőképpen valósított meg. Még mielőtt leraknám az első tojást, a hasoldalamon 2-3 helyen kihullanak a pehelytollaim. Ugyanott sokkal vastagabb lesz a bőröm, mint korábban. 7-szer annyi vérér fejlődik ott, és körülbelül 5-szer olyan vastagok lesznek, mint azelőtt. Ezzel egy időben ezeknek a kotlófoltoknak a sejtjeiben nagy mennyiségű folyadék gyűlik össze. Miért alakul így az egész? Amint hozzáér kotlófoltom a tojáshoz, annak hőmérsékletét jelenti a középagy számára, amely azután vagy egyenesen a tojás hőmérsékletét növeli, vagy tudatja, mikor és milyen hosszú időre szakítsa meg a kotlást, hogy a tojások jobban levegőzzenek, és mikor kell magam alatt megforgatnom a tojásokat. Kutatóitok számára még nem teljesen ismert, hogyan jut el ez a kijelentés az agyba, középagyba, és én a kotlófolt segítségével hogyan adok további információkat a fiataloknak. Ennek ellenére sokan egyszerűen azt gondolják, hogy ez a képesség fokozatosan fejlődött ki. Ezektől az emberektől szívesen megkérdezném, hogyan keltették ki elődeink a tojásaikat, ha nem érzékelték, hogy tojásai túl melegek, vagy hidegek. Tehát látjuk, hogy ez a kis egyszerű madárka, kis semmit mondó kis lény úgy tűnik, mintha semmit mondó lenne, mennyi meglepetéssel szolgál, és ez még csak a kezdet, mennyi mindent lehetne még elmondani, de azért a kis verén nekünk szegezi a kérdést, hogy el tudod képzelni, hogy én valami csúszómászótól származom. Szóval az esztétika azt is sugallja nekünk, hogy próbáljunk egyszerűen, világosan, a józan eszünkre, paraszti eszünkre hallgatva ítéletet hozni, hogy vajon ki mitől származik. Kétségtelenül, hogy ez az előbbi összefüggésrendszer értelmes tervezőre, bölcsességre és gondviselésre val. Ezek is benne vannak. A józan eszünk és a következtető képességünk ezt mondja. Látjuk ezt a különleges fát, és azért vetítettem be ezt a Füzéradványi Parkban található több száz éves platánfát, mert a természet tele van olyan jelenségekkel, amelyek a mi képességeinket meghaladja minden érzékelés terén. Nagy részét az életfolyamatoknak nem is értjük, tehát azok is felettünk állnak. Utánozni sem tudjuk, nemhogy egy élő sejt, tehát egy sejt szervecskét nem tudunk előállítani. A klorofilnek a hatásfokát nem tudjuk produkálni, messze megelőzi a mi összes gépeinket. Tehát akkor, ha ez mindez az anyag belső öntudatlan törvényeiből következne cél és ok nélkül, akkor hogyan lehet ez az hihetetlen észszerű és célszerű komplexitás? Elképzelhetetlen a józan ész számára, hogy mindez létrejöhetett volna. Itt látjuk ezt a fűszálat, hatalmas, fűvel teli, gyönyörű, virágos mezőt. Mennyi minden kell ahhoz, hogy ezt létrehozza? Ami legbonyolultabb gyáraink, vegyi üzemeink is erre képtelenek. De ha a természetnek a hihetetlenül gazdag szín- és formagazdaságához fordulunk, akkor is van ámulnivalónk. A műalkotás vall az alkotójáról. Például a szépségnek egyik törvénye a szabadság. Érzékelhetővé szabadság. Azt látjuk szépnek, amit ha szemlélünk, akkor úgy érezzük, hogy valahogy megnyugtat, felemel, gyönyörködtet, örömmel ajándékoz meg bennünket a szépség, és amikor figyelhetjük ezt a kis egyszerű virágot, mezei virágot, akkor érzékeljük, hogy milyen szabadon vannak a szirmok, milyen természetesen helyezkednek el, mondhatnám, ellentétben a mesterséges formákkal. Bárhová nézhetünk ebben a teremben, amit ember alkotott, minden mechanikus jellegű az asztal, a szék, és az egyformaság, a mechanikusság jegyeit viseli magán, a természetben ilyen nincs. Sokkal egyszerűbb volt a diákjaimmal lerajzoltatni egy cserépvirágot vagy egy faágat, mint egy kockát. Az ember megkötözöttebb, az ember korlátozottabb. Ezek esztétikai kategóriák is egyben. A természet szebb. Tehát fölöttünk álló szépségre utal a természet, egy jelensége, egy törvényszerűsége. A hatalmas hegyről elénk táruló látvány, a Grand Canyonnak ez a gyönyörű panorámája, amit nemrég láttam saját szememmel, szédítő hatása gyakorolt az emberre. Úgy érezte, hogy valami lélegzett elállító húzása és üzenete van ennek a térnek, valamit üzen az alkotóról. Egy csodálatos hegynek a látványa, a kitáruló távlat a szabadság érzetét kelti bennünk, a teremtő szabadságát. Ezt így mondja Pál apostol a korintusi második levélben, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Szabadság. Távlat. Végtelenség. Fenségesség. Változatosság. Hihetetlen variáció, forma és színgazdagság. Ez jellemző a természetre. Ilyen a teremtő. Ilyennek kellett lennie az alkotónak. A lényében ez ott van. És ő nem csak alkot, mint teremtő, hanem az esztétika felől megközelítve, ő művészi alkotó. Hogyha a művésziség jegyeit viseli az alkotása magán, akkor ezek mind jelen vannak az alkotásaiban. A művésziség azok a pozitív értékek, művészeti minőségek összefoglalója, amelyek felfedezhetők, nem mindegyik alkotásban, de valamelyik a műalkotásokban felfedezhetők. Rengeteg van, ez csak kis része, amit ide felírtam erre a táblázatra. Több évi tanulmányom volt, és nagy örömteli felfedezésem, hogy magam számára, hogy mindezeket végigvizsgáltam, és felfedeztem a természet alkotásaiban. Egy jegyzetben össze is foglaltam ezeket. Tehát nagyon érdekes tanulmány ez. Itt láthatjuk ezt a gyönyörű Orion ködöt, az időtlenség és határtalanság üzenetét közvetíti számunkra, a fenségesség üzenetét, az erő, a hatalom üzenetét. Tehát a távlat, a mélység, a galaxis milliárdok mind-mind üzennek nekünk valamit a teremtőről, az alkotóról. a határtalanságról, az erőről, a hatalomról, a távlatról, az óceán kiterjedése, hatalma, a szél, a mennydörgés, a tűz, a nyugalom, a fenségesség, a ritmus, az egész természet tele van ritmussal. Mindenhol felfedezhetjük. Azt olvashatjuk Pálnak egy beszédében, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, a szívverésünktől kezdve a lélegzetünkig. Üzenete van a ritmusnak is. Az erő és a hatalom képeit látjuk ennél a vizesésnél, a robajló vizesés hangja és tömege óriási hatással van ránk, és érezzük, hogy erre az erőre az ember magától képtelen lenne, fölötte álló erőnek a tükröződését sejtjük meg. A fenségesség érzete is jelen van a természetben. Ha a szépség az emberi léptéket nagy mértékben túllépi erő, nagyság, időbeli, kiterjedésbeli téren, akkor az fenséges, így mondjuk. A Bibliában azt olvashatjuk, hogy fenséges ő. És a 91. Zsoltárban található ez a nagyon szép mondat, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, vagy felségesnek, régies szóval, aki a fenségesnek rejtekében lakozik, a mindenható árnyékában nyugszik az. És itt jutunk el az előadásunknak ahhoz a már vége felé közelő témájához, hogy a teremtőben van egy bensőségesség, egy elrejtőzési lehetőség, intimitás, a virágkelyhek intim világa, a tűz melengető lángja, a lankás, virágos domboknak a simogatása, a madárfészkek otthonos melege, mind üzen arról, hogy egy édesanyja is, amikor a kis állatokat, ha megnézzük, akkor a kedvességük, a bájosságuk, az otthonnak a varázsát hozzák elénk, vagy a szülői szeretet, a gyermek édesanyjához való bújása üzeneti számunkra, hogy a teremtő szeretne bennünket valami családi közösségbe vonni, valami otthont teremteni nekünk. Talán Tamási Áron rátalált magasabb értelemben is a híres könyvében, a híres mondatával a dolog lényegére, hogy a végre vagyunk-e világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hérakleitus azt mondja, hogy az ember tartózkodási helye maga az Isten. Az előrelátó szeretet is kiolvasható a természetből. Itt látjuk ezt a platánfát, megsértették ezt a fát. Több helyén levágták a karját. Elvérzett? Nem vérzett el, hanem begyógyította a sebet. Mi gyógyította be a sebet? Idézek Ellen Goodwight Nevelés című könyvéből. Ha egy fát megvágnak, egy embert megsebesítenek, vagy eltörik egy csontja, a szervezet azonnal megkezdi a sérülés helyreállítását. Sőt, mielőtt a szükség léteznék, a gyógyító tényezők már készenlétben állnak. És mihelyt megsérül egy testrészünk, minden erő hozzálát a helyreállítás munkájához. Ez gondoskodó teremtőre utal. Előrelátó, szerető teremtőre utal. És nem csak a fizikai bajainkra ad megoldást, hanem a lelki problémáinkra is, lelki bajainkra is, hiszen ez is valóság, ez is kiolvasható, ha úgy tetszik, az én emberi lényemnek a valóságából, hogy vannak lelki problémáim, és ezeket is megoldja. Egy személyes vallomással szeretném lezárni előadásomat. Életem egyik legnagyobb élménye volt, és ma is az, hogy folyamatosan fedezhetem fel a természetben, a természet tárgyaiban, jelenségeiben, növényekben, állatokban, napszakok, évszakok váltakozásában a teremtő üzenetét. Ezt mindannyian megtehetjük. Tavaly jelent meg ez a könyv, Természet és ember, a Biblia és a költészet tükrében. Számos fejezetben ezeket a gondolatokat foglaltam össze, és azért említem meg, mert mindannyian felfedezhetjük ezt az üzenetet. Rengeteg örömünk lehet benne. Nagy gazdagodási forrás lehet számunkra, hogy megláthatjuk azt, amit Prédikátor könyvében így mond Salamon 3000 évvel ezelőtt, hogy mindent szépen csinált az ő idejében. Felfedezhetjük az ő lábnyomát, kiolvashatjuk az ő üzenetét, felénk közeledő lábnyomát, mert rejtekezni szeret. Az igazi szépség az nem ránk kerültet valamit, hanem csak jelez és vágyat támaszt felénk. Rejtekezni szeret. És minden értelmes lény, legyen az akár gyermek, akár fiatal vagy felnőtt ember, fel kell, hogy tegye az eredetének és a céljának a kérdését, és én személyes józan értelmemmel vizsgálódva ezt a kérdést, egy könyvet találtam, ami nagyon sokat segített számomra a kérdések megválaszolásában, a könyvek könyvét, magát a Bibliát, És azon lepődtem meg a leginkább, amikor a teremtés evolúció kérdésével elkezdtem foglalkozni, vagy 15 évvel ezelőtt, hogy szinte, mintha pontosan tudná, szinte azokat a kifejezéseket használja, amiket a 19. századi evolúciós elmélet használt, és meg is mondja maga a teremtő a véleményét és üzenetét erről az elméletről. A római levél első fejezetének 19. versétől ezt olvasom. Mert ami Isten felől tudható, nyilván van ő bennük, mert ő megjelentette nékik. Mert ami Istenben láthatatlan, tudnik az ő örökévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik, úgyhogy ők menthetetlenek. Mert bár őt megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, hanem a saját okoskodásaikban hiába valókká lettek, és balgatag szívük megsötétedett, magukat bölcseknek valván balgatagokká lettek, és az örökkévaló dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszómászó állatoknak képmásával, mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték a teremtő helyett, és szolgálták a teremtő helyett, aki mindörökké áldott. Kedves hallgatók, ez volt az első kérdésünk, kire vagy mire utal a természet szépsége? Ha úgy érzem, hogyha a természethez fordulunk, és a józan értelmünket és az esztétikai értékítéletünket használjuk, akkor megkaphatjuk a választ, hogy kire vagy mire utal a természet szépsége. Ha a kérdezésködésünk elfogulatlan világszemlélet, akkor a természet válaszol a kérdésünkre, tűnik arra, hogy ki az alkotó. Köszönöm a figyelmüket!

A Bibliában többféle megközelítésben és több oldalról megvilágítva találkozunk azzal, hogy Isten elénk tárja és magyarázza, megvilágítja, érthetővé teszi, hogy mi is az üdvösség feltétele. Többféle megközelítésben, többféle oldalról megvilágítva. Ezek közül most olvassunk el egy igen egyszerű, igen tömör, rövid megfogalmazást Máté evangéliumából. Lapozzuk fel tehát Máté evangéliuma 24. fejezetét, és olvassuk el közösen a 13. verset, ahol Jézus így fogalmaz: aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Kétszer hangzik el ez a kijelentés Jézus részéről, mindkét alkalommal különleges alkalmakkor. Itt Jézus nagy apokaliptikus beszédében, majd helyesebben előzőleg egy másik esetben, a tanítványok kiküldésekor első szolgálati útjukra. Máté 10.22-ben így hangzik: de aki mindvégig megáll, az megtartatik. Tehát látjuk, hogy nagyon hasonló, közel azonos megfogalmazásról van szó. Mit is jelent ez a kifejezés? Mit is takar? Mi mindent foglal magában? Más fordításban mindkét helyen a kitartás szó olvasható. Tehát így is fogalmazhatnánk ezt a két imént igehelyet, hogy aki mindvégig kitart, az üdvözül. Aki mindvégig megáll, az megtartatik. Tehát azt hiszem, hogy egyértelmű itt a számunkra, hogy a megtartatásunknak, az üdvösségünknek a feltétele, hogy ilyeneké válunk-e. Hogy ez jellemeze bennünket. Mi mindent mondhatunk el, ami ebbe a fogalomba, ebbe a fogalomkörbe tartozik? Kire mondható az, hogy kitartó, álhatatos ember? Milyen rokon fogalmakkal lehetne ezt magyarázni? Azt mondhatjuk ugye, hogy a kitartó, hogy szilárd, hogy valamihez vagy valakihez feltétlenül mindenek felett ragaszkodik, eltántoríthatatlanul, megingathatatlanul. Ez mind-mind ebbe a fogalomba tartozik. És a megtartásunknak, az üdvösségünknek ez a feltétele, hogy ilyenekké váljunk, hogy így tudjunk ragaszkodni eltántoríthatatlanul minden helyzetben. Rések és meglankadások és eltávolodások nélkül Istenhez. Hogy ne állandó hullámzás jellemezze a hitéletünket. Azt hiszem, hogy nem ismeretlen tapasztalat ez a számunkra. Hogy megerősödünk, majd meggyengülünk, közeledünk Istenhez, felemelkedünk, egy kicsit visszaesünk újból. Ez olyan, mintha valami omladékos hegyoldalban kapaszkodnánk fölfelé. Talán mindannyiunknak van ilyen kiránduláskori emlékünk, amikor valami omladékos hegyoldalban kell felfelé menni, ahol nincsen biztos kapaszkodó, sem a lábunk számára, sem a kezünk számára, csak görgő kövek és kiszakadó fűcsomók. De Isten nem ilyen útra helyezte a lábunkat. Isten biztos talajra helyezte a lábunkat, sziklára állított bennünket. Megmutatta az utat is, a keskeny ösvényt. Ezen kívül adott biztos kapaszkodókat is, sőt rendelt időről időre pihenő alkalmakat is, mint ez a mai nap is. Tehát, hogyha mégis ingadozó, vagy meglankadó, vagy kis eltávolodásokat mutat a lelki életünk, akkor az Isten gondviselésére cáfolunk rá ezzel. Mintha ő nem gondoskodott volna mindenről ahhoz, hogy ne hullámvölgyekkel tarkított legyen a hitéletünk, hanem egyenesen felfelé haladó. Akkor végül is hol van a hiba, és hol rontja el az ember, hogyha mégis ennek az ellenkezője is megfigyelhető időszakonként az életünkben. Hol rontja el az ember? Hol van a hiba? Hiszen azt hiszem, hogy azért nem ismeretlen számunkra ez a problémakör. És Isten kívánalma is egyértelmű a számunkra, hogy ő milyenné szeretne bennünket formálni. És azt is hozzá kell tennünk, hogy az igéből egészen biztosan tudjuk, és egészen pontosan, világosan, hogy a végidőben Isten népének éppen ez lesz az egyik legfőbb jellemzője, ahogy olvassuk Jelenések könyvében, hogy itt van a szentek álhatatossága, itt akik megtartják Isten parancsolatot és Jézus hitét.
Isten parancsolata és Jézus hite. Egyik a másik nélkül meg nem tartható. És egyik sem tartható meg kitartás, szilárdság nélkül. Vagyis Isten mindennél fontosabbnak tartja az utolsó időket, megelőző időszakban, hogy erre bennünket eljuttasson, elvezessen, hogy ne ilyen résekkel, megingásokkal tele legyen az utunk, ami felé vezet, hanem kitartó és folyamatos. Az a kérdésünk, hogy hogyan válhatunk ilyenekké? Mire figyeljünk? Úgy gondolom, hogy talán úgy közelítsünk ehhez a problémához, ehhez a kérdéshez, és a kérdésen keresztül a válaszhoz, hogy azt vesszük szemügyre, hogy mik azok, amik megszakítják ezt a folyamatosságot. Mik azok, amik a felemelkedés lendületét megtörik időről időre. Mik azok az apró dolgok, mert sokszor ezt kell látnunk majd, akár a saját életünkben, akár bibliai példák esetében, hogy nem látványos nagy dolgokról van szó, távolról sem. Tehát vegyünk szemügyre röviden néhány példát a Bibliából, ahol ilyen átmeneti meggyengüléssel találkozunk. Olyan emberek részéről méghozzá, akik különböző korokban éltek, különböző egyéniségű emberek voltak, különböző helyzetűek voltak, de volt egy közös jellemzőjük, ami egyformán jellemezte mindegyiküket, akikről most szó lesz, hogy akartak Isten útján járni. Szerették Istent. Nem vették félváról az Isten útján járást, hanem hozzá akartak tartozni, kitartóan akartak az ő útján járni, és mégis megingott a lábuk. És valami folytán mégis elveszítették több-kevesebb időre a vele való közösséget. Jól ismert esetek lesznek ezek, amik majd most elénk kerülnek. Idézzünk most fel elsőként egy szinte, úgy mondhatnám, szinte klasszikusnak mondható példát, Máté evangéliuma 14. fejezetéből. Hát lapozzunk csak egy keveset hátra. Máté evangéliuma 14. fejezetében arról olvashatunk, hogy egy ízben, amikor a kenyér szaporítás után a nagy tömeg lelkesen vette körül Jézust, tanítványait a bárkába parancsolta, és azt mondta, hogy evezenek át a túlsó partra, és ő majd később követi őket. És azt látjuk, hogy az igében olvashatjuk, hogy az éjszaka negyedik részében hozzájuk ment Jézus a tengeren, és mikor látták a tanítványokat, először megriadtak, megrémültek, majd mikor megnyugtatta őket, és megtudták, hogy ő az, akkor Péter ilyen módon szólt hozzá a 28. versben, ahogy olvashatjuk. Péter pedig felelvén néki mondta, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken. Ő pedig mondta, jöjj. És Péter kiszállván a hajóból járt a vizeken, hogy Jézushoz menjen. De látva a nagy szelet, megrémült. És amikor kezdett merülni, kiáltott, mondván, Uram, tarts meg engem! Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt, és mondta néki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Azt hiszem, hogy hajlamosak lehetünk olyan ige szakaszokat, amiket már jól ismerünk és sokszor hallottunk, esetleg egy kicsit felületesen olvasni, vagy elintézni azzal, hogy ó, hát már nagyon sokszor olvastam, nagyon sokszor hallottam én erről. Most mégis egy-egy pontnál időzzünk el egy kicsit, és gondolkodjunk el rajta. Amikor Jézus meglátja Péter, és szól neki, ilyen kéréssel fordul hozzá, hogy Uram, ha te vagy, akkor parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken, és elhangzik Jézus hívó szava, hogy jöjj, akkor ugye mit látunk? Mit tesz Péter? Hát rendkívül dolog történik. Arra kéri Jézus, hogy jöjjön, lépjen ki, holott viharos szél fúj, lépjen ki a vízre és járjon. És ő mit tesz? Latolgat, próbálgatja? Kinyújtja a lábát, hogy valami megtart-e a víz? Nem. Azt hiszem, hogy hatalmas hitről tesz tanúbizonyságot ez, hogy ő semmivel nem törődve, nem próbálgatva, hogy talán megbír a víz, talán én is megtehetem azt, amit Jézus tesz. Jézus szavára hittel kilép, és jár a vízen. Ezt is lássuk meg ebben a
a történetben, hanem kilép és jár a vizen, Jézus felé halad. Azután pedig egy váratlan mozzanat, látva a szelet, vagy ki tudja, mi minden akadálya lehetett ennek, hogy továbbra is Jézusra nézzen, süllyedni kezdett. Mi minden történtett a háttérben? Ugye gondolkozhatunk rajta, hogy a tanítvány társaira visszanézett, látta, olvassuk az igében, látta a nagy szelet. Nagy szél eddig is volt. Amikor a bárkában volt, akkor is. Olvassuk, hogy erős szembe szél fújt, és hányta vetette a hajót. Tehát ebben nem történt semmi változás az eddigiekhez képest, a körülményeket tekintve. Erős szél, nagy hullámok, viharos tenger. És ő erre a viharos tengerre lépett ki az imént. És most itt kezdett el süllyedni. Azt hiszem, hogy tényleg érdemes elgondolkoznunk azon, hogy miért történt ez a megingás itt. Bárhova is tekintett, tanítványtársaira, a hullámokra, a szélre, vagy esetleg önmagára, arra gondolva, hogy hát talán ez már megy nekem magamtól is, egyedül is. Az a lényeg, hogy levette a tekintetét Jézusról. Hogy ez a folyamatos összekapcsolódás, tekintetük összekapcsolódása az megszűnt. Ha csak másodpercekre is, de ez elég volt ahhoz, hogy ő süllyedni kezdjen. És ebben is óriási tanítás van a számunkra, hogy ilyen folyamatos, élő, állandó összeköttetésre van szükségünk ahhoz, hogy lelkileg ne kezdjünk el süllyedni. Mert mihelyt levesszük a tekintetünket, azonnal megtörténik a süllyedés. Akkor is, ha mi nem veszük észre. Ő azonnal észrevette a hideg hullámok, az életveszély, nem volt nehéz észrevennie. Sajnos sokszor mi nem veszük észre azonnal. És ezért nem csak ilyen másodpercnyi a megsüllyedésünk. És bizony nagyon igaz az, hogy viszont minél mélyebbre süllyedünk előző állapotunkhoz képest, annál nehezebb és hosszabb a visszaút. Mert ugyanakkor az is igaz, amit itt láthattunk, hogy mihelyt Péter megszólalt, hogy ments meg, Uram, tarts meg engem. A következő versben azt olvassuk, hogy Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt. Tehát amikor mi azt érezzük, hogy lelkileg egy kicsit megsüllyedtünk valahogy, hogy nem érezzük azt a szoros összeköttetést, azt a szoros összekapcsolódást Istennel, amit éreztünk előtt, amire szükségünk van, ami éltet bennünket. Ha azonnal kiáltunk, azonnal megjön a válasz. És nem kell eltennie napoknak, heteknek, vagy bármennyi időnek, a válasz azonnali. Ugye a Bibliában minden egyes szónak jelentősége van, én sokszor úgy tényleg úgy megszokott engem ragadni, hogy egy-egy kis picinke szó milyen bátorító, milyen sok mindent jelent. Itt, ha annyit olvastunk volna, hogy Jézus pedig kinyújtván kezét megragadta őt, a megragadta kifejezés is eléggé érzékletes. De az azonnal szó is itt szerepel ebben az igében. Tehát nem telt el semennyi idő, nem hagyta mélyebbre süllyedni. Mihelyt kifejezte a kérését, az igényét, azonnal utána nyúlt Jézus, és azonnal megtartotta. Hát erre van szükségünk nekünk is, hogy bármikor, amikor azt érezzük, hogy valahogy valami kis távolság ékelődött közénk, Isten és mi közénk, akkor kiháltsunk úgy, mint aki érzi, hogy életveszélyben van. Sokszor talán a békésnek látszó külső körülmények felettetik velünk, hogy itt valóban élet-halál harcról van szó. Ahogy Péter alatt megnyílt a mélység, és valóságosan életveszélybe került, úgy mi is abba kerülünk, amikor megszakad vagy lazul a kapcsolatunk Istennel. És gondolkodjunk el azon is, hogy ebbe a váratlan életveszélybe hogyan is került Péter? Mi kellett hozzá? Mennyi? Mi volt az, ami elég volt ehhez? Így is fogalmazhatnánk, hogy figyelem elterelődés. Csak ennyi történt. Egy pillanatra máshova figyelt. Más emberekre, vagy a problémákra, akadályokra, hullámokra, szélre, vagy éppen önmagára, hogy ez már megy neki. Ez teljesen mindegy, és lényegtelen. Így vagyunk ezzel mi is. Lelki alkatunktól függ, hogy inkább a magabízás veszélye fenyeget bennünket, vagy pedig inkább a problémákra, akadályokra terelődik a figyelmünk könnyebben. Ez lelki alkatunktól függ, hogy ki melyikre hajlamos inkább, ki a kicsiny hitűségre, ki a magabízásra, de ez teljesen mindegy a lényeg szempontjából.
abból a szempontból, hogy ha nem Jézusra tekintünk, akkor mindkét állapot a süllyedéssel végződik, és süllyedés fogja követni mindkét helyzetet. Csak ennyi történt, és azt hiszem, hogy ha mi is a hétköznapi életünk során kis meglankadást, távolodást, süllyedést érzünk, ha nem is rögtön, de mihelyt ez bennünk tudatosul, és Istenhez kiáltunk, ugyanígy tapasztalhatjuk a megtartatást, azt, hogy azonnal utánunk nyúl, és nem enged mélyebbre süllyedni bennünket Jézus. Néhány sort szeretnék felolvasni a Jézus élete című könyvből erre az esetre vonatkozóan. Péter Jézusra tekint, s biztosan jár, de amint elfordítja tekintetét Jézusról, nem tudott többé járni a vizen, s a hullámokba merült. Jézus ismerte tanítványai jellemét. A tengeri események által meg akarta mutatni Péternek saját gyengeségét, és azt, hogy biztonsága azon múlik, állandóan aláveti-e magát az isteni erőnek. Akik nem ismerik fel állandó függőségüket Istentől, azokat leteríti a kísértés. Hihetjük, hogy biztos lábakon állunk, és sosem ingunk meg. Mondhatjuk magabiztosan, tudom, kiben hiszek, semmi sem ingathatja meg Istenbe és igéjébe vetett bizalmamat. Sátán terve azonban az, hogy kihasználja öröklött és szerzett jellemvonásainkat, és megvakítsa szemünket, hogy ne lássuk szükségünket, hibáinkat. Csak is akkor járhatunk biztonságban, ha felismerjük gyengeségeinket, és szilárdan Jézusra tekintünk. Csak is akkor járhatunk biztonságosan földi utunkon. Emlékezzünk erre az igére, Zsoltár 16:8, hogy az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök. Ez a szüntelen Úrra nézés, ez eredményezheti azt, hogy meg nem rendülünk. Mert egyébként számtalan olyan esemény, próba, kísértés zajlik körülöttünk az életutunkon, ami éppen ezt szeretné előidézni, hogy megrendüljünk, hogy kizökkentsen bennünket, letérítsen a helyes útról. Az Úrra néztem szüntelen, mert jobb kezem felül van, meg nem rendülök, olvassuk a Zsoltárban. És csak ez a szüntelen Úrra figyelés, Istenre figyelés eredményezheti azt, amit egy másik helyen olvashatunk, hogy szemeimmel tanácsollak téged. Tehát akkor elég Istennek a finom eszközökkel való irányítás. Nem szükséges kantárral és zablával irányítani bennünket, kényszerű, fegyelmező eszközöket igénybe venni. Ha ráfigyelünk, akkor a szemeivel, a tekintetével tanácsolhat, akkor finom, érzékeny módon, mindenfajta megrázkódtatás nélkül tud bennünket irányítani, és veszélyekre figyelmeztetni, helyes útra terelgetni. Ha azonban ez nincs, hogy a szemeivel tanácsolhat bennünket, akkor az apró megingásoktól kezdve a legsúlyosabb bűnökig bármelyik veszély ránk leselkedik. Lapozzunk most a másik példánkhoz, Lukács evangélium a második részéhez. Tehát Lukács evangélium a második részét lapozzuk fel, és ott egy másik helyzettel, esettel és más személyekkel találkozunk. Így olvasom az igét a 41. verstől, ugye ez Jézus, a 12 éves Jézus története, amikor Jeruzsálembe megy szüleivel, és ott marad. Az ő szülei pedig évenként feljártak Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. És mikor 12 esztendős lett, felmentek Jeruzsálembe az ünnep szokása szerint. És mikor elteltek a napok, mikor ők visszatértek, a gyermek Jézus visszamaradt Jeruzsálemben, és nem vették észre sem József, sem az ő anyja. Hanem azt gondolván, hogy az utitársaságban van, egy napi járóföldet mentek, és keresték őt a rokonok és ismerősök között. És mikor nem találták őt, visszamentek Jeruzsálembe, hogy megkeressék. És lőn, hogy harmadnapra megtalálták őt a templomban, a doktorok között ülve, amint őket hallgatta és kérdezgette őket. És meglátván őt, elcsodálkozának, és mondta néki az ő anyja.
Fiam, miért cselekedted ezt velünk? Imé atyád és én nagy bánattal kerestünk téged. Idáig olvasom ezt a rövid, szintén jól ismert igeszakaszt. De Mária és József mennek hazafelé Jeruzsálemből. Egy igazán békés, örömteli alkalom, mondhatjuk azt, hogy lelkileg feltöltekezve mennek haza egy népes utitársaságban, ahol ismerősök, rokonok, barátok lehettek jelen. És azt kell mondanunk, hogy egy ideje már Jézus nélkül haladtak az úton, és ezt még csak észre sem vették. Egy darabig. Nem tűnt fel, hogy nincs velük Jézus. Azután, miután észrevették, akkor gondolták, ahogy olvassuk az igében, hogy valahol az úti társaságban van, tehát jó helyen van, ismerősök között, majd csak találkozunk, rátalálunk. Akkor már keresni kezdték őt, ahogy olvastuk az imént, de nem találták őt a rokonok és ismerősök között. És ekkor már kezdett az igazán komoly aggodalmaskodás elhatalmasodni rajtuk. Azért gondoljunk bele, én nagy családban nőttem fel, több kis testvérrel belünk is megtörtént az, hogy egy óvatlan pillanatban kiment a kapun a kisfugom, 2,5 évesen, kicsit a pánik és kétségbeesés lett a családom úrrá, miután nem találtuk több óra keresés után sem. Ez a történet szerintem jól végződött, és nem lett semmi tragédia, de azt hiszem, hogy egy egészen hétköznapi átlagos helyzetben is hát egy szülő mennyire átérzi azt a felelősséget, hogy egy kicsiny ember palántát rábíztak. Ő a felelős érte teljes mértékben. Testileg, lelkileg, kisgyermekként. És nem vigyázott rá, nem vette észre. Vajon mi történhetett vele? És ha hozzáveszünk azt, hogy mennyivel nagyobb volt a felelősség Márián és Józsefen, akik a legszentebb megbízatásként kapták azt, hogy Jézus, az Isten fia, megváltó nevelését ők megkapják kiváltságként és felelősségként, és elvesztik. Szem elől tévesztik, és nem tudják, hogy hol van, és keresik, és nem találják. És végül, ahogy olvastuk, visszatérnek Jeruzsálembe, és harmadnapra megtalálták őt a templomban. Nem tudjuk ezt elképzelni sem, hogy ebben a mintegy 3 napban mi játszódott le bennük. Telnek az órák, első nap. Nyugovóra térni Jézus nélkül. Úgyhogy nincs velük. Este van, sötét van, és nincs sehol. És nem tudják, hogy hol. Majd a második nap, és telnek a napok. Mit élhettek át? Az ige nem beszél erről hosszan, de ha egy kicsit beleképzeljük magunkat, pusztán emberi oldalról is érthető, hogy valami rettenetes aggodalom szorongathatta a szívüket. Ez Mária szavaiban tükröződik is, amikor aztán megtalálják a templomban Jézust, amint a doktorok között ült, és őket hallgatta és kérdezgette, és amikor meglátták őt, akkor anyja így fordult hozzá, hogy fiam, miért cselekedted ezt velünk? Ími apád és én nagy bánattal kerestünk téged. Hát halvány fogalmunk lehet arról, hogy mekkora nagy bánattal keresték őt több napig. És vajon mi volt az oka annak, hogy szem elől tévesztették? Hogy lehetne ezt megfogalmaznunk? Mi volt az oka ennek? Mivel lehettek elfoglalva? Hát nyilván beszélgettek. Ismerős, barátok, rokonok. Beszélgettek erről, arról, különböző dolgokról. És egyszer csak nem vették észre, hogy elve úgy indultak el, hogy nem volt velük, és a továbbiak során sem tűnt fel, hogy nincs ott. Talán azt mondhatnánk, hogy ez nem egyéb, mint egy kis gondatlanság. Megint csak figyelmetlenség, figyelem elterelődés, mint az iménti esetben is, az előző példában is ezzel találkoztunk, és egy kis hanyagság, egy kis gondatlanság is belevegyült ebbe. Egy rövid néhány sort megint szeretnék olvasni a Jézus élete című könyvünkből. Egyetlen nap hanyagsága miatt elveszítették a megváltót,
és 3 napi agódó keresésbe telt, mire megtalálták. Így van velünk is. Üres fecsegéssel, gonosz beszéddel, vagy az ima elhanyagolásával egyetlen nap alatt elveszítjük a megváltó jelenlétét, és napokon át szomorúan kereshetjük, mire megtaláljuk őt, és újra elnyerjük a békét, amit elveszítettünk. Ugye, megüthette a fülünket ez a kifejezés, egy üres fecsegés. Milyen könnyen belecsúszhat az ember. Nyilván ebben is van köztünk, emberek között alkati különbség, hogy ki mennyire hajlamos, ki mennyire bőbeszédű, mennyire beszédes, vagy inkább hallgatag típus. De azért sok emberre jellemző ez, hogy amikor olyan oldott hangulatban van, akkor úgy elindul a beszéd. Erről, arról, nem mindig a leglényegesebb dolgokról. Itt ilyen meghatározást olvastunk, erre nézve, hogy ez üres fecsegés. Az nem szokott általában jóra vezetni, és nem is csak azért, hogy olvastuk más helyen, például beszédek könyvében, hogy sok beszédben elmondhatatlan a vétek, hanem azért, mert a lényeges, az igazán lényeges dolgokról a sok beszéd, üres fecsegés elvonhatja a figyelmünket. A magunkét is, és azért vagy azokét, akikkel ez történik. Így olvastuk, egyetlen nap hanyagsága. Egy kis hanyagság elég volt ahhoz, hogy elveszítsék Jézus, szem elől tévesszék, és valóban mi is élhettünk át hasonló tapasztalatokat, amikor olyan váratlanul jött az, hogy egyszer csak hogy kiesünk Isten közelségéből. Ezen ők is a templomból mentek haza, Jeruzsálemből mentek haza. Nyilvánvalóan úgy lelkileg feltöltődve, úgy áldásokkal megrakodva, ezt lehet elgondolnunk. És egy kis gondatlanság, hanyagság, kis cseverészés, fecsegés elég volt ahhoz, hogy elveszítsenek mindent. Hogy ez a nyugodt, kiegyensúlyozott, békés, derűs légkör, ami jellemezte őket, egy pár óra alatt eltűnjön, és helyébe aggódás, kétségbeesés, üresség és bűntudat lépjen. Azt hiszem, hogy ez is tanulság a számunkra, hogy azt láthatjuk megint, hogy bizony nem nagy dolgokon múlnak a nagy dolgok. Ugye az a kérdésünk, hogy mik is előzik meg ezeket a lelki megcsúszamlásokat, lelki lesüllyedéseket, merüléseket a mi életünkben. Nem kell nagy bűnökre gondolnunk sok esetben. A legtöbbször nem nagy bűnökről van szó az életünkben, és mégis súlyos következményekkel járnak. És mivel nem nagy bűnökről van szó, sokszor nem is vesszük észre, amikor már elkezdünk egy picikét finoman süllyedni, egy picikét távolodni. Egy kicsit már távolság ékelődik Jézus és mi közénk. És mivel nem nagy bűnről van szó, sokszor ezt még nem vesszük észre, mert nem vagyunk figyelmesek. Mert figyelmetlenek vagyunk, és éppen ebből adódik a helyzet. Figyelmetlenség, vigyázatlanság. Nem tartjuk ezeket olyan súlyos bűnöknek, mint ahogy önmagukban nem is azok. Csak a következmények azok, amik követik. Azok már súlyosak, amit láthattuk az előző esetekben is. És most érkeztünk el a harmadik példánkhoz, amiről szeretnék még szólni néhány mondatban röviden. Ez pedig Dávid élettörténetének egy szakasza. Ugye mindannyian úgy gondoljuk, hogy tényleg csodálatra méltó Dávid élettörténete. De annál fájóbb benne a szörnyű bukásának a sötét foltja. Ő, aki tényleg annyi súlyos próbában megállt, ifjúságától fogva. Mi röviden vonultassuk végig a lelki szemeink előtt, hogy mikben is kellett neki megállnia. Egészen fiatalon, ott áll szemben Góliáttal, egy felfegyverzett óriás fegyveressel, és futott vele szemben. Aztán hányszor volt harcszereken olyan helyzetben, hogy hatalmas ellenséges túlerővel kellett megküzdenie. Majd mennyi időn keresztül, hány éven keresztül kellett elviselnie Saul üldözését, amikor tényleg nyomában lihegett szinte, és életre halára kereste őt. Majd végül is, ezt se felejtsük el, amikor Siklágban a saját emberei akarták megkövezni őt elkeseredésükben.
mert ugye hát lerohanták a tábort távol létükben, és elrabolták mindenüket, gyermekeiket, feleségeiket is. És akkor arról beszéltek az ő saját emberei, akik hozzá életre, halálra hűségesek voltak idáig, hogy megkövezik Dávidot. Mi mindennel kellett szembenéznie Dávidnak, mi mindennel. És nem tudták őt leteríteni ezek a kísértések, ezek az élethelyzetek. Megállt valamennyiben. És nem sejtette, hogy a legádázabb ellenség nem a harcmezőn fog lecsapni rá. És nem is a Góliát szemben állva vár rá nagy ellenség is. És nem is a barlangban fog rátörni, amikor ott rejtőzködött az embereivel. És ugye besétált éppen a barlangba Saul. Mennyi kellett volna, hogy fölfedezze. De Isten óvta, rejtette itt is őt. És nem akkor vár rá a legsúlyosabb próba és a hatalmas életveszély, amikor az ellenséges táborba átmegy éjszaka Saul katonái közé. És nem is akkor, amikor az ellenséges országban, a filiszteusok földjén, a filiszteus katonák tömegei ott szervezkednek, és éppen harcba indulnak saját nép ellen. Nem ekkor várt rá a leghatalmasabb, legsúlyosabb ellenség. Hanem mikor és hol? Egy gondtalan sétálgatás során a saját palotája tetőteraszán. Ahol ott aztán ő tényleg a legteljesebb biztonságban érezhette magát. Külsőleg is, belsőleg is. Hatalma megszilárdult, nem ment el az embereivel sem a harcba. S lapozzuk fel Sámuel második könyvét, és olvassunk fel egy rövid szakaszt, hogy mik is voltak a konkrét előzményei, hogyan is történt ez a súlyos bukása. Tehát Sámuel próféta második könyvét lapozzuk fel a 11. fejezetnél, és olvassuk az igét az első verstől. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszessék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, mikor felkelt Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szép termetű volt. Idáig olvasom az igét. Tehát mi is történik itt? Én mai napig visszaemlékszem rá, hogy amikor sok-sok évvel ezelőtt először olvastam figyelmesen ezt a leírást, ezt az ige szakaszt, akkor úgy nagyon megragadta a figyelmet, úgy tovább haladtam volna a második vers elejénél, de úgy szinte visszaugrott a tekintetem, hogy felkelt az ő ágyából este felé, és hogy elgondolkoztam rajta, hogy értem. Szóval valahol itt volt minden további esemény megalapozása. Dávidra nem volt jellemző semmiféle puhányság vagy kényelemszeretet. Egyebek mellett éppen ezért is szerették rajongásig a katonái, mert minden küzdelemből, nehézségből kivette a részét ő maga is hozzájuk hasonlóan. Nem igényelte maga számára semmiféle kiváltságos jogokat. Ő egy volt velük, és minden küzdelemben osztozott velük. Itt azt olvassuk, hogy elküldte katonáit, úgy ítélte meg, hogy ez a helyzet, ez megoldható nélküle, és neki nem szükséges már hadba menni. Jeruzsálemben maradt, és este felé, mikor felkelt az ő ágyából, és a tető teraszon sétált, akkor ezt is ezt látott. Én azt gondolom, hogy így lehetne ezt talán megfogalmazni, hogy egyfajta ilyen kis elkényelmesedő megállapodottság állapotába jutott. Ő, aki annyi küzdelmet élt meg, és annyi nehézségben volt része. Milyen tanulságot rejt ez a kis mozdulat a mi számunkra? Hogy sokszor nem akkor vagyunk igazán veszélyben, mikor nagy viharok vesznek körül. Mikor nagy küzdelmekben vagyunk. Mert akkor ezt mi is tudjuk, és össze is szedjük minden erőnket, és kapaszkodunk is Istenbe, ahogy csak tudunk. És semmi rést nem hagyunk a vele való kapcsolatunkban a gonosz számára. Hanem amikor úgy elcsitulni látszanak a viharok, megnyugszanak a kedélyek, a körülmények úgy kisimulnak,
akkor úgy hajlamosak vagyunk elengedni magunkat. És ez történt itt Dávid esetében is. Egy kicsit elengedte magát, elkényelmesedett. És azt gondolom én, hogy a tetőn is sétálgatása közben sem nem valószínű, hogy kifejezetten Isten dolgain elmélkedett volna, mert akkor kizártnak tartom, hogy egy kísértés ilyen hirtelen is azonnal leterítse őt. Ha visszaemlékezünk a saját tapasztalatainkra, életutunkra, én úgy gondolom, hogy egy Isten közelében lévő embert egy kísértés nem tud ilyen hirtelen, azonnal is, ilyen drasztikus módon leteríteni. Egy kicsit elengedte magát, Sátán pedig készen állt, lesben állt, hogy valamilyen módon őt elejtse. Őt, akit rengeteg cselvetésével, sok-sok kigondolt, agyafúrt tervével nem sikerült elejtenie. Semmilyen módon. Sem Góliát fegyverei által, sem Saul dárdája által, aki falhoz akarta őt szegezni, se semmilyen más módon. Amikor 3000 emberével ment utána Saul, éveken keresztül is üldözte újból, és újból halálra kereste őt. Semmilyen módon, sem egyéb kísértésekkel nem tudta. Így most a békés időkben, amikor egy kicsit elengedte magát, és óvatlan volt, vigyázatlan, akkor lopózott oda hozzá közel. Min múlt, mi készítette elő a talajt? Egy kis magamat elengedés, elkényelmesedés. Egy rövid 3 sort szeretnék felolvasni ezekre vonatkozóan, ami nagyon tanulságos mindannyiunk számára. Sátán ott leselkedik búvóhelyén felkészülve, hogy megrontsa azokat, akiknek üres semmit tevése alkalmat ad neki, hogy ügyesen leplezve megközelítse őket. Legeredményesebb akkor, amikor az embereket semmit tevés közben támadja meg. Ugye sokszor szoktunk a mai rohanó világban beszélni arról, hogy milyen káros következményekkel is jár a túlhajszoltság, a munkamánia, az állandóan dolgozás, a tevékenység bevetése az embernek, amikor állandóan tevékenykedik és lázas módon folyton dolgozik. De azért lássuk meg ezt is. És azt hiszem, hogy jó, hogyha ez milyen a gondolatainkba vésődik az elhangzó néhány mondat, hogy Sátán ott leselkedik búvóhelyén felkészülve, hogy megrontsa azokat, akiknek üres semmit tevése alkalmat ad neki, hogy ügyesen leplezve megközelítse őket. Legeredményesebb akkor, amikor az embereket semmit tevés közben támadja meg. Azért nagy tanulság ez is. Vagyis, hogy ne jellemezzen bennünket a tétlenség, a semmit tevés. Ne hagyjunk üres játot a gondolatainkban sem. Távolról sem elég az, ha csupán a kezünket foglaljuk le, fizikailag vagyunk, hogy így mondjam, foglalkoztatva, hanem a gondolatainknak is szükségük van, hogy pozitív dolgok lekössék. Emlékezzünk arra, hogy a Filippi beliekhez írt levélben, Filippi 4:8-ban olvassuk azt, hogy amik csak igazak, amik jó hírűek, bármi, ami jó dolog van, ami építő, ami pozitív, azokról gondolkodjatok. Tehát ne a negatív dolgokon rágódjunk, egyrészt ebben az igében ez is benne van, másrészt azonban nem csak ennyi, hanem a felhívás arra, hogy a pozitív dolgokon viszont gondolkodjatok. Az foglalja le a gondolataitokat, az töltse ki, és végülis ez a szabályszerű küzdelem lényege, hogy nem valami ellen küzdeni, hanem valamiért. Tehát azért küzdeni, hogy ne üres, semmit tevés jellemezzen bennünket, gondolatilag sem. Hogy mindig legyen a bibliai olvasmányaink között is valami, ami foglalkoztat, ami probléma, aminek utána akarunk járni, ami gondolkozunk, ami foglalkoztatja a gondolatainkat, aminek a megértése fontos számunkra is, amiben előrébb akarunk lépni. Mert ez egyfajta védelmet jelent a számunkra a gonosszal szemben. És még egy rövid mondat Jézusra vonatkozóan, hogy mi jellemezte őt etéren.
Jézus tevékeny életében nem voltak haszontalan percek, amelyek részt nyitottak volna a kísértésnek. Nem voltak céltalan órák sem, amikor rossz társaságba kerülhetett volna. Amennyire csak lehet, elzárta a kísértő útját. Ez a néhány kifejezés milyen fontos. Haszontalan percek, céltalan órák. Nem érezzük-e néha úgy, amikor úgy igazán elfáradtunk, és már eleget tevékenykedtünk, hogy most úgy szükségem volna úgy elengedni magamat, úgy egy kicsit úgy kilazítani. Ez önmagában igaz is, csak a helyes formáját találjuk meg ennek. És ne valami hiába valóságba merüljünk, és ne haszontalan percek és céltalan órák jellemezzenek akkor bennünket és az életünket, mert ezek mindig rést nyitnak a gonosz számára. Ne felejtsük el, hogy mit olvastunk. Legeredményesebb akkor, mikor az embert semmi tevés közben támadja meg. Tehát mennyire igaz az iménti példáinkat látva, hogy aki azért azt hiszi, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Mindhárom esetben erről volt szó, és mindhárom esetben kis dolgokról volt szó. Kis dolgok munkálták a talajt a lelkükben, a fogékonyságot a kísértésre. Itt is láttunk az első esetben egy kis figyelemelterelődés, figyelmetlenség. A második esetben egy kis hiába való fecsegés, megint egy kis figyelmetlenség, gondatlanság. Aztán a harmadik esetünkben pedig kis kényelmesség, óvatlanság, vigyázatlanság. Mindig hozzátette, hogy egy kis. Nem voltak ezek nagyon látványos és drasztikus dolgok, de ahhoz éppen elegendő volt, hogy aláássák az erősséget, amiben ők álltak, és hogy a lábuk meggyengüljön, és szem elől tévesszék Jézust. Az a kérdés csak, hogy mennyi időre. De az törvényszerű, hogy ilyen belső meggyengülés után az ember és Isten közé egy távolság fog ékelődni. Hogy mennyi időre veszíti szem elől Jézust az ember ilyenkor, az kérdés. Ugye első esetünkben néhány pillanat volt csupán. Második példánkban napokig tartó volt a közösség elveszítése, és megtörténhet ez akár egy évre is, ahogy láthattuk Dávid esetében. Akár egy évre, vagy akár hosszabb időre is elveszítheti az ember az Istennel való közösségét, és fennáll a veszély, hogy nem is találja meg. Ez a veszély mindig fennáll, ha az ember halogatja a visszafordulást az úton. Azt hiszem, hogy mindhárom történetről elmondhatjuk azt, hogy ha ismertük is, de gazdag tanulságokkal szolgál számunkra, és tényleg, hogy megirattak a mi tanulságunkra, és meríthetünk belőle olyan tanulságot és bátorítást, intést, figyelmeztetést is, ami kísérhet bennünket utunkon. Hiszen Isten kívánalma az, hogy a hitéletünk ne legyen hullámzó, ilyen résekkel, meglankadásokkal, eltávolodásokkal teli. És emlékezzünk arra az igére is, ami a legutolsó idők népét jellemzi. Kik fognak megállni, és kik fogják megtartani Isten parancsolatát és Jézus hitét? Kik fogják megtartani? Akik milyen emberekké váltak? Igazán kitartókká. Csak így lehet megtartani. Semmilyen más módon. És mi segít ebben? Olvassuk az igében ezt a hármas felszólítást. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Ez a három így együtt. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok. Folyamatosan és szüntelenül, mert ez segít az úton való megmaradásban. Emlékezzünk arra az igére is zsidókhoz írt levélben, hogy azt olvassuk, hogy Isten ígéretet tesz, a 12. fejezetben olvasható ez, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is, hogy csak a rendíthetetlen dolgok maradjanak meg. Hát olyan próba előtt áll a világ, noha mindenkorban minden ember számára szóló felhívás volt ez Isten részéről, hogy kitartó, lankadatlan, hullámzás nélküli legyen a hit élete, de a mi számunkra fokozottan létfontosságú ez. Olyan próba előtt áll a világ, amilyen nem volt, mióta nép kezdett lenni.
És azt olvassuk itt a zsidókhoz írt levélben, a 12. fejezet 26. versétől, hogy Isten ígéretet tesz, hogy még egyszer megrázza az eget és a földet, és mik maradnak meg csak rajta a földön? A rendíthetetlen dolgok, amiket nem lehet megrendíteni. Ha ilyen lesz az Istennel való kapcsolatunk, hogy semmi ki nem rendít bennünket, semmi ki nem lendít, semmi nem képes tőle eltávolítani, akkor tud bennünket megtartani. Kitartásunk által megtart. Ez nem szójáték, hanem valóság. Kitartás kell ahhoz, hogy ő megtarthasson a végső próbákban is. És én kívánom mindannyiunk számára, hogy erre mi eljuthassunk, és ebben a hatalmas szabadításban, annak minden örömében mindannyiunknak részünk lehessen. Amen. Mennyei Atyánk, szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy gondod van ránk, és köszönjük neked, hogy a mai alkalommal is figyelmeztettél bennünket, hogy létfontosságú számunkra, hogy ingadozás nélküli, hullámvölgyek nélküli hitre tegyünk szert. Segíts, kérünk, hogy megerősödhessünk általad, és segíts, hogy szívünkbe rejthessük az iménti példák minden tanulságát, intését, figyelmeztetését, hogy nagyon sokszor nem nagy dolgokon múlik, és nem nagy dolgokkal kezdődik a lelki hanyatlásunk, megcsúszamlásunk, hanem parányinak tűnő, vagy alig észrevehető dolgokkal. Segíts, kérünk, hogy ne legyünk figyelmetlenek, hogy szüntelnül keressük a te tekintetedet, hogy tanácsolhass bennünket a szemeiddel is. Ne kelljen fegyelmező eszközök által tartanod bennünket az úton. Segíts, Istenünk, hogy tudjunk rád figyelni, és te munkáld bennünk azt a lelki készséget is, hogy akarjunk a te utadon járni. Kérünk, óvd meg bennünket a gondatlanságtól, restségtől, tétlenségtől, ami mind-mind meghívó a gonosz kísértései számára. És segíts bennünket, hogy szüntelnül figyeljünk, vigyázzunk és imádkozzunk. Őrizzük a veled való kapcsolatunkat, hogy ott rés ne támadhasson, ahol a gonosz égként befurakodik. Kérünk, adj nekünk tapasztalatokat, és segíts, hogy ezzel egymást is tudjuk erősíteni. És adj erőt, kérünk, az előttünk levő út megtételéhez is, ahogy mind eddig megsegítettél bennünket. Kérünk, hallgass meg fohászunkat, imádságunkat, az Úr Jézus nevében kérünk. Amen.

Kedves hallgatók, nagyon fontos, lényeges és kényes témához is érkeztünk, hogy vajon a mai világhelyzetben, amely rendkívül zűrzavaros, nem csak gazdaságilag, politikailag, de minden bizonnyal az vallásilag is, vajon a Biblia milyen fény bocsát a mai világunkra ilyen szempontból, hogyan mutatja be a mai vallásokat, felekezeteket, egyáltalán várható ez a Bibliától, benn van-e a Bibliában ez a minősítés, ez a bemutatás. Mivel hatalmas a témánk, néhány alapvető megadott szempont alapján szeretném elvégezni az áttekintést, úgyhogy az első nagy kérdés, amit egy ilyen témánál fel kell vetni, és ezzel szeretném kezdeni a témát, hogy mi is ez, hogy vallás? Az elmúlt hetekben, hónapokban sok vita folyik erről Magyarországon. Hát a parlament is erről vitázik már, ugye a törvény módosítással kapcsolatosan. Elhangzott sok képviselő részéről, hogy definiálni, meghatározni kellene azt, hogy mit is nevezünk vallásnak. De a parlamenten kívül a hírlapi nyilatkozatokban, a publicisztikában is rendkívül sok cikk lát napvilágot, hogy mi nevezhető vallásnak, mi tarthat jogot, igényt a vallás elnevezése, és mi nem. Nem közömbös kérdés ez, hogy mi a vallás, bár mi itt egy rövid előadás keretében biztos, hogy nem fogunk ennek a mélyére eljutni, de néhány segédfogalmat, vagy néhány fogódzót talán szeretnék nyújtani a kedves hallgatóknak. Először is azzal kezdeném, hogy a vallásnak a kifejezése, a vallásnak a szava a mi európai kultúránkban egy latin szóból származik, ami elterjedt az összes európai nyelvben, tulajdonképpen majd, hogy nem minden európai nyelv, néhány kivétellel köztük a magyar, ugye kivétel, a vallást a latin religió szóból képezi, illetve ennek a szónak a német, francia, angol változatai jelölik azt, hogy vallás. A latin nyelvben nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy ezzel a kifejezéssel szó szerint mit jelöltek. A religió szónak a valószínű eredete a latin religere igéből származik. A religere ige annyit jelent, hogy valamihez aggályosan kötődni, ragaszkodni. Tehát vallásnak a rómaiak, és előttük már a görögök is azt nevezték, amihez az emberek, nagy tömegei az embereknek aggályosan kötődnek, ragaszkodnak. Tehát tulajdonképpen ebben a kultúrában, a görög-római kultúrában, a vallás egyenlő volt az ősök hagyományával. Tehát amit az apáink, nagyapáink, ükapáink követtek, mint világfelfogást, mint hiedelemrendszert, mint szokásrendszert, tehát ez a legjobb, tehát szokásrendszer, hagyományrendszer, ezt nevezték vallásnak. Horácius beszél az egyik költeményében arról, hogy a vallás tulajdonképpen egy üzleti kapcsolat. Hogy ki az az istenség, akit mi Jupiter néven tisztelünk, meg a felesége, akit Juno néven tisztelünk, vagy a görögök is Héra néven és Zeus néven tiszteltek, ezt nem bizonyosan tudjuk. De hát mivel az őseink is a Zeus vallást, vagy a Jupiter vallást követték, hát mi is kövessük ezt, koszorozzuk meg ezeknek az isteneknek a szobrait, a templomait mindig hozassuk helyre, hogy ne omladozzanak, adunk valamit az isteneknek, hogy ők is megsegítsenek bennünket. A görög-római kultúrában ehhez a religió szóhoz egy közmondás is kapcsolódott, a do ut des közmondása. Adok, hogy kapjak. A vallás adok-kapok viszony volt, tehát az istenségnek mi megadunk bizonyos dolgokat, külső formaságokat, fogadalmakat, más egyéb cselekményeket, és ennek fejében az üzleti vállalkozásunkban, a családunk fenntartásában az istenség segítsen bennünket. Ez a vallás felfogás olyannyira mélyen gyökerező, hogy tulajdonképpen az európai kultúrában is ez a religió felfogás terjedt el, mind a mai napig is, hogyha például Magyarországon bárkivel, mint ismeretlen emberrel beszélünk, és néhány mondat után a vallásra kerül a sor, körülbelül ilyen mondatokat várhatunk, hogy én ebbe a vallásba születtem bele, az őseim ilyen vallást követtek, én ebben születtem, és ebben is szeretnék meghalni, ez is sokszor elhangzik. Szeretném felhívni nyomatékosan a figyelmet arra, hogy a Biblia ezt a vallás fogalmat nem osztja és nem hirdeti. A Bibliában egészen más vallásfogalom található,
Felírtam egy bibliai verset, az első Korintus levél, második fejezet, ötödik versét. Ugye Pál apostol egy nagy görög városban, Korintusban is gyülekezetet alapított, és oda több levelet is írt, és az első levele, második fejezet, ötödik versében azt mondja, hogy a ti hitetek, vagy a ti vallásotok ne emberek bölcsességén nyugodjék, hanem az Istennek erején. Tehát itt Pál apostol ebben a rövid kijelentésben külön választ vallást és vallást, azt mondja, hogy van olyan vallás, amelyek emberek bölcsességén alapszanak, és van olyan vallás, amit maga az Isten ad az emberiségnek, amit maga Isten jelent ki önmagáról, a teremtő munkájáról, a fenntartásáról, az emberi élet céljáról és rendeltetéséről. Tulajdonképpen Pál apostolnak ez a kifejezése nem szó szerint, de tartalmilag visszaidézése Jézus Krisztus egy nevezetes tanításának, hiszen Jézusnak is nap-nap után állást kellett foglalnia az igaz vallás ügyében, és felolvasnám a szintén táblán jelzett igeszakaszt, Máté evangélium a 15. fejezetében a 7-től a 9-ig tartó verseket, hogy egy ízben Jézus mit is mondott a vallásról és a hitről, egy olyan világban, amelyben mindenki vallásosnak tartotta magát, a zsidó nép vezetői, szadduceusok, farizeusok, heródes pártiak, de az őt követő tanítványok is pályáztak nyilván arra a címre, hogy ők igaz vallást követnek. Így mondta Jézus, képmutatók, igazán profétált felőletek Ézsaiás mondván, ez a nép szájával közelget engem, és ajkával tisztel engemet, szíve pedig távol van tőlem, pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tudományokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai. Kedves hallgatók, ebben a két biblia versben két hasonlóság van. Az egyik az, hogy Pál is azt mondja, hogy ne emberek bölcsességén alapuljon a vallásunk. Jézus is azt mondja, hogy ne emberek hagyományán, ne emberek tanításain alapuljon a vallásos meggyőződésünk. A másik dolog pedig az, hogy Jézus egyenesen ki is mondja, hogy aki az életben nem jár utána annak, hogy mi az igazi vallás, és hogyan található meg az igazi vallás, hanem egy ember elgondolja, hogy ő vallásos ember lesz, mondjuk ilyen alapon, hogy az ősei milyen vallást folytattak, ő is ebben a vallásban fogja gyakorolni a hitét. Jézus azt mondja, hogy hiába tisztelnek engem, ha olyan hagyományokat hirdetnek, melyek emberek parancsolatai. Tehát megjelenik Jézus tanításában ez a kifejezés, hogy nagyon sok ember vallásként valami hiába való dolgot űz. Talán mondhatnánk azt is, hogy jobb lenne, ha nem tenné. Mert az olyan vallás, amely nem tudja, hogy mitől származik, hogy mi a mértéke, hogy melyek a fő tanításai, csak egy szokást, egy hagyományt folytató vallás, ez Jézus szemében semmit nem ér. Még akkor sem, ha egyébként egy igaz valláson alapuló hitrendszert követnek az emberek, de gondolkodás nélkül. Tehát azt tudnám önöknek mondani, hogy a Bibliában csak kétféle vallás található. Az életben sokszor az emberek a megzavarodásig vitatkoznak arról, hogy hát annyiféle vallás van. Hogyan tudjak én rendet teremteni ennyi sok vallás között? Vannak ugye a kihalt nagy világvallások, vannak az élő világvallások, most is van ugye legalább 5-6 nagy világvallás, aztán nem is szólva az egyes nagy vallásokon belüli sok-sok felekezetről és felekezeteken belül még külön egyházakról, de a Biblia szerint kétféle vallás van. Az egyik vallás, ami valamilyen módon emberek parancsolatain, emberek hagyományain alapul, tehát ez a religió, ez az emberi vallásosság, a másik fajta vallásosság pedig, ami Istentől származik, és amit Isten adott az emberiségnek, vagyis tulajdonképpen röviden és velősen így mondhatnánk a Biblia vallása. A Biblia nagyon határozottan azt mondja, hogy kétféle vallás van. A Biblia vallása, amely önmagát Istentől eredőnek tartja, a másik csoportba pedig mindazok a vallások beletartoznak, amelyek ugyan hivatkoznak Istenre, hivatkoznak isteni tanításokra, de nem tudják bizonyítani és igazolni, hogy Istentől származnának. Rögtön ennél az első pontnál hadd hívjam fel az önök figyelmét arra, hogy a bibliai vallásnak van egy nagyon nagy jellegzetessége, amit sokszor elszoktak az emberek felejteni, vagy könnyedén tovasiklanak fölötte.
Tudnék, a Biblia azt mondja, hogy az az igazi vallás, amit ellenőrizni lehet, és az embernek ellenőrizni is kell, hogy milyen vallást követ. Ellenőrizni viszont csak azt a vallást lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát. Ma a legtöbb vallást nem lehet ellenőrizni, ezért az emberekben joggal alakul ki az a kép, hogy csak hinni kell, és azt a hitet kell követni, ami hozzáfűz az adott valláshoz. A legtöbb vallást azért nem lehet követni, nem lehet ellenőrizni, mert nem adja meg az ellenőrzési lehetőséget. Mit értünk ezen? Például valaki muzulmán vallású, az iszlámot követi. Az iszlám vallás arra hivatkozik, hogy ő Istentől eredő vallás, időszámításunk szerint a 7. században született, és ez az igazi vallás. Allah az igaz Isten, Mohamed az ő prófétája, és minden ember, ha igaz vallást akar követni, el kell fogadni a muzulmán vallást. Ennek érdekében az iszlám nem riadt vissza, máig sem riad vissza, hogy ezt a vallást erőszakkal terjessze az egész földkerekségen, és bizony ennek a vallásnak a követői, a számuk jócskán több százmillió, ugye állítólag már az 1 milliárdot is meghaladja. Miért mondtam azt, hogy ezt a vallást nem lehet ellenőrizni? Azért mondtam, mert az iszlámnak a szent könyve a Korán, ami a kezünkben lehet, a Koránról el kell, hogy higgyük, hogy létezett egy természet fölötti megjelenés, megnyílt az ég, megjelent Isten küldötte, és Mohamednek különböző tanításokat adott át, Mohamed azonban írástudó nem lévén lediktálta ezeket a tanításokat, és így jött létre a Korán. Tehát egy ember kapott Istentől kinyilatkoztatásokat, egy kiválasztott ember volt a történelemben, se azelőtt, se azután ilyen kiválasztott ember nincsen. Nekem el kell hinnem, hogy amit Mohamed kapott, mint kinyilatkoztatást, az igaz, az Istentől jövő. Ha én ezt nem hiszem el, akkor nem lehetek muzulmán, és nem pályázhatom arra, hogy különböző ígéretek beteljesülése az életemben is beteljesüljön. Na de hogy lehet ezt ellenőrizni? Hogy tudjam én azt ellenőrizni, hogy Mohamednek valóban Isten vagy egy isteni küldött jelent meg, valóban azt írta le, amit hallott, és egyáltalán miért egy embernek jelent meg az Isten a történelem során, és miért a 7. században, mi volt azelőtt, és mi van azután? Ugye az iszlám vallásról mindannyian tudjuk, hogy az egyik gyökere az Ószövetségbe nyúlik, a másik gyökere az Új Szövetségbe, és a harmadik gyökere az arab törzsi vallásokba. Ezek a vallások egymással összeegyeztethetetlenek, tehát a judaizmus, a kereszténység és az arab törzsi vallásokat, ezeket nem lehet közös nevezőre hozni. Tartalmilag is, hogyha elkezdem ellenőrizni ezt a vallást, egy sor ellentmondás fog kiderülni, miközben olvassuk a Koránt, vagy az iszlám hitrendszert tanulmányozzuk. Kedves hallgatók, mennyire más a kereszténység? Ugye a Bibliát 16 évszázadon át írták. 16 évszázadon keresztül több mint 40 ember részesült Istentől álomban, látomásban, gondolatihletésben. Lehet ellenőrizni, hogy amit az egyik mondott, ugyanazt mondja a másik. Amit az egyik megjövendőlt, az beteljesedette, vagy sem. Tehát erre nagyon szeretném felhívni mindannyiunknak a figyelmét, hogy csak olyan vallást szabad elfogadni, amit ellenőrizni lehet. Ellenőrizni viszont csak azt lehet, ami ellenőrizhetővé teszi magát, még egy lépéssel megtoldom a gondolatmenetet, ellenőrizhetővé pedig az a vallás teszi magát, amelyben proféciák és beteljesedett proféciák vannak. Ilyen beteljesedett proféciák az iszlámban sincsenek, a keleti vallásokban sincsenek, a törzsi vallásokban sincsenek, beteljesedett proféciák csak a Bibliában vannak. Ezért hangzott el Isten részéről, és ezt a Biblia verset is felolvasnám, Mózes 5. könyve 18. fejezetéből, hogy amikor Isten tanította a zsidó népet arra, hogy hogyan éljen Kánaán földjén, elhangzott egy ilyen kijelentés is, hogy hogyan különböztessék meg az igaz vallást és a hamis vallást. Más néven, bibliai szóhasználattal, amit itt majd olvasni fogjuk, Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. és 22. versében az igaz prófétákon alapuló vallást és a hamis prófétákon alapuló vallást. A következőt mondta Isten a zsidóknak. Tehát Mózes 5. könyve 18. fejezet 21. versétől. Ha pedig azt mondod a te szívedben, miképpen ismerhetjük meg az igét, melyet nem mondott az Úr?
Tehát azt mondja az Isten, hogy ha majd fölteszitek a kérdést, hogy amikor majd a történelemben jönnek sokan és vallásokat hirdetnek, és Isten nevében lépnek fel, hogyan ismerhetjük azt meg, ami nem az Istentől származik? Ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, amelyet nem az Úr szólott. Elbizakodottságból mondott azt a próféta, ne félj attól. Tehát rendkívül egyszerű dolgot mondott az Isten a zsidóknak Mózes által, ha a próféta az Úr nevében szól, és nem lesz meg, és nem teljesedik be a dolog, ez az a szó, melyet nem az Úr szólott. Tehát a hamis prófétasság az, hogy valaki valamit mond, kijelent, hogy ez és ez a dolog be fog teljesedni, évek, évtizedek, évszázezrek után, és hogyha ez nem teljesedik be, akkor teljesen bizonyos, hogy nem az Isten szólt. Tehát a beteljesületen proféciákból lehet látni, hogy ezek nem Istentől jövő vallási tanítások. Tehát ez volt a zsidók számára az első és legfontosabb dolog, amit az Isten mintegy kikötött, hogy vizsgálják meg a prófétákat. Azt mindenki mondhatja, hogy az Isten nevében jön. Arra mindenki hivatkozhat, hogy ő az Isten küldötte. Amikor Jeruzsálemet körbevették például a babilóniaiak, és Jeremiás már jó előre közölte, hogy Jeruzsálem el fog esni. És akkor időszámításunk előtt a 7.-6. században vagyunk, fellépett egy Hanániás nevű próféta ugyanitt Jeruzsálemben, és azt mondta, hogy Jeruzsálem nem fog elesni. A zsidó nép az Isten választott népe, Isten megoltalmazza ezt a népet, a babilóniaknak nem fog sikerülni Jeruzsálemet bevenni. És Hanániás még odáig is vetemedett, hogy amikor Jeremiás be akarta mutatni, hogy igenis el fog esni a város, a népet el fogják hurcolni fogságba, de kérlelte az embereket, hogy térjenek meg, fajármot vett magára, és fajárommal járta végig a várost, hogy tudnék, elkerülhetetlen a fogság, de könnyű lehet a fogság, ha az emberek megváltoznak. Akkor Hanániás odament, és összetörte ezt a fajármot, és azt mondta, hogy ez mesebeszéd, gyalázkodni kezdett Jeremiással szemben, ez nem fog beteljesedni. Isten parancsára ugye tudjuk, hogy Jeremiás egy vasjármot vett ezután a nyakába, jelezve, hogy igenis elesik a város, és a fogság is 70 éves lesz, hosszú lesz, kínos, keserves fogság lesz. Mindenki ellenőrizhette, mondom, a 7. század végén vagyunk, 605-ben esett el először Jeruzsálem. Utána a második ostroma 597-ben volt, a harmadik ostroma 586-ban, és akkor a templomot is lerombolták a babilóniaiak. Tehát tulajdonképpen Jeremiás szavát egy fél emberöltőn belül mindenki láthatta, hogy beteljesedett, és Hanániás szava nem teljesedett be. Tehát rendkívül egyszerű ez a dolog, a Biblia tel is teli van jövendőlésekkel, nem csak ilyen évekre, évtizedekre menő jövendőlésekkel, a Bibliában több évszázadra előre szóló proféciák is vannak, Jézus első eljöveteléről, a kereszténység történetének is különböző szakaszairól. Ezeket ismerjük meg, és hogyha látjuk, hogy ezek beteljesednek, akkor láthatjuk, hogy a Biblia az igaz vallás könyve, az Istentől jövő könyv, és azok a vallások, amelyek azt mondják önmagukról, hogy isteni az eredetük, és természetesen nem lehet kétségbe vonni, hogy minden vallás tartalmaz igaz elemeket is, de külön fölhívnám a kedves hallgatók figyelmét, hogy olyan vallás nincsen, legalábbis az általunk ismert világszéles vallások között, amelyekben ne lennének igaz tanítások. A dolgot ugye az nehezíti meg, és az bonyolítja, hogy minden vallásban vannak igaz kijelentések. De ebből még nem következik az, hogy minden vallás igaz lenne. Ebből épp az következik, hogy nagyon veszélyesek a vallások, mert egy-két igaz kijelentés tövéből kinőnek aztán a hamis és teljesen félrevezető erkölcsi tanítások. Egy hatalmas keveredést képeznek a vallások. Az ember számára olyan vallásra van szükség, amely szintisztán világosan megmutatja azt, hogy ki az Isten, miért teremtett bennünket, és hogyan kell élnünk. Erről Jézus a hegyi beszédben szólt, tehát a Mózes 5. könyve 18. fejezete után még erre is hadd hivatkozzam, a Máté evangélium a 7. fejezetében, a 15. verstől a 23. tartó részben
A hegyi beszéd végén szólt Jézus arról, hogy majd sokan jönnek az ő nevében, és sok mindent fognak hirdetni, de Jézus a végső ítéletben azt fogja mondani, hogy soha nem ismertelek titeket. Ezek a hamis proféták nem csak zagyvaságok, vagy nem csak sötét dolgokat hirdetnek, lesznek benne igaz tanítások is, de Jézus mégis azt mondja nekik, hogy soha nem ismertelek titeket. Az igaz és hamis vallás meghatározása különben a Bibliának fő vonulatához tartozik, már az Ószövetségben állandóan azt látjuk, hogy a bálványimádó vallások és az igaz Izraelnek adott vallás közötti különbségtételről van szó, de az Új Szövetségen is végigvonul ez a különbségtétel. Például az egyik leghíresebb, a János első levelében a 4. fejezet első 3 verse, amely kifejezetten mondja, hogy van, amiről meg lehet ismerni, hogy ez Istentől jövő tanítás, és elmondja, hogy az Istentől jövő tanítás mit szól a megváltóról, a megváltásról, Krisztusról, és van, aki ugyancsak Krisztusról beszél, de nem úgy beszél Krisztusról, mint testben, mint emberi természetben megjelent Krisztusról, és ez az antikrisztus lelke, amely eljön, de a világban van már. Tehát a Bibliának hatalmas vonulata állítja egymással szembe az igaz vallást és a hamis vallást. Ennyit talán erről a vallásnak, mint fogalomnak a meghatározásról és a Bibliában vett komoly szerepéről, hiszen az nem mindegy, hogy az ember mit követ, milyen eszméket követ, mire teszi fel az életét, és egyáltalán, hogy az ember a maga keresése, kutatása közben milyen vallást fogad el igaznak. Még egyszer mondanám, az a felfogás, hogy bele lehet születni egy vallásba, ez nem bibliai felfogás, illetve a Biblia közli azt, hogy az Isten megmutatta egyszer a történelemben, hogy igen, lehet így is tekinteni a kérdést, mindenki, aki az Ószövetségben zsidónak született, Isten azt mondta rájuk, hogy ti az Isten választott népe vagytok, de a zsidó népnek az 1500 éves története éppen azt mutatja be, hogy a beleszületés általi vallásosság, ez az út nem folytatható. A zsidó népnek a kudarca az, hogy egy nagy tömeg, egy hatalmas nép nem lett más nép, mint a többi nép, ennek tudható be, hogy beleszületés által nincs megváltozás. Megváltozás felnőttkori döntés, gondolkodás, keresés, személyes választás nyomán van, és a Bibliában ezért mondhatjuk azt, hogy az igazi vallást az ember választhatja, elnyerheti, mindenféleképpen kereséssel, szembesítéssel lehet megnyerni, vagyis innen a nagy felhívás, tehát amit még egyszer mondok, hogy csak olyan vallást kövessenek, amit ellenőrizni lehet. Csak olyan vallást lehet ellenőrizni, ami ellenőrizhető, és egy vallást ellenőrizhetővé azt tesz, hogy benne jövendőlések, proféciák vannak, amelyeket tudunk ellenőrizni, hogy ezek valóban beteljesedtek-e. De kedves hallgatók, azt gondolom, hogy a mi nagyobb kérdésünk itt Európában és Magyarországon az, nem is a nagy világvallásokhoz képest való viszony, bár ez se kis kérdés, mert mindannyian tudjuk, hogy most az egész Földön azért a minden világvallás terjed. Ugye amikor volt a Horthy Miklós újra temetése, és megjelent Horthy Miklós unokája, őróla is megírták, hogy muzulmán vallású lett, tehát hogy az előbbi vallásnál maradjak. Tehát azért a világvallások is nagyon terjednek, Magyarországon is megjelent a Krisna tudatúak, megjelent ugye is bejegyzett vallás, az iszlám vallás is, tehát nagy világvallások is minden országban terjednek. De ettől függetlenül azt hiszem, hogy a nagyobbik kérdésünk az, hogy a kereszténységen belül, a keresztény felekezeteken és egyházakon belül, hát hogyan láthatunk világosan, hát hol vannak azok a keresztény közösségek, amelyek valóban a Bibliának megfelelő közösségek, amelyekre valóban azt lehet mondani, hogy Istentől alapított közösségek. Azt szeretném önöknek mondani, hogy ez a kérdés is rendkívül egyszerűen megválaszolható a Biblia alapján, bár itt tényleg az egész Bibliát kell kézbe vennünk, és keresnünk azt, hogy most mi a 21. század elején hol találhatjuk meg azt az igazi közösséget, amit valóban az Isten alapított, az Isten vezet a történelemben,
mindannyian társas lények vagyunk, mindannyian közösségre vágyakozunk, családi közösségre, vagy baráti közösségre, de hát azért hadd mondjam ki, hogy tulajdonképpen azért valamilyen vallási közösségre is mindenki vágyakozik. Nem jó az, hogyha rögtön az ember ezt egy-két nap alatt akarja megoldani, ez nagyon veszélyes dolog, hogy rövid időn belül akar az ember találni vallási közösséget magának, ez bizony egy fáradtságos munka, ez nem egy rögtöni dolog, de maga ez az irányultság, ez a vágy, ez jogosult, hogy szeretnénk hasonló gondolkozású emberek közé kerülni, hasonlóan az Istent tisztelő, de az Istent a saját szava alapján tisztelő emberek közé kerülni. Hol lehet ilyen közösséget találni? E végből szeretnék önöknek egy kis, hát nem akarom elkönnyíteni a témát, nem azt mondom, hogy egy kis játékot ajánlani, de minden esetre egy kis közös gondolkodásba szeretném önöket invitálni. Képzeljék el a következő helyzetet. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk. Tegyük fel, élhettünk volna, tehát ez esetleges ilyen szempontból, hogy mi most születtünk meg. Mondjuk 3000 évvel ezelőtt élünk, időszámításunk előtti 10. század környékén. A kérdés az, hogy ha most akkor összejöttünk volna így néhányan, és föltette volna valaki közöttünk a kérdést, hogy annyi vallás van már a Földön, de hol van az igaz vallás? Tudtunk volna-e válaszolni erre a kérdésre? Akkor is sok vallás volt. Ugye már léteztek a keleti vallások, a föníciai vallások, a közel-keleti, az egyiptomi vallás. Hát nagyon sok vallás volt. Hát ennyi nem, mint most, de azért a két kezünkön nem tudtuk volna megszámolni, annyi sok vallás volt. 10. században, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a tanítási rendszeréhez, kijelentéseihez, el tudtuk volna dönteni, hogy Isten melyik vallásra mutat rá? Tehát maga az Isten vélemény nyilvánított, hogy hol van az ő igazi egyháza, hol van az ő igazi közössége. Én azt hiszem, hogyha 3000 évvel ezelőtt találkoztunk volna, és mindenhez hozzáfértünk volna, 10 perc alatt el tudtuk volna dönteni a kérdést. Tudnilik, a Bibliában Mózes első könyve 12. fejezet első 3 versében ott van a történet, hogy Isten kiválasztja a sémiták közül Ábrahámot, elhívja Úr városából, és ígéreteket ad neki, hogy nagy néppé teszi, majd földet ad neki, és az ő utódai közül származik majd a megváltó, az emberiség messiása, majd megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Ugyancsak Mózes következő második könyvében, a 19. fejezetben, az 5.-6. versben olvashatjuk azt, hogy Isten azt mondta már a nagy néppé lett zsidó népnek, ugye az Ábrahám utáni 5., 4., 5. nemzedékben azt mondta az Isten, hogy ti vagytok nekem papok birodalma, szent nép, ti vagytok az én népem. Tehát, hogyha hozzáférhettünk volna minden vallásnak a dokumentumaihoz, ilyen kijelentést csak egy helyütt olvashattunk volna, hogy az Isten maga ezt a népet, a zsidó népet szent népnek nevezi, önmagáltal kiválasztott, az ősatjától, Ábrahámtól kiválasztott és segített népnek. Tehát én azt gondolom, hogy rövid tanácskozás után eljutottunk volna arra a meggyőződésre, hogy sok vallás van, de csak egy vallásra mutat úgy rá az Isten. Csak egy vallás könyvében olvashatunk arról, hogy maga az Isten jelöli meg, hogy a sok vallás között az én igazi vallásom, az én igazi egyházam ez. Haladjunk tovább ebben a játékban. Ha mondjuk 1970 évvel ezelőtt találkoztunk volna, időszámításunk szerint 31-ben, Jézus halála időpontjában, feltámadása, mennybe menetele az első apostolok időpontjában, amikor szintén sok vallás volt, tetejébe pedig ott volt a zsidóságon belül az addigi tanításokat követő, vagy a farizeusi tanításokat követő vallásosság, és ott volt 12 tanítvány vallásossága, akik a pünkösd napján hirdették az evangéliumot. Ha megint hozzáférhettünk volna az akkori dokumentumokhoz, írásművekhez,
nem sokára ezután, néhány évvel ezután, ugye a 30-as, 40-es években született meg például Máté evangéliuma, akkor vajon 1900, kb. 70 évvel ezelőtt eldönthettük volna-e, hogy most a zsidóság az igazi egyháza az Istennek, vagy már egy új közösség indult a történelem országútján, és ez a kereszténység. Máté evangélium a 21. fejezetében, a 42. és 44. vers között olvashatjuk Jézusnak a nevezetes kijelentését, amelyben azt mondta Jézus a zsidóknak, a zsidó vallási vezetőknek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát Jézus maga mondta világosan, hogy a zsidó népnek, mint egyháznak az ideje lejárt. A zsidó nép abban a pillanatban, amikor sem Krisztust nem fogadta el, sem a róla szóló evangélium hirdetést nem fogadta el, mint nép, mert azután is mind a mai napig minden zsidó ember elfogadhatja Krisztust, de mint nép mind a mai napig nem fogadja el ugye a zsidó nép Jézus Krisztust. Tehát Jézus ezt világosan mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tulajdonképpen Jézus itt visszaidézett egy ószövetségi prófétát, Dániel könyve 9. fejezetében, a 24. és 27. versekben olvashatjuk, Idői profécia keretében, ez az úgynevezett híres 490 éves idői profécia, hogy mikor jár le a zsidó népnek a kiválasztottsága. Ezután már nem Isten egyháza a zsidó egyház, a zsidó nép. Ennek következtében olvashatjuk, hogy Péter apostol, amikor pünkösd napján elmondta a beszédét, és az ott összesereglett zsidóknak az apostolok cselekedetei 2. fejezet 40. verse szerint ezt mondta, szakítsátok el azért magatokat ettől a gonosz nemzetségtől. Tehát ezt világosan mondta Péter apostol, hogy igen, az Istennek egy új közössége indul el a történelemben, és fordítsatok hátat azoknak, akik az ígéretekre nem figyeltek, akik nem fogadják el, amit az ószövetségi proféták is megjövendöltek. Tehát azt gondolom, hogy ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkoztunk volna, és hozzáférhettünk volna ezekhez a dokumentumokhoz, akkor napnál világosabban láthattuk volna, hogy ezután már nem a zsidó nép az Isten választott népe, hanem a kereszténység. Természetesen a keresztény közösségeken belül is nagyon sok probléma volt, emberi problémák, gyülekezeti problémák, de ez semmit nem von le annak a tanításnak az érvényességéből, hogy Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Mert kedves hallgatók, a kereszténységről gondolkozva ne tessenek elfelejteni azt, hogy a kereszténységen belül mi nevezhető igaz egyháznak. A kereszténységen belül nem az nevezhető igaz egyháznak, ahol csupa igaz ember találkozik, mert ilyen egyház nem volt, csak egyszer lesz majd a történelem legvégén a bibliai jövendőlések szerint. De igaz egyháznak az nevezhető, amiről a Római Levél 3. fejezetének első 2 versében Pál apostol így nyilatkozik, hogy az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Úgy ott fölteszi a kérdést Pál, hogy a zsidó nép miért volt más, mint a többi nép. Miért a zsidó nép volt az Isten egyháza, miért nem a kínai, miért nem az indiai? Azt mondta, hogy milyen tekintetben különb a zsidó a többi népnél. Szóval egy tekintetben különb. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Tehát a zsidó nép nem volt jobb nép, mint a többi nép. Ez egy félreértés, hogy valaki azt mondja, hogy a zsidók, nem tudom, jobb nép voltak, vagy magukat nyilvánították választott népnek. Ilyen nincs a Bibliában. Biblia elmondja, hogy a zsidó nép kis nép volt, voltak nagy népek, voltak híres népek, erős, hatalmas népek. Isten mégis egy kis népre bízta az ő beszédeit. Az egyház, a bibliai egyház fogalmat e felé vigyük tovább. A Biblia szerint az nevezhető Isten egyházának, amely képviseli Isten tanításait, amely a Bibliából feltárja és az emberek elé állítja az Isten tanításait. Az Isten rájuk bízta az ő beszédeit. Ezt jó megjegyezni. Ezért mondja később ugyanez a Pál apostol az 1. Timóteus levél 3. fejezet 15. versében, hogy az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Tehát megint egy másik egyház meghatározása a Bibliában. Az Isten egyháza az igazság oszlopa és erőssége. Vagyis az Isten egyháza ott keresendő,
ahol a Biblia beszédét, mint egy igaz beszédet maradéktalanul az emberek elé állítják, az igazság oszlopa és erőssége lesz a Biblia beszéde, tehát az emberek mértéket kapnak. Aztán ez egy másik kérdés, hogy az emberek ezt hogy fogadják el, és hogyan élik. A Biblia beszél arról, hogy sokszor a zsidó egyház is, a keresztény egyház is maga tette tönkre a maga misszióját. Mivel? Nem úgy élt, ahogy tanította. Sajnos ez az Ószövetségben is ez volt a nagy probléma, de most az elmúlt 2000 évben az újszövetségi egyház idejében is ez a nagy probléma, hogy nem úgy él, ahogy tanítja. De azt gondolnám, hogy tehát ha 19-20 évszázaddal ezelőtt találkozunk, megint csak el tudtuk volna dönteni, hogy most már nem a zsidó nép képviseli Isten tanításait, most már maga Jézus mondta, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét. Tehát azért Jézus belefoglalt ebbe a kifejezésbe, hogy azért az egyháznak az kell, hogy legyen a célja, hogy amit tanít, aszerint éljen is. Ugye a gyümölcstermés az mindig a jellemnek a megváltozása, a Krisztushoz hasonló jellemvonások felöltése. Na de most jön a nagy kérdés. Jöjjünk egy kicsit közelebb a mi korunkhoz. Mert talán önök közül is sokan el tudják ezt első hallásra is fogadni, hogy 3000 évvel ezelőtt a zsidók képviselték Isten igazságait, rájuk bízta a beszédeit. 1900 évvel ezelőtt a kereszténység, az ős kereszténység képviselte az Isten beszédeit. Na de hát az elmúlt 2000 évben a kereszténység történetében hát történt egy és más. Az egyik legfájóbb dolog, hogy a kereszténység nagyon sok részre szakadt. Nagyon sok keresztény felekezet van. Hát most, tessék most megválaszolni a kérdést. Nem 1970 évvel ezelőtt vagyunk, kis maroknyi jeruzsálemi gyülekezet, egy terjedő kereszténység idején, hanem hogyha mondjuk előre ugrunk a történelemben akár csak néhány évszázadot, már azt látjuk, hogy a kereszténység nagyon sok felé szakadozik. Hát hol van ezután az igaz egyház, hol van 1500 évvel ezelőtt, hol van 1000 évvel ezelőtt, 500 évvel ezelőtt, aztán jussunk el, hogy ma hol van. Kedves hallgatók, a Biblia világosan feltárja számunkra a kereszténység nagy szakadásait. A bibliai proféciák, amelyek Dániel és Jelenések könyvében foglalnak helyet, és ehhez kapcsolódóan más könyvekben is, például a II. Tesszalonikai levélben, feltárják előttünk, hogy az az egységes kereszténység, ami elindul itt a történelemben, a Krisztus keresztje, halála és feltámadása idejétől, és megy előre a történelemben, ez a kereszténység valóban csak egy bizonyos időpontig volt egységes. Meg is tudjuk pontosan húzni azt a hatalmas, nagy választó vonalat, így két vonallal is hat húzzam itt a táblánkon, amelyre a bibliai jövendőlések rámutatnak, hogy ettől a pillanattól fogva a kereszténység elkezd osztódni. És ez a 4.-6. század közötti rész. A 4. századig a kereszténység egységes, a 4. századtól fogva a kereszténység elkezd egyre több és több részre esni. A nagy kérdés, ami mind a mai napig megosztja a tudósokat, de a felekezeteket is, sőt az egyszerű hétköznapi hívőket is, hogy minek a következtében történt meg a kereszténység első nagy megoszlása. Itt biztos, hogy valami történelmi tudatra szert kell tennünk. Vissza kell mennünk abba az időbe, ahol ez bekövetkezett, rá kell mutatnunk arra, hogy miért következett ez be, ki volt ezért a felelős, és tulajdonképpen hogyan is ragadható ez meg, hogyan lehet ezt megfogalmazni, miben állt ez a megoszlás. Dániel könyve és Jelenések könyve mellett, ahogy említettem, a 2. Tesszalonikai levél foglalkozik ezzel a kérdéssel, egyébként Pál apostol Tesszalonikába eljutva Dániel könyvét magyarázhatta az ottani keresztény közösségnek. A tesszalonikai keresztény közösségről csak annyit hadd mondjak, hogy ott egy különös hiba, vagy egy különös téveszme ütötte fel a fejét,
nagyon közelre várták Jézus második eljövetelét, olyannyira, hogy már felhagytak a munkavégzéssel is az ottani keresztények. Hát nem dolgoztak, azt mondták, hogy ez már olyan közel van Jézus második eljövetele, nem érdemes semmibe se belefogni. Ennek ugye a két levelet írt hozzájuk Pál apostol, egyébként a városban 2-3 hetet töltött, úgy alapította ezt a közösséget, utána írta nyilván a leveleket hozzájuk, és ebben az egyik levélben hangzik el például az a híres kijelentés, éppen azért ebben, mert ez volt a probléma, hogy aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. Ez a Tesszalonikai második levél, 3. fejezet, 10. versében hangzik el, ez a, aki nem akar dolgozni, az ne is egyék. De ahogy elmondta a jövendőléseket Pál apostol a Tesszalonika belieknek, ugyanebben a második levélben, a második fejezet 3. versétől a következőt mondta. Ne csaljon meg titeket senki semmiképpen, mert nem jön el az addig, tehát nem jön el Krisztus második eljövetele addig, míg nem bekövetkezik előbb a szakadás, megjelenik a bűn embere, a veszedelemnek fia, aki ellene veti és fölébe emeli magát mindannak, ami Istennek vagy istentiszteletre méltónak mondatik, annyira, hogy maga ül be, mint Isten az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Nem emlékeztek-e, hogy megmondtam néktek ezeket, mikor még ti nálatok voltam? És most tudjátok, mi tartja vissza, amiért csak a maga idejében fog az megjelenni. Működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt még most visszatartja, félre kell az útból tolatnia. És akkor fog megjelenni a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának lehelletével, és megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével, akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek, mivel hogy nem fogadták be az igazság szeretetét az ő üdvösségükre. És azért bocsátja rájuk Isten a téveigés erejét, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Ez a Bibliának sorrendben a 6. nagy vázlat proféciája. Nem tudom most az egész proféciát önök elé tárni, erről itt ezen a helyen különben egy külön előadást tartottam évekkel ezelőtt. Én önöknek csak egyetlen egy szókapcsolatot szeretnék kiemelni, hogy miben ragadható meg a kereszténység első nagy megoszlása, amelyről azt mondja Pál apostol, egy sor dolgot mond, hogy működik a törvényszegés titkos bűne, megjelenik a bűn embere, a veszedelem fia, aki ellene veti fölébe emeli magát Istennek, és mindannak, ami Isten tiszteletre méltónak mondatik. Ez az egyetlen egy kifejezés, amit szeretnék önöknek a figyelmébe ajánlani, a 3.-4. versben a veszedelem fia kifejezés. Amikor a történelemben, a keresztény egyház történelemben megjelenik a veszedelem fia. A veszedelem fia kifejezés a Bibliában egy valakire van lefoglalva. János evangélium a 17. fejezetében található csak még meg ez a fogalom ezen kívül, ahol Júdást jellemzi, jelenti. Tehát tulajdonképp ez, hogy veszedelem fia, ez Júdásnak egy másik elnevezése. Tehát a kereszténység történetében egy júdási dolog fog bekövetkezni. Mi a júdási dolog? Az árulás. Valaki elárulja a kereszténységet. Ki csoda? Aki belül van a kereszténységen. Tehát Júdás is belül volt, a körön belül volt, a 12 tanítvány egyike volt. Tehát világosan mondja itt a profécia, hogy a kereszténység első nagy megoszlását az fogja szerezni, hogy a kereszténységen belül kifejlődik egy árulás, megjelenik egy személy és egy intézmény, ami Krisztus helyébe állítja magát, ami elvárja azt a tiszteletet önmaga irányában, ami csak Krisztusnak jár egyedül, és ez a veszedelem fia, a bűn embere, innen indul el a kereszténység első nagy megoszlása.

És akkor a mai Isten tiszteletem pedig két olyan gondolatról hadd szóljak köztetek, amelyről azt mondhatom el, hogy az én személyes hitéletemben az utóbbi időszakban különösen fontossá vált számomra, különös hangsúllyal érintett meg, és én egyszerűen szeretném megosztani veletek azt, ami számomra késztetést és erőt ad az én személyes hitéletemben. Mind a két gondolat a római levélhez kapcsolódik, és a római levél tanulmányozása közben érintett meg, fogalmazódott meg bennem. Az első gondolat az a római levélnek egyfajta keretét adja. A római levél első fejezetének az 5. versében és a 16. fejezetének a 26. versében olvasható, ezzel mintegy bekeretezi a római levelet. Azt mondja az első fejezet 5. versében Pál apostol, hogy mi Jézus Krisztus által, Krisztus halála és feltámadása által vettük a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért, minden pogányok között az ő nevéért. Tehát azt mondja, hogy mi a kegyelmet és az apostolságot a hitben való engedelmességért vettük. És hogyha fellapozzuk a 16. fejezetnek az utolsó előtti versét, a 26. versét, akkor itt azt olvassuk, hogy Pál apostol ezzel fejezi be a levelet, hogy az Isten evangéliuma napvilágra jött, az Isten ezt a titkot feltárta, megjelentette a prófétai írások által az örök Isten parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányok között, pogányoknak tudomására adatván. A hitben való engedelmesség véget. Tehát ezzel kezdi az apostola levelet, hogy így fogalmazzam, és ezzel fejezi be az apostola levelet, hogy az Isten azért adta az evangéliumot, hogy mi hitáltal engedelmességre jussunk. Ez a célja az evangéliumnak a mi életünkben, hogy mi ne egyszerűen csak örüljünk, ne egyszerűen csak tudjunk róla, hogy van örömhír, hanem hogy mi egészen eljussunk oda az életünkben, hogy engedelmesekké válunk. Igaz, hogy nem a magunk erejéből, hanem az Isten segítsége által, de engedelmesekké válunk. Hitből való engedelmességért adta az Isten az evangéliumot. Minden bajnak a gyökere a mi életünkben az engedetlenség. Nem egyszerűen csak az a probléma, hogy mi a bűn következményeként a kárhozattal kellene szembenézünk. Ne csak a bajoktól kívánjunk megszabadulni, hanem ahogy Keresztelő János fogalmazott, vessük a fejszét a fának a gyökerére. A fának a gyökere, minden bajnak a forrása a mi életünkben, ami személyes engedetlenségünkben található. Pál apostol szavait valahogy így fogalmaznám meg, hogy így fogalmaznám meg azt a gondolatot, ami ebből a tényből, hogy a levélet ezt keretezi, abból a puszta tényből, hogy ezzel kezdi az apostol a levelet, és ezzel fejezi be a levelet, én azt fogalmaznám meg, hogy Pál azt üzeni nekünk, hogy mindaz az ismeret, amivel mi rendelkezünk, csak annyit ér, amennyiben az életünkben elvezet az olyan fokú bizalomig, hogy engedelmeskedünk az Istennek. Mindaz az ismeret, amit felhalmozunk az életben, mindaz az ismeret, amit szombatról szombatra összegyűjtünk, mindaz az ismeret, amit az ige tanulmányozásából megszerzünk, csak annyit ér, amennyiben bizalommal tudunk az Istenhez fordulni, és engedelmességre jutunk iránta. Kedves testvéreim, a mi kudarcainknak az egyik oka abban található, hogy nem így gondolkozunk erről. Vegyük észre és mondjuk ki. Az ismeret annyiban használ nekünk, amennyiben eléri, hogy engedelmesek legyünk. Ennyi a haszna az életünkben. És ehhez kapcsolódik az a második gondolat, amit hosszabban szeretnék megosztani veletek, mégpedig az a gondolat, hogy mi nyertünk az Istentől egy csodálatos ígéretet. Ezt az ígéretet röviden így lehetne megfogalmazni, hogyha mi hiszünk Krisztusban, mint megváltónkban. Hogyha mi megragadjuk azt az áldozatot, amit Jézus hozott értünk. Ha megragadjuk azt, amiről a mai szombatiskola szólt, és amiről a hátralevő szombatiskolák szólni fognak ebben a negyedévben, akkor az Isten azt mondja, hogy ő lesz a mi igazságunk.
Azt mondja, hogy a mi igazságunk tőle fog származni, hogy ő fog megigazítani bennünket, ő fog igazzá tenni bennünket. Vagyis az Isten azt mondja, hogy mi ragadjuk meg hittel az ő kegyelmét, amit felkínált, ragadjuk meg hittel Jézus Krisztus áldozatát, és ő garanciát vállal arra, hogy engedelmessé fog bennünket formálni. Garanciát vállal arra, hogy az ő megismerése a mi javunkra fog szolgálni, mert ő elvezet a hitből való engedelmességre. Megigazít bennünket, igazzá tesz bennünket. Azt tartalmazza ez az ígéret, hogy mi elnyerjük az Isten igazságát, és megszabadulunk a bűn terhétől, megszabadulunk a bűntudat nyomasztó terhétől, felszabadulhat a lelkiismeretünk, és boldog örömmel engedelmeskedhetünk az Istennek. A gondolat pedig, amit szeretnék megosztani veletek, az az, hogy hogyan kapcsolódik össze ez az ígéret, ez a csodálatos ígéret, amit nem tudom, hogy tudunk-e elég értékelni. Az Úr a mi igazságunk, tőle van a mi igazságunk. Ez az ígéret hogyan kapcsolódik össze Ábrahám hitével, az Ábrahámnak adott isteni ígérettel. A Római Levél 4. fejezete szól erről a kérdésről. Kérem, hogy lapozzuk fel.

teljesedéséhez. És mire tanít bennünket az, ahogyan ide Ábrahám eljutott? Mire tanít minket Ábrahám élete? A 4. fejezet 17. versétől olvasom a 22. versig az igét. Amint megvan írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére. És az ígéret beteljesedésében sem kételkedett hitetlenséggel, az Isten ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adva az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. Azért is tulajdonítatott neki igazságul. A 17. versben olvashattunk Ábrahám hitének talán a legnagyobb megnyilatkozásáról, vagy az erre való utalásról, hogy Ábrahám abban az Istenben hitt, aki a holtakat meg tudja eleveníteni. Aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, azokat előszólítja, mint meglevőket. Amikor ezt a verset elolvassuk, amikor ezt a leírást végigolvassuk, hogy Ábrahám teljesen elhitte, hogy Ábrahám előre hálát adott az Istennek, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett, akkor olyan könnyen kialakul bennünk az az érzés, hogy hát csodáljuk Ábrahámot ezért, de mi nem így vagyunk ezzel. Olyan könnyen megkísért bennünket az a gondolat, hogy Ábrahám más korban ért, neki könnyebb volt. Vagy hogy ő valami olyan különleges ember volt, aki képes volt erre, hogy kételkedés nélkül higgyen az Isten ígéretében. De mi tapasztalatunk valahogy nem ezt mutatja. A mi tapasztalatunk nem az, hogy a hit az olyan egyenes, meglankadás nélküli, törésmentes. Sokszor sokkal inkább úgy vagyunk vele, ahogyan az apa volt, hogy hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hogy a mi hitünk az inkább nevezhető hitetlenségnek, mint hitnek. Valami van, de nem nagyon látható. Ezért fontos, hogy ne csak ezt olvassuk el, hanem nézzünk a mélyére ennek a szakasznak, mert Ábrahám sem volt mindig töretlenül hívő. Ábrahám élete sem volt mindig átitatva ezzel a hittel, amit itt az ige feljegyez. Hogyan jutott el Ábrahám erre a hitre? A 17. vers megmutatja azt, hogy erre a hitre eljutott. Hogy hitt az Istenben, aki feltámaszthatja Izsákot a halálból. Eljutott odáig, hogy teljesen rá tudta bízni Izsákot, és engedelmeskedni tudott neki. Mert hitt az Istenben, aki a holtakat megeleveníti, és amelyek nincsenek, azokat hozza elő, mint meglevőket. De hogyan jutott el ide? Honnan indult el ez a folyamat? A szakasz felépítése az, hogy Pál apostol megmutatja a végeredményt, és a 18. verstől megmutatja az utat, amely ide elvezetett. Nézzük végig lépésről lépésre. Az első, így olvassuk, hogy aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, az szerint, amint megmondatott, így lesz a te magod. Reménység ellenére reménykedve hitte. Másképpen nem biztos, hogy fordításnak lehet ezt nevezni, inkább parafrázisként, más saját szavakkal visszaadva a gondolatot, így fogalmaznám meg. Aki a legreménytelenebb körülmények között is megragadta az Isten ígéretét hittel. Aki a reménytelen körülmények között is reménykedni tudott. Innen indulunk el, ez az első pont. De hogyan jutott el ide Ábrahám? Az az idézet, amit itt olvasunk, amint megmondatott neked, hogy így lesz a te magod, egy konkrét élethelyzetre utal, lapozzuk fel Mózes első könyve 15. fejezetét, és nézzük meg ezt a konkrét körülményt, ahol ez a mondat elhangzott, hogy így lesz a te magod. Mózes első könyve 15. fejezetében ezt írja az első verstől, a 6. versig az ige. E dolgok

Tán lőn az Úr beszéde Ábrámhoz látomásban, mondván, ne félj, Ábrám, én pajzsod vagyok te néked, a te jutalmat felette igen bőséges. És mondta Ábrám, Uram Isten, mit adnál én nékem? Holott én magzatok nélkül járok, és az, akire az én házam száll, a Damaszkusz beli Eliézer. És mondta Ábrám, íme én nékem nem adtál magot, és íme az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösöm. És szólt az Úr hozzá, mondván, nem ez lesz a te örökösöd, hanem aki a te ágyékodból származik, az lesz a te örökösöd. És kivitte őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, így lesz a te magod. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságként. Akkor most kérdezzünk vissza egy kicsit Pál apostolra. Reménység ellenére reménykedve hitte? Miről szól ez a szakasz? Miről szól az első öt vers? Egy hívő Ábrahámot láthatunk ebben a részben. Egy olyan erőtől duzzadó, hittel teljes, az Isten ígéretében semmivel nem kételkedő Ábrahámot látunk? Én nem ezt látom. Én azt látom, hogy egy végletekig elcsigázott, elgyötört, elkeseredett ember szólal itt meg. Szinte úgy kitör, kibudjan belőle az, hogy Uram, miért áldanál meg engem? Ugyan mit adnál nekem, hiszen te nem teljesítetted az ígéretedet, Istenem? Hiszen te nem adtál magot én nékem. Az én házamnak a szolgaszülöttje lesz az én örökösem. Hát ne haragudjatok, én itt a hitnek a csíráját sem nagyon látom Ábrahám szavaiban. Milyen háttéren hangzanak el Ábrahám szavai? Nézzük meg egy kicsit visszalapozva, hogy az Isten hányszor adott neki egészen konkrét és kézzel fogható ígéretet a gyermek megszületésére. A 12. fejezetben először az első három versben, olvashatjuk az ígéretet, amikor Isten megszólította Ábrámot, és mondta, hogy eredj ki a te földedből, és nem olvasnám talán végig, ott van, hogy nagy nemzetté teszlek téged, és megáldalak, és megáldatnak te benned a föld minden nemzetségei. Egyértelmű, kézzelfogható, személyre szóló ígéret volt ez Ábrám számára. A 12. fejezetben olvasunk egy következő megerősítésről, 6. vers után. Ábrám átment a földön mind Sikem vidékéig, a Móré tölgyeséig. Kananeusok laktak azon a földön. És megjelent az Úr Ábrámnak, és mondta neki, a te magodnak adom ezt a földet. És Ábrám oltárt épített az Úrnak, aki megjelent neki. A te magodnak adom ezt a földet. Teljesen egyértelmű ígéret. A következő a 13. fejezetben, a 14. verstől a 16. versig olvasható. Mikor Ábrámnak és Lótnak az útjai szétválnak, megjelenik ismét az Úr, és szól Ábrámhoz. Emeld fel a te szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogy ha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Megint nem általában mondott az Isten ilyet, hogy meg foglak téged áldani, hanem konkrétan néven nevezte az ígéretet. Gyermeket fogok neked adni, olyan lesz a te magod, mint a földnek a pora. Ha megszámlálhatják, akkor meg lehet számolni a te gyermekeidet is, a te utódaidat is. Elmondhatjuk, hogy Ábrahám sokkal kézzel foghatóbban kapott ígéreteket, mint talán azok, akik itt vagyunk. Az Isten megjelent neki, az Isten személyesen szólt hozzá, és személyesen adott neki ígéretet, hogy gyermeke fog születni. És ezen a háttéren, még ezen a háttéren is el lehet oda jutni, hogy az ígéret várat magára, az ígéret beteljesedése várat magára, és az ember el tud csüggedni. Azt mondja Példabeszédek könyve, a halogatott reménység beteggé teszi a szívet.
A hívőknek az atya nem azért volt a hívők atya, mert az ő szívét a halogatott reménység nem tette beteggé. Nem azért volt a hívők atya, mert ő soha nem csüggett el, soha nem keseredett el, és soha nem jutott el oda, hogy keseregve, mint egy az Istennel szembefordulva is, keserűséggel szólaltassa meg, hogy Uram, mit adnál nekem? Hiszen nem teljesítetted a te ígéretedet, nem született meg a gyermekem, az én házam szolgaszülöttje lesz az én örökösem. Na de mitől lett egy ilyen elcsüggett, elkeseredett, mondjuk ki hitetlen ember a hívők atyává? Hogyan juthatott el oda Ábrám ebből a helyzetből, hogy a hívők atyának tekinthető? És akkor itt látjuk az első kulcspontot, az első dolgot, amit meg kell tanulnunk Ábrahámtól, hogy az Isten megszólíthatta őt még ebben a helyzetben is. Az Istennel szemben nem csak keserűség volt a szívében, de ott volt a nyitottság, hogy az Isten szólhatott hozzá. Megszólíthatta őt az Isten ismét az ígérettel, és azt mondhatta neki, hogy gyere ki és nézzél fel az égre. És Ábrahám kiment, hallgatott az Istenre. Kiment és felnézett az égre. És amikor felnézett az égre, akkor azt olvassuk, hogy hitt. A csüggedésből kiemelkedve megragadta az Isten ígéretét, amely neki szólt. Megragadta, újult hittel, megragadta az Isten ígéretét. És mi lett ennek az eredménye? Azt olvassuk az igében, hit pedig Ábrám az Úrnak, és tulajdonítatott ez neki igazságként. Hit Ábrám az Isten ígéretében, és az Isten igazságként tulajdonította ez neki. Vagyis az Isten nem tekintett arra, hogy hitetlen volt. Az Isten nem emlékezett meg arra, hogy Ábrám hitetlen volt, hogy kesergett vele szemben, és ezért Ábrámot a hitetlenség nem választotta el az Isten ígéretétől, az ígéret beteljesedésétől. A tulajdonításnak ez a jelentősége. Ez az első számú jelentősége. Nem érdemelte volna meg, hogy az ígéret örököse legyen. Az Isten mondhatta volna neki ebben a helyzetben, hogy na de Ábrám, hát hányszor erősítettem meg neked az ígéretet? Nem bízol bennem. Nem lesz ez így jó. Visszavonom tőled az ígéretet. Hitetlen voltál, nem teljesedik az ígéret az életedben. De mivel Isten el tudta azt érni Ábrám életében, hogy nézz fel, ezt az egy dolgot, hogy nézz fel, és amikor felnézett Ábrám, akkor megragadta az ígéretet, ezért ez a bűn, a hitetlenség bűne nem volt akadály többé az Isten és Ábrám kapcsolatában. Nem fosztotta meg Ábrámot egyetlen csüggedés sem attól, hogy az ígéret örököse legyen, mert nem fejeződött be a csüggedés azzal, hogy benne maradt, hanem a csüggedés közepette megtanult felnézni az Istenre. Az első lecke, amit a hit leckéi közül meg kellett tanulni Ábrámnak, hogy felnézzen. Hogyha elcsüggett és elesett, akkor nézzen fel, akkor ragadja meg az Isten ígéretét, és ne az elesésére nézzen, és ne bűntudatban önmagát verje, hanem tekintsen fel az Isten ígéretére újult hittel. Mindaz, aki ezt teszi, arra vonatkozik az Isten szava. Tulajdonítatik neki az igazság. Nincsen bűn, ami megakadályozná az ígéret teljesedését. Ábrahám életéből. A következő dolog, amit Pál apostol megfogalmaz, a Római Levél 4. fejezetében így olvassuk. És hitében erős lévén nem gondolt az ő már elhalt testére, mint egy 100 esztendős lévén sem Sárának elhalt méhére. Amit ebből először szeretnék kiemelni az az, hogy Ábrahám életében az Isten ígérete és az emberi cselekvés összekapcsolódott. Az Isten nem egy olyan ígéretet tett, amire Ábrahámnak tétlenül kellett várakoznia, hanem Ábrahámnak együtt kellett működnie Istennel az ígéret teljesedéséért. Mert az ígéret nem úgy szólt, hogy a Szentlélektől fog fogadni Sára, és úgy szül gyermeket, hanem az ígéret úgy szólt, hogy a te ágyékodból származik, és Sára fogja megszülni az ígéret gyermekét.
Vagyis azt látjuk, hogy az Isten összekapcsolta az ígéretet és az emberi erőfeszítést, az emberi cselekvést. De még egy dologra fel kell figyelnünk. Arra, hogy az emberi cselekvés nem járt eredménnyel. Ritkán gondoljuk át azt, hogy mit jelentett Ábrahám és Sára számára az, hogy 25 éven keresztül nem valósult meg az ígéret. Miközben ők 25 éven keresztül ezért az ígéretért munkálkodtak. Minden egyes hónapban legalább egy csalódást jelentett ez. Számoljuk ki, hogy hány csalódás ez 25 év alatt, vagy 24 évet számoljunk. Nem egy és nem két csalódást okozó helyzet. Újra és újra azzal kellett szembenézni minden hónapban, hogy most sem teljesült az ígéret. Nem fogant meg Sára, nem fogant meg az ígéret gyermeke. Egy idő után már a jele sem volt annak, hogy ez teljesülhet. El kellett addig jutni, el kellett addig a csüggesztő helyzetig jutni, hogy most már kilátástalan az, hogy teljesüljön az Isten ígérete. Ábrahámnak meg kellett tanulni ebből azt, hogy a hit az nem látás. A hitben járás az nem a látható eredményekre és a látható körülményekre való támaszkodás eredménye. A hitben járás azt jelenti, hogy nem nézünk a láthatókra, nem nézünk az emberi realitásokra. Kedves testvérek, milyen a mi hitünk akkor, amikor mi azt tudjuk elhinni, ami eléggé hihető a mi számunkra. De ami már nem túlzottan hihető, azt nem tudjuk elhinni sem. Az Isten arra hív bennünket, hogy mi ne a látható dolgokra nézzünk. Ábrahám meg kellett tanulja azt, hogy a hit nem egyenlő a látással. Hogy a hit az a nem látott dolgoknak a valósága. A nem látott dolgokban való bizakodás. Eljutottunk odáig, hogy emberileg teljesen kilátástalan volt a beteljesedés. Meg kellett tanulnia Ábrahámnak azt, hogy ne tekintsen az emberi körülményre, mert ha rátekintett saját magára vagy Sárára, akkor ez a tény elcsüggesztette. Az, amit látott, az elcsüggesztette őt. És Ábrahámnak meg kellett tanulni azt is, hogy azért, mert emberileg nem látszik a beteljesedés lehetősége, nem lehet emberi utat választani. Ekkor történik meg az, hogy Sára feleségül adja Hágárt Ábrahámhoz, és Ábrahámnak gyermeke születik, de nem Sárától. Megszületik Izmael, de nem születik meg az ígéret gyermeke, és nem születik meg a békesség és az öröm. A hadakozás születik meg a családban. Az emberi megoldás, ami hitetlenségből fakad, csak fájdalmat eredményez. A hit gyakorlásának a hiánya mindig fájdalommal jár, mindig fájdalmat eredményez az életben. Hova kellett eljutnia Ábrahámnak? Azt olvassuk az igében, hogy miután meg kellett tanulnia reménytelen körülmények között reménykedni, meg kellett tanulnia az emberileg kilátástalan helyzetre nem tekinteni, hanem az Istenre tekinteni, az Isten ígéretére tekinteni, el kellett odajutni, hogy az Isten ígéretében nem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt az Istennek, dicsőséget adva az Istennek erőre, és teljesen elhinni, hogy az ígéret be fog teljesedni. Egy évvel Izsák születése előtt a következőt olvashatjuk, Mózes első könyve 17. fejezetében, a 17. fejezet 17. versét szeretném kiemelni, illetve annak a környékét. Azt olvassuk, hogy Isten ismét megjelent Ábrámnak, és azt mondta, hogy ne legyél többé Ábrám, hanem legyen a neved Ábrahám. Az Ábrám azt jelenti, hogy magas atya. Az Ábrahám azt jelenti, hogy népek atya. Nincsen ígéretbeteljesedés még mindig. Először elnyerte azt a nevet, hogy Ábrahám, és utána kapott gyermeket Sárától. De egy évig úgy kellett élni, hogy őt Ábrahámnak hívják, és a környező népek esetleg gúnyolhatják is emiatt, hogy ugyan már népek sokasságának atya. Hát nincs neki gyermeke.
és el kellett oda jutni, hogy Sárát Sárának hívják, és ne Szárainak. Az Isten ismét megerősítette az ígéretet. Megáldom őt, és fiat is adok őtőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké, nemzetek királyai származnak őtőle. És mi történik ekkor? Ábrahám arcra borult, és nevetett, és gondolta a szívében, ugyan a 100 esztendős embernek lesz-e gyermeke, vagy Sára 90 esztendős lévén szülheté, vaj, ha Izmael élne előtted. Az Isten pedig mondta, kétség nélkül a te feleséged Sára szülnéked fiat. Nevezd annak nevét Izsáknak, és megerősítem az én szövetségemet ő vele, örökkévaló szövetségül az ő magvának ő utána. Eltelt 24 év. Eltelt 24 év. Az Isten újra megszólítja Ábrahámot az ígérettel, és Ábrahám még mindig nem tartott hitben, amit Pál apostolnál olvasunk. Azt olvassuk, hogy arcra borult, nevetett, és keserűségében azt mondta, hogy bárcsak élne Izmael előtted. Az Isten pedig újra megerősítette az ígéretet neki, és bár nem írja le az ige, de azért az összefüggésből kiderül, hogy Ábrahám újra feltekintett. Hogy Ábrahám ebből is feltekintett, ezt is megbánta, megbánta Izmaelt, megbánta a nevetést, megbánta a kételkedést, és eljutott oda, hogy belekapaszkodott az Isten szavába, és azt mondta, ha az Isten azt ígérte, hogy Sárától születik, és egy év múlva meg fog születni, akkor Sárától meg fog születni az én utódom. És dicsőséget adott az Istennek előre. Akkor teljesedhetett be az ígéret az ő életében, amikor megtanult bízni a reménytelenség ellenére, megtanult nem a látható körülményekre nézni, hanem csak az Isten ígéretére tekinteni, amikor megtanult ebben kételkedés nélkül hinni, és amikor ezért hálát tudott adni előre. Ez a négy dolog jellemezte az ő hitét. Amikor eljutott oda, hogy hálát tudott adni előre, akkor egy különleges dolog történt. Megfogant a gyermek. Megfogant a gyermek, és elkezdett növekedni, és megszületett a gyermek. Az Isten elvezette Ábrahámot addig, amikor már beteljesedhetett az Isten ígérete. Elvezette arra a hitre, amelyre szükség volt ahhoz, hogy az ígéret teljesedhessen. De most figyeljünk fel még egy dologra. Mindez az életszakasz Ábrahám számára a hit leckéit jelentette. A havonkénti csalódás, az évenkénti keserűség, az újabb és újabb élethelyzetek, amelyek arra emlékeztették, hogy kapott egy ígéretet, de az ígéret nem teljesedett be, a belefáradás az emberi próbálkozásba, miközben tovább kellett menni, és továbbra is próbálkozni kellett, a hit leckéit jelentették. Az iskolában a leckék után jön a vizsga. Az élet iskolájában is így van. Ábrahám megtanulta a hit leckéjét, a hite eredményeképpen tapasztalatot szerzett, beteljesedett az Isten ígérete, de jön a vizsga, jön a záró vizsga az iskolában. Mózes első könyve 22. fejezetében olvassuk ezt el. Az Isten megszólította Ábrahámot. Az az Isten, aki olyan sokszor szólt már hozzá, akit annyira jól ismert személyes tapasztalatából is, megszólította Ábrahámot, és ezt mondta neki, Ábrahám, az felelt, im hol vagyok, és mondta, vedd a te fiadat, ama te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória hegyi földjére, és áldozd meg ott égő áldozatul a hegyek közül egyen, amelyet mondok majd neked. Ábrahám, kelj fel, fogd a te fiadat, hogy félreérthetetlen legyen, hogy kire gondolok, akit szeretsz, a te egyetlenedet, Izsákot, és indulj el, hogy megáldozd őt nekem, egy hegyen, amelyet mutatok neked. Mit tesz Ábrahám a vizsgán?
Az élete tele volt hitetlenséggel. Mondjuk ki nyugodtan. Az élete tele volt csüggedéssel, kudarccal, emberi cselekvéssel, hitetlenséggel. Volt benne egy nagyon pozitív dolog. Minden kudarc, minden hitetlenség, minden csüggedés után szembefordult saját magával, és feltekintett. De ettől még ott voltak ezek. Mennyire kézenfekvő lett volna azt mondani, hogy Uram, te ilyet nem kérhetsz. Hát te adtad ezt a gyermeket. Mennyire kézenfekvő lett volna ideológiát találni ahhoz, hogy miért nem kell engedelmeskedni most az Istennek. Hát az életet kioltani. De Ábrahám megtanult valamit. Megtanulta a hitnek a leckéjét. Megtanulta azt, hogy ne okoskodjon, ne a látható körülményekre nézzen, ne az érzelmeire hallgasson, hanem belekapaszkodjon az Isten szavába. És ezért felkelt és elindult. Azt olvassuk, felkelt jó reggel, azonnal felkelt. Felnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, az ő fiát Izsákot, és fát hasogatott az égő áldozathoz. Azután felkelt és elindult a helyre, amelyet neki az Isten mondott. Innentől kezdve az ige hallgat. Nem tudjuk, mi történt, csak a tény tudjuk. Harmadnapon felemelte a szemét. Ment, nem állt meg, nem fordult vissza, nem volt engedetlen az Isten szava iránt, hanem ment. És harmadnapon felemelte a szemét, és a zsidókhoz írt levélből tudjuk, hogy mit gondolt ekkor. Úgy gondolkozott, hogy az Isten a halálból is képes feltámasztani Izsákot, de az ő szava áll, mert ő megígérte, hogy Izsákban neveztetik a te magod. És ezért, amikor felemelte a szemét, és meglátta a helyet, amelyet az Isten kirendelt, akkor ezt mondta az ő szolgáinak, maradjatok itt a szamárral, én pedig és ez a gyermek elmegyünk amoda, és imádkozunk, azután visszatérünk hozzátok. Visszatérünk hozzátok. Ebben a többes számban benne van a hit. Amikor Izsák megszólítja, abban is benne van a hit. Atyám, itt a tűz, itt a fa, de hol van az áldozati állat? Majd az Isten gondoskodik az áldozatra való bárányról. És mennek tovább. Ekkor sem áll meg. Odaérnek, elkészíti az áldozatot, fölteszi Izsákot, elmondja neki az Isten üzenetét, és felemeli a kést. És az Isten ekkor ezt mondja, ne nyújtsd ki a te kezedet a gyermekre, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy. És nem kedveztél a te fiadnak, a te egyetlen egyednek én értem. Ábrahám hite kiteljesedett, és engedelmességben nyilvánult meg. A hit leckéit megtanulva az Isten keresztül vezethette egy olyan vizsgán, egy olyan próbán, amikor elmondhatjuk, hogy kételj nélkül a hitetlenség cselekvése, a hitetlenségnek való utatadás nélkül engedelmeskedett az Istennek. Az ő életében mindazok a leckék, amikre az Isten tanította, eljutott oda, hogy hitben engedelmessé váljon. És figyeljünk fel arra, hogy Jakab apostol hogyan kommentálja ezt az eseményt. Azt mondja, hogy cselekedetekből igazítatik meg az ember, és nem pusztán az ő hite által, a hitvallása által, mert Ábrahám is cselekedetekből igazítatott meg, amikor felvitte az ő fiát Izsákot az oltárra, és teljesedett az írás, és mit idéz? Hit pedig Ábrahám az Úrnak, és tulajdonítatott neki igazságul. Vagyis Jakab is azt mondja, hogy nem ezért üdvözül Ábrahám, de az ő hite eljutott odáig, hogy engedelmességben nyilatkozott meg, és ezért az Isten teljesen befedezhette az ő életét. Az ítéletben két lehetőség lesz. Az Isten vagy a kegyelem alapján felmentést ad nekünk, és erre az jogosítja fel, hogy megszűnt az engedetlenség az életünkben, mert bizalommal való engedelmességre jutottunk, vagy pedig a cselekedeteink alapján a kárhozat lesz az osztályrészünk. Röviden szeretném összegezni, hogy mi az, amivel összekapcsolódik ez a gondolat és a nekünk adott ígéret. Azt olvassuk a folytatásban, Pál apostol levelében,
hogy nem csak ő érte iratott meg, hogy tulajdonítatott neki igazságul, hanem mi érettünk is, akiknek majd tulajdonítatik, azoknak tudnélik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta mi Urunkat, a Jézust a halálból, aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Az első dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy az igében vannak általános ígéretek, és vannak konkrét ígéretek. Példaként fölhozhatnánk azt, hogy ez egy általános ígéret, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. De tudjuk azt az igéből, hogy vannak, akik ennek ellenére egyedül maradnak. Különböző okokból. Ez nem konkrét ígéret, ez egy általános ígéret, és vannak emberek, akik vonatkoztathatják magukra, és megragadhatják az ígéretet. De ezt az ígéretet, hogy én leszek a te igazságod, hogy én teszlek igazzá téged, hogy Krisztusban teljes szabadulás van számodra. Ezt az ígéretet az Isten nem csak bizonyos embereknek adta. Ezt az ígéretet nem általánosságban fogalmazza meg, hanem személyesen szólít meg minket vele. Minden ember számára érvényes ígéret, konkrét ígéret. Aki én hozzám jön, azt nem vetem ki. Amilyen ígéret volt Ábrahám számára, hogy Izsákban neveztetik a te magod. Olyan ígéret a mi számunkra, hogy én igazítalak meg téged, hogy én megszabadítalak a bűnből, én megszabadítalak a bűn uralma alól. A második dolog, az igében Jézus nem egyszer mondta azt, legyen neked a te hited szerint. Legyen neked a te hited szerint. Kedves testvérek, el tudjuk-e hinni, hogy ez az ígéret teljesedni fog? El tudjuk-e hinni azt, hogy lehet bűn nélkül élni, és lehet a bűn felett győzni? Az Isten semmi olyannal nem tud megajándékozni bennünket, amit mi nem tudtunk elhinni. Amíg Ábrahám nem tudta elhinni, hogy Sárától fog megszületni az öröm gyermeke, nem teljesedhetett az ígéret. Csak amikor eljutott a kételkedés nélküli teljes bizalomra, előre hálaadásra, akkor beteljesült. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Amikor az ember megalázza magát és megragadja az Isten ígéretét. Legyen neked a te hited szerint. A harmadik dolog, amit szeretnék kiemelni, miközben mi küzdünk ennek az ígéretnek a teljesedéséért, a mi hibáink jönnek napvilágra. Ahogyan Ábrahámnak a hibái jöttek napvilágra. Azok a hibák, amelyek megfosztanak minket a bizalomtól, az Istenbe vetett reménységtől. A negyedik dolog, hogy ahogyan Ábrahámnak az életében az ígéret és az ő személyes erőfeszítése össze kellett, hogy kapcsolódjon, és így teljesülhetett az Isten ígérete, a megigazítás ígérete ugyanígy szól nekünk. A mi életünkben ez az ígéret, hogy én megigazítalak téged, össze kell kapcsolódjon a mi erőfeszítésünkkel, hogy mi engedelmes életet éljünk az Istennek. És itt olvastam egy mondatot, amit nem tudom, hogy hol olvastam, de megragadott nagyon mélyen. Azt fogalmazta meg, ez volt a lényege, amikor cselekszünk, akkor úgy cselekedjünk, mintha a siker egyedül a mi erőfeszítésünkön múlna. Amikor cselekszünk, akkor úgy cselekedjünk, mintha a siker egyedül, kizárólag a mi erőfeszítésünkön múlna. Amikor pedig imádkozunk, akkor úgy könyörögjünk, mintha a siker kizárólag az Isten kegyelmén múlna, az Isten segítségén múlna. Ezt a kettőt kell megtanulnunk. Hogy amikor könyörgünk, akkor úgy könyörögjünk, mint akik tudjuk, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Amikor pedig fölkelünk az imádságból, akkor tudjuk meg azt, hogy az Isten a mi akaratunk nélkül, a mi előre mozduló engedelmességünk nélkül nem fog semmit cselekedni az életünkben. Könyörögjünk úgy, mint akik tudjuk, hogy az Istenen múlik, és cselekedjünk úgy, mint akik tudjuk, hogy a mi hozzáállásunkon múlik, a mi cselekvésünkön múlik. És végül az utolsó gondolat, ami nekem megint csak nagyon nagy segítséget ad a mindennapok küzdelmében. Ábrahám sok-sok kudarcon keresztül jutott el a győzelemre. Lehet, hogy mi is úgy állunk évek, esetleg évtizedek után. Uram, te megígérted, hogy tőled van az én igazságom. Hol van ez az igazság? Megint elestem. Az Isten azt mondja, gyere ki, nézz fel az égre. Meg fogod nyerni.
el fogod nyerni. Ne add fel. Sátán azt szeretné, hogy mi adjuk fel. Azt szeretné, hogy jussunk el oda, hogy már nem hiszünk abban, hogy meg lehet változni. Jussunk el oda, hogy feladjuk, és nem akarunk már megváltozni, mert nem tudjuk elhinni. Ne szerezzünk örömöt neki. Ne szerezzünk örömöt Sátánnak, aki el akarja ezt élni az életünkben. Szerezzünk örömöt Jézusnak, aki minden fájdalmat, minden szenvedést azért viselt el, hogy mi ne aléljünk el a lelkeinkben, ne csüggedjünk el, hanem hozzá hasonlóan vállaljuk a küzdelmet mindennel szemben. Szerezzük meg az örömöt azzal, hogy feltekintünk. Kapaszkodjunk bele az Istenbe, aki ígéretet tett nekünk, és éljünk hitáltal. Én szívem mélyéből kívánom, hogy segítsen az Isten ezeket a gondolatokat a saját életetekre lefordítani és alkalmazni. Amen. Mennyi édesatyánk, köszönjük neked, Urunk, azt az ígéretet, amelyet olyan világosan, annyira kézzel foghatóan fogalmazol meg számunkra az igében. Köszönjük azt a legnagyobb ígéretet, hogy Te a bűnnek a gyökereit fogod kitisztítani az életünkből, hogy arra hívsz bennünket, hogy mi Krisztusban győztesekké váljunk. És Istenünk, köszönjük neked Ábrahám példáját, azt a példát, amely egyszerre szól arról, hogy micsoda hatalom van az igazi bizalomban, és szól arról, hogy ő is esendő gyenge ember volt, és mi hozzá hasonlóan vagyunk esendők. Istenünk, segíts követnünk Ábrahámot abban a magatartásban, ahogyan feltekintett, ahogyan újra és újra feltekintett, és nem fárad bele abba, hogy újult hittel ragadja meg a Te ígéreteidet. Köszönjük, hogy Te nem úgy emlékezel vissza az ő életére, mint ami folyamatos kudarc volt, hanem azokra a győzelmekre mutatsz, amelyeket elért, hogy megtanult a reménytelen körülmények között bízni benned, megtanult hittel tekinteni rád, nem kételkedve, nem az emberire tekintve, hogy megtanult előre áldani téged az ígéretekért. És köszönjük, hogy megmutatta azt is, hogy a hitben olyan hatalom rejlik, amely el tudja végezni azt a változást a mi életünkben, hogy engedelmeskedjünk Te neked. Segíts az ő nyomdokaiban járnunk. Segíts belekapaszkodni a Te ígéretedbe élő bizalommal. És kérünk, Istenünk, taníts meg minket a hit leckéire. És kérünk arra, Urunk, hogy amikor eljön a vizsga, ami egyéni életünkben, eljön a hűségnek a próbája, segíts, hogy ne szenvedjünk kudarcot, hanem tudjunk bizalmat tanúsítani irántad, hogy a mi szemeinkben teljesen bizalomra méltó légy, és a Te szabad iránti engedelmesség ennek nyomán megszülethessen az életünkben. Hallgass meg könyörgésünket, bátoríts bennünket egyen-egyenként a küzdelemben, és fogadd el hálánkat azért a szeretetért, amelyet mutatsz irántunk azzal, ahogyan újra és újra lehajolsz, és csöndesen arra kérsz, hogy menjünk ki és tekintsünk fel az égre. Segíts most, amikor látjuk az idők jeleit, feltekintenünk Jézusunkra, és élni hitáltal.

Szeretettel köszöntök mindenkit. Úgy látom, táborokban van a gyülekezet nagy része. A mai istentiszteletünkön olvassunk alapigét Ámos könyvéből. Ámos könyve 3. fejezetéből olvasom a 6. és a 7. verset. Ámos könyve 3. fejezetéből a 6. és 7. verset idézem. Így hangzik az ige. Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Úgy gondolom, hogy mostanában gyülekezeteinkben mindenkit foglalkoztat az új vallásügyi törvény okozta a helyzet, és azért olvastam ezt az ígét, mert szerintem ez segít hitbeli szemlélettel viszonyulni ehhez a helyzethez. Elolvasnám még egyszer ezt az ígét. Ha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép? Vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. De ez az első mondat, hogyha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép, mindnyájan sejtjük, ugye, hogy ez az ókori állapotokra utal, amikor fallal körülvett városban, ugye őrszem van a várfalon, és ha ellenség közeledik, megfújják a kürtöt, ahogy Ezékiel könyve 33. fejezetében is olvassuk, és erre hát felriad a nép, és készül az új helyzettel való szembenézésre. És ezt azért említem meg, mert igazából mi felébredhettünk volna már sok mástól is, mert az idők jelei mind számosabbak, de valahogy, ami távolabb van tőlünk, azzal kapcsolatban hajlamosak vagyunk arra, hogy egy pillanatra fölkapjuk a fejünket, aztán visszaalszunk. Ugye a közelmúltban például mondjuk a japán földrengés és az új helyzet, amit teremtett, azért úgy mindenkit megrázott, de csak rövid ideig. Csak megemlítem, olyan érdekes volt, hogy találkoztam most nemrégen a törökkopányi táborban egy Németországban élő testvérünkkel, akinek a gyerekei viszont Dél-Koreában, egy ottani iskolában tanít az egyik közülük, és hogy mondják, hogy visszamennek Amerikába, mert nem bírják azt, hogy állandóan maszkkal járnak, és mindig hangzanak az óvások, hogy minimálisat kimenni az épületből, ezt a levegőtlenséget és ezt a szituációt, ezt az aggodalmat nem bírják tovább. Ugye tőlünk messze van, nem is gondoljuk, hogy egy Dél-Koreában is milyen helyzetet teremt, arra fúj a szél, és ilyen állapotok vannak. Aztán ugye most megrázott bennünket ez a norvégiai esemény, de hát ez is messze van tőlünk. És sokszor arra van szükségünk, hogy itt, ami közvetlen közelünkben keletkezik egy válsághelyzet, és én úgy gondolom, hogy ugyan magától értetődőnek teszi fel az ige a kérdést, hogyha megharsan a kürt a városban, nem riad-e meg a nép, de hadd mondjam ki az aggodalmamat, én attól tartok, hogy még ettől se riad meg eléggé a nép, és nem keletkezik olyan komoly ébredés, és nem kezdődik olyan komoly imádság, mint amire szükség van. Pedig ez igencsak intőjel a maga adott szöveg összefüggésében. A következő gondolat, amit ebben az ígében olvasunk, vajon lehet-e baj a városban, amit nem az Úr szerezne? Persze gondolom, senki nem érti félre úgy, hogy Isten ösztönözne akár természeti katasztrófákat, ő idézne elő, vagy pedig nehéz helyzetet teremtő törvényeket. Nem erről van szó, de mivel Isten tudta nélkül semmi sem történhet, Isten sokszor, hogy így mondjam, így fogalmaz, hogy az ő megengedése az ugyan nem ugyanaz, mintha ő idézni elő, de ez nem az ő tudta nélkül történik, és lehet-e olyan baj, amiben az Isten nincsen benne. És ez a hívő embernek azonnal bátorítást ad,
mégpedig azt, hogy Isten tudta nélkül nem történik, és az a törvényszerűség pedig igaz, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van. Minden együtt munkálkodik a jóra, tehát ha Isten ezt a bajt, ezt a helyzetet megengedte, akkor érvényes az, amit Jeremiás könyve 29. fejezetében olvasunk. Isten azt mondja, én tudom az én gondolataimat, amelyeket felőletek gondolok, és az nem háborúságnak, hanem békességre gondolata, hogy kívánatos véget adjak nektek. Tehát Isten mindig tudja a gondolatait, tehát őt nem érik meglepetésszerű helyzetek, nem lehet olyan baj, ami az ő tudta nélkül történik, és ő mindig tudja az ő gondolatait, és az mindig békességnek és nem háborúságnak gondolata, és tudja előre, hogy ezt miképpen fogja jóra fordítani. Másrészt pedig azt olvastuk itt a következő, a 7. versben, hogy semmit sem cselekszik az én uram az Úr, amíg meg nem jelenti az ő titkát szolgáinak, a prófétáknak. Vagyis mindig oda folyamodhatunk az igéhez, a prófétai kijelentésekhez, hogy tudjuk, hogy megsejtsünk valamit az Isten szándékaiból, vagy az Isten terveiből, és hogy így mondjam, a prófétikus térképen el tudjuk helyezni az adott helyzetet. Nos, tehát, ha most például ebben a helyzetben gondolkodunk, és ugye Jelenések könyvébe pillantunk bele, amelyben Isten megjelentette a prófétája által egészen az ő visszajöveteléig, amelyek történni fognak, ugye a megváltás műve szempontjából, akkor abból azt állapíthatjuk meg, hogy az a válság, amit ez előidézett, ez még nem az a válság, amiről azt olvassuk, ugye szintén Jelenések könyvében, hogy a megpróbáltatás ideje, amely az egész világra eljön, és megpróbálja a föld lakosait. Megmondom, hogy miből következtethetünk erre. Gondolom, a jelenlévők legnagyobb részt ismerik Jelenések könyve 17. fejezetét, és azt mondhatjuk, ugyanaz a globális vallási szövetség, amelyet ugye a jelképesen Babilonnak nevez, a végidő jelképes Babilon szövetsége majdnem készen van, majdnem teljes, de még nem tartunk ott, hogy olyan hatalomba jutott, hogy világszerte felült a világi hatalom hátára, még nem tartunk ott, hogy a végidő nagy globális vallási szövetségével a föld minden királya paráználkodott, ahogy jelképesen mondja az írás, és hogy már a népek, sokasságok és nemzetek engednek néki, tehát sok vízen ül. És ugyanebben a fejezetben van szó arról a bizonyos 10 királyról, akiket félreérthetetlenül a Dániel könyve 7. fejezetében szereplő 10 szarvnak, ugye, 10 szarv is jelképezi őket, 10 szarv, 10 király, akik az egykori római birodalom utódállamait jelképezik a Bibliában. És ott sem tartunk, hogy ezek erejüket és hatalmukat a vallási hatalomnak adják egységesen, távolról sem. Tehát azt mondhatjuk, hogy még ez nem az a megpróbáltatás, ami eljön az egész földre és megpróbálja a föld lakosait. Mert amiről Jelenések könyve 17. fejezete beszél, hogy a Babilon globális vallási szövetsége az egész földön hatalomra jut, és hogy még azon belül, és speciálisan ez a bizonyos európai 10 király erejét és hatalmát teljesen nekiadja, és meghódul ezelőtt a vallási hatalom előtt, itt még most nem tartunk. De akkor hova tegyük ezt a megpróbáltatást, amit itt ez a speciális helyzet okoz? Ezzel kapcsolatban azt tudom mondani, hogy egész biztos a Jóisten, ami ébresztésünkre szánja, és megvan a gondolata, amelyet ő gondol, és ezt ember közülünk meg nem mondhatja, hogy ez a válság meg fog oldódni, és visszajön valamiféle szabadságkorszaka, vagy pedig beáll, hogy így mondjam, idő előtt egy keményebb és hosszabban tartó megpróbáltatás a mi országunkban. Mind a kettőre van esély, ezt egyedül csak a Jóisten tudja, hogy melyik fog bekövetkezni. De egy biztos, hogy az Isten tudja az ő gondolata, amelyet felőlünk gondol. És én most szeretnék egy olyan témával foglalkozni ennek a helyzetnek a hátterén, amit tulajdonképpen legjobban érint ez a válság, ez pedig a lelkiismereti szabadságnak a kérdése.
Igazából előttem is ebben a helyzetben realizálódott az, hogy vallásos hívő emberek is mennyire nem értik ezt a fogalmat, hogy lelkiismereti szabadság, és mekkora a tájékozatlanság ezen a téren. Kicsit lelkiismeret furdalást is érzek, hogy a saját közösségünk tagságát is sokkal korábban és sokkal alaposabban kellett volna tanítani és felvilágosítani ezen a téren, hogy sokkal jobban értsük, hogy ez mit jelent. Úgyhogy én most szeretnék egy nagyon rövid történeti áttekintést adni, és utoljára pedig arról szólni, hogy a mi korunkban mi az a három dolog, ami a lelkiismereti szabadságot veszélyezteti, és mi a teendőnk ebben a helyzetben. Hát ha valahol az ókorban kezdjük a dolgot, akkor azt mondhatjuk, hogy az ókor nem ismerte a lelkiismereti szabadság fogalmát. Mert mindjárt hadd utaljak arra, hogy a lelkiismereti szabadság fogalmát csak akkor értjük, ha előzetesen egy másik fogalmat is ismerünk, lelkiismereti meggyőződés. Mit lehet érteni ezen, hogy lelkiismereti meggyőződés? Ugye az embernek van értelmi tevékenysége, amivel ugye a sok információt begyűjtjük, ami körülöttünk zajlik, ezeket ugye logikai rendbe rendezzük, és van lelkiismeret. A lelkiismeretünkben egy erkölcsi ítélő képesség, amivel a körülöttünk zajló dolgokat, a tényeket tudjuk ebből a szempontból értékelni, hogy igazságos, igazságtalan, helyes, helytelen, jó, rossz. Na most a lelkiismereti meggyőződés az azt jelenti, hogy egy ember folyamatosan gondolkodik, és mindent átszűr a lelkiismereti erkölcsi ítélő képességén, és ezért vannak lelkiismereti meggyőződései. Tehát ugye az értelem meg a lelkiismeret működését alig lehet szétválasztani, az teljesen, hogy így mondjam, kart-karba öltve működik. Tehát az egy emberi minőség, hogyha valakinek vannak lelkiismereti meggyőződései. Tehát ez azt jelenti, hogy ő nem csak önérdek szempontjából gondolkodik azokon a dolgokon, amelyek őt körülveszik, és nem csak logikai szempontból értékeli őket, hanem mindig erkölcsi mérlegre is teszi, és kialakítja a saját lelkiismereti meggyőződéseit, mit tart helyesnek, mit tart jónak, mit tart igazságosnak, és ez mélyen megvan alapozva az ő belső gondolkozásában, a lelkiismereti meggyőződésében. Na most az ókorban azt mondhatjuk, hogy azért nem ismerték a lelkiismereti szabadság fogalmát, mert igazából az emberi méltóság is nagyon alacsony szinten állt, hiszen gondoljunk arra, hogy rabszolgaság, ugye tömegesen létezett, és hogy így mondjam, a gondolkodás kultúrája nem volt olyan széles körű, és ugye a görögök nagy érdeme, hiába ők nem voltak Izrael vallásának a követője, nem voltak egyisten hívők, de azért a gondolkodás kultúrája fejlesztésével mintegy előkészítették a megváltónak az eljövetelét. De minden esetre az ókorban az volt jellemző, hogy még a fogalmát se értik annak, hogy lelkiismereti szabadság. Mondok egy példát, vagy kettőt is. Az egyik, ugye ezt mindenki ismeri a Bibliából, mikor Nabukodonozor a három fiatal embert megszólítja, mert ugye ő fölállítja az örök Babilont jelképező aranyszobrot, és azt kívánja, hogy ezt mindenki imádja. És mikor ők nem imádják, akkor azt mondja, kérdezi tőlük, hogy ti szán szándékkal nem tisztelitek az én Istenemet. Szóval értjük, miről van itt szó? Egyszerűen természetesnek tartja, hogy az ő Istenét a másik is imádja. Főleg ugye ő az uralkodó, hát természetes, hogy az ő alattvalója az ő Istenét tiszteljék. Ugye ez egy tipikus gondolkozásmód, nem is érti, hogy lehet ebben probléma, ha én vagyok az uralkodó, akkor az én Istenemet ti hogy nem tisztelitek, hogy nem érzitek ezt ti alattvalói kötelezettségeteknek. Itt csak úgy, mint egy ellenpontként szeretnék rámutatni arra, hogy ugye Isten azért még Nabukodonozor előtt jóval, mert ugye Nabukodonozor az időszámításunk előtti ugye 6. század, 7. század legeleje és 6. század, és Mózesnek pedig mikor hirdette ki Isten a 10 parancsolatot, időszámításunk előtt, 15. században, tehát jóval korábban. És én úgy elgondolkodtam, hogy a 10 parancsolatban milyen érdekes, hogy az Isten iránti kötelezettségek
Ben mindenütt ez a kifejezés szerepel, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Mind az első négy parancsolatban. Én vagyok az Úr, a te Istened. Még véletlenül se mondja úgy, hogy én vagyok a ti Istenetek. Pedig egy népnek adta Isten ezt a törvényt, ugye a Sínai hegyen Izrael népének hirdette ki, és hát ebben fogalmazhatott volna úgy, hogy én vagyok a ti Istenetek. De ez a személyes, egyes szám második személyben való fogalmazás azt fejezte ki, hogy az Istenhez való viszony mindig egyéni és személyes. Az egyéni és személyes lelkiismereti kérdés. Ugye? Tehát amikor Jézus is arról beszél az Új Szövetségben, hogy Istent imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Ugye a lélekben ugye ez azt jelenti, hogy egészen személyes, belső lelkiismereti döntéssel, mert az ember egész lelki világa benne van. És ez igen tanulságos, hogy nem kollektív vallásosságról beszél a tíz parancsolat, hogy én vagyok a ti istenetek, és ti, mint nép, egy az egybe kövessétek, hanem így fogalmaz, hogy a te Istened, ez mindenkinek a személyes lelkiismereti döntése, az Istennek a követése. De ez egy csoda az ókorban, ugye Izrael népe sokkal magasabb szinten állt, mint a környező népek, mert Isten így tanította őket. Aztán mondok egy példát, hogy

a római hatóságnak, és tanácsot kér a császártól. És ebben leírja, hogy hát ő néhány szolgáló lányból próbálta kivenni az igazságot, de nem találtam bennük egyebet határtalan babonaságnál, és azt mondja, hogy én eddig a keresztényekkel úgy jártam el, hogy a törvény, akiket ugye följelentettek, a törvényszékem elé idéztek, megkérdeztem tőlük, hogy keresztények-e, azt mondták, igen. Még egyszer megkérdeztem tőlük, ha másodszor is azt mondták, akkor kivégeztettem őket. Mert azt mondtam, hogy pusztán a makacságukért, független attól, hogy mit hisznek, a makacságukért megérdemlik ezt a büntetést. Tehát ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy bitíniai kormányzó, egy római provinciának a vezetője, nem ismeri ilyet, hogy lelkiismereti meggyőződés és lelkiismereti meggyőződéshez való ragaszkodás. Ő ez csak makacság. Mert micsoda makacság, hogyha az állam azt mondja, hogy nem, és az állam azt mondja, hogy az államvallás az, amit az állam iránti lojalitásból mindenkinek tisztelni kell, akkor hogy itt egyesek ilyen makacságot tanúsítanak, ezért a makacságért megérdemlik a büntetést. És azt kell mondanunk, ahol a gondolkodás kultúrája alacsonyan áll, és ilyen zsarnoki hajlamú uralom van, ott nagyon könnyen értelmezik a lelkiismereti meggyőződéshez való ragaszkodást fanatizmusnak, makacságnak, semmi többnek. Mert még ezt a fogalmat sem ismerik. És van az ókorban egy csodálatos felvillanás, ez a 313-as milánói türelmi rendelet, ami megszüntette a középkori, bocsánat, az ókori római birodalomnak a keresztény üldözéseit. Én nagyon sokszor elcsodálkoztam ennek a törvénynek a szövegén. Ez mint egy tünemény olyan az ókorban, ahol még nem ismerték igazán a lelkiismereti szabadság fogalmát. Megmondom miért. Mert a törvény szövegében az van, hogy ugye, tehát a 10 évig tartó Dioklécián féle üldözés után kijelenti, hogy mindenki szabadon azt a vallást kövesse, amelyiket akarja. Tehát nem követi el azt a hibát, hogy most mindjárt a kereszténységet tekintse egyedül üdvözítő vallásnak, szó se róla, hanem azt mondja, bármilyen vallás, tehát egyformán hagyja meg a szabadságot a pogányságnak és a kereszténységnek, ami így helyes, mert a lelkiismeret dolgában nincsen semmiféle kényszer. És mondom, ezért is úgy elszomorodtam, hogy látom, hogy sokkal többet kellett volna tanítani a lelkiismereti szabadságról, mert hallottam még a mi soraink között is olyan véleményt, hogy hát lelkiismereti szabadság ügyében összefogni más valakivel, aki nem ugyanazt vallja, amit mi. Hát hogy ne lehetne, mert a lelkiismereti szabadság a velünk teljesen ellentétes véleményen járónak is jár. Az mindenkinek jár. Itt nincsen ilyen, hogy csak az igazságnak van joga élni, mert mindenkinek személyes lelkiismeretével kell eldönteni, hogy ő mit tart igazságnak, és abban nem szabad őt kényszeríteni, vagy nem szabad gátolni. Tehát ez bámulatos ebben, hogy nem tesz különbséget, hogy melyik vallás, vagy, hanem egyszerűen kimondja, hogy bármilyen vallást, amelyiket akarja, így van szó szerint, amelyiket akarja, azt kövesse szabadon és korlátozás nélkül. És utána így mondja, hogy bármilyen istenség is van az égben, kegyes legyen a mi országunkhoz, vagy a mi birodalmunkhoz és a mi kormányzásunkhoz. Hát ez megmondhatnám, hogy az állam világnézeti semlegességének a megfogalmazása itt még az ókorban, hogyha bármilyen istenség van az égben, mintha azt mondaná, hogy az állam törvénye ebben nem akar állást foglalni. Nem érzi magát hivatottnak erre. Szóval ez egy csoda. De szeretnék rámutatni, hogy mi volt a háttere ennek, hogy ez a törvény megszületett. Ennek az volt a háttere, hogy előtte keresztények sokasága az élete árán is ragaszkodott a lelkiismereti meggyőződéséhez. Tulajdonképpen ekkora véráldozat volt az, ami világossá tette, hogy van ilyen, hogy lelkiismereti meggyőződés, és azt emberekben semmivel, a halál fenyegetésével sem lehet megtörni. És tulajdonképpen mondhatom, hogy a mártír korszak vezetett a 313-as türelmi rendelethez, mert emberek képviselték a lelkiismereti meggyőződésüket, és abban semmi szín alatt nem lehetett megtörni őket.
Aztán nézzük, ugye ókor után jön a középkor, és a középkor megint

nem ismeri a lelkiismereti szabadságnak a fogalmát abszolút-e. Ugye itt egy óriási dolog volt ugye a Luther kiállása annak idején a Wormsi Birodalmi Gyűlésen, aki ilyet mondott, hogy győzzék meg a lelkiismeretemet, akkor szívesen visszavonom a tanaimat, de enélkül nem vagyok képes rá. Ugye ez hogy egy szál ember a birodalmi gyűléssel szemben, a császárral szemben, az egyházi hatalommal szemben azt mondja, hogy hiába vagyok én itt egy szál ember, de én arra nem vagyok képes ekkora hatalommal, ekkora túlerővel szemben sem, hogy az én lelkiismereti meggyőződésemet, ha csak abban meg nem győznek, arra hagyok lehetőséget, akkor igen, változtatok, anélkül nem. Ezt mi ma alig tudjuk fölfogni. De szeretném elmondani, hogy milyen nehezen virrat föl a lelkiismereti szabadságnak a hajnala, mert olyan elszomorodva olvasom sokszor, hogy ezek a nagy reformátorok, még ezek sem értették igazán a lelkiismereti szabadság elvét. Hát azt mindenki tudja, ugye a Calvinnak sokszor emlegetik, hogy megégettette az antitrinitárius, a Szent Háromság tagadó szervét Mihályt Genfben, ami tulajdonképpen borzalmas dolog, hogy akik ma ennyit szenvedtek a lelkiismereti szabadságukért, nem értették meg. De nem csak Calvinról van ám szó, hanem például Zwingli, a svájci reformátor, ő meg hozzájárult, hogy anabaptistákat folytottak bele a Limmatóba, illetve a Limmat folyóba. Hát micsoda döbbenetes dolog ez, ugye, hogy pedig a 16. században nem csak fanatikus, téves irányzata volt az anabaptizmusnak, az újra keresztelőknek, ugye az a Münzer Tamás féle teljesen szélsőséges és helytelen mozgalom, amivel szemben Luther joggal lépett föl, hanem nagyon egészséges, tiszta irányzatai voltak az anabaptizmusnak, és ezek is buzgó, őszinte hívők voltak, ezek a svájci anabaptisták, és egy Zwingli is hozzájárult ehhez. És ugyanúgy például Luther nem értette, hogy a zsidóknak lelkiismereti szabadságot kell adnia, hogy a zsidó vallásukat kövessék. Tehát nagyon-nagyon nehezen világosodott meg a dolog. Aztán tudjuk azt, hogy ugye Magyarországon is, valamikor Magyarország a korabeli becslések szerint 90 és 95% között mozognak a becslések, amelyeket nagyon konkrét korabeli adatok alapján állapítanak meg, hogy ekkora százalékban volt Magyarország lakossága a reformáció híve. Ugye ezt abból állítják meg, hogy összesen hány működő katolikus plébánia maradt, mennyi maradt a szerzetes rendekből. Szóval annyira az egész országot szinte beterítette a reformáció, hogy ez bámulatos. Tehát Magyarország majdnem az egyik legreformáltabb ország volt Európában. És mi lett a változás? Az, hogy ugye a Habsburgok a török hódoltság után visszaszerezték a hatalmukat, ők pedig nagyon katolikus uralkodók voltak, és az ókor, illetve a középkorban létezett ez az elv, hogy cuius regio, suus religio, akié a föld, azé a vallás. Hát ugye ez az elv önmagában döbbenet, hogyha a főúr, ahogyan megválasztja a hitvallását, ahhoz kell igazodni az összes jobbágynak, mert akié a föld, azé a vallás. De tehát ez mutatja, hogy mennyire nem ismerték a középkorban a lelkiismereti szabadságnak a fogalmát. Tehát a főurak ugye sorba katolizáltak, a Habsburgok visszatértekor, mert az érdekeik így kívánták, nagyon kevés maradt meg protestánsnak, és ezzel a jobbágyaikat is kötelezték visszatérni a katolikus hitre. De még újabb példát mondhatok arra, hogy milyen nehezen értik meg az emberek, és milyen nehezen tisztelik a lelkiismereti szabadság fogalmát. Ugye a nevezetes zarándok atyák 1620-ban mentek ki Észak-Amerikába. Kik voltak ők? Angliai puritánok, akik a vallásszabadságuk biztosítása miatt, tehát a radikális protestánsok voltak, a vallásszabadság biztosítása miatt először Hollandiába menekültek, majd amikor ugye az angol király lehetővé tette, hogy az ottani angol gyarmatonra kimehetnek, és ott aztán élhetnek, ahogy akarnak a vallásuk szerint, akkor ezt választották. Ott érezték egészen biztosítottnak a vallásszabadságukat. És mégis akik vállalkoztak arra, hogy ilyen lélekvesztőkön
és egy teljesen civilizálatlan földre is elmenjenek, mert olyan szent volt nekik a vallásszabadságuk, ott mégis az első telepesek nem értették igazán a lelkiismereti szabadság fogalmát. Miért nem? Például ilyen törvényeket hoztak, hogy csak az lehet, hogy így mondjam, a gyarmatnak, a polgári kormányzásának a vezetője, aki egyben jó egyháztag is, tehát tulajdonképpen összekötötték a vallást és az egyházat, kötelező volt vasárnap istentiszteletre járni, szombaton este elsütöttek egy ágyút Bostonban, ami azt jelentett, hogy beállt a nyugalomnak, mert azt kiolvasták a Bibliából, hogy naplementétől naplementéig kell ünnepelni az ünnepeiteket, de ők ezt vasárnapra értették. Tehát szombat este elsütötték az ágyút Bostonban, ettől kezdve munkaszünet vasárnap estig. És ha valaki nem ment istentiszteletre, vasárnap kalodába zárták. És mikor megérkezett az új világba Roger Williams, aki szintén radikális angliai protestáns volt, és ő azt mondta, hogy ez az egész rendszer így nincsen jól. Azt mondta, hogy nem lehet egyháztagság feltételévé tenni, hogy valaki a telepnek a vezetésében részt vállaljon, és nem lehet a hitet senkire kényszeríteni. Meg olyat is mondott, hogy nincsen ilyen, hogy azt mondjuk, hogy mi vagyunk az új Izrael, és most Isten nekünk adta Amerikát, és egyszerűen az indiánoktól elfoglaljuk a területet, hanem azt mondta, hogy az indiánoknak attól tisztességgel meg kell venni a földeket, és az indiánokat egyenrangú félként kell kezelni. Ennek az lett az eredménye, hogy száműzetűsbe küldték a vadonba, télvíz idején, és majdnem odaveszett, csak rátalált olyan indián törzs, akikkel ő barátságos viszonyban volt, és ezek megmentették az életét. Ugye később ő alapította a Rhode Island államot, ahol mindenkinek vallásszabadságot biztosított, a katolikusoknak is, a zsidóknak is. Mert ezek a buzgó protestánsoknak nem volt egyértelmű, hogy a katolikusoknak is vallásszabadságot kell biztosítani, és az sem, hogy a zsidóknak is. És ő volt az úttörő ebben, és amikor aztán ugye az Amerikai Egyesült Államoknak az alkotmányát megalkották, akkor a Roger Williams féle biblikus, teljesen tiszta lelkiismereti szabadság fogalma győzedelmeskedett, és ugye így született meg, talán többen ismerik Thomas Jeffersonnak a híres nyilatkozatát, aki így fogalmazott, mivel a mindenható Isten szabadnak teremtette a szellemet, és azzal, hogy minden korlátozással szemben ellenállóvá tette, abbéli legfelsőbb akaratát nyilvánította ki, hogy szabad is maradjon. Minden olyan próbálkozás, amely akár jogi büntetésekkel és terhekkel, akár állampolgári létében akadályozva befolyásolni akarja a szellemet, csak képmutatást és bestelenséget fog szülni, és ellentétes vallásunk szent megalapítójának a tervével, aki noha egyaránt ura a testnek és a szellemnek, mégsem akarja sem az egyiken, sem a másikon tett erőszakkal terjeszteni a vallást, bár mindenható hatalma képessé tenni rá. Ugye ez hosszú körmondat, de tökéletesen tiszta benne a lelkiismereti szabadságnak a fogalma. És ugye Európában is jött a felvilágosodás szellemi áramlata, ami érdekes módon most világi oldalról hozta a lelkiismereti szabadság kívánalmát, pedig ez eredetileg vallási gyökerű. Pontosan Izrael vallásában volt, meg az Izrael Isten képében és a kereszténységben. De sajnos a kereszténység nem érvényesítette ezt, és különböző áttéteken át végül világi gondolkodók voltak azok, akik követelték a lelkiismeret szabadságát. De itt is hadd említsem meg, hogy milyen következetlen az ember, és milyen nehezen fogadja el a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásának az elvét. Gyönyörűen megfogalmazást nyert ez az ember és a polgár jogainak deklarációjában 1789-ben a francia forradalomban. Ez egy csodálatosan tisztán megfogalmazott nyilatkozat volt, az ember és a polgár jogainak a deklaráció, és benne volt a lelkiismereti szabadság elve. És mennyi idő telt el? 1789-hez képest 1793.
Tehát összesen 4 esztendő, és már törvénybe iktatta a forradalmi francia köztársaság, hogy minden templomot be kell zárni, és egy ilyen dekrisztianizáló, ahogy szokták emlegetni, keresztényetlenítő irányzata került uralomra. Abban még az is benne volt az ember és a polgár deklaráció, hogy vallása miatt senkit sem szabad bebörtönözni. De aztán nem csak bebörtönözték, de guillotine alá küldték. Tehát ilyen az emberi természet. Benne rejlik az erőszakosság, benne rejlik az, hogy én tudom, mi a helyes, és neked azt kell követni, ami nekem helyes. És ezt erre rákényszeríti az ember szankciókkal. Tehát, hogy így mondjam, a lelkiismereti szabadság tulajdonképpen nagyon ritka időszakokban jelent meg a tiszta fogalma, és nagyon ritkán sikerült azt egy egész társadalommal elfogadtatni. Tehát mi nem is tudjuk, hogy milyen hallatlan kedvezményezettek voltunk, amikor élvezhettük a lelkiismereti szabadságot. Azt kell mondanom, még az előző politikai rendszerben, hát úgy mondom ezt, mint aki ugye 15 évig illegalitásban működött a nehézségek között, mégis azt mondom, még az is viszonylagos lelkiismereti szabadság volt. Az elmúlt 20 évben pedig teljes lelkiismereti szabadságot élvezhetünk. Tehát, hogy így mondjam, ne érezzük magunkat olyan nagyon szerencsétlennek, hogy ebből az elkényeztetett állapotból kikerülünk, mert a történelemben sokkal többször voltak ilyen küzdelmek, mint ahányszor volt ilyen nagyon szélcsend és ilyen nagyon tiszteletben tartott a lelkiismereti és vallásszabadság joga. És szeretnék arra rámutatni, hogy a mi korunkban mi az, ami veszélyezteti a lelkiismereti szabadság megmaradását. Én 3 tényezőt mondanák, és mind a 3 tényező nagyon fontos. Az egyik tényező, amiért ez bizony hanyatlóban van, és arra számíthatunk, hogy majd, bár Magyarországon még visszakaphatjuk legalább részlegesen ezt a szabadságot, ennek ez még nincsen kizárva, vagy ez még, hogy így mondjam, nem befejezett történet, de világviszonylatban a tendencia az, hogy egyre kevésbé fogják elismerni és tisztelni a lelkiismereti szabadságot. És ez az a végül a nagy próbatétel idején abszolút nem. És szeretnék rámutatni, hogy mik ennek az okai. Az egyik oka az, hogy így mondjam, a gondolkodás kultúrája hanyatlik. Én sokszor emlegetem Teller Edének, a magyar fizikusnak a mondását, aki azt mondta, hogy nem sokkal a halála előtt, ugye, ami, hát nem tudom pontosan, de most már 10 éve is van, hogy meghalt, azt hiszem, és halála előtt nem sokkal azt mondta, hogy én az emberiség általános elbutulásától tartok. Én azt mondanám, ha ma élne, akkor nem azt mondaná, hogy tartok ettől, hanem azt mondja, látom az emberiség általános elbutulásának a félreérthetetlen tendenciáját. Mert gondoljuk meg, hogy ha emberek annyit olvasnak, mint például az új nemzedékek, nézzétek meg, mennyi, nincs olvasás. Ugye internet kultúra van. Az internet kultúra pedig az félelmetes, ugye, felszínes, ellenőrizetlen, minden lehet, ez nem tanít meg gondolkodni. Tehát egyrészt innét hanyatlik. Egyébként hadd tegyem hozzá, a demokráciák alkonyát is ezt határozza meg, mert a demokrácia az mi lenne? Az ez lenne, hogy vannak gondolkodó polgárok, akik megvizsgálják a dolgokat, és tudatosan választanak. De ha ilyen polgárok nincsenek, akkor a demokrácia nem működik, mert nincsenek, akik gondolkodnak, és nincsenek, akik tudatosan választanak. Hát manapság is már tudjuk, hogy egy választásnak mi lesz az eredménye, az múlik azon, hogy kinek mennyi pénze van, milyen ügyes kampányfőnöke van, múlik még azon is, hogy milyen a megjelenése, mennyire szuggesztíven tud beszélni, és így tovább sorolhatnánk. Egyáltalán nem azon, hogy mi a programja, és azt emberek megfontolták, és döntöttek mellette vagy ellene. Tehát, ha a gondolkodás kultúrája hanyatlik, akkor a demokrácia is hanyatlik, akkor a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartásának az esélye is fogy. Mondhatnám azt, hogy ma nagyon nagy tömegek élnek úgy, hogy nincsenek lelkiismereti meggyőződéseik. Se erről, se arról, se amarról. Nem csak vallási vonatkozásban, másban sem. Sodródnak, nincsenek lelkiismereti meggyőződéseik. És azt kell mondanom, ez az egyik legnagyobb veszély, ha nincsen igény a lelkiismereti szabadságra, akkor a fogalma is kivész.
hogy ha nincsenek embereknek lelkiismereti meggyőződéseik, és nem igénylik ehhez a lelkiismereti szabadságot, akkor elfogy ez a szabadság, és nem is értik az emberek ennek az igényét. Ez az egyik nagy veszély. A másik nagy veszély a vallási fundamentalizmus. Ezen belül néven nevezve, hadd nevezzem néven a keresztény fundamentalizmus. Mert a bibliai proféciákból is végül is azt tudjuk, hogy végül a keresztény fundamentalizmus lesz a legerősebb. Igaz, hogy abban a végidő Babilonjának a szövetségében benne vannak a föld utálatosságai is, ami a Bibliában a pogányság jelölésére szolgáló szakkifejezés. Tehát valamiképpen a világ pogány vallása is benne lesznek ebben a globális vallási szövetségben, de a vezér szerep az a keresztényé. Kereszténységé lesz. Ez a proféciák is erre mutatnak, és a tények is. Évekkel ezelőtt a nemzetközi ökumenikus mozgalomban így fogalmazták meg, hogy krisztocentrikus szinkretizmusra van szükség. Hát ugye a speciális szakkifejezések gyártása az nagyon megy. Szinkretizmus az azt jelenti, hogy vallási téren, hogy valláskeveredés. Tehát kimondták így néven, hogy valláskeveredésre van szükség, de krisztocentrikusra, vagyis ez gyakorlatilag nem Krisztus középpontot jelent, mert az nem férne össze a valláskeveredéssel, hanem hogy a kereszténység vezető szerepének a megőrzésével megvalósított valláskeveredésre van szükség. Ugye a legújabb korban tehát ez az, ami jönni fog. És a keresztény fundamentalizmus az, ami a legerősebb lesz. Mindjárt hallottunk iszlám fundamentalizmusról, talán hindu fundamentalizmusról. De mit jelent a fundamentalizmus egyáltalán? Azt jelenti, hogy az a gondolkozásmód, amikor azt mondjuk, hogy X vallás erkölcsi felfogását az egész társadalomban kötelezővé kell tenni. Ugye a radikális iszlám, ugye az iszlám fundamentalizmus az azt mondja, a sariát, ami ugye az iszlám vallási törvénykezés, azt egy az egybe az állam törvényévé kell tenni. És ezért például megfigyeltem, Amerikában is például beszélgettem a mi közösségünkhöz tartozó hívő emberekkel is, és meglepődtem, hogy mennyire nem értették például azt, hogy miért nem volt az a helyes az a mozgalom Amerikában, amikor ez nagyon ment egy időben, hogy erőszakkal is kitették a törvénytáblákat állami bíróságokon. Annak szimbólumaként, hogy ez a törvény legyen a törvénykezés alapja. Hát ugye a tíz parancsolat éppen most emlegettük, hogy az Isten iránti kötelezettség így hangzik, hogy én vagyok az Úr, a te Istened. Tehát ez nem arra való, hogy ezt rákényszerítsük a társadalomra. És ott van benne, hogy Isten azt mondja, hogy ezer ízig irgalmasságot cselekszem azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Tehát Istennek nem az a vágya, hogy ezt erőszakkal kényszerítsék rá egy társadalomra, hanem előtte az kedves, akik őt szeretik, és szeretetből tartják meg ezeket a parancsolatokat. Tehát az amerikai protestánsoknak, az úgynevezett evangelical protestánsoknak az a követelése, hogy a tíz parancsolat legyen az állami törvénykezésnek az alapja, ez egy keresztény fundamentalizmus volt. Azt kívánjuk, hogy az a vallási erkölcsi törvény, amit mi helyesnek tartunk, az legyen a lelkiismereti meggyőződéstől függetlenül, a lelkiismereti szabadság figyelmen kívül hagyásával, az legyen mindenki számára kötelező. De hát azok az emberek, akik Istenről nem is hallottak, akiknek a szívükbe plántálva a tíz parancsolat elvei nincsenek, micsoda igazságtalanság lenne azokon ezt számunk kérni. De ez sokan nem ismerik fel, hogy ez nem egy pozitív cselekvés, ez vallási fundamentalizmus. És ugyanígy megvallom, hogy itt Magyarországon is, mikor hallottam, hogy az úgynevezett értem munkacsoport azért küzdött, hogy ne csak az evolúciót tanítsák az iskolában, hanem mellette az intelligens tervezés tanát is, én utóbb mondtam nekik, hogy nem értek egyet a követelésükkel, hogy ezt ugye miniszternek írnak levelet, és kérik, hogy ezt az oktatásba vezessék be. Ugye ez is Amerikából importált dolog, mert Amerikában is nagy mozgalom volt ezért. Mert be kell látnunk, hogy itt némelyek vallásos hittel hiszik az evolúciót, és most ez egyfajta kényszert jelentene pedagógusokra és másokra, hogy ezt is tanítsák.
ezt tudomásul kell venni, hogy olyan mély gondolatokat és érzéseket érint, hogy erről a keresztényeknek tanúskodni kell és képviselni, de kényszeríteni, hogy iskolákban is tanítsák ezt, akik vallásos hittel hiszik az ellenkezőjét, ugye? Mondjuk ez, most mondjuk egy hasonlatot, ez olyan lenne, mint hogyha mondjuk van egy ilyen példát, egy református iskola, és azt mondom a tanárnak, akinek nagyon erős protestáns református meggyőződése van, hogy mostantól fogva te légy szíves, tanítsd a protestáns és a katolikus hitet egyaránt, mondd meg a gyerekeknek, hogy ez is van, az is van, és választanak a kettő között. Ugye, tehát a lelkiismeretét kényszerítenénk. Tehát nagyon jól meg kell érteni a lelkiismeret és szabadság elvét, és azt soha semmilyen formában nem szabad kényszeríteni. Tehát akkor ugye azt mondtam, hogy a második veszély, tehát az egyik az, hogy az lehanyatlik a gondolkodás kultúrája, az embereknek nincsenek lelkiismereti meggyőződéseik, fogyasztói társadalomban érdekek vannak, sodródás van, nincs igény a lelkiismereti szabadságra ennél fogva. A második veszély pedig a vallási fundamentalizmus, néven nevezve a keresztény vallási fundamentalizmus. A mi országunkban is ez bontakozik ki. Meghatározott vallási tömb, és ez a maga vallás erkölcsi felfogását egyszerűen rákényszeríti a társadalomra. Egy felülről jövő krisztianizálása a társadalomnak. Ezért olyan szomorúak ezek az iskolafoglalások, ugye, hogy akár mi a meggyőződés, ugye amikor az ember ilyet hall, hogy átadja az önkormányzat az iskolát, és akkor abból most lesz egy katolikus iskola, és akkor a tanároknak azt mondják, hogy nem várják el tőlük feltétlenül, hogy keresztet is vessenek, meg meghajoljanak, de csak üljenek ott szépen példaadásul a diákoknak a templomban, legalább egy hónapban egyszer. Mi ez, hanem a lelkiismeretnek a kényszerítése, ugye? Tehát ez egyfajta keresztény fundamentalizmus, ami teret hódít a mi országunkban is, hogy nem tanítással, nem tanúságtevéssel, nem a szabad választás tiszteletben tartásával terjesztjük a kereszténységet, hanem átvesszük az iskola ügyet, és az iskolákon keresztül, úgy, mint ahogy korábban az úttörőbe kötelező volt, ez csak úgy különbözik egymástól, mint a pettyes meg a pepita, próbálunk egy keresztény ideológiát átplantálni, meghonosítani a diákok fejében, a tanárok is alkalmazkodjanak ehhez a megélhetésük miatt, és így tovább. A harmadik veszély, ami fenyegeti a lelkiismereti szabadságot, az az erőszaknak az elhatalmasodása. És itt szeretnék rámutatni arra, hogy ez az utolsó két dolog összefügg, mert a vallási fundamentalizmusnak a természetében van az, hogy türelmetlen és agresszióra hajlamos. Nézd meg az iszlám fundamentalizmust, és rögtön hadd mondjam, hogy a keresztény fundamentalizmus semmivel nem finomabb és szebb. Lásd a középkori inkvizíciót, az semmivel nem volt finomabb, mint az iszlám saria törvénykezés. Még ott nem is mágiát használnak. Itt szépen használták ugye rendszeresen a mágia halált. Az ember csak úgy elcsodálkozik, hogy egy konkrét történet van a Bibliában, hogy amikor Jézus nem fogadja be egy samaritánus falu, és a tanítványok, ez is mutatja, hogy mennyire az emberi természetben van, ugye Jakab és János pedig hát Jézus mellett éltek, és hívők, és Istent ismerik, és mégis azt mondták, akarod, hogy tűzszálljon a lázékből, és megemészze ezeket. Ez nagyon jól mutatja, hogy mi van az emberi természetben. És Jézus rájuk néz, és azt mondja, hogy nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy elveszítse az emberek lelkét, hanem hogy megtartsa. És hogy lehet, hogy ennyire konkrét példa, mert ahol Jézus elítélte a tűzhalált a másért gondolkodókra, a kereszténység évszázadokon át tömegesen gyakorolta, hogy tűzhalálba küldi azokat, akik másként gondolkodnak. Tehát láthatjuk, hogy a keresztény fundamentalizmus semmivel nem jobb, mint az iszlám fundamentalizmus.
És azért mondtam, hogy ez összefügg azzal, hogy a világon elhatalmasodik az erőszak, mert az fundamentalizmusnak benne van a természetében az, hogy nem toleráns, és az, hogy erőszakos és agresszióra hajlamos. Biztos megfigyelték, gondolom többen, hogy ez a norvég fiatalember, akit az ember szívbeli sajnálatot érez, mikor ránéz arra az egyébként szimpatikus arcára, megrázza az embert, hogy micsoda sötétség nőhet föl a fejekben, a szívekben ilyen, ahogy ugye valamikor József Attila fogalmazta, hogy ős patkány terjeszt kort közöttünk, a meg nem gondolt gondolat. Hát sok ilyen patkány szaladgál, ugye? Sok ilyen meg nem gondolt ideológiák, ilyen sötét ideológiák. Na és ez a fiatal ember is vallásos fundamentalistának, keresztény fundamentalistának, név szerint keresztény fundamentalistának vallja magát. Tehát lásd az ő személyében a keresztény fundamentalizmusnak a tipikus esetét, hogy az hova vezet és mire képes. Tehát ilyen torzulások vannak a mi világunkban, hogy a keresztény fundamentalizmus levében lehet ilyesmit csinálni. Ugye, tehát ő egy harcos iszlám ellenes keresztény fundamentalista. És akkor tehát visszatérnék oda, hogy az erőszak elhatalmasodása, ugye tudjuk, hogy Jézus azt mondta, hogy az ő eljövetel előtti világ hasonló lesz a Noé napjaihoz, és amikor visszaolvassuk a vízözet előtti világ leírását Mózes könyvében, ott olvassuk, és betelt a föld erőszakkal. Ennek a norvég esetnek a kapcsán is megint mellbe vághatott minket, hogy mennyire igaz a Bibliának ez a jóslata, hogy Jézus eljövetelének a jele ez lesz, hogy épp úgy, mint a vízözön előtt betelik a föld erőszakkal. Szinte irracionális és elképzelhetetlen mértékben. Na, ha az erőszak elhatalmasodik, fennmaradhatnak sokáig a demokráciák? Ugye most a norvégok is nagyon szépen nyilatkoznak, hogy annál inkább megvédik a szabad társadalmukat, és nem engednek a zsarolásnak. De ha ez az erőszak még tovább fokozódik, amikor már az erőszakot kell fékezni erőszakkal, akkor már nincs finomkodás a lelkiismereti szabadság tiszteletben tartása, meg ilyenek, akkor már csak kemény totalitárius uralmak jönnek. És azon a jogcímen, hogy az erőszakot erőszakkal kell kordába tartani. Tehát ez a három dolog fenyegeti a lelkiismereti szabadságot, a közöny, a lelkiismereti meggyőződések hiánya, az igény hiánya a lelkiismereti szabadságra, a második a vallási fundamentalizmus, nevezetesen a keresztény fundamentalizmus elsősorban, és a harmadik pedig az erőszaknak az elhatalmazása, ami a demokráciák felszámolásához vezet, fokozatosan, de biztosan. És ebben a szituációban nekünk tényleg arra kell gondolnunk, hogy milyen csodálatos, hogy a mi Istenünk a föld királyainak a fejedelme. És hogy megígérte a végső szabadítását és a közbeavatkozását. Én mindig úgy van, hogy akármilyen szorongatott helyzet van külsőleg, nekem csak eszembe jut ez a Biblia ige jelenése könyve elejéről, hogy Krisztus a föld királyainak fejedelme, és én abban a pillanatban megnyugszom. És tudom, hogy az Isten mindig tudja az ő gondolatait, amelyeket felőlünk gondol, és az békességnek és nem háborúságnak gondolata, és minden körülmények között meg tud tartani. Ugye itt már a mi közösségünkben is egy új nemzedék nő föl, de látjátok, milyen értékesek ezek a tapasztalatok. Ugye mi 15 évig éltünk állandó fenyegetettségben, és veszélyek között, és milyen jó kis előtanulmány volt ez. Most milyen hálásak lehetünk érte. De szeretném nektek biztatásul mondani, hogy ez olyan csodálatos az Isten gondviselése, ahogy a veszély nő, úgy adja az Isten a bátorságot és a hitet. Mondok nektek például egy esetet, amikor 1984-ben nagyon kritikus volt a helyzetünk, és akkor nagyon minden évben behívattak bennünket a nyári táborok előtt az Állami Egyházügyi Hivatalba, ugye ez ott volt a Lendvai utca Hősök tere sarkán, ahol most a Fidesz székház van, az volt az Állami Egyházügyi Hivatal. Menetrendszerűen mindig jött a behívás, és akkor jöttek a nagy fenyegetések, hogy el nem merjünk menni, meg ez. És akkor egy
akkor 84-ben nagyon szoros volt a helyzet, akkor úgy nézett, hogy a világközösség részéről megszűnt minden védelem, és akkor attól, ugye már 82-ben buldózerrel jöttek neki az zuglegeti imaházunknak, úgyhogy akkor rosszat lehetett várni, és akkor vagyunk a mi kis bizottságunkban, és az egyik tag megfelteszi a kérdést, elmerjünk menni most is a nyári táborba? A következő ráválaszol, ez volt a Juhász Gyuri bácsi, akire mindig nagy szeretettel emlékszem, egy vidéki gyülekezet vezető volt, egy székely ember, de hihetetlenül higgadt, hívő és bátor. Mindig őt vittük magunkkal az Állami Egyházügyi Hivatalba laikus tanuként, mert ő abszolút nem ijedt meg. Nagyon helyén volt az esze. És akkor a Juhász Gyuri bácsi csendesen megszólalt a bizottságba, és merjünk nem elmenni? Hát mikor az Isten azt mindig megáldotta, most mi merjünk nem elmenni? Ez volt a válasz a kérdés, hogy merjünk elmenni. És tudjátok, felejthetetlen, azt hittük, hogy akkor lesz a legrosszabb, és azon a nyáron volt a legkevesebb zaklatás. A Jóisten egy pillanat alatt megmutatta a hatalmát, pedig pont az ellenkezőjét lehetett volna várni. Tehát ezek nagyon emlékezetesek, és azt tudom nektek mondani, hogy ha most hamarabb jön ránk egy nehézség, mint mások más területeken, akkor legyünk hálásak a Jóistennek érte, mert ez csak egy kis előedzés, egy kis tapasztalatgyűjtés és hitbeli tapasztalatokban való gazdagodás majd arra a bizonyos megpróbáltatás idejére. És semmiféle aggodalom ne legyen a szívünkben, csak egyetlen egy kérdés van, Isten szerint mi a helyes? És ha tudjuk, hogy Isten szerint mi a helyes, akkor azon az úton kell menni minden nemű aggodalom nélkül. És az Isten gondot visel, és ha kell, a verestengelt nyitja szét. Olyan beavatkozásokat tesz, amelyekről sejtelmünk sem lehet. És még egyszer mondom, sose azzal számoljatok, hogy a mai netán félénkségünk, vagy megedzetlenségünkben, hát ugye hogy lehet megállni. Mondom, az Isten mindig annyi bátorságot és annyi erőt ad, ami az adott helyzetben szükséges. Itt csak megint még egy utolsó példát mondok, bocsánat, hogy picit túléptem az időt, hogy amikor az zugligeti imaházunkat bontották 82-ben, és ugye télvíz idején, februárban, a gyülekezeti tagok hihetetlen fegyelmezettek voltak. Megjelentek péntek este tucatjával, nekifogtak a sittet összetakarítani egy sarokba, és ahogy lehetett annyira kitakarítani, senki nem hiányzott, senki nem maradt otthon, hogy jaj, mi lesz. Emlékszem, mikor jött ki a tanácselnök, oda, hogy akkor még tanácselnök volt, és azt mondta, hogy emlékeztetem önöket, hogy önök elsősorban állampolgárok, és csak másodsorban vallásos emberek. És azt kérem, hogy ilyen körülmények között ne tartsák meg az Isten tiszteletet, most szüneteltessék, és azt kérem, hogy külföldre semmi hír ne menjen erről. Én voltam ott, meg Oszi bácsi, ketten beszélgetünk vele, és emlékszem, olyan halálos nyugalom volt bennem is, semmiféle aggodalom. Nyugodtan mondtuk a tanácselnök, na hát mi ilyet nem ígérünk, olyan határozottan, ilyet mi nem ígérünk. A mi elődeink mocsarakban is összejöttek Isten tisztelete. Nekünk ez hitbeli kívánalom, hogy a szombat szent gyülekezés napja, mi ilyet nem ígérünk, hogy mi nem jövünk össze. Ahogy tudunk, összejövünk. Ilyen körülmények között is. Aztán, hogy külföldre mondtuk, ilyet se ígérünk. Itt mindenkinek vannak rokonai, ismerőseim, ezt nem is tudjuk, de nem is kívánjuk ellenőrizni. Mi ilyenekre nem kötelezzük el magunkat. De tudjátok, én nekem most is olyan jó visszagondolni, hogy se félelem, se aggodalom, jaj, mi lesz, semmi. Pedig én se vagyok alkatilag, eredetileg a világ bátorsága, de a Jóisten akkor a szükség szerint azt adja, amire az embernek szüksége van. És én nem tudom, ti itt a gyülekezetben mennyit beszélgettetek erről a kérdésről, de én ma délelőtt ezzel szerettelek volna egy kicsit bátorítani benneteket, hogy senki ne aggódjon emiatt, és azt kell megnézni, hogy mi a helyes, és csak azt az utat követni. A lelkiismereti szabadságról nem szabad lemondani, nem szabad alkalmazkodni a lelkiismereti szabadságot semmibe vevő igényekhez,
és meg fogjuk látni az Isten szabadítását és az Isten gondviselését. És foglalkozzunk sokat ezzel a kérdéssel, mert a körülöttünk lévő embereknek is felvilágosításra van szükségük a lelkiismereti szabadság témakörében. Amen.

Mindenkit abból az alkalom, hogy újra találkozunk. Mint bizonyára tetszenek tudni, a 10 parancsolat folytatása a mai feladatunk, örömteli feladatunk, és talán azt is tetszenek tudni, hogy a vége felé közeledik ez az örömteli feladat. Ugye soknak tűnik a 10 első hallása, de már 9-nél vagyunk. Ugye jól tudom, hogy a 9. Jó, egyszer félértésre voltunk, azért kérdezem. Ugye a mai parancsolatunkat is ugyanott találjuk, ahol szoktuk, a Mózes második könyve 20. fejezetében, ugye a törvényadás leírásánál. Ott találjuk egymás után sorban a parancsolatokat, tehát Mózes második könyve 20. fejezet. A 16. versből olvasom, ez a parancsolat maga, tehát a 16. vers, viszonylag rövid, az előzőekhez képest egy picivel hosszabb, de hát azok nagyon rövidek voltak. Így hangzik: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ugye azt láttuk már más parancsolatoknál is, hogy vannak közkeletű értelmezések, mondjuk az, hogy az Úrnak a te Istennek nevét hiába felneved, ugye így kezdődik a harmadik parancsolat, ezt nagyon sokan úgy értik, hogy nem szabad csúnyán beszélni az Isten nevé említésére, vagy káromkodni. És hát arról is beszéltünk, gondolom akkor, hogy ez nyilván többet jelent annál, mint hogy ne káromkodjon az ember, ez egy felszínes értelmezés. Ennek a bizonyos 9. parancsolatnak is van egy közkeletű értelmezése: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, azaz, hogyha tanúskodni kell a törvényszéken, bíróságon, akkor az ember ne essen a hamis tanúzásnak a bűnébe. Hát nyilván ezen nem lehet mondani semmit, hogy a káromkodás ellen sem, az úgy igaz, de azért lehet érezni, ez így nagyon kevés lenne, hogyha ez lenne a parancsolat. És ugye elgondolkoztam, hogy egyrészt ez, és egy picit kitérőt itt azért hadd tegyek a folytatásőt, hogy azért ezt is érdemes megerősíteni, mert a hamis tanúzás is azért a társadalom erkölcsének az erodálásával, ez is egy veszély, hogy elterjed, ugye. A becsület, az igazság, az már nem olyan érték. Lehet látni, aztán főleg angolszász filmekben, hogy régen úgy csinálták, vagy talán máig is, hogy a Bibliát oda tartják az illető keze alá, tegye rá a kezét, aztán mondja azt, hogy esküszik a Bibliára, az Istenre. Ez addig volt jó módszer, amíg az emberek úgy általában valamilyen fokon féltek az Istentől. Most, hogy ez nem általános lehet mondani, hát könnyűszerrel lehet mondani bármit, úgyse hisznek se a Bibliába, se az Istenben, nem is ismerik. Azért is tartom ezt fontosnak említeni, mert talán tetszett találkozni már olyan nézettel, én már találkoztam, hogy azt mondják amúgy hívő emberek, tényleg őszintén hívő emberek, hogy Jézusnak volt egy kijelentése, miszerint ne esküdjünk se az égre, se a földre, se semmire. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy nem szabad esküdni, tehát a hívő ember semmilyen körülmények között nem tehet esküt. És vannak, akik még a bírósági tanúskodásnak a valóban nem túl vonzó szerepkörétől is azért idegenkednek, mert ott kell, ugye hát ott kötelező a mai napig, ha nem is Bibliára, de meg kell esküdni, hogy igazat mond az ember. És ha már szóba jött a bíróság és az eskü, annyit hadd mondjak, hogy ha beletetszen gondolni, hát nyilvánvaló dolog, hogy a Biblia, amikor az igaz

hogy ne esküdözzünk szíre szóra össze-vissza. Ugye ez egy szokás, hogy az ember a szavai súlyát azzal akarja még jobban alá támasztani, hogy mindenféle esküt mond, meg van, aki átkozódik, tudjuk, hogy ez legyen, az legyen, ha nem így, meg úgy már hallottunk ilyet biztos. Ez már erre mondta azt Jézus Krisztus, hogy a ti beszédetek legyen úgy-úgy, és nem-nem. És ami ezen felül van, az a gonosztól van. Hát ez megérne egy külön alkalmat. Az úgy-úgy is, de a nem-nem az még inkább szerintem, mert sokan azt gondolják, hogy az az igazán hívői és magatartás, az ember mindenre bólogat, hogy úgy-úgy-úgy-úgy. Szóval sokan így értelmezik a hívő életet, hogy a hív ember mindenre igen mond, mert az a jó, az a szeretet, az a közkívánatra az elfogadható. Nagyon világosan beszélt Jézus Krisztus, mint mindig azt mondta, úgy-úgy, és ha olyan dologról van szó, akkor nem-nem. Ugye tudjuk azt, hogy voltak reformátorok, voltak üldözött keresztények, és sokféle idő volt, amikor a keresztényeknek az volt a legfőbb hibája, azt mondták, hogy nem-nem, arra nem tudunk igen mondani. Jézus erre gondolt, hogy nekünk a beszédünknek olyannak kell lennie, hogy annak a hitelét egy élet szolgáltatja. De azt se felejtsük, hogy régen a bíróságokon vagy hasonló helyeken sokszor kisebb településeknek a közegében játszottak ezek a perek, ahol tudhatták emberekről mondjuk, hogy úgyse szava hihető, akárhány esküt mondatnak el vele, meg tudhatták azt is, hogy XY hát köztiszteletben áll, mint hiteles személyiség. Jézus pontosan ezt akarta ezzel a figyelmeztetéssel mondani, hogy beszédetek legyen úgy-úgy és nem-nem. És még valamit hadd tegyek gyorsan hozzá, hogy mikor dől el az ember hitele, nem éles helyzetekben, hanem előtte a csendes életben. Mikor tudják, hogy valakinek mértékadó a szava, aki nem tántorodna el attól, ami az igazság, és amikor eljön a kritikus helyzet, azért hisznek neki, mert megszokták, hogy lehet neki hinni. Tehát Jézus arra figyelmeztetett, hogy nekünk az életünknek az egész vitele, a látható, átlátható volta legyen a szavainknak az igazi alátámasztás annak a hitele, és ne az esküdözés, pláne az átkozódás. Csak egyetlen rövid megjegyzés még, és rögtön haladnánk a fő témánk mentén, azt azért tetszene tudni, hogy a Biblia is ismeri a hamis tanúzásnak a bűnét, ha már erről van szó, és hogy bünteti is. Tetszene tudni, hogy a Biblia mivel büntette az Ószövetség idején, mivel büntették a hamis tanút? Ezt én nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon megmutatja az Isten egyszerű, világos, igazságos, méltányos ítélkezését. Tudnék ő rendelte, hogy minek mi a büntetése. Én bevallom, én most nem tudom Magyarországon a hamis tanúzás mivel büntetik, de nem nagyon díjazzák biztosan, mert hát az nem egy jó dolog. Félrevezetni egy bíróságot, meg egy ügymenetet. De mivel lehet büntetni egy tanút? Én sehol olyat nem hallottam, mint a Bibliában. A Biblia azt mondja, hogy a hamis tanúzás büntetése pontosan az a büntetési tétel legyen, amit az az ember kapott volna, aki ellen hamisan tanúzott az illető. Tudik, az a tétje a dolognak, nem? Tehát valakinek a sorsáról döntenek, azt mondják, hogy ha megáll a vád a hamis tanú alapján, a hamis vád, akkor XY-t mondjuk ennyi vagy annyi pénzfizetésére kötelezték volna, vagy elzárásra nem tudom hány évre, vagy teszem azt, kivégezték volna, ha olyan mondjuk a jogrend. Hogy lehet erre egy általános, egyenértékes büntetési tételt mondani? Sehogy. Mert más a tét minden esetben. Mi az egyedül igazságosabb, lehet egyszerűen nekem, mert nagyon világos és egyszerű és igazságos. Azt kapja büntetésül, aki hamis tanú volt, amit az az ember kapott volna, akit ő bajba akart juttatni pontosan ilyen mértékig a hamis tanúzásával. Egy nagyon világos, nagyon egyszerű, nagyon tiszta ítélkezési rend ez a Bibliában. Hát ennyit erről a kérdésről, nem érdem, mert ez egyelőre úgy gondolom több szó, sokkal többről van itt szó ebben a parancsolatban. Én azt gondolom, hogy tetszenek érezni, hogy ha csak ennyit jelentene, tehát a bírósági hamis tanúzás tilalmát, ez a 9. parancsolat, az két okból jelentene gondot, én legalábbis így írtam fel magamnak. Az egyik az az, hogy miért csak a bíróságon nem szabad hazudni? Hát ugye ez egy furcsa mértje jelen a Bibliának, tehát már itt érezzük, hogy sántít ez a gondolkodás. A másik pedig, hogy ha tartalmilag nézzük a parancsolatokat, itt van előttünk, látom, itt van a Biblia több helyen, tessen megnézni, így jött ugye egymás után a szülők tisztelete után a felebaráti viszony rendelkezései. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Tehát azt mondja, hogy egyetemes érvényű általános irányelvek, tilalmak az élet védelmére, a házastárs védelmére, a vagyon védelmére. Ezek olyan általános érvényűek, hogy egyszerűen kilóg a sorból egy ilyen dolog, hogy a bíróságon ne tegyél hamis tanúbizonyságot. Szóval érezzük, hogy ez itt megbicsaklik, ez nem lehet igaz így. Akkor mire vonatkozhat? Aztán egyetlen egy dolgot lehet ide behelyettesíteni, talán kicsit modernebb kifejezéssel élve. A felebarátnak már védtük, ugye védte a parancsolat az életét, a házastársát, a vagyonát. Milyen értéke lehet még egy emberi életnek? Mi lehet még, ami nagy érték? Talán nem számszerűsíthető anyagi értelemben, de mégis érték. Hát az a becsület, az a jó hírnév. A jó hírnévhez való jog. Hát a jó hírnév az egy nagy érték. Emberi

Mentek tönkre azért, mert elvesztették emberek. Vagy okkal, de lehet, hogy tett róla, hogy elveszítse, lehet, hogy ok nélkül, mert elrontották a jó hírnevét. És hogy a jó hírnév, az mennyire nagy érték, nem tudom, tetszenek-e tudni, de például talán ez egy kifejezőbb példa, bár végülis magánembereknél is van erre példa, de még a cégvilágban, tehát az üzleti életben. Hát az kifejezhetetten vagyonokat kell fizetni adott esetben egy ilyen perben, ahol azt mondják, hogy egy cégnek a hírnevét lejáratták. Mert hamis terméket bocsájtottak ki mondjuk az ő nevével, vagy tudom is én. Mindenki tudja, hogy gyakorlatilag csúnya szó, de tőkésíthető értéke van a névnek, tehát az tényleg számszerűsíthető. Nehéz átszámolni, de az lecsapódik veszteségben, értékben. És magánembereknél is azért vannak ilyen perek, lehet, hogy főleg közéletben, hogy valakit mondjuk így vagy úgy megsértettek, vagy azt állították róla, ami nem úgy van, akkor jönnek a személyiségi jogi pernek, vagy nem tudom, minek hívják, én nem vagyok ehhez értő ember. De tény, hogy ez nem egy mondva csinált parancsolat, és nem egy mondva csinált kérdés. Nagyon fontos az életünkben a jó hírnév, addig nem szoktunk megbecsülni, mint az egészségetnek sok mindent, amíg megvan. Addig természetes, hogy megvan. Mikor elvesztítjük, akkor pedig nagyon nehéz megszerezni újra és visszaszerezni. Hogyan tudnánk akkor ezt a parancsolatot értelmezni? Azt mondhatnánk, hogy ez a parancsolat azt jelenti, hogy nem hogy törvényszéken, hát az a minimum, hát az a legalemmibb elemi elvárás, hanem egyáltalán nem mondj rosszat a fele barátodról. Ne állíts valótlant róla, ez az elsődleges, nyilván, hogy legalábbis az igazság ne csorbuljon, de rosszat sem mondjunk. És hogyha ezt én kimondom, akkor kinyílik, mint az olló, egy hatalmas terep, hogy így mondjam, amit kezdünk érezni, hogy mind ide tartozik ennek a hatája alá. Most már értjük, miről szól a parancsolat. Én felírtam magamnak egy fontos tételt, mármint itt a felsorásban, így is mondhatnánk, hogy ennek a parancsolatnak a hatályába tartozik az is, az a rendelkezés, hogy ne pletykálj. Ugye? A pletykát nem tartjuk általában olyan veszélyesnek, bár már azért sok kárt okoztak vele, de ez a parancsolat, mint a szérum, oda is hat. Azt mondja, hogy hát hogy jössz te ahhoz, hogy egy másik emberről beszélj? Főleg valótlan beszélj. Csak azért, mert nem a törvényszéken. Hát lehet, hogy kevesebb kárt okoztak eddig törvényszéken emberek jó hírnevének, mint a nem törvényszéken, a háttérben suttogva. Ugye ártatlannak látszik talán a pletyka, és olyan elterjedtnek. Itt eszembe jutott valami, amit nem jegyeztem fel, és hadd mondjam el, miatt elfelejtem, hogy egyszer valaki azt mondta, nem teszem sajnos a neve, de egy nagy és Bibliát ismerő gondolkodó, hogy a pletykán egyedül egy védekezés van, hogyha nem szeretjük, és mint jelenséget, tehát nem, hogyha rólunk nem, mert az igazságtalan meg, hogy rólam ne, de másról igen. Hogyha a pletykát nem szeretjük, akkor egy dolgot tehetünk, hogy folytjuk meg. Mármint a pletykát azzal, hogy nem hallgatjuk meg, nem? Mikor elkezdik mondani, duruzsolni, akkor ott kell leállítani. És hogyha mindenki leengedni a zsülipet, akkor elhalna, mert abban van az ereje, ugye, hogy megy tovább, tovább, deformálódik, transformálódik a hírértéke, és így hat tova. Lehet, hogy alábecsüljük mi az ilyen könnyelmű beszédeknek a jelentőségét. Itt tessenek elolvasni ehhez kapcsolódóan a Jakab apostol leveléből a 3. fejezetet. Egyetlen fejezet egy apostoli levélből, nem hosszú, de nagyon érdekes, könnyű olvasmány. Jakab apostol levele 3. fejezete a nyelv bűneiről szól, a beszéd jelentőségéről. Nagyon érdekes hasonlatokat hoz. Azt mondja, hogy a nyelv, tudnék a beszéd jelképeként használja az emberi testrészt a nyelvet, azt mondja, a nyelv az egy nagyon érdekes jelenség. Azt mondja, olyan, mint a hajókon a kormánylapát, hogy ott van az a robosztus hajó a tengeren, és merre megy a hajó, amerre a végén a lapát mutatja. Nem tud más felé menni. Akár honnan fúj a szél, arra kénytelen menni, amerre a kormánylapát igazgatja. És azt mondja, hogy Csányi Jakab apostol, hogy az emberi élet is olyan, hogy arra sodorja az emberi életet, sokszor még a mások életét is a beszéd meg a pletyka révén, amerre a beszédje tereli. Sokszor megkötöz bennünket a beszédünk. Kisiklathatja az életünket. Mondok erre egy példát, amikor a Heródes Keresztelő Jánost elfogadta, és utána egy ünnepségen ugye nagyon hát az ital mámorába került, akkor könnyűszerrel kimondta, hogy akármit kért tőle Salomé, az a híres, ugye egy híres tánc, ez egy fiatal lány, ott valami érzéki táncot járt, akármit kért tőle, mindent megad neki, ha a királyság feléről van szó, azt is megadja. Tehát nem a királyság felét kérte, valami mást kért, de kár volt azt mondani, hogy bármit megad, és utána már visszakozott volna, ezt leírja a Biblia, hogy bánta, nagyon nem örült neki, élete végéig gyötrődött ezen Heródes. De már elkötelezte magát, kötelezte el, nyelvtájon született ugye a szó, ez egy más kérdés, máshol született a könnyelműség, a gondolat, az ital más gátlásokat oldott fel, de a lényeg az, hogy a kimondott szó
az keresztelő Jánosnak az életébe került, Heródesnek meg az egész élete nyugalmába és békéjébe onnantól kezdve. Teljesen igaz, amit a papostól mondta, hogy kicsi a nyelv, de hát erre arra igazgatja az életet, sokunk életét, mások nyelve is. Egy másik hasonlat, ugyanebből a fejezetből nem szólok aztán többet már erről, amikor Jakab apostol azt mondja, hogy olyan a nyelv, mint a tűz, hogy képes felgyújtani az erdőt, és kicsinek tűnik a tűz, de amikor belekapott az erdőbe, akkor már nem kicsi. És tényleg hány emberi életet tett az tönkre, hogy elkezdtek valamit mondani róla, ha védekezik, az a baj, mert akkor kapálózik, ugye, hogy igaz, ha nem védekezik, akkor tovább terjed. Szóval nagyon nehéz ezt mondani, hogy mit lehet csinálni. És hogyha ezeket a jelenséget megfigyeljük, hogyha rájövünk, hogy a Biblia ismeri, számításba veszi, leleplezi ezt a hajlamunkat nekünk embereknek, mindnyájan hajlamosak vagyunk én szerintem. Vannak nyilván, bocsánat, van, akit úgy mondják, hogy pletyka fészek, tehát komoly gócpontja is vannak a jelenségnek, de szerintem nem nagyon van ember, aki abszolút értelemben mentes lenne ettől, mert mindig könnyebb meghallgatni valamit valakiről, főleg ha nincs jelen, mint mondjuk az ellenkezőjét tenni, nem? Ezt azért leszögezhetjük, hogy akárkik is vagyunk. Én se érzem magam egy ebben nagyon gyöngélkedő valakinek, de én nem merném mondani, hogy biztos, hogy ez ember mentes tőle. És ez összefügg azzal is, amit következő fokozatban szeretnék kérdezni, hogy nem csak aktív módon, tevőlegesen megnyilatkozva lehet valakiről, valaki ellen ilyen területen vétkezni, hanem passzív módon is. Azzal, hogy hallgatok. Azzal, hogy mondjuk meghallgatom azt a bizonyos hírhordást, vagy pletykát, vagy rossz hírt. Azzal is tehetek valakiről rossz tanúbizonyságot, hogy fogalmaz a parancsolat, hogy én meghallgatom, hogy más mondja, esetleg egy társaság tagja vagyok, én tudom, hogy nem úgy van, mondják, és nekem kényelmesebb hallgatni, és nem megszólalni. Erre is van egy remek tézis ugye a magyar irodalomban, a vétkesek közt cinkos, aki néma, nem lehet kellőképpen becsülni ennek az igazságnak a kimondását és felismerését, hogy úgy érezzük, hogy csak az a baj, hogyha az ember tesz valamit. Azt mondja a Biblia, hogy nem, az is baj, ha valaki nem tesz valamit. Éppen Jakab apostol mondja, ha már őt idéztem, ez a véletlen műve, megint tőle kell, hogy idézzem. Azt mondja, hogy aki jót cselekedhetne, és nem teszi azt, az nem azt mondja, hogy kár, hogy nem tette, vagy milyen kár, hogy nem tette, vagy hát hiba volt, hogy nem tette. Egyetlen bibliai kifejezés van erre. Azt mondja, hogy bűne az annak. Hát melyikünk gondolkodik így a bűnről? Éppen délután voltam, valahogy egy más témáról beszéltünk, és ott is előjött ez. Nem olyan nagyon más, a negyedik parancsolatról volt szó, most jut eszembe, tehát így kapcsolódott ide. És ott is így felvetettem, hogy ugye nekünk, én a napokban gondolkoztam ezen, pont ezen témák kapcsán, hogy nekünk nem egyes dolgokat kell helyre tenni az életünkben, hanem az egész életünkkel van a baj. Mire gondolok? Mi nem gondoljuk azt, tehát mi úgy érezzük, hogy az összhangban élni az Isten törvényével annyit jelent, hogy bizonyos dolgokat nem tesz az ember. A Biblia meg azt mondja, hogy hát az az alapvető dolog, hogy nem teszi, de egy csomó más dolgot kéne tenni helyette. És erről szól ez, amit idéztem, hogy aki nem tesz jót, az nem elszalasztott valamit, hanem azt felrólják, mint egy bűnünk, hogy miért nem tettem meg azt a jót, ha egyszer megtehettem volna. És egy hasonló terület, egy hasonló igazság az, amit Dániel könyvében olvasunk az 5. fejezetben, egy nagyon érdekes történet, a Belsacár utolsó éjszakája, Babilon utolsó éjszakája. És ott azt mondja, egy híres történet, talán tetszettek hallani már, hogy ugye fehér falon egy kéz jelent meg egy lakoma közben, ahol folyt a tivornya, felírt valamit, nem tudták mi az, odahívatták Dániel prófétát, ő pedig elmondta, mert hát ő meg tudta mondani az Isten prófétájaként, hogy azt jelenti, hogy oda van írva, ó király, hogy megmérettél a mérlegen, mármint hát nyilván átítéltem a erkölcsileg, és mit mond, hogy híjával találtattál. Milyen a mi gondolkodásunk általában a magunk életéről, másokéről, hogy hát ez egy olyan középszerű ember vagy, hát szóval olyan jó is, rossz is van benne, ami igaz egyébként. Azt mondjuk, hogy na most híjával, de mennyi a híja? Ugye rögtön ez lenne az első gondolom, meg azt, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi a híja. A baj az, hogy híja van. Tehát a mi mércénk az, én is foglalkozok diákokkal, és látom azt, hogy hát ő még úgy van fel, hogy már a felét tudja az anyagnak. A tanár meg úgy látja, hogy a felét még nem tudja. Tehát ugye ugyanarról a tudásszintről beszélünk, csak honnan közelítjük meg. És az Isten is valahogy így van ezzel, és neki van igaza, hogy ha egyszer mi egy olyan világban szeretnénk élni, ha komolyan veszük, amit a Biblia mond, hogy ez az egész, amiről itt szó van, ez mutat valahova, a 10 parancsot mutat valahova, előre, egy üdvösségbe, egy megoldásba, egy örök életbe. 90%-os világban szeretnénk élni,
hogy nem mondja, egy olyan világból a nap 90%-os valószínűséggel felkelt, 10%-os valószínűséggel kihagyja a mai napot. Bocsánat, hogy ilyet mondok, csak hogy érzékeltessem, hogy azért úgy elvárjuk, nem, hogy minden nap menetrend szerint történjen az, aminek történnie kell. Mi mindig 100%-ot szeretnénk kapni. Akkor miért gondoljuk azt, hogy részt vettünk 90%-os teljesítményen egy életben? Ugye érzékeljük, ezért mondja azt a Jézus Krisztus is, hogy legyetek tökéletesek. Nem azt mondja, hogy nagy részt jók vagy. Bizonyos elemi szintet azért érjetek már el a megfelelt érdemjegyhez. Hanem azt mondja, hogy az az élet, amit célul kitűzünk, az tényleg egy tökéletes élet kell, hogy legyen, mert az alatt nem érdemes. Az alatt nem méltó, és az alatt híja van. És mi lenne, hogyha a másiknak is híja van, nekem is híja, és a híjunk összetalálkozik, hogy így mondjam. Tehát a gyöngéink, abból milyen világ fog kikerekedni? Olyan, mint a mostani. Ugye? Én is így gondolom. Köszönöm. És mindezt azért mondtam, hogy lássuk, hogy azt mondja a Biblia, hogy ha jót tehetnénk, és nem tesszük, ez nem túlzás, ez igaz, az már bűn. Mert megtehettük volna, nem lett volna szabad elengedni azt a lehetőséget. Híja van akkor az életünknek, mint Belsacárnál is. És ezt azért idéztem csak, mert amikor mondjuk egy társaságban valakinek mondjuk a gyöngéről beszélnek, és még hozzáteszem, megkockáztatom, hogy lehet, hogy igaz is. Tehát, hogy objektíve, az egy valós problémakör, de azért nem lehet mégsem igaz, mert önmagában jelenik meg a hibája, és nem teszik mellé rögtön az erényeit, ugye? Mert ha egy emberről beszélünk, az ember egy megbonthatatlan egész, nem? Annak nem csak hibája, erénye is. Tehát akkor van jogunk megállapítani valamit, hogyha legalábbis ugyanolyan arányban, hogy arányosan helyet kap a pozitívum is. És hát azért biztos volt már vagy két olyan eset a történelemben, bocsánat, hogy így mondom, amikor enélkül beszéltek emberekről társaságban, elég mindennapos, és olyankor az a kérdés, hogy mi akik ott vagyunk, mit teszünk. Nem tudom, hogy egyszerűen kell tudni, de azért fel tudja bátorítani pszichikailag a szóvivőket a hallgatás. Én például megfigyeltem azt, bocsánat, egy kicsit más példa, és nem akarok elkalandozni, de már 10 éve ezelőtt megfigyeltem a magyar demokrácia, újkori demokrácia hajnalán, hogy mindenki a népre hivatkozik, és hát nincs annyi nép Magyarországon, ahányan ütköztetik a véleményüket. És miért hivatkoznak mindig? Mert a nép hallgat, ugye hát nem is olyan tud más, de most ez egy más kérdés, de aki csendben van, arra mindig lehet támaszkodni, meg hivatkozni, ugye? Mert nem adta látható jelét annak, hogy más gondol, mint én. És ez pszichikailag is, meg ilyen érdekütköztetésnél is jól jön annak, aki akar valamit. És ezért mondhatjuk azt, hogy egy társaságban valamit hallgatni és csendben maradni, az felelősség, az vétek. Az bűn, hogyha a tényleg nem az az igazság, mert étkesek közt cinkos, aki néma. És én tisztelem azokat az embereket, mert önök is vannak meggyőződésen, akik azt mondják, hogy felállnak és ők ezt nem hallgatják tovább, mert ezzel nem értenek egyet. Én ezt tartom egyedül helyes álláspontnak. Azt mondja ez a parancsolat, hogy ne tégy a te felelbarátod ellen hamis tanúbizonyságot hallgatólagosan se. Azzal sem, hogy meghagyod őket abban a hitben, majd mindjárt rátérek arra is, hogy mit kéne tenni ehelyett, de még a hallgatásról és a hallgatás kockázatára még valamit hadd jegyezzek meg, hogy a hallgatással miért van baj. Nem éppen a hamis tanúbizonyság, de mindenképp a hamisság és a félrevezetés példája, amikor is Ábrahám a Kánaán földjére vándorolt, ugye a pátriárka Isten parancsára, ott időzött, de éjség volt azon a területen, és ő úgy döntött, hogy biztosabb területet keres, ahol lakhat, és elment először Egyiptomba. Később még más helyen is lejátszódik ugyanez. És hát azt írja a Biblia, ami nagy szó, mert Sára már nem volt fiatal, meg Ábrahám sem, tudjuk, hogy már gyakorlatilag elhagyták a termékeny időszakot az életükben. De ezzel együtt annyira szép nő volt Sára, Ábrahám felesége, hogy Ábrahám úgy döntött, hogy talán bölcsebb, hogyha nem hirdetik ki, hogy mi köztük a fennálló jogviszony, tudnék egy férjes feleség, mert esetleg szabaddá teszik Sárát, hogy így mondjam, az egyiptomiak, ha megtetszik nekik, tehát gondoskodnak, hogy Ábrahám meghaljon, és akkor el tudják venni tisztességgel Sárát feleségül. Tehát életmentőnek szánták azt a megoldást, hogy Sára mondja azt, hogy testvére Ábrahámnak. Hát egy háztartásban élnek, hát valamit mondani kell, testvére. És azért különös ez, mert a dolognak az az érdekessége, hogy ez nem volt hazugság. Tudnék, ők féltestvérek voltak, tehát egyik szülőről ők tényleg testvérek voltak. Abban a korban ez működött genetikailag, tehát az még ez egy más időszak a világnak, akkor még nem volt ennyi betegség meg nyomorúság, akkor még nem volt kizárólag ez a fajta rokonság, ezen ne lepődjünk meg. És hát azt mondhatjuk, hogy nem volt az hazugság, amit mondtak, de tudjuk, hogy nem is az volt az igazság, amire kíváncsiak voltak.
És ugye elvitték Sárát Ábrahám táborából, mert ja, hát, hogyha testvérát, akkor elveszük hamar feleségül. Ugye, csak nem sikerült az, amit gondoltak. És akkor az Isten lépett közbe, megakadályozta a fáraót, hogy létrejöjjön ez a bizonyos frigy. Figyelmeztette álmában, a fáraó megelőhívatta Ábrahámot, hogy hát hogy volt ez a dolog. Hát miért tette ezt? Hát majdnem bűnkövetett el Ábrahám miatt. Nagyon érdekes helyzet, ezt hadd jegyezzem meg, mert Ábrahám úgy gondolta, meg is mondja a válaszába őszintén, legalább becsületes volt, azt mondta, hogy ő bizony azt gondolta, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen. Hát tévedett. Ugye? Én se gondoltam volna az egyiptomi fáraó, hogy így áll hozzá a dolgokhoz. Ugye azt mondta, hogy hát majdnem bűn, hát most majdnem baj lett oda, hát hogy jutott ilyen eszébe? És azt mondta, hogy az az igazság, szégyeli, de hát ő azt gondolta, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és úgy próbálta bebiztosítani magát, hogy nem azt mondta, ami a döntő jelentőségű volt, hanem mást mondott, ami szintén igaz volt. És én ezért tartom nagyon jónak ezt a történetet példaadva a szemléltetés céljára, hogy tessen bele gondolni, hogy hányszor vagyunk úgy az életben, hogy azt nem szeretnénk valamire elmondani, amire mindenki kíváncsi lenne. Mert itt most az lenne az igazi nagy kérdés, hogy házasok vagy nem, hanem ők a másik jogviszonyt árulták el. És az igaz volt, de nem volt releváns nem volt mértékadó a válasz a fő témakör szempontjából, és hányszor vagyunk úgy az életben, hogy tudjuk mi, hogy mire lennének kíváncsiak, de azt valamiért nem mondanánk el, és még hálásak is vagyunk, hogy tudunk mondani egy másik igazságot helyette. De az a másik igazság egy féligazság. És mi igaz a féligazságokra? Amit a diákra az előbb elmondtam, ami féligazság, azt úgyis mondani, hogy már féligazság, de úgyis, hogy hol a másik fele. Az, mi marad akkor a másik felének? Hazugság, nem? Tehát ami csak félig igazság, az a másik felé nem tud más lenni, csak hazugság. Tehát féligazság, az félhazugságot is jelent. Ennyi tehát a hallgatásról, ugye itt megint miről volt szó, hogy Ábrahám elhallgatott valamit, ami információ, ami az igazi információ lett volna. Tehát vigyázzunk, mert nem csak a megnyilatkozásaink lehetnek vétkek az isteni parancsolatok ellen, hanem a meg nem nyilatkozásaink is lehetnek vétkek a parancsolatok ellen. Azt gondolom, hogy Néhány alapelvet itt azért leszögezhetnénk, mint pozitív megközelítést. Az egyik az, hogy én szerintem jó, hogyha egy nagyon egyszerű szabályhoz hozzászoktatjuk magunkat, hogy az érintett, a szóban forgó személy távollétében nem mondunk, meg nem hallgatunk meg semmit. Én azt egy korrekt dolognak tartom. Nem? Meg mondjuk, hogy tényleg problémád van velem? Én mondom, hát hívjuk ide. Vagy nézzük meg, hogy hányszor akarják folytatni a beszélgetést. Hívjuk oda az illetőt. Akkor majd nem akarják folytatni. A másik, hogy tényleg nem mondjunk semmit, vagy hogyha valamit mondunk, akkor az legyen pozitív. Én nem nagyon hiszem azt, hogy van olyan ember, akinek ne lenne valamilyen erénye, vagy pozitívuma. Ez egy külön tragédiánk, hogy mi mindig azt ismerjük fel, amilyen hiba van a másikban. Egyébként ez mindenhol igaz. Egyszer olvastam egy nagyon érdekes leírást egy szerzőtől, aki azt mondta, hogy azt hiszem egy... Nem is tudom, hogy átélte-e, de ráillett az illetőre, tehát vagy álmodta csak, vagy tényleg valóság volt, de pontosan illett az illetőre, akivel ezt átélte. Úgyhogy bementek egy kertbe, és két hölgyről van szó, és tele volt virággal a kert. És az egyik, a pozitív hősünk áradozott, hogy hát gyönyörű, hát szóval, hogy ilyen virágot én még sehol nem látott, hogy mindenhol gyönyörű virág volt. Másik mondta, hogy igen, de tüske van rajta ott is, meg ott is. És hát erre használta ezt a szemléltetést az illető, hogy tulajdonképpen igaz volt mind a kettő. Na de hát mit látunk meg? És azért teljesen megmondani, hogy mit szoktunk mi meglátni az életben? A jót szoktuk meglátni, vagy a rosszat? És mit szoktunk meglátni más emberekben? A jót szoktuk meglátni, vagy a rosszat? És mit lenne helyes meglátni, most akkor így kérdezem? Mind a kettőt ez igaz egyensúlyban, de ráférne erre a világra egy kis jóhiszeműség is szerintem, tehát hogy nagyobb súlyt kapjon most már ez. És én úgy gondolom, hogy ha ez hiányzik, ha úgy érezzük, hogy nincs jelen az életünkben, akkor jó lenne, hogyha treníroznánk magunkat erre, és szoktatnánk rá magunkat. Ugye mire gondolok? Az egyik ilyen dolog például az, hogy ha már a törvényszégekről volt itt szó korábban, a bíróságról, tetszik ismerni ezt a kifejezést, az ártatlanság vélelme, ugye? Tehát amíg valakire rá nem bizonyul, hogy bűnös, addig kötelesek vagyunk úgy kezelni, mint ártatlant. Én örülök, hogy ilyen törvényeink vannak, de sokszor ezt hiányolok. Bocsánat, hiányolom a hétköznapi életben. Tehát a törvénynél ugye eljárási jog van, szóval sokféle módon előírják, hogy hogy kell bánni egy ilyen ügyben. Ha valaki megsérti, akkor abból külön per lesz, ugye, hogy vétkeztek a gyanúsított jogai ellen, vagy valami ilyesmi. De azért a hétköznapi életben hányszor történik az meg, hogy valakit idő előtt megítélünk. Hogy itt tett, úgy tett, amúgy tett, pedig amúgy kellett volna tennie,
És még nem kérdeztük meg az illetőt, hogy tényleg úgy tette, és ha igen, mi volt az oka neki. Mit szoktunk mondani sokszor, nem tudom, nektek figyelni, ez egy nagyon tipikus kifejezésünk, hogy biztos azért tette, én annyiszor hallottam, nem tudom, hogy ez egy biztos. Biztos vélelmeink vannak, hogy tulajdonítjuk. És én azt figyeltem meg, megmondom őszintén, gyerekként a felnőtt társadalmat szemében nekem ez már szemet szúrt. Engem annyira zavart az, nekem persze könnyű volt hozzáteszem, én otthon játszottam a szőnyegen, tehát nekem sok kockázat nem volt az életben, de azt láttam, hogy a felnőttek nagyon hajlamosak arra már élesben élve az életet, hogy rosszat lássanak, vagy feltételezzenek másokban, és hogy mindig bennem volt, hogy hát de nem is tudja. Hát miért nem biztos benne? Hát meg kéne kérdezni. És még akkor is lehet persze egy bizonytalan dolog, de legalább egy lépést tettünk már az ügy érdekében. És azon gondolkoztam el, hogy addig is, amíg nem tudjuk meg, addig is, amíg nem kérdezzük meg, és milyen sokan soha nem kérdezik meg, hozzáteszem. Tehát soha nem jön az az idő, hogy megkérdezi. Hát az, hogy emberek belerágják magukat problémák, vagy a másik mit mondott, mit gondolt róla, mert valaki azt mondta, hogy azt mondta róla. És rajta, hogy megkérdezni, hogy az történt-e, nem biztos, mert belé is illik a képbe, biztos ilyen, és onnantól megromlanak emberi kapcsolatok. És milyen kár, nem? Rövidek én adani, hogy ne haragudj, tényleg ezt mondod, nem haragszom, de akkor legalább beszéljük meg, vagy miért nem mondod el nyíltan. Egy csomó dolognak elejét lehetne venni, egy csomó dolgot ki lehetne kúrálni, hogyha a nyílt szemtől szemben, nem drasztikus, tehát nem bántásra gondolok, de a nyíltsághoz szoknánk. Ez hiányzik. Ehelyett sokkal a kényelmesebb másod meg, harmad meg, ötöd kézből jövő információkra támaszkodni, a magunk esetleg negatív vélelmeit megerősítve látni az ilyen információk által, és onnantól kezdve el van könyvelve az eset is, meg az ember is. Én ezt egy komoly veszélynek látom, és egy komoly problémának, ami komolyan megrontja az emberi kapcsolatokat, és komolyan veszélyezteti a jó közérzetünket az életben. Mert a jó közérzetünkhöz azért hozzátartozik, hogy jót gondolnak-e rólunk, vagy mennyire kiegyensúlyozott az életünk, és nem utolsó sorban hozzátartozik az, hogy mi mit gondolunk másokról. Mert aki állandóan olyan képletekbe él, hogy XYZ mindenki ellensége meg rossz akarója, hát én nem szeretnék egy olyan életbe élni, ahol az ember mindig egy ilyen nyomasztó tudatban él, hogy ellenségek veszik körül, és lehet, hogy nem is igaz. Azzal szeretném ezt röviden összefoglalni, ezt a gondolatkört, amiről most beszéltem, hogy biztos, hogy nagyon megerőltető lenne, hogyha mi mondjuk alapértelmezésben a jót feltételeznénk másokról. Tehát én mire gondolok? Amit már utaltam, és én már gyerekként gondolkoztam ezzel, hogy amíg nem tudom, hogy miért tette, lehet, hogy tényleg azt tette. Tehát lehet, hogy tanúja voltam. Tehát tudom, hogy mi történt. Tehát az nem vitatható, hogy mi történt, de hogy miért történt, azt nem tudom. És addig, amíg nem tudom, addig mi lenne, ha azt feltételezném, hogy hát, ha jó oka volt rá. Én nem tudom, mi lehet az ok, de hát, ha egy racionális, egy méltányolható, egy erkölcsileg elfogadható magyarázat. És aztán felnőttként már én is sokszor láttam ezt, és sokszor láttam ennek erre példát, hogy tényleg emberileg, és én sokszor megküzdöttem ezt, hogy az ember úgy nézte, hogy hát erre nem tudok elképzelni, milyen magyarázat létezik, ami történt, de elvül azt mondtam, hogy addig nem zárhatom le magamban a dolgot, amíg nem kérdeztem meg. És hányszor értem át azt, hogy elmondták, hogy milyen szempont volt, hogy milyen körülmény, amit én nem ismertem, és azt mondtam, hogy hát erre tényleg nem gondolhattam, és ennek az ismeretében máshogy esik labba az, ami történt. Biztos tetszenek érteni, mire gondolok, szerintem ezt meg kell próbálni, ezzel tartozunk egymásnak, meg tartozunk magunknak, hogy ezt a gondolkodásmódot meghonosítsuk, és én ezért mondom azt, hogy ha már egy bíróság szintjén eljutnak oda, pedig az egy nem kis dolog, hogy az ártatlanság vélelmét azt kívánalomként őrzik, csak a történelmi hűség kedvéért mondom, egyszer hallottam, nem vagyok ilyen jogi szakértő, de úgy tudom, hogy egyetlen időszak volt Magyarországon, ahol ez nem működött, ez az 50-es évek voltak, a Rákosi időszak, ahol fordított volt a helyzet. Tehát aki nem tudta bizonyítani, hogy ártatlan, az bűnösnek tekintették. Tehát a bizonyítási teher mindig a vádon van, és nem a védelmen. Az egy kivétel volt az az időszak. Jogilag az volt a kivétel, társadalmilag viszont az az uralkodó, attól tartok, hogy megterheljük hamarabb az embereket. Semmint, hogy igazolva látnánk, hogy bizonyítva látnánk. Mi lehet akkor ennek a parancsolatnak a betöltése? Én azt gondolom, hogy már el is kezdtük ugye ennek a taglalását, hogy hát gondolj jót. Amíg nem látod bizonyítva az ellenkezőjét, feltételezd a jót, hogy oka volt rá, hogy nem olyan rosszul. Feltételezzük azt, hogy amit látunk, az a látszat, és várjuk magunk is megkönnyebbülésre várva, hogy megtudjuk, hogy mi a magyarázata annak, ami történt, nem? Nem sokkal jobb egy ilyen világban élni? Legfeljebb tévedek, most akkor mi van? Hát jobb egy állandó gyanakvásban élni, meg egy métejben élni az életünket? A másik, hogy mondjunk jót egymásról. Hát csak lehet. Erre mondta, hogy biztos, hogy van, mindenkiről lehet jót mondani, nem hiszem, hogy nem lehet.
És tegyük szokásunká. Ezért gondoljuk meg, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk az életben, akár azt, amiről én eddig beszéltem, esetleg negatívumokat, mert megszoktuk. Tehát az életben minden szokás kérdése. A jót is meg lehet szokni. Én nem mondom, hogy a környezetünk szoktat rá bennünket, de a Biblia azt mondja, hogy ha megértjük ezeket a parancsolatokat, ha megértjük ezeket a magvakat, amiket itt átgondolunk közösen hétről hétre, vagy két hétről két hétre a tíz parancsolatban, akkor érezzük, hogy na, így lenne érdemes élni. És akkor lehet, hogy a környezetünk nem erre ösztönöz, meg nem egy ilyen közeg vesz körül bennünket, meg nem ezt leheli ránk, mint atmoszférát, de akkor annak ellenében edzük magunkat, hogy mi nem vesszük át a környezetünknek a rossz szokásait, hanem annak ellenében a jót szeretnénk gyakorolni. Keressük egymásban a jót, ismerjük fel és ismerjük el, mennyivel nehezebb azt mondani, hogy hát XY ebben vagy abban jobb, mint én vagyok. Nemesebb lelkű, nemesebb szívű, pedig hány ilyen van, és el kell ismerni, és milyen nagy szó az, és azért, ha megpróbáltuk rájönni, hogy ennek azért íze van, ez valami csodálatos dolog, amikor ki tudom azt mondani, hogy a másik elismerem, hogy jobbabban. Nem pont idevágó, de hadd osszam meg, annyira hasonló a témánkhoz kapcsolódó tapasztalatom volt, egyetemista voltam, én akkor is a Bibliával, hát javában ismerettséget ápoltam, tehát ez a leghelyesebb kifejezés, és volt egy barátom, máig emlékszem rá a nevére, és egy nagyon magas fiú volt, és sose felejtem el, hogy két óra között, vagy már órák után voltunk, mentünk a Petőfi Sándor utcába, ennyire előttem a dolgot Pesten, megyünk, és azt mondja nekem, a Kálmánnak hívták, azt mondja a Kálmán, hogy nem volt egy ilyen hívő beállítottságú fiú, szóval nem ebben a jegyben beszéltünk, rólam tudták általában, hogy én ilyen vagyok, de és elfogadták, de ő nem volt ilyen, csak beszéltünk, és mint egy élettapasztalatot osztotta meg van a következőt, azt mondja, de figyelj, szóval azt figyeltem meg, hogyha én valakiben valami hibát látok, hogy ezt vagy azt csináltam, és magamban vagy hangosan, keményen elítélem, hogy hát hogy tehet ilyet meg, hát szóval ez aztán tényleg, hogy elfogadhatatlan. Azt mondja a Kálmán nekem így folytatja, azt mondja, te nem terik bele két nap vagy három, de hol biztos, hogy ugyanazon kapom magam. És én akkor is csodálkoztam ezen, de ahogy múlt fölöttem az idő, utóbb még jobban, hogy egy egyetemista fiú, aki nem volt egy ilyen hívő érdeklődési beállítottságú, csak őszinte volt és becsületes, ő ezt felismerte, őt ezt foglalkoztatta, neki úgy érzi szüksége, hogy elmondja valakinek, hát engem tisztelt meg vele, és engem egy életen végigkísért, például ez, van egy-két ilyen tapasztalatom, ami nekem egy érték, hogy ezt én is ismertem, de milyen nagy szó, hogy ő is elmondta nekem, hogy ezt ő is ismeri. És majd tessenek megnézni, mert tessenek hiszen, hogy hányszor voltunk, úgy nem, amikor leginkább rossz véleményünk volt másokról, és erkölcsileg nem kifogásolható, mert tényleg hiba volt adott esetben, ami történt. De azért nagyon könnyű, hogy eltávolodni egy ilyen ítélőszékbe felülemelkedni, ugye, hogy hát szóval, ezt, hogy hogyan lehet. És jön két vagy három nap, és milyen kegyelmes a jó Isten, hogy nem hagy bennünket, mert nagyobbat zuhannánk magunktól, onnan fentről, hanem azt mondja, hogy teremt egy olyan élethelyzetet, hogy szembesítsen bennünket azzal, hogy hát, drága gyermekem, hát azért igazad van, hogy az helytelen volt, de hát azért ez se helyes, ugye? Mert te megcsináltad ugyanazt, és még meg is ítélted a másikat. Tehát már előnyben van olyankor az ember a bűn tekintetében sajnos, hogy már nem csak az a hibája van, ami a másiknak, hanem még az ítélkezés is hozzápárosult. Hát ezt szeretném csak egy ilyen illusztrációként ezt hozzáfűzni, és ez is abban erősítem, hogy tételezzük fel a jót egymáshoz. Lássuk meg a jót, és amíg bizonytalanok vagyunk, amíg kőkemény bizonyítékát nem kapjuk annak, hogy ez egy rossz hiszemű tett volt, rossz szándékból, rossz végre, és rosszul sült el, ami azért ritka szerintem, hogy az ilyen vertikum legyen, addig mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy jó oka volt, ha nem volt oka, ő is esemű ember, én is az vagyok. Tessenek elhinni, hogy egy jóhiszemű életet élve tovább élünk, és élhetőbb az az élet, ahol az emberekben nem az ellenséget látom, hanem megértéssel viszonyulok ezekhez a dolgokhoz. Hát még a beszélgetésben úgyis lesz mód erre visszatérni, én egyetlen példával hadd zárjam az egész gondolatmenetet, amit ezt vettem volna mondani, hogy ez mindig szempontunk, hogy vajon látunk-e valamit egy-egy parancsolat kapcsán, ami Jézus Krisztus életében testet öltött, egy fogható példát, a legmértékhalóbb példát az ő életéből. Talán többet is hozhatnánk, én nekem egy merült fel az emlékezetemben, ami idevág, egy meglepő eset. János evangélium a 4. fejezetében olvassuk a beszélgetést a szamáriai asszonnyal. Egy érdekes beszélgetés azért is, mert hát Jézus az ember volt csupa nagybetűvel, ugye? Tehát emberként született meg, de a tökéletességet mutatta be, mint ember. Ez az asszony meg a történetből kiderül, hogy hát inkább a másik vége volt a társadalomnak, ugye, mert egy
abban a korban is elég elfogadhatatlan életet élt, vagy abban még inkább, mint amilyen ma lenne, inkább így mondom, még ma is elfogadhatatlan lenne, hogy élt. Ugye tudjuk, hogy délben ment ki a kúthoz, mert nem mert mutatkozni a város úgymond tisztességes asszonyainak a közegében, és így találkoztatott Jézusra, így kezdtek beszélgetni, és a beszélgetés közben kiderült, hogy hát már kezdett érdeklődni Jézus tanításai, mondandója iránt, és amikor eljött az alkalmas pillanat, akkor Jézus azt mondta, hogy de amiért folytatnánk, azért hívd ki a férjedet, mert ezek olyan fontos dolgok, hogy azért mind a kettőtökre tartozik, tehát nehogy az legyen, hogy ő kimarad belőle. Hát Jézus tudta, hogy mit beszél, mert ő mindent tudott, itt is kiderül a leírásból. Szerette volna, hogyha most már kitérnek egy olyan dolog, és mert nagyon nagy igazságról beszélnének, fennkül a dolgokról, azért néhány földi dolgot is meg kéne beszélniük, hogy hogy is van ez az ő életében. Tudni, neki nem volt férje. És az azt, hogy meg is mondta, azt mondta, hogy nekem nincs férjem. Ugye Jézus mondta, hogy hívek a férjét, az azt mondta, hogy neki nincs férje. És erre Jézus azt mondta neki, hogy na látod, ebben igazat mondtál, ezt jól mondtad, neked nincs férjed, mert már öt volt, ami azért tétel, ugye, akár milyen időket is éltek, öt volt, és aki most van, az meg nem a férje, tehát nem hiteles, nem törvényes urad, csak élettársad, ami hát az égbe kiáltó dolog volt abban az időben. És olyan különösek, itt mindig Jézus szabai, nekem mindig úgy szeretett a fejembe, hogy hát elismerőleg szólt az asszony, mert az előbb elmondtam a diákokat, ugye, hogy hát az a fele igazságot, de tényleg igaza volt, hogy nem volt férje, de hát tudtuk, hogy miről van szó, ezt Jézus is tudta, meg ő is tudta. De van ilyen eset, és ez a kivétel úgy tűnik, amikor Jézus azt mondta, hogy hát hogyan fejezze ki a nagyra becsülését az asszony iránt, hogy tény, hogy az asszony mondjuk félre akarta vezetni, egyértelmű, hogy hát erről szólt ez a fél igazságos válasz, de Jézus még ebbe is a jót akarta megragadni, hogy na látod, ezt igazán mondtad, megdicsérte kétszer, és ezt jól mondtad, igazán mondtad, mert aki most van, az nem férjed, mert az előző öt az tényleg férjed volt, ez már nem férjed. Ugye az asszony is mit éreztetett, mikor kiderült, hogy hát ezzel nem jutott messzire, ugye? Tehát milyen szégyenkedés lehetett neki, hogy egyrészt nem ért el a célját, másrészt pedig milyen a csontjáig ható, tényleg egy isteni hatás lehetett az, hogy Jézus ennyire tudja az igazságot, ő mond egy fals féligazságot, és ahelyett, hogy leteremteni, hogy asszony, hát ugye, hányan tettük volna azt, hogy hogyha tudtuk volna. Jézus nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy na látod, azt mondja, ezt igazán mondtad, hogy milyen megszégyenítőtett neki utóbb az, hogy Jézus így kezelte őt. Még megdicséri azok után, hogy félre akarja vezetni. És hagyj kérdezzem meg, hogy Jézus elérte a célját? Elérte. Mert nem ment tönkre a beszélgetés, nem siklott ki, nem vadult el ezen a ponton az egész, és a nő nem zárkózott el, egyszerűen meg lett törve, mint hogyha megtöretik a csontja, ugye a szelíd beszéd megtöri a csontokat, azt mondja a Bibliát, itt van ilyen volt, hogy a nőben az esetleg még meglévő ellenállás teljesen összezúzta az, hogy hát most akarom félrevezetni, eleve, hogy onnan tud mindent, hát ez már eleve egy kérdés. A másik meg az, hogy így tud mindent, én meg mondom a magam kis, ilyen bugris trükkjeivel úgy, hogy félre akarom vezetni, és akkor utána nem azt mondja, hogy hát azért nem volt ez illendő, vagy hát nem kellett volna. Ugye ezt még lehetett volna is, hogy a jótékonyan, de azért rosszallólag mégis. Azt mondta, hogy ez igen, azt szerintem, milyen rendes, hogy ilyen igazán megmondtad, hogy nincs férjed, és kiegészítette a másik felével az igazságot az Úr, ugye? És mit látunk itt, ugye nem akarom már távfokozni, egyszerűen kérdezni, hogy ugye ritkán gondolkodunk ebben a beszélgetésben, erről érintjük, de hát nem sok helyet szentelünk neki. Ide tartozik a mi témánkhoz, egyszerűen kérdezni, nem, a jó feltételezés, a jó hiszeműség. Az Úr nem akar tudomást venni arról, hogy félre akarták vezetni. Azt mondta, hogy mit tudnék kivenni a szavaiból, amit megdicsérhetek. Hát ezt tudta kivenni. Hát mi azt mondhatjuk erre, hogy hát az Úr naív volt. Nem jól tette, hogy nem volt ő naív, mert a naív az, aki tényleg hát szóval buta is, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem tud, ő tudott volna. Hát ő tisztáltam, miről van szó, nem naív volt, ő jó szándékú volt. Még a jó hiszeműt sem mondanám, mert ez is olyan kicsit a naív vagy butuska kategória. Hát azt mondta, hogy én az értéket akarom látni. Hát ebből nagyon nehéz volt bármi értéket kiszedni ebből a válaszból, és neki sikerült. Ha ő nem mondta volna, én soha nem jöttem volna rá szerintem, hogy meg lehet dicsérni egy ilyen dolgot is, és ő megdicsérte. Azért tetszenek érezni, hogy mit jelent az, hogy ne tégy hamis tanú bizonyságot, vagy ne rontsd a felbarátod hitelét, hanem mondj róla jót. Hát idáig el lehet jutni benne. A mester bemutatta nekünk ezt a legmagasabb rendű értelmében. Én azt gondolom, hogy itt látjuk azt, hogy milyen távol van egymástól ami alapértelmezésünk, hogy bíróságon tegyük meg, hogy nem hazudunk, és vezet az út azon keresztül, hogy ha kijövünk a bíróságról, akkor se hazudjunk, meg végül is valótlan, meg hazugság, meg rossz hír, ugye lehet finomítani ugye a fokozatokat, hogy halványul, hogy mind az rossz, és aztán azt mondja, de kezdjünk el inkább valami pozitívban gondolkozni.
Hátra van jó indítéka oka annak, ami történt. Hátra van rá magyarázat. Mondjunk jót egymásról. És azt mondanánk, hogy még akkor is nehéz nekünk jót mondani egymásról, amikor lenne mit mondani jót. És Jézus még egy ilyen asszony esetében is tudott dicsérni valót találni, ahol mi azt mondjuk volna, hogy hát itt, bocsánat, mindig azért mondjuk a katonát, hogy motortál is. Tehát semmi értelme erőlködni, hagyjuk abba, hát itt nem lehet jót mondani. Én azt hiszem, hogy így összességében látva ezt a parancsolatot, megint megértjük azt, bizony, mert többi alkalom akkor is így volt, és bizony most is így van, hogy rövid ez a parancsolat, de benne van a fél emberi élet, nem? Mert hát nem erről szól az emberi élet. Nem ezek a mi bánataink, hogy mit mondanak rólunk? Jó esetben az is, hogy mi mit mondunk mások, ahol esetleg, amikor már minket is bánt a dolog, hogy mit mondtunk. Ez tényleg így van, hogy a elhatol a szívünkig, hogy a Biblia mondja, és megmutatja azt, hogy azért mennyi minden van, amit mi sötétségben tartanánk, ha nem is szándékunk szerint, de ha nem világítana be az isteni beszéd az életünkbe, akkor talán nem tartanánk problémának. De bevilágít. Bevilágít. És amikor elénk tűzi azt a fajta pozitív, kívánatos célt, hogy egy Jézus bánt ebben az esetben ez a nővel, ebben a témakörben, amiről mi beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor még nekem nagy utam van, amit meg kell tenni addig. Ami nem baj, mert az a fejlődésnek a távlatét mutatja, hogy még ennyire lehet növekedni ezen a területén a hívő életnek, vagy a keresztény életnek, vagy a biblikus életnek. Hát ennyi lett volna a 9. parancsolatról, amit szerettem volna. Én olyan régen voltam, hogy nem nagyon emlékszem a szokásra, de talán nem volt olyan hosszú, hogy ha egyet egyszerűen érteni, akinek mennie kell, persze ne érezze magát feszélyezve, de talán ne tartsunk szünetet, ne törjük meg a gondolatmenetet, jó? Hanem tessenek mondani, hogyha van bármi, ami észrevétel, tapasztalat, vélemény.

Eljutottunk egészen a zsidó történelemnek szinte a legvégső szakaszáig, legalábbis a királyok korát tekintve. Az előző előadás alkalmával eljutottunk oda, hogy a déli országrész Júda királysága is babiloni uralom alá került. Két ostroma is volt már Jeruzsálemnek, amit körülbelül végig tekintettünk már az előző alkalmunkkor. A Jeruzsálemet II. Nabukodonozor, az új babiloni birodalom egyik legjelentősebb uralkodója ostromolta meg kétszer is már, amiről eddig szó volt, időszámításunk előtt 605-ben és időszámításunk előtt 597-ben. És egészen addig jutottunk el az előző alkalommal, hogy Jeruzsálemnek egy nagyon fiatal és Nabukodonozor által trónra ültetett királya lett, akit Sedékiásnak hív a Biblia. Ő gyakorlatilag az utolsó király Júda földjén, és ő az utolsó király gyakorlatilag a zsidó királyság történetében, ebben a történelmi periódusban. Nagyon fiatalon, mindössze 21 évesen kerül Jeruzsálemnek a trónjára, és hát mivel II. Nabukodonozor a babiloni király ültette trónra, ezért egyértelmű, hogy el kell, hogy köteleződjön ennek az újonnan felnövekvő birodalomnak, az új babiloni birodalomnak. Azonban a Bibliából is tudjuk, és hát a későbbiek folyamán is kiderül, hogy Sedékiás a király csak immel-ámmal engedelmeskedett, és csak immel-ámmal követte az új babiloni birodalom irányvonalát. Tehát Sedékiásnak igen-igen nehéz dolga volt a saját fővárosában, hiszen alapvetően politikai szempontból Jeruzsálem két részre szakadt.

A papok közül is egy kiemelkedő prófétából álló csoport, és ez a kiemelkedő próféta volt Jeremiás, ennek az időnek a legnagyobb prófétája. Viszont azt mondta a királynak, hogy semmiféle lázadással ne próbálkozzon, legyen a békepárt híve, és maradjon Nabukodonozor hűséges alattvalója. És Sedékiás ez alatt a kettős nyomását, és a Biblia úgy mutatja őt be, mint egy meglehetősen labilis ingatag jellemet, aki amikor az egyik csoporttal beszélt, akkor a háború híve volt, amikor a másik csoporttal beszélt, akkor pedig a béke híve volt. Jeremiás próféta, aki a kor legnagyobb prófétája, ahogy mondtam is, Anatótból származott, ami Benyámin törzs területén van. Ugye a legkisebb törzsből származó júdabeli próféta volt. Nagyon-nagyon fiatalon hívta előtt is az Isten szolgálatba a Biblia szerint. Ha valaki olvassa Jeremiás könyvét, nagyon megható, hogy Jeremiás még ifjú korában, amikor Isten elhívja a szolgálatra, szinte fél és tiltakozik, és mondja Istennek, hogy hát ő nagyon ifjú, és fél ettől a szolgálattól, amit Isten rábíz. És Isten megerősíti őt, és egy nagyon csodálatos kijelentést mondott Jeremiás könyvében. Azt mondja róla, hogy amikor az anyamékben megalkottalak, már ismertelek téged, és már akkortól kezdve prófétának szenteltelek a nép közé. Kevés ilyen kijelentés van a Bibliában, még Zsoltárok könyve utal rá, hogy Isten nem csak onnantól kezdve ismer bennünket, hogy mi erre a világra születünk, és ő akkor már ismeri a mi életünket, a jövőnket, hanem Isten már onnantól kezdve számon tart bennünket, amikor az anyamében megfogan a mi kis életünk, és onnantól kezdve Isten tudja, hogy mi lesz a sorsa a mi életünknek. Ez felfoghatatlan tudás a Biblia szerint, és hát ha belegondolunk, valóban felfoghatatlan. Az egyik zsoltáros így fogalmaz, hogy felmérhetetlen előttem e tudás, és csak csodálkozni tudok előtte, hiszen az Istennek a minden tudása és minden ismerete az tényleg felülhaladja az emberi bölcsességet. Jeremiás tehát igen-igen ifjan lesz Benyámin törzséből származóan egy fontos fő, szinte ilyen főpapi funkciót betöltő embere a Jeruzsálemnek, a városnak és Júda törzsének. És gyakorlatilag a déli tartományra korlátozódik, főleg az ő tevékenységi területe, és egy nagyon nehéz szolgálatot is kap az Istentől, egy nagyon népszerűtlen feladatot, ugyanis azt kell hirdetnie a júdabelieknek, hogy fogadják el ezt az új babiloni igát, fogadják el ezt az idegen fennhatóságot, mert ez nem más, mint az Istennek az ítélete, amiatt, hogy ők ennyire elhajoltak az eredeti Isten tiszteletétől, Jahve kultuszától. Nagyon sok jelképes cselekedetet kell végrehajtani a Jeremiásnak. Isten nagyon sokszor ilyen látványos módon próbálja szemléltetni a jeruzsálemieknek, hogy mi vár rájuk, és hogy mi az, amit el kellene, hogy fogadjanak a lelkükben. Egy alkalommal Jeremiásnak jármot kell magára rakni, ugye igát kell magára rakni, egy állati eszköz, ugye az állatokra szokták szántáskor vagy boronakor rárakni azt a szerszámot, amivel befogják. És Jeremiásnak egy ilyen fajármot kell magára húznia, és így járkál Jeruzsálemben, és közben tanítja a népet, hogy most vagy elfogadják ezt a fajármot, már hogy ugye Babilonnak ezt az igáját, vagy hogyha lázadoznak ellene, és mindenféle módon próbálnak kibújni Babilon uralma alól, akkor majd el kell viselniük a vasjármot, ami sokkal-sokkal nehezebb lesz. Ugye kétféle döntés előtt áll, vagy kétfajta döntési lehetősége van Sedékiásnak, vagy a béke, vagy a háború, és ő igen nehezen szánja el magát a döntésre, de végül a béke ellenében dönt. És hogy a békepártiakat is elhallgattassa, elég drasztikus eszközválaszt, Jeremiást börtönbe csukatja egyszerű módon, bedobja egy pincének a legmélyebb, legsötétebb zugába, és Jeremiás még onnan is prófétál. De Jeremiásnak a proféciái hát nem érik el azt, amit ő szeretett volna, hiszen ő végig tudta azt, hogy mi fog következni Jeruzsálemre, és az, amit Jeremiás előre megjövendőlt, az hamarosan be is következett. Az, hogy Sedékiás a békepárt ellenében döntött, az egyben azt is jelentette, hogy Sedékiás, aki ugye Júda királya volt, megpróbált szövetségre lépni környező kis államokkal, városokkal, hogy az új babiloni birodalom királya második Nabukodonozor ellen forduljon. Az egyik szövetségese Egyiptom lett, Hofrának hívják azt a fáraót, aki ebben az időben Egyiptom trónján ül. Hofra fáraó és a tengerparti kis városok Askelon, Asdód, Gáza területe, és az északi területek egy-egy városa, amik például Türosz városa, amik még kibírták, ellenálltak az új babiloni birodalom ostromainak, összeszövetkeznek, de a fő konkoly, hogy úgy mondjam, Sedékiás. Második Nabukodonozornak a megtorló hadjárata hát ezért nem is késik,
Ilyen felettév nem tanácsos az oroszlán bajszát húzogatni.

nem éppen egészséges, és Edékiás is ezt teszi, az oroszlán bajszát húzogatja folyamatosan. És második Nabukodonozor egy bizonyos ponton túl már nem engedheti meg, ugye a tekintélye szenvedne csorbát, ha engedné, kénytelen egy megtorló hadjáratot indítani. Ugye róla beszéltünk már az előző előadáson is, már hogy Nabukodonozorról, hogy ő alapvetően egy nagyon humánus ember volt, azonban ez a hadjárata rendkívül kegyetlen szigorúsággal, egy megtorló ítéletként indult és zajlódott le. Időszámításunk előtt 587-586-ban csapatok indultak meg Júda területe ellen, és azt a hadi technikát vagy taktikát követte Nabukodonozor, hogy a seregei egy része behatolt a központi városba, Jeruzsálemre, és Jeruzsálemet egy ostromgyűrűbe zárta, és gyakorlatilag se kisebben nem lehetett közlekedni Jeruzsálemből. A seregnek a másik része pedig, miközben a főbb csapatok és a király gyakorlatilag be voltak zárva a fővárosba, a seregnek a többi része elkezdte meghódítani fokozatosan és nagyon szép kitartással a legfontosabb erődítményeket, amelyek Jeruzsálemen kívül Júda törzs területén voltak. Körülbelül másfél évig tartott ez a hadjárat, tehát elég hosszadalmasan és hosszú időn keresztül zajlódott. És hát ennek a hadjáratnak két olyan erőd volt, amelyik a leghosszabb ideig ellen tudott állni, és nagyon érdekesen igazolta itt is a Biblia leírásait a történelem, hiszen a Biblia, ha valaki olvassa akár Jeremiás könyvét, ugye Jeremiás könyve az, ami nagyon részletesen beszél Júda utolsó napjairól, de akár Krónika vagy Királyok könyvét, ott is párhuzamosan le vannak írva a júdabeli események, akkor két várost emel ki a Biblia, amik nagyon hosszú ideig ellene tudtak állni Nabukodonozor ostromának, és ez a két város Lákis és Azeka. Lákist emeljük ki a két város közül először. Az újbabiloni krónikák, amelyekről megint csak már volt szó az előző előadáson, amelyek Nabukodonozor uralkodásával kapcsolatos eseményeket írják le ékes babiloni nyelven, babiloni ékírással. Ezek is részletesen elemzik a hadjáratát Nabukodonozornak, és ezek az ékírásos táblák is ezt a két várost emelik ki, Lákist és Azekát, illetve hát Jeruzsálemet, amelyek a legnagyobb erőpróbát jelentették Nabukodonozor számára. Lákisnak a városát ugye egészen a Holt tengerrel egy vonalban találjuk meg. A Jeruzsálem körülbelül itt látható, ahol én a piros kis pontommal mutatom. Jeruzsálemtől délnyugatra van Lákis erődje egy 40 kilométerre. Gyakorlatilag mindig is a zsidó történelem folyamán a második legjelentősebb városnak számított stratégiai, tehát hadászati szempontból. Egy olyan város volt, ami fontos kereskedelmi útvonalak kereszteződésében, az észak-déli és a kelet-nyugati kereszteződésben, kereskedelmi utak kereszteződésében feküdt, és a legkorábbi időtől kezdve lakott volt. Mindig is egy olyan terület, egy olyan földrajzi térség volt, ahol rendkívül szívesen telepedtek le a zsidók, illetve hát a korábbi lakosok. Itt láthatjuk Lákisnak a teljét, amit ma láthatunk belőle. És sokszor mondtuk már, hogy a régi, ókori, közel-keleti városok ilyen dombformában, ilyen látványos dombformában találhatóak meg. Ezek a dombformák azért alakulnak ki, mert a régi népek, amikor találtak egy olyan helyet, ami kedvező volt, főleg itt a közel-keleti térségben a lakhatásra, akkor nem szívesen vándoroltak onnan messzebbre tovább, hanem az egymást követő generációk egymásra épültek, egymásra építkeztek. A gyermekek a szüleik házát, nagyszüleik házát használták. Ha közben történt egy-egy kiáradása mondjuk a folyónak, vagy egy-egy támadás, és emiatt leégett mondjuk az adott város, akkor a városbeliek nem költöztek el újabb területre, hiszen földrajzilag, gazdaságilag mondjuk egy-egy ilyen terület, egy ilyen jó kereskedelmi adottságokkal rendelkező terület érte meg legjobban lakhatás szempontjából. Akkor nem költöztek odébb, hanem egyszerűen egy picit leplanírozták az égés rétegeket, vagy újraépítették a leomlott falakat, és újra ugyanazon a területen kezdtek építkezni. Évszázadok, évezredek alatt alakul ki ez a fajta dombszerű képződmény, amit az arabok telnek neveznek. Lákisnak a teljét Tel el Duevirnek hívják, ez az arab neve ennek a telnek, amit az 1930-as években egy angol expedíció tárt föl, James Starkey-nak a vezetésével. Nagyon tragikus sorsa volt ennek a régésznek. 1930-tól 38-ig minden szezonban, minden ásatási szezonban folyamatosan visszatértek ide a régészek,
és gyűjtötték össze a régészeti emlékanyagot. Biztos tudjuk, hogy a közel-keleten is olyan éghajlati viszonyok vannak, hogy nem lehet egész évben mondjuk feltárást folytatni, hanem vannak olyan periódusok, olyan hónapok, amikor lehet dolgozni, és vannak olyan időszakok, amikor nem. És ugye 8 szezonon keresztül ment az ásatás, amikor 1938-ban egy fegyveres rabló csapat megölte ezt a régészt, kifosztották és megölték, és így félbeszakadtak Lákis ásatásai, és majd csak az 1970-es években egy Tel Avivi régész folytatta az ásatásokat, és így lett teljesen feltárva Lákis telje. A városnak az alaprajzát is sikerült a régészeknek rekonstruálni. Ugye ebből is láthatjuk, hogy nagyon nagy alapterületű város volt. Itt mutatja a mértékegységünk alul a 100 méteres nagyságot. Körülbelül 7 hektár területen telt el, tehát a városfalak, ami láthatjuk a rajzunkon, hogy kettős is volt, tehát kettős városfalú erődítése volt a településnek. Ez is igazolja azt a bibliai állítást, hogy Lákis egy fontos erőd volt, gyakorlatilag Jeruzsálem után a második legfontosabb erőd, és hatalmas kiterjedésű erődítménynek számított. Hatalmas tornyai voltak a falakon, amik megmaradtak legalábbis részben, de ami számunkra a legérdekesebb, és ami nagyon szépen összecseng a bibliai történetekkel, az a városnak a kapu részéből, az egyik kis belső szobából a kapu torony, ugye a kaput nem úgy kell elképzelni, mint itt az ajtót, hogy egyszerűen csak be lehetett sétálni, hanem biztos tetszettek várakba járni, akár magyar középkori várakba is. A kaput mindig egy kaputorony védte. Ugye a kapunak abban az időben nem csak az volt a funkciója, hogy be lehessen rajta sétálni, hanem a kapu védelemül is szolgált, már a kaputoronnyal együtt, hogy ne lehessen olyan könnyen ki és besétálni. És a kaputoronynak az egyik belső udvarából kerültek elő kis levelek, amelyeket a királyok korának legutolsó periódusában írtak katonaviselt emberek a korabeli hadi helyzetről. Ugye miközben második Nabukodonozornak folyik a hadjárata időszámításunk előtt 587-586-ban Jeruzsálem és a környező erődített települések és erődített várak ellen, közben egy alacsonyabb rangú Hóseás nevezetű katonatiszt folyamatosan hadi jelentéseket küld Lákis főkapitányának. Hiszen Lákis főkapitánya azzal, hogy ő a második legfontosabb erőd birtokosa, illetve hát annak a kapitánya, fontos katonapolitikai szerepet tölt be Júdea fejedelemségén, Júdea királyságán belül, és ezért fontos, hogy ő is tájékoztatva legyen a hadi eseményekről. Ezek a kis levelek, ahogy látjuk, nem papírra írottak, cserépanyag. Tehát edény, töred, ugye edény, ami agyagedény, hogyha összetört, újra hasznosították a korabeliek, és az összetört edényeknek az oldalára írták a leveleiket. Ezt speciális régészeti szakkifejezéssel élve osztrakonnak hívják, ezt most nem azért mondom, hogy tudományosnak tűnjön, hanem ha bárhol tetszenek olvasni, és valaki nem magyarázza meg, hogy mi az, hogy osztrakon, akkor tulajdonképpen semmi bonyolultra nem kell gondolni, csak arra, hogy egy összetört cserép edény, amire ráírkáltak a korabeliek. Folyamatos kurzív héber írással, óhéber írással íródott rajta a szöveg, rendkívül drámaiak ezek a jelentések. Gyakorlatilag olyan, valamelyik tudós ezt úgy jellemezte, hogy olyan, mint amikor egy egyoldalú telefonbeszélgetést hallunk egy drámának az utolsó mozzanatairól. Egy ókori parancsnoknak, katonai parancsnoknak, Hóseásnak a jelentései Lákis főkapitánya számára. Ez az egyik kis osztrakon, amit itt láthatunk, 21 darab került elő összesen. Ez, amit most láthatunk kivetítve, ez éppen azt a pillanatot örökíti meg, amikor azek a másik fontos erődítmény elesik. Azért rettenetes lehet ezt átélni, ugye közvetlenül test közelből. Ez a Hóseás nevű parancsnok kétségbeesve arról tájékoztatja Lákisnak a főkapitányát, hogy nem látják azekának a tűzjeleit. Na most ebből arra tudunk következtetni, hogy a korabeli erődrendszerek, tehát ugye több erődje is volt Jeruzsálemnek, kapcsolatban álltak egymással, és hát mivel nem volt még sem morze, ugye azt is csak már 19.-20. századi ilyen távközlés, hírközlés még nem működött, nagyon egyszerű, de hatékony módon érintkeztek egymással az erődök, tűzjelekkel, füstjelekkel adták hírül, hogy mi történik az adott erődökön belül. És ez a levél pontosan akkor íródott, és annak nyomán íródott, hogy Lákis és Azeka között volt az a pici erőd, ahonnan küldhették ezeket a cserépre írt leveleket, ugye Lákisba folyamatosan a hadi jelentéseket, és ez abban a pillanatban íródott meg ez a kis cseréptöredék,
amikor a Lákis melletti utolsó nagy erőd Azeka is